0: induljanak. Szűrésekkel, mozgás és tánc bemutatókkal, valamint egészségügyi és bűnmegelőzési programokkal várták az érdeklődőket szeptember 25-én Miskolcon a Szent István téren megrendezett második Miskolci Egészségnapon. Az eseményen a látogatók két szűrőbusz szolgáltatásai mellett, egyebek mellett nőgyógyászati, tüdő- és szájüregi vizsgálatokon, test összetételmérésen, valamint vércukor és koleszterin mérésen is részt vehettek. A programot Minikresz pálya, sportlehetőségek, helytörténeti séta, valamint szakorvosi előadások is színesítették a városlakók számára. Újra közösségi munkával és kulturális programokkal szépül a miskolci belváros, amikor is elindul a negyedik alkalommal megrendezett kapuajfestés. A kezdeményezés, amely egy év alatt több mint 100 fős programozott közösséggé nőtte ki magát, ezúttal két kapuajat, 11 kaput és 3 homlokzatot újít meg a Széchenyi utcában. A szervezők a nagy érdeklődésre való tekintettel a résztvevők számát 100 főben maximálták, de a munkálatok mellett streetball versennyel, élőzenével és a Városházán szervezett véradással is várják az érdeklődőket. Új automata vízminőségmérő bóját telepített a Velencei tóba az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság a tó sérülékeny állapota miatt. A június elején áthelyezett eszköz negyed óránként végzi a méréseket és fél óránként továbbítja az adatokat a központi adatbázisba. A bója figyeli a vízhőmérsékletet, az oxigén viszonyokat, a sótartalmat, a zavarosságot, valamint az algásodásra utaló jeleket. A szakemberek így időben felismerhetik a kedvezőtlen folyamatokat, mielőtt a helyzet súlyossá válna. A mérőbóját a mindenkori vízálláshoz igazítják, jelenleg mintegy 20 cm-es mélységben dolgozik. Az eszköz energiaellátásáról akkumulátor és napelem gondoskodik. Megerősítette az Európai Unió legjobb adóbesorolását a Moody's Ratings változatlanul stabil kilátással. A nemzetközi hitelminősítő pénteki bejelentésében a 27 tagállam erős pénzügyi támogatási képességét és hajlandóságát emelte ki. A Moody's szerint az Európai Unió a világ legnagyobb szupranacionális adósság kibocsátója, amely továbbra is kedvező kamatok mellett jut finanszírozáshoz. A hitelminősítő emellett hangsúlyozta az unió növekvő kölcsönportfóliójának gondos kockázatkezelését is.
1: Az időjárásról.
0: Döntően felhőtlen lesz az ég, esetleg gomoly felhők fordulhatnak elő, amelyek átmenetileg felhősebb időszakokat okozhatnak. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 20 és 24 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek pedig 4 és 10 fok között lesznek.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeta. Repeta. Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
2: A Magyar Vöröskereszt idén is díjak átadásával ünnepelte a Vöröskereszt világnapját. A Magyar Nemzeti Múzeumban tartott rendezvényen a karitatív szervezet az elismerések átadásával köszönte meg a munkatársak, önkéntesek és támogatók kiemelkedő tevékenységét. Borsodabó-Üzemplén vármegye több elhivatott munkatársa és önkéntese is rangos díjban részesült. A következő percekben Duberné Dunaveszki Évát, a Borsodabó-Üzemplén vármegyei Vöröskereszt hajléktalanokat gondozó központja vezetőjét ismerhetik meg, aki emberi méltóságért díjban részesült. A kitüntetés a Magyar Vöröskereszt egyik kiemelkedő elismerése, amelyet a humanitárius tevékenységért, az elesettek segítéséért és a példamutató vöröskeresztes munkáért adományoznak. Kocák Szilvia, a riporter.
3: Duberné Dunaveszki Évát, a Borsodabó-Üzemplén vármegyei Vöröskereszt hajléktalanokat gondozó központja vezetőjét köszöntöm sok szeretettel az Európa Rádió stúdiójában, aki az elmúlt években sokszor volt vendégünk, és ilyenkor rendszeresen tájékoztatott a hajléktalan ellátás aktuális feladatairól. Mostani beszélgetésünk apropója azonban az, hogy május 8-án a Vöröskereszt világnapján emberi méltóságért díjban részesült. Szívből gratulálok a rangos elismeréshez.
4: Nagyon-nagyon szépen köszönöm a gratulációt, és hogy vendég lehetek.
3: A továbbiakban tegeződni fogunk több éves ismerettségünkre való tekintettel. Több elismerésben részesültél a szociális és humanitárius területen végzett áldozatos munkáért, átvehettél már például miniszteri elismerő oklevelet, Miskolcváros szakmai díját és több más díjat is. Ez a mostani elismerés mit jelent számodra?
4: Nagyon fontos ez a mostani elismerés, mert ugye emberi méltóságért díjat vettem át, amit úgy gondolom, hogy magaménak tudom érezni magát a tartalmát is, hiszen 22 éve hajléktalan emberekkel foglalkozom, és ahol az emberi méltóság előtérbe kerül, és ennek talán a megsértése, az náluk az nagyon jellemző, és én azért dolgozom, hogy ezeknek az embereknek védjem az emberi méltóságukat. Védjem őket a kirekesztettségtől, védjem őket a megaláztatásoktól, és én úgy gondolom, hogy ez most ezt a díjat valóban minden díjnak nagyon örültem, de ezt a díjat nagyon magaménak érzem.
3: Emberi méltóságért díj, csak egy személyes tapasztalat, hogy amikor én megláttam, hogy te kaptad idén ezt az elismerést, akkor azt mondtam, hogy hát ez a díj most nagyon jó helyre került, mert számomra a te munkásságod, a te hivatásod az mindenki számára példaértékű lehet, hiszen én csak ezzel találkoztam, úgyhogy ez a díj, ezt azt hiszem, hogy a legjobb helyre került.
4: Köszönöm szépen, hogy így látod, ezt én is így érzem.
3: Több mint két évtizede, pontosan 22 éve csatlakoztál a Vöröskereszt megyei szervezetéhez. Ez egy gyermekkori álom volt, vagy a neveltetésedből adódó indítatás?
4: Már gyermekkoromban beleláttam a Vöröskereszt segítő munkájába, édesanyám által, hiszen ő önkéntes vöröskeresztes volt, és mindig, ugye korábban volt május 1-e, augusztus 20-a nagy ünnepségek a Csanyikban, és ő mindig ott volt első segélynyújtóként, és én mindig ott voltam vele, és én láttam ezt a munkát, és már akkor ez nekem nagyon megtetszett. Maga a köpenyén az embléma, amit viselt, tehát ez így ennyi év távlatában is itt nagyon itt van előttem, úgyhogy én már akkor ebbe beleláttam. Nyilvánvaló mindig volt egy affinitásom a mások segítése irányába, és amikor rendszerváltás volt, akkor ugye el kellett döntenem, mert korábban én a Diósgyőri gépgyárban dolgoztam, és hát ugye a gyárak bezártak, el kellett dönteni, hogy merre is fogok elindulni, és akkor elkezdtem tanulmányokat folytatni, de azt tudtam, hogy mindenféleképpen a segítés, a mások segítése lesz az én utam. Több, tehát egyetemet, főiskolát végeztem, és azt láttam, hogy a gyermekekkel nem fogok tudni, tehát az nagyon mélyen érint. Tehát ugye belekóstoltam, vagy a tanulmányaim során nyilvánvaló, hogy gyakorlaton vettem részt számtalan területen, de úgy gondoltam, hogy hajléktalan ellátás lesz talán az, amit fogok tudni úgy végezni, hogy nem halok bele.
3: Törzsgyökeres miskolci vagy, hol végezted a tanulmányaidat?
4: Én Miskolcon középiskolában a Gábor Áronban jártam annak idején, majd 28 éves koromtól elkezdtem tanulni, és akkor a Krúdiba elvégeztem egy gyógypedagógiai asszisztensit, majd Jászberénybe végeztem főiskolát, a szociálpedagógus szakon, majd pedig Lána Miskolci Egyetemen közigazgatási mesterszakon egyetemi végzettséget szereztem.
3: Mikor lettél vöröskeresztes?
4: 2004-től vagyok vöröskeresztes, elsőként szociális munkásként, és akkor utána pedig 6 évig voltam szociális munkás, és 2010-től pedig vezetőként tevékenykedek.
3: Hogyan emlékszel vissza az első hetekre, hónapokra a hajléktalanokat gondozó központban? Milyen élmények értek akkor? Valójában erre számítottál, amit ott tapasztaltál?
4: Én nagyon-nagyon büszke voltam, amikor felvettek. Tehát az, hogy én a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szervezet, tehát ez volt a papíromon, tehát vagyok a munkatársa, hát ez egy borzasztó jó érzés volt. Tehát én nagyon büszke voltam az, hogy a munkáltatóm ugye a Vöröskereszt,

0: onnantól kezdve.
1: Nagyon sok nehéz emberi sorssal szembesülsz nap, mint nap. Mi inspirál a leginkább a munkádban?
0: Mindig a segíteni akarás, a problémának a megoldása. A kezdetekben nehéz volt, tehát hazavittem nyilvánvaló a problémát. Szerencsém volt, hogy mindig olyan család állt mögöttem, hogy meghallgattak, hogy támogattak. Ez volt a kezdetek nyilvánvaló. Most sem vagyok érzéketlen a problémák irányába, de egy idő után az ember jobban előtérbe helyezi a segíteni akarást, és nem azt, hogy most akkor érzelmileg, tehát nem együtt sírunk, hanem az van, hogy igenis, hogy mindent megteszek azért, hogy abban a helyzetben is segíteni tudjak, amiben az ügyfelem van.
1: Milyen meghatározó élményeid voltak ez alatt a két évtized alatt?
0: Nagyon-nagyon sok esetem volt, és úgy gondolom, hogy nagyon igyekeztem mindig mindegyikből a maximumot kihozni. Volt, hát ugye, ami talán nagyon hosszú éveken tartott, de ezt már többször elmondtam, ez volt egy nagyon meghatározó, az a értelmi fogyatékos fiatalember, akinek az életét végig tudtam kísérni a kezdetektől, amikor bekerült az intézménybe, és sok-sok mindenen mentünk keresztül együtt, és sajnos nagyon nehéz életútja volt, akár imeibe bekerült, ugye ezt tudjuk, hogy ez az értelmi fogyatékos embereknek, ha elkövetnek valami bűncselekményt, akkor oda kerülnek, de én tudom, hogy azt aztán nem követte el, amivel őt vádolták, de ez már a múlt, hagyjuk is, és végig én jártam hozzá látogatni, utána én voltam az, aki ki tudtam onnan intézményi hátteret biztosítottam, hogy kikerüljön, majd ugye az édesanyjához került, aki szintén intézmény volt, és akkor onnan vágyott oda, nem azt kapta azt a szülői szeretetet, amit szeretett volna, és akkor elindult ugye egy Mikulás napkor vissza én hozzám Miskolcra, Izsófalván volt egyébként, és ott a sineken jött és elütötte a vonat. Tehát ez egy nagyon-nagyon meghatározó az életemben. Nagyon fontos volt számomra ez a fiatalember. A rengeteg hátránnyal nyilvánvaló, hogy ott sok-sok felelőst fel lehetne sorolni, hogy ő miért került hajléktalan szállóra, hiszen korábban is ezek a problémái megvoltak, de ez is már a múlt, de azt nagyon megszenvedtem. Tehát egy hosszú idő is volt, amíg én az életében voltam, és sajnos az utolsó pillanatig, mert ugye már nincs, de számtalan dologba vettem részt, például amikor hölgyek érkeztek az intézménybe. Nagyon sok voltak szülések, amikor ugye intézményből ment, kísértem, és utána a gyermeket nem adták ki. Volt olyan bácsim, aki szegénykém, ő is olyan demens is volt, meg egyéb problémái is voltak, és akkor őt is börtönbe került, de azért, mert ment az utcán, nyitva volt egy kapu, bement, kitolta a kerékpárt, és akkor az már nyilvánvaló, nem azért tettem, mert ő lopni akart, hanem hát azért, mert ő ilyen volt. Akkor bekerült, akkor bevittem a fazekasra, akkor ott hagytam, tehát szóval kísértem, mindig mentem velük, mert úgy gondoltam, hogy az azért sokat jelent, hogy nem egyedül mennek, még ha akár börtönbe, ha akár egy gyermekelvételre, tehát hogy mindig a hátteret, ugye a biztonságot próbáltam nekik adni, hogy azokban, amikben ugye most, ami rájuk vár, akkor legalább annyit érezzenek, hogy ott vagyok. És ez például, hogyha kliensem bekerült büntetésségre hajtásba, akkor általában mindig nekem írtak, hogy én legyek a kapcsolattartó, tehát, hogy én ezt fontosnak tartom. Lehet, hogy ez mások szemébe, ez másképp, de nekem nagyon fontos volt, hogy bármilyen élethelyzetbe kerülnek, mindig ott legyek mögöttük. Tehát mindig tudják, hogy van Éva néni, akire lehet számítani. És ezt a mai napig is érzem már, ugye tisztől vezetőként vagyok az intézmény életében, vagyok az ügyfeleim életében, de mindig visszatérnek, hogyha ki is kerültek tőlem, de mindig visszatérnek, hogyha az életbe valahol megrekednek, hogy én leszek az, aki fog nekik segíteni. És azt hiszem, hogy nálam az, hogy egy kiégés, tehát ilyen szóba se kerül, mert az én lelkemet ez nagyon táplálja.
1: Mindez azt mutatja, hogy kialakult közöttetek egy bizalmi kapcsolat, és ennél azt hiszem nagyobb sikerről beszámolni nem is lehet, hiszen ez mindent elmond arról, hogy milyen kapcsolatot ápolsz azokkal a gondozottakkal, azokkal a rászoruló emberekkel, akik kénytelenek a hajléktalanokat gondozó központnak a szolgáltatásait igénybe venni. Nem egyszerű ezeknek az embereknek az élete, sorsa.
0: Igen, a bizalom, tehát említetted, és ez a legfontosabb, én mindig azt mondom a kollégáimnak is, vagy akár, hogyha új felvételes érkezik, hogy ami a legfontosabb, én úgy gondolom a szociális munkában az, hogy a bizalmat ki tudjuk alakítani. Ha ez nem sikerül, akkor, mert ugye ők már eleve terheltek, tehát ők azért már nagyon sokat csalódtak, tehát ők tőlük elfordultak, tehát ők azért nagyon-nagyon nehezen alakítható ki bizalom. De hogyha mi ezt meg tudjuk valósítani, és hát nekünk ez azért egy feladat is, nyilvánvaló,

0: akkor én azt hiszem, hogy akkor mint szociális munkások, akkor nagyon jól működünk.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Duberné Dunavecki Évával, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Vöröskereszt hajléktalanokat gondozó központja vezetőjével. Tartsanak velünk a továbbiakban is!

0: Repeta.
1: Repeta.
0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: A nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
2: Folytatjuk a beszélgetést Duberné Dunavecki Évával, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Vöröskereszt hajléktalanokat gondozó központja vezetőjével, aki emberi méltóságért díjban részesült a Vöröskereszt világnapján. A kitüntetés a Magyar Vöröskereszt egyik kiemelkedő elismerése, amelyet a humanitárius tevékenységért, az elesettek segítéséért és a példamutató vöröskeresztes munkáért adományoznak. A riporter továbbra is Kocák Szilvia.
3: Ez alatt a két évtized alatt bizonyára nagyon sok olyan új dolgot vezettél be az intézményben, amelyek korábban nem működtek. Mi az, amire a legbüszkébb vagy a változtatásokat illetően?
4: Igen, a Miskolci intézményben, hát egy kollégám mondta egyszer, hogy így mutatott egy térképet, hogy te teljesen átírtad az egészet. Nagyon-nagyon odafigyeltem arra, és arra nagyon törekedtem, hogy egy komfortos intézményellátást tudjunk biztosítani. Ez nyilvánvaló, hogy sok esetben pályázati források elnyerésével sikerült korszerűsíteni, modernizálni, és nekem nagyon nagy szerencsém van azzal, hogy olyan a fenntartóm, aki teljesen megbízik a döntéseimben, tehát hogyha én bármit elítálom, hogy ezt vagy azt szeretném az intézményben, mert ez szükséges ahhoz, hogy az ügyfeleink minél komfortosabban érezzék magukat, akkor ő soha nem gördít akadályt. Tehát megbízik a döntéseimbe, nem kell nekem azzal szembesülni, hogy majd azt mondják, hogy anyagi vagy egyéb dolgok miatt nem. És ezért az intézményünk, én úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon tiszta és egy jól felszerelt intézmény. Amire nagyon büszke vagyok, hogy hozzá kell tennem, hogy nők részére csak mi biztosítunk egyébként ellátást a városban, és sikerült párosszobákat létrehoznunk. Nos, ez úgy működött, hogy ugye egy több mint 100 éves laktanya épületben van nekünk a szolgáltatás nyújtás, és akkor voltak ilyen nagy hálók, úgymond, nagy szobák, és akkor azokat le lehetett választanunk. És ezért nagyon-nagyon jó kis kétágyas szobákat tudtunk létrehozni, ahol férj-feleség tud együtt lenni. Ez nagyon-nagyon fontos, mert azért, amikor bekerültek az intézményünkbe, akkor egyiket helyeztük el egyik a férfi szállón, a másikat a női szállón, tehát tulajdonképpen szét kellett válniuk. És azért ez borzasztó nehéz nekik megélni. Már eleve az, hogy egy olyan élethelyzetbe kerültek, amikor ugye elveszítették a lakhatásukat, most bekerülnek egy intézménybe, és akkor ott még teljesen külön. Úgyhogy tudtunk kialakítani 6 ilyen szobát, ez egy nagyon-nagyon jó dolog volt, és ami viszont meg nagyon, és ez a munkatársaimat dicséri, hogy olyan kollégákkal dolgozom, hogy ezeknek a kialakításában, burkolásba, festésbe, tehát mindenbe részt vesznek. Úgyhogy több diplomás emberekről beszélünk, és ezek az emberek, amikor látják, hogy, vagy amikor megbeszéljük, hogy most én kitaláltam valamit, megbeszéljük, és akkor ők is ezt támogatva, és mindenki beleteszi azt a tudást, ami van. És ez ugye nem a szociális része, hanem az, hogy aki burkolni tud, az, aki vízhez ért, aki ehhez ért, ahhoz ért, és akkor így együtt így megalkotjuk. Vannak társadalmi munkásnapjaink, amikor ugye mi lányok akkor elkezdünk takarítani, a fiúk pedig festegetnek, vagy egyebek, tehát így lehet haladni. Például tavaly évben sikerült egy komoly összeget kapnom adományként járó lapokra, abból megvásároltuk, és az én kollégáim tették le az intézménybe. És ez egy nagyon nagy mennyiség volt, úgyhogy én végtelenül büszke vagyok rájuk, és csak is ők azok, akik egyébként megmaradnak, akik így gondolkodnak, mint én. Tehát egy nagy csapat vagyunk, és mindenki beleteszi, azon kívül még, mondom, a szociális munkán kívül még mindenki beleteszi az egyéb tudását is.
3: Jelenleg hány tagot számlál a miskolci csapat?
4: A miskolci intézményben 50 fő munkavállaló van, segítők vannak, ápoló gondozók vannak, és szociális munkások vannak.
3: Már magában az, hogy 50 embert kell irányítani, már ez is egy, szerintem a feladatnak egy nagyon nagy falata. Ezen kívül ugye ott vannak a fedél nélkül élő emberek, akik segítségre szorulnak, hát ez meg nem könnyű.
4: Nekünk ugye van utcai gondozó szolgálatunk, és akkor ugye nem csak az intézményben élők, tehát ugye az a 300 fő, aki bent van, hanem nekünk még ugye kint vannak a külterületi részeken egy 80 most 87 fő gondozottunk, őket is látogatjuk, őket is próbáljuk segíteni. Hát igen, vannak, igen.
3: 2010 óta intézményvezetőként, 2020-tól a Miskolci intézmény mellett a Balassagyarmati, majd később a Salgó-Tarjáni intézmény vezetőjeként is dolgozol. Ilyen szerteágazó munkát csak egy támogató háttérrel lehet jól végezni. Mit szól ehhez a család? Hogyan tud támogatni a munkádban?
4: először is engedik, hogy szárnyaljak. Tehát nyilván valamikor igazgató úr átveszi bármelyik megyét, és, vagy vármegyét, és akkor jönnek a feladatok, hogy intézményeket veszünk el, tehát a hajléktalan ellátásba rám gondol, aki majd ugye beindítja azt az intézményt, és hát nekem ez mindig egy nagy kihívás, és nyilvánvaló, hogy ebbe én úgy gondolom, hogy a családtagoknak támogatni kell. Tehát ez minden szinten. Most, ha engem ebbe korlátoznának, akkor én ebbe sérülnék. Viszont ha én sérülök, akkor sérül a család. Tehát én úgy gondolom, hogy nálunk családban is úgy van, hogy a férjemnek is bármilyen a munkájába, bármilyen változás, vagy kihívás, tehát én is mindig támogattam, mert nem lehet akadályozni, tehát az embert nem lehet akadályozni, mert az, ott biztos, hogy sérül mindenki. Úgyhogy nagyon, nagyon büszke vagyok rájuk, a lányomra is nagyon-nagyon, mert ő viszont ugyan, ő is a segítséget választotta, de ő nem ebbe a formába, hanem ő az emberek gyógyítását, úgyhogy tavaly augusztustól a megyei kórházba belgyógyászaton orvosként, orvos rezidensként dolgozik, úgyhogy, és látom azt, hogy milyen szívvel, lélekkel teszi a feladatát, és amire nagyon büszke vagyok, az, hogy egy nagyon jó ember. És úgy gondolom, hogy így egy nagyon jó orvos is már jelenleg is, és nyilvánvalóan, hogy fejlődik, akkor pedig még jobb lesz.
3: Ilyen nagyon sok munka mellett feltétlenül meg kell találni azt a kikapcsolódási módot, amely egy kicsit feltölt a későbbiekre. Ha van időt kikapcsolódásra, akkor mi az, ami ki tud kapcsolni?
4: Hát most az elmúlt időszakban sok időm nincsen, mert ugye reggel 8-kor, olyan 6-7-ig dolgozom, tehát akkor megyek haza, a hétvégék vannak, és nekem a kikapcsolódás a főzés. Tehát én főzök a családomra, megcsinálom a házi munkát, akkor én már hétfőn egy nyugodtan fogok elindulni, tudom, hogy akkor megvan mindenkinek az élelem, és akkor tiszta a lakás, vasalt ruha, egyebek, tehát nekem ez a kikapcsolódás. Úgy évek óta nyilvánvaló, hogy eljárunk pár napos pihenésekre, vagy van nyaralás egy-két hét, de igazából nekem főképpen ez engem, ami kikapcsol. Imádok sütni, főzni, úgyhogy ez állítólag nem is megy rosszul, úgyhogy ez engem teljesen kikapcsol.
3: Bár azt nem állíthatjuk, hogy nagyon egyhangúan telnek a napok a hajléktalanokat gondozó központban, hiszen sok emberről gondoskodtok, naponta kell fontos döntéseket hozni, mégis hogyan telik egy-egy átlagos nap az intézményben? Vannak-e különösen embert próbáló időszakok a központ életében?
4: Hát az ember próbáló időszak az mindig a krízis időszak, tehát a téli időszak. Ott azért jóval nehezebb a feladatunk, mert tehát ugye a krízis időszakon kívüli időszak az általában azokkal az emberekkel foglalkozunk, akik nap mint nap ott vannak. Tehát már egy nagyon ismerős arcok, ismerjük a viselkedésüket, ők is már tudják azt, hogy nekünk mi az elvárás, ugye a legfontosabb a házirendnek a betartása. Nagyon fontos ugye az is, hogyha valaki aktív, akkor annak dolgozni kell menni, tehát azért vannak ilyen elvárások az intézményben, és hál' Istennek, amikor úgy akár kis támogatással, de munkát vállalnak, akkor mindig látják azt, hogy vagy érzik azt, hogy igen, akkor most már itt valahol, tehát azért fontosnak érzi magát. Tehát a krízis időszak viszont arról szól, hogy akkor a vidéken is, hogyha valaki nehéz helyzetbe kerül a lakhatása, vagy a fűtés nem megoldott, vagy pedig lenne olyan az otthona, akkor ugye hozzánk kerül be, akkor sok idegen érkezik, és olyan emberek érkeznek, akik akkor önálló lakhatásuk volt, és őnekik rettentő nehéz azt elfogadni, hogy most ők egy intézményben vannak, és leginkább ugye éjjeli menedék helyet vesznek igénybe, ami egy 15 főt, tehát egy hálóba 15-en vannak. Tehát ott borzasztó nehéz az alkalmazkodás, úgyhogy ez nagyon nagy kihívás a intézmény dolgozói számára, hogy próbálják úgy kezelni ezt a helyzetet. Ugye akkor több a konfliktus is, nyilvánvaló, úgyhogy én azt mondom, hogy az egy nehéz helyzet a krízis időszak.
3: Akkor mondjuk így a krízis időszakban egy-egy átlagos nap az hogyan zajlik? Gondolom két egyforma nap nincs, de van egy bizonyos alap.
4: Az intézményben élőknek ugye úgy zajlik, hogy reggel az éjjeli menedék helyet elhagyják. Akkor onnantól átmennek a nappali melegedőbe. A nappali melegedőből átmennek 12 és 13 óra között a népkonyhára megenni az egy tál ételt, majd utána a nappali melegedő 18 óráig, utána éjjeli menedék hely. És így nem is a nappal van igazából a nagy probléma. probléma, hanem ugye az éjjeli menedékhely, amikor 18 óra után ugye a krízis autó folyamatosan hozza be az embereket, akár olyan, tehát olyanokat, akik még nem voltak intézményben, vagy olyanok, akik esetleg olyan a magatartásuk, hogy végképp nem tudnak egyébként alkalmazkodni, és ugye ilyenkor őket is behozzák, mert hát a legfontosabb az ember életvédelme, és hát ugye télen azért leginkább ki vannak téve annak egy kihűlés veszélyének. Úgyhogy így zajlik, tehát tulajdonképpen 0-24-ben bent tudnak tartózkodni az intézménybe, a pihenésre, az étkezésre, a szállásra van lehetőségük, ezeket egyébként mind ingyenesen tudják igénybe venni, persze vannak azok a szolgáltatások, mint az átmeneti szálló, ami fizetőszolgáltatás, és van egy hajléksociális otthonunk, ahol az idős hajléktalanokat, embereket helyezzük el, ugye ez egy tartós bentlakás, ott 24 órában ápolásgondozást biztosítunk, az is térítési díjas.
3: Ez is érdekes, de engem inkább az érdekel, hogy a ti napotok hogyan áll össze ilyenkor, az ott dolgozóké, hogy elképzeljék a rádióhallgatók azt, hogy mennyi mindennel kell szembesülnötök egy nap, mennyi minden feladat hárul rátok.
4: Mindenkinek megvan a munkaköre, a kollégáknak, és nyilvánvaló, hogy most azon kívül, hogy szociális munkát végeznek, azon kívül, hogy ügyintéznek, azon kívül, hogy nyilvánvaló részt vesznek a népkonyhai étkeztetésbe, részt vesznek a beengedésbe, amikor információt adnak. Tehát ezek a munkafeladatok, amennyiben konfliktus keletkezik, akkor azt ott kezeljék, mert ugye nyilvánvaló sok ember van együtt, köztük előfordul. És ami nagyon fontos, hogy gondoskodnak, hogy beszélgetnek. És én azt látom, amikor így az intézménybe is ugye így jövök megyek, hogy minden kollégám úgy egy klienssel így áll, beszél, és figyel, és ez annyira fontos, hogy figyeljenek rájuk. Úgyhogy jó emberekkel dolgozom. Ezek az emberek ezeket a feladatokat végzik, és adják önmagukat és a lelküket egyébként.
2: Néhány perc múlva folytatjuk a beszélgetést Duberné Dunavecki Évával, a Borsodabau-Zemplén vármegyei Vöröskereszt hajléktalanokat gondozó központja vezetőjével. Számítok a figyelmükre a továbbiakban is.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, folytatjuk a beszélgetést Duberné Dunaveckijével, a Borsodabaui Zemplén vármegyei Vöröskereszt hajléktalanokat gondozó központja vezetőjével, aki emberi méltóságért díjban részesült a Vöröskereszt világnapján. A kitüntetés a Magyar Vöröskereszt egyik kiemelkedő elismerése, amelyet a humanitárius tevékenységért, az elesettek segítéséért és a példamutató vöröskeresztes munkáért adományoznak. Duberné Dunaveckijével Kocák Szilvia beszélgetett.
2: A krízis időszak április 30-ával véget ért. Jelenleg milyen feladatokat lát el a központ, milyen szolgáltatásokat igényelhetnek jelenleg a fedél nélküliek?
3: Csak az időszakos éjjeli menedékhelyet zárjuk be április 30-ával, egyébként az összes többi szolgáltatást igénybe lehet venni. Éjjeli menedékhely 80 férőhelyes, átmeneti szálló 100 férőhelyes, nappali melegedő szintén 100 férőhelyes, népkonyhán 200 adagos ételt szolgálunk ki, a hajlékszociális otthonunkban ott 60 férőhelyes. Ami még fontos, hogy hát öregszik ugye nem csak a társadalom, hanem ugye tehát a hajléktalan emberek is, és egyre nagyobb szükség van a ápolás-gondozás nyújtó intézmény jelent. Úgyhogy most befogadást kaptunk, egy 17 fővel tudjuk bővíteni a hajlékszociális otthonunkat, úgyhogy az átalakítások zajlanak, és bízom benne, hogy hamarosan meg fogjuk tudni nyitni. Ez egy nagyon-nagyon fontos szolgáltatásunk, és a jövőt illetően pedig én úgy gondolom, hogy ezekre lesz a legnagyobb szükség.
2: Mit tartasz a Vöröskereszt erősségének, és mi az, amin változtatni kellene a te meglátásod szerint, ha módodban állna, mi az, amit javítanál az ellátásokon?
3: Elfogult vagyok a Vöröskereszttel, tehát én úgy gondolom, hogy ez egy nagy múltú szervezet, tehát ugye számtalan országban vagyunk jelen, tehát nem is tudnék egyébként más segélyszervezetnek a tagja lenni, tehát nekem a Vöröskereszt az a Vöröskereszt, tehát ez egy nagy család. Mindig, amikor így, például most is, amikor vettem át a kitüntetésemet, és akkor felmegyünk Budapesten, tehát találkozok más vármegyékből érkezőkkel, vagy az országos igazgatósággal, akkor tehát úgy köszöntjük egymást, tehát tudod, ez a hazaérkeztél, ez az ilyen, tényleg ilyen nagy család vagyunk, úgyhogy nekem a Vöröskereszt az mindent is jelent, úgyhogy ott abban így változást, a hajléktalan ellátásban változást, igen, ott van pár gondolatom, amit változtatni kellene, de nyilvánvaló majd meglátjuk, hogy a jövő mit fog hozni, de azt hozzá kell tennem, hogy egy nagyon-nagyon jól felépített rendszer egyébként a hajléktalan ellátás. Én amin változtatnék, hogy talán több felelősséget rónék azok az emberekre. Mert tulajdonképpen, hogyha te mindent megkaphatnak úgy, hogy semmit sem kell érte tenni, és azt tudjuk, hogy amikor úgy semmit nem teszünk érte, és mindent megkapunk, hát ilyen az ember, akkor nem is biztos, hogy azt úgy értékeljük. Nyilvánvaló mi az intézménybe, meg nekem is az elvárásom, tehát ha aktív valaki, tessék menni dolgozni. És itt ebből nem nagyon szoktam engedni, nem kívánságműsor, hiszen mindig elmondom, hogy amikor majd eljutnak nyugdíjas korba, és amikor nem lesz egy forint sem, akkor ugyanúgy ez a 15 férőhelyes éjjeli menedékhelyen kell lesz majd lenni, amikor már azért egy olyan korban, amikor betegségek is jobban jönnek, egy gyerek nem lesz szerencsés. De azért, hogyha lesz egy kis jövedelem, egy kis nyugdíj, akkor azzal már egy másfajta szolgáltatásra is be tudnak jutni. Meg másik az, hogy én úgy gondolom, hogyha az ember azért tevékenykedik nap, mint nap, akkor azért biztos, hogy az a mentálisan is erősíti. Úgyhogy én ezeket így mindig így elmondom, a kollégáim is ugyanezt támogatják, de viszont ennek az a problémája, hogy egyébként ezt én elmondom, és akkor ha valaki meg mégsem akarja, akkor nem tudok vele mit kezdeni. Tehát én arra szeretném ezt így kikerekíteni, hogy igenis kellene elvárásoknak lenni. Tehát, hogy legyen nekünk az, hogy igen, elvárhatom tőle az, hogy igen, ezt és ezt is ezt kell teljesíteni ahhoz, hogy akkor a intézményi ellátásba tudjon lenni.
2: Ha újra pályaválasztás előtt állnál, újra a szociális terület kerülne előtérbe? Újra egy ilyen pályát választanál?
3: Újra, és úgy újra a hajléktalan ellátást. És talán azért is a hajléktalan ellátást, mert itt vannak. Tehát ez azért nehezebb, talán ők így a szociális területen mert őket nagyon sokan megvették, tehát nagyon, és nagyon sok problémával érkeznek, és őket annyira kirekezték, és én nagyon harcolok értük, és nagyon-nagyon fontosnak tartom egyébként a társadalom és az érzékenyítést. Tehát én nagyon harcos vagyok egyébként. Én már a világon mindenkivel, most nem az, hogy összevesztem, de össze tudok egyébként az érdekükbe menni, hogyha valahol nem úgy kezelik őket, és legyen ez mindegy, nem is sorolnám, hogy hol, de és mindig jól jövök egyébként ki belőle, mert látják, hogy nem azért harcolok, mert hogy most én egy ilyen típusú ember vagyok, egy harcos, hanem azért, hogy értük, és akkor ha olyan emberrel találkozom, akkor ez akkor nem ellenséget lát bennem, hanem megérti az én álláspontomat, és talán el is szégyeli magát, hogy igen, tehát nem úgy bántunk ezekkel az emberekkel. Úgyhogy én mindenféleképpen így ez a legnehezebb területen.
2: Hogyan lehetne érzékenyíteni a társadalmat ezekre a kérdésekre, hogy elfogadják a segítségre szoruló embereket, és nem megvessék, hanem inkább támogassák őket?
3: Az igazság, hogy nagyon kevés az információ a hajléktalan ellátó intézményekről is, hogy az, hogy ők hogyan élnek. Én olyan örülök, amikor jönnek egyébként intézménybejárásra, az egyetemről gyakran jönnek szociális munkások, egészségügyi szociális munkások, hallgatók, tehát most is volt, és megmutathatom magát az intézményt. Látják azokat az embereket, akik ott élnek, mert sajnos a kép nagyon-nagyon rossz. Tehát az, hogy koszosak, piszkosak az intézményben is, ilyenek, olyanok, amolyanok, és akkor közben egyáltalán nem így van. Tehát most mondanám, hogy jöjjenek el az intézménybe, és nézzék meg a körülményeket, de nyilvánvaló, hogy nem mindenkinek van erre sem igénye, sem ideje, sem lehetősége, de talán ne ítélkezzünk. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ítélkezzünk, csak a jó Isten ítélkezhet. Tehát mi ne kezdjünk el egyik ember a másikra ítélkezni, mert nem tudhatja, hogy miért került oda, hogy mi volt a múltjában, mi volt az életébe. Nyilvánvaló, azt sem kell eltagadni, hogy tettek is érte. Egyikünk sem tökéletes. Tehát én mindig azt mondom, hogy ő nekik az alkalmazkodási képességük az, ami talán gyengébb, mint másoknak. Nehezebben megváltozott körülményekhez nehezebben tudtak alkalmazkodni az életükbe, mert minden embernek szerintem az életében vannak nehéz időszakok, kijövünk belőle, próbálunk, ha most kevesebb van, akkor a kevesebbhez alkalmazkodni, ha most ez az elvárás, akkor ehhez. Őnekik talán ez volt, hogy nem igazán tudtak alkalmazkodni. Itt, és azt látom is egyébként náluk, hogy nehezebben élik meg az, hogy na most akkor valami megváltozik, és akkor most akkor egy új irányt kell venni az életbe. Én úgy gondolom, hogy náluk ez van, de nem rosszabb emberek egyébként, mint bárki más.
2: Duberné Dunaveszki Évának nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és szívből gratulálok az elismeréshez.
3: Nagyon-nagyon szépen köszönöm.
1: Mint arról már beszámoltunk, a Magyar Vöröskereszt idén is díjak átadásával ünnepelte a Vöröskereszt világnapját. A Magyar Nemzeti Múzeumban tartott rendezvényen a karitatív szervezet az elismerések átadásával köszönte meg a munkatársak, önkéntesek és támogatók kiemelkedő tevékenységét. Ebben az órában Duberné Dunaveszki Évát, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Vöröskereszt hajléktalanokat gondozó központja vezetőjét ismerhették meg, aki emberi méltóságért díjban részesült. A kitüntetés a Magyar Vöröskereszt egyik kiemelkedő elismerése, amelyet a humanitárius tevékenységért, az elesettek segítéséért és a példamutató vöröskeresztes munkáért adományoznak. Duberné Dunaveszki Évával Kocák Szilvia beszélgetett.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogat.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Fontos közleményt adott ki a gondosóra program üzemeltetésével kapcsolatban a minisztérium, amely megerősítette, hogy a szolgáltatás továbbra is zavartalanul működik, és elérhető a felhasználók számára. Bár a korábbi működéssel összefüggésben szabálytalanságok miatt feljelentés és hatósági vizsgálat is indult, a hivatalos tájékoztatás szerint az év végéig biztosított a rendszer fennakadásmentes üzemeltetése. A felhasználóknak érdemes fokozottan óvatosnak lenniük azzal a csalás sorozattal is, amely során hamis, tartozást követelő e-mailekkel próbálnak pénzt vagy banki adatokat kicsalni. A gondosóra ugyanis államilag biztosított, teljesen díjmentes szolgáltatás. A szakemberek arra is emlékeztetnek, hogy a készüléket fontos rendszeresen 2-3 naponta tölteni, és a nap folyamán folyamatosan viselni a biztonság érdekében. Rendkívüli parlamenti ülést tartanak hétfőn reggel 9 órától, amelyen több képviselő, köztük Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogának felfüggesztéséről is dönthetnek. A Tisza frakció kezdeményezésére összehívott ülésen terítékre kerül Hankó Balázs, Sesták Miklós és Gurzó Mária mentelmi ügye is, valamint határoznak az új legfőbb ügyész személyéről. Magyar Péter korábban közölte, hogy kéri saját mentelmi jogának haladéktalan felfüggesztését, míg az ügyészségi indítványok lopás, hűtlenkezelés, illetve vesztegetés elfogadása miatt érkeztek. A napirenden szereplő legfőbb ügyész megválasztásával kapcsolatban a Tisza frakció korábban jelezte, hogy nem támogatja az államfő által javasolt Szatmári Zoltánt. Egyhangulag elfogadott határozatban állt ki a megyei önkormányzatok szerepének megerősítése mellett a Hajdú-Bihari közgyűlés pénteki debreceni ülésén. A Pajna Zoltán elnök által előterjesztett dokumentum szerint a területi középszint nélkülözhetetlen a térségi fejlesztések koordinálásában, a helyi érdekek képviseletében és az uniós források hatékony felhasználásában. A testület támogatásáról biztosította a megyei önkormányzatok országos szövetségének szakmai állásfoglalását, amely arra figyelmeztet, hogy erős területi szint nélkül Magyarország versenyképessége csorbulhat. A döntéshozók hangsúlyozták, hogy a megyei önkormányzatok nem felesleges adminisztratív szintek, hanem a területi kormányzás alapvető funkcióját látják el. 4 napos tüntetésre készül a Független Benzinkutak Szövetsége és a hazai kis- és középvállalkozási szektor szeptember 28-a és október 1-e között Budapesten a Kossuth téren, mivel a kormánytól eddig nem kaptak választ az aggodalmaikra. Egri Gábor elnökségi tag elmondása szerint a csőd közeli helyzetbe került, mint egy 1000 független benzinkút, és a kisvállalkozások azért demonstrálnak, mert érdemi párbeszédet és a jövőkép rendezését várják a kabinettől. Hozzátette, hogy a magas adóterhek és a MOL hatalmas nyeressége mellett a vállalkozások számára a munkabérek terhei is rendkívül megterhelőek, versenyképtelenné téve a szektort. A tüntetők célja, hogy felhívják a figyelmet a gazdaság problémáira, és megosszák innovációs ötleteiket, valamint javaslataikat a döntéshozókkal a versenyképesség javítása érdekében. Bővült a nemzetközi turizmus az első fél évben az ENSZ turisztikai világszervezetének legfrissebb jelentése szerint. A közel-keleti konfliktus a magas olajárak és az inflációs nyomás ellenére mintegy 690 millióan utaztak külföldre, ez 4,1%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, bár a globális ütem lassult. Afrika és Európa jelentős növekedést mutatott, míg a Közel-Keleten 22%-os volt a visszaesés. A szakemberek az egész évre vonatkozó globális növekedési előrejelzésüket 1-2%-ra mérsékelték. Figyelmeztetést adott ki a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tiszabecs önkormányzata, miután 2 nagytestű medvét észleltek a térségben péntek éjjel. A határrendészeti hőkamerás szolgálat a Tiszabecs-Uszka és Botpalát közötti mezőgazdasági területen kapta lencse végre az állatokat. A helyi vezetők arra kérik a lakosságot, hogy legyenek rendkívül óvatosak és körültekintőek a környéken. Szakemberek szerint a Magyarországra tévedő példányok leggyakrabban Romániából vagy Szlovákiából érkeznek, ahol jelentős barna medve populáció él. Az országban időnként felbukkanó egyedek azonban ritkán telepednek meg tartósan hazánk területén.
0: Az időjárásról.
1: Döntően felhőtlen lesz az ég, esetleg gomoly felhők fordulhatnak elő, amelyek átmenetileg felhősebb időszakokat okozhatnak. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 20 és 24 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek pedig 4 és 10 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Megélő utazások. Kultúrtörténeti ínyenségek az Európa Rádió magazin műsorában.
1: Jó napot kívánok, Papp Beatrix vagyok. Kedves hallgatóink, rendhagyó utazáson vehetnek részt mai műsorunkban, ugyanis három kötete jelent meg Tasnádi Éva és Pető Zsolt Messenger verseinek. Kettőjük barátsága, a folyamatos beszélgetése ebben az egyedülálló formában történt. A versek mély lelki kapcsolatról, különleges utazásról szólnak. Mai műsorunkban a költőkkel, Tasnádi Évával és Pető Zsolttal, illetve Petrányi Szörannával, a Rekó Alapítvány elnökével beszélgetünk.

0: Tasnádi Évával és Pető Zsolttal, a Messenger versek kötetének szerzőivel beszélgetek, illetve Petrányi Szőr Annával, a Reko Alapítvány vezetőjével. Tulajdonképpen a Regélő utazások sorozatba hogyan illik bele a Messenger versek története, kötetei?
1: 2024-ben egy beszélgetést bonyolítottunk le, vagy volt egy kellemes beszélgetésünk a Mélész Juhász Péter könyvtárba, közönség találkozóval egybekötve, és akkor úgy gondolt, hogy maga az a folyamat, ami Évában és Zsoltban elindult, az nem más, mint egy regélő utazás. Beszélgettünk Debrecenről, az Árka galériáról, beszéltünk Hódmezővásárhelyről, Medgyesi Ferencről, különféle szülőföldhöz köthető élményekről, és akkor gondoltuk, hogy ezt a Messenger versek sorozatot folytatnunk kellene.
0: Hogyan születtek a Messenger versek?
2: A Messenger versek születése azért egy olyan történetet foglal magába, hogy azért ez először nem így történt. Telefonálások voltak, illetve üzenetváltások voltak, és ezekből az üzenetekből lettek aztán gondolatok, lettek aztán a versek, és azért találtuk ki ezt a Messenger-t, mert végülis ez volt igazán az alap, amin egyáltalán tudtunk kommunikálni. Először SMS-ek voltak, és utána alakult ez Messenger-re, és nagyon tetszett nekünk ez a cím, a Messenger versek, és úgy gondoltuk, hogy ez egy nagyon nagy különlegesség, és mintha egy újabb műfajt alakítottunk volna így ki. Én valamikor egy kis galériát vezettem, és nekem nagyon jó barátom Pető Zsolt, aki itt egy nagyra tartók, együtt is jártunk ugyan főiskolára, és nagyon sokáig ugye nem találkoztunk, de aztán a galériában egyszer volt nekünk egy kiállításunk, és egy közös kiállításunk, és ott kezdtünk el újra beszélgetni, és végül is, amikor én az első verseket próbáltam írócskatni, akkor én Zsoltnak küldtem ezt el, hogy mit szól hozzá, majdnem, hogy félve is küldtem ezeket, és azt kérte tőlem, hogy mit szólnék hozzá, hogyha ő erre válaszolna is. És a története ez, hogy én küldtem a verseket, és ő ezekre a versekre válaszolt. És ezután a mindennapossá is vált. Én írtam naponta, ő írta vissza nekem naponta. És hát ebből született már ez a Messenger vers harmadik kötete. Először elkezdődött egy 20 oldalassal, utána volt egy második kötetünk, és ez pedig egy harmadik kötet.
0: Az első versek miről szóltak?
2: Az elsők is, azok is ugyanilyen kis élettörténetek voltak, de nekem igazán a kis próbálkozásaim voltak még. Én ugye nem írtam előtte verseket, de tulajdonképpen ezt sem annak tartom, inkább ilyen gondolatok ezek, amik itt meg vannak fogalmazva. Én tulajdonképpen inkább ilyen képeket készített, tűzománc képeket, és a zománc képeim is mindig egy-egy történetet mondanak el, és úgy gondoltam, hogy ezt meg lehetne szövegileg is jeleníteni. És hát ennek ez lett az eredménye.
3: Amit Éva említett az imént, hogy mi a galériában találkoztunk újólag, ez igazából egy művészeti élmény volt. Az én számomra is, meg hát nyilván az ő részéről is, hiszen Éva tűzománc művészettel foglalkozik, illetve grafikákkal, különböző akril olaj művei is vannak, de főképp ugye tűzománcokkal foglalkozik. Ez azért lényeges, mert hogyha valaki beleolvas ezekbe a különleges formájú, formátumú versekbe is, a Messenger versekbe, akkor elsősorban azt fogja megtapasztalni, hogy Évának a művei képszerűek. Rendkívüli élességgel írja le a körülötte létező világot, harmóniára törekvő egyértelműen a lírájában, és én erre a természeti színes képsorra próbálok válaszolni gondolati lírával. És ez teszi szerintem olvashatóvá, olvasmány élményűvé ezt a költészetet, meg hát egyáltalán a kettőnk közötti dialógusnak a lehetősége, és az, hogy ez fölmerült bennünk.
0: Mennyire különleges ez a műfaj, egyedülálló?
3: Szerintem igen. Ilyen gyűjteményes kötetben legalábbis Messenger verseket én nem láttam még. Vannak olyan költők, most modern magyar költőkről beszélek, akik ugyanígy interneten keresztül közlik a saját verseiket, sőt, oda is írják, Facebook oldalakat üzemeltetnek, stb. De ilyen jellegűt, amit directed messenger formátumban is adunk ki, és maga egyébként, hogyha a kötetet megnézi valaki, hát a borítója is szintiszta ilyen messenger alakú képsorokból áll, jelezve azt, hogy mit fog benne találni az olvasója. Hát ilyen rövid kis sorokból és hosszan megfogalmazott líráról van szó. Ezért mondom, hogy talán egyedülálló nem 100%-ban, de a formáját tekintve, a kiadását tekintve a kötetnek igen.
1: Hadd tegyek hozzá annyit, hogy mikor a Mélész Juhász Péter könyvtárban Éva és Zsolt meghallották a saját verseiket Szép Evelin és Pap István színművészek előadásában, bizony nagyon meglepődtek.
0: A Rekó Alapítvány felkapta a fejét, úgymond erre a kötetre, a stílusra, az írókra.
1: Nem csak a Rekó Alapítvány, hanem én magam, mert

0: Körünk volt ott, de én úgy láttam, hogy azért idegenek is érdeklődtek, és különösen színesítette a programot, amikor Pap István a fantasztikusan jó orgánumában, hasonló orgánumában egyébként, mint Pető Zsoltnak, valamint a kis finom, szép Evelyn hasonló karakter, mint ugye Tasnádi Éva, akkor ők megszólaltatták, az egyébként, mint messenger versek, azt hittük, hogy csak írásban élvezhető verseket, nem. Elmondva is nagyon jók voltak.
1: Arany cipellő. Felfénylik az arany. Nehéz elem. Szedegetem. Telérből tenyérbe teszem. Karácsonykor előveszem. Csomagolom. Tolom telem. Ideg van. Fogadalom. Megszegem. Kisepregetett. Kisepregetett. Várom. Újévi megbúvókat, tovább futókat, fellegloglókat. Mert eljő a menyasszony. Hamarosan eljő. Lábán aranycipellő.

0: Ma is tart ez a napi szintű kapcsolat egyébként?
1: Ez azért már annyira, hogy nem, és ez az én hibám valószínű. Most egy kicsit váltott a dolog. Most azt veszem észre, hogy Zsolt a kezdeményező. Zsolt ír rá, mint hogyha unszolna, hogy most már megint tovább folytassam. De ez nem csak úgy jön. Tehát ez azért 2-3 évig ez elég intenzív volt nála, de most azért olyan sok minden történik az életemben, hogy igazán még most az anyagokat gyűjtöm, hogy majd a későbbiekben meg tudjam ezt azért írni. Igen, érdekes ez. Nekem is most, hogy újraolvastam most a 3. kötetünket, azért tudni kell ezekről a versekről, hogy ezek olyan mindennapainkhoz szólnak. Tehát mik történnek velünk, akárhogy most itt ülünk, ezek milyen hangulatok, és mit érzek ebben a pillanatban. És én a női nyelven írom, mondhatnám jegyez. Zsolt pedig, ugye ő egy teljesen más karakter, és ezért fantasztikus ez, hogy ez a kettősség, ahogy szeretném.

0: belül. Tehát én elkezdek egy témát, és ő pedig ez a témához úgy nyúl hozzá, egy teljesen férfiasan és egy filozófikus alkatúan, és megmagyarázva, vagy egyáltalán, tehát egy teljesen más világot tud. Tehát egy téma ezért érdekes, hogy többféleképpen van megvilágosítva, vagy egyáltalán felhozva. Úgyhogy most inkább a kezdeményező most Zsolt, úgyhogy most éppen hármat kaptam tőle. Én kicsit nehézkesen ráírtam valamelyikre, de aztán utána persze jött a másik téma, ami már az én témám volt, és aztán utána most azt veszem észre, hogy én most persze én most kevesebbet írok. De lesz ez majd máshogy is.
1: Viták voltak már?
2: Én azt gondolom, hogy viták azok egyáltalán nem voltak. Egymást erősítő beszélgetések, dialógusok ezek. De abban Pannának meg igaza van, hogy ez nem föltétlenül csak a kettőnk beszélgetése, mert hogy Éva is ahonnan az információit fölszedi, ahonnan az ő lelke táplálkozik. Azok a gondolatok és azok a mindennapi történések, azok őt ugyan megihletik, de én megpróbálok mindig ugyanarra a gondolatiságra, arra a gondolati síkra, mélységre eltalálni, ahonnan ő érkezik, és ebbe a gondolkodásba azok is be tudnak jönni, be tudnak hatolni, mint például Panna, aki gondolkodó ember módjára, érző ember módjára szintén hozzászól ezekhez a versekhez és a dinamikájukhoz. Mit értek ez alatt? Az imént említette a Krasznahorkait például, akinek nyilván fantasztikus teljesítmény, abszolút gratulálunk. Én az ő munkásságát ugye már 18-19 éves koromtól kezdődően, amikor elkezdett ő is ugye filmezni együtt a Tar Bélával, onnantól kezdődően nyomon követtem, én először film élményeim voltak, forgatókönyvírását ismertem meg, és akkor utána ismertem meg a köteteit. Egészen elnyúlóan odáig, mint például a Max Neumannról készült kis kötete, ahol hát ugyancsak egy fantasztikus grafikust, festőt vett elő, ugye baráti módon ugyanígy. Elővette a munkásságát, a Krasznahorkai, és írt róla egy csodálatos kötetet. És amikor picit készülve is erre a beszélgetésre, én elolvastam újra ezt a kötetet, aminek az a címe, hogy Állat van bent. Én akkor dermedtem rá, hogy az a közeg, ahonnan ő megfogalmazza ezeket a gondolatait. Hát igen, nem véletlen az, hogy én eljutottam oda, hogy őt olvassam, mert valami hasonló, mint amit én is gondolok. Egy olyan mélységig viszi le a gondolkodást, a képekről való tanúbizonságtételt, amely azt kell, hogy mondjam, hogy Pilinszky Jánosi mélységeket idéz meg, és én mindig is kíváncsi voltam arra, hogy amikor például a Pilinszky János azt mondja, hogy mélyre kell menni, és amikor már úgy érzi, hogy annyira fáj, hogy nincs lejjebb, akkor még egy lépést tesz lefele. Mindig kíváncsi voltam erre az alapra, erre a mélységre, hogy mi ez. És a Krasznahorkai képes ott sétálgatni, ezen a metafizikai síkon. És én azt gondolom, hogy Évának a gondolatai is valami hasonló képiségből jönnek elő, mint ahol a Max Neumannak a képei. És ugyanúgy lehet rá most ebben az időszakban is reagálni. Nyilván nem összehasonlítani akarom magamat a Krasznahorkaival, meg Évát se a Neumannal. Mindannyian különböző emberek vagyunk, meg hát különböző stációjában járunk a tehetségnek, meg az éveknek. És Pannának még a gondolatait azért idézném idebe, mert hogy ő volt az, aki ezeket a verseket, gondolatokat, kiadásokat látva arra buzdított bennünket, hogy menjünk előre. És léptünk is egyet, mert létrehoztunk például egy olyan alapítványt, ami a magyar filozófiát egy picikét megihletheti. Ennek az a neve, hogy Magyar Filozófiáért Alapítvány, és ezt azért hoztuk létre, mert hogy Vajda Mihály, egykori professzorom, tanárom halálát annyira bántotta a lelkemet, hogy úgy gondoltam, hogy valamit kell az ő emlékére letenni, valamit az asztalra, és hogy most ez a kávé itt van előttünk, ebben a kávézóban, úgy ezt az alapítványt meg a filozófia oltára előtt tettük le, és ezt igazából Évának, meg Pannának köszönhetem.
3: Nagyon szépen köszönöm, és hogyha már megszólítottál Zsolt, akkor azért annyit elmondanék, hogy a Krasznahorkaira jellemzőek a nagyon-nagyon hosszú mondatok. Nagyon-nagyon hosszú mondatai vannak, tehát az egyik műve például 418 oldal, egyetlen egy mondat, és valóban nem hasonlítjuk Tasnádi Évát és Pető Zsoltot, egyébként dr. Pető Zsoltot, elnézést, hiszen PhD-zett filozófusról van van szó, Raszlóhorkai Lászlóhoz. Ugyanakkor a messenger versek egymásra rímelése, és valahol tart a végtelenben.
1: Itt a mélységekről beszélgettünk már, de a férfi-női lélek mélysége különállóként, külön megtapasztalhatóként előjön ezekben a versekben?
0: Szerintem abszolút igen. Két világot képviselünk. Én nőiességet teszek bele, ő a férfi dolgot teszi, tehát egyértelműen másképpen gondolkozunk. Ami érdekes, hogy rá kellett jönnöm, hogy én mindig úgy optimistában látom a dolgokat, tehát mindig így építek. Tehát van egy téma, és azt én utána mindig valahogy, vagy a legvégére mindig csak úgy kinyitom ezt a témát, hogy azért van még más lehetőség is, és azért bízunk. Ha erre Zsolt, amikor megírja a verset, az ő kis versét, ami válasz, akkor ezt úgy lecsapja. Tehát, hogy egy érdekes dolog, igen, hogy itt egy kicsit hadakozunk is egymással, és ezen szoktunk is nevetni, hogy én így felépítek valamit, és jó abban pillanatban.
2: De ez nem vita, mint amit ez az előbb kérdezett.
0: Hanem ez a tipikus női férfi karakter valószínű, és a kicsit az összecsapások, de ez abszolút baráti szempont, baráti stílusban. Én nagyon szeretném azt, hogyha a mi Zsolt kinézett verseket azért a mi végül és előadásunkban is el tudnánk mondani, mert így nagyon nehéz egy versről beszélni, vagy egy ilyen hangulatról beszélni, hogy igazán nincsen előttünk azt, hogy miről is.
2: Éva most olyan tájékra elvezette, amit érdemes egy kicsit alátámasztani, én azt gondolom, hogy miért vagyunk ott ennél a témakörnél. Mert hogy például ugye volt Debrecenben egy rendkívül tehetséges színész, ugye Bertók Lajosnak hívták. Általam is rendkívül tisztelt, az én fiatal koromat rendkívül meghatározta. Én egy-két évet láthattam sajnos csak játszani, mert amikor nekem már kinyílt a tudatom, hogy én figyelmes legyek az ő művészetére, színészi alakításaira, addigra már elhunyt. És megdöbbenéssel tapasztaltam egyszer, hogy amikor bennünket riporterként annak idején meghívott az édesanyja a minden évben megrendezett emléknapjára vagy emlékestjére Lajosnak a saját családi házukba, láttam egy képet fönt a falon. És ez a kép 20-25 évvel később Éva galériájában elém villant. És én megdöbbenve tapasztaltam, hogy mi ez a kép. Mondom, hogy kerül ez ide? És hát akkor jöttem rá, hogy ezt Éva készítette. Ajándékba adta annak idején az anyukájának. Ez a kép ez arról szól, hogy egy hölgy fog egy galambot, vagy egy lélekmadarat a kezében, és lelket lehelni próbál bele. És megpróbálja az, hogy hát ha elszáll ez a madár. Nekem ezt jelenti ez a kép, hogy még ne haragudjanak a mondatért, de hogy még holtában is hát, ha egy pici anyai lehellet még bele tud ebbe a lélekmadárba vagy gerlébe szállni, és ez oly könnyűvé tenni esetleg a testét, hogy föl tudna repülni. Ez is egy kezdeti versünk volt. Amikor ezt megbeszéltük Évával, ő reagált rá, és én pedig folytattam, kicsit kiírva magamból ezeket az emlékeket, szépen föl tolultak belőlem, mint egy ilyen biblikus nyelven szóval tóhuvá bohuból, egy ilyen zűrzavarból, egy képiséget és életet nyert el ez a történet egy versben.
0: Lebegek, testen vízben, tetején fekszem, arcomban kint, orrommal lélegzem, hosszan be, ki. Imbálózom, karomat széttárom, lábaim nyújtva egyenesen, egyensúlyban. Mozdulatlan kereszt. Hallom belső ritmikus működésem, fülem cseng. Két világ között lebegek, meg az elemek. Haladtam víztömeg, felettem égiek, levegő, szelek, madarak, hulló falevelek, beborítanak a színek, barnák, sárgák, pirosak, zöldek, együtt ringatózunk bele az őszbe.
1: Egyébként hova jutott el akkor a harmadik kötet? Gondolom volt egy kezdete, hogy elkezdtek levelezni. Mit lehet erről az átalakulásról elmondani?
2: Nagyon jó a kérdés. Nagyon. Én azt gondolom, hogy formailag abszolút letisztultunk. Hát a harmadik kötetre már tudjuk, hogy mit akarunk csinálni. Az látszik. Már akkor, amikor megírjuk a verset és átküldjük egymásnak, már akkor sokkal tisztább és olvashatóbb versformátumú a költemény. És már egyértelműen merném költeménynek nevezni őket, és hagyjuk bele csúszni, mászni a mi élettörténeteinket ezekbe a virágba. És én is egy picit talán, hogy mondjam, inkább a filozófia és a gondolkodás, a bölcseletből fakadó gondolkodásomban hagyom egy picit jobban belecsúszni az érzelmeket, és ezt azért Évának is köszönhetem.
0: A női mi volt? Tehát egy nő persze az érzelmek és az érzések viharában működik, és mi azért, már mint nők, én úgy gondolom legalábbis, egyszerűbben tudunk fogalmazni, nem nincsenek itt ilyen cizellált dolgok, hanem egyszer csak vannak a dolgok, és aztán jön, és az áramlik. A férfiak ezen meg, nem is tudom, teljesen másképpen gondolkoznak, tehát ők úgy gondolják, vajon talán, hogy ez valami burkoltam valamit, a nőnél csak úgy áramlanak ezek a dolgok. Zsolt nagyon jól szokta ezt lereagálni, én mindig csodálkozom is rajta, hogy ilyen bonyolult is lehet az, amit én gondolom. Én úgy gondolom, hogy nagyon egyszerű, olyan, amit én próbálok megírni, vagy amit ugye próbálok megjeleníteni. És pontosan ez a jó benne. Tehát én gondolkoztam azon, mert vannak a versek, hogy én ezt önállóan is ki fogom adni, de úgy gondoltam, hogy nem, ez így egész. Tehát így a kettőnknek a dolga igazi. Tehát az, hogy van egy téma, és ezt így körbe tudjuk ölelni, ő az ő stílusával, én az én érzéseimmel egyben, ez így működik, és ennek így is kell működnie.
1: Rekó alapítvány szemével milyen a kettőjük kapcsolata, és hogyan épülnek fel ezek a követelmények?
3: Nem mély lelki kapcsolatot érzékeltem, csak engem már befolyásol a bevezetése is az egyik könyvnek, miszerint, ahogy az Artka galériában meglátta Zsolt Évát, leírja, hogy mit érez, de úgy érzem, hogy egy nagyon mély barátságban köztetek, és ez átjön ebbe a kérdezfelelekbe, mert szinte kiegészítik egymást. Tehát nem csak egy szimpla kérdezfelelekről van szó, hanem egy gondolati kiegészülésről is.
1: Gondolom, akkor azért nagyon különlegesek is ezek a költemények.
2: Picit néha úgy érezzük magunkat, minthogyha Lajos királyunk udvarában, Franciaországban egy szép tarokkasztal mellett üldögélnénk, és rendkívül kellemesen elfecserésznénk egymással. Ez a mi dialógusunk egyébként. Korszakokat és korokat átívelő szerintem. Rengeteg témát beengedünk, a legmodernebb mai gondolkodástól kezdődően a metafizikai gondolkodáson át vissza egészen az ősi élményekig, élményszintig. De ez adja szerintem a véghetetlen dinamizmusát is ennek a költészetnek, és én azt gondolom, hogy a mindennapjainkba is beszűrődik. Nyugtat bennünket, segít földolgozni a mindennapjainknak a tapasztalatait. És még egyszer, nagyon fontos, hogy segít bennünket, hogy elinduljunk egy-egy új úton. Mint például ez a filozófiai alapítvány is. Igen, teljesen más a szakmám, én tanárként tevékenykedek, tehát nem egy ilyen hivatali foglalkozást űzök, ami egy picit megköveteli egyébként alapítványnak a működtetését, aminek ugye a kuratóriumi elnöke vagyok. Mégis ezeken a mindennapi problémákon könnyedén átlépek, hogyha belegondolok abba is, hogy Évával is tudok így diskurálni, Annával is tudok diskurálni, és a környezetemben lévőkkel is megpróbálok valami hasonló mélységű mindennapiságot gyakorolni. És nagyon érdekes, hogy vevők rá az emberek. Mindenki azt gondolja egyébként, hogy el van laposodva a mi világunk. Lehet, de mindenki arra vágyik, hogy buborék legyen ebben a lapos világban. És mindenki szereti, hogyha buborékként fordulunk hozzá, és láthatjuk a maga 3-4 dimenziójában. Nem pedig egy csíklapos másikként foglalkozunk csak vele.
1: Nagy mérföldkövek akkor voltak az önök életében, és akkor segíthették valamilyen szinten egymást ezen. Nagy erőt jelentett?
0: Azért érdekes ez a dolog, mert én úgy hiszem, hogy nálam minden ösztönös. Tehát én nem agyalom túl. Tehát egyszer csak van egy dolog, van egy gond, és akkor én azt így mondom. De azt, hogy én ezt miért mondom, azt nagyon jó magyarázatot kapok Pető Zsolttól, hogy én ezt miért mondom. Tehát meg van magyarázva, hogy ez valószínűleg ezért. És én nagyon hálás vagyok. Tulajdonképpen én sokszor nem is arra gondoltam volna, vagy legalábbis lehet, hogy arra gondoltam, de nem voltak rá szavaim, hogy én most ezt én milyen gondolatiságot hoztam valamibe bele. De innentől kezdve viszont lehet, hogy én is fejlődök, mert ugye a filozófikus gondolkodás egy kicsit lehet, hogy már én is beleépítek, de ettől meg azért óckodom, mert akkor már az nem én vagyok. Tehát nekem mindenképpen ösztönösen kell dolgozni, én hogy érzem, és merjem azt vállalni, hogy ahogy gondolom.
2: Tulajdonképpen most Éva nem mondott más, mint hogy ösztönösen elhúzódik tőlem, remek. Nagyon jó.
0: Ösztönösen elhúzódik, igen. Igen, nekem már sokszor belemagyarázások. Ami nagyon tetszik, hogy ez tényleg létezik, mert ugyanígy a kép is. Na most, ha nézzük egy képet, hát azt hányféle képen látjuk. Na most én elkészítek egy képet, fogalma sincs, hogy aki fogja nézni, azt ő hogy látja és mit lát benne. De közben pont ez a fantasztikus a művészetben. Milyen gondolatiságot fog elindítani egy kép. Tehát én elkészítettem azért, amit éppen Zsolt mesél, egy ajándéknak szántam ezt a képet, és akinek ajándékoztam, megüzente nekem, hogy Éva, amikor elmegyek otthonról, a nagymamának a szekrényét érintem meg, és ezt a képet érintem meg. Mert olyan hatással van rá, és én szeretem ezt. És aztán ennek a képnek az lett a sorsa, hogy én ezt visszavásároltam, ezt a képet. És amikor ezt Zsolt ezt megtudta, ezt a történetet, ő ezt látta benne, hogy micsoda történetek ezek. Ez egyszer csak, hogy meglátja 5 évvel ezelőtt ezt. Tehát, hogy mi a folyamat. És pontosan ezért írtam ezt a verset is akkor hozzá, és szép volt, hogy kétszer döntöttem felette. És harmadjára kép választott. Engedtem, elengedtem, és elengedtem a Zsolti.
1: A képek és a versek összekapcsolódnak az ön életében?
0: Valószínű, hogy igen, de én erről nem tudtam. Tehát ez nekem inkább gondolataim voltak. Tehát, hogyha ránézek egy tojára, vagy ránézek egy teraszon, egy kis virágra, valamit elindít bennem. De az, hogy ezek képek, ezekkel utána kezdtem szembesülni. Igen, tehát ez valószínű, hogy erre nem figyeltem régebben, de azt tudom, hogy a kép, és ugyanígy a vizualitás is, ugye, és akár ez is, hogy fog megjeleníteni a szavak összetettségével, a mondatokkal, hogy fog képiesíteni. Igen, valószínű, hogy igen, a képeim azok mesélnek.
1: Van 3 kötet, illetve hány tűzománc?
0: A tűzománcaimnak nagyon érdekes sorsa van, mert elkövettem azt a hibát, hogy nem követtem, hogy mindenképpen meglegyen, úgyhogy most szedem össze őket. Szeretnék egy portfóliót készíteni, hogy tényleg miket készítettem, és megvannak azok, amik igazán döntő képeim, tehát vannak azért olyan képek, amiket nem adok el, de általában úgy vagyok a képeimmel, amik elkészültek, azok megszülettek, és innentől kezdve már nincsen vele dolgom. Ez már nem az én dolgom. Ez menjen. És hagyjon helyet az újnak.
1: Egy kiállítást úgy megszervezni, hogy közben versbemutató is legyen, összekapcsolni ezt a két témát, lehetséges?
3: Olyannyira, hogy már részben meg is valósítottunk, mert hogy Éva hozott tűzománc műveket, a saját műveit, és nagyon szépen illusztrálták a Messenger verseket.
2: Megkérdezte, hogy ugyanabból a mélységből táplálkozik a kép, mint a vers nála. Én azt mondom, hogy maradnék az előző hasonlatomnál, amikor egy síkra gondolunk, ugyanúgy, mint ahogy a legmodernebb fizikában is úgy gondolják most a fizikusok, ugye, hogy a világ alkalmatlan, hogyha húrelméletben gondolkodunk, hogy mint egy membránról kipattan egy ilyen buborék formájában egy univerzum. Évának ez a művészeti membránjáról pattan ki, mind a kettő. Így hoz létre egymásba érő két univerzumot. És én ezekre próbálok reagálni, mert próbálok sétálgatni ezen a síkon, hogy mi van még körülöttünk, ami hasonló, vagy ami ehhez fogható. Ezért volt nagyon jó, amikor Panna említette, hogy krasznahorkait is esetleg, hogyha behoznánk ide a beszélgetésre, mert szerintem ő ugyanezen a membránon sétálgat valahol. Vagy lehet, hogy egy még mélyebben lévő membránon. Hát ott, ahol annak idején, hogy a Pigenszki is sétálgatott, én legalábbis ugyanazokat a mélységeket tapasztaltam meg az olvasásuk közben. Csak az egyik egy rövid versformátumban írt legtöbbször, a másik meg egy kilométeres mondatokból összeszőtt regények által próbálja elmondani ugyanazt. Lehet, hogy Pilinszki csak egy pontját ennek a membránnak, Krasznahorkai meg lehet, hogy az egész membránt szeretné elmondani nekünk. Tarbéla meg filmesíteni, ugye? A 7,5 órás sátántanulóban például.
1: Gondolom kimeríthetetlen akkor az önök közötti további kontaktus, beszélgetés, verselés, ha így fogalmazzuk.
2: Mondhatok erre valamit? Szerintem így, hogyha 4-en itt ülünk, ez is kimeríthetetlen. A kimeríthetetlen, hogy elosztjuk 2-vel, ugyanolyan kimeríthetetlen lesz.
1: Hogyan tovább? Mi következik az önök életében? Mit várnak a továbbiakban?
0: Nagyon meglepett engem Zsolt, mert ő már a 4. kötetre kész. És már átküldte nekem azokat a verseket, amik majd szerepelni fognak bennem. Magam is meglepődtem, mert ez viszont tényleg tudom. Tehát amikor a 3. a kötetét már ugye úgy, ahogy elkészítettük, akkor még születtek versek. És minden elismerésem annak az embernek, aki ugye ezt az egészet ugye kézbe vette, és megtörtént a nyomatás, ugye mert kinyomtattuk ezt a könyvet. Ugyanis ez annyira sokszor változott, hogy még akkor ezt is tegyük bele, meg azt is tegyük bele, és még mindig nem, meg még mindig nem a késztermék, még mindig fogunk még hozzárakni. Na most akkor ezek után van az, ugye, hogy még a 4. kötetben is már jutott már az a 20-20 vers, vagy 40. Tehát igen, tehát valószínűleg lesz ennek még folytatása.
2: Ne a kameni. Új kő. Alattam víztömeg. Felettem égiek. Ruhástól ugrottam, és most lebegek. narancsban ragyogat értem. A tengerben vulkánhoz értem. Ne a kameninél együtt puzgok a forrással, amely föltör. Én mértem ki azt. Magamhoz tértem. Fulladok. Sziklákba kapaszkodok, túlélem. Remeg a narancsra festett térdem. Szépen felülök a hajópadra. A többiek csak lesnek a Tatra. Nem bújtam ki a húsból, bőrruhából. Lelkem nem szabad. Folytja a levegőért kapkodó torkomat. Ne fess csúf képet magamról, ne fess. Minden fontos csak három betű. SMS, SOS, NFS. Ne a Kameninél felnéztem az égre. Máig emlékszem a reneszánsz fényre, mert mind újjászület, aki él. Mind, aki sziklába vésve üzen. Ne a Kameninél.

0: Kedves hallgatóink, ezzel véget ért mai magazin műsorunk. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Papp Beatrixet hallották, viszont hallásra.
1: Regélő utazások. Az Európa Rádió kultúrtörténeti magazinját hallották.

0: 알아서 해.
1: Európa Rádió. A tiszáninneni és a tiszántúli református egyházkerület rádiója.

0: 4 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Péntektől lehet pályázni a szakképzési centrumok új vezetői pozícióira, közölte Lannert Judit oktatás és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán. A közszolgálás portálon már elérhető kiírás szerint a határozott időre legfeljebb 5 évre szóló főigazgatói megbízásokért október 15-én éjfélig nyújthatják be jelentkezésüket az érdeklődők. A jogszabály módosításnak köszönhetően megszűnik a centrumok eddigi kettős vezetési modellje, így a szakmai működési és gazdálkodási felelősség egy kézben a főigazgatónál összpontosul. A miniszter kiemelte, az új vezetők kulcs szerepet kapnak a szakképzés korszerűsítésében, a helyi munkaerőpiaci igényekhez való igazodásban, valamint a piacképes tudás biztosításában a fiatalokhoz fűződően. A kormány a stabilitásra, a kiszámíthatóságra és a kölcsönös partnerségre kíván építeni a befektetők támogatása során a hatalmas összegű visszanemtérítendő juttatások helyett, hangsúlyozta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Nestlé Bükki gyár egységének átadásán. A tárcavezető kiemelte, hogy az állam elsősorban a megfelelő infrastruktúra biztosításával segíti a vállalatokat, cserébe viszont elvárja, hogy a Magyarországra érkező cégek hosszú távon gondolkodjanak és elősegítsék a tudásalapú gazdaság fejlődését. A magas szintű technológiák mellett az is kulcsfontosságú, hogy a hazai kis- és középvállalkozások, valamint a magyar munkavállalók is minél nagyobb mértékben részesüljenek a beruházások sikereiből. Megkezdődött a cukorrépa feldolgozás a Magyar Cukor ZRT kaposvári gyárában, miután pénteken hivatalosan is begyújtották a mészkemencét a 133. kampány nyitányaként. Buza László államtitkár az eseményen hangsúlyozta, hogy a hazai cukorgyártás nem csak gazdasági tevékenység, hanem a térségi ökoszisztéma és a hazai élelmiszer önrendelkezés alappillére is. Bár a gazdák az idén rendkívül aszályos időjárással szembesültek, a közel 11 000 hektáros területen betakarított répa kiemelkedő 18,5%-os cukortartalommal büszkélkedhet. A gyár idén több fejlesztéssel, köztük a mosóberendezés bővítésével készült fel a 2 hónapos feldolgozási időszakra, amely 180 állandó és 80 ideiglenes munkavállalónak ad munkát. Különleges programokkal, erdei sétákkal, teljesítménytúrákkal, valamint a madárgyűrűzést és a darúvonulást bemutató eseményekkel várják az érdeklődőket péntektől vasárnapig a hazai nemzeti parkok. Az élő környezetért felelős minisztérium tájékoztatása szerint a Duna-Ipoly Nemzeti Parkban a szürkemarhák és rackajuhok téli szállás helyrehajtásához kapcsolódó túrát szerveznek Dinnyésen. A Hortobányi Nemzeti Parkban a vadló-névadó verseny eredményhirdetése mellett a madár repatriáló telep bemutatásával és darulleséssel készülnek a programok szerelmeseinek. Az Akteleki Nemzeti Park a kelemiri mohostavakhoz szervez botanikai sétát, míg a Bükki Nemzeti Park Máinkán énekes madár gyűrűzéssel, a Csillagdában pedig tematikus esttel várja a látogatókat. Új véleményportált indít októberben a Magyarországi Református Egyház reformátusok.hu címen, amely ingyenesen és regisztráció nélkül kínál majd felületet lelkipásztorok, szolgálók és egyháztagok írásainak. A kezdeményezés azután született, hogy a tavaszi országgyűlési választásokat követően megszaporodtak az egyház és az állam viszonyával foglalkozó szerkesztőségi beküldések. Az oldalon megjelenő cikkek előzetes szerkesztői ellenőrzésen esnek majd át a kulturális színvonal biztosítása érdekében, a hozzászólásokhoz pedig regisztrációra lesz szükség. A szerkesztőség kiemelt figyelmet fordít arra is, hogy az egymásra reflektáló, vitázó vélemények egy kattintással összefűzve legyenek elérhetők a látogatók számára. Világszerte mintegy 2.860.000 járművet hív vissza a Volkswagen kormánymű problémák miatt. A visszahívásban érintettek a Volkswagen 2013. szeptembere és 2024. júliusa között gyártott Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran és Caddy modelljei, illetve az Audi 2017 és 2024 között készült Q3-as modellje.
0: Az időjárásról.
1: Döntően felhőtlen lesz az ég, esetleg gomoly felhők fordulhatnak elő, amelyek átmenetileg felhősebb időszakokat okozhatnak. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 20 és 24 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek pedig 4 és 10 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: reklám.
1: Abigail.
2: A bogyós gyümölcskert. Édesanyja. Szent Péter esetlége.
3: Házasságon innen.
4: Katalin.
3: A gyerek.
5: A gólyakalifa.
4: Haszti fiú esetleg.
6: Pacsirta.
7: Pilátus testament.
8: Szigetkék.
9: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
10: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Mai magazinunkban Szabó Magda Szigetkék című regényét hallgathatják meg, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Rátóti Zoltán előadásában hallják.
11: A Valentin nem nevetett vele. Azt mondta, a kocsisok még a taligák előtt beértek a telepre, és azóta bizonyára már felriasztották a környéket. Ők egyelőre biztonságban vannak a követségen, de hogy mennek haza? Hát persze. Hiszen Valentinnak meg Kandurkának haza kell jutnia még Lavínia néni előtt. Gergely, Aranka, Kelemen töltheti az éjszakát a követségen, megvárhatja a holnap érkező harisnyást, de mi lesz Valentinékkal? Kandurka már szederőzködött, hogy kinézzen az országútra. Azt remélte, hogy ha azonnal indulnak, az erdei úton még visszamehetnek az autóbusz megállóig. Valószínűtlen, hogyha a nénit megtalálják, még a sötét erdőben keresgéljenek. Különben is, amit a kocsisok mondanak, vagy akár a néni, olyan hihetetlen lesz, hogy talán nem is veszik komolyan. Valentin csendesen kortyolgatta a tejét, szeretett volna már otthon lenni. Kelemen azt mondta, ő gyorsabban jár, és valamivel jobban lát és hall a Kandurkánál, hát inkább ő nézel a telep felé. Aránylag sokáig maradt oda, de mikor visszatért, meglepő hírt hozott. A néni változatlanul ájultan fekszik a bokrok között. Az országúton bonyolódik a szokásos forgalom, a telep felől minden csendes, a kocsisok nincsenek sehol, világosak az iroda ablakok. A taligák a fák közé húzódtak, és kártyáznak unalmukban. Azt üzenik, egy kocsis se láttak visszamenni a telepre, és ők nem mennek haza addig, míg Valentin biztonságban autóbuszra nem szállt. Ezek szerint senki se tud semmit, és szabad volt az út az erdőn keresztül. Most már igazán csak egyetlen probléma maradt. Hazamenni, de gyorsan, s túlesni azon, amit Ginevrától és Szakács nénitől a két csavargóra vár. Aranka felállt, azt mondta, elkíséri Valentinékat az erdő szegélyéig. Mint kiderült, Gergely és Kelemen is erre határozta magát, Kálmán csak azért nem tarthatott velük, mert nem hagyhatta őrizet nélkül a leadót. A másnapi viszontlátásig búcsúztak. Ugyanitt, ugyanekkor, amikor harisnyás érkezik. Aranka rábeszélte Valentint, hogy üljön a hátára, gyorsabban és biztonságosabban halad, mintha a maga lábán botorkál. Lámpa van ugyan a Kandurka meg a Kelemen szemében, de most nem biztonságos kigyújtani. Jó, puha, szürke bundája volt Arankának. Csak ne lett volna olyan csontos a gerince. Persze Valentin meg se sziszent, sőt, udvarias szavakat mondott Arankának. Kandurka a Valentin ölébe ült, így mentek a jószagú, lassan sötétre váló estében Aranka gyorsan, egyenletesen szedte nagy talpait. Kelemen zümmögni kezdett egy dalt a holdas estéről, Gergely vele dúdolt, végül Kandurka és Aranka is bekapcsolódott. Valami szigeti dal volt, amelyet valamennyien ismertek. Valentin mosoly nélkül hallgatta a kvartettet. Kandurka egyszer csak elhallgatott, és felnézett a Valentin felhős arcába. Közelemelte a száját a Valentin füléhez. Nem lesz semmi baj, suttogta Kandurka. Mielőtt hazamegyünk, hírt adunk valamiképpen a telepre, hogy menjenek érte. Nem üti el semmi. Oldalt fekszik a bokrok mögött. Meg se fázik. Meleg az este. Mi más tehettünk volna? Ki gondolta, hogy ő is kijön a taligákkal? Suttogta Valentin. Az iszonyú jó, hogy a lovak megmenekültek. Én nem szeretem Lavínia nénit. Nem is tudom, miért olyan rossz az a gondolat, hogy ott fekszik ájultan is egyedül. Kelemen éppen mellettük futott. Valentin elpirult. Olyan illetlenség társaságban sugdolózni, de beszélhet erről hangosan. Bocsánat, mondta Kelemen, sajnos nagyon jó a fülem. Ha nem tömöm be előre vattával, 1 kilométer körzetben mindent meghallok. Rémes. Szóval csak azt akarom mondani, hogy ha annyira bánt, én majd visszamegyek az öreg hölgyhöz, és magához térítem. Ha akarod, el is kísérem egy darabon. Aranka azt mondta, Kelemen világ életében finom ember volt. Valentin habozva nézett a hiúzra, de Kelemen annyi jó indulattal és szelídséggel nézett vissza rá, hogy eltűnt a szívéből a bizalmatlanság. Sőt, rögtön meg is szégyelte magát a gondolata miatt. Kelemen úgy tervezte, hogy lemossa a Lavínia néni arcát kölni vízzel. De mindig van nála. Egy kicsit legyezgeti, megmasszírozza a tarkóját, és eltámogatja az országút egy forgalmasabb szakaszáig, persze, ha hajlandó vele menni. Ha úgy látszik, hogy fél, vagy nem lehet vele okosan beszélni, akkor csak magához téríti és ott hagyja. Gergely esküvel bizonygatta, hogy csak egész gyöngéden szorongatta meg, tehát rövidesen magához kell térnie. Valentin és Kandurka azon a véleményen voltak, hogy a néninek nincs meg a képessége. Így semmiképpen sem mutatkozzék előtte, ha már magához tért. Kelemen tehát elköszönt. Gergely búcsúzóul még egy rádióműsort kért Valentintól, mert nagyon érdekelték a külföldi koncertek. Aztán már ott is voltak az erdő pereménél. Látszott az út, alig 200 lépésnyire az autóbusz megállótól. Most bezzeg nem várakozott senki. Kandurka visszakerült a hátizsákba, a szigetiek eltűntek az ösvényen. Valentin meg csak hamar meglátta az autóbusz közeledő nagy fehér szemét. Alig volt utas. Most volt helyük leülni, a hátizsákot se kellett a vállán hagynia, odafoghatta az ölébe. A telep előtt mentek el, az iroda világos volt, az udvaron senki. A lovak azóta már, azért erre nagyon jó volt gondolni. Amikor kiszálltak, kieresztette Kandurkát, aki előre futott a kopasz bácsi kertjén át. Az utcai óra 8:30 mutatott. Ja Istenem, máskor ilyenkor már megfürdött, megvacsorázott, ágyban van. Olyan kicsire gömbölyítette össze a hátizsákját, amilyenre csak tudta, aztán nagy sóhajtással lenyomta a kilincset. A kapu be volt zárva. Kandurka megjelent a rács mögött, s aggodalmas szemmel nézett rá. Valentin bedobta a hátizsákot a kertbe, és körülnézett. Az utca tele volt járókelővel. A kopasz bácsi felesége kint cigarettázott a kertjében, és átkiáltott hozzá, hogy hogy van, mami? Nem lehet bemászni. Képtelenség. Gabriel még kint van a kocsival a telepen, suttogta Kandurka. Szakács néni meg szabadnapos. Csak Ginevra van itthon. A szobában ül, és iszonyú haragszik. Ha mami itthon lenne, most el lehetne mondani mindent. Mami megértené. Ginevrának viszont semmit se lehet elmondani, és ez nagyon rossz érzés. Pedig hazudni se lehet. Mindent inkább csak hazudni nem. Áldogált a kapuban, nem mert becsöngetni. Most az egyszer Kandurka se tudott kitalálni semmit. Bent megszólalt a telefon, jól kihallatszott a nyitott ablakon át. Ginevra apró sikolyai is kihallatszottak, aztán a néni, azaz a mami szobájában felgyúlt a villany, s Valentin a Ginevra mozdulataiból látta, hogy ágyazni kezd.

Belőle meg haramia lesz. Világcsavargó. Hol volt? Besodorta Valentint a fürdőszobába, egyenesen a kádba, és úgy dörzsölte a karját és a nyakát, hogy Valentin majdnem felkiáltott, de aztán nem érezte férfiasnak. Csattogott az evőeszköz, a vacsoratányér. Ginevra csak annyit tudott meg, hogy Valentinnak fontos hivatalos dolga volt, ami sajnos titok, nem közölhető. De nyugodjék meg, mami, ha tudná, helyeselni. Ginevra akkor elsírta magát az idegességtől, mert jaj, micsoda nap ez. Ő csontig vágta a kezét a nagy késsel, Valentin elcsavarok, Gabriel részeg. Csak egy részeg telefonálhat olyan zagyvaságokat Lavinia néniről. Nem is érez az élet semmit. Aztán viharosan megcsókolta Valentint, és azt mondta, hogy jó, jó, úgy is tudja ő, amit tud, szegény kis ártatlan. Tudja ő jól, hogy a kórházba sétált el, hogy legalább kívülről lássa azt a helyet, ahol a mamája fekszik. Csak máskor szóljon neki először, ne szomorítsa az aggodalommal. Már rohant is a kapuhoz megint, megismerte a Gabriel tülkölését. Valentin az ablakhoz futott. A néni ott ült Gabriel mögött, most szállt ki a kocsiból. Jött egyenes derékkal, változatlan arccal, mintha mi se történt volna. Ginevrától kérte teát, egyebet semmit. Valentint meg se látta. Valentin úgy aludt el, hogy álmában is nevetésre húzódott a szája. Kandurka ott állt közvetlenül Lavinia néni mellett, amikor megérkezett, és bizonygatta, hogy a néni kölni vízszagot árasztott. Ó, ha meghallhatnám, mit csinált vele Kelemen. Tizenegyedik fejezet. A nap azzal kezdődött, hogy a néni nem jött le a reggelihez, hanem elhívatta doktornénit. Kandurka, aki a doktornéni távozásakor a kertben feküdt a virágács szélén, hallotta, hogy a néninek semmi meghatározható baja nincs, csak az idegei állhattak ki valami szokatlan megrendülést. De hát egy-két nap fekvés, pihenés, magány majd rendbe hozza. Doktornéni a fejét csóválta, mosolygott, Ginevra arcán látni lehetett, hogy nem tudja, min mulat. Kandurka meg Valentin persze annál jobban tudta. Doktornéni csak ugyan nagyot nézhetett, amikor azt hallotta, van-e valami orvosi magyarázata annak, ha valaki anakonda kígyót, medvét, meg hiúzt lát az országúton. Ginevra azt az utasítást kapta a nénitől, hogy ne engedjen be senkit se hozzá, még a postát, az újságokat se szabad bevinnie, de felügyelő bácsit meg a két kocsist azonnal hívják ki. Mikor megjöttek, a néni felöltözött, és az irodában fogadta őket, Valentin nagy örömére, mert az iroda ablakot nyitva hagyták, és ő a medence szélén ülve végighallgathatta az egész beszélgetést. Kiderült, hogy a taligák még mindig az erdőben vannak. Nem volt a kis, amivel visszavigye őket a telepre. Ami a múlt este eseményeit illeti, az volt a mulatságos, hogy senki se beszélt a lényegről. A néni annyit kérdezett, miért hagyták őt egyedül az erdő közepén. Erre az egyik kocsis azt mondta, hogy a néni annyira előre szaladt az öreg keselyjel, hogy nem is lehetett volna utolérni. A másik meg azt, hogy alóluk egyszer csak kifutott a taliga. Minden ló kibontakozott a hámjából és elrohant. És mikor ők utánuk akartak menni, 9 szakállas férfi támadta meg őket, az egyiken állarc is volt. Ilyen túlerővel nem tudtak megbirkózni, inkább elfutottak. A nénit is meg akarták menteni, de őt akkor már egy magas, kövér rabló cipelte magával, és fegyvertelenül úgyse tudták volna megszabadítani. Az volt a legborzasztóbb, hogy a néni rájuk hagyta. Motyogott valamit arról, milyen gyávák, jellemtelenek, hogy mit várjon az ember idegenektől, ha a saját régi alkalmazottai se kockáztatnak semmit a védelmében, de a kocsisok meséjét nem kifogásolta. Valentin nagy megdöbbenésére azzal végződött a tárgyalás, hogy a néni feljelentést tesz ismeretlen tettesek ellen, akik 29 lovat elkötöttek. A rablók, a kocsisok szerint, 9 voltak. A néni csak 3-ra emlékezett. A hajszín és a szakál is nagy vitára adott alkalmat, de felügyelő

0: Bácsi azt mondta, hogy így szokott ez lenni, az ember ilyettében nem bírja megfigyelni a részleteket. A taligákról úgy intézkedtek, hogy teherautókat kell értük küldeni, s ha másképpen nem megy, hát valóban vezényeljenek át két darut a partmenti építkezésektől. Ami az eltűnt 30. lovat illeti, a néni sajnálja, nem tehet róla. Ő a lovat nem látta, ki nem emelte, bizonyítsák rá, ha tudják. Mikor a néni maga maradt, hozatott némi kétszer sültet, az ágya mellé állította a teafőzőjét, és azt mondta, egész nap nem akar senkit se látni, semmi szín alatt meg nem elég zavarni. Ginevra annál könnyebben megígérhette, mert aznap neki volt szabad napja meg Gabrielnek. Szakács néni pedig le akart feküdni, amilyen hamar csak tud, mert az éjjel zsemlényére dagadt az arca egy rossz fogától, és borogatni szerette volna. Délután, mikor Szakács néni előre megterített Valentinnak, és elmagyarázta a jégszekrény melyik részében van a vacsorája, és lefeküdt, Ginevráig pedig bementek a kocsival a városba, Valentin megtárgyalta Kandurkával az irodaablakon át végig hallgatott beszélgetést. A néni is, a két kocsis is nagyon jól látta, mi történt, miért beszéltek most mégis másról mind a hárman. Kandurkának az volt a véleménye, hogy alapjában mindenki szégyelli az igazat. A két kocsis még egymással sem merte megbeszélni, mit látott. Valamelyik kitalálta a mesét a rablókról, a másik meg tódította. S a néni örömmel elvállalta, csak ne kelljen valami hivatalos helyen beszámolnia a valóságról. Nyilvánvalóan maga sem akarja elhinni magának Gergelyt meg Arankáikat, azért hívta ki doktor nénit, mert ő is azt hiszi, a szeme káprázott. Estig nevetgéltek rajta. Hogy megnyugtatták volna egymást hárman, a néni meg a két kocsis, ha mer mindenki őszintén beszélni? Legfeljebb felügyelő bácsi képet volna el. Így is jó? Persze. Sőt, így a legjobb. A nap egyébként zavartalan volt. Soha ilyen könnyen, magyarázkodás és kockázat nélkül nem szabadultak hazurról. Ezúttal kissé késtek, Harisnyásik már megérkeztek. János fogadta őket az előszobában. Valentin úgy érezte, hogy Harisnyás tartózkodóbban viselkedik, mint a minap. Alig-alig lehetett észrevenni, de Valentin azért érezte, és bár nem is próbált kérdezősködni, tudta az okát. Harisnyásnak nyilván nincs semmi örvendetes híre a számára. Az ubiszok még nem készültek el a szerrel. Kandúr arca is elborult egy pillanatra, ő is ugyanarra gondolhatott, amire ő. Gergely, Aranka és Kelemen a régi barátok örömével fogadták őket. Valentin végre megtudta a tegnap este történetét. Kelemen valóban magához térítette a nénit, illatszerrel dörzsölte a halántékát, de alig, hogy egyet moccant, visszament az erdőbe. És a néni maga tápászkodott fel és állított meg az országúton egy autót, amely elvitte a telepig. Kálmán az iratokat iktatta, amelyeket Harisnyás aktatáskájában talált. A külügy megküldte az utasítást a mai estére. Nagyon gondosan dolgozott óriási könyvei között, és közben folyton kuncogott, és a Harisnyás tekintetét kereste. Harisnyásnak ugyan elég későn kézbesítették az anyagot, szinte az elindulása percében hozta a futára megmentési 10/1-es osztály utasításait, de a Fülöpön volt ideje áttanulmányozni. Most, hogy együtt voltak valamennyien, elérkezett az ideje, hogy ismertesse Attila kiszabadításának a tervét. Felolvasta a külügy utasításait. Hangját elnyomta a feltörő jókedv. Kandurka zsebkendővel törölgette a szemét nevettében, Kelemen pedig előrántott egy tükröt, és kirakta a fodrász szerszámait. Gergely a derekát méregette, nem lesz-e túlságosan vastag a kívánt szerepre. Aranka meg egy nagy kellékes ládát bontogatott, ruhák és parókák között turkált könnyékig. Mindenki víg volt, elsősorban Valentin, csak János maradt komoly és elgondolkozó. S maga Harisnyás, aki felállt, s végignézett a nevetőkön. A munka nem maradt abba, de valamennyien elkomolyodtak. Harisnyás Valentinnak beszélt.
1: A külügy utasítása csak számunkra parancs, számodra nem. A rádeső feladat nagyon veszélyes. nem vagy köteles elvállalni. Ha balul üt ki, esetleg csak későn kapunk segítséget, legrosszabb esetben egyáltalán nem. Neked különben is minden nehezebb, hiszen ember vagy, nem is ismered Attilát. Nem mondom, hogy könnyen, de nélküled is megoldjuk valahogy. Maradj itthon, téged nem kötnek a sziget törvényei.
0: Őt nem kötik a sziget törvényei.
1: Hát kell ahhoz törvény, hogy az ember azt tegye, ami jó. Ki tehet arról, hogy néha olyan furcsa dolgok a jó dolgok meg rosszak? Máskor az engedelmesség a jó, ágyba bújás, fürdés után a szófogadás, most meg a sötét, az éjszakai erdei út, az a nevetséges, fura valami, amit most tenni készül. Hát kell ahhoz törvény, hogy kiszabadítsák Attilát abból a méltatlan, keserves helyzetből, amiben él. Hogy visszaadják Oféliának a főlegényét, annak az Oféliának, aki befogadta és gondozza, nevelteti az ő cocóját. Valentin csak állt, kimondhatatlan keserűséggel gyűrögette a nadrágját. János nagyot nyelt, olyan nagyot, hogy hallatszott a csendes szobában. Különös pillanat volt, mintha megállt volna az idő. Harisnyás felállt az asztal mellől, s félrehárította Kálmán figyelő gömbölyű fejét. Nagyon furcsa volt az egész. Harisnyás egy pillanatra Valentin vállára ejtette a kezét, s a szemébe nézett. Akkorra egyszerre elmúlt minden szomorúság. Valentin eltelt valami édes vidámsággal, de olyan édes és csiklandozó derűvel, hogy legszívesebben kurjongatott vagy bukfencezett volna. Hát akkor... engedelmeskedj, szigeti polgár, mondta Harisnyás, és akkor minden rend felbomlott, mindenki kiabált, Kálmán felborította a tintát, Gergely óvatosan a gyűrűjébe ültette Valentint, és felemelte a mennyezetig. Kandurka a nyakába borult, megcsókolta, és mindenki gratulált, boldog volt és meg volt hatva. János meggyújtotta a szigeti lámpát, azt a bizonyosat, amelyet Valentin már ismert, s amely sokkalta élesebben világított, mint a villanykörte a követségen. Valentin levetette a ruháját, és engedte, hogy Aranka felöltöztesse. Nagyon nevetséges lehetett, de most nem nevetett senki. Ez már komoly dolog volt. A parancs végrehajtása. A flitterderekú tűlszoknya szabadon hagyta a combját. A selyemcipő szűk volt egy kicsit, de nem volt idő törődni ilyen apróságokkal. Kelemen csattogtatta az ollóit, fésülte a szőke kislány parókát. Feltette Valentin kurta hajára. Rá is enyvezte valami ragasztóval a homlokára, le ne sodródjék útközben. Valentin visszafordult a tükörtől, és Kandurka felsziszent, mert akit látott, az már nem is Valentin volt, hanem egy cirkuszos kislány. Egy kicsit nagy lábú, de szép kislány volt, és Kandurka bajusza remegni kezdett, mert Valentin ebben a pillanatban jobban hasonlított Mamihoz, mint valaha. A többi már gyorsabban ment. Mindenki öltözködött, csak Gergely és Aranka nem. Harisnyás frakban volt, cilinderben, kesztyűben. Kandurka csíkos trikóban, kis piros sapkában. János hosszú talárt kapott és csúcsos süveget, amin rajta volt a nap meg a hold. Kelemen pedig zöld csipkeruhát és gitárt. Mikor Kálmán leeresztette mögöttük a követség redőnyét, Valentin látta, hogy József is kinnál a tisztáson. Csak hogy egészen be van borítva valami csillogó ezüst papírral, és az oldalán óriási betűkkel ez áll: Zombi cirkusz. Arankát befogták elébe, Harisnyás felült a bakra, suhogtatta virágos ostorát, Kelemen mellé ült, játszani kezdett a gitáron. Gergely összetekerte a gyűrűit, a legfelső gyűrűjére, mint valami kerek, kemény, pikkelyes székre. Ráültette Valentint. Valentin nagyon különösen érezte magát, bár Gergely mozdulatlanul ült alatta. Leginkább a selyemcipő izgatta, meg a szoknya. Azt egyre húzogatta, egyengette. Nem szerette sehogy sem. János felugrott az Aranka hátára, belekapaszkodott a nyakába. Kandurka meg összegömbölyödött a Valentin ölében, aztán már indultak is. Harisnyás még egyszer nagyon lassan és tagoltan elismételte az utasításokat. Aztán, ahogy kiértek az országútra, elhallgatott. Csak Kelemen verte a gitárját és énekelt, de Valentin nem figyelt a dalra, hanem azt ismételgette magában, amit tennie kell. Balra, mondta Arankának. Jobbra, szólt a következő saroknál. Az utasítás úgy hangzott, hogy kerüljék a forgalmas utcákat. A mutatványos térre kellett eljutniok, ahol a nagy cirkusz állott, és bár kerülővel haladtak, éppen elég feltűnést keltettek. Valentin mosolygott és integetett, ahogy a külügy utasítása szólt. Kétszer fel is emelte a kezét, hogy csókot dobjon, de aztán mégse tette, szégyelte. Kandurka később azt mondta, hogy egyáltalán nem mosolygott kedvesen, hanem nagyon barátságtalanul nézett, és a lábát se tette szépen egymásra, mint egy kislány. De azért így is jó volt. Az emberek mind megálltak, és az autók lassítottak, mikor meglátták Arankát. A gyerekek, akik hazafelé tartottak a szüleikkel, kiabáltak és integettek. Sőt, valaki odaszaladt és pénzt is adott Valentinnak, de csak dobta felé, mert félt Gergelytől, aki eltátotta a száját. Pedig Gergely csak mosolygott, és éppen azt mondta, hogy köszöni szépen. A legizgalmasabb a haltérnél volt, ahol rendőr állt, meg lámpa. De a rendőr tisztelgett, sőt, Kandurka meglengette a sapkáját, Harisnyás meg a cilinderét. És ezen mindenki nagyon csodálkozott. A város egyébként tele volt plakáttal, a zombi cirkusz plakátjával. József néha szuszogott és nyögött, és azt morogta, hogy Gergely iszonyatosan nehéz. A nagy cirkusz kettős körét reflektorok világították meg. Valentin mosolygott, integetett, és közben az utasítást ismételgette magában. A belső kör a porond és a páholyok, a külső az állatsereglet, a ketrecek, a hátsó személyzeti bejárat jobbra a lovak rekeszénél. Az artisták lakásai a sárga autókon, amelyek a bal szélen parkolnak. Az előadás már folyt, de a mutatványos tér tele volt járókelővel és kíváncsiakkal, akik azonnal körbefogták Józsefet, ahogy a haltér felől kifordult. Valentin leugrott a taligáról és óvatosan utat kért. Amikor a tömeg nem engedett, Gergely kibontotta két gyűrűjét és meglengette a nyakát. Mindjárt volt hely. Valentin topogott, mint egy katona a selyemcipőkben. Mosolygott és integetett, megmarkolta baljával az Aranka zabláját és a lánccal elzárt hátsó bejárat felé vezette. Szénaszag dőlt feléjük és a ragadozók csípős hússzaga. Egy istálló szolga bóbiskolt a láncnál, felriadt, rábámult a József oldalán levő feliratra, és gépiesen utat engedett nekik. Visszabámult a nyári estébe. Cukrot rágott, álmos volt, unatkozott. Torkig volt már a cirkusszal. Csak még egyszer lehessen otthon a falujában. Valentin körülnézett. Keskeny fűrészporos bejáró vezetett a szemközti függönyig, amely a nézőtérre nyíló ajtót takarta. Itt az ajtóban állottak az idomítók. Jobbról meg balról félkörben húzódott a cirkusz, és a mutatványos tér túlsó felén teljes körré egyesült. Így aztán olyan formája volt, mint a Szaturnusznak. Középen, bent, sátorlappal s helyenként megnyíló piros függönyökkel körülvéve volt a porond meg a nézőtér. És a belső sátorlapon innen a bolygó gyűrűjeként futottak a ketrecek, az istállók, szerszámos kamrák és az oldalra fordított sárga teherautókhoz hasonló artista lakások. Valentinék ott álltak annak a 12 pici folyosónak az egyikén, mely az egész nagy kört darabokra szelte. És a ketrec sort 12 helyen megszakítva a cirkusz 12 belső bejáratához vitt. A főbejárat a mutatványos tér túlsó felén éppen velük szemben lehetett valahol. A körül nem voltak már ketrecek, hanem a pénztárak, a büfék meg a dohányzók. Az idomítók nem néztek hátra, félrenyaklott fejjel bámultak a magasba.
0: Valami lágy, félelmes nesz hallatszott. A trapéz szüntelen fémes surrogása. Kandurka megbillentette a fülét. Valentin is nyugtalan volt. Nem látszott semmi a mutatványból, de a veszély még így. Láthatatlanul is olyan érzékelhető volt, hogy mindannyian valami különös szorongást éreztek. Aranka puhán emelte talpát a fűrészporban. József majd belekékült, hogy ne recsegjen a Gergely borzasztó súlya alatt. Jobbról balról lovak között vezetett az út. A rácsfal két felén fehér és fekete lovak állottak. A fehéreken magas nyereg volt, a feketéken piros takaró. Mit is mutatott a tervrajz? A lovak mellett Sebestyén az elefánt, az idomított kutyák, Benjamin a fóka, a félkör másik karéján pedig a kilenc tigris. A, B meg C, a három majom és Attila.
2: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szabó Magda Szigetkék című regényéből hallottak részletet Rátóti Zoltán előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
3: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
4: Abigél.
5: A Bogyós gyümölcskertész.
6: Szent Péter esetője.
7: Házasságon innen.
8: Katalin.
7: És a gyerek.
9: A gólya kalifa.
10: Azti fiú esetet.
11: Pilátus testament.
12: Szigetkék.
13: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
3: Reklámot hallottak. Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora minden este 22 órától.

0: Hogy bosszút a jaktul nyerek, kiket a barmoknak lelek seregekbe.
1: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Továbbra is hozzávetőleg 10%-os orvoshiánnyal küzd Magyarország a hálapénz megszüntetése és a jelentős béremelés ellenére is, nyilatkozta az Inforádió Aréna című műsorában Tóth Gábor, a Magyar Kórházszövetség elnöke. Kiemelte a hazai egészségügyet sújtó kettős korfából fakadó problémákat, mivel a középső generáció hiánya miatt 5-8 év múlva súlyos gondok adódhatnak az ellátórendszerben. A szakember szerint hatékony anyagi és erkölcsi ösztönzőkre lenne szükség ahhoz, hogy a fiatal orvosok szívesen vállaljanak munkát a kisebb településeken és a vidéki kórházakban is. Hozzátette, hogy az orvosképzés kapacitásának bővítése, valamint a külföldi hallgatók jelenlétének összehangolása szintén kulcsfontosságú a hiány enyhítésére. Ezen felül a jövőbeli kórházigazgatói pályázatok, a gazdálkodási jogkörök újragondolása, valamint az orvosi hibákért járó nyilvános bocsánatkérés kötelezettsége teljesen új helyzetet teremtenek az egészségügyben. Örömmel üdvözölte a Magyar Rektori Konferencia a magyar egyetemek visszatérését az Erasmus Plus programba és a Horizont Európába, kiemelve, hogy ez nem csupán egyszerű ösztöndíj, hanem fiatalok tízezreinek jelent elengedhetetlen nemzetközi tapasztalatot és kutatási lehetőséget. A testület hangsúlyozta, hogy az előző kormány és az Európai Bizottság vitáját méltánytalan volt kiterjeszteni a politikán kívülálló egyetemekre, oktatókra és hallgatókra, akik nem részesei és nem is tudják befolyásolni az ilyen jellegű vitákat. Az elmúlt időszakban az intézmények folyamatosan kapcsolatokat tartottak életben, érveltek és új megoldásokat kerestek, bizonyítva, hogy a tudományban nem falakat, hanem kapcsolatokat kell építeni. Az MRK most azt tartja a legfontosabbnak, hogy a folyamat és a hátralévő technikai lépések mielőbb lezáruljanak. Szűrésekkel, mozgás és tánc bemutatókkal, valamint egészségügyi és bűnmegelőzési programokkal várták az érdeklődőket szeptember 25-én Miskolcon a Szent István téren megrendezett második Miskolci Egészségnapon. Az eseményen a látogatók két szűrőbusz szolgáltatásai mellett, egyebek mellett nőgyógyászati, tüdő- és szájüregi vizsgálatokon, test összetételmérésen, valamint vércukor és koleszterin mérésen is részt vehettek. A programot Minikresz pálya, sportlehetőségek, helytörténeti séta, valamint szakorvosi előadások is színesítették a városlakók számára. Újra közösségi munkával és kulturális programokkal szépül a Miskolci belváros, amikor is elindul a negyedik alkalommal megrendezett kapuajfestés. A kezdeményezés, amely egy év alatt több mint 100 fős programozott közösséggé nőtte ki magát, ezúttal két kapuajat, 11 kaput és 3 homlokzatot újít meg a Széchenyi utcában. A szervezők a nagy érdeklődésre való tekintettel a résztvevők számát 100 főben maximálták, de a munkálatok mellett streetball versennyel, élőzenével és a Városházán szervezett véradással is várják az érdeklődőket. Új automata vízminőségmérő bóját telepített a Velencei tóba az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság a tó sérülékeny állapota miatt. A június elején áthelyezett eszköz negyedóránként végzi a méréseket és félóránként továbbítja az adatokat a központi adatbázisba. A bója figyeli a vízhőmérsékletet, az oxigén viszonyokat, a sótartalmat, a zavarosságot, valamint az algásodásra utaló jeleket. A szakemberek így időben felismerhetik a kedvezőtlen folyamatokat, mielőtt a helyzet súlyossá válna. A mérőbóját a mindenkori vízálláshoz igazítják, jelenleg mintegy 20 cm-es mélységben dolgozik. Az eszköz energiaellátásáról akkumulátor és napelem gondoskodik. Megerősítette az Európai Unió legjobb adóbesorolását a Moody's Ratings változatlanul stabil kilátással. A nemzetközi hitelminősítő pénteki bejelentésében a 27 tagállam erős pénzügyi támogatási képességét és hajlandóságát emelte ki. A Moody's szerint az Európai Unió a világ legnagyobb szupranacionális adósság kibocsátója, amely továbbra is kedvező kamatok mellett jut finanszírozáshoz. A hitelminősítő emellett hangsúlyozta az unió növekvő kölcsönportfóliójának gondos kockázatkezelését is.
0: Az időjárásról.
1: Döntően felhőtlen lesz az ég, esetleg gomoly felhők fordulhatnak elő, amelyek átmenetileg felhősebb időszakokat okozhatnak. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 20 és 24 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek pedig 4 és 10 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: áttekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban Jakab Győzővel beszélgetek, aki 49 nap alatt, csaknem 2600 kilométert gyalogolva, nagyjából 3,5 millió lépéssel gyalogolta körbe Magyarországot az országos kék környonvonalán.
2: Láttam egy olyan arcát, egy olyan oldalát, amit autóból soha nem lát meg az ember, hogyha csak keresztül autózik ezeken a tájakon. Voltak olyan helyek is, ahol olyan döbbenetes dolgokat láttam, amiket nem mertem lefotózni, se olyan szegénységet és olyan körülményeket, hogy milyen körülmények között laknak emberek.
1: Mai vendégünk tehát Jakab Győző. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Csaknem 2600 kilométert gyalogolva, nagyjából 3,5 millió lépéssel gyalogolt a körbe Magyarországot az országos kék kör nyomvonalán Jakab Győző. Azt mondja, útja során olyan arcát is látta hazánknak, amit autóból sosem láthatott volna, és látott olyan szegénységet és olyan emberi körülményeket, amiket lefotózni sem mert. Farkassal, medvével, viperával nem találkozott, de segítőkész, barátságos emberekkel igen. Volt, hogy fájt a talpa, a feladás gondolata is ott volt benne, de végül eredeti tervei szerint célba és hazaért Szegedre. A 49 napos teljesítés nem hivatalosan, de rekordnak számít. Ennyi idő alatt vélhetőleg még soha senki nem járt a körbe Magyarországot a kék környonvonalán. Jakab Győzővel beszélgetünk.
3: Mielőtt a kék túráról beszélnénk, hagyj kezdjem ott, hogy szerintem soha nem volt még olyan az újságírói pályámon, hogy valaki futva érkezett az interjúra. Úgyhogy ezt muszáj elmesélnem, hogy te így érkeztél, és így egyeztünk meg, hogy jössz a megbeszélt időpontban, de futva érkezel. Ez a mindennapjaid része? A mozgás, szabadban lét, így időzíted a dolgaidat, így kötöd össze, hogy ez a prioritás?
2: Igen, tehát erre építem fel a napomat. Általában korán reggel szoktam elmenni, futni, és a 7 napból igyekszem 6 napot ezzel indítani. Vagy ha nem is ezzel indítom, mert kutyasétáltatással indítom, de akkor a második lépés az ez szokott lenni, és akkor utána fogok bele a munkámba.
3: Miért fontos neked a mozgás?
2: Nagyon régen váltottam már életmódot először, meg utána aztán még egy picivel később másodszor. Én egyetem alatt elkezdtem dohányozni, és nagyon sokáig, körülbelül azt hiszem 20 évig nagyjából, bár már nem számolom, 20 évig dohányoztam, és akkor, mikor ezt letettem, akkor fontos volt, hogy valamit mozogjak, mert ugye van ez a effektus, hogyha valaki abba hagyja a dohányzást, akkor jönnek fel a kilók. Nálam is ez megtörtént, egyébként egy-két hónapig nem mozogtam utána, és akkor kezdtem el sportolni. Először ilyen edzőtermi edzések voltak, meg gyaloglás, tempós gyaloglás, és aztán, mikor volt egy második életmódváltásom, mert még így is elszaladtak nálam a kilók egy időben, és ilyen 109 kiló voltam már, akkor történt meg az, hogy el tudtam jutni testsúlyban egy olyan szintre, hogy már el tudtam kezdeni futni.
3: És mit ad ez a testeden túl a lelkednek, a pszichédnek, a kedvednek? Így vagy jól, megérkezel futva, és akkor elégedett vagy, hogy ma már futottál.
2: Ez kell, hogy teljes értékűnek érezzem a napomat. Tehát ezt meg szoktam tenni akkor is, ha elmegyek mondjuk külföldre vevőt látogatni, ugyanis értékesítőként dolgozom, és home office-ban dolgozom itt Szegeden, vagy vevőket látogatok. Tehát ha ott vagyok vevőlátogatás, vagy egy belső meetingen a cégünkben, bárhol Európában, amikor ez megtörténik, akkor reggelente ott is, hát ha kell, ha már 8-ra le kell menni reggelizni, és 8:30-kor kezdődik a meeting, akkor én ehhez igazítom, akkor nagyon-nagyon korán felkelek, és akkor ott azon az adott helyen kinézek egy útvonalat, vagy csak elindulok, és igyekszem nem eltévedni, és futok egy kört.
3: Szóval te futva nézel várost Európában, hogyha munkaúton vagy?
2: Hát mivel gyalogosan, lassan nincs rá idő, amikor dolgozom, se a meetingeken, se a üzletfelek látogatásánál, ezért igen, ha valahogy meg akarom nézni egy picit, akkor így futva.
3: Akkor érkezzünk meg a kék túrához. csak ezt nem akartam szó nélkül hagyni, hogy tényleg ilyen még nem volt, hogy valaki futva érkezett. Olyan sok volt, hogy késett valaki, olyan is volt, hogy én késtem, ki milyen járművel érkezett, volt, akit a sofőrje hozott, és a többi, de futva még senki, úgyhogy köszönöm, hogy ezt is kipipálhattuk.
2: De így legalább időben ide értem, mert tényleg nem késtem, de nem azért nem késtem, hanem mert kiszámoltam.
3: Sőt, még hamarabb is érkeztél egyébként, igen. Kék túra. Mi az első emléked a kék túrával? Nem amikor kitaláltad, hogy ezt megcsinálod, hanem amikor így szembe jött veled, megvan ez a pillanat, vagy ez mindig ott volt benned, mondjuk gyerekkorodtól, hogy tudtad, hogy van valami túra útvonal Magyarországon, kék túra, hogy van ilyen emléked, ami így ott van a fejedben?
2: Nem volt. Gyerekként abszolút nem, mivel én határon túl születtem, Vajdaságban, ott is nőttem fel, ott érettségiztem, csak egyetemet kezdtem itt el Magyarországon. Először, amikor a túrázással találkoztam, az egy érdekes történet volt, most ezt csak utólag mondom túrázásnak, akkor csak egy ilyen hétvégi séta volt. Édesapám elvitt öcsémet meg engem, a Topolyai tó körül volt egy ilyen szervezett tókerülés, és azt így körbe gyalogoltuk. Most utólag egy pár éve megnéztem, hogy ez hány kilométer is lehetett annó, mert hogy erről semmilyen feljegyzésem nem maradt, és akkor ez nekem úgy tűnt, hogy valami borzasztó, nagyon hosszú táv volt így gyerekként. 14 kilométer a kerülete a Topolyai tónak, de akkor ez ilyen borzasztó, nagyon-nagyon nehéznek tűnt, és nagyon-nagyon hosszúnak. Majd utána hosszú évekig nem túráztam, és 2017-ben volt az, amikor először elmentem teljesítményt túrázni itt Szeged környékén. Akkor már természetesen magáról így a kék túráról, amióta itt Magyarországon éltem, azóta már így hallottam, de úgy, mint egy átlag ember, tehát így tovább léptem rajta. Oké, van egy ilyen kék túra, nem érdekelt a téma úgy, ahogy a túrázás sem érdekelt. És ezzel a teljesítmény túrával 2017-ben egy kicsit rákaptam magára a teljesítmény túrázásra, és akkor így hát egy ilyen titkos tervem volt, hogy majd valamikor egyszer csak majd elkezdem a kék túrát is, nem így egyben teljesíteni, mint ahogy most végigjártam, nem csak a kék túrát, hanem a teljes kékkört, hanem így szakaszokban, mint ahogy a idézőjelben a normál emberek végigjárják, hogy elmennek egy-két napra, hosszú hétvégére, akár 4-5 napra a kékre, és aztán lehet, hogy utána hetekig, hónapokig nem tudnak visszamenni, és akkor itt több évig teljesítik. Tehát az eredeti tervem az ez volt, és utána nagyjából szerintem egy olyan 2 éve jutott először eszembe, hogy ha már kék túra, akkor miért ne egyben, majd egyszer, hogy így egyben végigjárni, hogy az azért mégiscsak nagyobb kihívás. És aztán megjött ez a következő még vadabb ötlet, hogy utána olvasgattam az interneten, mivel engem érdekelnek így ezekben a kihívásokban ezek az extremitások is, akkor megnéztem, hogy mi is az a nem hivatalos rekord, mi volt az a legrövidebb idő eddig, amin bejárták a kék kört, és akkor találtam ezt a számot, hogy 2020-ban 57 nap alatt sikerült körbejárni ezt az utat, ilyen túrázó stílusban, mert azért megkülönböztetünk, van két stílus, van ez a túrázós, amit most én csináltam, amikor a felszerelésedet te magad viszed a hátizsákban, illetve van a futós körbejárás, vagy körbefutás, azt már inkább így mondom, amikor csak egy pici hátizsákkal, és akkor legalább egy kísérő ember, aki viszi a nagy csomagot egy autóban, és többször a nap folyamán is oda viszi a futónak a különböző ellátmányt, vizet, vagy akár ételt is, egyéb mást, illetve a szállás foglalásokban, meg akár a szállással is segít ez a segítő. Tehát az egy más kategória, engem ez a túrázós oldala érdekelt. És akkor így elkezdtem rá felkészülni 2025 elején, mert ugyanis 24 közepén volt nekem egy elég komoly sérülésem, térsérülésem, aminek műtét lett a vége, és utána jött ez a terv, hogy mikor már egy egész jól álltam a rehabilitációban, hogy akkor valamit kellene csinálni 2025 nyarán. És akkor indultam el először a kék körre ugyanezzel a tervvel, amivel idén is, csak sajnos 2025-ben a táv 41%-ánál, a 21. napon akkor történt velem egy baleset, elestem, sajnálatos módon pont arra lábamra estem rá, és az a lábam ki is fordult, ami műtve volt, a jobb térdem, azon a napon abba kellett hagynom a tavalyi teljesítést, de a terv az ott maradt. Kiderült, hogy nem olyan nagy a baj, mint amire én gondoltam. Tehát az első érzésem az volt, hogy újra elszakadt a tércalagom, amikor ott elestem, annyira fájt. Ennyire nem volt komoly, de viszont egy komoly sérülés volt, ami megakadályozott abban, hogy akkor tovább menjek, de a tervet azt miután helyre jöttem, nem engedtem el, és akkor így 2026-ban újra elindultam.
3: Biztos lett volna olyan ember, aki azt mondja, hogy soha többet nem próbálja meg a kék túrát, kék kört. Benned meg persze ismerünk olyan példákat. Erős Zsolt hegymászó jut eszembe, aki a fél lábával is visszament. Szóval, hogy van ez a típusú ember, ezek szerint mint te vagytok, hogy csak az, hogy ti vagytok, most a kettőtöket így összehozlak, ne haragudj. Szóval, hogy csak azért is. Egy pillanatig nem gondoltad, hogy akkor ezt abba kéne hagyni?
2: Én egy jelnek vettem egyébként ezt a tavalyi elesést, úgy gondoltam, hogy ez se hiába volt, de másféleképpen vettem egy jelnek, ugyanis tavaly lehet, hogy emlékeznek a hallgatók, vagy lehet, hogy emlékszel te is, hogy utána nyáron, július folyamán volt egy nagyon komoly vihar, ami itt Szegeden, Szeged környékén, de az egész országban is nagyon komoly károkat okozott, és mikor ez a vihar megtörtént, akkor én úgy nagyjából kiszámoltam, hogy azon a napon hol lennék, hát nem nagyjából, egész pontosan tudtam, hogy hol lettem volna akkor, hogyha tovább megyek, és a Börzsöny legmagasabb pontján mentem volna végig. Láttam felvételeket ott a legmagasabb pontjáról, hogy ott mit okozott a vihar, tehát ha ott kint lettem volna az erdőben azon a napon, már pedig miért ne lettem volna kint, mert minden nap tovább kellett volna mennem, hogy meglegyen ez az új nem hivatalos rekord, nem volt beiktatva a tavalyi terbe se pihenőnap, akkor engem ott kapott volna el a vihar, és hát lehet, hogy ez nem véletlenül volt, hogy megtörtént a baleset ebből. Ezt szűrtem le, mert ki tudja, ha ott vagyok a Börzsönyben kint, azon a viharos napon, nem tudom, bármi történhetett volna velem ott az erdőben.
3: Egy fogalommagyarázatban segíts nekünk, kék kört említetted, meg én

0: jobbal mentem a két végpont között. Így áll össze a kék kör.
1: És akkor csapjunk bele az élményeidbe, emlékeidbe. Számtalan ilyen nagyon banális kérdés van szerintem bennem is, meg a hallgatókban is, hogy hogy lehet 2600 kilométert nagyságrendileg legyalogolni, úgyhogy nem pihen az ember, és ilyen nagyon egyszerű dolgokra gondolok, hogy például, hogy aludtál? Szállásokat foglaltál? Sátorban aludtál? Hogy pihentél?
0: Mindenképpen szállásokon terveztem az alvást, amikor megszületett ez a terv, hogy szeretném teljesíteni a kék kört, mivel tudtam, hogy ahhoz, hogy 49 nap alatt meg tudjam tenni a teljes kört, ahhoz egyszerű matematika, napi átlag 53 kilométert kellett menni. Az 53 kilométer az úgy jött ki, hogy voltak 41 kilométeres napjaim is, mondjuk talán egy, az volt a legrövidebb, és volt 70 kilométer feletti napom is, volt kettő, a leghosszabb 72 kilométeres volt. És ahhoz, hogy a regeneráció minél teljesebb legyen, minél jobban sikerüljön így az éjszakákon, mert hogy nincs pihenőnap közben, ezért úgy gondoltam, hogy mindenképp az lenne a jó megoldás, hogy a szállásokon tudok aludni. Ez volt az egyik szempont. A másik szempont, ami miatt a szállások mellett döntöttem a sátorral szemben, pedig az volt, hogy nyáron indultam el, a legnagyobb melegben, borzasztó sok vizet fogyasztottam, sokat izzadtam napközben, és napközben nem tudtam visszapótolni. A vízvételi helyek is korlátozottak egyébként a kék kör útvonalán, akár falvakban is, nem mindegyik faluban lehet vizet vételezni, boltok, lehet, hogy számítasz egy boltra, zárva van, lehet, hogy számítasz egy kútra, hogy lesz majd abban a faluban, az összes kút le van zárva, mert gondolom bizonyos lakosok törvénytelenül vételezték onnan a vizet, és akkor ott a kék kút, de le van zárva, nem folyik belőle semmi se. És akkor, amivel deficitbe kerültem napközben, azt mindenképp este vissza szerettem volna tölteni, és vissza kellett töltenem folyadékkal is, és ha kint a vadonban sátoroztam volna, akkor ez nem feltétlenül sikerülhetett volna, ugyanis akkor oda kellett volna cipelnem azt a vízmennyiséget, amit este még meg akartam inni, mert hogy egyébként az, hogy források mellett sátorozni, az meg azért nem jött volna össze, mert hogy a forrásoknak a 98%-a a idén nyáron ki volt száradva. Tehát egy-két forrás láttam az egész úton, ami belül itt csepegett csak a víz. Folyni nem folyt egyikből se, az összes többi az meg ki volt száradva. És nekem este, minden este nagyságrendileg ilyen 4-4,5 liter vizet vagy valamilyen folyadékot még be kellett vinnem ahhoz, hogy visszatöltsem a raktáraimat. Másnap reggel újra el tudjak indulni.
1: Hogy érezted magad reggelente? Mondjuk nem az első nap, nem a második, harmadik, ugye a vége fele, 40. nap, nem tudom, vagy 35 volt, hanem olyan reggel, amikor úgy érezted, hogy na még vagy a szundi gombot nyomom meg, és alszok még egy fél órát, vagy jó, ma nem indulok el, vagy átgondolom, hogy kevesebbet megyek, vagy pihenőnapot tartok, volt-e ilyen mélypont az úton?
0: Kétfelé bontanám a választ. Egyrészt válaszolok erre, hogy ilyen mélypontom volt-e az úton. A mélypontom nekem minden nap volt, és de minden nap van is, amikor edzek. Tehát nekem minden edzésemen is van mélypontom. Nem csak ezeken a teljesítménytúrákon, vagy a hosszú távú túrákon. Tehát ha én kimegyek edzeni, ott is előjön ez. Mindegyik edzésnél, hogy most akkor én mit csinálok itt, ebbe a nagy melegbe, ebbe az esőbe, ebbe a szélbe, a hóesésben, ugyanígy ezen a hosszú távú túrán is. Inkább ezek napközben jöttek elő, amikor már gyalogoltam, hogy elkezdtem már fejben gondolkodni rajta, hogy hol van a legközelebbi buszmegálló vagy vasútállomás, hogy akkor oda megyek, felszállok, hazamegyek, sokkal könnyebb lenne, miért nem mentem el nyaralni, tenger mellé ott feküdni, most mit csinálok én itt, miért megyek, még hátra van ennyi meg annyi nap, és ezeken mindig így túl kellett tolni magam, túl kellett lendülni, igazából csak annyi, hogy ezeket a kérdéseket is így próbáltam elengedni, léptem tovább, mentem, és akkor egy idő után ez a feladás gondolata is tova szállt mellőlem, és akkor tovább tudtam menni. De ezt tudtam, hogy így lesz előre, mert tudtam, hogy így működök. Ami a reggeleket illeti, én úgy gondolom egyébként, hogy egy átlag ember vagyok, egy átlag amatőr sportoló, nincsenek külön nekem adottságaim ehhez a hosszú távú gyalogláshoz, vagy futáshoz, vagy bármihez nincs speciális testalkatom. Talán egy szupererőm van, erre most jöttem rá itt a kék kör alatt, az egy szupererőm, az pedig a regenerációs képességem. Ugyanis itt a kék körön nagyjából, mivel minden este még, mikor beértem a szállásra, tisztálkodnom kellett, ki kellett mostom a ruhámat, dolgoznom kellett, blogomat meg kellett írnom, és nagyjából ilyen 5-5,5 órán maradt az alvásra, a pihenésre, hogyha tudtam aludni, mert sokszor azért a felhevült test még nem is tudott egyfolytában aludni 5-5,5 órát, vagy megszakítások nélkül, inkább így mondom, az éjszaka során. Ezért nekem ez az 5-5,5 óra volt a pihenésem minden nap.

0: és ezért mondom, hogy talán szupererő ez a regenerációs képesség, hogy ezzel az 5-5,5 óra alvással is, amikor én reggel felkeltem, és kikeltem az ágyból, akkor igazából az előző esti fájdalmak, mert nem mondom, hogy esténként nem voltak fájdalmak, akár a talpamban, vagy a lábfejemben, vagy kidörzsölődések, de ezek reggelre mind meggyógyultak. És fölkeltem az ágyból, letettem a lábam, már nem fájt a talpam, felvettem az oknit, felvettem a cipőt, és elindultam.
1: Az mit jelent, hogy dolgoznod kellett? Tehát nem szabadságon voltál, hanem ahogy home office-ban otthon dolgozol, ha nem is annyit, vagy annyit kellett dolgoznod?
0: Papíron szabadságon voltam. Tehát kivettem a szabadságaimat, hogy ne érje szó a ház elejét a cégnél, viszont mivel igazi helyettesítést nem lehet nálunk megoldani, egy ember van egy feladatra, át tudtam volna adni egy külföldi kolléganőnek a feladatokat, és akkor neki kellett volna az én vevőimet is továbbvinni. Egyrészt nem akartam vele kitolni, másrészt tudtam, hogyha át is adom neki, biztos lesz olyan vevő, aki nem beszél angolul, és akkor végül hozzám fognak fordulni, biztos lesz olyan kérdés, amiben ő nem tud válaszolni hozzám, fognak fordulni, ezért így volt a legegyszerűbb, hogy napközben én elérhető voltam telefonon, természetesen ahol volt térerő, mert azért nincs egész Magyarországon térerő, főleg ezeken az eldugott részeken, amikor így a vadonba ment a kék túra útvonala, akkor ott akár órákon keresztül nem volt térerő, de egyébként telefont felvettem, ha vevők hívtak, azt is, illetve esténként számítógépen is ezeket a legfontosabb dolgokat meg kellett oldanom, amit más nem tudott megoldani, tehát volt nálam a nagy hátizsákomban egy ilyen, igen, optimalizált számítógép, tehát nem egy teljes értékű notebook, hanem egy ilyen hibrid táblagép és notebooknak a keveréke, egy lecsatolható billentyűzetes táblagép, tehát ez is még adott rá egy 1,1 kilót a csomagomhoz. De jól jött egyébként a blogíráshoz is, mert a blogot is akkor tudtam azon írni, nem kellett a telefonnal killódni.
1: Kedves hallgatóink, most hírek következnek itt az Európa Rádióban, de utána folytatom a beszélgetést Jakab Győzővel a 49 napos gyalog túrájáról, amelyen az országos kék kör nyomvonalán körbegyalogolta Magyarországot. Maradjanak velünk!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Fontos közleményt adott ki a Gondos Óra program üzemeltetésével kapcsolatban a minisztérium, amely megerősítette, hogy a szolgáltatás továbbra is zavartalanul működik, és elérhető a felhasználók számára. Bár a korábbi működéssel összefüggésben szabálytalanságok miatt feljelentés és hatósági vizsgálat is indult, a hivatalos tájékoztatás szerint az év végéig biztosított a rendszer fennakadásmentes üzemeltetése. A felhasználóknak érdemes fokozottan óvatosnak lenniük azzal a csalás sorozattal is, amely során hamis, tartozást követelő e-mailekkel próbálnak pénzt vagy banki adatokat kicsalni. A Gondos Óra ugyanis államilag biztosított, teljesen díjmentes szolgáltatás. A szakemberek arra is emlékeztetnek, hogy a készüléket fontos rendszeresen 2-3 naponta tölteni, és a nap folyamán folyamatosan viselni a biztonság érdekében. Rendkívüli parlamenti ülést tartanak hétfőn reggel 9 órától, amelyen több képviselő, köztük Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogának felfüggesztéséről is dönthetnek. A Tisza frakció kezdeményezésére összehívott ülésen terítékre kerül Hankó Balázs, Sesták Miklós és Gurzó Mária mentelmi ügye is, valamint határoznak az új legfőbb ügyész személyéről. Magyar Péter korábban közölte, hogy kéri saját mentelmi jogának haladéktalan felfüggesztését, míg az ügyészségi indítványok lopás, hűtlenkezelés, illetve vesztegetés elfogadása miatt érkeztek. A napirenden szereplő legfőbb ügyész megválasztásával kapcsolatban a Tisza frakció korábban jelezte, hogy nem támogatja az államfő által javasolt Szatmári Zoltánt. Egyhangulag elfogadott határozatban állt ki a megyei önkormányzatok szerepének megerősítése mellett a Hajdú-Bihari közgyűlés pénteki debreceni ülésén. A Pajna Zoltán elnök által előterjesztett dokumentum szerint a területi középszint nélkülözhetetlen a térségi fejlesztések koordinálásában, a helyi érdekek képviseletében és az uniós források hatékony felhasználásában. A testület támogatásáról biztosította a megyei önkormányzatok országos szövetségének szakmai állásfoglalását, amely arra figyelmeztet, hogy erős területi szint nélkül Magyarország versenyképessége csorbulhat. A döntéshozók hangsúlyozták, hogy a megyei önkormányzatok nem felesleges adminisztratív szintek, hanem a területi kormányzás alapvető funkcióját látják el. Négy napos tüntetésre készül a Független Benzinkutak Szövetsége és a hazai kis- és középvállalkozási szektor szeptember 28-a és október 1-e között Budapesten a Kossuth téren, mivel a kormánytól eddig nem kaptak választ az aggodalmaikra. Egri Gábor elnökségi tag elmondása szerint a csőd közeli helyzetbe került, mint egy 1000 független benzinkút, és a kisvállalkozások azért demonstrálnak, mert érdemi párbeszédet és a jövőkép rendezését várják a kabinettől. Hozzátette, hogy a magas adóterhek és a MOL hatalmas nyeressége mellett a vállalkozások számára a munkabérek terhei is rendkívül megterhelőek, versenyképtelenné téve a szektort. A tüntetők célja, hogy felhívják a figyelmet a gazdaság problémáira, és megosszák innovációs ötleteiket, valamint javaslataikat a döntéshozókkal a versenyképesség javítása érdekében. Bővült a nemzetközi turizmus az első fél évben az ENSZ turisztikai világszervezetének legfrissebb jelentése szerint. A közel-keleti konfliktus a magas olajárak és az inflációs nyomás ellenére mintegy 690 millióan utaztak külföldre. Ez 4,1%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, bár a globális ütem lassult. Afrika és Európa jelentős növekedést mutatott, míg a közel-keleten 22%-os volt a visszaesés. A szakemberek az egész évre vonatkozó globális növekedési előrejelzésüket 1-2%-ra mérsékelték. Figyelmeztetést adott ki a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tiszabecs önkormányzata, miután két nagytestű medvét észleltek a térségben péntek éjjel. A határrendészeti hőkamerás szolgálat a Tiszabecs-Uszka és Botpalát közötti mezőgazdasági területen kapta lencse végre az állatokat. A helyi vezetők arra kérik a lakosságot, hogy legyenek rendkívül óvatosak és körültekintőek a környéken. Szakemberek szerint a Magyarországra tévedő példányok leggyakrabban Romániából vagy Szlovákiából érkeznek, ahol jelentős barna medve populáció él. Az országban időnként felbukkanó egyedek azonban ritkán telepednek meg tartósan hazánk területén.
0: Az időjárásról.
1: Döntően felhőtlen lesz az ég, esetleg gomoly felhők fordulhatnak elő, amelyek átmenetileg felhősebb időszakokat okozhatnak. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 20 és 24 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek pedig 4 és 10 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt, Hegedűs Márkot hallják, és ahogy ígértem, folytatom a beszélgetést Jakab Győzővel, aki 49 nap alatt csak nem 2600 kilométert gyalogolva nagyjából 3,5 millió lépéssel gyalogolta körbe Magyarországot az országos kék kör nyomvonalán. Élményeiről, tapasztalatairól, emlékeiről beszélgetek vele. Vendégem tehát Jakab Győző.
2: Jobban megismerted Magyarországot? Ezek a kis félmondataidból azt gondolom, hogy igen, de kíváncsiuk, hogy hogy fogalmazod meg. Az elapadó források, a térerő nélküli völgyek, ezek mondjuk olyanok, amiket feltételezem, hogy a legtöbb ember nem élt még át Magyarországon.
3: Úgy fogalmaznám meg, hogy láttam egy olyan arcát, egy olyan oldalát, amit autóból soha nem lát meg az ember, hogyha csak keresztül autózik ezeken a tájakon. És voltam olyan részein is, ahol még soha korábban nem jártam. Voltak olyan helyek is, ahol olyan döbbenetes dolgokat láttam, amiket nem mertem lefotózni, se olyan szegénységet, és olyan körülményeket, hogy milyen körülmények között laknak emberek. Hogy megjegyzem, ott is nagyon nagy kedvességgel fordultak hozzám. Egy picit tartottam tőle előre, hogy ezeken a nagyon szegény részeken nem jönnek-e oda hozzám, nem próbálnak-e kirabolni, valamilyen trükkel átverni és elvenni valamilyen dolgomat, de szó sem volt ilyenről soha. Tehát mindig kedvesen jöttek oda, köszöntek. Sokan, akikről nem is gondoltam volna, közülük is megkérdezték egyáltalán, hogy mit csinálok ezzel a nagy hátizsákkal itt 38 fokban a tűző napon, hova is megyek, mit csinálok. Nem volt negatív tapasztalatom, de viszont láttam egy olyan arcát a hazánknak, amit így gyalogosan lehet látni, autóból, vagy autóbuszból, vagy vonatból nem igazán.
2: De akkor most jól értem, hogy alapvetően társadalmi jelenségekre utalsz, nem a táj szépségére, azt tudtad előtte is.
3: Most a társadalmi oldalára, igen, de egyébként voltam olyan tájakon is, amin korábban nem. Tehát a Bükkben még nem igazán túráztam, az Emplénben nem igazán túráztam, de akár itt az alföldi túrának a Sátoraljaújhelytől induló szakaszán egész idáig, Szatymazég ezen a részén még soha nem voltam.
2: Van, amiben megváltoztál? Hozzáállásod, gondolatod, tapasztalatod, véleményed?
3: Nem feltétlenül. Csak tapasztaltam dolgokat. A hozzáállásomban szerintem ez nem változtatott. Csak láttam új dolgokat, amit esetleg lehet, hogy én is így lenyomtam a tudatalattimba, hogy ez erről így olvas az ember, de hát most vagy igaz, vagy nem. Saját szememmel nem láttam. Most sok mindent láttam így saját szemmel is.
2: Az emberekre visszatérve, mondtad, hogy valaki kérdezte, hogy tud-e valamiben segíteni. Ezt amúgy is akartam kérdezni, amikor a vízről beszéltél, meg elakadt kutakról, vagy kikapcsolt kutakról, hogy volt ilyen, amikor nem volt kút, nem volt bolt, és akkor bekopogtál valahova, hogy jött valaki, és megkérdezted, hogy nincs egy liter vize, vagy nem tudnám megmondani, hogy hol tudnád megtölteni a kulacsodat, mondjuk, vagy éhes voltál, vagy bármilyen, amiben valakire hiába tervezted meg, melyik nap hol, de nem úgy jött össze, és segítségre volt szükséged?
3: Igen, volt ilyen, és az volt a jó, ha volt kitől megkérdezni, hogy esetleg meg tud-e adni nekem vizet, de volt olyan napom is, hogy ja, egyébként arra visszatérek, hogy hogyan terveztem meg a napjaimat, magát konkrétan egy bizonyos napot, hogy fogom végig gyalogolni, és hogy fogom majd, hol fogok tudni vizet vételezni, vagy akár élelmiszert vásárolni napközben, azt mindig előző este csináltam, csak meg a következő napra. Elég volt annyi, nem stresszeltem magam 4-5 nappal előre, hogy akkor most majd 5 nap múlva mi lesz. Mindig csak a következő napot néztem, és olyankor az embernek, amikor megnézi, hogy most milyen sűrű lesznek települések, vagy így nagyjából a térkép alapján mekkorák azok a települések, akkor így valami lesz a fejébe, hogy akkor jó, majd itt majd tudok után tölteni vizet, ott majd talán lesz egy bolt, talán tudok majd magamnak venni valamilyen élelmiszert, de a való élet az ezt sokszor felülírta. Tehát volt olyan, hogy tudtam, hogy csak egyetlen egy falu lesz az egész napon ott a közepén, ahol majd tudok vizet tölteni, és arra számítottam így fejben, hogy ott majd tudok egy kicsit pihenni is, és lesz majd valamilyen kocsma, ahova be tudok menni, és talán hideg valami folyadékot is tudok vásárolni magamnak. Hát ebből, ami sikerült, az, hogy után töltöttem a vizeimet, és utána mentem a pecsételőhelyénél, benyomtam a pecsétet, bevezetett az úton egy parkba, de úgy gondoltam, hogy a park után még folytatódni fog a falu, és majd ott lesz biztos valamilyen vendéglátóipari egység, ahol még tudok valamilyen hidegüdítőből egy másfél-két litert ott egy gyűjtőhelyemben meginni. Hát nem volt. A park után vége volt a falunak, és utána tudtam, hogy innentől még lesz 22 kilométer az aznapi végéig, és összesen 2 liter víz volt nálam, és az volt az egyik legmelegebb nap, 38-39 fok volt aznap. Hát a vége már nem volt vicces. Tehát ott megtapasztaltam azt, hogy milyen az igazán szomjasnak lenni. Ott a végén már teljesen ki volt száradva a szám, beszélni alig bírtam, elment a hangom, hívott a feleségem is, hogy jól vagyok-e, mondtam, hogy inkább ne beszéljünk, mert azzal is éreztem, hogy a lélegzettel jön ki belőlem még az a maradék víz is. Hát az utolsó pár korty vizet azt úgy ittam meg, mint a filmekben láttam, ezekben a sivatagos jelenetekben, hogy egy kortyot bevettem a számba, és azt körülbelül 2 percen keresztül így öblögettem a számba, hogy meglegyen az az érzés, hogy mint egy csomó vizet ittam volna. És ott is például úgy érkeztem be a faluba, ahol aztán utána a szállásom le volt foglalva, hogy a legszélső háznál ott láttam, hogy itt laknak, és akkor becsengettem, és kértem tőlük egy üvegvizet, igen. És hát, hogy töltsék fel a palackomat.
2: Feltöltötték?
3: Igen, feltöltötték azt az egy palack vizet, azt ott azonnal megittam, és kértem, hogy öntsenek bele még, tehát még a szállásig még 1 liter vizet megittam. Tehát összesen 2-t, igen, segítettek persze.
2: Az, hogy segítséget kell kérned, az neked nehezedre esik egyébként?
3: Nem, itt ilyenkor ezeket a dolgokat el kell engedni még. Ha valakinek ez a hétköznapokban nehézséget is jelent, itt ezt vagy félreteszi, vagy még komolyabb nehézségekkel fog szembesülni. Egyébként nem. De egyébként nekem a hétköznapokban sem jelent ez gondot, hogyha valakitől persze korrekt módon és korrekt mértékben segítséget kérünk, akár idegentől is.
2: Következő téma. Állatokkal mennyire találkoztál? És akkor itt több részkérdésem van. Olyan, amire egy rácsodálkoztál, hogy jé, de szép, de hangos, nem tudom, ilyesmi, vagy olyan, amitől esetleg megijedtél, mert követett, nem tudom, megtaláltad a bükki farkasokat, akikről olvastunk, de én még sose láttam őket, nehéz helyzetbe kerültél esetleg állatok miatt.
3: Csak idézőjelben hétköznapi állatokkal találkoztam az út során, tehát rengeteg nyulat, belőlük láttam talán legtöbbet, rengeteg nyulat láttam, rengeteg őzet, szarvast, vaddisznókat is, akár egész kondákat is, például a mecsekben, ott azokat úgy vettem észre, hogy előbb éreztem a szagukat, amiből már gondoltam, hogy na itt most rengeteg vaddisznó lesz majd, és akkor hirtelen ők is észrevettek, felugrottak, és voltak vagy 25-en abban a kondában, de ők is félnek az embertől, tehát nem támadnak rá. Hogyha minimális zajcsap, még az egyedül túrázó ember is, akkor is ők azért elhúzódnak arrébb. Most véletlenül lehet, hogy nem vesznek észre, bizonyos neszeket hallottam azért persze az erdőbe itt-ott, amiről feltételeztem csak, hogy milyen állat lehet, de ők meg nem mutatták meg magukat. Amiből viszont kevesebbet láttam, de ilyen állatokat is láttam, rókát talán 3-4-szer, borzzal 1-szer találkoztam, mókussal talán 4-5-szer találkoztam, és aminek nagyon örülök, hogy nem találkoztam velük, az egyrészt a Szlovákiából néha-néha átlógó medvék, velük hála Istennek nem találkoztam, a bükki farkasokkal se találkoztam, illetve az emplén előtt még felhívták a figyelmemet, hogy ott azért figyeljek a kövekre, hogy hova lépek, figyeljek a lábamra, mert hogy ott meg még a viperákkal is vigyázni kell, viperával se találkoztam, tehát ezt a három állatfajt azért sikerült elkerülnöm. Megjegyzem, ezeken a problémásabb szakaszokon, ami ilyen kicsit medve veszélyesebb, ahol már láttak medvét, ott volt nálam egy ilyen speciális medvespré, ami egy ilyen ugyanolyan, mint a gáspré, amit ilyen önvédelemre használnak, csak nagyjából ilyen 5-ször nagyobb a flakonja, tehát ilyen 300 millis az enyém, vagy 400 millis, nem is tudom, tehát ilyen jó nagy flakon, és ebbe egy ilyen valami keverék van, nem csak sima paprikaspré, hanem valami keverék anyag van benne, ami elméletileg soha nem próbáltam, és remélem nem is kell kipróbálnom, de elméletileg a medvét is el tudja riasztani.
2: A beszélgetésben már sejtettem, de most akkor ez abszolút igaz, hogy te egy felkészült ember vagy, tehát igyekeztél mindent átgondolni, hogy mire lehet szükség.
3: Abszolút. Így indultam el minden utamra. Én egyébként nagyon sokak szerint túlzottan utána szoktam nézni a dolgoknak, de mindig igyekszem felkészülni a váratlan eseményekre is.
2: Volt olyan, amire nem gondoltál előre, és most már fölírtad a listára, hogy legközelebb vinni kell?
3: Nem volt ilyen. Felszerelésben mindig túlpakolja az ember magát, ahogy így szokták mondani. Ezt nem én találtam ki, hogy a hosszú távú túrázók leginkább a félelmeiket pakolják bele a hátizsákba, és abból pakolják túl a hátizsákot. Ez így mindenkire érvényes, tehát ki mitől fél, ha valaki attól fél, hogy nem tud majd tisztálkodni, akkor tisztálkodó szerekkel, ha valaki attól fél, hogy nem fog jól kinézni, most ez inkább szerintem a hölgyekre érvényes, akkor ők akár tesznek bele oda egy ilyen hosszú ruhát is az estékre, hogyha esetleg majd elmennek étterembe vacsorázni, hogy ott nem ár a túra ruhájukba menjenek. És most is sorolhatnám a végtelenség, tehát inkább egy ilyen hátizsák túl van pakolva, az enyém is, de mivel már voltam korábban ilyen hosszú távú túrákon, ezért hála Istennek olyan dologra nem volt szükségem, ami nem volt nálam. Most is inkább azt mondom, hogy olyan dolgokat hoztam haza, amit abszolút nem használtam. Persze ezek között is vannak olyan tárgyak, ami nagyon jó, hogy nem volt rá szükségem, például a medvespré egy ilyen, vagy az első segélycsomag egy másik ilyen csomag, amit az ember magával visz, de reménykedik abban, hogy feleslegesen vitte magával.
2: Voltál-e magányos az utad során?
3: A blog nevem ez, hogy az út magányos farkasa, tehát ez egy picit ilyen önkéntes magányosság is, de az angol nyelv így megkülönbözteti a két fogalmat, mi magyarul mind a kettőt magányosnak mondjuk. Van ez a lone és a lonely. Tehát a lone az egy ilyen önként vállalt magányosság, amikor tudatosan egyedül indulok el például én egy ilyen túrára, és nem utasítom el más embereknek a társaságát, vagy ha mások velem szeretnének jönni, sőt, itt egyik alapelvem volt, hogy lehetett hozzám csatlakozni, de attól se ijedek meg, ha akár napokon keresztül nekem egyedül kell gyalogolnom, és max este látok élő embert a szállásokon. És van ez a másik, ez a lonely, szintén magányosnak fordítjuk, de az pedig, amikor valaki egyedül érzi magát, és egy ilyen negatív érzés társul hozzá. Hát persze ilyen is volt azért a túrán. Pár napon azért előjött bennem ez is, hogy milyen jó lenne, ha itthon lennék, milyen jó lenne, ha itthon lennék a családommal, vagy a barátaimmal, de én jól el vagyok magammal egyébként, ha egyedül kell lennem, a munkámból kifolyólag is, ha itthon home office-ban dolgozom, egyedül szoktam lenni, ha útra megyek vevőkhöz, utazás közben egyedül szoktam lenni, tehát azért így hozzá vagyok szokva. Nem ez az út sokkolt le azzal, hogy most milyen is egyedül lenni.
2: Ajánlanád-e mindezt másoknak ilyen formában, hogy egyszerre tegyék meg, vagy a bátortalanabbaknak, vagy aki még soha nem indult el kék túrázni, hogy kezdje el, és lehet, hogy nem 49 nap alatt, de két év alatt hétvégente járja be Magyarországot ilyen módon, két talpon.
3: Magát a kék túrázást mindenkinek ajánlom, bármilyen fizikai felkészültséggel. El lehet kezdeni napi 10 kilométerrel, 15 kilométerrel, és lehet ezt felépíteni hosszabb távokkal, hosszabb napi távokkal. Akár lehet barátokkal menni, családdal menni, gyerekekkel menni, ha már egy kicsit nagyobbak a gyerekek. Az, hogy így egyben teljesíteni, az egy külön kihívás. Azt így idézőjelben mondom, hogy amatőröknek, akik erre nem készültek, azoknak semmiképp se ajánlom. Persze ki lehet próbálni, csak valószínűleg, hogy a negyedik, ötödik napon jönni fog valami olyan nehézség, hogyha valaki nincs erre felkészülve, ami miatt fel kell majd adnia annak a valakinek, aki így hirtelen neki indul egybe teljesíteni. De magát a kék túrát, ez egy csodálatos dolog. És nem is a sportról szól. Nekem most itt a sportról is szólt, ez extrém teljesítmény miatt, de mint hétvégi kikapcsolódás, mint természetjárás, mint ismerjük meg a hazánkat, természeti oldalát, a társadalmi oldalát, így mindenképpen ajánlom.
2: És azzal, hogy te vagy most a rekorder, azzal elégedett vagy? Tehát a 49 napos teljesítése, végül is ez volt a célod a beszélgetés elején, mondtad, hogy kikerested, hogy mi a nem hivatalos legjobb eredmény, és úgy indultál el, úgy vettem ki a szavaidból, hogy azért azt szeretted volna, hogy ezen belül legyél.
3: Így van, a korábbi nem hivatalos rekord, mert hogy hivatalos rekordot egyébként azért használom ezt a szót, hogy nem hivatalos rekord. A hivatalos rekordot nem tart nyilván a Magyar Természetjáró Szövetség, de viszont 57 nap volt a korábbi legrövidebb idő, ami alatt bejárták a kékkört. Én amikor elindultam, akkor előtte 55 napot jelentettem így be hivatalosan, hogy 55 nap alatt szeretném bejárni, de eredetileg a tervem már ez volt, hogy 49 nap alatt szeretném teljesíteni, csak nem mertem előre kiírni, mert attól féltem, hogy nekem fognak támadni, hogy merészelem, milyen nagyképű vagyok, biztos nem fog sikerülni, jött volna csomó negatív energia felém, és ezt szerettem volna elkerülni, és akkor az volt a tervem, hogy így bejelentem, hogy 55 nap, és ha elérek már a távnak a felére, akkor fogom ezt módosítani hivatalosan, hogy hát igazából a terv az elejétől fogva 49 nap volt, és ez így is volt, mert a szállásokat is így foglaltam le, hogy 49 nap alatt fogom körbejárni. Az, hogy elégedett vagyok, igen, amikor hazaértem, akkor egy hétig elégedett voltam ezzel, de hát most azóta már kialakult a tervem a következő tavaszra, hogy mit is szeretnék majd csinálni, mert amikor az ember hazaér egy ilyen hosszú távú túráról, akkor szokott jönni egy ilyen depressziós-szerű állapot, ami hasonló a harctérről hazatért katonáknak a depressziójához. Ennek van angolul egy szakkifejezése is, post-trail depressionnek hívják, tehát a túrázás utáni depresszió, és ezt én úgy próbáltam most így túlzökkenteni magam ezen a dolgon, hogy nagyjából mondom, egy hét eltelt, és akkor így kezdett ez a következő projekt így beakadni, hogy akkor mi lenne, ha és most már itt tervezgetem. Nyilvánosságra még nem hoztam, majd a születésnapomon, az a tervem, most leszek majd 49, október 18-án is a születésnapomon szeretném nyilvánosságra hozni. Ebből látszik, hogy ez a 49 nap alatt teljesítés, ez se volt véletlen, ebben is volt egy kis ilyen számmisztika is, hogy 49 éves leszek idén, 77-ben születtem, 7x7 az ugye megint 49, így 7 teljes hétig tartott az utam, az idei utam, és még kitaláltam egy ilyen népmesés valamit is, hogy a legkisebb királyfi 7-7 országon túljárt, mielőtt haza tért volna. Innen jött a 49-es szám.
2: Nem fogom megkérdezni, mi a terved, mert világosan elmondhatod, hogy majd a születésnapodon jelented be, úgyhogy a záró kérdésem az az, hogyha visszagondolsz arra a 49 napra, amit Magyarországon ezzel a kék körrel töltöttél, akkor mi a legjobb, a legemlékezetesebb pillanat, amit így viszel magaddal?
3: Több megszólalásomban más-más történeteket emeltem ki. Egy valamit nem tudok kiemelni, de ha szeretnéd, akkor egyet itt is elmesélhetem.
2: Köszönjük.
3: Ami nagyon megérintett akkor. Ez egy nyírségi pici faluban volt, a szombaton késő délután érkeztem be a faluba, és itt mondjuk nem is számítottam, annyira pici volt a falu, hogy nem is számítottam arra, hogy szombaton délután este fele nyitva lesz majd bármilyen bolt. Mégis nyitva volt. Tisztán emlékszem, 5 órakor volt, 17 óra, mikor beérkeztem a településre, és nyitva volt ez a pici bolt. Előtte a helyi törzsközönség fogyasztotta éppen a napi üdítő adagját alkoholla dúsítva, tehát alkoholos italokat fogyasztottak ott a bolt előtt. 5-6-an bementem a boltba, én vettem magamnak egy alkohol nélküli hideg üdítőt, meg csoki szeletet, és megkérdeztem őket, hogy csatlakozhatok-e hozzájuk, odaülhetek-e hozzájuk. Természetesen igen, megengedték, és kérdezték, hogy hova megyek ebbe nagy melegbe, nagy hátizsák, mit csinálok. És akkor hát mondtam, hogy még ide a szomszéd városkába kell eljutnom, és akkor ők már számoltak, hogy hú, hát az 12-3 kilométer, az milyen messze van. Hát mondom, de srácok, mondom, azért nincs olyan messze, mert ma már én már legyalogoltam 50 kilométert. És most már ez a 12, ez már biztos menni fog, és akkor hüledeztek, hogy honnan indultam, hova megyek, mondtam, hogy Szegedről indultam, Szegedre fogok hazaérni, most már nem sokára, már nincs sok hátra, talán akkor még, nem tudom, 10 nap lehetett Szegedig. Egyikük szelfizni is akart velem, csináltunk egy közös fotót, majd ez az úriember, akivel szelfiztünk, eltűnt. Én észre se vettem, hogy nincs ott a többiekkel, és egyszer csak a hátam mögül elém rakott az asztalra 5 ugyanolyan csoki szeletet, mint amilyet én egyet vettem magamnak, és akkor mondta, hogy hát ezt nekem vette, és hogy fogadjam el. Lehet, hogy majd ha beérek oda az ma esti szállásomról, majd nem tudok majd vacsorázni, nem lesz vacsorám, és csak vigyem magammal. Nekem vásárolta, és hát megköszöntem, és persze azonnal belém hasította a gondolat, hogy valószínűleg, hogy ő most a két utolsó söréről mondott le aznap, ezzel, hogy vett nekem 5 csokit, nagyjából úgy számoltam, hogy ez így arra lett volna neki elég. Úgyhogy igen, ez nagyon-nagyon meghatott, hogy ő azon az ő szintjén, ahogy így ezt, ahogy így elgondolta, hogy hogyan tudna nekem segíteni. Bár mondom, nem lett volna rá szükség, mert volt pénzem, most akartam volna, vehettem volna csokoládét magamnak, de ő úgy gondolta, hogy így tud nekem segíteni, hogy ha majd odaérek a szállásra, akkor legyen mit vacsoráznom. Ez egyébként meghatott. Tehát, ahogy elindultam, akkor ott csak megköszöntem, hogy elindultam, akkor abszolút meg is voltam hatódva tőle. Csak akkor azt persze nem látta senki, és ott előttük ezt nem akartam mutatni.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Jakab Győzőt hallották.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.

0: 6 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Határozatban állt ki a megyei önkormányzatok szerepének megerősítése mellett a Hajdú-Bihar megyei közgyűlés. 4 napos tüntetésre készül a Független Benzinkutak Szövetsége és a hazai kis- és középvállalkozói szektor. Újra közösségi munkával és kulturális programokkal szépül a miskolci belváros. Medveészlelés határon innen és túl, Tiszabecs önkormányzata is figyelmeztet, miután 2 nagytestű medvét észleltek a térségben. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Egyhangulag elfogadott határozatban állt ki a megyei önkormányzatok szerepének megerősítése mellett a Hajdú-Bihari közgyűlés pénteki debreceni ülésén. A Pajna Zoltán elnök által előterjesztett dokumentum szerint a területi középszint nélkülözhetetlen a térségi fejlesztések koordinálásában, a helyi érdekek képviseletében és az uniós források hatékony felhasználásában. A testület támogatásáról biztosította a megyei önkormányzatok országos szövetségének szakmai állásfoglalását, amely arra figyelmeztet, hogy erős területi szint nélkül Magyarország versenyképessége csorbulhat. A döntéshozók hangsúlyozták, hogy a megyei önkormányzatok nem felesleges adminisztratív szintek, hanem a területi kormányzás alapvető funkcióját látják el. 4 napos tüntetésre készül a Független Benzinkutak Szövetsége és a hazai kis- és középvállalkozási szektor szeptember 28-a és október 1-e között Budapesten a Kossuth téren, mivel a kormánytól eddig nem kaptak választ az aggodalmaikra. Egri Gábor elnökségi tag elmondása szerint a csőd közeli helyzetbe került, mint egy 1000 független benzinkút, és a kisvállalkozások azért demonstrálnak, mert érdemi párbeszédet és a jövőkép rendezését várják a kabinettől. Hozzátette, hogy a magas adóterhek és a MOL hatalmas nyeressége mellett a vállalkozások számára a munkabérek terhei is rendkívül megterhelőek, versenyképtelenné téve a szektort. A tüntetők célja, hogy felhívják a figyelmet a gazdaság problémáira, és megosszák innovációs ötleteiket, valamint javaslataikat a döntéshozókkal a versenyképesség javítása érdekében. Örömmel üdvözölte a Magyar Rektori Konferencia a magyar egyetemek visszatérését az Erasmus Plus programba és a Horizont Európába, kiemelve, hogy ez nem csupán egyszerű ösztöndíj, hanem fiatalok tízezreinek jelent elengedhetetlen nemzetközi tapasztalatot és kutatási lehetőséget. A testület hangsúlyozta, hogy az előző kormány és az Európai Bizottság vitáját méltánytalan volt kiterjeszteni a politikán kívülálló egyetemekre, oktatókra és hallgatókra, akik nem részesei és nem is tudják befolyásolni az ilyen jellegű vitákat. Az elmúlt időszakban az intézmények folyamatosan kapcsolatokat tartottak életben, érveltek és új megoldásokat kerestek, bizonyítva, hogy a tudományban nem falakat, hanem kapcsolatokat kell építeni. Az MRK most azt tartja a legfontosabbnak, hogy a folyamat és a hátralévő technikai lépések mielőbb lezáruljanak. Nem szabad tovább halogatni az egészségügyi szakdolgozók bérének emelését, nyilatkozta Tóth Gábor, a Magyar Kórház Szövetség elnöke és a Bajai Szent Rókus Kórház főigazgatója az Inforádió műsorában. Szavai szerint nem csak az egészségügyi dolgozók, hanem a háttérben dolgozó úgynevezett irodisták megbecsülésére is nagy szükség van az ágazatban. Az egészségügynek ígért 500 milliárd forintos többlettámogatás elosztásáról szólva elmondta, hogy a minisztérium még dolgozik a részleteken, de a finanszírozás reformja mellett a folyamatosan újra termelődő kórházi adósságállomány kezelését is alaposan át kell gondolni. Tóth Gábor hangsúlyozta, hogy az egészségügy finanszírozásának egyszerre kell fenntarthatónak, a dolgozók számára motiválónak, valamint a betegek elégedettségét biztosítónak lennie, ami globálisan is az egyik legösszetettebb kihívás. Fontos közleményt adott ki a Gondosóra program üzemeltetésével kapcsolatban a minisztérium, amely megerősítette, hogy a szolgáltatás továbbra is zavartalanul működik, és elérhető a felhasználók számára. bár a korábbi működéssel összefüggésben szabálytalanságok miatt feljelentés és hatósági vizsgálat is indult. A hivatalos tájékoztatás szerint az év végéig biztosított a rendszer fennakadásmentes üzemeltetése. A felhasználóknak érdemes fokozottan óvatosnak lenniük azzal a csalás sorozattal is, amely során hamis, tartozást követelő e-mailekkel próbálnak pénzt vagy banki adatokat kicsalni. A gondosóra ugyanis államilag biztosított teljesen díjmentes szolgáltatás. A szakemberek arra is emlékeztetnek, hogy a készüléket fontos rendszeresen 2-3 naponta tölteni, és a nap folyamán folyamatosan viselni a biztonság érdekében. Különleges programokkal, erdei sétákkal, teljesítmény túrákkal, valamint a madárgyűrűzést és a darúvonulást bemutató eseményekkel várják az érdeklődőket péntektől vasárnapig a hazai nemzeti parkok. Az élő környezetért felelős minisztérium tájékoztatása szerint a Duna-Ipoly Nemzeti Parkban a szürkemarhák és rackajuhok téli szállás helyrehajtásához kapcsolódó túrát szerveznek Dinnyésen. A Hortobányi Nemzeti Parkban a vadló-névadó verseny eredményhirdetése mellett a madár repatriáló telep bemutatásával és darulesésssel készülnek a programok szerelmeseinek. Az Akteleki Nemzeti Park a kelemérii mohostavakhoz szervez botanikai sétát, míg a Bükki Nemzeti Park Máinkán énekes madár gyűrűzéssel, a Csillagdában pedig tematikus estel várja a látogatókat. Szűrésekkel, mozgás és tánc bemutatókkal, valamint egészségügyi és bűnmegelőzési programokkal várták az érdeklődőket szeptember 25-én Miskolcon a Szent István téren megrendezett második Miskolci Egészségnapon. Az eseményen a látogatók két szűrőbusz szolgáltatásai mellett, egyebek mellett nőgyógyászati, tüdő- és szájüregi vizsgálatokon, test összetételmérésen, valamint vércukor és koleszterin mérésen is részt vehettek. A programot Minikresz pálya, sportlehetőségek, helytörténeti séta, valamint szakorvosi előadások is színesítették a városlakók számára. Újra közösségi munkával és kulturális programokkal szépül a Miskolci belváros, amikor is elindul a negyedik alkalommal megrendezett kapuajfestés. A kezdeményezés, amely egy év alatt több mint 100 fős programozott közösséggé nőtte ki magát, ezúttal két kapuajat, 11 kaput és 3 homlokzatot újít meg a Széchenyi utcában. A szervezők a nagy érdeklődése való tekintettel a résztvevők számát 100 főben maximálták, de a munkálatok mellett streetball versennyel, élőzenével és a városházán szervezett véradással is várják az érdeklődőket. A Szépkorúak Akadémiája a 2026-27-es tanévben is izgalmas, színes előadás sorozattal várja a szellemi frissességre és tartalmas közösségi élményekre vágyókat a Miskolci Egyetemre. A fél év szeptember 11-én az első előadás napján indult. Az őszi szemeszter folyamán a résztvevők sokrétű tudományos és kulturális témákkal ismerkedhetnek meg az egyetem elismert oktatóinak előadásában. A részletekről professzor dr. Kovács Helgát, a Miskolci Egyetem stratégiai kapcsolatokért felelős rektor helyettesét hallják.
2: A tanév az elindult, kifejezetten a nyugdíjas korosztály célozza a rendezvény. Azt szerettük volna, illetve azt szeretnénk most is, hogy ezeken az előadásokon a hétköznapi nyelvre átfordítva olyan egyedi, különleges kutatási területekről, akár a mindennapi életüket érintő társadalomtudományi dolgokról halljanak, úgy, hogy ők is megértik, úgy, hogy tudják értelmezni a saját életükben, de tudják fordítani a saját mindennapjaikra, és aztán utána az érdeklődést talán átfordul abba, hogy egy kicsit nyitottabbak lesznek a világra, és akár beleássák magukat egy-egy témakörbe, vagy akár a későbbiekben tervezünk indítani társadalmi innovációs fórumot, akkor ezeken esetleg részt vehetnek, beszélgethetnek szakemberekkel, professzorokkal, kutatókkal, egyes kutatási területeken. A csatlakozás teljesen szabadon bármikor történhet. A regisztráció az első alkalommal nyilván megtörtént, de a csatlakozás során úgy kitölthető ez a lap. Ha valaki a második, harmadik héten eszébe jut, illetve eljut hozzá, mondjuk ez a hír, vagy eszébe jut, hogy szeretne csatlakozni, vagy csak meglát egy-két olyan előadást, ami érdekli, akkor bátorítok mindenkit, hogy nyugodtan keresse meg a rendezvényt. Péntekenként délben kezdődik bent az egyetemvárosban, és biztos vagyok benne, hogy helyet fog találni. találni a nézősorokban. Magunk az előadások egyébként az A1-es épület 32-es előadójában vannak, ez is már a tradíció része egyébként, nagyon szeretjük azt az előadót.
1: Kisebb termetű medve kószált hétfőre virradóra az erdélyi Székely udvarhelyi Backa Madarasi Kis Gergely református kollégium udvarán, ami miatt a városvezetés a térfigyelő kamerák felvételei alapján vizsgálja a vadállat útvonalát. Dávid Endre alpolgármester tájékoztatása szerint a medve valószínűleg a Vargapatak medrén keresztül juthatott a városközpontba. A városvezető nyomatékosan hangsúlyozta, hogy országos szinten továbbra is rendezetlen a medve probléma Romániában, ezért mielőbbi hatékony megoldásra lenne szükség. Addig is arra kéri a lakosokat, hogy minden észlelést azonnal jelezzenek a gyors beavatkozás érdekében. Figyelmeztetést adott ki a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tiszabecs önkormányzata, miután két nagy testű medvét észleltek a térségben péntek éjjel. A határrendészeti hőkamerás szolgálat a Tiszabecs-Uszka és Botpalát közötti mezőgazdasági területen kapta lencse végre az állatokat. A helyi vezetők arra kérik a lakosságot, hogy legyenek rendkívül óvatosak és körültekintőek a környéken. Szakemberek szerint a Magyarországra tévedő példányok leggyakrabban Romániából vagy Szlovákiából érkeznek, ahol jelentős barna medve populáció él. Az országban időnként felbukkanó egyedek azonban ritkán telepednek meg tartósan hazánk területén. Köszönöm a figyelmet, önök az Európa Rádió régiókrónikáját hallották a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régiókrónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit 2026. szeptember 27-én vasárnap. A szerkesztőt Hornyák Zoltánt hallják. Mai műsorunkban először hitéleti gondolatokkal, a Nem csak kenyérrel él az ember című rovatunk jelentkezik, majd fél hétkor híreket hallhatnak. Ezután arról szólunk, hogy az erdélyi magyar sajtó attól hangos, hogy az RMDS megszavazta a szélsőséges magyar ellenes AUR és az SOS Románia néhány házbizottsági helyet kapjon a román parlamentben. Ijes Gergely erdélyi politológus szerint azonban nem arról van szó, hogy az erdélyi magyar párt a román szélsőségesekkel barátkozna, hanem egy egyszerű ügyrendi kérdésről. Hiszen a román parlamentben az a szokásuk, hogy ülésszakonként váltakozva a 4 év alatt minden parlamenti párt a súlyával azonos arányban kap ilyen házbizottsági helyeket. Ijes Gergely szerint épp az RMDS az a romániai párt, amelyik a leginkább érdekelt abban, hogy az AUR soha ne juthasson tényleg hatalomhoz, hiszen épp ők fenyegetik az évtizedek alatt kivívott kisebbségi jogok gyakorlását, például az anyanyelvi oktatást, ügyintézést. Ijes Gergely erdélyi politológussal, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet külső munkatársával beszélgetünk. A témáról bővebben fél hét után nem sokkal. Tartsanak velünk!

0: következő verseket olvasom, ebből szólít meg minket Isten. Most tehát ti gazdagok, sírjatok és jajgassatok a bekövetkező nyomorúságaitok miatt. Gazdagságotok megrothadt, ruháitokat megrágta a moly, aranyatok és ezüstötök megrozsdásodott, és rozsdája ellenetek tanúskodik, és megemészti testeteket, mint a tűz. Kincseket gyűjtöttetek még az utolsó napokban is. Íme a földjeiteket learató munkások bére, amit visszatartottatok, az égre kiállt. Az arató panasza eljutott a seregek urának fülébe. Dőzsöltetek a földön, és tobzódtatok, hizlaltátok a szíveteket, mint az áldozati állat levágásának napján. Elítélted, megöltétek az igazat, és ő nem állt ellenektek. Amen. A bolond gazdag példázata figyelmeztet mindannyiunkat arra, hogy jó dolog az anyagi biztonság, lehet és szabad is örülni neki. De függetleníteni ezt Istentől, és hagyni, hogy a szív megteljen a pénz miatt elérhető dolgok és tárgyak feletti örömmel, ez már veszélybe sodorja hitünk épségét és egészségét. Jakab a pénzzel eltelt szívűekről ír keményen, nem irítségből, szent indulatból inkább. Pénzkezeléssel, adakozással kapcsolatban sok fontos tanítás elhangzott már egyházunkban. Saját pénztárcánk és szívünk közti távolság vajon nagyobb vagy kisebb, mint az Úristen és szívünk közti? Értékes tanítás ez számunkra. Mindenki úgy adjon, ahogy előre eldöntötte szívében. Ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Gazdagságunkat illetően, bár miénk a menny örökre, mégis néha úgy tűnik, mintha jobban fájna a szívünk a földi kincsek miatt, mint amennyire sokszor megbecsüljük a mennyei kincseket. Hányan örülnének a világban, ha oly békében és nyugalomban mehetnének templomba, mint mi? Hányan örülnének, ha mindenféle büntetés nélkül vehetnének és olvashatnának Bibliát, ahogy mi tesszük? Könyörögjünk, hogy a mennyei gazdagság vonzóbb legyen bármely más kincshez képest. A mi számunkra, szeretteink számára, és azok számára, akik még elutasítják őt. Imádkozzunk! Könyörülj rajtunk, Istenünk, hogy tudjuk megbecsülni a te ajándékaidat, és tudjuk helyén értékelni azokat. Te tudod jól, melyikünk milyen kincsek után sóvárog. Mi az, aminek látása, elérhetősége felderíti a szívünket. Kérünk, segíts, hogy a te kincseidet tudjuk jobban megbecsülni, értékelni és tisztelni. Tudjuk azt az árat jobban megbecsülni, amit te fizettél mindenért. Értünk. Könyörülj hát rajtunk, hogy tudjuk jól kezelni a pénzügyi dolgainkat is, és tudjuk hála áldozatunkkal irántad is kifejezni szeretetünket. Amen.
1: Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.

0: hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Rendkívüli parlamenti ülést tartanak hétfőn reggel 9 órától, amelyen több képviselő, köztük Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogának felfüggesztéséről is dönthetnek. A Tisza frakció kezdeményezésére összehívott ülésen terítékre kerül Hankó Balázs, Sesták Miklós és Gurzó Mária mentelmi ügye is, valamint határoznak az új legfőbb ügyész személyéről. Magyar Péter korábban közölte, hogy kéri saját mentelmi jogának haladéktalan felfüggesztését, míg az ügyészségi indítványok lopás, hűtlenkezelés, illetve vesztegetés elfogadása miatt érkeztek. A napirenden szereplő legfőbb ügyész megválasztásával kapcsolatban a Tisza frakció korábban jelezte, hogy nem támogatja az államfő által javasolt Szatmári Zoltánt. 4 napos tüntetésre készül a Független Benzinkutak Szövetsége és a hazai kis- és középvállalkozási szektor szeptember 28-a és október 1-e között Budapesten a Kossuth téren, mivel a kormánytól eddig nem kaptak választ az aggodalmaikra. Egri Gábor elnökségi tag elmondása szerint a csőd közeli helyzetbe került, mint egy 1000 független benzinkút, és a kisvállalkozások azért demonstrálnak, mert érdemi párbeszédet és a jövőkép rendezését várják a kabinettől. Hozzátette, hogy a magas adóterhek és a MOL hatalmas nyeressége mellett a vállalkozások számára a munkabérek terhei is rendkívül megterhelőek, versenyképtelenné téve a szektort. A tüntetők célja, hogy felhívják a figyelmet a gazdaság problémáira, és megosszák innovációs ötleteiket, valamint javaslataikat a döntéshozókkal a versenyképesség javítása érdekében. Örömmel üdvözölte a Magyar Rektori Konferencia a magyar egyetemek visszatérését az Erasmus Plus programba és a Horizont Európába, kiemelve, hogy ez nem csupán egyszerű ösztöndíj, hanem fiatalok tízezreinek jelent elengedhetetlen nemzetközi tapasztalatot és kutatási lehetőséget. A testület hangsúlyozta, hogy az előző kormány és az Európai Bizottság vitáját méltánytalan volt kiterjeszteni a politikán kívülálló egyetemekre, oktatókra és hallgatókra, akik nem részesei és nem is tudják befolyásolni az ilyen jellegű vitákat. Az elmúlt időszakban az intézmények folyamatosan kapcsolatokat tartottak életben, érveltek és új megoldásokat kerestek, bizonyítva, hogy a tudományban nem falakat, hanem kapcsolatokat kell építeni. Az MRK most azt tartja a legfontosabbnak, hogy a folyamat és a hátralévő technikai lépések mielőbb lezáruljanak. Nem szabad tovább halogatni az egészségügyi szakdolgozók bérének emelését, nyilatkozta Tóth Gábor, a Magyar Kórház Szövetség elnöke és a Bajai Szent Rókus Kórház főigazgatója az Inforádió műsorában. Szavai szerint nem csak az egészségügyi dolgozók, hanem a háttérben dolgozó úgynevezett irodisták megbecsülésére is nagy szükség van az ágazatban. Az egészségügynek ígért 500 milliárd forintos többlettámogatás elosztásáról szólva elmondta, hogy a minisztérium még dolgozik a részleteken, de a finanszírozás reformja mellett a folyamatosan újra termelődő kórházi adósságállomány kezelését is alaposan át kell gondolni. Tóth Gábor hangsúlyozta, hogy az egészségügy finanszírozásának egyszerre kell fenntarthatónak, a dolgozók számára motiválónak, valamint a betegek elégedettségét biztosítónak lennie, ami globálisan is az egyik legösszetettebb kihívás. Új véleményportált indít októberben a Magyarországi Református Egyház reformátusok.hu címen, amely ingyenesen és regisztráció nélkül kínál majd felületet lelkipásztorok, szolgálók és egyháztagok írásainak. A kezdeményezés azután született, hogy a tavaszi országgyűlési választásokat követően megszaporodtak az egyház és az állam viszonyával foglalkozó szerkesztőségi beküldések. Az oldalon megjelenő cikkek előzetes szerkesztői ellenőrzésen esnek majd át a kulturális színvonal biztosítása érdekében, a hozzászólásokhoz pedig regisztrációra lesz szükség. A szerkesztőség kiemelt figyelmet fordít arra is, hogy az egymásra reflektáló, vitázó vélemények egy kattintással összefűzve legyenek elérhetők a látogatók számára.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Kedves hallgatóink, az erdélyi magyar sajtó attól hangos, hogy az RMDS megszavazta, hogy a szélsőséges magyar ellenes AUR és az SOS Románia néhány házbizottsági helyet kapjon a román parlamentben. I.S. Gergely erdélyi politológus szerint azonban nem arról van szó, hogy az erdélyi magyar párt a román szélsőségesekkel barátkozna, hanem egy egyszerű ügyrendi kérdésről, ugyanis a román parlamentben az a szokásjog, hogy ülésszakonként váltakozva a 4 év alatt minden parlamenti párt a súlyával azonos arányban kap ilyen házbizottsági helyeket. I.S. Gergely szerint épp az RMDS az a romániai párt, amelyik a leginkább érdekelt abban, hogy az AUR soha ne juthasson tényleges hatalomhoz, ugyanis épp ők fenyegetik az évtizedek alatt kivívott kisebbségi jogok gyakorlását, például az anyanyelvi oktatást, ügyintézést. I.S. Gergely erdélyi politológussal, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet külső munkatársával, Hegedűs Márk beszélget.
2: Minden parlamentnek van egy házbizottsága, és ez a, akár az Európai Parlamentnek is van ugye az elnökök értekezlete, ami a parlament elnökéből, alelnökökből, titkárokból és Romániában háznagyokból, vagy úgynevezett questorokból áll, és ezeket a helyeket ugye a parlamenti aritmetikának megfelelően töltik be az egyes pártoknak a jelöltjei. Ez így van Romániában is, és mindig, amikor választás után feláll az új parlament, akkor ezeket a helyeket arányosan elosztják a pártok között. Ugye megvan, hogy ki lesz az országgyűlés elnöke, azt általában 4 évre választják meg, viszont a többi tisztséget, az alelnöki tisztségeket, titkári, questori tisztségeket, azokat minden parlamenti ciklus kezdetén akár dönthet úgy ugye azt az adott pozíciót birtokló párt, hogy mondjuk lecseréli az előző ciklusban ott szolgáló alelnököt vagy questort, és más jelöl a helyére, és úgy határozzák meg ezeket a pozíciókat, hogy a teljes 4 éves időtartamra, tehát például lehetnek olyan kisebb pártok, amelyek nem jogosultak 4 évig, tehát a parlamenti súlyuk miatt nem jogosultak 4 évig egy alelnöki tisztségre mondjuk, vagy egy titkári tisztségre, de mondjuk a 4 évből 1 év, tehát 2 parlamenti ciklusra jogosultak. És akkor megállapították, ez így történt most is a 24-es választások után, hogy a még következő 4 éves ciklus, vagy 4 éves időszaknak az egyes fél éves ugye parlamenti ülésszakaiban mely pártok mely tisztségeket töltenek be, és az akkori megállapodás szerint az AUR meg az SOS az utolsó évbe, tehát majd a 28-as évbe kellett volna sorra kerüljön bizonyos tisztségeknek a betöltésénél, és annyi történt most, ebből fakadt ez a botrány, hogy hirtelen kialakult egy ilyen konjunkturális többség a szociáldemokraták, az AUR meg az SOS között, és ők úgy döntöttek ad hoc módon, hogy nem változtatják meg a 4 évre előre megállapított súlyokat. Ez ugye nem is lehetséges, mert ez azért benne van a román szokásjogban, hogy mindenki a súlyának megfelelően kap tisztségeket a parlamentben, viszont előre hozzák a legutolsó ciklusnak az elosztását már a mostani parlamenti ülésszakra, és ezért állt elő ez a furcsa helyzet, hogy hirtelen az AUR és az SOS is bekerült ebbe a házbizottságba, és ugye ebből fakadt a botrány, hogy végül ezt az új elosztást megszavazta az RMDS is, mivel az RMDS azt mondta, hogy hát ha nem szavazta volna meg, akkor is ez lett volna a helyzet, de attól féltek, hogy az egyetlen tisztségüket a házbizottságban, ugye egy háznagyi tisztsége van az RMDS-nek, ez a teljes 4 éves ciklusra végig megvan neki, hogy megkérdőjelezték ennek a jogosságát, és ők végül úgy döntöttek, hogy akkor nem csinálnak most ebből problémát, hanem szépen megszavazták. Nem olyan nagyon nagy súlyú ez a döntés, inkább politikai értelemben van ennek nagy súlya, mert az elmúlt hónapokban, ugye a román kormányválságnak a hónapjaiban egyre több kérdésben látszódott az, hogy a PSD, tehát a szociáldemokraták együtt szavaznak az AUR-ral, és esetleg a többi kisebb szélsőséges alakulattal, mint például az SOS-sel, és ez csak egy újabb ilyen példa ebben a sorban, és ugye sokan ebből azt vezetik le, hogy akár egy új többség is alakulhat a román parlamentben, bár a PSD ugye minden alkalommal elmondja, hogy ő nem akar közösen kormányozni az AUR-ral, de mégis nagyon sok kisebb súlyú parlamenti szavazáson látszik az, hogy ez a két párt azért nagyon is együtt szavaz, és nagyon is figyelembe veszik egymásnak az érdekeit, tehát inkább ez a román politikai súlya ennek a kérdésnek, kérdésnek az, hogy ez egy külön médiát kapott ugye a magyar nyelvű médiában, amiatt, hogy az RMDSZ együtt szavazott az EU-ral, az ügynek a pikantériája, de hát azért ilyen adminisztratív kérdésekben, eljárásjogi kérdésekben azért nem ez az első alkalom, hogy az RMDSZ együtt szavaz az EU-ral, sőt vannak olyan szavazások a román parlamentben, ahol az összes párt megszavaz valamit, tehát ugye akkor is együtt szavaz az RMDSZ az EU-ral, tehát én ebből azért nem vonnám le azt a következtetést, hogy itt most valamiféle paradigma váltás történt, egész egyszerűen vannak olyan ügyek, aminek nincs olyan nagy politikai súlya, vagy éppen egy olyan szakmai ügy, amiben az álláspont az egy oldalra sorolja mondjuk az RMDSZ-t és az EU-t, akkor ez megtörténik, hogy együtt szavaznak.
3: Tulajdonképpen Kelemen Hunor RMDSZ elnök is gyakorlatilag ezt hozta föl a Transtelexnek adott interjújában, ez egy írott kérdés-válasz interjú volt, hogy ez egy ügyrendi kérdés, ebből nem kell messze menő következtetéseket levonni, de mit gondolsz azokról, akik mégis fel vannak ezen háborodva, vagy meg vannak lepődve, mert úgy érzik, én olvasva az erdélyi sajtót, hogy hát korábban hányszor mondta azt az RMDSZ, hogy mindent meg kell tenni ahhoz, hogy az EU ne kerüljön pozíciókba, és most mégiscsak valamiféle pozíciót elősegítettek az ő szavazatukkal.
2: Igen, és nagyon fontos, hogy ha ezt komolyan vesszük ezt az állítást, akkor valójában a 2024 végén, amikor ez a mostani parlament megalakult, és akkor megszavazták a házbizottságban levő tisztségek elosztását a következő 4 évre, akkor kellett volna ezt a kritikát felhozni, mert akkor azt valóban megszavazta az összes párt tulajdonképpen, és akkor ott szerepelt abban a döntésben, hogy az EU-r és az SOS is fog kapni egy-egy ilyen háznagyi tisztséget valamikor a későbbiekben. Most annyi történt, hogy ezt valóban előre hozták 2 évvel, és ennek van egy politikai jelentőség, én ezt nem akarom eltagadni, mert épp ez, hogy ugye a PCD most próbálgatja, tulajdonképpen teszteli is a közvéleményt valamilyen szinten, hogy az EU-ral való együttműködésnek milyen visszhangjai vannak a közéletben, és egy ilyen teszt ez is. De hogy az RMDSZ ebben konjunkturálisan volt most jelen, én úgy éreztem. Persze pletykálnak itt is, hogyha majd rátérünk arra, hogy milyen többség alakulhat a parlamentben, akkor elképzelhető egy PCD-RMDSZ többség, amit egy esetleg kívülről támogat az EU-r. Nem tudjuk, hogy fog ez a többség kinézni, és tulajdonképpen ezért van most ennek különös jelentősége, mert sokan annak az előszobáját látják ebben a mostani szavazásban, vagy annak a döntésnek az előre vetítését, hogy akár milyen formában is, de a PCD és az RMDSZ valamiféleképpen együttműködhet a következő kormány támogatásában, és ebben az együttműködésben vagy az EU-r, vagy a kisebb szélséges pártok is részt vehetnek. És ebben az optikában van ennek leginkább jelentősége. Persze itt mindenki mindent tagad, tehát az RMDSZ azt mondja, hogy soha nem segíteni hatalomra az EU-t, a PCD azt mondja, hogy nem kormányozna együtt az EU-ral, az EU azt mondja, hogy ő egyáltalán nem kormányozna csak akkor, ha a választásokon jut hatalomra, szóval, hogy a nyilvános nyilatkozatok az egyik része a dolognak, de hát közben meg parlamentben döntések születnek, és ott meg mindenféle színezetű, vagy mindenféle összetételi döntésre van példa. Arra is volt példa 2022-ben, ha nem csal az emlékezetem, hogy az USZERÉ szavazta meg az EU-ral a bizalmatlanságindítványt, és azzal bukott meg akkor egy kormány, tehát volt itt már minden. Értem a kritikákat, és valamilyen szinten helye van a közéletbe annak a hírnek, hogy megtörtént ez a közös szavazás, de ezért ebből levezetni azt, hogy itt valamiféle további együttműködésnek volt ez a próbája, és majd akkor az RMDSZ itt tovább fog menni, azt azért túl korainak érzem.
3: És akkor lépjünk egyel távolabbra, amire te is utaltál a beszélgetés elé, hogy akkor vizsgáljuk meg ezt a kérdést tágabb értelemben, lesz-e nem ügyvivői kormánya Romániának, ugye most már hónapok óta, május óta egy ilyen rendszer van, hiába ajánl jelölteket Nikus Ordán, ezt nem sikerül mögé többséget tenni. Hogy látod, lesz valamikor megválasztott miniszterelnöke Romániának a közeljövőben?
2: Ezt a kérdést teszi fel minden újságíró Nikus Ordán államfőnek, a tegnapi egyébként más témába tartott sajtótájékoztatóján is folyton ezt kérdezték tőle, hogy mégis mikor jelöl újra miniszterelnököt. Mert ugye a román alkotmány értelmében, hogyha egy kormány megbukik bizalmatlansági indítvánnyal, ugye ez történt májusban, akkor az államfőnek kell a következő miniszterelnök jelöltet felkérnie kormányalakításra, és ennek a miniszterelnök jelöltnek kell többséget találnia a parlamentben a pártok között. És az eddigi gyakorlat az volt, hogy ilyen kormánybukás esetén azért ebből volt jó néhány, tehát ez nem egy példátlan dolog, A mindenkori államfő az záros határidőn belül, tehát néhány napon belül felkért valakit miniszterelnök jelöltnek, tehát konzultált a pártokkal, és utána valakit megnevezett, majd hogyha sikertelen volt az a kormányalakítási kísérlet, ilyenre is volt példa, akkor felkért még valakit, egy másik szemét, de szintén néhány nap alatt döntött erről, felkért egy másik szemét, és általában ezt a második miniszterelnök jelöltet megszavazta a parlament, és azért történt ez így, mert a román alkotmány értelmében akkor oszlathatja fel a parlamentet az államfő, és írhat ki új parlamenti választást, hogyha egymás után két ilyen kormányalakítási kísérlet is kudarcot vall. Na most teljes mértékben szokatlan is példátlan az a gyakorlata, hogy a Mikus Ordán ezt a helyzetet kezeli, hogy ő hetekig tulajdonképpen nem is konzultált a pártokkal, és azt mondta, utána majd persze konzultált, de azután sem nagyon történt semmi, és azt mondta, hogy ő majd akkor nevez meg valakit, akkor kér fel valakit kormányalakításra, hogyha látja annak az esélyét, hogy többséget tud az az illető találni a parlamentbe. Na most ez idegen az eddigi gyakorlattól, és sokak szerint idegen a román alkotmány szellemétől is, hiszen a román alkotmány az úgy határozza meg ezeket a lépéseket, hogy minél gyorsabban ez az ügyvivői kormány újra egy teljes felhatalmazással bíró politikai kormány legyen, tehát hogy ez csak egy ilyen néhány napos, maximum néhány hetes procedúra legyen egy új kormánynak a beiktatása. Most azt történt, ugye Mikus Ordán először felkérte az egyik tanácsadóját, Eugene Tomákot, hogy alakítson kormányt. Tomák elkezdett konzultációkat folytatni a pártokkal, és mivel úgy látta, hogy nem lesz meg a többsége, ő vissza is adta a kormányalakítási megbízását. Tehát ebből a két jelölésből ugye még el se fogyasztott egyet ekkor Mikus Ordán. Majd hetekkel később ugye Adrián Vestián bízta meg miniszterelnök jelölti tisztséggel, és Vestián már a parlament elé terjesztette a kormánynévsort, viszont ott ő nem tudta megszerezni a többséget, tehát ez a kormányalakítási kísérlet megbukott. Most azt várja mindenki Romániában, hogy Mikus Ordán felkér egy újabb jelöltet miniszterelnök tisztségre, és ez a jelölt szintén a parlament elé járulhat, és megpróbálhat parlamenti többséget kovácsolni, viszont most már ott a feje felett annak az ódiuma, hogyha neki sem sikerül többséget találni, akkor a következő lépésben Mikus Ordán feloszlathatja a román parlamentet, és új választások jöhetnek. Ezzel soha egyetlen elnök sem élt még ezzel a jogkörrel, egész egyszerűen azért, mert a képviselők és szenátorok annyira féltek attól, hogy elveszítik a mandátumukat, hogy a második jelölést mindig megszavazták. Éppen ezért tartják sokan stratégiai hibának, köztük én magam is, hogy Mikus Ordán még a konfliktus kirobbanása elején, tehát májusban, amikor megbukott a kormány, akkor kijelentette, hogy nem lesznek előrehozott választások semmiféleképpen. Tehát ő ezt a alkupozícióját ezzel nagyban gyengítette, hiszen most úgy tudna nyomást helyezni a pártokra, hogy egyezzenek meg, kössenek koalíciót, valamilyen megoldást találjanak, hogy azt mondaná, hogy ha nem szavazzátok meg a következő jelöltemet, akkor feloszlatom a parlamentet, és jöjjenek az új választások. Nyilván senkinek nem áll érdekében, csak az AUR-nak az előrehozott választás, hiszen a közelén kutatásokban az AUR magasan vezet, és valószínűleg megnyernék a következő választást, és nehezen, még ha nem is szereznének abszolút többséget, nehezen lehetne kikerülni azt, hogy az AUR adja a kormányalakítási megbízást Mikus Ordán. Ezért persze senki nem akar előrehozott választást, de hát valamiféle megoldásnak azért kellene körvonalazódnia, hiszen 4 hónapja van ügyvivő kormány az országnak, és ez az ügyvivő kormány például nem bocsáthat ki kormányrendeletet, csak parlamenti úton, tehát egy képviselői indítvánnyal tud törvényt kezdeményezni, és a teljes parlamenti procedúrát végig kell járnia minden egyes apró döntéssel, hiszen kormányrendeletet ügyvivő kormány nem hozhat. Tehát nagyon megnehezíti a kormányzást, és mindenki azt szeretné, hogyha lenne végre egy teljes jogkörű kormány.
1: Kedves hallgatóink, I.S. Gergely erdélyi politológussal, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet külső munkatársával, Hegedűs Márk beszélgetett. Nélkül.

0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan hírekkel folytatjuk műsorunkat, tartsanak velünk a továbbiakban is.
0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: Két óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Továbbra is hozzávetőleg 10%-os orvoshiánnyal küzd Magyarország a hálapénz megszüntetése és a jelentős béremelés ellenére is, nyilatkozta az Inforádió Aréna című műsorában Tóth Gábor, a Magyar Kórházszövetség elnöke. Kiemelte a hazai egészségügyet sújtó kettős korfából fakadó problémákat, mivel a középső generáció hiánya miatt 5-8 év múlva súlyos gondok adódhatnak az ellátórendszerben. A szakember szerint hatékony anyagi és erkölcsi ösztönzőkre lenne szükség ahhoz, hogy a fiatal orvosok szívesen vállaljanak munkát a kisebb településeken és a vidéki kórházakban is. Hozzátette, hogy az orvosképzés kapacitásának bővítése, valamint a külföldi hallgatók jelenlétének összehangolása szintén kulcsfontosságú a hiány enyhítésére. Ezen felül a jövőbeli kórházigazgatói pályázatok, a gazdálkodási jogkörök újragondolása, valamint az orvosi hibákért járó nyilvános bocsánatkérés kötelezettsége teljesen új helyzetet teremtenek az egészségügyben. Örömmel üdvözölte a Magyar Rektori Konferencia a magyar egyetemek visszatérését az Erasmus Plus programba és a Horizont Európába, kiemelve, hogy ez nem csupán egyszerű ösztöndíj, hanem fiatalok tízezreinek jelent elengedhetetlen nemzetközi tapasztalatot és kutatási lehetőséget. A testület hangsúlyozta, hogy az előző kormány és az Európai Bizottság vitáját méltánytalan volt kiterjeszteni a politikán kívülálló egyetemekre, oktatókra és hallgatókra, akik nem részesei és nem is tudják befolyásolni az ilyen jellegű vitákat. Az elmúlt időszakban az intézmények folyamatosan kapcsolatokat tartottak életben, érveltek és új megoldásokat kerestek, bizonyítva, hogy a tudományban nem falakat, hanem kapcsolatokat kell építeni. Az MRK most azt tartja a legfontosabbnak, hogy a folyamat és a hátralévő technikai lépések mielőbb lezáruljanak. Szűrésekkel, mozgás és tánc bemutatókkal, valamint egészségügyi és bűnmegelőzési programokkal várták az érdeklődőket szeptember 25-én Miskolcon a Szent István téren megrendezett második Miskolci Egészségnapon. Az eseményen a látogatók két szűrőbusz szolgáltatásai mellett, egyebek mellett nőgyógyászati, tüdő- és szájüregi vizsgálatokon, test összetételmérésen, valamint vércukor és koleszterin mérésen is részt vehettek. A programot Minikresz pálya, sportlehetőségek, helytörténeti séta, valamint szakorvosi előadások is színesítették a városlakók számára. Újra közösségi munkával és kulturális programokkal szépül a miskolci belváros, amikor is elindul a negyedik alkalommal megrendezett kapuajfestés. A kezdeményezés, amely egy év alatt több mint 100 fős programozott közösséggé nőtte ki magát, ezúttal két kapuajat, 11 kaput és 3 homlokzatot újít meg a Széchenyi utcában. A szervezők a nagy érdeklődése való tekintettel a résztvevők számát 100 főben maximálták, de a munkálatok mellett streetball versennyel, élőzenével és a városházán szervezett véradással is várják az érdeklődőket. Új automata vízminőségmérő bóját telepített a Velencei tóba az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság a tó sérülékeny állapota miatt. A június elején áthelyezett eszköz negyed óránként végzi a méréseket és fél óránként továbbítja az adatokat a központi adatbázisba. A bója figyeli a vízhőmérsékletet, az oxigén viszonyokat, a sótartalmat, a zavarosságot, valamint az algásodásra utaló jeleket. A szakemberek így időben felismerhetik a kedvezőtlen folyamatokat, mielőtt a helyzet súlyossá válna. A mérőbóját a mindenkori vízálláshoz igazítják, jelenleg mintegy 20 cm-es mélységben dolgozik. Az eszköz energiaellátásáról akkumulátor és napelem gondoskodik. Megerősítette az Európai Unió legjobb adóbesorolását a Moody's Ratings változatlanul stabil kilátással. A nemzetközi hitelminősítő pénteki bejelentésében a 27 tagállam erős pénzügyi támogatási képességét és hajlandóságát emelte ki. A Moody's szerint az Európai Unió a világ legnagyobb szupranacionális adósság kibocsátója, amely továbbra is kedvező kamatok mellett jut finanszírozáshoz. A hitelminősítő emellett hangsúlyozta az unió növekvő kölcsönportfóliójának gondos kockázatkezelését is.
0: Az időjárásról.
1: Döntően felhőtlen lesz az ég, esetleg gomoly felhők fordulhatnak elő, amelyek átmenetileg felhősebb időszakokat okozhatnak. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 20 és 24 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek pedig 4 és 10 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: sokkal szúnyog az idén.
1: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Ez a Kontinentális reggeli, az Európa Rádió délelőtti magazin műsora. 2026. szeptember 27-e vasárnap van. A szerkesztő műsorvezetőt Hornyák Zoltánt hallják. A Kontinentális reggeli első órájában elsőként belelapozunk a kalendáriumba, majd hitéleti gondolatokkal adunk útravalót. 7:30-kor híreket hallhatnak. Hamarosan pedig arról szólunk, hogy a Zempléni Fesztivál egyik helyszíne volt augusztusban a Barátszer lakásét terem sátoraja új helyen, ahol Mácsai Pál volt a vendég. A színművész ezúttal nem egy szerepben, hanem önmagaként érkezett, pályájáról, meghatározó élményeiről, a színházról, irodalomról és mindarról mesélt, ami közel áll hozzá. A kötetlen beszélgetésnek a lakásétterem meghitt hangulata adott különleges keretet, ahol a közönség nem csupán hallgatója, hanem részese is lehetett az estének. A programról Ringer Istvánnal, a lakásétterem tulajdonosával beszélgetünk.
3: Minden alkalom különleges, minden alkalom más és más, ez a tapasztalatom így egy év után ezzel a helyen, hogy nem lehet standardekből dolgozni, mint egy hagyományos étteremben, ahol azért van egyfajta protokoll, vagy egy ilyen logisztikai sor, amit hogyha az ember minden elemében betart, akkor nagy hiba nem lehet. Itt mindig más a program, más a menü, más a jellege ezeknek a délutánoknak, és hát ehhez igazodva azért van mindig egy kis izgalom.
2: Maradjanak velünk!

0: kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Ma az Adalbertek ünneplik a névnapjukat, Isten éltesse őket. Az Adalbert germán eredetű név, jelentése nemes fény, fénylő nemesség. Az Albert az előbbi név rövidülése. Nézzük, milyen jeles események történtek a mai napon. 1772-ben ezen a napon született Kisfaludy Sándor költő. Művei közül nevét az 1801-től megjelent Himfi szerelmei című verses füzetei tették ismerté. Műveit számos nyelvre lefordították, pártfogolta a színjátszást, jelentős szerepe volt az 1831-ben megnyílt Balatonfüredi Színház létrehozásában és vezetésében. 1884-ben ezen a napon nyílt meg a Budapesti Operaház. A Magyar Állami Operaház hazánk egyetlen nagy létszámú társulattal rendelkező és kimondottan operákra, balettekre szakosodott színháza. Az épület Budapest egyik legjelentősebb 19. századi műemléke. Ybl Miklós tervei alapján épült. A nyitó előadáson Ferenc József császár jelenlétében a Bánkbán első felvonását, a Hunyadi László nyitányát és a Lohengrin első felvonását adták elő Erkel Ferenc vezényletével. Szeptember 27-én született Jancsó Miklós Kossuth díjas filmrendező. Az 50-es években híradó filmek készítésével kezdte pályáját, 1958-ban pedig megrendezte első saját játékfilmjét, a Harangok Rómába mentek címmel. Későbbi alkotása a 19. századi betyár történetet feldolgozó Szegény legények, rengeteg fesztiválon nyert díjat, illetve kapott jelölést.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Telkedik az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt. Ne gondolja tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól, a kétlelkű és minden útján álhatatlan ember. A szegény sorsú testvér dicsekedjék a méltóságával, a gazdag pedig megalázott voltával, mert elmúlik mindez, mint a mező virága. Mert felkel a nap nagy hőséggel, és elszárítja a füvet, a virága lehullik, és szépsége elvész. Így sorvad el vállalkozásaiban a gazdag is. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Senki sem mondja, amikor kísértésbe jut, Isten kísért engem, mert Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal. Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfogamva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Ne tévelyegjetek, szeretett testvéreim! Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. Az ő akarata szült minket az igazság igéje által, hogy mint egy első zsengéje legyünk teremtményeinek. Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja Isten igazságát. Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot, és a gonoszság utolsó maradványát is, és szeliden fogadjátok a belétek oltott ígét, amely meg tudja tartani lelketeket. Legyetek az ígének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Mert ha valaki csak hallgatója az ígének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát. Megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, azt boldoggá teszi cselekedete. Ha valaki azt hiszi, hogy kegyes, de nem fékezi meg nyelvét, hanem még önmagát is becsapja, annak a kegyessége hiába való. Tiszta és szeplőtlen kegyesség Isten és az Atya előtt ez, meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól.

0: Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Rendkívüli parlamenti ülést tartanak hétfőn reggel 9 órától, amelyen több képviselő, köztük Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogának felfüggesztéséről is dönthetnek. A Tisza frakció kezdeményezésére összehívott ülésen terítékre kerül Hankó Balázs, Sesták Miklós és Gurzó Mária mentelmi ügye is, valamint határoznak az új legfőbb ügyész személyéről. Magyar Péter korábban közölte, hogy kéri saját mentelmi jogának haladéktalan felfüggesztését, míg az ügyészségi indítványok lopás, hűtlenkezelés, illetve vesztegetés elfogadása miatt érkeztek. A napirenden szereplő legfőbb ügyész megválasztásával kapcsolatban a Tisza frakció korábban jelezte, hogy nem támogatja az államfő által javasolt Szatmári Zoltánt. 4 napos tüntetésre készül a Független Benzinkutak Szövetsége és a hazai kis- és középvállalkozási szektor szeptember 28-a és október 1-e között Budapesten a Kossuth téren, mivel a kormánytól eddig nem kaptak választ az aggodalmaikra. Egri Gábor elnökségi tag elmondása szerint a csőd közeli helyzetbe került, mint egy 1000 független benzinkút, és a kisvállalkozások azért demonstrálnak, mert érdemi párbeszédet és a jövőkép rendezését várják a kabinettől. Hozzátette, hogy a magas adóterhek és a MOL hatalmas nyeressége mellett a vállalkozások számára a munkabérek terhei is rendkívül megterhelőek, versenyképtelenné téve a szektort. A tüntetők célja, hogy felhívják a figyelmet a gazdaság problémáira, és megosszák innovációs ötleteiket, valamint javaslataikat a döntéshozókkal a versenyképesség javítása érdekében. Örömmel üdvözölte a Magyar Rektori Konferencia a magyar egyetemek visszatérését az Erasmus Plus programba és a Horizont Európába, kiemelve, hogy ez nem csupán egyszerű ösztöndíj, hanem fiatalok tízezreinek jelent elengedhetetlen nemzetközi tapasztalatot és kutatási lehetőséget. A testület hangsúlyozta, hogy az előző kormány és az Európai Bizottság vitáját méltánytalan volt kiterjeszteni a politikán kívülálló egyetemekre, oktatókra és hallgatókra, akik nem részesei és nem is tudják befolyásolni az ilyen jellegű vitákat. Az elmúlt időszakban az intézmények folyamatosan kapcsolatokat tartottak életben, érveltek és új megoldásokat kerestek, bizonyítva, hogy a tudományban nem falakat, hanem kapcsolatokat kell építeni. Az MRK most azt tartja a legfontosabbnak, hogy a folyamat és a hátralévő technikai lépések mielőbb lezáruljanak. Nem szabad tovább halogatni az egészségügyi szakdolgozók bérének emelését, nyilatkozta Tóth Gábor, a Magyar Kórház Szövetség elnöke és a Bajai Szent Rókus Kórház főigazgatója az Inforádió műsorában. Szavai szerint nem csak az egészségügyi dolgozók, hanem a háttérben dolgozó úgynevezett irodisták megbecsülésére is nagy szükség van az ágazatban. Az egészségügynek ígért 500 milliárd forintos többlettámogatás elosztásáról szólva elmondta, hogy a minisztérium még dolgozik a részleteken, de a finanszírozás reformja mellett a folyamatosan újra termelődő kórházi adósságállomány kezelését is alaposan át kell gondolni. Tóth Gábor hangsúlyozta, hogy az egészségügy finanszírozásának egyszerre kell fenntarthatónak, a dolgozók számára motiválónak, valamint a betegek elégedettségét biztosítónak lennie, ami globálisan is az egyik legösszetettebb kihívás. Új véleményportált indít októberben a Magyarországi Református Egyház reformátusok.hu címen, amely ingyenesen és regisztráció nélkül kínál majd felületet lelkipásztorok, szolgálók és egyháztagok írásainak. A kezdeményezés azután született, hogy a tavaszi országgyűlési választásokat követően megszaporodtak az egyház és az állam viszonyával foglalkozó szerkesztőségi beküldések. Az oldalon megjelenő cikkek előzetes szerkesztői ellenőrzésen esnek majd át a kulturális színvonal biztosítása érdekében, a hozzászólásokhoz pedig regisztrációra lesz szükség. A szerkesztőség kiemelt figyelmet fordít arra is, hogy az egymásra reflektáló, vitázó vélemények egy kattintással összefűzve legyenek elérhetők a látogatók számára.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Mas...
1: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
2: Kedves hallgatóink, az Zemplini Fesztivál egyik helyszíne volt augusztusban a Barátszer lakásétterem sátora Jóújhelyen, ahol Mácsai Pál volt a vendég. A színművész ezúttal nem egy szerepben, hanem önmagaként érkezett pályájáról, meghatározó élményeiről, a színházról, irodalomról és mindarról mesélt, ami közel áll hozzá. A kötetlen beszélgetésnek a lakásétterem meghitt hangulata adott különleges keretet, ahol a közönség nem csupán hallgatója, hanem részese is lehetett az estének. A programról Ringer Istvánnal, a lakásétterem tulajdonosával beszélgetünk, a riporter Jászter Beáta.
3: A Barátszer lakásétterem ugyanúgy, ahogy a tavalyi esztendőben idén is helyszíne volt az Zempléni Fesztiválnak, méghozzá egy nagyon különleges alkalomra gyűlhetett össze a közönség. A lakásétterem tulajdonosával, vezetőjével, Ringer Istvánnal beszélgetek. Ki volt a vendég, és hogyan telt ez a nap?
4: Mácsai Pál volt a vendég, aki egy olyan szereplője a kortárs kultúra és közéletnek, ahol szükségtelen bármiféle titulatúra vagy pozíciók, díjak felsorolás, ugye mindenki tudja róla, hogy kicsoda nagyjából, és hát nagy öröm volt, amikor értesültem el egyrészt arról, hogy a fesztivál szervező idén is programhelyszínként tekintettek a Barátszer lakásétteremre, másodszor pedig azért, mert amikor meghallottam, hogy ki lesz a vendég ezen az eseményen, az egy óriási öröm is, megtiszteltetés volt. Csodálatosan sikerült szerintem, számomra legalábbis ez a program, de azt érzékeltem, hogy a vendégek is hasonlóan viszonyultak a végén ennek a programnak a dolgához, ügyéhez, úgyhogy nehéz erről közhelyek nélkül beszélni, jól sikerült nagyon, és örömteli volt, hogy ő itt járt, jó érzés volt.
3: Annál is inkább, mert hogy nagyon személyes volt a hangvétele ennek a beszélgetésnek. Nem egy színpadi produkciót láttunk, hanem megláttuk az általunk ismert művész mögött az embert.
4: Előző nap volt egy produkciója Sárospatakon, a Művődés házában. Ez a versekre épülő műhelybeszélgetések című előadás, ami egy országosan futó Mácsai est, tulajdonképpen Budapesten ez, ahogy utána néztem később, rendszeresen megnézhető, és ezzel a produkcióval lépett föl Sárospatakon. Én ott voltam ezen az esten, és nagyon megérintett az a fajta kultúra közvetítés, amit ő a színpadon képviselt. Nyilván olyan verseket mutatott be, ami közismert versek, notabene amiket akár szöveghíven tudnak is az emberek, vagy időnként mondanak is magukban, vagy különböző eseményeken, de ahogy a nő prezentálta ezeket a verseket, az egy teljesen, legalábbis számomra egy teljesen ismeretlen új világot nyitott meg. Az átkötő szövegek, a versértelmezések, a versek keletkezési körülményei, a költői életrajzból azok az elemek, amik nem az adatok és dokumentumok, hanem azok a személyes költőkkel kapcsolatos személyes viszonyok is, illetve azok az adatok, amik rávilágítanak egy-egy költemény születésére, azokról mesélt és beleszőtt itt is nagyon sok személyes megélést vagy életpálya szakaszt Mácsai Pál, és hát ez volt az a előzmény, amivel felvértezve én magam megérkeztem erre a barátszeri eseményre, ahol valóban inkább a pályájáról mesélt, a gyermekkoráról nagyon sok szó esett, a pályaválasztásról, az Örkény Színházzal kapcsolatos vezetői megéléséről, és pláne arról, hogy most már több éve nem ő a által alapított Örkény István Színháznak az igazgatója, és hát a kvázi nyugdíjas évek, ami az ő esetében nyilván nem értelmezhető, hiszen ugyanúgy aktív és színészként, kulturális közéleti szereplőként nagyon intenzíven tevékenykedik, ennek a megéléséről mesélt, illetve a készülő könyvéről, ami évvégén fog megjelenni, ez egy kvázi önéletírás, ha lehet így fogalmazni, és az a nagy megtiszteltetésért minket, a vendégeket, engem, hogy ebből a készülő könyvből egy kvázi ősbemutatót tartott, hiszen egy mások által nem ismert, illetve a elmondás szerint a kiadó főszerkesztő és a testvér által hallott részletet felolvasott, ami egy gyermekkori házáról, lakásukról szólt, és ez ahhoz fűződő jelenkori viszonyáról, úgyhogy ez egy nagyon felemelő pillanata volt ennek a délutánnak.
3: És ugye az előadás után, amíg falatoztak a vendégek, addig lehetőségük volt arra is, hogy beszélgessenek a művésszel. Meglepően sokat tudott Sátor Aljaújhelyről, hát nem először járt már ezen a vidéken.
4: Igen, nekem is volt, mondom, nagyon röviden beszélgetni vele, és az kiderült, hogy neki van kötődés Zemplénhez. Édesapja Mácsai István festőművész, nagyon szeretett fotózni, filmezni, és járt a Sárospataki várban, illetve a Zemplén több pontján is, és a gyermek Mácsai Pál elkísérte ezekre az utakra, és határozott emlékei vannak erről az időszakról. A Sárospataki várról például forgatott, vagy készített filmet az édesapja, és hát ez volt az a élmény, ami így valahogy előjött belőle ezen a délutánon.
3: És hát ugye lakásétterem, lakás, mint egy személyes tér, valakinek az otthona, valakinek a személyes tere, és étterem, mert hogy falatozni is lehetett, hát bőség volt az asztalon, mindenféle finomság. Azért nem egyszerű egy ilyen fogadásra felkészülni, még akkor sem, hogyha nagyon intim létszámú volt a közönség, mert ugye nem több száz vendéget fogadtak.
4: Valóban így minden alkalom különleges, minden alkalom más és más, ez a tapasztalatom így egy év után ezzel a helyen, hogy nem lehet standardekből dolgozni, mint egy hagyományos étteremben, ahol azért van egyfajta protokoll, vagy egy ilyen logisztikai sor, amit hogyha az ember minden elemében betart, akkor nagy hiba nem lehet. Itt mindig más a program, más a menü, más a jellege ezeknek a délutánoknak, és hát ehhez igazodva azért van mindig egy kis izgalom. Most úgy döntöttek a szervezők, a fesztivál szervezői, hogy ne meleg étel legyen, hanem egy olyan állófogadás, ahol inkább falatok, sütemények, saláták, egyéb rákcsálnivalók vannak a frissítők és a borok mellett, hogy ezzel készültünk, és azt érzékeltem, ugye mindig a mosogatás során a tányéroknak, a szennyes tányéroknak a számából tudok következtetni arra, és megnyugodni, hogy valamennyit mindenki evett. Kiváló sajtok voltak egyébként, igyekeztem a helyi termelőket megszólítani kovászos kézműves kenyérrel, házi sajtokkal, illetve kiváló házi süteményekkel egészítettük ki ezt a menükínálatot ezzel az alkalommal.
3: Hogyan folytatódik a barátszerlakás étterem élete, hiszen jönnek a hosszú őszi-téli esték, van bőven lehetőség arra, hogy benti programot szervezzenek előadókkal, van-e valami elképzelés?
4: Elképzelésből nincs hiány, itt inkább az időmenedzsment az, ami a szűkebb keresztmetszet, nyilvánvalóan ez nekem egy hobbi, egy olyan tevékenység, ami inkább egyfajta ilyen önmegvalósító projekt, ha lehet így fogalmazni, és nyilván időnként kompromisszumot kell kötni azzal a körülménnyel, hogy van munkahelyem, a munkahelyemen meg vannak vezetők, akik néha szólnak, hogy kevesebbet főzek, de komolyra fordítva a szó terveim természetesen vannak, és az idei évben azért szeretnék még néhány alkalmat szervezni, borászokkal beszélgetni, és az adventi ünnepkör kapcsán van egy határozott ötletem, elképzelésem, ami egy ilyen városrészi adventre vonatkozna. Ez lenne az az időszak, amikor többet lenne nyitva a ház, és lennének olyan programok, amikre lehet jelentkezni, de ha van olyan megkeresés, ami családi vacsorákra, ebédekre szól, netán valamilyen születésnap, vagy családi évforduló apropóján jelentkeznek kisebb csoportok, akkor nagy örömmel nyitom ki a házat, és ilyen alkalmakból azért szeretnék idén még néhányat.
3: Beszéljünk még végezetül erről a házról, mert nem lehet eleget beszélni róla, mert mindig egyre szebb, és mindig egyre több.
4: Sosincs kész, nyilvánvalóan, aki valaha belefogott egy nagy ház felújításba, pláne egy régi épület felújításába, azt talán tudja, hogy ezt nem lehet soha készre elvégezni. Az idei évben az nagy eredmény volt, hogy a homlokzaton lévő nagyon szép eredeti fakapunak a restaurálása befejeződött. Ez a házal egykorú, tehát több mint 100 éves fakapu a saját korában egyáltalán nem számított ritkasságnak. Ezeken a elalaprajzú utcafrontos két háború között épült házaknak gyakorta volt ilyen díszes fakapuja, viszont napjainkra nagyon kevés maradt meg sajnos a városban. A múltkor kifejezetten ezzel a célzattal sétáltam a belvárosba, és próbáltam meg összeszámolni, lefényképezni a még látható eredeti fakapukat. 10 alatt van a számuk, ezért is tartottam fontosnak, hogy ezt a kaput megőrizzem. Nyilván nem is volt kérdés, hogy megőrzöm, de igyekeztem olyan módon restaurálni a régi festékrétegek leégetésével, csiszolással, vasalatoknak a felújításával, zárszerkezet felújításával, és aztán a felületkezeléssel is, ami talán tartós állagvédelmet is nyújt ennek a kapunak. És hát bent is azért igyekeztem a házban az eredeti funkcióhoz, ez a lakásétterem funkcióhoz kapcsolódóan apróbb fejlesztéseket végezni, és az udvar az, ami egy nagy terepem, ahol nagyon szeretem a növényeket, kertrészetek gondozását, itt ez idejében nagyon szép állapotok voltak dacára egyébként a klimatikus viszonyoknak, vagy a nagy szárazságnak. Én azért odafigyeltem arra, hogy ezek a növények átvészeljék ezt a krízis időszakot, és hát remélem, hogy a jövő év tavaszától már valóban teljes pompájában lesz a kert. 5 éve építgettem a kertet, és talán most álltak be úgy a növények, bokrok, cserjék, rózsák, ami valóban egy nagyon, nagyon szép és hangulatos belső udvart fog eredményezni.
3: Köszönöm szépen a beszélgetést, további sok sikert kívánok.
4: Köszönöm én is a figyelmet.
2: Kedves hallgatóink, az Zemplini Fesztivál egyik helyszíne volt augusztusban a Barátszer lakásétterem sátora Jóújhelyen, ahol Mácsai Pál volt a vendég. A színművész ezúttal nem egy szerepben, hanem önmagaként érkezett pályájáról, meghatározó élményeiről, a színházról, irodalomról és mindarról mesélt, ami közel áll hozzá. A kötetlen beszélgetésnek a lakásétterem meghitt hangulata adott különleges keretet, ahol a közönség nem csupán hallgatója, hanem részese is lehetett az estének. A programról Ringer Istvánnal, a lakásétterem tulajdonosával beszélgettünk, a riporter Jászter Beáta volt.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, a kontinentális reggeli első órájának végéhez értünk, hamarosan hírekkel folytatjuk adásunkat, majd várom vissza önöket délelőtti magazin műsorunk folytatásában. Maradjanak velünk!

0: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Új javaslatcsomagot dolgoztak ki a belügyi ágazatban dolgozók tehermentesítésére és megbecsülésének növelésére. A mintegy 30 törvénymódosítást tartalmazó tervezet célja a felesleges adminisztráció csökkentése. A változtatások részeként megemelnék a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak alapszabadságát is. Ezen felül kiterjesztenék rájuk a betegszabadság után járó távolléti díjat a méltatlan különbségek csökkentése érdekében. A döntéseknél a hivatásos, az igazgatási és a munkavállalói állomány érdekeit egyaránt figyelembe veszik. A módosítási javaslatok közül a következő napokban többet is ismertetnek a rendészeti államtitkársággal közösen. 5 milliárd forintot csoportosított át idén a laktanyák felújítására Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter, több mint 30 helyszínen több mint 200 beruházást kezdtek el, vagy fejeztek be, megújítva a mosdókat és a körleteket. A miniszter közlése szerint leállította a korábbi vezetők által tervezett milliárdos irodafelújítási terveket. Hangsúlyozta, hogy a pénzt oda csoportosították át, ahol valóban szükség van rá, a katonák körülményeinek javítására. Kiemelte, hogy a katonák minden nap értünk dolgoznak, ezért a legjobb feltételeket kell biztosítani számukra. Hozzátette, hogy nem luxus beruházásokra, hanem a laktanyák és a felkészülési helyszínek rendbetételére van szükség. Legkorábban 2032. január 1-én lehet bevezetni az eurót Magyarországon, ha 2030-ra teljesülnek a Maastrichti kritériumok, nyilatkozta a Reutersnek Kurali Zoltán, az MNB alelnöke. A monetáris politikáért felelős szakember szerint a feltételek teljesítéséhez Magyarországnak legkésőbb 2029 elején be kell lépnie az ERM 2 árfolyam mechanizmusba. A jegybank az euró bevezetésére irányuló lépések részeként 3%-ról 2,5%-ra mérsékelte a középtávú inflációs célját, amely 2028-tól lép életbe. Kurali Zoltán hangsúlyozta, hogy a legfőbb belső kockázatot a bérek és a szolgáltatások árainak tartós drágulása jelenti. A kormányváltás után a kabinet gyorsan megkezdte az egyeztetéseket a nemzetközi partnerekkel a csatlakozási menetrendről. A miniszterelnök korábban arra figyelmeztetett, hogy a feltételek teljesítéséhez szigorú fiskális fegyelemre, valamint a hiány és az államadósság lefaragására van szükség. A Mi Hazánk Mozgalom budapesti tisztújító kongresszusán mondott beszámoló beszédében Torockai László pártelnök a jövőre nézve a magyarság egyetlen esélyének nevezte a pártját. A politikus a lehetséges fenyegetések között említette a felgyorsult technológiai fejlődést és Magyarország kiszáradását, miközben szerinte a kormányzat a brüsszeli terveket hajtja végre. Bírálta a szélerőmű szabályozást is, hangsúlyozva, hogy a károkozás következményeit a magyarok viselnék, és sürgette a rendőrség létszámának és jogainak megerősítését. Kiemelte, a parlamentben zajló vitákat követve az egész ország azt láthatja, hogy két párt elnöke van a törvényhozásban, mivel Orbán Viktor láthatatlanná vált. Amint egy 300 küldött a nap folyamán elnököt választott, valamint döntött a 9 főse bővülő elnökségről és a mandátumok hosszának esetleges növeléséről. A Fidesz elnöksége kiállt Hankó Balázs mellett, akinek mentelmi joga kiadatását hétfőn tárgyalja a parlament. A párt az eljárást az új kommunista önkény megnyilvánulásának nevezte, és abszurdnak tartja a gyanúsítást. Közleményük szerint képtelenség, hogy kulturális produkciók támogatását hűtlen kezelésnek minősítik. Hozzátették, az eljárást szorosan nyomon követik, és felelősségre vonást ígértek a jogellenesen fellépőknek. Szőcs Árpád László lett a Magyar Tenisz Szövetség új elnöke, miután megnyerte a szombati tisztújító közgyűlés szavazását. Az új vezető alapvető szemléletváltást ígért, és az állami gondoskodás helyett az öngondoskodás, valamint a szponzori hátterek építését szorgalmazza. Kiemelte, hogy a tenisz az egyetlen olyan hazai olimpiai sportág, amelynek még nincs egy nemzetközi versenyek rendezésére alkalmas létesítménye sem.
0: Az időjárásról.
1: Általában felhőtlen, kisigomoly felhős, száraz idő várható, északkelet felől időszakosan megnövekedhet a felhőzet. A déli szél az északnyugati tájakon megélénkülhet. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 25 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 4 és 10 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Tanulj meg kérni. Nem kapjátok meg, mert nem kéritek. Jakab levele 4. fejezet, 2. vers. Egyesek tudják, mit szeretnének, és van is bátorságuk kérni. Mások tudják, hogy mit nem szeretnének, és megtanulták ezt anélkül közölni, hogy az ellenségeskedés szülne. Ha nem gyakorlod a vágyaid megfogalmazását és kimondását, frusztráltan fogsz élni. Talán neheztesz is az emberekre, amiért nem jönnek rá maguktól, hogy mit szeretnél, vagy mire van szükséged. Egyesek hagyják, hogy mások átlépjék az általuk felállított határokat, és csendben szenvednek emiatt, ahelyett, hogy megkérnék az illetőt, hogy változtasson a viselkedésén. Sokszor a munkahelyen a legnehezebb kimondani, hogy mit szeretnénk. Soha ne feltételezd, hogy a te jólétet foglalkoztatja a leginkább a főnöködet. Ez nem vád vele szemben, hanem annak a tudomásul vétele, hogy minden bizonnyal a saját problémáival van elfoglalva. Ha például alkalmazott vagy, és folyamatosan ingyen túlóráztál, próbálj valamiféle ellentételezést vagy bónuszt kérni a cégtől. Alapozd átgondolt tényekre és számokra az igényed, vagy kérhetsz szabadnapokat is a ledolgozott órákért cserébe. Előtte persze imádkozz, és hidd el, hogy Isten melletted lesz. Ha nem találsz meghallgatásra, akkor is végezz továbbra is kitűnő munkát, de kezdj el egy B-terven gondolkodni a karrieredet illetően. Egy üzletasszony ezt írta: a kommunikáció képessége az egyik legkülönlegesebb tulajdonság, amelyet Istentől kaptunk. Nem kell azon idegeskednünk, hogy mikor fognak végre olvasni a gondolatainkban, hanem egyszerűen kérhetjük is, amit szeretnénk. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen: mai ige 6201 Kiskörös, postafiók 33.

0: Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatóinkat. 2026. szeptember 27-e vasárnap van, ez a Kontinentális reggeli, az Európa Rádió délelőtti magazin műsora. A szerkesztő műsorvezetőt Hornyák Zoltánt hallják. A meteorológusok szerint a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható, csapadék nem lesz. A déli szél az északnyugati megyékben megélénkül. A hőmérséklet hajnalban általában 4 és 10 fok között volt, de a hidegre hajlamos helyek hidegebb is lehetett. Délutánra 21 és 25 fok közé melegszik majd fel a levegő. Hétfőn, azaz holnap túlnyomóan derült, napos, száraz időre van kilátás. A légmozgás döntően mérsékelt marad. A hőmérséklet hétfőn hajnalban 1 és 10, délután 22 és 26 fok között valószínű. Most pedig következzen a mai kínálat 9 óráig. Ritka alkalmak egyikén vehettünk részt a napokban. Tannévnyitó istentiszteletet tartottak a reformátusok Szikszón. A városközpontban lévő református templomban gyűltek össze az iskoláskorúak és szüleik, hogy eredményes évre kapjanak áldást az alkalmon. Az istentiszteletet egyébként az Európa Rádió is közvetítette. Kisiskolások és nagyobbak szüleikkel egyetemben ültek be a padsorokba, várva azt, hogy áldást kapjanak. Szabó Pál lelkipásztor fontosnak érzi ezt az alkalmat.
2: Ahol gyülekezetben mondjuk nagyon kicsi település, már nincs iskola, nincsen gyerek, hát ott nem tudnak tartani. De mindenféleképpen szerintem itt a tanév elején valamilyen formában, imádságban, könyörgésben, áldásban szerintem minden Isten tiszteleten előjön ez, mert ez hangsúlyos dolog, most mindenkit érint.
1: És hallhatnak arról is, hogy augusztus utolsó szombatján a Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezett az ország. A csata helyszínén, illetve annak közelében számos eseményt rendeztek ezen a napon. Érdekesség, hogy a Miskolc melletti Szikszón is csatlakoztak ehhez a történelmi eseményhez. Már negyedszer várták történelmi délutánra a város apraját, nagyját. A Mohácsi csata 500. évfordulóján elevenedett meg a főtér. Hű viselet, páncélzat, hadi bemutató, fegyvermustra, tánc, zene várta a Szikszó népét. Fegyverek, sisakok, vértek, páncélok mindenhol. Katonai tábor épült a református templom tövében, azon a helyen, ahol Szikszó élete zajlott a történelem során. Schwab Antal, Szikszó polgármestere büszke arra, hogy a település, mely a török hódoltság határán feküdt, most együtt emlékezik ezekre az évekre.
3: Abszolút nem szeretném általánosítani, de az biztos a felmérés alapján, hogy a fiatalabb 20-as, 30-as korosztálynak a Trianon az rendben van, az megvan, az élesebben él az emlékeiben, de 500 évvel ezelőtti Mohács az már úgy eltompul, az már igen volt, de túl vagyunk rajta, szóval annak a jelentőségét, és emlékezve az akkor éltekre, annak a jelentőségét az folyamatosan ápolnunk kell, és talán az ilyen eseményekkel a színesebbé tudjuk tenni, akkor ha csak néhány fiatalt meg tudunk szólítani vele, már beljebb vagyunk.
1: Mindenről hallhatnak, ha velünk tartanak egészen 9 óráig. Kellemes rádiózást kívánok!

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ritka alkalmak egyikén vettünk részt a napokban Szikszón, ahol tanévnyitó istentiszteletet tartottak a reformátusok. A városközpontban lévő református templomban gyűltek össze az iskoláskorúak és szüleik, hogy eredményes évre kapjanak áldást az alkalmon. Az istentiszteletet egyébként az Európa Rádió is közvetítette. Kisiskolások és nagyobbak szüleikkel egyetemben ültek be a padsorokba, várva azt, hogy áldást kapjanak. Szabó Pál lelkipásztor fontosnak érzi ezt az alkalmat. A vasárnapi tanévnyitó istentiszteleten jártunk.
2: Évkezdés, ugye tanévkezdés lesz, és most itt a református templomban ehhez kapcsolódó istentisztelet.
3: Igen, a tanév első napjához közel istentiszteletre hívtuk külön a gyerekeket, pedagógusokat is. Az istentisztelet elején majd kihívjuk őket az úrasztalához, és szeretnénk áldást mondani, énekelni, könyörögni értük, felhívni a figyelmet, hogy milyen nagyszerű lehetőség tanulni, és reméljük, hogy együtt maradunk majd a tanév során.
2: Miért van erre szükség egyébként? Egy kis lökést adni a fiataloknak?
3: Igen, hát a saját gyerekeimen is látom, hogy szükség felhívni arra figyelmet, hogy ez egy lehetőség, hogy tanulhatunk. Nem mindenkinek adatik meg, még most se a világon, hogy tanulhat, meg történet végignézzük, akkor Magyarország történelmében sem mindenkinek adatott meg, hogy tanulhasson. Isten nem tiltott el a tudástól, hanem kifejezetten örül annak, hogyha az ismereteinket bővítjük, úgyhogy ne rossz ízzel menjenek, hanem a lehetőséget lássák meg, hogy gazdagodhat az életük itt a tanév elején.
2: Ez bevált szokás egyébként református lelkészeknél, hogy tanév elején egy ilyen istentiszteletet hoznak létre, vagy lelkésze válogatja?
3: Ez helytől függ, tehát ahol van oktatási intézmény, ott mindenképp van egy tanévnyitó istentisztelet. Ahol gyülekezetben mondjuk nagyon kicsi település, már nincs iskola, nincsen gyerek, hát ott nem tudnak tartani. De mindenféleképpen szerintem itt a tanév elején valamilyen formában, imádságban, könyörgésben, áldásban szerintem minden Isten tiszteleten előjön ez, mert ez hangsúlyos dolog, most mindenkit érint.
2: Kiket vártak ide? Csak református gyerekeket?
3: Hozzánk bárki jöhet, mindenkit szeretettel várunk. Akikről tudtuk, hogy elsősök, és a hittanosaink lesznek, meg volt az elérhetőségük, őket megkerestük egy külön kis levéllel is, hogy szeretettel várjuk őket, meg gratulálunk a felvételihez.
2: Ugye református intézmény nincs Szikszón. Hogyha nincs egy református, tehát egy felekezethez kapcsolódóan nincs intézmény, akkor is fontos ez a szertartás?
3: Nekünk fontos, mert azért a látókörünkben sok gyerek van, sok család van, és nekünk egy meghatározó esemény lesz, akár először kezdik a tanévet, akár sokat gyára, hogy elkezdődik az iskola.

Szeretettel köszöntünk titeket. Van köztünk pedagógusok is, diákok is, és örülünk annak, hogy egy páratlan lehetőséget kapunk, mert hogy tanulhatunk. És ezt nem mindenki kapja meg. Itt Magyarországon talán természetesnek tűnik, kényszeres is, néha diákoknak, főleg már egy év vége fele, meg évelején is. De nem minden korban volt ez természetes Magyarországon, meg nem minden helyen természetes, hogy az emberek tanulhatnak. Vannak olyanok, akik nem ismerik a Bibliát, és azt hiszik, hogy Isten eltiltotta az embert az ismerettől. Mikor ott van a teremtés, és ott van a fa, és azt mondják, hogy ez a tudásfája volt, tehát nem tudják, hogy ez a jó és rossz tudásfája volt, és Isten nem tiltott el minket az ismerettől, hanem örül annak, hogyha bővítjük az ismereteinket. Nem véletlenül teremtett meg minket itt. Képesek vagyunk tanulni, és ezt a tudást fel tudjuk használni. Úgyhogy csodás dolgot tudunk majd belőle végrehajtani. Úgyhogy az iskolában lássátok meg a lehetőséget, az óviban is. Az életre készít benneteket, hogy jól tudjatok majd dönteni, jól tudjunk bánni a másik emberrel, gyermekkel, felnőttel egyaránt. Ebben akarnak segíteni a tanítónéni, tanítóbácsik, a tanárok. Úgyhogy legyen áldás rajtatok, szeretnénk egy picit imádkozni értetek, úgyhogy hajtsuk meg fejünket, ahol vagyunk, és szólítsuk meg Istenünket. Urunk Istenünk, hálát adunk a gyermekekért, hálát adunk, hogy ismereteiket bővíthetik, hálát adunk azokért a felnőttekért, akik velük foglalkoznak nap mint nap. Kérünk, hogy hadd növekedjenek ismeretben, és hadd növekedjenek szeretetben is,

0: A prédikációban már Jézusról volt szó, mégpedig, hogy kicsoda is Jézus, tette fel a kérdést nagy tiszteletű Szabó Pál.
1: Miért volt Jézus? Mert a történelmének ő a legismertebb alakja. Igaz, hogy sokan félreismerik, de ő a legismertebb alakja, a legtöbbet ábrázolt alakja, a legtöbbet hivatkozott egy kiindulási alap. Más vallásokban is megjelenik az ő személye. Fontos. Az, aki az élet nagy kérdéseit felteszi magában, az előbb-utóbb találkozik Jézus nevében. És van itt egy nagyon nagy nehézség, hogy itt van a mi életünk, élünk itt 2026-ban, és akkor itt van ez a szereplő, bibliai szereplő, aki meg 2000 évvel ezelőtt élt, és úgy látszólag semmi kapcsolatunk nincs egymással. Nagyszerű dolgokat csinált, meg kiemelkedő mondatai vannak, de hogy lehet ő hatással a mi életünkre? És miért fontos annyira az ő személyisége? Mi sem mutatja jobban, hogy mennyire meghatározó volt Jézus, hogy az időt azt ő hozzáigazítja. Az időszámításunkat hozzáigazítjuk, az, hogy 2026 van, azt tőle számítjuk. Krisztustól számított évek, az most 2026. És van Krisztus előtti, meg Krisztus utáni idő, bár tudom, hogy sokan az iskolában úgy tanulták, hogy időszámításunk szerint, időszámításunk előtti, utáni, de az nem mondták ki, az Jézus volt, aki egy meghatározó alak volt, és utána már teljesen más az élet. Ő a középpont. És hát a naptárat megnézzük, akkor az ünnepeinknek egy jó részét neki köszönhetjük. De nagy kérdés, hogy a gondolkodásunkban, meg az életvitelünkben mennyire van ő a középpontban. Márk evangéliumából olvastunk fel. Lehet, hogy jó párunknak azért ez kérdés, hogy ki az a Márk? Hogy történtek itt a dolgok? 2000 évvel ezelőtt élt Jézus, és hát akkor még nem volt rádió, meg nem volt televízió, hogy ilyen felvételek készüljenek, mint ezen a mai Isten tiszteleten. De az eseményeknek nem ilyen készülékek voltak a szemtanúi, hanem emberek voltak a szemtanúi, és látták Jézusnak az életét, mindazt, amit tett, meg mondott, és a szemtanúnak a beszámolóit összegyűjtötték, és Márk volt az egyik, aki az első keresztények között ott volt, és leírta az eseményeket, nem írt le mindent, négyen írták le, akik ott az Újszövetségben vannak, ő írja a legtömörebben, a legrövidebben az eseményeket, de mindazt, amit elénk tár, az pontosan elég nekünk, hogy megtudjuk, ki Jézus.

Kedves hallgatóink, ritka alkalmak egyikén vettünk részt a napokban Szikszón, ahol tanévnyitó istentiszteletet tartottak a reformátusok. A városközpontban lévő református templomban gyűltek össze az iskoláskorúak és szüleik, hogy eredményes évre kapjanak áldást az alkalmon. Az istentiszteletet egyébként az Európa Rádió is közvetítette. Kisiskolások és nagyobbak szüleikkel egyetemben ültek be a padsorokba, várva azt, hogy áldást kapjanak. Szabó Pál lelkipásztor fontosnak érzi ezt az alkalmat. A vasárnapi tanévnyitó istentiszteleten jártunk.

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, augusztus utolsó szombatján a Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezett az ország. A csata helyszínén, illetve annak közelében számos eseményt rendeztek ezen a napon. Érdekesség, hogy a Miskolc melletti Szikszón is csatlakoztak ehhez a történelmi eseményhez. Már negyedszer várták történelmi délutára a város apraját, nagyját. A Mohácsi csata 500. évfordulóján elevenedett meg a főtér, korhű viselet, páncélzat, hadi bemutató, fegyvermustra, tánc, zene várta Szikszó népét. Fegyverek, sisakok, vértek, páncélok mindenhol. Katonai tábor épült a református templom tövében, azon a helyen, ahol Szikszó élete zajlott a történelem során. Schwab Antal polgármester büszke arra, hogy a település, mely a török hódoltság határán feküdt, most együtt emlékezik ezekre az évekre.
2: Polgármester úr, negyedszer van történelmi délután Szikszón, most a Mohács 500 év jegyében zajlik. Hogyan kapcsolódik egyáltalán Szikszó Mohácshoz?
3: Kétféleképpen is kapcsolódik Mohácshoz. Egyrészt ugye, ha az egész nemzetet nézzük, akkor mindenkit érintett. 500 év ezelőtt az a esemény, ami Mohácsnál történt, ugye, ami nem ünnepnap, hanem emléknap, ezt hangsúlyoztuk itt a főtérén is, és egész nap hangsúlyoztuk, hogy azért ez nem ünnep, hanem emléknap, hiszen azért egy nagy nemzeti tragédia történt 500 évvel ezelőtt. Viszont ha 1526-ról beszélünk, és ugye három része szakadt Magyarország, és éppen Szikszó majdnem a határmezsgyéje volt a török hódoltság és a Magyar Királyság közötti határvonalnak, legalábbis közel voltunk hozzá, így aztán hamar célpontjává vált Szikszó is a törököknek, és a 1526-hoz képest ugye három csata volt Szikszón, utána nem sokkal, 1558-ban, 1577-ben és 1588-ban mind a háromszor megtámadták a várost a törökök. A harmadik alapján szoktuk mi október 8-án ünnepelni Szikszó város napját, hiszen az volt az az ütközet a törökök és a magyarok között itt Szikszón, ahol olyan győzelmet arattunk végre, amely aztán egy jó időre visszatartotta a töröket a hazánktól.
2: Mit gondol a Szikszónak ez a kora, ugye, ami ezt felöleli? A szikszói gyerekek, de nem csak gyerekek, a mi korosztályunk is, mennyire van tisztában azzal, hogy itt mi történt? Ezt most próbálja a város és a civil szervezetek, egyesületek ezt tudatosítani, megtanítatni a helybérieket, hogy mi is volt akkor, vagy mi is tudhatnánk erről?
3: Ez egy olyan folyamat, amire most rákérdezett, aminek nem lesz vége soha. Tehát itt nem lesz ennek a mai alkalomra történő foglalkozásnak sem lesz konkrét eredménye. Azok az apró részeredményei lehetnek, hogyha meg tudunk érinteni fiatalokat egy-egy ilyen eseményen, és most így beleszagolnak abba, hogy hogyan éltek akkor az emberek, milyen volt a harcművészet, az étkezés, hogyan teltek a hétköznapok. Éppen a napokban olvastam ezzel kapcsolatban egy tanulmányt egyébként, hogy valahol az 50-es generációnál van az a határvonal, akik a tanulmányok során még mélyebben szembesültek az események, hogy jobban megérintette, vagy jobban emlékeznek rá, vagy nagyobb jelentőséget tulajdonítanak neki, és nem, abszolút nem szeretném általánosítani, de az biztos a felmérés alapján, hogy a fiatalabb 20-as, 30-as korosztálynak a Trianon az rendben van, az megvan, az élesebben él az emlékében, de 500 évvel ezelőtti Mohács az már úgy eltompul, az már igen volt, de túl vagyunk rajta, szóval annak a jelentőségét, és emlékezve az akkor éltekre, annak a jelentőségét az folyamatosan ápolnunk kell, és talán az ilyen eseményekkel a színesebbé tudjuk tenni, akkor ha csak néhány fiatalt meg tudunk szólítani vele, már beljebb vagyunk.
2: Most a Mohácsi vésztől elvonatkoztatva a történelmi délutánra tekintsünk már. Negyedik alkalom, ez már a Szikszónak a programjai között egy bevált, jól működő program. Mennyire illeszkedik ez be az éves program hálózatba? Mert azért nem egy program van évente Szikszón.
3: Igen, sok programunk van, és ezeket szeretnénk úgy felépíteni, és szerintem most már ennek a rendje szépen kialakulni látszik, hogy januártól decemberig megvannak azok a fix pontjaink, amikor egy-egy ünnepkörhöz vagy eseményhez alkalmazkodva Szikszón is emlékezünk, valamiről megünneplünk ünnepköröket. A történelmi délután után, ami most már egyedik alkalommal van itt a főtéren. Ez olyan szempontból egy kicsit unikum vagy egyedi, hogy itt nem biztos, hogy csak évfordulóhoz kötődünk, bár igyekszünk évről évre, illetve mondom én ezt ilyen nagyon szépen többes szem első szemében, de azért a négy történelmi napnak négy éve a Gazdája a Szia Szikszó Egyesület, ők viszik a hátukon, ők szervezik ennek az egész esemény sorozatnak minden feladatát. Szóval, hogy az a lényeg igazából, hogy ilyenkor augusztus végén, szeptemberén vagy ősszel valamikor legyen egy olyan történelmi napunk, amikor ki tudunk jönni arra a főtérre, amit én mindig nagyon büszkén mondok el, nem csak Szikszón, hanem bármerre járok az országban, hogy mi történelmi kisváros vagyunk, és egy ilyen történelmi kisváros éves program sorozatában egy-egy történelmi délutánnak mindenképpen helye van.
2: Szia Szikszó, eseményen vagyunk, rendezvényen vagyunk. Mi vár itt a szikszóiakra ma délután? Milyen látványosságok jönnek majd?
1: Kézműves foglalkozások, korabeli játékok, selfie pont, ruha, étel bemutató, sok-sok program, melyen részt vehettek a kilátogatók. A szervező Szia Szikszó Egyesület elnöke, professzor dr. Piskóti István próbált ebbe beavatni bennünket.
4: Hát már elkezdtük egy ágyú lövéssel az ünnepélyes megnyitón, és bemutatkoztak a nap főszereplői, akik felidézik nekünk ezt az 500 évvel ezelőtti korszakot, és ezen belül ruhákat megismerünk, tehát az öltözködést, megismerjük majd a fegyverzetet török és magyar oldalon, magáról egy kicsit a csatáról is, részben ők mutatnak terepasztalt, aztán a kvízben pedig hát egy kicsit emlékezünk a különböző személyekre és eseményekre, de van gasztronómiai visszatekintés is, tehát annak a kornak a gasztronómiáról bemutatás, látvány, konyhát is berendeztek nekünk, meg lehet a kicsit a török konyhába, ugye a török kávét, azt áthozták nekünk az elmúlt évszázadokban. Hát és ezen kívül játékos foglalkozások gyermekeknek, egyrészt régi játékok, társasjátékok, török társasjátékot is, meg aztán a mi egyesületünk is van foglalkoztatás, nekünk is van egy készlet, ilyen történelmi játékok, amelyekkel a gyerekek kikapcsolódhatnak. És hát természetesen, hogyha itt szétnéztünk, kipróbáltuk, megnéztük a különböző tárgyakat, fölöltözhettünk, akkor a hagyománynak megfelelően van egy selfie pontunk, egy ilyen ruhát is, a korbeli ruhát is föl lehet venni, és akkor selfie csinál, és akkor egy egyedi emlékképes lapot kap mindenki az eseményre emlékezve, és hát adunk ilyen szokásos kis emlékérmet is, valamikérmet. Tehát egy sok minden történik, van, amikor látványos, van, amikor meg csak oda kell menni, és élni kell a információ meg a tárgyak megismerésének a lehetőségével.
2: Elnök úr, miért gondolja azt az egyesület, vagy gondolta azt, de évről évre visszatekintenünk arra, hogy ezt a rendezvényt itt életre kell hívni. Milyen célból szokták ezt megrendezni? Ugye itt nem konkrétan csak helyi rendezvényről van szó, és nem csak helyieket várnak.
4: Igen, kettős a szándékunk. Egyrészt ténylegesen a Szikszóhoz kötődő történelmi hagyományok. Ugye voltak itt a nagy szikszói családok, a Perényiek, a Rákóciakat felidéztük, és Mátyás király korszakát is. De a másik egy kicsit, hogy hintsük el a vendégfogadás, a turizmus csiráit. Most el kell mondanom, hogy természetesen ugye a Facebookon és egyébként kis hirdetésre is költözünk, ma már 11 néhány ember csak úgy megszólított, hogy hát én Kazincbarcikáról innen jöttem, hogy itt lesz, rendben lesz, és ez lesz. Tehát arra is számítunk, hogy majd egyszer ebből beérik az, hogy jó eljönni Szikszóra. Egyrészt, hogy történik olyan, ami izgalmas, másrészt aztán meg majd alakul ez a turizmus más kínálat jelenmel is, de egy picit, hogy kerüljünk föl, mint város a közel-távoliaknak a gondolkodásában. Ez egy apró elem, de tudatosan fölvállalt elem.
2: Igen, azt lett volna a következő kérdés, hogy ha már nem csak helyi rendezvény, akkor nem lenne érdemes reklámozni másfelé is, Facebookon kívül? Tehát, hogy sok ember eszembe jöjjön, olyannal is, aki nem ül az internet előtt.
4: Jogos lenne, megmondom őszintén, hogy vannak léptékek, amiket be kell tartanunk. Tehát ez egy kicsit barátságos, hangulatos, nem az a, hogy is mondjam, tömeg esemény azért, tehát azt gondoljuk, hogy ez most ebben a műfajban, ebben a nyilvánossággal körülbelül nem borítja föl sem a rendezvénynek, sem a lehetőségnek az arányát. Remélem, hogy lesz olyan is, amikor már ennek, hát ezen is dolgozunk, aztán majd csak összejön.
2: Hát csak azért kérdezem, mert most Mohács a téma, és ugye Mohács környékén nagyon sok rendezvény van, de az ország ezen felé meg lehet, hogy csak itt. Ezért ugrott be nekem ez a gondolat. Továbbmenve, ugye elnök úr városmarketing szakember, Szikszónak ez a rendezvény, a városmarketinghez kapcsolódik része?
4: Igen, az említett két aspektus mind városmarketinges, tehát a belső identitásunk erősítése, ez nagyon fontos, hogy legyünk büszkék a szikszóiságunkra, és hát ez az előbb említett a turizmusbeli vonatkozás. Majd van még más városmarketinges célcsoport is természetesen, azok is kapcsolatok hozzá, hogyha mondja azt a léptéket, amiről beszélünk. Tehát amikor érdemes esetleg itt már beruházni, mert olyan az érdeklődés, akkor csináljunk szálláshelyet, csináljunk olyan vállalkozást, amelyik kiszolgál, tehát termelő vállalkozást. Tehát ez is benne van a stratégiájában a városnak, hogy ilyen gazdaságfejlesztő funkciót is megerősítsünk ebben, és hát azt gondolom, hogy hát elkezdjük. De az igazság a marketing az is, hogy előre szaladni se lehet, mert egyszer lehet valamit elrontani. Tehát az imázsépítés egy lassú, lépésről lépésre, ahogy mondtam, hitelesen kell csinálni, mert egyszer elrontjuk, az nagyon sokáig kell vezekelni, hogy újra komolyan vegyenek bennünket, vagy elhiggyék, amit mondunk. Hát ebben kell a városmarketingben játszani idézőjelben.
2: Visszatérve a mai rendezvényhez, lesz-e jövőre folytatás? Ugye a négy volt, akkor várja majd mindenki az ötödiket.
4: Hát minden szándék ebben van. Még nem találtuk ki, hogy mi lesz az, de azt gondolom, hogy értelmes és jó dolgot. Majd lehet, hogy egy kicsit majd már kilépünk a középkorból. A szándékaim szerint egy kicsit közelebb jövünk történelemben, és akkor egy olyat találunk, ami van. 2027, hát ez egy olyan évszám, ami nem annyira adja magát kézzelfekvően a hetes, de nem majd kitaláljuk.
1: Lőttek, kardoztak, vívtak, a mindennapokat mutatták be a debreceni hagyományőrzők, emellett azonban kézműves foglalkozásokra is várták a gyerekeket és az érdeklődőket a felépített sátrakban, ott, ahol a Szia Szikszó Egyesület tagjai is serénykedtek. Hamar Attilát, a civil szervezet egyik aktivistáját kérdeztem.
2: A Szia Szikszó Egyesületnek sok rendezvénye van. Ez a mostani az egyik legnagyobb, ha egy évet nézünk. Mennyire vesz igénybe az egyesületi tagokat ilyenkor? Mennyivel kell többet segíteni, dolgozni?
5: Természetesen ilyenkor sokkal nagyobb erőt kell, hogy mozgósítsunk, tehát az egyesületi tagokon kívül még sok más segítő is van, úgyhogy össze kell rántani nagyon a bandát ilyenkor.
2: Mi az, amivel foglalkozni kell? Biztos, hogy nagyon sok fizikai meló is van vele, de gondolom más szervezési kérdések is adódnak.
5: Természetesen logisztika szempontjából sem egyszerű ilyenkor összerakni ezt a rendezvényt. Sokkal, tehát több lábon álló rendezvényről beszélünk. Itt az étkeztetési részétől kezdve a fellépők, a kézművesség, tehát nagyon nagy logisztikát igényel.
2: Az egyesületet nézzük magát belülről, hogy néz ki? Mennyire motiválja az egyesületi tagokat egyáltalán maga a cél, hogy Szikszót valahol valamilyen szinten be kell mutatni és fejleszteni kell?
5: Hogyha nem foglalkoztatná őket, akkor senki nem lenne ilyen póló. Nagyon-nagyon becsben tartják a várost, tehát mindegyiküket a tetrekészség vezéli.
1: Kedves hallgatóink, augusztus utolsó szombatján a Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezett az ország. A csata helyszínén, illetve annak közelében számos eseményt rendeztek ezen a napon. Érdekesség, hogy a Miskolc melletti Szikszón is csatlakoztak ehhez a történelmi eseményhez. Már negyedszer várták történelmi délutára a város apraját, nagyját. A Mohácsi csata 500. évfordulóján elevenedett meg a főtér, korhű viselet, páncélzat, hadi bemutató, fegyvermustra, tánc, zene várta Szikszó népét. Fegyverek, sisakok, vértek, páncélok mindenhol. Katonai tábor épült a református templom tövében, azon a helyen, ahol Szikszó élete zajlott a történelem során. Az eseményen jártunk az elmúlt percekben.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, megtartotta a bizottsági ülését a Borsodabói-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság balesetmegelőzési bizottsága. Elhangzott, hogy már nem csak a közoktatási intézmények igénylik az útmutatást, hanem egyre szaporodik a cégek, vállalatok igénye is. Farkas Kormos Krisztina alezredest, a vármegyei balesetmegelőzési bizottság titkárát kérdeztem.
2: Megrendeléseink vannak, hogy mit szeretnének, mi az, amire van a célközönségnek a óhaja-sóhaja vágya.
3: Ez, mint szakember, hogy értékeli? Ez hasznos, jó dolog? Vagy mi lenne itt a feladat? Az, hogy önök menjenek ki a éppen érintett helyekre, vagy az a jó, hogyha behívogatják önöket?
2: Tehát ez nekünk teljesen ugyanaz, mintha kitelepülünk, mert látványosabb. Tehát, hogyha kitelepülünk, ugye ORFK, OBB-nek nekünk van egy arculati térkép meghatározás, ami a sátrat, az OBB-s asztalt a terítővel előírja, és ezeket mi kivisszük helyszínre, és akkor így látványosabb.
3: Miket mutatnak be ilyenkor, mondjuk egy Bosch napon?
2: Viszünk interaktív kressz piramislabda játékot, ami a kressznek a témaköreit öleli fel. Tehát akár a sebesség, akár a megállás várakozás. Ezekből a témakörökből valamelyikbe a piramisra bedobott labda beleesik, abba a rekeszbe, és abból teszünk fel kérdéseket. És ezt nagyon szeretik a fiatalok is, sőt, még a felnőttek próbára teszik a meglévő tudásukat, felújítják.
3: És gondolom, ilyenkor jutalmazzák is a kihelyes választot.
2: Természetesen fényvisszaverő eszközöket osztunk mindenkinek, aki aktívan részt vesz a tevékenységünkben.
3: Mi a helyzet a közoktatási intézményekben, az iskolákban, óvodákban, mennyire aktívak?
2: Tehát egyre jobban aktívak, és ezt az ORFK OBB megköveteli tőlünk. Tehát van a keve oktatás, ami a közlekedjünk együtt, vigyázzunk egymásra. Ez szigorú oktatási rend szerint működik. Tehát egy tanévben 10 tanórát rendőrnek le kell adni meghatározott témák szerint, egymásra épülő tanterv szerint. És ezt, amit felvállaltunk osztályokat, ez mindegyik osztályban a tanév során végig kell vinni. És ezt kötelezően behajtja rajtunk az ORFK OBB, mi meg a városi rendőrkapitányságokon ellenőrizve.
3: Igen. Szakemberként mi a véleménye? Hol hasznosabb a jelenlét? Iskolákba, óvodákba, vagy ilyen céges alkalmakon?
2: Tehát inkább iskolákba, óvodákba, fogékonyabbak rá, tanulékonyabbak, és még rajtuk úgy veszük észre, hogy érdeklődőek. Odafigyelnek, és minden információnak örülnek, csak sajnos rossz tapasztalatunk, hogy amikor hazamennek családba, akkor újra látják a rossz példát, és amit mi tanítottunk nekik, mutattunk nekik jó példát, az mintha elúszna a levegőbe. De iskolákba, óvodákba nagyon szeretünk járni, nagyon hasznosnak tartjuk, és tényleg érdeklődnek, odafigyelnek, és isszák az új tudást, tanulnak velünk együtt.
3: Van egy új történet is. Mi ez pontosan?
2: Fair play a pályán és a közlekedésben. Tehát a sportegyesületekkel együttműködési megállapodásokat kötünk a megyében, és akkor hazai mérkőzésen kimegyünk, és a szurkolóknak tartunk prevenciós előadásokat, foglalkozásokat a biztonságos közlekedésről.
3: Ez itt van csak a vármegyében, vagy országos program?
2: Ez az egész országos program, meghatározta az ORFK OBB elnöke. Úgyhogy ez most januárban Mezőkövesden volt, de decemberben Kazincbarcikán volt. És a polgárőr egyesületekkel is egyre többet működünk együtt, hívnak, hogy menjünk ki, e-rolleres oktatásokat kérnek, hogy ezeket tartsunk a fiataloknak, mivel 80%-kal emelkedett országos szinten a e-roller balesetek, úgyhogy azokról tartottunk. Idősek otthonába is voltunk, nekik is tartottunk előadást.
3: A nyári szünet akkor a baleset megelőzésnek is egy kicsit nyári szünet?
2: Igen, egy kicsit ilyen.
3: Rákészülés.
2: Igen, egy kicsit olyan félig meddig lazítás, de viszont a juniálisokra, tehát megindul a juniális szezon, már meg vagyunk hívva a kórházi juniálisra, bírósági juniálisra, tehát a hétvégénk. Tehát a hétvégénk az ugyanúgy be vannak telve szinte, azt mondható.
3: Mennyire volt sikeres a tavalyi év, ha visszatekint a lezredes asszony?
2: Tehát a tavalyi év az a, ugye voltak a holt szezonok, de viszont a tavaszi, nyári, különösen az iskola kezdési szezon, az egy kiemelkedő szezonnak könyvelhetjük el, az egy sikertörténet volt. Tehát hiszen a Safe Partingon szeptember 18-án nagyon nagy tömegeket mozgattunk meg, és nagyon sikeres volt, tehát a vármegyénkből, Mezőkövestől, Szirmabesenyő, Mái, Alsó Zsolca, Felső Zsolca, Harsány, Kisgyőr, Kistokaj, mindenhonnan, és még Ózd, Kazincbarcik, a Sajó Szentpéter körzetéből is érkeztek gyerekek, mert annyira élvezték a Trafipax előtti futást, tehát ezt szerették volna kipróbálni, megnézni, hogy ők mennyivel tudnak szaladni, és ez egy unikum volt nekik, hogy különlegesség, hogy egy igazi rendőr Trafipax méri be az ő futásukat, hogy mennyivel tudnak szaladni. Egy atléta kisfiú nyerte természetesen. A nyílt nap is egy nagyon nagy számú volt, ami rendvédelmi technikumban volt, az most volt április 23-án, a rendőrségi nyílt napon.
3: Mi a véleménye a lezredes asszonynak, az önök munkája megteszi a hasznos lépéseket? Tehát a közlekedésbe visszaköszönnek ezek a dolgok?
2: Tehát úgy veszük észre, hogy a gyermekeknél hasznosnak tartjuk, mert azokat az ismereteket, amiket a rendezvényen vagy a keveoktatás során szereznek, azokat alkalmazzák és betartják mindenféle közlekedési szabályokat a gyalogos, kerékpáros közlekedés során. Tehát az ifjúsági részen mi sikertörténetnek gondoljuk a baleset megelőzési munkánkat, és azon vagyunk, hogyha már egy emberélettel többet meg tudunk menteni, mert a folyamatos közlekedés során, közúti közlekedés során már sikernek könyvelhetjük el.
1: Kedves hallgatóink, megtartotta a bizottsági ülését a Borsodabói-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság baleset megelőzési bizottsága. Elhangzott, hogy már nem csak a közoktatási intézmények igénylik az útmutatást, hanem egyre szaporodik a cégek, vállalatok igénye is.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, magazin műsorunk végéhez értünk, köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Hornyák Zoltánt hallották. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
4: Isten igéjét Péter apostol első levele második fejezetének 21. verséből hallgassuk meg. Hiszen erre hivattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát adott nektek, hogy az ő nyomdokait kövessétek. A keresztény ember elhívása egészen átfogó módon történik. Ugyanis az elhívott ember próféta, főpap és király is ugyanakkor. Ez az elhívás szenvedéssel jár, még akkor is, ha jót tesz. Úgy, mint Jézus Krisztus. A tanítvány nem lehet nagyobb a mesterétől, és a szolga sem az ő urától. Nem könnyű alázattal szolgálni a pogányok között. Éppen úgy, mint azoknak a keresztényeknek sem volt könnyű, akiknek írja Péter apostol ezt a levelet. Erre biztatja őket. Tisztességesen éljetek a pogányok között, hogyha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteiteket látva dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. A helyes életvitelhez hozzátartozik az is, hogy magunkat alárendeljük az emberi rendelkezéseknek. Az apostol azt írja, hogy mindenkinek meg kell adni a tiszteletet, és a szolgák is ezt tegyék, követvén Jézus példáját. Péter apostol szerint a keresztjének életvitele nem könnyű. Például nehéz a keresztjén szolgának alázatosnak lenni, különösen akkor, ha igazságtalanul bántják. Az apostol szerint ezt türelemmel kell viselnie. És nem csak néha, hanem mindig. Ez valóban fájdalmas és lelkileg nem könnyű elviselni a felsőbségek túlkapásait. A legtöbb ember számára nagyon nehéz a szolgalelkűség. Természetünkből adódóan hajlamosak vagyunk a lázadásra, és saját magunk szeretnénk az életünket irányítani. Ezáltal viszont így másokat alázunk meg, mert sokszor a saját magunk akaratát próbáljuk reájuk kényszeríteni. Sajnos ez már gyermekkorban jelentkezik. Akaratosak, durcásak, követelőzőek a gyermekek. Feszegetik a határokat, s próbára teszik a szülők engedelmét. A fiatalok már finomabban, a felnőttek pedig még kifinomultabban szeretnének felülkerekedni a másik emberen. Nem jól van ez így. Sokkal inkább kövessük Jézusunk példáját, aki szolgált és szenvedett értünk. A mai égemagyarázat Csomai Árpád, Bihar Szent Jánoson szolgáló lelki pásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió információs magazinját

Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Hatalmas az érdeklődés a betöltendő tankerületi vezetői posztok iránt. Országszerte minden központban legalább 3 pályázó méretteti meg magát. A beérkezett pályázatokat az iskolák és az önkormányzatok is véleményezhetik, a végleges döntések pedig október végére várhatók. A tervek szerint január 1-től a Klebelsberg központ középirányítói feladatai megszűnnek, és a szervezet támogató, kutatófejlesztő feladatokra áll át. A korábbi határozatlan idejű kinevezések helyett 5 évre választanak új vezetőket, amit az oktatáskutatók és a települések is vegyes fogadtatásban részesítettek. A kormányváltást követően kiírt pályázatok augusztus 20-ai hatállyal jelentek meg, így a korábbi tankerületi vezetőket hamarosan újak váltják a fenntartói rendszer átalakításának részeként. A helyi önkormányzatok megosztottak a kérdésben, mivel a kisebb települések számára komoly terhet jelentene az iskolák visszavétele. Megduplázódott az egyházi iskolák száma 2010 óta, miközben a népszámlálási adatok szerint a vallásos emberek száma csökkent. A Republikon Intézet elemzése szerint az egyházi intézmények diákonként átlagosan 4-szer annyi forrásból gazdálkodhattak, mint az államiak. A kutató rámutatott, hogy a támogatások nem szakmai teljesítmény, hanem fenntartói alapon járnak, miközben az iskolai lefedettség romlott. A politika és az egyház összefonódása, valamint a megkülönböztetés az elemzés szerint hozzájárulhatott a hívők számának csökkenéséhez is. A PISA mérések eredményei sem mutatják, hogy ez a finanszírozási taktika érdemben javította volna az oktatás minőségét. A szakértők szerint szükséges lenne az egyház és az állam viszonyának újragondolása, valamint az önkormányzatok szerepének erősítése. Az egyházi oktatás továbbra is fontos a hívő családok számára, de a rendszert a jövőben érdemes lenne igazságosabb alapokra helyezni, áll az elemzésben. Zajlik a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2030 megújulási programjának előkészítése az intézményrendszer átfogó megújítására. A program részeként megrendezett napon a minisztérium államtitkárságai fogadták a főigazgatóság képviselőit. 6 intézmény mutatta be működését a gyermekvédelem, az idősellátás és a különböző támogatási területekről. A találkozó során összegyűjtötték a sikeres működési gyakorlatokat, amelyekből a fenntartók is tanulhatnak. A megbeszéléseket a jövőben online is megnyitják a vezetők előtt, hogy minél többen megismerjék a tapasztalatokat. Az átfogó megújulási program előkészítése még július végén indult el a szociális intézményekben végzett állapotfelmérésekkel. Több mint 30 törvénymódosítást tartalmazó javaslatcsomagot készít a belügyminisztérium a dolgozók tehermentesítésére. A változtatások célja a felesleges adminisztráció csökkentése és az ágazatban dolgozók megbecsültségének növelése. A tervezett intézkedések részeként megemelnék a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak alapszabadságát is. Ezen felül kiterjesztenék rájuk a betegszabadság után járó távolléti díjat a méltatlan különbségek csökkentése érdekében. A belügyminiszter hangsúlyozta, hogy döntéseik során a hivatásos, az igazgatási és a munkavállalói állomány érdekeit is figyelembe veszik. A módosítási javaslatok közül a következő napokban többet is részletesen ismertetnek a rendészeti államtitkársággal közösen. Megállapodás jött létre az Európai Unió tagállamai között 6,6 milliárd euró folyósításáról Ukrajna számára az európai békekeret keretében. A Kaja Kallas uniós külügyi főképviselő által bejelentett összegből a katonai missziót, közös beszerzéseket és a tagállami kiadások megtérítését finanszírozzák. Kallas hangsúlyozta, hogy a döntés jó hír Ukrajnának és rossz hír Oroszországnak, miközben Európa nem engedi megfélemlíteni magát. A korábban magyar vétó miatt elakadt támogatás folyósításának feltételeiről szóló tárgyalások idén tavasszal jutottak a megállapodás fázisába. Brüsszeli tájékoztatás szerint a források tényleges és teljes felszabadításához még számos jogszabály elfogadása szükséges. Az ukrán védelmi minisztérium üdvözölte a bejelentést.
0: Az időjárásról.
1: Általában felhőtlen, kisi gomoly felhős, száraz idő várható, északkelet felől időszakosan megnövekedhet a felhőzet. A déli szél az északnyugati tájakon megélénkülhet. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 25 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 4 és 10 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban Jakab Győzővel beszélgetek, aki 49 nap alatt, csaknem 2600 kilométert gyalogolva, nagyjából 3,5 millió lépéssel gyalogolta körbe Magyarországot az országos kék környonvonalán.
2: Láttam egy olyan arcát, egy olyan oldalát, amit autóból soha nem lát meg az ember, hogyha csak keresztül autózik ezeken a tájakon. Voltak olyan helyek is, ahol olyan döbbenetes dolgokat láttam, amiket nem mertem lefotózni, se olyan szegénységet és olyan körülményeket, hogy milyen körülmények között laknak emberek.
1: Mai vendégünk tehát Jakab Győző. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Csaknem 2600 kilométert gyalogolva, nagyjából 3,5 millió lépéssel gyalogolta körbe Magyarországot az országos kék kör nyomvonalán Jakab Győző. Azt mondja, útja során olyan arcát is látta hazánknak, amit autóból sosem láthatott volna, és látott olyan szegénységet és olyan emberi körülményeket, amiket lefotózni sem mert. Farkassal, medvével, viperával nem találkozott, de segítőkész, barátságos emberekkel igen. Volt, hogy fájt a talpa, a feladás gondolata is ott volt benne, de végül eredeti tervei szerint célba és hazaért Szegedre. A 49 napos teljesítés nem hivatalosan, de rekordnak számít. Ennyi idő alatt vélhetőleg még soha senki nem járt a körbe Magyarországot a kék kör nyomvonalán. Jakab Győzővel beszélgetünk. Mielőtt a kék túráról beszélnénk, hagyj kezdjem ott, hogy szerintem soha nem volt még olyan az újságírói pályámon, hogy valaki futva érkezett az interjúra. Úgyhogy ezt muszáj elmesélnem, hogy te így érkeztél, és így egyeztünk meg, hogy jössz a megbeszélt időpontban, de futva érkezel. Ez a mindennapjaid része? A mozgás, szabadban lét, így időzíted a dolgaidat, így kötöd össze, hogy ez a prioritás?
2: Igen, tehát erre építem fel a napomat. Általában korán reggel szoktam elmenni, futni, és a 7 napból igyekszem 6 napot ezzel indítani. Vagy ha nem is ezzel indítom, mert kutyasétáltatással indítom, de akkor a második lépés az ez szokott lenni, és akkor utána fogok bele a munkámba.
1: Miért fontos neked a mozgás?
2: Nagyon régen váltottam már életmódot először, meg utána aztán még egy picivel később másodszor. Én egyetem alatt elkezdtem dohányozni, és nagyon sokáig, körülbelül azt hiszem 20 évig nagyjából, bár már nem számolom, 20 évig dohányoztam, és akkor, mikor ezt letettem, akkor fontos volt, hogy valamit mozogjak, mert ugye van ez a effektus, hogyha valaki abba hagyja a dohányzást, akkor jönnek fel a kilók. Nálam is ez megtörtént, egyébként 1-2 hónapig nem mozogtam utána, és akkor kezdtem el sportolni. Először ilyen edzőtermi edzések voltak, meg gyaloglás, tempós gyaloglás, és aztán, mikor volt egy második életmódváltásom, mert még így is elszaladtak nálam a kilók egy időben, és ilyen 109 kiló voltam már, akkor történt meg az, hogy el tudtam jutni testsúlyban egy olyan szintre, hogy már el tudtam kezdeni futni.
1: És mit ad ez a testeden túl a lelkednek, a pszichédnek, a kedvednek? Így vagy jól, megérkezel futva, és akkor elégedett vagy, hogy ma már futottál.
2: Ez kell, hogy teljes értékűnek érezzem a napomat. Tehát ezt meg szoktam tenni akkor is, ha elmegyek mondjuk külföldre vevőt látogatni, ugyanis értékesítőként dolgozom, és home office-ban dolgozom itt Szegeden, vagy vevőket látogatok. Tehát ha ott vagyok, vevőlátogatás, vagy egy belső meetingen a cégünkben, bárhol Európában, amikor ez megtörténik, akkor reggelente ott is, hát ha kell, ha már 8-ra le kell menni reggelizni, és 8:30-kor kezdődik a meeting, akkor én ehhez igazítom, akkor nagyon-nagyon korán felkelek, és akkor ott azon az adott helyen kinézek egy útvonalat, vagy csak elindulok, és igyekszem nem eltévedni, és futok egy kört.
1: Szóval te futva nézel várost Európában, hogyha munkaúton vagy?
2: Hát mivel gyalogosan, lassan nincs rá idő, amikor dolgozom, se a meetingeken, se a üzletfelek látogatásánál, ezért igen, ha valahogy meg akarom nézni egy picit, akkor így futva.
1: Akkor érkezzünk meg a kék túrához. Csak ezt nem akartam szó nélkül hagyni, hogy tényleg ilyen még nem volt, hogy valaki futva érkezett. Olyan sok volt, hogy késett valaki, olyan is volt, hogy én késtem, ki milyen járművel érkezett, volt, akit a sofőrje hozott, és a többi, de futva még senki, úgyhogy köszönöm, hogy ezt is kipipálhattuk.
2: De így legalább időben ideértem, mert tényleg nem késtem, de nem azért nem késtem, hanem mert kiszámoltam.
1: Sőt, még hamarabb is érkeztél egyébként, igen. A kék túra. Mi az első emléked a kék túrával? Nem amikor kitaláltad, hogy ezt megcsinálod, hanem amikor így szembe jött veled, megvan ez a pillanat, vagy ez mindig ott volt benned, mondjuk gyerekkorodtól, hogy tudtad, hogy van valami túra útvonal Magyarországon, kék túra, hogy van ilyen emléked, ami így ott van a fejedben?
2: Nem volt. Gyerekként abszolút nem, mivel én határon túl születtem, Vajdaságban, ott is nőttem fel, ott érettségiztem, csak egyetemet kezdtem itt el Magyarországon. Először, amikor a túrázással találkoztam, az egy érdekes történet volt, most ezt csak utólag mondom túrázásnak, akkor csak egy ilyen hétvégi séta volt. Édesapám elvitt öcsémet meg engem, a Topolyai tó körül volt egy ilyen szervezett tókerülés, és azt így körbe gyalogoltuk. Most utólag egy pár éve megnéztem, hogy ez hány kilométer is lehetett annó, mert hogy erről semmilyen feljegyzésem nem maradt, és akkor ez nekem úgy tűnt, hogy valami borzasztó, nagyon hosszú táv volt így gyerekként. 14 kilométer a kerülete a Topolyai tónak, de akkor ez ilyen borzasztó, nagyon-nagyon nehéznek tűnt, és nagyon-nagyon hosszúnak. Majd utána hosszú évekig nem túráztam, és 2017-ben volt az, amikor először elmentem teljesítményt túrázni itt Szeged környékén. Akkor már természetesen magáról, így a kék túráról, amióta itt Magyarországon éltem, azóta már így hallottam, de úgy, mint egy átlag ember, tehát így tovább léptem rajta. Oké, van egy ilyen kék túra, nem érdekelt a téma úgy, ahogy a túrázás sem érdekelt. És ezzel a teljesítmény túrával 2017-ben egy kicsit rákaptam magára a teljesítmény túrázásra, és akkor így, hát egy ilyen titkos tervem volt, hogy majd valamikor egyszer csak majd elkezdem a kék túrát is, nem így egyben teljesíteni, mint ahogy most végigjártam, nem csak a kék túrát, hanem a teljes kékkört, hanem így szakaszokban, mint ahogy a idézőjelben a normál emberek végigjárják, hogy elmennek egy-két napra, hosszú hétvégére, akár 4-5 napra a kékre, és aztán lehet, hogy utána hetekig, hónapokig nem tudnak visszamenni, és akkor így több évig teljesítik. Tehát az eredeti tervem az ez volt, és utána nagyjából szerintem egy olyan 2 éve jutott először eszembe, hogy ha már kék túra, akkor miért ne egyben, majd egyszer, hogy így egyben végigjárni, hogy az azért mégiscsak nagyobb kihívás. És aztán megjött ez a következő még vadabb ötlet, hogy utána olvasgattam az interneten, mivel engem érdekelnek így ezekben a kihívásokban ezek az extremitások is, akkor megnéztem, hogy mi is az a nem hivatalos rekord, mi volt az a legrövidebb idő eddig, amin bejárták a kék kört, és akkor találtam ezt a számot, hogy 2020-ban 57 nap alatt sikerült körbejárni ezt az utat, ilyen túrázó stílusban, mert azért megkülönböztetünk, van két stílus, van ez a túrázós, amit most én csináltam, amikor a felszerelésedet te magad viszed a hátizsákban, illetve van a futós körbejárás, vagy körbefutás, azt már inkább így mondom, amikor csak egy pici hátizsákkal, és akkor legalább egy kísérő ember, aki viszi a nagy csomagot egy autóban, és többször a nap folyamán is oda viszi a futónak a különböző ellátmányt, vizet, vagy akár ételt is, egyéb mást, illetve a szállás foglalásokban, meg akár a szállással is segít ez a segítő. Tehát az egy más kategória, engem ez a túrázós oldala érdekelt. És akkor így elkezdtem rá felkészülni 2025 elején, mert ugyanis 24 közepén volt nekem egy elég komoly sérülésem, térsérülésem, aminek műtét lett a vége, és utána jött ez a terv, hogy mikor már egy egész jól álltam a rehabilitációban, hogy akkor valamit kellene csinálni 2025 nyarán, és akkor indultam el először a kék körre ugyanezzel a tervvel, amivel idén is, csak sajnos 2025-ben a táv 41%-ánál, a 21. napon akkor történt velem egy baleset, elestem, sajnálatos módon pont arra lábamra estem rá, és az a lábam ki is fordult, ami műtve volt, a jobb térdem, azon a napon abba kellett hagynom a tavalyi teljesítést, de a terv az ott maradt. Kiderült, hogy nem olyan nagy a baj, mint amire én gondoltam, tehát az első érzésem az volt, hogy újra elszakadt a tércalagom, amikor ott elestem, annyira fájt, ennyire nem volt komoly, de viszont egy komoly sérülés volt, ami megakadályozott abban, hogy akkor tovább menjek, de a tervet azt miután helyre jöttem, nem engedtem el, és akkor így 2026-ban újra elindultam.
1: Biztos lett volna olyan ember, aki azt mondja, hogy soha többet nem próbálja meg a kék túrát, kék kört. Benned, meg persze ismerünk olyan példákat, Erős Zsolt hegymászó jut eszembe, aki a fél lábával is visszament. Szóval, hogy van ez a típusú ember, ezek szerint mint te vagytok, hogy csak hogy ti vagytok, most a kettőtöket így összehozlak, ne haragudj, szóval, hogy csak azért is. Egy pillanatig nem gondoltad, hogy akkor ezt abba kéne hagyni?
2: Én egy jelnek vettem egyébként ezt a tavalyi elesést, úgy gondoltam, hogy ez se hiába volt, de másféleképpen vettem egy jelnek, ugyanis tavaly, lehet, hogy emlékeznek a hallgatók, vagy lehet, hogy emlékszel te is, hogy utána nyáron, július folyamán volt egy nagyon komoly vihar, amit Szegeden, Szeged környékén, de az egész országon is nagyon komoly károkat okozott, és mikor ez a vihar megtörtént, akkor én úgy nagyjából kiszámoltam, hogy azon a napon hol lennék, hát nem nagyjából, egész pontosan tudtam, hogy hol lettem volna akkor, hogyha tovább megyek, és a Börzsöny legmagasabb pontján mentem volna végig. Láttam felvételeket ott a legmagasabb pontjáról, hogy ott mit okozott a vihar, tehát ha ott kint lettem volna az erdőben azon a napon, már pedig miért ne lettem volna kint, mert minden nap tovább kellett volna mennem, hogy meglegyen ez az új nem hivatalos rekord, nem volt beiktatva a tavalyi tervbe se pihenőnap, akkor engem ott kapott volna a vihar, és hát lehet, hogy ez nem véletlenül volt, hogy megtörtént a baleset ebből. Ezt szűrtem le, mert ki tudja, ha ott vagyok a Börzsönyben kint, azon a viharos napon, nem tudom, bármi történhetett volna velem ott az erdőben.
1: Egy fogalommagyarázatban segíts nekünk, kék kört említetted, meg én a kék túrát említettem. Mi a kettő között a különbség?
2: A kék kör, az három kék túrából áll össze. Van az országos kék túra, ami Magyarország nagyjából északi részén van. Írottkőtől Hollóházáig. Írottkő a nyugati része, Hollóháza a keleti végpontja. Akkor van a Rockenbauer dél-dunántúli kék túra. Ez Írottkőtől megy egészen Szekszárdig, és van az alföldi kék túra, ez a harmadik, ez pedig Szekszártól föl Sátoraljaújhelyig. Nem megy fel egész Hollóházáig, ez érdekes, ezt nem tudom, miért így csinálták meg, biztos, hogy van valami oka, de erről még nem olvastam. Tehát itt nem ér össze a két kék túra, az alföldi és az országos kék túra nem ér össze, ott a kettő között busszal mentem a két végpont között. Így áll össze a kék kör.
1: És akkor csapjunk bele az élményeidbe, emlékeidbe. Számtalan ilyen nagyon banális kérdés van szerintem bennem is, meg a hallgatókban is, hogy lehet 2600 kilométert nagyságrendileg legyalogolni, úgyhogy nem pihen az ember, és ilyen nagyon egyszerű dolgokra gondolok, hogy például, hogy aludtál? Szállásokat foglaltál? Sátorban aludtál? Hogy pihentél?
2: Mindenképpen szállásokon terveztem az alvást, amikor megszületett ez a terv, hogy szeretném teljesíteni a kék kört, mivel tudtam, hogy ahhoz, hogy 49 nap alatt meg tudjam tenni a teljes kört, ahhoz egyszerű matematika, napi átlag 53 kilométert kellett menni. Az 53 kilométer az úgy jött ki, hogy voltak 41 kilométeres napjaim is, mondjuk talán egy, az volt a legrövidebb, és volt 70 kilométer feletti napom is, volt kettő, a leghosszabb 72 kilométeres volt. És ahhoz, hogy a regeneráció minél teljesebb legyen, minél jobban sikerüljön így az éjszakákon, mert hogy nincs pihenőnap közben, ezért úgy gondoltam, hogy mindenképp az lenne a jó megoldás, hogyha szállásokon tudok aludni. Ez volt az egyik szempont. A másik szempont, ami miatt a szállások mellett döntöttem a sátorral szemben, pedig az volt, hogy nyáron indultam el, a legnagyobb melegben, borzasztó sok vizet fogyasztottam, sokat izzadtam napközben, és napközben nem tudtam visszapótolni. A vízvételi helyek is korlátozottak egyébként a kék kör útvonalán, akár falvakban is, nem mindegyik faluban.

0: mert hogy egyébként az, hogy források mellett sátorozni, ez meg azért nem jött volna össze, mert hogy a forrásoknak a 98%-a a idén nyáron ki volt száradva. Tehát egy-két forrás láttam az egész úton, ami belül itt csepegett csak a víz, folyni nem folyt egyikből se, az összes többi az meg ki volt száradva. És nekem este, minden este nagyságrendileg ilyen 4-4,5 liter vizet, vagy valamilyen folyadékot még be kellett vinnem ahhoz, hogy visszatöltsem a raktáraimat. Másnap reggel újra el tudjak indulni.
1: Hogy érezted magad reggelente? Mondjuk nem az első nap, nem a második, harmadik, ugye vége fele, 40. nap, nem tudom, vagy 35 volt, hanem olyan reggel, amikor úgy érezted, hogy na még vagy a szundi gombot nyomom meg, és alszok még egy fél órát, vagy jó, ma nem indulok el, vagy átgondolom, hogy kevesebbet megyek, vagy pihenőnapot tartok, volt-e ilyen mélypont az úton?
0: Kétfelé bontanám a választ. Egyrészt válaszolok erre, hogy ilyen mélypontom volt-e az úton. A mélypontom nekem minden nap volt, és de minden nap van is, amikor edzek. Tehát nekem minden edzésemen is van mélypontom. Nem csak ezeken a teljesítménytúrákon, vagy a hosszú távú túrákon. Tehát ha én kimegyek edzeni, ott is előjön ez. Mindegyik edzésnél, hogy most akkor én mit csinálok itt, ebbe a nagy melegbe, ebbe az esőbe, ebbe a szélbe, a hóesésben, ugyanígy ezen a hosszú távú túrán is. Inkább ezek napközben jöttek elő, amikor már gyalogoltam, hogy elkezdtem már fejben gondolkodni rajta, hogy hol van a legközelebbi buszmegálló vagy vasútállomás, hogy akkor oda megyek, felszállok, hazamegyek, sokkal könnyebb lenne, miért nem mentem el nyaralni, tenger mellé ott feküdni, most mit csinálok én itt, miért megyek, még hátra van ennyi meg annyi nap, és ezeken mindig így túl kellett tolni magam, túl kellett lendülni, igazából csak annyi, hogy ezeket a kérdéseket is így próbáltam elengedni, léptem tovább, mentem, és akkor egy idő után ez a feladás gondolata is tova szállt mellőlem, és akkor tovább tudtam menni. De ezt tudtam, hogy így lesz előre, mert tudtam, hogy így működök. Ami a reggeleket illeti, én úgy gondolom egyébként, hogy egy átlag ember vagyok, egy átlag amatőr sportoló, nincsenek külön nekem adottságaim ehhez a hosszú távú gyalogláshoz, vagy futáshoz, vagy bármihez nincs speciális testalkatom. Talán egy szupererőm van, erre most jöttem rá itt a kék kör alatt, az az egy szupererőm, az pedig a regenerációs képességem. Ugyanis itt a kék körön nagyjából, mivel minden este még mikor beértem a szállásra, tisztálkodnom kellett, ki kellett mostom a ruhámat, dolgoznom kellett, blogomat meg kellett írnom, és nagyjából ilyen 5-5,5 órán maradt az alvásra, a pihenésre, hogyha tudtam aludni, mert sokszor azért a felhevült test még nem is tudott egyfolytában aludni 5-5,5 órát, vagy megszakítások nélkül, inkább így mondom, az éjszaka során. Ezért nekem ez az 5-5,5 óra volt a pihenésem minden nap, és ezért mondom, hogy talán szupererő ez a regenerációs képesség, hogy ezzel az 5-5,5 óra alvással is, amikor én reggel felkeltem, és kikeltem az ágyból, akkor igazából az előző esti fájdalmak, mert nem mondom, hogy esténként nem voltak fájdalmak, akár a talpamban, vagy a lábfejemben, vagy kidörzsölődések, de ezek reggelre mind meggyógyultak. És fölkeltem az ágyból, letettem a lábam, már nem fájt a talpam, felvettem az oknit, felvettem a cipőt, és elindultam.
1: Az mit jelent, hogy dolgoznod kellett? Tehát nem szabadságon voltál, hanem ahogy home office-ban otthon dolgozol, ha nem is annyit, vagy annyit kellett dolgoznod?
0: Papíron szabadságon voltam. Tehát kivettem a szabadságaimat, hogy ne érje szó a ház elejét a cégnél, viszont mivel igazi helyettesítést nem lehet nálunk megoldani, egy ember van egy feladatra, át tudtam volna adni egy külföldi kolléganőnek a feladatokat, és akkor neki kellett volna az én vevőimet is továbbvinni. Egyrészt nem akartam vele kitolni, másrészt tudtam, hogyha át is adom neki, biztos lesz olyan vevő, aki nem beszél angolul, és akkor végül hozzám fognak fordulni, biztos lesz olyan kérdés, amiben ő nem tud válaszolni, hozzám fognak fordulni, ezért így volt a legegyszerűbb, hogy napközben én elérhető voltam telefonon, természetesen ahol volt térerő, mert azért nincs egész Magyarországon térerő, főleg ezeken az eldugott részeken, amikor így a vadonba ment a kék túra útvonala, akkor ott akár órákon keresztül nem volt térerő, de egyébként telefont felvettem, ha vevők hívtak, azt is, illetve esténként számítógépen is ezeket a legfontosabb dolgokat meg kellett oldanom, amit más nem tudott megoldani, tehát volt nálam a nagy hátizsákomban egy ilyen, igen, optimális normalizált számítógép, tehát nem egy teljes értékű notebook, hanem egy ilyen hibrid táblagép és notebooknak a keveréke, egy lecsatolható billentyűzetes táblagép, tehát ez is még adott rá egy 1,1 kilót a csomagomhoz. De jó jött egyébként a blogíráshoz is, mert a blogot is akkor tudtam azon írni, nem kellett a telefonnal killódni.
1: Kedves hallgatóink, most hírek következnek itt az Európa Rádióban, de utána folytatom a beszélgetést Jakab Győzővel a 49 nap.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Legkorábban 2032. január 1-én lehet bevezetni az eurót Magyarországon, ha 2030-ra teljesülnek a Maastrichti kritériumok, nyilatkozta a Reutersnek Kurali Zoltán, az MNB alelnöke. A monetáris politikáért felelős szakember szerint a feltételek teljesítéséhez Magyarországnak legkésőbb 2029 elején be kell lépnie az ERM 2 árfolyam mechanizmusba. A jegybank az euró bevezetésére irányuló lépések részeként 3%-ról 2,5%-ra mérsékelte a középtávú inflációs célját, amely 2028-tól lép életbe. Kurali Zoltán hangsúlyozta, hogy a legfőbb belső kockázatot a bérek és a szolgáltatások árainak tartós drágulása jelenti. A kormányváltás után a kabinet gyorsan megkezdte az egyeztetéseket a nemzetközi partnerekkel a csatlakozási menetrendről. A miniszterelnök korábban arra figyelmeztetett, hogy a feltételek teljesítéséhez szigorú fiskális fegyelemre, valamint a hiány és az államadósság lefaragására van szükség. Hatalmas az érdeklődés a betöltendő tankerületi vezetői posztok iránt, országszerte minden központban legalább 3 pályázó méretteti meg magát. A beérkezett pályázatokat az iskolák és az önkormányzatok is véleményezhetik, a végleges döntések pedig október végére várhatók. A tervek szerint január 1-től a Klebelsberg központ középirányítói feladatai megszűnnek, és a szervezet támogató, kutatófejlesztő feladatokra áll át. A korábbi határozatlan idejű kinevezések helyett 5 évre választanak új vezetőket, amit az oktatáskutatók és a települések is vegyes fogadtatásban részesítettek. A kormányváltást követően kiírt pályázatok augusztus 20-ai hatállyal jelentek meg, így a korábbi tankerületi vezetőket hamarosan újak váltják a fenntartói rendszer átalakításának részeként. A helyi önkormányzatok megosztottak a kérdésben, mivel a kisebb települések számára komoly terhet jelentene az iskolák visszavétele. Zajlik a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2030 megújulási programjának előkészítése az intézményrendszer átfogó megújítására. A program részeként megrendezett napon a minisztérium államtitkárságai fogadták a főigazgatóság képviselőit. 6 intézmény mutatta be működését a gyermekvédelem, az idősellátás és a különböző támogatási területekről. A találkozó során összegyűjtötték a sikeres működési gyakorlatokat, amelyekből a fenntartók is tanulhatnak. A megbeszéléseket a jövőben online is megnyitják a vezetők előtt, hogy minél többen megismerjék a tapasztalatokat. Az átfogó megújulási program előkészítése még július végén indult el a szociális intézményekben végzett állapotfelmérésekkel. Több mint 30 törvénymódosítást tartalmazó javaslatcsomagot készít a belügyminisztérium a dolgozók tehermentesítésére. A változtatások célja a felesleges adminisztráció csökkentése és az ágazatban dolgozók megbecsültségének növelése. A tervezett intézkedések részeként megemelnék a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak alapszabadságát is. Ezen felül kiterjesztenék rájuk a betegszabadság után járó távolléti díjat a méltatlan különbségek csökkentése érdekében. A belügyminiszter hangsúlyozta, hogy döntéseik során a hivatásos, az igazgatási és a munkavállalói állomány érdekeit is figyelembe veszik. A módosítási javaslatok közül a következő napokban többet is részletesen ismertetnek a rendészeti államtitkársággal közösen. Ismét Torockai Lászlót választotta a párt elnökévé a Mi Hazánk mozgalom a szombati budapesti kongresszusán. A politikus egyetlen jelöltként indult a tisztségért, a szervezetet 2018-as alakulása óta irányítja. A tisztújításon elnök helyettesnek ismét Dúró Dórát választották, alelnök lett Dócs Dávid, Apáti István, Pakusza Zoltán, Novák Előd, valamint újként Tóth Máté és Balogh Csaba. Torockai László a sajtótájékoztatón bejelentette, kongresszusukon azt hirdették meg, hogy át kell venniük a vezető szerepet az ellenzéki oldalon. Hozzátette azt is, hogy a parlamentbe jutott 3 politikai erő közül az ő pártjuk mentes minden korábbi kormányzási hibától. A pártelnök beszámolt arról is, hogy hétfőn hozzák nyilvánosságra, melyik tisztségről mond le a frissen alelnöknek választott Tóth Máté az összeférhetetlenség miatt.
0: az időjárásról.
1: Általában felhőtlen, kicsi gomoly felhős, száraz idő várható, északkelet felől időszakosan megnövekedhet a felhőzet. A déli szél az északnyugati tájakon megélénkülhet. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 25 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 4 és 10 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt, Hegedűs Márkot hallják, és ahogy ígértem, folytatom a beszélgetést Jakab Győzővel, aki 49 nap alatt csaknem 2600 kilométert gyalogolva nagyjából 3,5 millió lépéssel gyalogolta körbe Magyarországot az országos kék kör nyomvonalán. Élményeiről, tapasztalatairól, emlékeiről beszélgetek vele. Vendégem tehát Jakab Győző. Jobban megismerted Magyarországot? Ezek a kis félmondataidból azt gondolom, hogy igen, de kíváncsiuk, hogy hogy fogalmazod meg. Az elapadó források, a térerő nélküli völgyek, ezek mondjuk olyanok, amiket feltételezem, hogy a legtöbb ember nem élt még át Magyarországon.
2: Úgy fogalmaznám meg, hogy láttam egy olyan arcát, egy olyan oldalát, amit autóból soha nem lát meg az ember, hogyha csak keresztül autózik ezeken a tájakon. És voltam olyan részein is, ahol még soha korábban nem jártam. Voltak olyan helyek is, ahol olyan döbbenetes dolgokat láttam, amiket nem mertem lefotózni, se olyan szegénységet, és olyan körülményeket, hogy milyen körülmények között laknak emberek. Hogy megjegyzem, ott is nagyon nagy kedvességgel fordultak hozzám. Egy picit tartottam tőle előre, hogy ezeken a nagyon szegény részeken nem jönnek-e oda hozzám, nem próbálnak-e kirabolni, valamilyen trükkel átverni és elvenni valamilyen dolgomat, de szó sem volt ilyenről soha. Tehát mindig kedvesen jöttek oda, köszöntek. Sokan, akikről nem is gondoltam volna, közülük is megkérdezték egyáltalán, hogy mit csinálok ezzel a nagy hátizsákkal itt 38 fokban a tűző napon, hova is megyek, mit csinálok. Nem volt negatív tapasztalatom, de viszont láttam egy olyan arcát a hazánknak, amit így gyalogosan lehet látni, autóból, vagy autóbuszból, vagy vonatból nem igazán.
1: De akkor most jól értem, hogy alapvetően társadalmi jelenségekre utalsz, nem a táj szépségére, azt tudtad előtte is.
2: Most a társadalmi oldalára, igen, de egyébként voltam olyan tájakon is, amin korábban nem. Tehát a Bükkben még nem igazán túráztam, az Emprémben nem igazán túráztam, de akár itt az Alföldi túrának a Sátoraljaújhelytől induló szakaszán egész idáig, Szatymazig, ezen a részén még soha nem voltam.
1: Van, amiben megváltoztál? Hozzáállásod, gondolatod, tapasztalatod, véleményed?
2: Nem feltétlenül. Csak tapasztaltam dolgokat. A hozzáállásomban szerintem ez nem változtatott. Csak láttam új dolgokat, amit esetleg lehet, hogy én is így lenyomtam a tudatalattimba, hogy ez erről így olvas az ember, de hát most vagy igaz, vagy nem. Saját szememmel nem láttam. Most sok mindent láttam így saját szemmel is.
1: Az emberekre visszatérve, mondtad, hogy valaki kérdezte, hogy tud-e valamiben segíteni. Ezt amúgy is akartam kérdezni, amikor a vízről beszéltél, meg elakadt kutakról, vagy kikapcsolt kutakról, hogy volt ilyen, amikor nem volt kút, nem volt bolt, és akkor bekopogtál valahova, hogy jött valaki, és megkérdezted, hogy nincs egy liter vize, vagy nem tudnám megmondani, hogy hol tudnád megtölteni a kulacsodat? Mondjuk, vagy éhes voltál, vagy bármilyen, amiben valakire hiába tervezted meg, melyik nap hol, de nem úgy jött össze, és segítségre volt szükséged?
2: Igen, volt ilyen, és az volt a jó, ha volt kitől megkérdezni, hogy esetleg meg tud-e adni nekem vizet, de volt olyan napom is, hogy egyébként arra visszatérek, hogy hogyan terveztem meg a napjaimat, magát konkrétan egy bizonyos napot, hogy fogom végig gyalogolni, és hogy fogom majd, hol fogok tudni vizet vételezni, vagy akár élelmiszert vásárolni napközben, azt mindig előző este csináltam, csak meg a következő napra. Elég volt annyi, nem stresszeltem magam 4-5 nappal előre, hogy akkor most majd 5 nap múlva mi lesz. Mindig csak a következő napot néztem, és olyankor az embernek, amikor megnézi, hogy most milyen sűrű lesznek települések, vagy így nagyjából a térkép alapján mekkorák azok a települések, akkor így valami lesz a fejébe, hogy akkor jó, majd itt majd tudok után tölteni vizet, ott majd talán lesz egy bolt, talán tudok majd magamnak venni valamilyen élelmiszert, de a való élet az ez sokszor felülírta. Tehát volt olyan, hogy tudtam, hogy csak egyetlen egy falu lesz az egész napon ott a közepén, ahol majd tudok vizet tölteni, és arra számítottam így fejben, hogy ott majd tudok egy kicsit pihenni is, és lesz majd valamilyen kocsma, ahova be tudok menni, és talán hideg valami folyadékot is tudok vásárolni magamnak. Hát ebből, ami sikerült, az, hogy után töltöttem a vizeimet, és utána mentem a pecsételőhelyénél, benyomtam a pecsétet, bevezetett az úton egy parkba, de úgy gondoltam, hogy a park után még folytatódni fog a falu, és majd ott lesz biztos valamilyen vendéglátóipari egység, ahol még tudok valamilyen hidegüdítőből egy másfél-két litert ott egy gyűjtőhelyemben meginni. Hát nem volt, a park után vége volt a falunak, és utána tudtam, hogy innentől még lesz 22 kilométer az aznapi végéig, és összesen 2 liter víz volt nálam, és az volt az egyik legmelegebb nap, 38-39 fok volt aznap. Hát a vége már nem volt vicces. Tehát ott megtapasztaltam azt, hogy milyen az igazán szomjasnak lenni. Ott a végén már teljesen ki volt száradva a szám, beszélni alig bírtam, elment a hangom, hívott a feleségem is, hogy jól vagyok-e, mondtam, hogy inkább ne beszéljünk, mert azzal is éreztem, hogy a lélegzettel jön ki belőlem még az a maradék víz is. Hát az utolsó pár kortyvizet azt úgy ittam meg, mint a filmekben láttam, ezekben a sivatagos jelenetekben, hogy egy kortyot bevettem a számba, és azt körülbelül 2 percen keresztül így öblögettem a számba, hogy meglegyen az az érzés, hogy mint egy csomó vizet ittam volna. És ott is például úgy érkeztem be a faluba, ahol aztán utána a szállásom le volt foglalva, hogy a legszélső háznál ott láttam, hogy itt laknak, és akkor becsengettem, és kértem tőlük egy üvegvizet, igen. És hát, hogy töltsék fel a palaszkomat.
1: Feltöltötték?
2: Igen, feltöltötték azt az egy palaszk vizet, azt ott azonnal megittam, és kértem, hogy öntsenek bele még, tehát még a szállásig még 1 liter vizet megittam. Tehát összesen 2, igen, segítettek persze.
1: Az, hogy segítséget kell kérned, az neked nehezedre esik egyébként?
2: Nem, itt ilyenkor ezeket a dolgokat el kell engedni még. Ha valakinek ez a hétköznapokban nehézséget is jelent, itt ezt vagy félreteszi, vagy még komolyabb nehézségekkel fog szembesülni. Egyébként nem. De egyébként nekem a hétköznapokban sem jelent ez gondot, hogyha valakitől persze korrekt módon és korrekt mértékben segítséget kérünk, akár idegentől is.
1: Következő téma. Állatokkal mennyire találkoztál? És akkor itt több részkérdésem van. Olyan, amire egy rácsodálkoztál, hogy jé, de szép, de hangos, nem tudom, ilyesmi, vagy olyan, amitől esetleg megijedtél, mert követett, nem tudom, megtaláltad a bükki farkasokat, akikről olvastunk, de én még sose láttam őket, nehéz helyzetbe kerültél esetleg állatok miatt.
2: Csak idézőjelben hétköznapi állatokkal találkoztam az út során, tehát rengeteg nyulat, belőlük láttam talán legtöbbet, rengeteg nyulat láttam, rengeteg őzet, szarvast, vaddisznókat is, akár egész kondákat is, például a mecsekben, ott azokat úgy vettem észre, hogy előbb éreztem a szagukat, amiből már gondoltam, hogy na itt most rengeteg vaddisznó lesz majd, és akkor hirtelen ők is észrevettek, felugrottak, és voltak vagy 25-en abban a kondában, de ők is félnek az embertől, tehát nem támad rá, hogyha minimális zaj csap, még az egyedül túrázó ember is, akkor is ők azért elhúzódnak arrébb. Most véletlenül lehet, hogy nem vesznek észre, bizonyos neszeket hallottam azért persze az erdőbe itt-ott, amiről feltételeztem csak, hogy milyen állat lehet, de ők meg nem mutatták meg magukat. Amiből viszont kevesebbet láttam, de ilyen állatokat is láttam, rókát talán 3-4-szer, borzzal 1-szer találkoztam, mókussal talán 4-5-szer találkoztam, és aminek nagyon örülök, hogy nem találkoztam velük, az egyrészt a Szlovákiából néha-néha átlógó medvék, velük hála Istennek nem találkoztam, a bükki farkasokkal se találkoztam, illetve az emplén előtt még felhívták a figyelmemet, hogy ott azért figyeljek a kövekre, hogy hova lépek, figyeljek a lábamra, mert hogy ott meg még a viperákkal is vigyázni kell, viperával se találkoztam, tehát ezt a három állatfajt azért sikerült elkerülnöm. Megjegyzem, ezeken a problémásabb szakaszokon, ami ilyen kicsit medve veszélyesebb, ahol már láttak medvét, ott volt nálam egy ilyen speciális medvespré, ami egy ilyen ugyanolyan, mint a gáspré, amit ilyen önvédelemre használnak, csak nagyjából ilyen 5-ször nagyobb a flakonja, tehát ilyen 300 millis az enyém, vagy 400 millis, nem is tudom, tehát ilyen jó nagy flakon, és ebbe egy ilyen valami keverék van, nem csak sima paprikaspré, hanem valami keverék anyag van benne, ami elméletileg soha nem próbáltam, és remélem nem is kell kipróbálnom, de elméletileg a medvét is el tudja riasztani.
1: A beszélgetésben már sejtettem, de most akkor ez abszolút igaz, hogy te egy felkészült ember vagy, tehát igyekeztél mindent átgondolni, hogy mire lehet szükség.
2: Abszolút. Így indultam el minden utamra. Én egyébként nagyon sokak szerint túlzottan utána szoktam nézni a dolgoknak, de mindig igyekszem felkészülni a váratlan eseményekre is.
1: Volt olyan, amire nem gondoltál előre, és most már fölírtad a listára, hogy legközelebb vinni kell?
2: Nem volt ilyen. Felszerelésben mindig túlpakolja az ember magát, ahogy így szokták mondani. Ezt nem én találtam ki, hogy a hosszú távú túrázók leginkább a félelmeiket pakolják bele a hátizsákba, és abból pakolják túl a hátizsákot. Ez így mindenkire érvényes, tehát ki mitől fél, ha valaki attól fél, hogy nem tud majd tisztálkodni, akkor tisztálkodó szerekkel, ha valaki attól fél, hogy nem fog jól kinézni, most ez inkább szerintem a hölgyekre érvényes, akkor ők akár tesznek bele oda egy ilyen hosszú ruhát is az estékre, hogyha esetleg majd elmennek étterembe. vacsorázni, hogy ott nem ára túra ruhájukba menjenek. És most is sorolhatnám a végtelenség, tehát inkább egy ilyen hátizsák túl van pakolva, az enyém is, de mivel már voltam korábban ilyen hosszú távú túrákon, ezért hála Istennek olyan dologra nem volt szükségem, ami nem volt nálam. Most is inkább azt mondom, hogy olyan dolgokat hoztam haza, amit abszolút nem használtam. Persze ezek között is vannak olyan tárgyak, ami nagyon jó, hogy nem volt rá szükségem, például a medvespré egy ilyen, vagy az első segélycsomag egy másik ilyen csomag, amit az ember magával visz, de reménykedik abban, hogy feleslegesen vitte magával.
1: Voltál-e magányos az utad során?
2: A blog nevem ez, hogy az út magányos farkasa, tehát ez egy picit ilyen önkéntes magányosság is, de az angol nyelv így megkülönbözteti a két fogalmat, mi magyarul mind a kettőt magányosnak mondjuk. Van ez a lone és a lonely. Tehát a lone az egy ilyen önként vállalt magányosság, amikor tudatosan egyedül indulok el például én egy ilyen túrára, és nem utasítom el más embereknek a társaságát, vagy ha mások velem szeretnének jönni, sőt itt egyik alapelvem volt, hogy lehetett hozzám csatlakozni, de attól se ijedek meg, ha akár napokon keresztül nekem egyedül kell gyalogolnom, és max este látok élő embert a szállásokon. És van ez a másik, ez a lonely, szintén magányosnak fordítjuk, de az pedig, amikor valaki egyedül érzi magát, és egy ilyen negatív érzés társul hozzá. Hát persze ilyen is volt azért a túrán. Pár napon azért előjött bennem ez is, hogy milyen jó lenne, ha itthon lennék, milyen jó lenne, ha itthon lennék a családommal, vagy a barátaimmal, de én jól el vagyok magammal egyébként, ha egyedül kell lennem, a munkámból kifolyólag is, ha itthon home office-ban dolgozom, egyedül szoktam lenni, ha útra megyek vevőkhöz, utazás közben egyedül szoktam lenni, tehát azért így hozzá vagyok szokva. Nem ez az út sokkolt le azzal, hogy most milyen is egyedül lenni.
1: Ajánlanál, de mindezt másoknak ilyen formában, hogy egyszerre tegyék meg, vagy a bátortalanabbaknak, vagy aki még soha nem indult el kék túrázni, hogy kezdje el, és lehet, hogy nem 49 nap alatt, de két év alatt hétvégente járja be Magyarországot ilyen módon, két talpon.
2: Magát a kék túrázást mindenkinek ajánlom, bármilyen fizikai felkészültséggel. El lehet kezdeni napi 10 kilométerrel, 15 kilométerrel, és lehet ezt felépíteni hosszabb távokkal, hosszabb napi távokkal. Akár lehet barátokkal menni, családdal menni, gyerekekkel menni, ha már egy kicsit nagyobbak a gyerekek. Az, hogy így egyben teljesíteni, az egy külön kihívás. Azt így idézőjelben mondom, hogy amatőröknek, akik erre nem készültek, azoknak semmiképp se ajánlom. Persze ki lehet próbálni, csak valószínűleg, hogy a negyedik, ötödik napon jönni fog valami olyan nehézség, hogyha valaki nincs erre felkészülve, ami miatt fel kell majd adni annak a valakinek, aki így hirtelen neki indul egybe teljesíteni. De magát a kék túrát, ez egy csodálatos dolog, és nem is a sportról szól. Nekem most itt a sportról is szólt, ez extrém teljesítmény miatt, de mint hétvégi kikapcsolódás, mint természetjárás, mint ismerjük meg a hazánkat, természeti oldalát, a társadalmi oldalát, így mindenképpen ajánlom.
1: És azzal, hogy te vagy most a rekorder, azzal elégedett vagy? Tehát a 49 napos teljesítése, végülis ez volt a célod a beszélgetés elején, mondtad, hogy kikerested, hogy mi a nem hivatalos legjobb eredmény, és úgy indultál el, úgy vettem ki a szavaidból, hogy azért azt szeretted volna, hogy ezen belül legyél.
2: Így van, a korábbi nem hivatalos rekord, mert hogy hivatalos rekordot egyébként azért használom ezt a szót, hogy nem hivatalos rekord. A hivatalos rekordot nem tart nyilván a Magyar Természetjáró Szövetség, de viszont 57 nap volt a korábbi legrövidebb idő, ami alatt bejárták a kék kört. Én amikor elindultam, akkor előtte 55 napot jelentettem így be hivatalosan, hogy 55 nap alatt szeretném bejárni, de eredetileg a tervem már ez volt, hogy 49 nap alatt szeretném teljesíteni, csak nem mertem előre kiírni, mert attól féltem, hogy nekem fognak támadni, hogy merészelem, milyen nagyképű vagyok, biztos nem fog sikerülni, jött volna csomó negatív energia felém, és ezt szerettem volna elkerülni, és akkor az volt a tervem, hogy így bejelentem, hogy 55 nap, és ha elérek már a távnak a felére, akkor fogom ezt módosítani hivatalosan, hogy hát igazából a terv az elejétől fogva 49 nap volt, és ez így is volt, mert a szállásokat is így foglaltam le, hogy 49 nap alatt fogom körbejárni. Az, hogy elégedett vagyok, igen, amikor hazaértem, akkor egy hétig elégedett voltam ezzel, de hát most azóta már kialakult a tervem a következő tavaszra, hogy mit is szeretnék majd csinálni, mert amikor az ember hazaér egy ilyen hosszú távú túráról, akkor szokott jönni egy ilyen depressziós szerű állapot, ami hasonló a harctérről hazatért katonáknak a depressziójához. Ennek van angolul egy szakkifejezése is, post-trail depressionnek hívják, tehát a túrázás utáni depresszió. És ezt én úgy próbáltam most így túlzökkenteni magam ezen a dolgon, hogy nagyjából mondom, egy hét eltelt, és akkor így kezdett ez a következő projekt így beakadni, hogy akkor mi lenne, ha? És most már így tervezgetem, nyilvánosságra még nem hoztam, majd a születésnapomon, az a tervem, most leszek majd 49, október 18-án és a születésnapomon szeretném nyilvánosságra hozni. Ebből látszik, hogy ez a 49 nap alatt teljesítés, ez se volt véletlen, ebben is volt egy kis ilyen számmisztika is, hogy 49 éves leszek idén, 77-ben születtem, 7x7 az ugye megint 49, így 7 teljes hétig tartott az utam, az idei utam, és még kitaláltam egy ilyen népmesés valamit is, hogy a legkisebb királyfi 7-7 országon túljárt, mielőtt haza tért volna. Innen jött a 49-es szám.
1: Nem fogom megkérdezni, mi a terved, mert világosan elmondhatod, hogy majd a születésnapodon jelented be. Úgyhogy a záró kérdésem az az, hogyha visszagondolsz arra a 49 napra, amit Magyarországon ezzel a kék körrel töltöttél, akkor mi a legjobb, legemlékezetesebb pillanat, amit így viszel magaddal?
2: Több megszólalásomban más-más történeteket emeltem ki. Egy valamit nem tudok kiemelni, de ha szeretnéd, akkor egyet itt is elmesélhetem.
1: Köszönjük.
2: Ami nagyon megérintett akkor. Ez egy nyírségi pici faluban volt, a szombaton késő délután érkeztem be a faluba, és itt mondjuk nem is számítottam, annyira pici volt a falu, hogy nem is számítottam arra, hogy szombaton délután este fele nyitva lesz majd bármilyen bolt. Mégis nyitva volt. Tisztán emlékszem, 5 órakor volt, 17 óra, mikor beérkeztem a településre, és nyitva volt ez a pici bolt. Előtte a helyi törzsközönség fogyasztotta éppen a napi üdítő adagját alkohollal dúsítva, tehát alkoholos italokat fogyasztottak ott a bolt előtt. 5-6-an bementem a boltba, én vettem magamnak egy alkohol nélküli hideg üdítőt, meg csoki szeletet, és megkérdeztem őket, hogy csatlakozhatok-e hozzájuk, odaülhetek-e hozzájuk. Természetesen igen, megengedték, és kérdezték, hogy hova megyek ebbe a nagy melegbe, nagy hátizsák, mit csinálok. És akkor hát mondtam, hogy még ide a szomszéd városkába kell eljutnom, és akkor ők már számoltak, hogy hú, hát az 12-3 kilométer, az milyen messze van. Hát mondom, de srácok, mondom, azért nincs olyan messze, mert ma már én már legyalogoltam 50 kilométert. És most már ez a 12, ez már biztos menni fog, és akkor hüledeztek, hogy honnan indultam, hova megyek, mondtam, hogy Szegedről indultam, Szegedre fogok hazaérni, most már nem sokára, már nincs sok hátra, talán akkor még, nem tudom, 10 nap lehetett Szegedig. Egyikük szelfizni is akart velem, csináltunk egy közös fotót, majd ez az úri ember, akivel szelfiztünk, eltűnt. Én észre se vettem, hogy nincs ott a többiekkel, és egyszer csak a hátam mögül elém rakott az asztalra 5 ugyanolyan csoki szeletet, mint amilyet én egyet vettem magamnak, és akkor mondta, hogy hát ezt nekem vette, és hogy fogadjam el. Lehet, hogy majd ha beérek oda az ma esti szállásomról, majd nem tudok majd vacsorázni, nem lesz vacsorám, és csak vigyem magammal. Nekem vásárolta, és hát megköszöntem, és persze azonnal belém hasította a gondolat, hogy valószínűleg, hogy ő most a két utolsó söréről mondott le aznap, ezzel, hogy vett nekem 5 csokit, nagyjából úgy számoltam, hogy ez így arra lett volna neki elég. Úgyhogy igen, ez nagyon-nagyon meghatott, hogy ő azon ő szintjén, ahogy így ezt, hogy így elgondolta, hogy hogyan tudna nekem segíteni. Bár mondom, nem lett volna rá szükség, mert volt pénzem, most akartam volna, vehettem volna csokoládét magamnak, de ő úgy gondolta, hogy így tud nekem segíteni, hogy ha majd odaérek a szállásra, akkor legyen mit vacsoráznom. Ez egyébként meghatott. Tehát, ahogy elindultam, akkor ott csak megköszöntem, hogy elindultam, akkor abszolút meg is voltam hatódva tőle. Csak akkor azt persze nem látta senki, és ott előttük ezt nem akartam mutatni.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Jakab Győzőt hallották.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A kereszténység helyzetéről, a fiatalok megszólításáról és a közös bizonyságtétel lehetőségeiről tárgyalt Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke Jerry Pilliel, az Egyházak Világtanácsának főtitkárával Budapesten. A Meöt székházban tartott találkozón szóba került a teremtésvédelem, valamint a mesterséges intelligencia emberi kapcsolatokra gyakorolt hatása is. A megbeszélés egyik kiinduló pontja az volt, hogy milyen kihívásokkal szembesül ma a kereszténység a világ különböző részein, az elvilágiasodástól a keresztényüldözésig. Steinbach József hangsúlyozta a közös keresztény bizonyságtétel jelentőségét, kiemelve, hogy együtt hatékonyabban tudják hirdetni az evangéliumot. Beszámolt arról is, hogy a hazai egyházak egyre gyakrabban adnak ki közös nyilatkozatokat, amelyekhez a római katolikus egyház is gyakran csatlakozik. Jerry Pilli kifejezetten biztatónak tartotta ezt az irányt, mivel az együttes megszólalások hatékonyabban kelthetik fel a társadalom figyelmét. Az együttműködés konkrét formájaként felmerült, hogy a hazai egyházak állásfoglalásai és szakmai anyagai gazdagíthatják az egyházi világszervezet munkáját. Szigorúbb feltételekkel lép életbe a vagyonadó 2027. január 1-től a korábban vállaltakhoz képest, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök szombaton a szolnoki országjárásán. A kormányfő tájékoztatása szerint egy meghatározott 500 milliárd forintos összeghatár felett az adó kulcsa akár a korábban tervezett 1%-nál is magasabb lehet. A részletes szabályokat Kármán András pénzügyminiszter fogja majd nyilvánosságra hozni a jövőben. A vagyonadó bevezetése a Tisza párt egyik legtöbb támogatást kapott vállalásának számított. A kormányfő hozzátette, hogy a tervezett intézkedést a fideszes szavazók körében is kifejezetten kedvező fogadtatás kísérte. 5 milliárd forintot csoportosított át idén a laktanyák felújítására Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter, több mint 30 helyszínen több mint 200 beruházást kezdtek el vagy fejeztek be, megújítva a mosdókat és a körleteket. A miniszter közlése szerint leállította a korábbi vezetők által tervezett milliárdos irodafelújítási terveket. Hangsúlyozta, hogy a pénzt oda csoportosították át, ahol valóban szükség van rá, a katonák körülményeinek javítására. Kiemelte, hogy a katonák minden nap értünk dolgoznak, ezért a legjobb feltételeket kell biztosítani számukra. Hozzátette, hogy nem luxus beruházásokra, hanem a laktanyák és a felkészülési helyszínek rendbetételére van szükség. A szolnoki vasútállomás fejlesztése is bekerült a Baross Gábor vasútfejlesztési tervbe, jelentette be Rost Andrea, a térség országgyűlési képviselője Magyar Péter szolnoki országjárásán. Első ütemben 48 milliárd forint jut a fővágányok és a váltók felújítására, amit a peronok és az állomásépület fejlesztése követ. A politikus kiemelte a szolnoki kórházak ügyét is, felidézve, hogy a hőséghelyzet idején azonnal intézkedtek a megyei kórház elektromos hálózatának fejlesztéséről és új klímák beszerzéséről Szolnokon. A képviselő hangsúlyozta, a jövőben különösen a fiatalokra szeretne összpontosítani, és közvetlen kapcsolatot kíván kialakítani velük a választókerületben. Hozzátette azt is, hogy a téli nehezebb időszak előtt a rászorulók támogatása érdekében fontosnak tartják a legalacsonyabb nyugdíjak várható emelését. Ismét Torockai Lászlót választotta a párt elnökévé a Mi Hazánk mozgalom a szombati budapesti kongresszusán. A politikus egyetlen jelöltként indult a tisztségért, a szervezetet 2018-as alakulása óta irányítja. A tisztújításon elnök helyettesnek ismét Dúró Dórát választották, alelnök lett Dócs Dávid, Apáti István, Pakusza Zoltán, Novák Előd, valamint újként Tóth Máté és Balogh Csaba. Torockai László a sajtótájékoztatón bejelentette, kongresszusukon azt hirdették meg, hogy át kell venniük a vezető szerepet az ellenzéki oldalon. Hozzátette azt is, hogy a parlamentbe jutott három politikai erő közül az ő pártjuk mentes minden korábbi kormányzási hibától. A pártelnök beszámolt arról is, hogy hétfőn hozzák nyilvánosságra, melyik tisztségről mond le a frissen alelnöknek választott Tóth Máté az összeférhetetlenség miatt. A küldöttek végül nem fogadták el a mandátumok 2-ről 4 évre történő meghosszabbítását.
0: Az időjárásról.
1: Általában felhőtlen, kisi gomoly felhős, száraz idő várható, északkelet felől időszakosan megnövekedhet a felhőzet. A déli szél az északnyugati tájakon megélénkülhet. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 25 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 4 és 10 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallják, a szerkesztő Lénárt Vanda köszönti Önöket. Következzen mai adásunk kínálata. Több mint 40 éve működik a megyében az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik Borsodabaúj Zemplén Vármegyei Érdekvédelmi Egyesülete. A tagok száma jelenleg több mint 700. Az egyesület fő célja az értelmi fogyatékossággal élő személyek emberi és szabadság jogainak érvényesítése, esélyegyenlőségének biztosítása, valamint társadalmi hátrányainak kiegyenlítése. Hogyan és miben tud segíteni az egyesület? Miért fontos az érdekvédelem? Miért jelent sokat, hogy a vezetőség is érintett szülőkből, családtagokból áll? Ezekre a kérdésekre is keressük a választ Szabóné Pataki Adriennel, az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik Borsodabaúj Zemplén Vármegyei Érdekvédelmi Egyesületének vezetőségi tagjával, aki saját élettörténetébe is bepillantást enged, és Reiman Zoltán civil referenssel.
2: Nagyon fontos tevékenységet végeznek, és nagyon értékes tevékenységet is, nem csak fontosat. És hát, amelyik családban van sérült gyermek, vagy valamilyen szinten fogyatékos gyermek, az biztos, hogy átérzi, és teljesen megváltozik egy családnak az élete is, hogyha egy ilyen gyermek kerül a közösségbe. És hát ők minden segítséget megadnak a családoknak, figyelemmel kísérik a gyerkőcöket, és hát... Tehát nem is kell többet mondanom szerintem.
3: Az Évfolyész Miskolc szervezete már több mint 40 éve működik a Vármegyében. Ami nagyon-nagyon fontos, hogy mi, akik ebben a szervezetben, az egyesületben tevékenykedünk, mindannyian érintett szülők vagyunk, így nagyon is jól tudjuk, hogy hogyan zajlanak egy fogyatékossággal élő gyermeknek a hétköznapjai, és itt nem csak gyermekek, hanem fiatalok, hisz vannak olyanok, akik már túl vannak az 50 éven is, és végig kísérjük az útjukat, tehát egészen mondhatni, amióta bekerül a családba, vagy megszületik a diagnózis, teljesen addig, amíg szükség van ránk, mi ott vagyunk nekik, és azt gondolom, hogy mivel mi egy... olyan egyesület vagyunk, ahol tényleg mindenki tudja, hogy milyen ez a más élet, ahogy mi szoktuk ezt fogalmazni. Sokkal jobban elfogadják tőlünk a tanácsokat, vagy elmondjuk a mi történetünket, megtudják azt, hogy nincsenek egyedül, és van hova tovább. Nagyon-nagyon fontos, hogy a szülőknek ezt nagyon nehéz feldolgozni. Tehát először is ezt kell megérteni, hogy a szülőknek is, hogy ne adják fel, hogy... Igenis van, amikor összezuhan az ember, mert sajnos összezuhan, amikor megkapja ezt a diagnózist, vagy kiderül, akár amikor már megszületik, vagy akár egy később egy betegség, egy baleset kapcsán is előfordulhat az, hogy valaki értelmi fogyatékossággal élő lesz, és ezt fel tudja dolgozni, mi ebben is segítünk. Tehát nem csak a gyerekeket és a fiatalokért, hanem a szülőket is támogatjuk és segítjük ebben a folyamatban.
1: Az Európa Szalon mai vendégei tehát Szabóné Pataki Adrien, az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik Borsodabaúj Zemplén Vármegyei Érdekvédelmi Egyesületének vezetőségi tagja, és Reiman Zoltán civil referens. Perzselje!

0: Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Több mint 40 éve működik a megyében az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik Borsodabaúj Zemplén Vármegyei Érdekvédelmi Egyesülete. A tagok száma jelenleg több mint 700. Az egyesület fő célja az értelmi fogyatékossággal élő személyek emberi és szabadság jogainak érvényesítése, esélyegyenlőségének biztosítása, valamint társadalmi hátrányainak kiegyenlítése. Hogyan és miben tud segíteni az egyesület? Miért fontos az érdekvédelem? Miért jelent sokat, hogy a vezetőség is érintett szülőkből, családtagokból áll? Ezekre a kérdésekre is keressük a választ a következő percekben Szabóné Pataki Adriennel, az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik Borsodabaúj Zemplén Vármegyei Érdekvédelmi Egyesületének vezetőségi tagjával, aki saját élettörténetébe is bepillantást enged, és Reiman Zoltán civil referenssel.
2: Nagyon fontos tevékenységet végeznek, és nagyon értékes tevékenységet is, nem csak fontosat. És hát, amelyik családban van sérült gyermek, vagy valamilyen szinten fogyatékos gyermek, az biztos, hogy átérzi, és teljesen megváltozik egy családnak az élete is, hogyha egy ilyen gyermek kerül a közösségbe. És hát ők minden segítséget megadnak a családoknak, figyelemmel kísérik a gyerkőcöket, és hát nem is kell többet mondanom szerintem.
1: Adrián, mit lehet tudnunk tulajdonképpen a szervezetről, a miskolci szervezet mikor, miért és hogyan alakult?
3: Az IFOISZ Miskolc szervezete már több mint 40 éve működik a Vármegyében. Ami nagyon-nagyon fontos, hogy mi, akik ebben a szervezetben, az egyesületben tevékenykedünk, mindannyian érintett szülők vagyunk, így nagyon is jól tudjuk, hogy hogyan zajlanak egy fogyatékossággal élő gyermeknek a hétköznapjai, és itt nem csak gyermekek, hanem fiatalok, hisz vannak olyanok, akik már túl vannak az 50 éven is, és végig kísérjük az útjukat, tehát egészen mondhatni, amióta bekerül a családba, vagy megszületik a diagnózis, teljesen addig, amíg szükség van ránk, mi ott vagyunk nekik, és azt gondolom, hogy mivel mi egy olyan egyesület vagyunk, ahol tényleg mindenki tudja, hogy milyen ez a más élet, ahogy mi szoktuk ezt fogalmazni. Sokkal jobban elfogadják tőlünk a tanácsokat, vagy elmondjuk a mi történetünket, megtudják azt, hogy nincsenek egyedül, és van hova tovább. Nagyon-nagyon fontos, hogy a szülőknek ezt nagyon nehéz feldolgozni. Tehát először is ezt kell megérteni, hogy a szülőknek is, hogy ne adják fel, hogy igenis van, amikor összezuhan az ember, mert sajnos összezuhan, amikor megkapja ezt a diagnózist, vagy kiderül, akár amikor már megszületik, vagy akár egy később egy betegség, egy baleset kapcsán is előfordulhat az, hogy valaki értelmi fogyatékossággal élő lesz, és ezt fel tudja dolgozni, mi ebben is segítünk. Tehát nem csak a gyerekeket és a fiatalokért, hanem a szülőket is támogatjuk és segítjük ebben a folyamatban.
1: Hogyan tulajdonképpen, milyen tevékenységet végez az egyesület?
3: Már egészen az óvodáskortól látogatjuk az intézményeket, tehát az érintett intézményekkel felvettük a kapcsolatot már a legelejétől, kijárunk hozzájuk látogatni, szülőklubokat is csinálunk, és ahol különböző tematikára építjük, tehát például az egyik kedvencem volt, hogy 2 éve az időseknek szerveztem, hogy megtanulják az okostelefon használatát és az internet használatát, hisz nekik is haladni kell a korral, ami ott az ügyfélkapu ugye megjelent, és hogy tudják ezeket kezelni, vagy az ESZT-t. Óriási sikere volt, hogy egyszerűen meg tudják most már otthon nézni a gyermeküknek, úgymond a korlapját, vagy a vérvétel eredményét. Van, amikor kikapcsolódásra hangsúlyozzuk, tehát azt megyük, hogy egy kicsit én idő legyen, amikor a gyerekek nélkül ki tudjanak mozdulni, elviszük őket kirándulni például. Amilyen családiasan szoktunk gyereknapot szervezni, télapú ünnepségeket, az összes nagyobb ünnepséget megszervezzük és megcsináljuk nekik, és a saját közegükben lehetnek. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy nem csak az integrációra figyelünk, tehát, hogy elfogadjanak minket a külső társadalom, hanem arra is, hogy mi egy belső összetartó közösséget tudjunk fenntartani. Számos ilyen rendezvényünk van, például a legfontos, ami most fog érkezni, minden évben megrendezésre kerül a Vármegyei Kulturális Fesztivál, ahol az értelmi fogyatékossággal élők mutathatják meg a tehetségüket. Óriási sikere van minden éven. 2023 után én lettem ennek a rendezőnek a főszervezője, mindig valami tematikát találok ki. Tavaly éven például a Színezd újra című számot énekeltük a fináléban, és mindenki kapott egy színes rudat. még mindig kirázza a liba vörös vagyoktól, egyszerűen annyira fantasztikus érzés volt, hogy közel 400-an voltunk, és mindenki olyan erővel is, olyan boldogsággal énekelt, hogy az tényleg az visszatartatlan az élmény, amit ott kaptunk tőlük. És tudnék-e, hogy egy ilyen rendezvényre ezek a gyerekek több hónapig készülnek. Tehát nem úgy van, mint egy egészséges gyermeknél, hogy azért egy-két hét alatt megtanulnak dolgokat, és elő tudják adni. Ők már majdnem, hogy azt mondom, amikor vége van ennek a rendezvények, ők már a jövő évre készülnek. És hát igen, most lehetne a rádióban mutatni képet, tehát, hogy annyira boldogságot érzek most is részükre, amikor látom őket fellépni, ahogy örülnek a tapsnak, ahogy a sikert bezsebelik, és tudják, hogy ez óriási élmény számukra is. És tényleg, amiket a színpadra visznek a gyógypedagógusok és az asszisztensek és a kísérők segítségével, hát én fejet hajtok, mert tényleg óriási dolog, amit ők csinálnak velük.
1: Zoltán, milyen az együttműködés az egyesülettel, szervezettel? Mit tapasztaltál eddig a munkájukból?
2: Hát én elsősorban például a fogyatékosságügyi kerekasztal vagy műhelybe szoktam figyelemmel kísérni ugye az ő tevékenységüket, ugye az esélyegyenlőségügyi referensnek a feladatköre tulajdonképpen a konkrét kapcsolat és a kapcsolattartási segítésével.

0: munkájukat, hogy milyen munkát végeznek ott ezekben ebben az iskolában, és hogy milyen odafigyeléssel, és milyen lelkesedéssel, és milyen toleranciával állnak hozzá a gyerekekhez.
1: Adrián, a szervezet nevében benne van, hogy érdekképviselet. Miért fontos ez? Mit jelent tulajdonképpen?
2: Hál' Istennek, amióta megszületett úgymond a Facebook világa, és most már van weboldalunk is, számos megkeresés érkezik. Mi se gondoltuk amúgy, hogy ennyi probléma és ennyi információ veszett el azért, ami fogyatékossággal élőknek a körében, és ennyi segítséget tudunk nyújtani. Leginkább a megkeresések azok, hogy milyen juttatások járnak, tehát mit tudnak elintézni, mi az, ami majd később lesz, mert az, hogy most ugye jár a gyers, jár adott esetben az ápolási, vagy a kitartósabban beteg agyod, ezeket ugye a hétköznapian is találkozunk velük, de mi lesz utánuk? És ez nagyon sokszor felmerül, hogy mi van akkor, ha már nem lesz az iskola. Miket tudnak akkor kapni? Hova tudnak majd tovább menni? Milyen lehetőségek vannak a nappali ellátásban itt Miskolcon, milyen bentlakásos intézmények vannak, amit nem is gondolnak bele, hogy nekünk ugye gondolunk kell arra, mi lesz, ha már mi nem leszünk. Sok helyen van egészséges testvér, de nem lehet rájuk hárítani, tehát nem lehet azt csinálni, hogy úgymond azért legyen a testvér, hogy későbbiekben ő ellássa. Ezt nem lehet, ez egy óriási teher. A szülőnek kell arra gondoskodnia a későbbiekben, hogy milyen útunk van. És ezt nagyon korán el kell kezdeni elgondolni, mert majdnem azt mondom, olyan, mint egy öregek otthona, de szerintem egy picivel még nehezebb, hisz nagyon kevés a férőhely, és több évvel ezelőtt, amit be akarjuk tenni őket mondjuk majd az intézménybe, el kell kezdeni gondolkozni, hisz várakozó lista van, és ugyanúgy fizetni kell érte, tehát az ellátást, hogy bekerüljön egy ilyen, mondhatni egy nívósra, vagy egy jobban ellátott helységbe, ugyanennesen fizetni is kell. Én magam is érintett vagyok, tehát nekem 18 éves lesz idén a kisfiam, hát kisfiam, igen, aki magasabb, mint én, de kisfiam marad egy életre. Mi azt beszéltük a párommal, hogy amíg a kisujjunkat meg tudjuk mozdítani, addig velünk lesz, de természetesen mi is gondolkodunk az intézményekben, tehát már most nézegetjük, tapasztalgatjuk, hogy milyen ellátottságok vannak. És ez ügyben is sokszor kérnek megkeresések, illetve hogy hogyan tudnak elintézni egy folyamatot. Nagyon sokszor van az, hogy nagyon bonyolult egy folyamat, nagyon hosszú egy folyamat, hogy megkapjanak egy bizonyos juttatást, és ha már nem jó sorrendben adunk be például egy papírt, már elveszhetünk. És vannak olyan támogatások, amiket például, ha elrontunk egy papírt, fél évig nem lehet beadni. Nem hiánypótlás van, mint régen annó, hogy ha valami hiányzott mondjuk a családi pótlikhoz, akkor kiküldték. Nem, hanem elutasító határozat van. És én hál' Istennek a munkámból adódóan, tehát én analitikus könyvelő vagyok, illetve munkaerő és tébügyintézést is végeztem, pont emiatt, hogy tudjak segítséget is nyújtani. Így lépésről lépésre összegyűjtöttem már ezeket a folyamatokat, így ha valaki megkeres, akkor el tudom neki mondani. És már volt sikerélmény is, amikor én magam is megkönnyeztem, mert már volt egy szülő, akit többször elutasítottok, és most elkezdtük a folyamatot lépésről lépésre csinálni, és nyár közepén felhívott, hogy megkapták. Úgyhogy ő is, meg én is egy kicsit elsírtuk magunkat az örömünkben, hogy ez egy óriási dolog, hisz ezeknek a fiataloknak a későbbiekben nem lesz saját jövedelme. És ahhoz, hogy egy bizonyos mondhatni saját keresetük legyen, és ugye legyen, ami majd akár egy később egy intézményben saját kereslet legyen, amiből tudnak neki majd vásárolni, az fontos, hogy minél magasabb támogatással, juttatásokkal kerüljön majd egy ilyen intézménybe, ne 0 forinttal. És ezekhez óriási dolog, hogy már most el tudjuk indítani ezeket a folyamatokat.
1: Sok érintett van egyébként?
2: Rengeteg. Csak nekünk ugye tagságunk van, csak a tagjaink száma az közel 700. Ha azt kell mondom, hogy hány érintett van, akkor szerintem több ezerről beszélhetünk, akikhez eljutunk most már a Facebook és a weboldalokon keresztül, és most már eljutunk a felnőttekhez is, ami nagyon-nagyon öröm számunkra, tehát hogy nem csak az intézmények által, hanem most például nem olyan rég volt egy megkeresésem, aki egy betegség kapcsán lett fogyatékossággal élő, és a nyugdíjához kért segítséget, hogy hogyan fogják neki kiszámolni a nyugdíját. És ez jó számunkra, hogy nem kell nekünk mástól segítséget kérni, hanem mi magunk meg tudjuk adni számára a támogatást, hogy hogyan tovább. Volt már olyan, aki dolgozott például, és hogy hogyan tud rehabilitációs ellátás, hogyan tud elhelyezkedni későbbiekbe, ha megszűnik, ilyenbe is segítettünk már. Ez az elmúlt éveknek szerintem egyre inkább úgymond a nyeressége, hogy már most nem csak a fiatalokhoz, a gyerekekhez, hanem az

0: idősebbekhez is eljutunk, és nekik is tudunk segítséget nyújtani. Működik telefonszámunk, ami jelenleg nálam csörög, és akkor ott is el lehet minket érni, illetve a Facebook oldalunkon is, a weboldalokon is van elérhetőség, rengeteg e-mail is érkezik most már ilyen megkeresés kapcsán, és akkor úgy is tudunk segíteni.
1: Hogyan lehet valaki, vagy lesz valaki tag?
0: Tagunk elsősorban azok szoktak lenni, akik értelmi fogyatékossággal élők, tehát a fiataloknak. 2000 forint, tehát egy jelképes összeg az éves tagsági díjunk, ehhez adunk egy kártyát egy érvényesítő bélyeggel. Ez nagyon sok helyre belépési kedvezmény biztosít. Tavaly már bővültünk, mert a miskolci fürdők is csatlakoztak a kedvezményezetekhez. Ugye ez nagyon jó, mert így el tudnak menni kedvezményesen a családok egy strandolásra. Ami egy előny mondjuk, amiket szoktunk javasolni a fiataloknak, ezt el szoktam mondani, hogy amikor az értelmi fiatékossággal élőket tanítjuk arra, hogy egy intézményt látogassanak, mondjuk egy múzeumot, náluk nem úgy működik, hogy bemegyek és végignézem a tárlatot, mert lehet, hogy 5 perc után megunja. És ez nagyon jó dolog, hogy ingyenesen látogatható például Miskolcon az összes múzeum, ami azt jelenti, hogy a szülő már kiskorban el tudja kezdeni azt, hogy bemegyek, lehet, hogy 10 perc után kijövök, következő alkalommal lehet, hogy 20 percig lesz bent. Tehát mire eljön az iskola idő, és mondjuk lesz egy múzeumpedagógiai foglalkozás, már végig tudja ülni a gyermek a foglalkozást, mert már addigra megszokta ezt a helyzetet, azt a környezetet. Tehát számos előnye van, vagy kisvonatozni lehet vele nyáron, akár télen is, aki bírja. Tehát nagyon jó dolog, aki kiváltják szülők a tagsági kártyát, mert ez is megoldható, ők igazából az egyesületünket támogatják, illetve vannak pártoló tagjaink is, akiknek ugyan nincs a családban érintett, de megvásárolják a kártyát, ezzel is támogatják az egyesületünket. Mi mindent, tehát az utolsó fillérig a gyerekekre, tehát mindent igyekszünk rájuk, tehát rengeteg programot, ajándékot, mindent. Tehát most is, hogy a Vármegyei Kulturális Fesztivál kapcsán ugye kerestünk támogatókat, és ez azért jó, mert a gyerekeknek is személyre szabott ajándékot tudunk venni, tehát mindenki egyéni, amit haza tud utána vinni.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Szabó Népataki Adriennel, az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik Borsodabaúj-Zemplén Vármegyei Érdekvédelmi Egyesületének vezetőségi tagjával és Ejma Zoltán civil referenssel.

0: Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Több mint 40 éve működik a megyében az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik Borsodabaúj-Zemplén vármegyei érdekvédelmi egyesülete. Hogyan és miben tud segíteni az egyesület, miért fontos az érdekvédelem, miért jelent sokat, hogy a vezetőség is érintett szülőkből, családtagokból áll? Ezekre a kérdésekre is keressük a választ mai műsorunkban. Folytatjuk a beszélgetést Szabóné Pataki Adriennel, az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik Borsodabaúj-Zemplén vármegyei érdekvédelmi egyesületének vezetőségi tagjával és Elman Zoltán civil referenssel.
2: Szerintem már egy elég kiépült rendszer vagyunk, így az intézmények automatikusan mi keressük meg őket, mind ilyenkor szeptemberben, tehát csinálunk szólólapot is, és megkeressük egy nagyon könnyen érthető szólólapot szoktunk gyártani pont amiatt, hogy ne veszenek el az információk halmazában, együttműködőek az érintett intézmények, és nagyon segítőkészek, mindenhol van úgymond egy kontakt emberünk, aki segít nekünk ebben, és magában az évnyitón, vagy egy szülői értekezleten beszélnek rólunk, hogy mi miért vagyunk. Mi is ki szoktunk hozzájuk menni látogatni, így ők már automatikusan mondhatni megtalálnak minket. Ez szerintem minden, tehát a vármegyében mondhatom el minden intézmény, tehát Boldogkőváralján is a bentlakásos intézményben a tagjaink, és most éppen majd mennek ugye a sérült gyermekek napjára, vagy ők is jönnek a fesztiválra fellépni, illetve őket is meg szoktuk lepni ezáltal mondjuk Mikulás ajándékkal, de járunk ki hozzájuk ugye workshopokat, vagy IKT oktatást is tartani, tehát ezért jó ez az előnye, hogy az összes ilyen érintett intézményben mi ezáltal ki is látogatunk. Most már vannak olyanok is, akik a Facebooknak köszönhetően a sok megosztásnak, tehát vannak olyanok, akik, ahol nincs még meg a kontaktunk, tehát Encsnél is van egy intézmény, ahol integrált intézmény, és vannak érintett gyermekek, hogy már a szülők megkeresnek, és adják hírül egymásnak, és ez nagyon jó, tehát ez köszönhet a szülőknek is, hogy beszélnek egymással ezekről a dolgokról, így eljutunk. Tehát lehet, hogy a kezdetben csak egy tagsági kártya lesz, lehet, hogy évek múlva már eljönnek egy önérvényesítő foglalkozásunkra, egy kézművesre, vagy a későbbiekben akár tudunk nekik segíteni bármilyen ellátásban.
1: A beszélgetés elején említetted, hogy fontos az is, hogy te magad is érintett, vagy miért, hogyan tudsz így jobban segíteni?
2: Igen, én úgy lettem érintett, hogy nekem a kisfiam egészségesen született. 2 éves korában egy nagyon súlyos betegség, májuk ismeretlen betegség kapcsán, egy nagyon hosszú folyamat kapcsán lett értelmi fogyatékossággal élő. Nekem ő autista, és súlyos epilepsziás is. Tehát így a tartósan betegség kapcsán is tudok segítséget nyújtani. Én azt gondolom, hogy ő megtanított engem sok mindenre, elsősorban arra, hogy segítsek másokon, megtanított a türelemre, a végtelen türelemre és az elfogadásra. Nem ilyen háttérrel érkeztem, és én erre nagyon büszke vagyok, hogy a mai napon is úgy tudok végigmenni az utcán, hogy már nem nézek meg úgy embereket, hogy megszóljak, hanem mögé gondolok, hogy lehet, hogy neki valami van, és ezt én tőle tanultam meg. És a türelmet is, tehát, hogy a gyerekek körében nagyon szeretnek is, amúgy, ha bemegyek bármelyik intézménybe, sok helyen már megismernek, és valaki úgy, hogy vicces Adrien néni, és oda jönnek, vagy megölelnek, vagy pacsit adnak. Szóval ez egy nagyon jó visszajelzés, hogy valamit jól csinálok, azt gondolom, vagy valamit is jól csinálunk az egyesülettel pontosabban. És ezek jó visszajelzések, és a szülők részéről is, nem szeretek a szülőkkel beszélgetni, nagyon nyitottak is felém, tehát adott esetben egy nem csak a jó dolgokat tudjuk megbeszélni egymással, hanem igenis a nehézségeket is, mert azért a legtöbb gyereknek mondjuk van dükkitörése, vagy vannak rossz napok, vagy rongálnak, vagy csúnyán beszélnek, vagy nem esznek, vagy nem isznak, vagy nem alszanak, és nem csak azt beszéljük meg, hogy úgy képzeld el, hogy már most ki tudja mondani ezt, vagy el tudjuk érni ezt, hanem mégis megbeszéljük a nehézségeket. És ez szerintem akkor működik a legjobban, hogyha egy érintett szülő egy érintett szülővel működik, sokkal jobban meg tudunk egymásnak nyílni. És ez már az óvodáskorban kiderült, amikor várakoztunk a gyerekekre, kint pont a Gagarin úti óvoda, ugye az most már csak óvoda, és ott ültünk kint, vártunk a gyerekekre, és olyan csendesek voltunk mindannyian, és front volt, és egymásra néztünk, és nem aludtunk, mi se, és elkezdtünk beszélgetni. És kialakult, hogy már onnantól kezd beszélgetés, és elmertük mondani, már azzal egymásnak erőt adunk, hogy nem csak neki van rossz napja, hogy nem csak az ő gyermekének van rossz napja, nem csak náluk vannak problémák, hanem másoknál is. És mi ezekre próbálunk megoldást találni, vagy pedig ha nincs is rá megoldás, mert sajnos van olyan, amikor el kell fogadni egy adott helyzetet, de sokkal könnyebb elfogadni, ha van mellettünk valaki, aki ebben támogat.
1: El kell mondanom a hallgatóknak, bár biztos hallatszik is, hogy Adrienne egy nagyon közvetlen, mosolygós anyuka. Tudsz-e valamiféle általános tanácsot adni az érintett szülőknek, vagy inkább ez mindig ilyen személyes beszélgetés, vagy ezt hogy kell elképzelnünk?
2: Azt mondanám, hogy mindenkihez másképp kell hozzáállni, meg kell találni az utat. Vannak, akik nagyon könnyedén elfogadják, amikor megkapják a státuszt, vagy kiderül, hogy igenis ez egy más út lesz. Nincs két egyforma út, és vannak, akik könnyebben megnyílnak, vannak, akik nehezebben. Én azt tapasztalom, hogy mindenkivel sikerült eddig megtalálnunk a közös hangnemet. Szerintem pont emiatt a pozitív személyiségem miatt, nem azt mondom tehát, hogy én is szoktam sírni, nekem is vannak nehezebb napok, hál' Istennek a párommal mindig azt szoktuk mondani, hogy nem egyszerre vagyunk mi, vagy így a másikat ki tudjuk rángatni. Szerencsés vagyok, hogy nekem van párom, tehát nálunk az apuka velünk maradt, nagyon sokan vannak, akik egyedülálló szülők lettek, és vagy apuka, vagy ugyanis van például, hogy anyuka úgy döntött, hogy nem tudja ezt a más életet felvállalni. Mi ebben is nagyon szívesen segítünk, mert van, nem azt mondom, hogy saját tapasztalom, de tudom, mert van a több szülő, aki ezzel megkeres, és próbáljuk őket még jobban támogatni. Már igazából, amikor megérkezik a státusz, azt mondom, hogy igenis mindenki egy kicsikét gyászolja le ezt a dolgot. Igenis lehet sírni, mindenki olyankor egy kicsikét összeomlik, hogy de kell is, azt mondom. Itt olyankor meg kell találni a táppontot. Legyen a családban remélhetőleg, vagy a barátban valaki, aki mellettünk áll. Egyet tudni kell, hogy mi mindig mellett. Tehát az Éfoisz Miskolc, mi mindig ott leszünk. Tehát ha valaki esetleg úgy gondolja, hogy nem tud most a családban, vagy a barátban, akkor nyugodtan fordulhat hozzánk. Mi egy beszélgetésre is nagyon szívesen készen állunk. Úgyhogy először a szülőkre azt mondjuk, hogy megtanítjuk elfogadni ezt a helyzetet, megtanítjuk azt, hogy kezelni, és megmutatni az utat, hogy merre tovább. Mindig kis lépésekbe kell gondolkozni. Az óvodásoknak nem kezdjük le a bentlakásos intézményeket például mesélni, meg nem visszük őket egy olyan közösségbe, ahol a 30 évesnél idősebb értelmefogyatékossággal élők vannak. Szintén saját tapasztalat, hogy nagyon rémisztő tud lenni, ha ott vagyunk egy 4-5 éves gyerkőccel az óvodába, és hirtelen szembesülnünk el azzal, hogy találkozunk egy nagyobbal, hogy a miénk is olyan lesz. Az egy sok hatása azért egy szülőnek. Mindig azt tudom mondani, hogy egy lépéssel előre gondolkozunk. Az óvodáskorban megbeszéljük, hogy miket lehet igényelni, milyen fejlesztések vannak, milyen orvosi ellátások vannak, hova tudnak menni, mert ez is nagyon nehéz. Gyerekkorban még azt mondom, hogy igen, egy kicsivel könnyen, mert jobb az ellátottság az értelmefogyatékossággal élőknek. Felnőtt korban ez egyre nehezebb amúgy megtalálni azt az orvost, aki egy értelmefogyatékossággal élőt ellát. És ott arról beszélgetünk, hogy mi az általános iskola, hogy hova fog tovább menni, tehát a Károly utcára, a Miklós utcára, vagy integrálható lesz. Tehát ebben segítünk. Tehát mindig egy lépés. Az általános iskolában maga a szülőklubokat, maga a kirándulásokat szervezzük, vagy ugye segítünk, támogatjuk az intézményeket, és a középiskoláról beszélgetünk. Tehát nem szabad nagy léptékkel előre menni, és ezt javaslom mindig a szülőknek is. Ne a végtelenbe is, ne az, hogy mi lesz majd, hanem azt nézzék meg, hogy mi a következő, hisz ott van egy élet mellettük, aki az ő vérük, senki nem kérte, hogy ez az állapot így legyen, nem álltunk sorba, érte, én azt szoktam mondani, ezt így hozta az élet, és ezzel kell megtanulnunk élni, és ebből kell kihozni a legtöbbet, és mindig arra kell figyelni, hogy nagyon jó szenzorai vannak az értelmi fogyatékossággal élőknek. Tehát abszolút leveszik azt, hogy azt is, ha egy társaságban szeretik őket, és elfogadják őket, vagy sem, de a szülő rezgéseit is. Tehát a szülő mindig figyeljen arra, hogy a gyerkőc előtt nem omlunk össze, hanem a gyerkőcnek is egy pozitív szemléletre van, hogy érezze, hogy biztonságban van.
1: Meg lehet-e azt határozni, hogy a te életedben, vagy ti életetekben mi okozta a legnagyobb nehézséget?
2: Azt mondom, hogy a nehézségek azok minden nap jönnek velünk szembe. Az első talán az, hogy a család nem minden része fogadta el, hogy a kisfiunk az értelmi fogyatékossággal élő lett. A másik az az, hogy igenis az utat járni, hogy nincs olyan sok lehetőség, hogy merre tovább. Viccesen szoktunk fogalmazni, amikor volt a középiskolai választás, hogy a középsős értelmi fogyatékosság élőknek egy lehetősége van, az a Martin János szakképzőkészségfejlesztő iskola, és akkor ugye valaki ugye beírja, ugye az egészséges gyerekeknél ugye írnak be több lehetőséget, és akkor szoktunk viccelni, hogy mert hogy nekünk csak A verzió van. Mindent próbálunk egy picikét így felfogni a párommal, nem mindent a rossz oldalról megnézni, hanem keresni az utat. Tehát igazából a család maga az, hogy merre tovább, illetve hát szerintem, ami mindenkinek az életében ez a gondnokság alá helyezés, ez eléggé megterhelő lelkileg, és egy hosszú folyamat, amiről nagyon sokan nem tudnak, hogy az értelmi fogyatékosságú gyerekeket 18 éves korukban a szülőnek gondnokság alá kell vennie. Ez azért nagyon fontos, mert ugye, ha betölti a 18-at, akkor onnantól kezdve önálló személyiség lesz, felnőtt lesz, alá kellene írnia, de ugye ezek a gyerekeknek a nagy része nem tud aláírni, vagy nem tudja, hogy mit ír alá, mert nem értelmezi a szövegeket. Egy időben sos volt is, akik ezeket kihasználtak, és ilyen telefon előfizetésektől kezdve hasonló ilyen szerződéseket irattak velük alá, akár az idősekkel is. Ebben segítünk, hogy ezt minél előbb elindítani, és ez egy hosszú folyamat, ez majdnem egy évig fog tartani. Szóval a saját gyerekünket szó szerint be kell perelnünk a bíróságon, bírósági tárgyalás lesz, ahol meg fogják kihallgatni a gyermekünket, minket is, hogy miért akarjuk ezt. Utána a gyámhivatal kijön, megvizsgál minket is, hogy alkalmasok vagyunk-e a gondnokságra, környezettanulmány, tehát mindent ilyen nagyon hivatalosan. Szóval ez nagyon-nagyon jó lenne amúgy, hogyha egyszer majd ez megváltozna, és nem lenne ilyen, hogy szó szerint két évente bizonyítani kell, hogy a gyermekünk az értelmi fogyatékossággal élő, hogy ezeknek a gyerekeknek, akiknek elhaltak az agysejtei, azok nem nőnek vissza, akinek, mint például az én fiamnak amputálva van a fél tüdeje, az nem fog visszanőni. Tehát, hogy ezeken nagyon-nagyon macerás dolgok, hogy igenis ezeket két évente újra és újra bizonyítani, és újra mindent beadni, jönnek felülvizsgálni. Nagyon-nagyon megterhelő ez egy szülő részére, még akkor is, ha tudjuk, hogy mondhatni ez nekünk jár, akkor is ezt a procedúrát végigvinni, azért ezért nagyon kemény. Tehát ezért is jó az egyesületünk, hogy mi ebben segítünk. Mondhatni most magamnak segítek ebben a folyamatban, és majd ezeket a saját tapasztalatokat osztom meg másokkal. Szó szerint, ha megnézni, hogy milyen kiskapuk vannak, hogy miben ne bukjanak ők el, érzelmileg, a saját érzelmeimet is elmesélem, hogy mi az, ami rossz. Tehát nagyon rossz például most, hogy ugye megkapja az ember a bírósági papírt, és már nem szülőként vagy anyaként vagyok megnevezve, hanem felperesnek és gondnokságra kijelöltve. És ezeket az érzelmeket én megpróbálom feldolgozni, és elmondani másoknak, hogy másnak könnyebb legyen, hogy tudják, hogy ez vár rájuk. És ezt beszéljük meg egymás között szülőkkel is, hogy hova adtad be a papírt, mit adtad be, mit töltöttél be. Ezekkel próbálok segíteni. Tehát az, hogy vannak mélyvölgyek, ezeket nagyon gyorsan túl kell lépni a gyerkőcén érdekében és a magunkéban is. Mert ha indulunk egy nagyon negatív úton, akár depresszióba is fulladhatunk, és akkor viszont szakembernek kell fordulni. Tehát ezeket kell megakadályozni. Úgyhogy én ebből szempontból szerencsés vagyok, hogy nagyon-nagyon pozitívan próbálunk hozzáállni, még akkor is, ha már nagyon-nagyon sok minden, nagyon sok a teher. Talán ezt próbál megfolytani, hogy tudjak másoknak segíteni majd ezzel, ami rajtam teher van, az másoknak kevesebb teher legyen, és minél inkább kevesebb dolgot kelljen nekik önállóan megoldani. De vannak hullámvölgyek, és vannak terhek. Hazudnénk, ha azt mondanánk, hogy ez a más világ, ez könnyű, mert rengeteg lemondással jár. Én például nem tudunk utazni, nekem a kisfiam nem bírja az utazást az epilepsziája miatt, mi igazából ilyen 40 kilométeres körzetbe tudunk elmenni. Nyáron nem tudunk utazni, mert az epilepsziája miatt sem a meleget nem bírja. vagy például nekünk ő az egyetlen gyermekünk, és tudom, hogy nem leszek nagymama, nem lesz diplomaosztója. Tehát sokan, amikor azt mondják, hogy ó, milyen jó neked, mert hogy rugalmasan tudsz elhelyezkedni adott esetben, vagy kapod a gyodot, vagy az ápolásit, vagy bármi, akkor néha abba is bele kell gondolni, hogy mondjuk mennyi pénz hagyunk a gyógyszertárban, mert mondjuk ezeknek a gyerekeknek sokkal több vitaminra van szüksége, mert más az ellátottsága. Vagy pedig abba is bele gondolhatnak, akik ezt látják, vagy nem látják éppen belülről, hogy ezek a gyerekek nem tudják úgy kifejezni az érzéseiket. Nekem például tehát a fiam mindig azt mondja, hogy fáj a hasam. De mindenre, ha pufadna, ha görcsölne, mindenre, mert nem tudja kifejezni, és nagyon sokan vannak így, hogy egy érzésre csak egy kifejezést tudnak használni, és azt használják mindenre. Szóval igen, szóval ez számos-számos lemondásra jár ez az illet. Én is szándékosan végeztem el például az analitikus könyvelőt, hogy home office tudjak dolgozni. Szerencsés voltam, hogy egyik barátunk könyvelési irodájába el tudtam helyezkedni, de ezek mind lemondással járnak. Tehát aki nem tud dolgozni mellette, tehát ezekbe kell azért egy kicsit bele gondolni, ezekbe az élethelyzetekbe, ha valaki minket lát, aki egy fogyatékossággal élő gyermeket, fiatalt nevél, hogy azok mögött számos-számos logisztika van, újra szervezés, és tényleg az, hogy más világ és mások vagyunk, az tényleg így van, tehát az ez szó szerint kell sajnos érteni.
1: Zoltán, hogyan lehet segíteni, támogatni az egyesületet?
3: Hát, milyen interjúkkal például, hogy minél többen megismerjék, de egyébként vannak, tényleg voltam a Mások Másképpen alapítványnak voltam, amikor pont a szülőkkel volt. A szülők meséltek, és megdöbbentő volt, hogy tényleg elmondták, hogy nagyon sokan egyedül nevelik, és van, akinek kettő van például. És ugye a legnagyobb probléma, a legjobban azért aggódnak, hogy mi lesz akkor, ha már ők nem lesznek. Ugye voltam a Csillabáron, ő szeretett otthonban többször már, ott ugye az egy bentlakás intézmény, talán nem is tudom, hogy mennyi ilyen van Miskolcon, talán rajtuk kívül van-e még, vagy biztos,
2: hogy... A Máon van még, ugye fent az Alvason, nekik van még bentlakásos.
3: Úgyhogy hát azért ez nagyon, tényleg nagyon megterelő, és hát a segítséget azt igazából ők tudják nyújtani, mi csak támogatni tudjuk őket különböző formában. Én azzal, hogy próbálom ezt minél szélesebb körben megismertetni az emberekkel.
1: Adrián, mondjuk el még egyszer, ha valaki szeretne bővebb információt az egyesületről, hol találhatja?
2: Kettő elérhetőséget mondanék, ami szerintem már most mindenki számára elérhető, az a Facebook oldalunk, ez az Éfoész Miskolc, tehát így vagyunk fent, vagy pedig a weboldalunk, az a www.efoészmiskolc.hu, tehát efoészmiskolc.hu.
1: Több mint 40 éve működik a megyében az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Érdekvédelmi Egyesülete. A tagok száma jelenleg több mint 700. Az egyesület fő célja az értelmi fogyatékossággal élők emberi és szabadság jogainak érvényesítése, esélyegyenlőségének biztosítása, valamint társadalmi hátrányainak kiegyenlítése. Hogyan és miben tud segíteni az egyesület, miért fontos az érdekvédelem, miért jelent sokat, hogy a vezetőség is érintett szülőkből, családtagokból áll. Ezekre a kérdésekre is kerestük a választ Szabóné Pataki Adriennel, az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Érdekvédelmi Egyesületének vezetőségi tagjával, aki saját élettörténetébe is bepillantást engedett, és Raimond Zoltán civil referenssel.

0: értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, Önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallották. A szerkesztő Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Műsorkészítő munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszont hallásra!
0: Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora vasárnap 11 órától.

0: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Új javaslatcsomagot dolgoztak ki a belügyi ágazatban dolgozók tehermentesítésére és megbecsülésének növelésére. A mintegy 30 törvénymódosítást tartalmazó tervezet célja a felesleges adminisztráció csökkentése. A változtatások részeként megemelnék a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak alapszabadságát is. Ezen felül kiterjesztenék rájuk a betegszabadság után járó távolléti díjat a méltatlan különbségek csökkentése érdekében. A döntéseknél a hivatásos, az igazgatási és a munkavállalói állomány érdekeit egyaránt figyelembe veszik. 5 milliárd forintot csoportosított át idén a laktanyák felújítására Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter. Több mint 30 helyszínen több mint 200 beruházást kezdtek el, vagy fejeztek be, megújítva a mosdókat és a körleteket. A miniszter közlése szerint leállította a korábbi vezetők által tervezett milliárdos irodafelújítási terveket. Hangsúlyozta, hogy a pénzt oda csoportosították át, ahol valóban szükség van rá, a katonák körülményeinek javítására. Kiemelte, hogy a katonák minden nap értünk dolgoznak, ezért a legjobb feltételeket kell biztosítani számukra. A Fidesz elnöksége kiállt Hankó Balázs mellett, akinek mentelmi joga kiadását hétfőn tárgyalja a parlament. A párt az eljárást az új kommunista önkény megnyilvánulásának nevezte, és abszurdnak tartja a gyanúsítást. Közleményük szerint képtelenség, hogy kulturális produkciók támogatását hűtlen kezelésnek minősítik. Hozzátették, az eljárást szorosan nyomon követik, és felelősségre vonást ígértek a jogellenesen fellépőknek. Szőcs Árpád László lett a Magyar Tenisz Szövetség új elnöke, miután megnyerte a szombati tisztújító közgyűlés szavazását. Az új vezető alapvető szemléletváltást ígért, és az állami gondoskodás helyett az öngondoskodás, valamint a szponzori hátterek építését szorgalmazza. Kiemelte, hogy a tenisz az egyetlen olyan hazai olimpiai sportág, amelynek még nincs egy nemzetközi versenyek rendezésére alkalmas létesítménye sem. Szeptember végén közös megegyezéssel távozik Sepsi Enikő a Színház és Filmművészeti Egyetem rektori posztjáról. A jelenlegi vezető egyetemi tanárként folytatja munkáját az SFN.
0: Az időjárásról.
1: Általában felhőtlen, kisi gomoly felhős, száraz idő várható, északkelet felől időszakosan megnövekedhet a felhőzet. A déli szél az északnyugati tájakon megélénkülhet. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 25 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 4 és 10 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
1: Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítünk a Szerencsi Református templomból. Igét hirdet Balázs Pál, a gyülekezet lelkipásztora.

0: Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítünk a Szerencsi Református templomból. Igét hirdet Balázs Pál, a gyülekezet lelkipásztora.
1: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Áldás békességet, szeretettel köszöntöm a gyülekezet közösségét vasárnapi Isten tiszteletünkön. Szeretettel köszöntöm a 8. C osztályt és Bodnár Katalin osztályfőnököt, valamint a szülőket, akik elkísérték a gyermekeket. Isten áldja meg együttlétünket, természetesen szeretettel köszöntjük az Európa Rádió hallgatóit is. Legyen áldott egybegyülekezésünk és Isten igéjére való figyelmezésünk. Isten tiszteletünk kezdetén az első Zsoltárt énekeljük az első verszakával. Az első Zsoltár első verse így kezdődik: aki nem jár hitlenek tanácsán, és meg nem áll a bűnösök útján.

0: Bűnbánó szívvel álljunk meg a mi Urunk előtt a gyülekezet közösségében is. Megjelentünk Isten színe előtt, halandók az örökkévaló előtt, halljuk meg igazságának igéit, valljuk meg bűneinket, hogy feloldozzon minket, és kegyelme által megújuljunk. A Lukács evangéliumából így szól Isten igéje hozzánk. Jézus erre elindult velük. Amikor pedig már nem volt messze a háztól, a százados eléje küldte barátait, és ezt üzente neki. Uram, ne fáradj, mert nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj. De magamat sem tartottam méltónak arra, hogy elmenjek hozzád, hanem csak szólj, és meggyógyul a szolgám. Imádkozzunk. Urunk, a pogány századossal együtt mi is valljuk, hogy nem vagyunk méltók hozzád. Nem vagyunk méltók arra, hogy közösséget vállalj velünk, hogy eljöjj hozzánk, s arra sem, hogy mi keressünk téged hajlékodban. Urunk, irgalmadra és gyógyító erődre várunk. Hallgasd meg imádságunkat. Amen. Szintén az igéből hallgassuk a feloldozást. Így szól Isten szava. Eltörlöm hűtlenségedet, mint a felleget, vétkeidet, mint a felhőt. Térj hozzám, mert megváltottalak. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és most hallgassuk meg a 8. C-osztálynak a köszöntését.
1: Füle Lajos, teremtéle. Szeretnék énekelni néked, Uram. Nyisd meg ajkamat, hogy szent legyen mindig az ének, amely szívemből felfakad. Hadd zengjem el, hogy százszor áldott keresztednél ki megpihen. Hadd zengjem el, hogy megtaláltod, s békére lelt az én szívem. Szeretném énekelni másnak, hogy néked énekelni jó, hogy életünk bús lázadás csak, még el nem ér az égi szó. Az zengeni a szót, a szódat, mely életet adott nekem. Szeretnék énekelni rólad, halálig, engedelmesen. Szeretnék énekelni néked, folyton, ameddig itt leszek. Szeretnék hangot adni szépet, mikor lelkem ezért kezed.

Szabolcska Mihály, ünnepnapok. A szeretet az én vallásom, a jó tétel az imádságom. Amikor egy csőp jót tettem, ünnep van aznap a szívemben. Nem építem az üdvösségem, vakhitű, pogány, gyűlölségem. Sem égi, földi boldogságom, ember csinálta szűk dogmákom. Célom egy alló földi testben, megállni minél emberebben, s úgy osztani be életutam, ahogy Krisztustól tanultam. Megnyugodni a jó Istenben, ki mindig jóra vezérel engem, s legfőképp egyre törekedni, mindenkit testvérként szeretni. A szeretet az én vallásom, a jó tétel az imádságom. Amikor egy csöp jót tettem, ünnep van az én szívemben.

Köszönjük szépen, Isten áldjon meg benneteket, legyen áldás az utatokon, tanulmányaitokon, családotokon, szüleiteken. Köszönjük szépen a köszöntést a 8. C-osztálynak. Énekszóval folytassuk Isten tiszteletünket, a 206. ének mind a 4 verszakát énekeljük el. 206. énekünk így kezdődik, egek nagy királya, magasztalunk téged.

Jöjjetek, imádkozzunk! A mi segítségünk jöjjön az Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk Istennek igéjét Jakab apostol leveléből, az 5. fejezetnek az első 9 versét olvasom. Foglaljunk helyet, alázatos szívvel hallgassuk Isten igéjét. Jakab levele 5. fejezetének az első versétől így szól hozzánk Isten igéje. Most tehát, ti gazdagok, sírjatok és jajgassatok a bekövetkező nyomorúságaitok miatt. Gazdagságotok megrothat, ruháitokat megrágta a moly, aranyotok és ezüstötök megrozsdásodott, és rozsdája ellenetek tanúskodik, és megemészti testeteket, mint a tűz. Kincseket gyűjtöttetek még az utolsó napokban is. Íme a földjeiteket learató munkások bére, amelyet visszatartottatok, az égre kiállt, és az aratók panasza eljutott a seregek urának a fülébe. Dőzsöltetek a földön, és tobzódtatok, hízlaltátok a szíveteket, mint az áldozati állat levágásának a napján. Elítéltétek, megöltétek az igazat, és ő nem állt ellen nektek. Legyetek tehát türelemmel, testvéreim, az Úr eljöveteléig. Íme a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap. Legyetek tehát ti is türelemmel, és erősítsétek meg a szívet,

mert az Úr eljövetele közel van. Ne panaszkodjatok, testvéreim, egymásra, hogy el ne ítéltessetek. Íme a bíró az ajtó előtt áll. A mindenható Isten tegye áldottá az ő igéjét mindannyiunknak a szívében, hogy éljük, cselekedjük, hirdessük az ő szavát, formálja mindannyiunknak az életét, jöjjetek és ezért imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, magasztaljuk és áldjuk a te neved. Szeretnénk hozzád kiáltani, téged megszólítani, hálánkban is dicsérni és magasztalni, hogy itt lehetünk ebben a közösségben, a te színed előtt. Köszönjük, Urunk, hogy lélekben nem csak mi vagyunk itt közösségben, egységben veled, hanem mindazokkal, akik igédre figyelnek, kitárják a szívüket, vágyakozással vannak a te megszólító szavad után, így lélekben sokakkal együtt lehetünk. Köszönjük, hogy ígéreted valóság mindenkoron, hogy ahol a te nevedben gyűlnek össze, te ott jelen vagy. Nem köt semmi időhöz, térhez, hanem te számtalan helyen, mindenhol, ahol segítségül hívják a te neved, te ott vagy. Köszönjük hát, Urunk, hogy megszólítasz bennünket szavaddal. Köszönjük, hogy ma is hirdethetjük a te igédet. Köszönjük, hogy ezt tehettük eddig is, amikor itt a templomban megjelentünk. Urunk, mindenható atyánk, köszönjük azt, hogy ha visszafele tekintünk az elmúlt időkre, napokra, hetekre, esztendőkre, életünkre, akkor ugyanígy a dicséret és a magasztalás fakad föl szívünkből. És ha rád tekintettünk, akkor minden teher, minden megpróbáltatás, baj, betegség, nyomorúság eltörpült, mert te benned láttuk azt. És te arra tanítasz bennünket, hogy te megáldod a megpróbáltatásnak az idejét és alkalmát is. És javunkra tudod fordítani azt. Köszönjük, mennyei atyánk, azt, hogy majd innen eltávozva a te hajlékodból, úgy szintén ezt hirdethetjük. Áld meg Isten tiszteletünket, hallgasd meg imádságunkat, tárd ki szívünket, hogy valóban rád figyeljünk, és elvehessük a te áldásaidat, kegyelmed ajándékait. Amen. Igehirdetésre készülve énekeljük a 209. éneket. 209. énekünk így kezdődik: Úr Jézus, mely igen drága, a te igédnek világa.

Hallgassuk tovább Isten igéjét Jakab leveléből, a felolvasott ige szakasznak az 5. fejezetnek a 6. verszakát. Elítéltétek, megöltétek az igazat, és ő nem állt ellen nektek. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, Jakab apostol levele 5. fejezetének a nyitánya a mai ige szakasz, és az ige szakaszunknál ezt a címiratot találjuk, hogy a gazdagok ítélete. És a felolvasott ige szakasz pedig folytatódik azzal tovább, hogy az Úr napja közel van. A bíró, az igaz bíró az ajtó előtt áll. Tehát így tekintsünk erre az ige szakaszra, mint etika a végidőknek a távlatából. Így is meg lehetne fogalmazni a felolvasott ige szakaszt. Ugyanis minden viselkedésünket, cselekedetünket ehhez szabjuk, ez legyen szem előtt, ezt akarja hirdetni Jakab a levél olvasóinak is. Hogy mindenképpen minden megpróbáltatást, minden nyomorúságot, a topzódó életűek, és akik a gazdagságukkal visszaélnek, az ő részükről történő támadásukat mind így lássák, hogy az Úr közel, az igaz bíró érkezik, az ajtó előtt áll, és ő igaz bíró, tehát az ítélkezése, a megítélése is olyan, hogy igazságos. Az anyagilag és lelkileg nehéz helyzetben lévő, Palesztinán kívül külső területeken lévő szétszórt keresztjéneknek, zsidó keresztjéneknek írja ezt, és ezzel bátorítja őket. Ők a levél címzettjei ugyanis nem értik, hogy miért van az, hogy ők keresztjéni életet élnek. Krisztusban megerősödtek, és mégis szegények. Elnyomottak, és az, hogy szegények, ezt még a fejükre is olvassák, kihasználják, és háttérbe nyomják és taszítják őket. Súlyos megpróbáltatások között vannak, sokféle igazságtalanság miatt szenvednek, de ők, a sanyargató, istentelen és embertelen gazdagok, irigylésre méltó életet élnek, hogy is van ez? És ez egy nagyon nehéz kérdés, nagyon nehéz dilemmát okozott a szegény keresztényeknek. Hogy van az, hogy akik topzódva élnek, azok mégis gazdagok, minden összejön nekik az életben, itt felsorolta, hogy milyen gazdagságaik vannak, és milyen fényűző életet élnek. És a levél célja éppen az, hogy az olvasók világosan lássák a megpróbáltatásoknak az értelmét. Hogy azok, akik szenvednek, akiknek hátráltatásban van részük, azoknak mi értelme van? Miért is adja Isten mindezt rájuk? Szilárdan higgyék azt, hogy az Isten jó. Bármikor hozzáfordulhatnak, bármilyen élethelyzetben. És hogy megtanulják, hogy milyen magatartást kell tanúsítaniuk egymás között, és természetesen a kívülállók irányába is. A levél tehát valami gyakorlati dologról is szól. Ezért is mondhatnánk azt, hogy az etika, az erkölcsös élet a Krisztus visszavárása időszakában. A szó kereszténysége helyett a tett kereszténységét kínálja a levél olvasói számára. Milyen világot élünk ma? Zúgolódunk a megpróbáltatások miatt. Szeretnénk levetni azt. Miért hordozzak én keresztet, amikor élhetnék könnyedébben? Milyen értelme van annak? Miért adja Isten, miért pont nekem adja az Isten? És az ilyen helyzetben lévőknek, akik akár föl is teszik ezt a kérdést, ezt mondja, hogy értelme van ennek is. Tekintsetek az Istenre, aki jó, és lássátok meg, hogy mindezt a Jézus Krisztus visszavárása, az igaz bíró elérkezése távlatában kell tekinteni. És az ő jutalmazása,
és az ő igazságossága tekintetében. Az első dolog, amire valóban figyeljünk oda, az a hangnem, az a prófétai hevesség. Ahogy írja az egész levelet, és ahogy fokozza ezt a hangos szót, ezt a határozottságot Jakab. Ez tükröződik tulajdonképpen az egész levélben. És ebben a határozottságban azt mondja, hogy leszámadás. Nyugalom, erre tekintsetek, az igazbíró igazságosan ítél, igazságosan ajándékoz. A rangok, a címek, a pozíciók mind érvényüket veszítik az Isten előtt. És akkor, amikor valóban ehhez a mai ige szakaszhoz, amit olvastunk, érkezik, a gazdagok dobzódásával kapcsolatosan, ez a prófétai hevesség még inkább fokozódik. És ez a hangnem tanít bennünket. Tanít bennünket határozottságra. Határozottan hirdeti, és azt mondja, hogy igen, lesz ítélet a dobzódóknak is, meg azoknak is, akik most vigasztalásra szorulnak. Van ajándékozás, de ezt az ajándékot el ne tékozoljuk. Ne ijedjenek meg a befolyásosoktól, ne bizonytalankodjanak el, és az apostol se bizonytalanodjék el, az ő hangja ne törpüljön el, ne árnyalja a problémákat, hanem hirdesse azt, hogy akik ítéletesen élnek, azoknak az ítélet lesz majd ott a végidőkben. És itt konkrétan arról szól, hogy a gazdagság, ha mások megrövidítésére, kihasználására történik, ha önzés se áll mögötte, akkor az semmivé lesz. Az Isten nem erre adja a gazdagságot. Isten sáfárságra adja azt, és ezzel lehet élni. Nem öncéluságra. Nem azért, hogy még inkább gazdagok legyenek, hanem hogy ezzel éljenek, és ezzel szolgáljanak mások számára. És ezért hirdeti ilyen fennhangol az apostol, hogy nem kerülhetik el az ilyen emberek az ítéletet. Magukat csapják be, mert elveszik saját maguktól a jutalmat, amit az Isten egyébképpen elkészít minden ember számára. És itt gondoljunk akár a gazdag és a Lázár történetére. Amikor azt olvassuk, hogy Lázár szegény, kíván megelégedni a morzsalékokkal, miközben a gazdag dobzódva él, és dúsan vigadozik. És olvassuk a történetben, a példában, hogy megfordul a helyzet, emez, azaz a gazdag, gyötrettetik a lángban az ő földi élete után, amaz, Lázár pedig felvitetett az angyalok által Ábrahámnak a kebelére. Ez a határozott hangnem, amit Jakab itt megcéloz, ez egy határozott kiállás a gonoszsággal szemben. Tehát még mielőtt olvasnánk a történetet, és látjuk, hogy milyen erősen szól az apostol, mindenképpen tanítson bennünket arra, hogy határozottan álljunk ellene az ördögnek, és elfut tőletek, ahogy mondja a Szentírás. Határozottan álljunk ki minden olyan dologban, amely gonoszságot mutat. És legyünk alázatosak, legyünk szelíd lelkűek. A másik dolog, amit láthatunk az igében, hogy nem a fő feladata az Jakabnak, hogy fenyegetőzzön ezzel a hangnemmel, hanem az a feladata, hogy vigasztaljon. A megpróbált, a megalázott, a szegény gyülekezeti tagokat megvigasztalja. Akik panaszkodnak is, hogy szegénységben élnek, és még ráadásul a gazdagok elnyomják őket, hiszen visszaélnek a lehetőségükkel, az Istentől kapott ajándékaikkal. Megvigasztalja azzal, hogy a bűnösök nem maradnak büntetlenül. De nem kárörömre bíztat ez a levél. Jobb szolgálatot végez azzal, hogy óvja őket a gazdagság megkívánásától. Megszabadítja őket az irigykedés érzésétől,
ami felmerülhetett akár bennük is. Kívánatos ugyan a jelenük, a jelen életük, de rettenetes az eljövendő sorsuk. Nem könnyű feladat. Nem könnyű feladat így kiállni a megpróbáltatások idején és helyzetében, a gazdagságnak a csábításával szemben, a dőfösködéssel szemben. Mai világban, amikor a gyermekeinket tanítjuk, vagy egymásra figyelünk, és értékeket akarunk közvetíteni, nem könnyű a figyelmet arra irányítani, a tanítást arra irányítani, hogy szoktuk mondani, jobb a békesség, jobb az alázat, jobb az, ha Istenre figyelünk, és szegénységünkben, egyszerűségünkben, azzal a kereszttel, azzal a megpróbáltatással, amit reánk mér az Isten, rátekintsünk, hogy az Isten jó, hogy az Isten igazságos. Nem könnyű megtanítani gyermekeinket, hogy hogyan éljenek, hogy legyenek megelégedettek, hogy szolgáljanak azzal, amit nekik ad az Isten, vagy bontakoztatja ki az ő fiatal életükben is, vagy amit számunkra már kibontakoztatott az Isten, azokkal az áldásokkal hogyan tudjunk élni. Tehát vigasztalni, és nem fenyegetőzően beszélni. Odahajolni a másikhoz, és nem fölényesen lehajolni a másik felé. A vigasztalás szavával körülvenni és támogatni a másik embert. Aztán látjuk a felsorolásban, hogy mennyi mindenben, az akkori korban legértékesebb dolgokban elhalmozva élték az életüket. Az ókori kelet gazdagságának három szimbólumát sorolja föl a levél, a gabonának a mennyiségét, az értékes ruházatot és a nemes fémeket. És azt mondja, hogy a felhalmozott gabona az meg fog rothadni, az tönkre fog menni. Mi falunkban mindig azt mondták a bölcs öregek, hogy tanuljátok meg, lássátok meg, hogy a Jóistennek van hatalma még a hombárból is elvenni a gabonát. Amikor azt gondolja az ember, hogy mennyi minden adatot, ott van, tele vannak a magtárak. És ha nem élünk vele úgy, ahogy Isten akarja és tervezi, akkor még onnan is el tudja venni. Megrothad a gabona. A ruhák arról azt mondja, hogy a moly meg fogja emészteni. Hát valóban, mennyit küszködünk, amikor esetleg olyan ruháink vannak, amit rég nem vettünk föl, az először átnézzük, hogy nincs-e valami baja, mert ott a szekrényben állva, a gardróbban összehajtva, még ott is történhet vele bármi. A nemes fém látjuk. Megrosdázik, tönkre megy, megemészti, az oxidáció tönkre megy, tehát még a legértékesebb, a maradandó, amiről azt gondoljuk, hogy elpusztíthatatlan, veszendő az Isten ítéletében. És aztán fokozódik tovább ez a felsorolás, azt mondja, hogy nem csak ez a három dolog, ami veszélyes, amiben visszaéltek, amiben mutogatták és fitogtatták magukat, hanem még az utolsó napon is kincseket gyűjtöttek. Azt mondja az ige magyarázat, hogy ez már teljes mértékben pótcselekvés, ami azt jelenti, hogy hiába való. A pótcselekvés olyan céltalan tevékenység, amely a feszültséget oldja, és elkerüljük a valódi feladatoknak a megoldását. Hiába való dolog. Pótcselekvés. A szavában is benne van, az értelmében is benne van. És még az utolsó napon is ezt teszik ezek a gazdagok, akikről szó van a levélben. A földi élet helyett az örök életre kellene tekinteni. A lelki kincsek gyűjtésére kellene odafigyelni. Azt írják a Jakab leveléről, hogy hegyi beszéd, amely már a második generációnak szól.
A Krisztus utáni következő generációnak szól. És valóban, mivel a tettnek a cselekedeteire, a tett evangéliumára teszi a hangsúlyt, ezért tényleg erről szól, hogy hogyan éljenek, hogyan viselkedjenek. És még utal is ugye a hegyi beszédre ez az ige szakasz, hogy amit Jézus mond, hogy ne gyűjtsetek kincseket a földön, mert elrohadt, tönkre megy, megrosdázik, megemészti a moly a ruházatot, hanem gyűjtsetek inkább kincseket az örökkévalóságra, a mennyek országára, amit sem a tolvaj nem viszel, meg nem emésztődik, tönkre nem megy, hanem örök érték marad. Az Isten dicsőségére szolgál. És tovább, amikor ezeket felsorolja, mennyi hiába valóság, akkor utána még fokozza az ő prófétai hangnemét és hevületét. Szinte oda teszi a felsorolás után, hogy hát nem csak ebben tobzódtak, hanem még az is bűnük, hogy az aratóknak a bérét visszatartották. Akik tisztességesen elvégezték a munkát, learatták a gabonát, már ott van a magtárban, és a kifizetés nem történik meg. A gazdák visszatartották, és ezeknek az aratóknak a kiáltása felhat a seregek uráig. Mely történet jut eszünkbe? Kain és Ábel története. Amikor Kain megöli Ábelt, és olvassuk ott, hogy Ábelnek a vére felhat egészen az egekig, felhat egészen az Istenig. És ha pedig az Istenre tekintünk, az igaz bíróra, az igaz gazdára, akkor azt látjuk, hogy ő nem visszatart, hanem megad. Nem meglop, vagy megvon, hanem bőkezű. Megad, túlfizet. És ha magunkra tekintünk, magunkra figyelünk, akkor azt látjuk, hogy nekünk is mennyi visszatartott dolgaink vannak, amit nem kellene visszatartani, nem kellene megvonni, hanem oda kellene adni. Sőt, bizonyos értelemben túl kellene fizetni, bőséggel kellene kiárasztani. Konfirmandus tankönyvben az egyik kérdés arról szól, hogy hányféleképpen vétkezhetsz Isten és a felebarátod előtt, és ott van egy ilyen felsorolás, hogy gondolattal, szóval, cselekedettel, mulasztással. Még az első három úgy csak-csak úgy eszünkben van, vagy úgy tudjuk, észben tartjuk, de nem is gondolunk arra, hogy a mulasztásainkkal, a visszatartásainkkal mennyit vétkezünk. Amikor megadhatjuk, odafordulhatnánk, odahajolhatnánk, fölkarolhatnánk, megoszthatnánk, és közben pedig visszatartjuk. Hát itt is ez volt a probléma ezekkel a tobzódó gazdagokkal, hogy visszatartották azt a bért, amit ki kellett volna osztani, oda kellett volna adni azoknak, akik megérdemlik, hiszen végig dolgozták a napot, az időszakot, az aratást. Ne legyenek ilyen értelemben visszatartott dolgaink, hanem tudjunk vele szolgálni. Ne megvonjunk, hanem odaadjunk, hiszen az Istentől kaptuk mi is azokat az értékeket, azokat a gazdagságot, lelki gazdagságot, amire arra hív, amelyben arra hív az ige, hogy tudjunk szolgálni, tudjuk megosztani, tudjon, legyen túlcsorduló mindez. Aztán még mindig folytatja, hogy nem csak ez volt a probléma, hogy visszatartották, hanem halálos ítéleteket is elrendeltek. Elrettendő példákat is mutattak azzal, hogy egy-egy embert megöltek, halálra ítéltek. Aztán látjuk, hogy belefáradtak a gyülekezeti tagok az ellenállásba. És egyszerűen csak engedték, hogy az végbe menjen. És úgy olvassuk ezt, ötödikként, elítéltétek, megöltétek az igazat, és ő nem állt ellen nektek. Hát mondja azokról, akik elszenvedték mindezt. De nyilván látjuk és érezzük, hogy ez az ige más valakire is mutat. A mi Urunk Jézus Krisztusra. Más valakire is odairányítja a figyelmünket, arra,
akit elítéltek, megöltek, az igazat, és ő nem állt ellen, hanem engedte, hogy az atyának az akarata végbe menjen. Hiszen önként vállalta, érettünk. Nem megvonta, hanem odaadta. Nem visszatartotta, hanem odaadta életét, érettünk sokakért, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Akit a keresztre adtak, a dőzsölők, a tobzódók, az élet terített asztalánál tobzódók, és ebben mi magunk is beletartozunk. De a királyok királya, az uraknak az ura, visszajön az ő dicsőségében, és ennek a távlatában kell látnunk egész életünket, földi létünket, a megpróbáltatásainkat is, az ajándékainkat is, az áldásainkat is, a gazdagságunkat is, és minden dolgunkat. Az olyan dolgokat is, amelyeket szeretnénk elkerülni, de ott van keresztként a vállunkon, de erőt ad hozzá az Isten, hogy azt viseljük, sőt, ilyen keresztek és megpróbáltatásokkal is megtanít bennünket mások felé szolgálni. És ez a legnagyobb vigasztalás a hívőknek, hogy az igaz bíró az ajtó előtt áll. Ezért is ennek az ige szakasznak lehet az a címe, hogy etika a végidők szempontjából. Krisztus visszajövetele szempontjából. Hogy hogyan látom én a helyzetemet, az életemet itt a földi létben. Öt olyan dolog, amire tanít bennünket ez az erős hangnemmel megíródott levél és ige szakasz. Felemeli a hangját, hogy határozottságra tanítson bennünket is, hogy álljunk ellene az ördögnek és minden próbálkozásának. Ne fenyegetőzés, hanem vigasztalás, és alázat legyen a szívünkben, és innen tekintsünk minden dolgainkat. És ne gyűjtsünk kincseket itt a földön, hanem gyűjtsünk inkább a mennyek országára nézve lelki kincseket. És lássuk meg azt is, hogy vannak nekünk is dolgaink, amelyeket visszatartunk, pedig meg kéne adnunk, oda kellene adnunk. Isten irányába és embertársaink irányába. És az ötödik pedig az volt, hogy tekintsünk Jézusra. Akit elítéltek, megöltek, elítéltünk, megöltünk az igazat, ő nem állt ellen, azért, hogy nekünk örök életünk legyen, és a mennyei távlatokba tekinthessünk, és úgy éljük itt e földi életünket. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk! Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük azt, hogy szólsz hozzánk, megszólítasz bennünket. Köszönjük azt is, hogy ha sokszor erős hangon szólít meg a te igéd, mert figyelmeztet, bátorít, vagy éppenséggel eltilt valamitől, hogy el ne tévejedjünk, hanem a te utaidat járhassuk, a biztos utat, amely a mennyek országába vezet. Köszönjük azt, Urunk, hogy figyelmeztetsz arra is, hogy hogyan éljünk javainkkal, amelyet te adsz, te engedsz meg az életünkben. Köszönjük azt, hogy bármink van, azt neked köszönhetjük. Köszönjük, hogy erre oda irányíthatjuk a figyelmünket. Segíts bennünket, Urunk, hogy legyen ott mindig az életünkben a vigasztalás, a másokra odafigyelés, ne a megvonás, hanem az odaadás. És nem csak embertársainkra nézve igaz ez, hanem amikor előtted állunk, amikor veled vagyunk szemben, olyan sokszor megvonunk. A hálát, a dicsőséget, a magasztalást, és olyan sokszor megvonjuk embertársainktól is azt, amit viszont megtehetnénk. Mert te úgy rendelted az életünkben, hogy javaink legyenek. Olyan értékes javak, amelyeket nem a rozsda emészt meg, nem a moly rágja meg,
nem elrohad, nem tönkremegy, hanem örök értékek és felülről való ajándékok. Ahogy tanítasz is igédben, minden jó adomány, tökéletes ajándék felülről való, és te tőled a világosság atyától száll alá. Segíts bennünket, Urunk, ezekkel az értékekkel jól élni, jól sáfárkodni. És köszönjük, hogy Krisztusra tekinthetünk. Arra a Krisztusra, akiről a mai ige is oda vonatkoztatva, rá vonatkoztatva azt írja és arra tanít bennünket, hogy igaz, nem állt ellen, hanem vállalta, amit rábíztál, ami te tőled való, ami szeretetedből való, és ami megváltásunkra szolgált. Kérünk, hallgass meg imádságunkat, Urunk, amikor gyülekezeteink közösségéért imádkozunk. Amikor imádkozunk ebben az esztendőben és az esztendő vége felé a tisztújításokért egyházunkban. Adj bölcs vezetőket, hittel teljeseket, akik vigasztalnak, akik alázattal élnek, és így lehetünk egy közösségben. Imádkozunk az erőtelenekért, a gyengékért, a betegekért, de akiknek ott van a vágy a szívükben, hogy találkozzunk, és ott van a szolgálat is a szívünkben, az imádságnak a szolgálata, az együtt gondolkodásnak a szolgálata, örömeink és problémáink oda imádkozása a te felséges színed elé. Imádkozunk a gyermekekért, nem csak a ma szolgálókért, hanem szerte a világban élőkért, erősödjenek hitben, bölcsességben, előtted való felelősségben és járásban. Hallgass meg könyörgésünket, Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Együtt imádkozzuk a mi Urunk Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdettem a gyülekezetnek az adakozás lehetőségét, tudva azt, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el a helyünket. A záróénekünket énekeljük. A záróénekünk a 281. számú ének, mind a 7 versszaka. 281. számú énekünk így kezdődik: mondjatok dicséretet keresztjének, az Úristennek.

0: Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítettünk a Szerencsi Református templomból. Igét hirdetett Balázs Pál, a gyülekezet lelkipásztora.
1: Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük. Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
0: A kereszténység helyzetéről, a fiatalok megszólításáról is tárgyalt Steinbach József, református püspök, a MEÖT elnöke az Egyházak Világtanácsának főtitkárával. 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot indít a kormány. Hatalmas az érdeklődés a betöltendő tankerületi vezetői posztok iránt. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió régiókronikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. A kereszténység helyzetéről, a fiatalok megszólításáról és a közös bizonyságtétel lehetőségeiről tárgyalt Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke Jerry Pilliel, az Egyházak Világtanácsának főtitkárával Budapesten. A MEÖT székházban tartott találkozón szóba került a teremtésvédelem, valamint a mesterséges intelligencia emberi kapcsolatokra gyakorolt hatása is. A megbeszélés egyik kiinduló pontja az volt, hogy milyen kihívásokkal szembesül ma a kereszténység a világ különböző részein, az elvilágiasodástól a keresztényüldözésig. Steinbach József hangsúlyozta a közös keresztény bizonyságtétel jelentőségét, kiemelve, hogy együtt hatékonyabban tudják hirdetni az evangéliumot. Beszámolt arról is, hogy a hazai egyházak egyre gyakrabban adnak ki közös nyilatkozatokat, amelyekhez a római katolikus egyház is gyakran csatlakozik. Jerry Pilli kifejezetten biztatónak tartotta ezt az irányt, mivel az együttes megszólalások hatékonyabban kelthetik fel a társadalom figyelmét. Az együttműködés konkrét formájaként felmerült, hogy a hazai egyházak állásfoglalásai és szakmai anyagai gazdagíthatják az egyházi világszervezet munkáját. 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot indít a kormány, amely legkésőbb január 1-től látható eredményeket hozna. Elsőként a leghosszabb várólistájú területeken, így a csípő és tért protézis, valamint a szürkehályog műtéteknél csökkentenék a várakozási időt. A forrásokból a kapacitások bővítését és új orvosi termékek létrehozását finanszíroznák, szükség esetén akár éjszakai munkavégzéssel is. A cél az, hogy a járóbeteg ellátásban 2, a fekvőbeteg ellátásban pedig 6 hónap legyen a maximális várakozás. Az ígéretek szerint 2027-ben 500 milliárd forinttal több jut majd az egészségügyre, mint az idei esztendőben. Szigorúbb feltételekkel lép életbe a vagyonadó 2027. január 1-től a korábban vállaltakhoz képest, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök szombaton a szolnoki országjárásán. A kormányfő tájékoztatása szerint egy meghatározott 500 milliárd forintos összeghatár felett az adókulcsa akár a korábban tervezett 1%-nál is magasabb lehet. A részletes szabályokat Kármán András pénzügyminiszter fogja majd nyilvánosságra hozni a jövőben. A vagyonadó bevezetése a Tisza párt egyik legtöbb támogatást kapott vállalásának számított. A kormányfő hozzátette, hogy a tervezett intézkedést a fideszes szavazók körében is kifejezetten kedvező fogadtatás kísérte. A kisadózó vállalkozások tételes adójának visszaállításán és széles körű kiterjesztésén dolgozik a kormány, jelentette be Magyar Péter szolnoki országjárásán. A miniszterelnök közölte, hogy ismét lehetővé tennék a cégeknek való számlázást, és a nem főfoglalkozásúakra, nyugdíjasokra, valamint egyetemistákra is kiterjesztenék a kört. Emiatt a Kata havi adóját emelni kell, az éves bevételi összeghatárt pedig 19 millió forintra emelnék. A kormányfő szombaton arról is beszélt, hogy 10 milliárd forintos várólista csökkentési program indul az egészségügyben, amely elsőként a protézis és szürkehályog műtéteknél hozhat eredményt. Hozzátette, hogy a kormányváltás mellett teljes rendszerváltásra, az igazságtétel megvalósítására és a korrupció feltárására is szükség van. Kiemelte a vízgazdálkodás fejlesztését, mint nemzeti ügyet, végül pedig bejelentette, hogy a Tisza frakciótól mentelmi jogának egyhangú felfüggesztését kérte. Az MVM csoport felkészülten várja a 2026-27-es fűtési szezont. A biztonságos energiaellátáshoz szükséges feladatokat ütemezetten elvégezték. A földgázellátás terén a több mint 4 milliárd köbméter betárolt gáznak köszönhetően már rendelkezésre áll a lakosság téli ellátásához szükséges mennyiség. A paksi atomerőműben három blokk üzembiztosan üzemel, míg a negyedik a főjavítást követően hamarosan visszakapcsolódik a termelésbe. Az MVM az idén is több milliárd forintot fordít a hálózatok korszerűsítésére, új alállomások építésére és a kapacitások bővítésére. Emellett a Mátra Energia ZRT is elvégezte a karbantartásokat, és már épül a visontai új gázturbinás erőmű is. A vállalat azt is jelezte, hogy az egyszerűbb ügyintézés érdekében megújítják a földgáz ügyfélkiszolgálási rendszert. Hatalmas az érdeklődés a betöltendő tankerületi vezetői posztok iránt. Országszerte minden központban legalább három pályázó méretteti meg magát. A beérkezett pályázatokat az iskolák és az önkormányzatok is véleményezhetik, a végleges döntések pedig október végére várhatók. A tervek szerint január 1-től a Klebelsberg központ középirányítói feladatai megszűnnek, és a szervezet támogató, kutatófejlesztő feladatokra áll át. A korábbi határozatlan idejű kinevezések helyett 5 évre választanak új vezetőket, amit az oktatáskutatók és a települések is vegyes fogadtatásban részesítettek. A kormányváltást követően kiírt pályázatok augusztus 20-ai hatállyal jelentek meg, így a korábbi tankerületi vezetőket hamarosan újak váltják a fenntartói rendszer átalakításának részeként. A helyi önkormányzatok megosztottak a kérdésben, mivel a kisebb települések számára komoly terhet jelentene az iskolák visszavétele. Látványos kísérletekkel, interaktív bemutatókkal és játékos programokkal várta az érdeklődőket a Miskolci Egyetem a kutatók éjszakáján. A péntek esti rendezvényen gyerekek és felnőttek is testközelből ismerkedhettek meg a tudomány sokszínű világával. A kínálatban földtudományos, műszaki, informatikai, valamint kulturális és filmes programok is helyet kaptak. Az egyetemi helyszínek estére olyan közösségi terek kialakultak, ahol a kutatás igazi élménnyé vált a látogatók számára. Nagyszabású nemzetközi gyakorlatot tartottak Miskolcon a Diósgyőri Dam területén, ahol füstlángok és földön fekvő sérültek fogadták szombaton az érkező mentőcsapatokat. A megrendezett, nem valós eseményen magyar és szlovák önkéntesek vettek részt. A Borsodabói Zemplén megyei Tűzoltó Szövetség által szervezett projektben összesen 18 helyszínen oldanak meg még feladatokat. A forgatókönyvek között épülettűz, árvízi védekezés, vízből mentés, közlekedési baleset és eltűnt személyek keresése is szerepel. A program célja, hogy a szervezetek tagjai a valódi veszélyhelyzetek előtt megismerjék egymás munkamódszereit és gyakorolják az összehangolást. A református közösségek számára a természetvédelme nem csupán környezeti kérdés, hanem hitből fakadó felelősség is. Idén szeptember 27-e és október 4-e között tartják a Teremtés hetét, amelynek központi mottója a víz fakad, ahová ez a folyó eljut, élet lesz. Az esemény sorozathoz segédanyag is készült, amely meditációkkal, imádságokkal és interaktív foglalkozásokkal segíti az elmélyülést. A teremtésvédelmi munkacsoport emellett pályázatot is hirdetett helyi teremtésvédelmi és vízmegtartó akciók támogatására. A kezdeményezések a programok hivatalos űrlapján regisztrálhatók. A szervezők várják a református gyülekezetek, iskolák és közösségek jelentkezését, hogy a közös odafigyelésből új élet sarjadhasson. A Tiszán inneni református egyházkerület oktatásért díjában részesült a közelmúltban Mallárné Tóth Anikó, a felsőzsolcai Kazinczy Ferenc református általános iskola és óvoda főigazgató helyettese, a református nevelés és oktatás terén végzett kiemelkedő szolgálatának elismeréseként. A díjazott rádiónak elmondta, hogy számára mit jelent ez az elismerés, és hogy a hit mit jelent a személyes életében.
2: Nagyon nagy megtiszteltetésnek éreztem, hogy ezt a díjat én megkaptam. Hálás vagyok a Jóistennek, hogy a pedagógus pályára vezérelt, és hogy végig kísér az utamon. Hálatelt szívvel köszönöm, hogy ebben az intézményben és ebben a tantestületben dolgozhatok. Köszönöm a fenntartónak, a Tiszán inneni református egyházkerületnek és a kollégáimnak, hogy méltónak találtak erre a díjra. Én egy nagyon kicsi faluban, a Bodrog közben, Seményben nevelkedtem. Ez a település, ez egy 300-400 főből állt, de egy nagyon református község volt ez. Szinte minden család református volt, és én a gyerekkorom óta folyamatosan minden vasárnap istentiszteletre jártunk, és én ezt a hitbeli elkötelezettségemet már gyermekkoromban megtapasztalhattam. Amit később úgy érzem, hogy végig az életemben ez egy nagy ajándék számomra, mert akkor még, amikor én gyerek voltam, nem volt teljesen elfogadott ez, hogy hittanórára járjunk. És az én szüleim sagaszkodtak hozzá, és én mindig nagyon boldogan is mentem a hittanórákra. A akkori lelkipásztorunk Bala Lajos bácsi volt az, aki elültette a mi szívünkben, lelkünkben a hit iránti szeretetet. És én ezt tovább is hoztam, és nagy ajándékként élem meg azt, hogy most egy református általános iskolában taníthatok.
0: Köszönöm a figyelmet! Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallották a szerkesztőtől, Kecskés Ákostól.
1: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Abigail.
1: A bogyós gyümölcs kertész. Szent Péter esernyője. Házasságon innen.
0: Katalin.
1: A gyerek.
2: A gólya kalifa.
0: Rosti fiú esete.
1: Pilátus testament. Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Mai magazinunkban Szabó Magda Szigetkék című regényét hallgathatják meg, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Rátóti Zoltán előadásában hallják.
6: Ha a trapész szám megy, akkor az ötödik számnál tartanak kezdet óta. Akkor a majmok már szerepeltek, a kutyák száma is lement. A trapéz után Enrico jön, a késdobáló, aztán valami lány, aki egy forgódob tetején táncol, a nyolcadik száma Fóka, és szünet után Attila. Nincs sok idő. Az egyik idomító megfordult, egy pillanatig rábámult Valentinra, aztán elmosolyodott és közelebb lépett hozzá. Nini, Lauretta, hát megjöttél. Te Lauretta vagy, ugye? A kígyó számmal. Én Robert vagyok, a majmos. Két napja várunk benneteket. Mi a csuda történt, hogy csak most jöttök? Zombi már örjöngött, mikor ma reggelre sem érkeztetek meg. Hol van a papád? Ja, persze, az irodában. Valentin mosolygott és meghalt.

0: dolgozik az állatokkal. Hinnéd?
1: Pipó Gergelyt méregette és kelement, akinek szikrázott a szeme az idegességtől, és vadul karmolázta a gitárját.
0: Zombikin van a porondon, mondta Valentinnak. Szünetig nem tudsz vele beszélni. Az állatokat be kell zárni a ketrecbe.
2: Micsoda gondolat, szabadon sétálni ezzel az anakondával.
1: Hülye, mondta Gergely, de csak annyi hallatszott, hogy...
0: Pipó előre ment a legtávolabbi ketrechez, kinyitotta a zárat a rácsfalon. Óriási ketrec volt, elefántnak is jó. Valentin odavezette az állatait, kifogta Arankát. Kandurkát a karján tartotta, Harisnyás mellette lépegetett. Csak Valentin ment be a ketrecbe, Robert meg Pipó kimaradtak. Harisnyás leült a földre a rács előtt.
2: Hughesról szó se volt, mondta Robert. Remek pofa azzal a gitárral. Ügyes ez a kislány.
0: Rómeó az apja? Kérdezte Pipó.
2: Dolgoztam vele ezelőtt 12 évvel Athénben. Akkor azért bontották fel a szerződését, mert folyton ivott. Pedig micsoda idomító. Majd nézd meg. Akkor még nem volt meg ez a kislány.
0: Szeretettel figyelte Valentint, aki a ketrec sarkába húzta Józsefet és visszalépett melléjük.
2: Elszerződött a mamád is? Kérdezte Robert.
0: Az ő mamája. Szerencse, hogy mint valami kis piros labda, János vágódott közéjük. Harisnyás később elmondta, akkor először gondolt arra, hogy talán több sportolási lehetőséget kellene biztosítani Jánosnak, aki elnöki titkárként lassanként feszes, tartózkodó aglegény lesz és elsüllyed a sok hivatali teendő között. János hetet bukfencezett a levegőben, elvesztette csúcsos kis kalapját, és sokkal fiatalabbnak látszott, mint bármikor. A Valentin vállára ugrott, megült rajta, mint egy galamb, és súgdosni kezdett a fülébe.
1: Na, még csak ez hiányzott. Egy oroszlán, feltehetőleg Attila, bojtos házisapkában és piros hálóinkben fekszik egy függönnyel eltakart ketrezben, és láthatólag a száma kezdetére vár. Hogy kerül Attila már is a porondra? A műsor második felében jött volna sorra.
2: Csukd be a többi állatodat is abba a ketrecbe, mondta Robert. A trapéznak mindjárt vége lesz. Nézd meg Zombinét az oroszlányával. Ó, nagyon ügyes szám. Kiművelődött az az oroszlán, nevetett Pipó, de vad volt, rossz rá visszagondolni. Zombiék elnyűttek az orrán egy pár acélkorbácsot.
0: Kelemennek erre a szóra, hogy acélkorbács kigyúlt a szeme, mint a rádiólámpa.
1: Nincs ma este valami műsorváltozás? Kérdezte Valentin. Száraz volt a torka.
2: Dehogy nincs, mondta Pipó. Éppen az oroszlánnál. Az utolsó percben úgy döntött az igazgató, hogy az jöjjön a trapéz után. Rossz kedvű, szeszélyes dög az, jobb túlesni a számon. Ma annyira nyugtalan volt, hogy Zombi nem mer vele várni szünet utánig.
1: Na, vége a trapéznak.
2: Hallod, hogy tapsolnak?
0: Valentin kinézett a függönyön. Három fekete trikós alak hajlongott a porond közepén, fejük fölött akkor húzták vissza a tetőgerendára a trapézokat. A közönség tapsolt, egyesek felálltak és integettek. Szép szám lehetett. A porond szélén, ponyvával letakarva, valami óriási ketrec látszott. Arról beszélhetett János, ott lehet Attila.
1: Az volt a legrosszabb, hogy nem lehetett utasítást kérnie.
0: Harisnyás vagy Kandurka még megszólalhatott, de Valentin nem. Ő volt az egyetlen, akit az idomítók megértettek volna. Ránézett Harisnyásra. Ő levette a cilinderét, megszaglázta, és míg Pipó és Robert nevetve veregették meg galléros nyakát, ezt mondta csendesen.
1: Menj! Kandurka szól Attilának, hogy kik vagyunk és mit akarunk. Az eredeti utasítás a műsor miatt megvalósíthatatlan. Most kell kihoznunk azonnal, nem várhatunk tovább. János, menj előre, mutasd neki az utat!
0: Kandurka leszállt a Valentin karjából, s a függöny felé sompolygott. Pipó és Robert nevetve csóválta a fejét.
2: Milyen tagoltan, értelmesen vakkantgat a Lauretta kutyája.

0: Valentin kandúrkát követte a tekintetével. Harisnyás gurigázott a cilinderével, felfeldobta, aztán elkapta a szájával, és ez egyszerre volt nevetséges és iszonyú, tudva azt, hogy Harisnyás nagykövet. És otthon csak a filozófia és az államtörténet érdekli. Hiszen világos volt, hogy most, mint egy valóságos cirkuszi kutya, magára akarja vonni a figyelmet, hogy Kandurka szabadon mozoghasson. Kandurka félt. Úgy félt, hogy gyűrűs farka alá görbült a hasának. Bezzeg nem merett most fel egyenesen, mint a gyertya. A járásában is volt valami természet ellenes. Mi lesz, ha Attila félreérti? Ha nem tudnak beszélgetni? Ha bántja? Ha megöli? Attila évek óta emberek között él, acélkorbáccsal verték az orrát is. Nem is hallott még a szigetről. Még zúgott a taps. Valentin csak bámult a poront felé. Négy bohóc szaladt át a fűrészporon a világos kék ponyvával letakart ketrec felé. Fenn a gerendák tetején valami piros cikázott. János szögdelt előre, s kiáltotta le Kandurkának az utasításokat. Most előre! Most jobbra! Ott! Kandurka kiért a porondra. A közönség azonnal észrevette kék-fehér csíkos trikóját, kis piros sapkáját. Nevettek rá, integettek felé. Kandurka két lábra állt, két kis kezét bedugta a zsebébe, úgy lépegetett előre. A négy bohóc is meglátta már. Kacagva mutogatták egymásnak, miközben odaértek a ponyvával letakart ketrechez, és befűzték a derekukat a négy karikába, amely kilógott a ponyva alól. Attila mutatványos ketrece kereken járt, sőt, bakja is volt, mint egy valóságos kocsinak. Most a lovak széles bejáróján egy nagyon szép fekete nő szaladt ki, fehér bőrnadrágban volt, piros frakban és cilinderben. Felugrott a ketrec bakjára, és megsuhogtatta ostorát a négy bohóc felett. Azok elkezdtek előre futni, és húzták maguk után a ketrecet. Közben mindenki tapsolt, és a fekete nő tisztelgett az ostorával. A páholy alatt egy férfi, aki ugyanolyan ruhába volt öltözve, mint a nő, feléje lengette a cilinderét. Zombi úr, suttogta Róbert, meg a felesége. Valentin oda se hallgatott. Kandurka most érte el a ketrecet. Ott futottak mellette a bohócok. János a ketrec tetejére ugrott, éleset kiáltott. Kandurka egyetlen kurta pillanatra visszafordította szürke kis fejét Valentinhoz, búcsúzóul, aztán felszökkent a levegőbe, elkapta a rács alját, és eltűnt a ponyva alatt, a lassan gördülő ketrecben. Valentinnak megállt a szívverése. Pipó a fogát szívta mellette, s azt mondta, hát baj lesz, ha a cica megzavarja a számot. Ő megmondta, hogy be kell csukni a kutyával meg a mókussal együtt. Zombi nem ismert tréfát. Attila nagyon nyugtalan állat. Nem lehet kiszámítani, mi ingerli fel. Zombi látta, mi történt. A fekete nő, aki egyre a közönségre mosolygott, nem. Zombi arca nagy kerek arc volt, hajszálvékony kis bajusszal és kiülő fekete szemmel, nem mutatott semmit. A fogát villogtatta, oda ment a ketrechez, mely az első sorokig érve megállt, s lerántotta a kék ponyvát róla. A bohócok elfutottak, János elkapta az egyik a tetőről lecsüngő kötelet, és átlendült a poront felett Valentin felé. Nézz fel! Mondta Harisnyás csendesen, és Valentin akkor döbbent rá, hogy félelmében lehunta a szemét. A ketrec már szabadon állt, a ponyvával elszaladt egy bohóc, és a közönség tombolva tapsolt és nevetett, mert látszott, hogy a ketrec úgy van berendezve, mint egy hálószoba. Közepén hatalmas ágy állott, és a csipkés párnák és rózsaszín paplan között lehunyt szemmel, bojtos házi sapkában ott feküdt egy oroszlán. Zombiné leugrott a bakról, meghajolt, kulcsával kinyitott egy keskeny ajtót a ketrecen, bement, s a rácsot mindjárt be is csukta maga után. Hol vagy, Kandurka? Hol vagy, barátom? Valentin szinte nyöszörgött aggodalmában. Harisnyás homlokáról csorgott a veríték. János már itt volt, a farkával legyezte magát, kimelegedett az ugrálásban. De Kandurka...
1: Mi bajod van, te kislány? Kérdezte Róbert.
0: Hát, ha erre se nevetsz, nem tudom, mi tetszik akkor. Most úgy lesz a szám, hogy a direktorné felkölti az oroszlánt. Az először bebújik a paplan alá, aztán mégis fel kell. Leül a tükörhöz, leveszi a hálósipkáját, a direktorné beszappanozza, és úgy tesz, mintha megborotválná. Nem nagyszerű? Mire gondol a katona a csatában? A csatára gondol, nem a bajtársát siratja. Attillát kell megmenteni. Így szólt a parancs. Hogy is mondta az utasítás? Mielőtt az Attila száma megkezdődnék, el kell vonni az ápolók figyelmét, és ugyanazon a módon, ahogy bejöttek, Attillával együtt, ha másképp nem megy, ketrecestől, vele együtt vissza kell térni a követségi tisztásra. A szám végeztével már késő, mert a jelentés szerint Attila munka után annyira ideges, hogy nem lehet megkockáztatni vele se magyarázkodást, se menekülést. Kandurkám! Nem gondol Kandurkára! Zombinét nézte, aki az ágy felé hajolt, és az Attila fülébe csöngetett egy kis kézi csengettyűvel. Attila nem mozdult meg. Erre Zombiné újra a párna fölé hajolt, és rázta a csöngettyűt. Harisnyás hátra osont a ketrecek felé, és beszólt valamit a rácsokon át Arankának. Ekkor Valentin nagyot kiáltott, akkorát, hogy Robert és Pipó összerezzent, és még Zombi is oda pillantott a függönnyílás felé, de aztán mindjárt elkapta a szemét, olyan borzasztót látott. Mert egyszer csak megmoccant az Attila paplana, és Kandurka kiugrott a takaró alól, kikapta Zombiné kezéből a csengőt. Attila pedig hirtelen felült, kiugrott az ágyból, lekapta a hálósipkáját, és a direktorné fejébe húzta. Kandurka az ágytámláján állt, és vadul rázta a csengettyűt. A direktorné sóbálvánnyá merett, Attila meg jól megcsomózta az álla alatt a sapka zsinórját. Zombi ordítva odarohant a ketrechez, de mindenki azt hitte, hogy ez is beletartozik a számba. Az emberek egymásnak estek a nevetéstől, és éjjeleztek. A bohócok egyáltalán nem értették a dolgot, és még Pipó is azt mondta, ez talán meglepetés. Csak Robert kiáltozta, hogy valami nagy baj van, és mikor visszafordult, borzasztót visított. Keresztet vetett, és kirohant, mert azt látta, hogy Harisnyás kulcsot vesz elő, kinyitja a ketrec ajtaját, a hiúz, meg a medve kirohan, a taliga, a Lauretta taligája, anélkül, hogy valaki hozzányúlna, előre gördül. A medve befogja magát, a kígyó magától felmászik rá a hiúzzal együtt, sőt, a mókus is odaugrik, a cilinderes kutya ugatni kezd, erre Lauretta felugrik a taligába, a kutya mellé ül, a medve meg neki rohan a porond bejáratának. Robert hanyat homlok menekült ki a hátsó kapun, Pipót meg majdnem elsodorta József, ahogy berohant a porondra. A közönség magán kívül tombolt és tapsolt, éjjelzett, mert Valentin felállt a taligában és csókokat dobált. Zombi az ostorát csattogtatta, úgy rohant feléjük, de Gergely rámosolygott, integetni kezdett neki. Erre elsárgult, és ekkor Kelemen leugrott mellé, mert félt, hogy összetalál esni. Hát inkább karonfogta és sétálgatott vele. Oda nyomta a gitárját is a Zombi kezébe, aki engedelmesen tartotta reszkető kezében, a szeme egészen kidagadt, és a térde megmegrogyott, míg Kelemen vezette. Ám Kelemen csak sétáltatta fels alá, és közben jóságos hangon beszélt is hozzá, és a közönség cukorral dobálta őket, és ordított örömében. Közben József körbe-körbe rohangált a ketrec körül, és Valentin meglátta Gabrielt és Ginevrát. Most látta először nevetni Gabrielt, amióta él. Ott ültek a második sorban. Gabriel az orrát fújta, és Ginevra köhögött, mert torkára ment a cukor. Ez alatt Zombiné sikoltozott. A zenekarban dörgött a dob, és csattogott a cintányér. Attila leültette Zombinét a székre, bekente az egész fejét habbal, és meg is borotválta ugyanazzal a fakéssel, amelyen róla szokták lekapargatni a habot a szám folyamán. Kandurka pedig változatlanul az ágy szélén állt, és rázta a csengőt. Zombiné egy idő múlva feltűnően csendes lett. Szeme szája tele volt már habbal. Akkor József egészen közel ment a ketrechez, olyan közel, hogy azokat a láncokat, amelyekkel a keselyapó taligájához szokták erősíteni, János be tudta kapcsolni a karikába, ahova az imént a bohócok fogták be magukat. És akkor Valentin újra csókokat dobált. Kelemen elengedte Zombit, felugrott a József hátára. Aranka nekilódult a főbejáratnak, amely a legszélesebb volt, és óriási doppergés és cintányér csengés közben kirohant a ketreccel a mutatványos térre. A taps úgy dörgött utánuk, mint az ágyú. Zombit két bohóc kitámogatta egy mellékajtón. A közönség ennek is tapsolt. Azt hitte, ez is beletartozik a mulatságba. Aztán felállt, és ordítozott, hol azt, hogy oroszlán, oroszlán, hol azt, hogy kislány, kislány. De nem jött vissza senki.
1: Ugyan, hogy jött volna.
0: Zombiné hajnalra került meg, a város végéről gyalogolt haza, a ketrecet persze ott hagyta. A haja olyan volt a beleragadt habtól, mintha megőszült volna, és magával hozta az Attila sapkáját és piros hálóingét. Tizenkettedik fejezet. Reggel Ginevra nagyot sikoltott, amikor felhúzta a függönyt, és gyengéden a hátára fordította Valentint, aki rendes szokása szerint a hasán aludt. Valentin iszonyú álmos volt, egy szót sem értett az egészből. Ginevra doktornéninek akart telefonálni, kihúzta Valentint az ágyból, és aggodalmas arccal nyomogatta a homlokát.
2: Ah, persze, a paróka. Kinek volt ideje tegnap éjjel abban a zűrzavarban még azt is megvizsgálni, valóban eltűnt-e egészen a ragasztó a homlokáról. Megtapogatta a bőrét, a mézgás valami, amellyel Kelemen a kislányhajat a fejére erősítette. Apró, kemény pöttyökben fénylett a homlokán meg a füle mögött. Megvallotta Ginevrának, hogy játékból bekenték valamivel. Bekenték, mondta, nemhogy bekente magát, hazudni nem szabad. Ginevra összeszitta, nem is értette, elhinni sem akarta, hiszen mikor az este lefektette fürdés után, nem látszott rajta semmi. Kefével és szappannal próbálta lesikálni róla, Valentin kiabált, méltatlankodott. Csupa piros lett a bőre, s a pettyeket végül mégiscsak a mami körömlak lemosójával kellett ledörzsölni. Az oldotta a ragasztót is. Ginevra közben megenyhült, és azt ígérte, csak legyen jó fiú, legközelebb elviszi magával a cirkuszba. Ő tegnap ott volt, és így nem mulatott még soha életében. Főleg egy szám volt felejthetetlen. Abban egy kislány is szerepelt, de még egy macska is, aki csengőt rázott. Akár hiszi, akár nem, szakasztott olyan szürke macska volt, mint az ő kandurkájuk. Sőt, még a kislány is hasonlított egy cseppet Valentinhoz, persze csak külsejében, mert a szelíd, kedves, vidám kislány volt, nem olyan mogorva, ügyetlen fiú, mint ő. Az csókokat dobált, meg mosolygott mindig. Ő meg, Valentin, emlékezzék csak rá, esztendőkig nem akart köszönni senkinek. Jó, ma már köszön, de egyáltalán nem kedvesen. Azt kellett volna látni a Valentinnak, milyen mókásan kifutottak a ketreccel. Hogy is lehet így betanítani azokat az állatokat? Az az oroszlán úgy megborotválta a szép cirkuszos asszonyt, hogy öröm volt nézni. Csak legyen jó fiú, elmennek hamarosan. Volt valami Ginevra engedékenységében, vidám mozdulataiban, ami egyáltalán nem tetszett Valentinnak. Ginevra, ha tehette, mindig zsörtölődött. Ginevrát mindenre kérni kellett. És egy ilyen cirkusz dolognak régebben az lett volna a lefolyása, hogy Ginevra minden további ajánlat nélkül elmondja az esti élményeit. Aztán sokáig kéreti magát, hogy Valentin is vele tarthasson legközelebb. Ginevra mindig mindent megtett, mert alapjában roppant szeretett örömet szerezni, de felvillanyozta, ha kértek tőle valamit. Nehéz gyerekkora volt, rossz környezetben nőtt fel, durva emberek parancsolgattak neki reggeltől estig. Felnőtt korában szerette újra meg újra átélni, hogy kérnek tőle, hogy az ő elhatározásán múlik valaminek a teljesülése. Miért ilyen kedves Ginevra?
0: Mit tud Ginevra, amit Valentin nem? Kandurkát kereste a tekintetével, de Kandurka nem látszott sem erre. Éjjel a lábához feküdt, amikor hazajöttek, de ébredéskor már nem találta. Aggodalmasak nőtt, amikor a reggeli után észrevette, hogy Gabriel a medencét betonozza. Gabriel kérdés nélkül azt dünnyögte, nem sokára kihozhatja a flottáját, lehet tengeri csatát játszani. Szakás néni még mindig dagat volt, de már nem annyira. És mikor Valentin a konyhában a tejfeles bőre körül sündörgött, a tejfel volt a kedvence, nem kapta ki a kezéből, hanem maga szelt le neki mellé egy karé kenyeret. Soron kívül. Erre még nem volt példa. S hagyta, hogy elrontsa az étvágyát ebéd előtt. Kandurka nem volt sehol. Valentin pedig érezte, hogy valami baj van. Tapintható, szinte szagolható volt a baj a levegőben. A tűzliliom, aki időközben meggyógyult, azt mondta, ő nem hallott semmit, de Kandurkát látta elmenni hajnal felé a városi úton. A néni változatlanul ágyban maradt. Hoztak neki valami írást a várostól, de nem sikerült megtudni, mi van benne. Egyéb nem is történt ebédig. Ebéd után megjött Kandurka. Poros volt, rossz kedvű, fáradt, húzta a fél lábát. Egyenesen a konyhába ment ebédelni. Aztán sokáig tűnődve mosakodott a kertben. Valentin szorongó szívvel figyelte az ablakból. Kandurka láthatólag kitalált valamit végre, mert egyszer csak beugrott az iroda ablakon. Valentin azonnal felállt, hogy utána menjen és beszéljen vele végre. Már rátette a kezét a kilincsre, mikor meghallotta, hogy odabent tárcsázik valaki. Megtorbant. A néni az ágyban. Ginevra tereget. Gabriel a garázsban. Szakács néni főz. Kandurka telefonálhat. Kétszer egymás után hallotta a tárcsázást, végre aztán jelentkezett a szám. A beszélgetés befejezése után Valentinnak minden önfegyelmére szüksége volt, hogy eltitkolja Kandurka előtt, hogy mindent hallott. Kandurka a követséggel beszélt. Kérte Kálmánt, sürgesse meg az ubiszokat, mert Ginevra ma nagyon korán felhívta a kórházat. És az, ami a beszélgetésből kivehető volt, arra ösztönözte őt, hogy kigyalogoljon oda, és személyesen győződjék meg róla, hogy van mami. A külső falon kellett felkapaszkodnia, így juthatott be a szobába. Ez nem volt még baj, de mikor megtalálták, seprővel verték meg, a lábát is megsértették. Mami iszonyúan gyenge, alig tudja a kezét felemelni. Valaki üzenjen, vagy akár utazzék át a szigetre. Ha Valentin jól értette a beszélgetés végét, akkor este, ha a ház elcsendesedik, valamennyien a szigetre mennek. Megnézik Cocót, meglátogatják Attillát, és közben az ubiszok talán már csináltak is valamit. Míg Valentin kicsi volt, Ginevra hasztalan viaskodott vele, hogy lefektethesse délután. Valentin pici korában is nagyon hamar rájött, hogy kell lehúzni az ágy védőrácsát, és mindig kiszökött az ágyból, és pizsamában szaladgált fels alá a lakásban. Mami persze csak nevetett ezen, de Ginevra sokat bosszankodott miatta. És mostanában nem győzött csodálkozni, hogy Valentin magától lefekszik ebéd után, és szinte vacsoráig alszik. Most is így volt. Valentin lefeküdt a kis díványra, Ginevra rádobta a nyuszis takaróját, és megjelent végre Kandurka is, egy sántító, tisztára mosdott, de változatlanul rossz kedvű Kandurka. Nem szólt semmit, Valentin meg nem kérdezte. Kandurka se tud hazudni, az igazságot meg szeretetből hallgatja el. Odaölelte magához a nyuszis takaró alá, Kandurka valahogy elegyengedte a fájós lábát és a vállához simult. Valentin hüppögött egy kicsit, nem sírt, csak hüppögött. Kandurka volt fáradtabb. A néni a vacsoránása jelentkezett, és Ginevra is szokatlanul korán ment lefeküdni. Gabriel sose szeretett sokáig fennmaradni, a sofőr lakásban hamar elaludt a villany, és mégis ezen az estén majdnem meghiúsult a házból való kijutásuk. Szakács néni fogfájása ugyanis kiújult délutánra, semmi csillapító nem enyhítette. Kényában nem bírt megmaradni a szobájában, hanem fels alá sétált a kertben. Még 9:30-kor is csak sétált és nyögött. Kandurka meg Valentina függöny mögött izgult, mi lesz, ha Harisnyás nem találja őket 11 órakor a tisztáson, ahogy tegnap elváláskor megbeszélték. Nem is találta. Szakács néni szegény bement ugyan a szobájába, de az ablakban könyökölt és sóhajtozott még 11-kor is. Kandurka nem sejtette, hogy Valentin tudja, miért olyan ideges ő most arra a gondolatra, hogy ma éjjel nem jutnak el a szigetre. 11:12-kor aztán, amikor már minden reményük elszállt, megoldódott a probléma. Harisnyás nem győzte várni őket, ideges volt ő maga is, értük jött Fülöppel. Szakács néni még kínjában is érdeklődve figyelte, hogy ereszkedik a holdas, csillagos éjszakában egy felhő a kertjük felé. Mikor Harisnyás meghúzta az esőzsinort, be kellett kapnia a fejét és becsuknia az ablakot, mert valóságos vízözön zúdult a kertre. Ilyettében még a redőnyt is leeresztette, így nem látta, hogy az eső egy pillanat múlva már el is állt, és Valentin és Kandurka hirtelen felszaladt a létrán, amely a felhő hasából leereszkedett, s felhőstől, létrástól együtt eltűnik. János és Gergelyék az elmúlt éjjel Attilával együtt visszamentek a szigetre, így csak hárman voltak a Fülöp belsejében. Mindenről szó esett, csak Mamiról nem. Harisnyás aggodalmasan nézte a Kandurka lábát, amelyre Valentin még vacsora után dunsztkötést tett. Kandurka azt állította, hogy jobban van valamivel. A múlt estéről beszélgettek. Valentin még a kocsisok különös nyilatkozatát is említette. Nevettek is olykor, de azért nem volt igazi jókedve senkinek. Ezúttal valahogy nem is volt olyan jó és izgalmas a szigetre menni. A repülőtéren János várta őket. Harisnyásnak a lehető legsürgősebben a külügybe kellett mennie. Sokáig suttogtak, Harisnyás arca bizony elborult. Úgy döntöttek, hogy mindenki máshova megy, és Oféliánál találkoznak 4-kor. Kandurka azt mondta, felmegy a kórházba, rendbehozatja a lábát. Persze az Ubiszokhoz megy, gondolta Valentin. Harisnyás a külügybe, Valentinnak, aki Cocót akarja viszont látni, az iskolába kell mennie. Cocó minden másodnap délutános, ha sietnek, még elérheti csengetés előtt. Elsőnek Kandurka szállt ki a kórháznál, Harisnyás és János léptek ki másodiknak a külügy előtt, az autó Valentint vitte legtovább, és mikor megállt vele a Cocó intézeténél, azt ígérte, hogy 3:45-kor érte jön. Cocó szebb iskolába járt, mint Valentin. Sokkal nagyobb épület volt. Homlokzatát az osztályfalak szabályos kockákra osztották fel, ablaka nem volt egy se. Az egész homlokzat üvegből volt. Egy-egy helyiség előtt le lehetett ereszteni az üvegfalat, mint a Valentin osztálya ablakának a szellőztetőjét. És így a gyerekek mindig friss levegőn voltak, és a parkot és a sportpályát is láthatták.
3: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szabó Magda Szigetkék című regényéből hallottak részletet Rátóti Zoltán előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
4: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
5: Abigén.
6: A gyors gyümölcskertész.
7: Szent Péteres
8: erdője.
9: Házasságon innen.
10: Katalin. És
11: a gyerek.
12: A gólya kalifa.
13: Foszti fiú esete.
14: Pilátus testament. Szigetkék.
15: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak. Elhangzott műsorunkat ma 21 órától megismételjük. Ablak.
16: Ablak. Ablak.
4: Kárpátaljai magyarok, kárpátaljai beszélgetések. Az Európa Rádió magazinműsora szombaton és vasárnap 13 órától.

0: meghagynak tisztemen, a nagy harang az istenem. Nem későn, mindig rendesen kondítom,
1: mondja kentelem.
0: Mégsem volt egy jó emberem, ki lánykérőbe jön velem. Ha azért ne búsuljantalom, a tornyat így is meglelem.

az áldomás, megnyűgös ám a folytatás, barátom, mondja Tóbiás, magam maradtam, nem vitás, de ebben nem vagyok hibás, a lánykérés már nem szokás, meg hát az ember kutat át.

legyen, egyet se búsulj, Tóbiás, az élet így is elmegyen, se baj legyünk rá kempelen, csak az egészség meg.

Az Itthon ez hazában című koncertünk következő dalával a török világba látogatunk el. Tinódi Lantos Sebestyén szerzeményének egy rövid részletével az egri hősökre emlékezünk. Címe Egri Históriának sor.

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A kisadózó vállalkozások tételes adójának visszaállításán és széles körű kiterjesztésén dolgozik a kormány, jelentette be Magyar Péter szolnoki országjárásán. A miniszterelnök közölte, hogy ismét lehetővé tennék a cégeknek való számlázást és a nem főfoglalkozásúakra, nyugdíjasokra, valamint egyetemistákra is kiterjesztenék a kört. Emiatt a kata havi adóját emelni kell, az éves bevételi összeghatárt pedig 19 millió forintra emelnék. A kormányfő szombaton arról is beszélt, hogy 10 milliárd forintos várólista csökkentési program indul az egészségügyben, amely elsőként a protézis és szürkehályog műtéteknél hozhat eredményt. Hozzátette, hogy a kormányváltás mellett teljes rendszerváltásra, az igazságtétel megvalósítására és a korrupció feltárására is szükség van. Kiemelte a vízgazdálkodás fejlesztését, mint nemzeti ügyet. Végül pedig bejelentette, hogy a Tisza frakciótól mentelmi jogának egyhangú felfüggesztését kérte. Az MVM csoport felkészülten várja a 2026-27-es fűtési szezont. A biztonságos energiaellátáshoz szükséges feladatokat ütemezetten elvégezték. A földgázellátás terén a több mint 4 milliárd köbméter betárolt gáznak köszönhetően már rendelkezésre áll a lakosság téli ellátásához szükséges mennyiség. A paksi atomerőműben 3 blokk üzembiztosan üzemel, míg a negyedik a főjavítást követően hamarosan visszakapcsolódik a termelésbe. Az MVM az idén is több milliárd forintot fordít a hálózatok korszerűsítésére, új alállomások építésére és a kapacitások bővítésére. Emellett a Mátra Energia ZRT is elvégezte a karbantartásokat, és már épül a visontai új gázturbinás erőmű is. A vállalat azt is jelezte, hogy az egyszerűbb ügyintézés érdekében megújítják a földgáz ügyfélkiszolgálási rendszert. Egyeztetett az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium a kormánypárti frakció képviselőivel a parlamentben az oktatás területén zajló munkáról és a tervezett változásokról. Lannert Judit tárcavezető közösségi oldalán arról számolt be, hogy a megbeszélésen a helyi tapasztalatokat és javaslatokat is áttekintették a célzott fejlesztések érdekében. A miniszter emlékeztetett, az év végére készül el a magyar oktatás új stratégiája és új nemzeti alaptantervet is kidolgoznak, amelyet alapos előkészítés után vezetnek majd be. Hozzátette, hogy a tárca többségi konszenzusra építi az új oktatási rendszert. Ennek érdekében az elmúlt hónapokban már több száz egyeztetést folytattak, és a jövőben is széleskörű párbeszédre törekednek. A kedvezményes diákbérletek vásárlásakor az állandó diákigazolvány 10 jegyű kártya számát kell megadni a MÁV csoport figyelmeztetése szerint. Ezt kell a bérletre írni. Az oktatási azonosító szám már nem használható, az erre vonatkozó türelmi idő ugyanis június közepén lejárt, így az azzal kitöltött bérleteket ellenőrzéskor nem fogadják el. Állandó diákigazolvány hiányában a személyazonosításra alkalmas igazolvány számát kell használni, az ideiglenes igazolvány száma nem írható a bérletre. A levelezős vagy szakmai oktatásban résztvevőknek a diákigazolvány mellett kréta igazolást is be kell mutatniuk a jogosultság igazolásához. Az online vásárolt jegyeket és bérleteket név és születési dátum alapján kötik a használóhoz, a jogosultságot pedig az előírt dokumentumokkal kell igazolni. A helyi közlekedésben eltérhetnek a feltételek, ezért érdemes előre tájékozódni az adott település díjszabásairól, tájékoztat a MÁV. A református közösségek számára a természetvédelme nem csupán környezeti kérdés, hanem hitből fakadó felelősség is. Idén szeptember 27-e és október 4-e között tartják a Teremtés hetét, amelynek központi mottója a víz fakad, ahová ez a folyó eljut, élet lesz. Az esemény sorozathoz segédanyag is készült, amely meditációkkal, imádságokkal és interaktív foglalkozásokkal segíti az elmélyülést. A teremtésvédelmi munkacsoport emellett pályázatot is hirdetett helyi teremtésvédelmi és vízmegtartó akciók támogatására. A kezdeményezések a programok hivatalos űrlapján regisztrálhatók. A szervezők várják a református gyülekezetek, iskolák és közösségek jelentkezését, hogy a közös odafigyelésből új élet sarjadhasson.
0: Az időjárásról.
1: Általában felhőtlen, kisi gomoly felhős, száraz idő várható, északkelet felől időszakosan megnövekedhet a felhőzet. A déli szél az északnyugati tájakon megélénkülhet. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 25 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 4 és 10 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kárpátaljai magyarok, kárpátaljai beszélgetések. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Ablak című magazin műsorunkban. Én Birta Zoltán vagyok. A következő percekben Kárpátalja van terítéken. Kérem, tartsanak velünk, jó rádiózást kívánok!

0: Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
1: Nézzük is a mai témáinkat egy kis ízelítő adásunkból.
2: Egy célja tulajdonképpen a határmenti térségek, és így hozzátéve még az Ivano-Frankivszk megyét is. A kis és középvállalkozásokat szeretük volna támogatni azáltal, hogy létrehoztunk közöttük egy ilyen párbeszédet és lehetőséget az együttműködésre.
3: Több ország ifjúsági szövetsége vett részt ezen az alkalman. Érkeztek Magyarországról, Csehországból, Ausztriából, Lengyelországból, Romániából ifjúsági szervezetek több taggal, vezetőkkel egyaránt.
1: Jövünk a részletekkel, kérem, tartsanak velünk!

0: Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra. Emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
1: A Viber vonal túlsó végén várakozik Szabóné Czap Andrea, a Tisza ETT igazgatóasszonya. Halló, halló!
2: Igen, szép napot kívánok, és köszöntöm én is a hallgatókat.
3: Több mint 10 éve tervezett határfejlesztések indulhatnak el a következő időszakban, legalábbis a már korábbi tervek alapján, mintha előrelépést láthatnánk nagyon sok szerteágazó területen. Milyen találkozások zajlottak, és milyen két megyek közötti kapcsolatokat érdemes megemlíteni a legutolsó találkozások apropóján?
2: Az elmúlt héten egy Európai Uniós pályázatunknak a záró rendezvénye került megrendezésre az Ungvár melletti Derevinszky Kúperben. Ez a Business Bridge projektünknek volt a záró rendezvénye, melynek fő partnerei voltak az ukrajnai Kárpátai megyei regionális fejlesztési ügynökség, az Ivano-Frankivszk megyei regionális fejlesztési ügynökség, valamint a Váramarosi kis- és középvállalkozások fejlesztési központja, és mi, mint a magyar oldalról a Tisza Európai Területi Társulást vettünk részt ebben a projektben, melynek célja tulajdonképpen a határmenti térségek, és így hozzátéve még az Ivano-Frankivszk megyét is, a kis- és középvállalkozásokat szerettük volna támogatni azáltal, hogy létrehoztunk közöttük egy ilyen párbeszédet és lehetőséget az együttműködésre.
3: Mit kell tudni a területekről? Milyen területeken működik együtt a két megye? Nem első uniós sikeres pályázatról beszélünk. Az elmúlt 15 évben mik voltak azok a területek, amik kiemelkedők, és az elmúlt években felgyorsult eseményeket látva, mik azok, ahol már valóban gyümölcsökről beszélhetünk?
2: Igazán az alapításunkkor minden olyan területet felsoroltunk, amely szükségessé válik ahhoz, hogy a két megye együtt tudjon működni. Itt a környezetvédelemtől a Tisza és Mellifolyónak a védelme, a határ átkelők biztonságosá tétele, képzések és kis- és középvállalkozások támogatása, energetika. Tehát minden olyan területet felsoroltuk annak idején az alapításunkkor, ami mindkét régiót, mindkét megyét érintő problémák megoldására lehet segítség. Az elmúlt években főként olyan projekteink voltak, amelyek a környezetvédelemmel foglalkoztak. Az elmúlt 2-3 éve viszont szélesült, azáltal a szélesedett a skálánk, hogy különbözőbb másabb projektekben is részt vettünk. Itt megemlíthetném a LIDAC projektünket, amely az önkormányzati dolgozók számára projektmenedzseri képzést biztosított, mint Kárpátalján, mint nálunk Szabolcs-Szatmár megyében és Kassai régióban. Ezáltal is az önkormányzatok számára kapcsolatépítést tudtunk biztosítani. Ennek a projekt keretében lesz majd novemberben egy nagyobb rendezvényünk itt Nyíregyházán, ahová ugyancsak önkormányzatokat várunk, és partnerépítési lehetőséget tudunk biztosítani. Ugyanakkor sikeres pályázatunk a határátkelők biztonságossá tétele projektünk, melynek a héten lesz Ungváron is egy rendezvénye, tehát most egy ilyen nagyon rendezvényes és konferenciás időszak, amelyben felmértük azt, hogy a határ átkelők fejlesztése milyen stádiumban áll az ukrán oldalon és a magyar oldalon, hiszen ha valamilyen fejlesztések készülnek mondjuk az ukrán oldalon, arról mindenképpen hozzá kell csatlakozni a magyar oldalnak is, ahhoz, hogy ennek eredménye is legyen, hiszen ha mondjuk ukrán oldalon megépítenek egy nagyon jó határátkelőt, ahol el tud indulni egy busz, viszont a magyar oldalon nincsenek fejlesztések, és egy kis határátkelőről beszélünk, és nem tud fogadni buszt, akkor ez nyilván olyan problémákat fog előidézni, aminek tehát nincs értelme az ukrán oldali fejlesztésnek, hogyha nincs válasz rá a magyar oldalról. Tehát ezt azt gondoljuk, hogy azzal, hogy létrehoztunk egy kutatáson alapuló stratégiát, ebből tudomást szerezhet mindkét megye, mindkét ország arról, hogy milyen fejlesztések várhatóak, és milyen fejlesztéseket terveznek a másik oldalról. Tehát igazán szerteágazó projektjeink voltak, és a közeljövőben is remélhetőleg fogjuk tudni folytatni ezt a célunkat, hiszen nagyon sok projektet nyújtottunk be az év folyamán, amelynek a év végé felé már várjuk az eredményeit.
3: Beszélgessünk kicsit a határátkelő helyek fejlesztésével. Mik a konkrét projektek, tervek, amelyek biztosan terítéken vannak?
2: Jelen pillanatban, amiről mi tudunk, az a Barabás Kaszony-Barabás határátkelőnél, ott az ukrán oldalon nagyobb fejlesztésekre készülnek. Igazán azt látjuk, hogy ukrán oldalon sokkal több terv és fejlesztési cél van jelen pillanatban. Azt tudjuk, hogy stratégiai célpontként vannak tulajdonképpen számon tartva az ukrán oldali határátkelők, hiszen mindenképpen meg kell növelni a határátkelőknek az áteresztő képességét. Látjuk azt, hogy Kaszonyban is, pontosabban Asztinynál is újra megindult az ukrán oldali határátkelőnek a fejlesztése és felújítása, ami majd később lehetővé teszi azt, hogy valamilyen szinten tehermentesítse a Csap-Záhony határátkelőt azáltal, hogy majd Beregsuránynál is tudnak majd átkelni a határon a nagyobb autók, és tehát a teherforgalom megindulhat. Tehát ezek azok a lényeges pontok, amelyek tehermentesíteni próbálnak más jelen pillanatban eléggé megterhelt határátkelő pontokat.
1: A teherforgalom mellett a kerékpáros közlekedés is egyre jobban fókuszba kerül, mint Ukrajnában, mint Magyarországon.

0: mindkét megye ennek a célnak az irányába. Van is ezzel kapcsolatosan benyújtott pályázatunk, amelynek reméljük és várjuk, hogy novemberben már pozitívan tudjunk nyilatkozni, hogy megnyertük és tudunk ebben tovább fejlődni. Igen, itt magyar oldalon is elég jól és folyamatosan kiépülő kerékpár hálózat van, és azt látjuk, hogy ez az ukrán oldalon is egy prioritás lett. Kezdve onnan, hogy akár a hegyvidéki szakaszokon is, tehát hogy nem csak a határmenti régióban, de a hegyvidéki részen is egyre jobban vannak, ha nem is kiépítve fizikailag, tehát nem betonozott és aszfaltozott kerékpárutak, de kitáblázva és a kerékpárosok számára biztonságosát téve vannak már ilyen kerékpárutak, melynek tényleg az a célja, hogy bekötődjünk így egy közösen egy ilyen körbe, és akár Szlovákiát érintve, tehát egy ilyen körbe átjönni, mondjuk Nagy Hódosnál eljönni egész a mi megyénken keresztül vissza Szlovákián át Ukrajnába. Tehát, hogy ez egy valós cél, nagyon sok helyen már ez egy megvalósítható folyamat, és reméljük, hogy folyamatosan mi is hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy ez folyamatosan fejlődjön, hiszen a cél az közös.
1: Beszélgessünk arról egy kicsit, hogy milyen szerepet játszhat a közeljövő együttműködésnek a kivitelezésében az uniós források, mert ugye maga TISZ-LTT és uniós források alapján végzi jelentős terveit. Mennyire lehet ebben a közös munkában az unió, mint egyfajta gazdasági háttér?
0: Igazság szerint valóban, tehát a TISZ-LTT megalakulása óta uniós források felhasználásával tudja a feladatait ellátni. Mint említettem, az elmúlt évben is több 7-8 projektet is benyújtottunk uniós forrásokra különböző területeken, és ez mindegyiket ugye az Ukrajnában megvalósulni vágyó projektekre. És a közeljövőben is készülünk majd a következő, majd a 2028-as beadási szakaszokra már előkészületeket megkezdtük, a problémaköröket felmérjük. Tehát mindenképpen mi az uniós forrásokra tudunk hagyatkozni, és azokat tudjuk hatékonyan, legalábbis igyekszünk hatékonyan felhasználni arra, hogy a két régiónkat, a határmenti régiót mindenképpen erősíteni tudjuk.
1: Egy nagyon fontos találkozó zajlott szintén a hétvégén a C8-ak névvel, nagyon sok szintű volt, önök is jelen voltak ezen a találkozón.
0: Igen, ez egy nagyon magas színvonalú és nagyon, én azt gondolom, nagyon fontos rendezvény volt a hétvégén. Megtisztelő volt számunkra, hogy meghívást kaptunk erre az eseményre, és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyét tudtuk képviselni ezen a rendezvényen. Nagyon sok érdekes számunkra és érdekes panelen vehettünk részt, külön találkozókon is, és valóban olyan régi régió barátokkal, ismerőségekkel találkoztunk, akikkel jó volt újra együtt a jövőt tervezgetni, illetve sok új kapcsolatra is szert tudtunk tenni, amelyeknek köszönhetően azt gondolom, hogy tovább tudjuk erősíteni a TISZ-LTT szerepét Ukrajnában is. Magát az ETT, mint fogalom, és maga az ETT-nek a fontosságát is ezáltal valamilyen szintén azt mondom, hogy tudtuk erősíteni ezen a hétvégén.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy időt szántánk és beszélgethetünk a témákról, és próbáljuk nyomon követni a két megyének az együttműködését, illetve az uniós forrásoknak a felhasználását vidékünkön. Sok erőt és kitartást kívánunk a munkáinkhoz.
0: Hálásan köszönöm, és önöknek is minden szépet és minden jót, és minden kedves hallgatónak csodálatos napot kívánok.

0: ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
1: A vonal másik végén köszöntjük Dobsa Istvánt, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ifjúsági szervezetének elnökét. Szervusz, hallasz-e bennünket?
2: Szervusztok, én is megtiszteltel köszöntelek titeket és minden kedves hallgatót egyaránt.
3: C8-ak elnevezéssel egy nagyszabású nemzetközi konferencia zajlott a hétvégén, ahol az ifjúsági szekcióban több Kárpátalján működő ifjúsági szervezet is jelen volt. Mit kell tudni ennek a találkozónak a hátteréről?
2: Igen, a találkozót az elsősorban hívták életre az Ivano-Frankovszki-Bukovel területen. Egy fantasztikus szépségű területről beszélünk, és hát mi ezt pozitívan értékeltük, hogy az ifjúsági szervezet is meghívást kapott. Tehát ezzel lehetőséget kaptunk, hogy a magyar közösség ifjúsági részét is tudjuk képviselni az alkalmon. A tájékoztatás szerint, és aztán ugye a tapasztalataink is erről győztek meg minket, több ország ifjúsági szövetsége vett részt ezen az alkalmon. Érkeztek Magyarországról, Csehországból, Ausztriából, Lengyelországból, Romániából ifjúsági szervezetek több taggal, vezetőkkel egyaránt. És mi maga a C8-as, ez egy sokrétű konferencia volt, ez egy politikai-gazdasági konferencia, de az ifjúsági szervezet és ifjúsági szövetség delegáltjaival mi hárman voltunk, mi az úgynevezett Young Leader ifjú vezetők szekcióban vettünk részt, és képviselhettük az ifjúsági szervezetet. Egyrészt lehetőségünk volt bemutatni az eddigi munkánkat, másrészt pedig volt egy workshop része a délutánnak, amikor igazából ilyen kis csoportos munkákban került sor a egymás jobban megismerésére, és itt valóban ez egy remek alkalom volt, hiszen több órányi alkalom volt arra, hogy megismerhessük egymást, és röviden bemutatjuk a munkánkat. Én örülök annak, hogy részt vettünk, és örülök annak, hogy az ifjúsági szövetség munkáját azt be tudtuk mutatni. Hát, ha fogalmazhatok így, talán nemzetközi szinten.
1: Nagyon izgalmasan hangzik az, hogy itt több ország ifjúsági vezető is képviseltette magát. Melyek a közös kapcsolódási pontok a többi ország ifjúsági szervezeteivel? Mi az, ami közös, akár problémát tekintve, akár közös cél tekintve?
2: Igen, a kérdés az nagyon jogos, és ez a délután folyamán ugyanúgy fölmerült, hiszen azután, hogy picit megpróbáltuk megismerni jobban egymást és egymás munkáját, ugyanez volt a feladat, hogy azokra a kihívásokra próbáljuk meg közös választ találni, amelyek jelenleg minden régióban adottak. És én most megosztom a elhangzottakat és a tapasztaltakat. Én a workshop munkában az osztrák ifjúsági szervezet és a lengyel ifjúsági szervezet vezetőivel voltam közösen, és arról konzultáltunk, hogy hát jelenleg talán a legnagyobb kihívás a fiataloknak, az ifjúsági korosztálynak a megszólítása, hiszen a digitális világ, a digitális közeg az sok esetben elszippantja a fiatalokat, és a valódi közösségi alkalmak azok egyre kisebb mértékben tudnak megvalósulni. Ugye nálunk itt ezt az egészet megtűzdeli még egy háborús időszak, amely most már ugye aktív szakaszában 5. éve tart, és hát a külföldi barátaink nagyon elcsodálkoztak azon, hogy mikor mi prezentáltuk, hogy ennek ellenére egyébként itt megvalósulnak közösségi alkalmak, kisebb-nagyobb focitornák, csakversenyek, különböző pályázat, fotópályázatok, vagy éppen jótékonysági alkalmak, vagy félmaratonok, akkor nagyon-nagyon rádöbbentek arra, hogy minden nehézség ellenére, hiszen itt azért a hadiállapot az rendkívül komoly puszterheket ró egy ilyen szervezésre, mégis van élet és van közösség. Nekem úgy tűnt, hogy ők nagyon pozitív irányba lepődtek meg ezen, és talán mi még inspirálni tudtuk az irányba őket, hogy valószínűleg akkor, hogyha egy háborús országban meg lehet ezt szervezni, meg lehet tenni, akkor nyilvánvaló ott, ahol nincs hadiállapot, talán könnyebb. És beszéltünk még a fiataloknak a mentális egészségéről, hiszen ez is egyfajta problémát jelent. Hát az előbb is említett okokra hagyatkozva. Igazából a szociális készségeik azok tompulnak, a közösségi kommunikáció, egymás felé fordulás, az empátia, ezek mind-mind olyan problémás kérdések, amelyek jelen vannak, én azt hiszem, minden ifjúsági közegben, Lengyelországtól egészen Ukrajnáig, de szerintem a világ bármely más pontján is sajnos aktuális kérdések ezek.
1: Mi az, amit a külföldön tevékenykedő ifjúsági szervezetek tapasztalatából érdemes tovább gondolni itt Kárpátalján?
2: Tehát én azt gondolom, hogy a külföldi ifjúsági szervezetek egy nagyon magabiztos és jól működő nemzetközi hálózattal rendelkeznek, ismerik egymást külföldi szervezeteit is, és azt szűrtük le, hogy mi egészen erősek vagyunk lokális szinten, tehát itt jó szervezetek vagyunk, viszont fontos a külkapcsolatok, szimbolikus külkapcsolatok erősítése is. Ebben az irányban fogunk próbálni nyitni, felvenni a kapcsolatot. Első körben ez egy remek kapcsolatépítési lehetőség volt. Most az a feladat, hogy ezeket az újonnan szerzett kapcsolatot ezt tovább nyitva tartsuk, és esetleg majd saját eseményeinkre is hívjuk meg őket. És ugyanezért érvényes az ukrajnai ifjúsági szervezetekre is. Nagyon sokan voltak belső ukrán területekről, Zsitomírból, Ternopilból, Lembergből, és Kijevből természetesen, és ott is nagyon sokat beszélgettünk velük. Voltak olyanok, akik tudták azt, hogy igen, Kárpátalján van egy aktív és jó szervezett magyar közösség, de olyanok is voltak, akik fölkapták a fejüket, és igazából nem tudták hova tenni ezt a kérdést. Én azt hiszem, hogy nekünk fiatal közösségnek is ezfajta feladatunk az, hogy jó kommunikáljunk és építsük kifelé a kapcsolatokat, mind belföldön, tehát belső ukrán területek felé, ukrán ifjúsági szervezetekkel, ugyanúgy, mint a szomszédos országok ifjúsági szervezeteivel egyaránt. Nekünk ez egy ilyen közös tapasztalat volt.
1: Rövid vagy hosszú távon esetleg sikerült-e valamilyen közös dologban megegyezni, közös program, bármilyen közös tevékenységben?
2: Abban tudtunk megegyezni, és abban jutottunk egyességre, egyhangú egyességre, hogy hát elcseréltük egymással a kontaktjainkat, és abban maradtunk, hogy a közeljövőben folyamatosan tartjuk majd a kapcsolatot egymással, beszámolunk a munka alakulásával, és amint alkalom lehet arra, hogy akár közös eseményekben is tudjunk gondolkodni, akkor igyekszünk nyitottak lenni, hogyha minket hívnak, akkor mi megpróbáljuk megszervezni, hogy részt tudjunk venni egy külföldi eseményen, és hát mi meg úgy próbálunk meg dolgozni, hogy legyen alkalmunk meghívni majd őket valamilyen helyi alkalomra.
1: Az ifjúsági szervezet képviseletén túl, tehát mint résztvevő, sikerült esetleg más műhelyek munkájába belelátni, valamilyen más jellegű munkát is megismerni?
2: Igazából erre nekünk nem igazán volt sok lehetőségünk, mert célzottan így volt szervezve ez a hétvége, ami hát nagyon sok magasrangú és külföldi vendég is részt vett, ebből adódólag a biztonsági intézkedések azok nagyon-nagyon komolyak voltak. Hát számunkra is sokszor döbbenettel figyeltük azt a munkát, ami ezt a számított megelőzi, vagy éppen zajlik. Ezért nem igazán lehetett egyik helyszínről a másikra áthaladni, csak úgy engedély nélkül, mert beléptetőkapuk voltak, különböző személyek védték ezeket a helyszíneket, de a megnyitón ott voltunk, láthattuk, hogy hogyan kommunikálnak egymással a felek, láthattuk azt a protokollt, ami ilyenkor működik, és azt hiszem, hogy ez is, különösen a fiataljaink számára, ez is egy érdekes, és hát egy jó tapasztalat volt, hogy hogyan működik mondjuk a nemzetközi protokoll egy ilyen nagyobb eseményen.
3: Említetted, hogy más ifjúsági szervezeteknek is a fiatalok megszólítása feladatuk és egy nagy kihívásuk is. Ezen a területen találkozhatok ugyanolyan problémákkal mondjuk más országbeli ifjúsági vezetők oldaláról?
2: Igen. Tehát én személy szerint a Csehországból érkezett vezetővel és a Lengyelországból érkezett vezetővel tudtam konzultálni, és ők legnagyobb kihívásnak ezt tették, hogy náluk a külföldi ifjúsági szervezeteknél költséghatékonyan működnek, tehát kevésbé panaszkodtak a költséghiányra, Viszont sokkal inkább panaszkodtak arra, hogy nehezebben tudják megszólítani a fiatalokat, és ebben tapasztalatot kértek tőlünk. Mi igazából azt tudtuk mondani, hogy sok esetben személyesen keressük meg őket, meg hát nehéz dolog az, mikor sokáig nem tudunk megszervezni egy eseményt, és mégis van valami, amit látják, és az egyfajta, amit látnak, és ez egyfajta hívó szóként működhet. Mi inkább a fordított problémára panaszkodtunk, tehát nálunk igazából a finanszírozási kérdések azok sokkal komolyabb kihívást jelentenek. Hát tapasztalatcserének mindenképpen jó volt, és talán tudunk segíteni, vagy tudjuk segíteni egymás munkáját. Szó volt itt egyébként a közös EU-s pályázati projekteknek a beadásáról is, tehát azt is pozitívan értékelem, hiszen ezek a EU-s pályázatok, ezek mindenképpen több lábúak, azaz szükség van más EU-s tagállamok ifjúsági szervezeteire, tehát ebből a szempontból is én hasznosnak értékelem ezt a hétvégi találkozót, hiszen ezekkel a kontaktokkal akár tudunk készülni közös projektekre is.
3: Nagyon szépen köszönjük, hogy időt szántál ránk és beszámoltál erről a C8-as konferenciáról. Örülünk, hogy ilyen szinten is sikerült bemutatni a KMKSZ-nek a működését, munkáját és közösségét.
2: Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget, és további szép napot és áldott napot kívánok nektek is, és minden kedves hallgatónak egyaránt.
1: Köszönjük. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Dobsa Istvánnal, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ifjúsági szervezetének elnökével beszélgettünk.

0: utak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
1: Tisztelt rádió hallgatóink, ennyi fért a mai adásunkba, szeretném megköszönni a figyelmet. A szerkesztő munkatársaim nevében kívánok áldott napot és jó rádiózást. Birta Zoltán búcsúzik Önöktől, Isten velünk, a viszonthallásra.
0: Európa Rádió Kárpátaljai magazin műsorát hallották. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei református stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.

0: 14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot indít a kormány, amely legkésőbb január 1-től látható eredményeket hozna. Elsőként a leghosszabb várólistájú területeken, így a csípő és tért protézis, valamint a szürkehályog műtéteknél csökkentenék a várakozási időt. A forrásokból a kapacitások bővítését és új orvosi termékek létrehozását finanszíroznák, szükség esetén akár éjszakai munkavégzéssel is. A cél az, hogy a járóbetegellátásban 2, a fekvőbetegellátásban pedig 6 hónap legyen a maximális várakozás. Az ígéretek szerint 2027-ben 500 milliárd forinttal több jut majd az egészségügyre, mint az idei esztendőben. Szigorúbb feltételekkel lép életbe a vagyonadó 2027. január 1-től a korábban vállaltakhoz képest, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök szombaton a szolnoki országjárásán. A kormányfő tájékoztatása szerint egy meghatározott 500 milliárd forintos összeghatár felett az adókulcsa akár a korábban tervezett 1%-nál is magasabb lehet. A részletes szabályokat Kármán András pénzügyminiszter fogja majd nyilvánosságra hozni a jövőben. A vagyonadó bevezetése a Tiszapárt egyik legtöbb támogatást kapott vállalásának számított. A kormányfő hozzátette, hogy a tervezett intézkedést a fideszes szavazók körében is kifejezetten kedvező fogadtatás kísérte. Az energiahatékonysági címkéket és adatlapokat vizsgálja a Fogyasztóvédelmi Hatóság a hagyományos üzletekben és a webshopokban. A kormányhivatalok idén főként az okostelefonokat, táblagépeket és elektronikus kijelzőket ellenőrzik a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság irányításával. A hatósági kontroll a kötelező címkék meglétére, a formai követelményekre, valamint a reklámokra és promóciós anyagokra is kiterjed. A tavalyi tapasztalatok szerint a boltok harmadánál a webáruházak több mint felénél találtak jogsértéseket az ellenőrök. Az intézkedés célja, hogy a vásárlók pontos tájékoztatást kapjanak, és a gyártók is jobban betartassák az uniós előírásokat. A turisztikai szálláshelyek forgalmáról, a külkereskedelemről és az ipari termelői árakról is közöl friss adatokat az előttünk álló héten a Központi Statisztikai Hivatal. Szerdán jelennek meg az augusztusi ipari termelői árak, valamint a külkereskedelmi forgalom legfontosabb statisztikái. Ugyancsak szerdán teszik közzé a turisztikai szálláshelyek augusztusi vendégforgalmának és vendégéjszakáinak alakulását. Csütörtökön a kormányzati szektor első féléves és második negyedéves egyenlegéről, valamint a hiány adatairól ad tájékoztatást a KSH. Ugyancsak csütörtökön hozza nyilvánosságra a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság a szeptemberi Beszerzési Menedzser Indexet. Jelentős gazdasági értéket teremt a globális üzleti rendezvényágazat a Magyarországi Rendezvény Szervezők és Szolgáltatók Szövetsége szerint. A friss nemzetközi tanulmány adatai alapján tavaly világszerte több mint 1,5 milliárd résztvevőt vonzottak ezek az események. A szektor közvetlen költése 2025-ben elérte az 1300 milliárd dollárt, amivel olyan ágazatokat előzött meg, mint a légi közlekedés. Az üzleti rendezvények tavaly összesen 24 millió munkahelyhez járultak hozzá világszerte, a teljes GDP hozzájárulásuk pedig hatalmas volt. A szakemberek előrejelzése szerint a közvetlen költések összege 2028-ra akár az 1600 milliárd dollárt is elérheti. Nagyszabású nemzetközi gyakorlatot tartottak Miskolcon a Diósgyőri Dam területén, ahol füstlángok és földön fekvő sérültek fogadták szombaton az érkező mentőcsapatokat. A megrendezett nem valós eseményen magyar és szlovák önkéntesek vettek részt. A Borsodabói Zemplén megyei Tűzoltó Szövetség által szervezett projektben összesen 18 helyszínen oldanak meg még feladatokat. A forgatókönyvek között épülettűz, árvízi védekezés, vízből mentés, közlekedési baleset és eltűnt személyek keresése is szerepel. A program célja, hogy a szervezetek tagjai a valódi veszélyhelyzetek előtt megismerjék egymás munkamódszereit és gyakorolják az összehangolást.
0: Az időjárásról.
1: Általában felhőtlen, kicsi gomoly felhős, száraz idő várható, északkelet felől időszakosan megnövekedhet a felhőzet. A déli szél az északnyugati tájakon megélénkülhet. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 25 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 4 és 10 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A gyermekek éve az Erdélyi Református Egyházkerületben.
2: Mindenképpen fontos szempont volt, hogy ne egy újabb teljesítendő feladatot adjunk a családnak. Ezért törekedtünk arra, hogy egy állítat legyen rövid, világos, kapcsolódjon a gyermek életéhez, korához, vezessen el egy-egy bibliai igazsághoz, és adjon lehetőséget, teremtsen alkalmat néhány percnyi beszélgetésre vagy közös imádságra. Ha egy ilyen rövid együttlétből őszinte szülő-gyermek vagy nagyszülő-unoka beszélgetés születik Istenről, akkor a könyv már elérte a célját.
1: A Krödély.
3: Bárki jelentkezhet, aki betöltötte a 18. életévét, és még nem lett 30 éves. Ez jó is és rossz is egyben, mert csodálatos lehetőség, amint már említettük, és amikor megfogalmazódik egy ilyen igény vagy érzés a fiatalnak a szívében, akkor felkeresheti a szervezetünket, elérhetnek bennünket Facebookon, e-maileket is fogadunk a krodel2009@gmail.com e-mail címre.
1: Október 1-től 8. alkalommal várja a háromfős csapatok jelentkezését az erdélyi könyvfalu olvasójáték.
4: Amit akkor már tudtunk, vagy tudtak a kollégák, az az volt, hogy feltétlenül arra szeretnénk törekedni, hogy a gyerekeket, fiatal felnőtteket a könyvhöz, az olvasáshoz közelebb hozzuk, és azt is tudtuk már az elejétől, hogy valahogy egy olyan keretet szeretnénk biztosítani, ami kilép egy picit az iskolai kompetitív jellegű extrakurikuláris tevékenységekből. Tehát, hogy mindenképpen olyat szerettünk volna ajánlani, ami nem versenyezteti a gyerekeket, hanem az olvasás élményével próbál hatni rájuk.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Gyermekelhítatos könyvet ad ki az Erdélyi Református Egyházkerület. Az Erdélyi Református Egyházkerületben meghirdetett gyermekek éve többet adott egy tematikus évnél. A gyermekprogramok által közelebb hozta egymáshoz a gyülekezeteket, a gyermekeket pedig az egyházhoz. Az iskolákban zajló áhítatok támogatására, de egy közös, meghitt családi programként is használható gyermekelhítatos könyvet állítottak össze az egyházkerület lelkipásztorai, amelyet szeptember 25-én mutatnak be a Farkas utcai templomban. A gyermekek évének eddigi tapasztalatairól, majd az áhítatos könyv megszületéséről Jakab Istvánt, generális direktort kérdezte Pilbák Kincső.
2: A gyermekek évét hirdettük meg, ami rengeteg tervet szült az egyházkerület részéről, és valószínű rengeteg elvárást jelentett a szülők részéről. Most fél időben visszatekintve és előre tekintve, hogyan látja, mennyit sikerült ezekből a célkitűzésekből élesben a gyülekezetek szintjén is megvalósítani?
3: Valóban az Erdélyi Református Egyházkerület az idei a 2026-os esztendőt a gyermekek évének nyilvánította. Tettük ezt azzal a szándékkal, hogy a gyermekek felé végzett evangelizációs szolgálat szükségességét még inkább hangsúlyozzuk. Immáron túl vagyunk az év felénél, nagyjából látni lehet, hogyan alakul ez az évünk a tematikus év szempontjából is. Az összegzés ideje még odébb van, de néhány következtetés már levonható. Mindenekelőtt hangsúlyoznám, hogy a gyermekek éve számunkra nem elsősorban egy újabb programsorozat, hanem szemléletformálás. Szeretnénk minél inkább a figyelem középpontjába helyezni a gyermekeket és a családokat. És így fél időn túl azt látjuk, hogy nagyon sok gyülekezetben valóban megmozdult valami. Új kezdeményezések indultak el, a meglévő gyermekprogramok pedig új lendületet vettek. Természetesen nem mindenütt egyforma intenzitással, de véleményem szerint a tematikus év egyik legfontosabb eredménye az, hogy sokat és intenzíven beszélünk a gyermekek helyéről és jövőjéről az egyházban. A számos egyházkerületi, egyházmegyei és egyházközségi programból most egyetlen egyet szeretnék kiemelni, amit nagyon-nagyon fontosnak tartok. Több gyülekezetben megszerveztük és megtartottuk idén január-február hónapokban az egyetemes imahét mintájára a gyermekek imahetét. Ez egy teljesen új kezdeményezés, és nagyon áldásosnak bizonyult.
2: Mennyire veszik ki a részüket a lelkipásztorok, a vallástanárok akár?
3: Hát az a tapasztalatom, hogy nagyon sok lelkipásztor komolyan vette ezt a lehetőséget, ezt a felhívást, és nem egyszerűen egy újabb egyházkerületi programként tekintünk rá. Ennek számomra különösen szép bizonyítéka, hogy az áhítatos könyvünk elkészítésébe, az áhítatok megírásába a felkért megszólított 70 lelkipásztor közül 66 lelkipásztor válaszolt igennel, azaz kapcsolódott be ebbe a munkába. Ez azt jelzi, hogy van bennünk közös felelősség azért, hogy a következő nemzedék számára is érthetően és hitelesen adjuk tovább az evangéliumot. A gyermekek éve arra is lehetőséget adott, hogy még inkább partnerként tekintsünk a vallástanárokra. Vallástanárok nélkül gyermekmisszióról alig ha beszélhetünk komolyan, hiszen ők hetente olyan gyermekekkel is találkoznak az iskolákban, ahol tanítanak, akiket a gyülekezeti alkalmakon nem vagy nagyon ritkán érünk el. Ugyanakkor őszintén ezt be kell ismernünk, hogy ezen a téren még bőven van tennivalónk. A gyülekezet, a lelkipásztor, a vallástanár és a családok együttműködését tovább kell erősítenünk. Október hónapra tervezzük a vallástanárok és lelkipásztorok egyházkerületi szintű találkozóját, amire nagy reményekkel tekintünk előre.
2: És milyen volt a tematikus évnek a valós fogadtatása a bázison, a kis és nagy közösségekben? Hogyan mozgatta meg meglátása szerint a gyülekezetek más rétegeit, a presbitériumokat, a nőszövetségeket?
3: Hát talán az egyik legörvendetesebb tapasztalat azt látni, hogy tényleg megmozdultak presbitériumok, nőszövetségek, ifjúsági csoportok, és hogy igyekeztek bekapcsolódni ebbe a programba. Az a tapasztalat, hogy nem egy újabb feladatot, vagy mint említettem korábban is, egy programpontot láttak ebben a különböző belmissziós szövetségek, hanem egy lehetőséget. Az a nagy lehetőség adatik tematikus év kapcsán, hogy a gyermekeken keresztül maga a gyülekezeti közösség is megmozdul. És ez egy nagyon fontos felismerés, mert a gyermekmisszió valójában az egész gyülekezet, az egész közösségünknek az ügye. És sok esetben, ugye ez már régi tapasztalatunk, de most olyan jó ezt újból átélni, sok esetben a gyermekeken keresztül sikerül elérni a szülőket, nagyszülőket is. Tehát a tematikus év ilyen értelemben is egy igazi missziói szolgálat azok felé is, akik még nem élnek aktív gyülekezeti életet.
2: Igen, ezt a tartalmat a gyülekezetek teszik hozzá ahhoz, amit az egyházkerület elképzelt. Mivel tudtak igazán meglepni a gyülekezetek, mit tettek pluszba hozzá ahhoz, ami az elképzelés volt?
3: Éppen azzal, hogy sok helyen nem egyszerűen csak végrehajtották, úgymond, amit központilag elképzeltünk, nem elrendeltünk, hanem javasoltunk, hanem mindezeket tovább gondolták. Számos bejegyzés a gyülekezetek Facebook csoportjaiban, meg ami fölkerül az egyházkerület Facebook csoportjára is, bizonyítja, hogy az egyházközségek saját programokat, sok esetben családos alkalmakat, megszokottak mellett újabb gyermekheteket, terveztek közösségi kezdeményezéseket láthatunk. Nyilvánvalóan mindig a helyi adottságokhoz igazítva az adott évnek az üzenetét. És ez számunkra az bizonyítja, hogy adott esetben egy jó egyházkerületi kezdeményezés az nem uniformizál, nem is ez a cél, hanem kreativitást szabadítja fel. Tehát jó látni ezt a sokszínűséget, ami a gyermekek éve kapcsán megvalósul gyülekezetek szintjén is.
2: Térjünk rá a legújabb kézzel fogható eredményre, a most megjelent gyerekek számára készült áhítatos könyvre. Mi volt az a pont, amikor kiderült, hogy erre most égető szükség van?
3: Hát a gyermekek megszólítása nem érhet véget a templomajtónál vagy a vallásóra végeztével. Egy olyan eszközre, vagy olyan eszközökre van szükségünk, amely hazaviszi az igét, és segít abban, hogy a hitről otthon, a családban is beszélgetés induljon. Innen született az áhítatos könyv gondolata, amely tulajdonképpen egy hiánypótló kezdeményezés. Hogy legyen egy olyan mindennapi áhítatos könyv, amit a gyermek, szülő és nagyszülő együtt tud kézbe venni. És különösképpen, ami ugye elindította az áhítatos könyv megtervezésére, megalkotására, az a tavalyi év kapcsán ugye az ifjúság évévé nyilvánítottuk a 2025-ös évet, és református kollégiumainkat látogattuk meg, és örömmel tapasztaltuk, hogy a kollégiumainkban mindenikében, szinte minden reggel, de hétfő reggel mindenik osztályban reggeli áhítatot tartanak, az iskola lelkészek vagy a vallástanárok, és beszélgetés alakult ki annak kapcsán, hogy milyen áhítatos könyv alapján, vagy milyen vezérelv mentén tartatnak ezek az áhítatok, és nincsen egy egységes, eleddig nem volt egy egységes igei vezérvonal, és tulajdonképpen így alakult, így került sor erre az ötletre, ötletelésre és kezdeményezésre, mert az áhítatos könyvet természetesen az iskolákban a reggeli áhítatok megtartására is jó szívvel javasoljuk.
2: Mi volt az alapötlet, hogyan kell felépülnie egy olyan kötetnek, amely a mai erdélyi családok valóságához szól?
3: Az volt a célunk, és nyilván ennek a kihívásnak a nehézségeivel nagyon komolyan szembe kellett néznünk, hogy valóban a gyermekek nyelvén szólaljon meg az evangélium. Rövid, érthető, életközeli áhítatokra törekedtünk, amelyek a gyermekek mindennapi világából indulnak ki, de Isten igéjéhez is, és végsősorban Krisztushoz vezetik őket. Ugyanakkor fontos volt, hogy a könyv közös családi használatra is alkalmas legyen, vagy mint említettem korábban is, iskolai áhítatok megtartására. A kötet ugyanakkor nem egy tematikus áhítat gyűjtemény. A napi áhítatok textusai követik a bibliai könyvek sorrendjét. Pontosnak tartottuk ezt, mert szeretnénk a gyermekeket arra is tanítani, és nyilván nem csak a gyermekeket, hogy a Biblia nem egymástól független szép történetek gyűjteménye, hanem Isten nagy története, amelynek íve van a teremtéstől a megváltáson át eljövendő országának a beteljesedéséig. Ennek a történetnek a középpontjában pedig Jézus Krisztus áll. A könyvet mindennapi olvasásra szántuk, nem arra, hogy gyorsan végigolvassuk, hanem arra, hogy naponta elővegyük. A rövid bibliai rész, néhány gondolat, egy-egy kérdés vagy felismerés lehetőséget ad arra, hogy a gyermekek megálljanak Isten előtt. Még jobb, ha mindez családban, közösségben történik, jó, hogyha kialakul az áhítat olvasása, az áhítat megtartása közben egy család.

0: komoly eredménynek tartom, mert mindez nem csak szerzőket jelent, hanem legalább 66 különböző gyülekezeti tapasztalatot is, teológiai látást, és ettől is lett ez a könyv valóban egy egyházkerületi ügyé. Nagyon felemelő érzés annak a tudata, hogy 66 lelkipásztor Isten lelkének vezetése nyomán írta meg, alkotta meg ezt az állítatos könyvet. Már ennek önmagában komoly üzenete van.
1: Hogyan lehet ennyi különböző embernek, teológiai hangsúlynak és stílusnak a hangját összeegyeztetni egyetlen egységes, mégis élvezhető kötetbe?
0: Hát ez nem egyszerű, de nem az volt a célunk, hogy eltüntessük a szerzők egyéni hangját vagy teológiai látását, mert éppen ez adhat gazdagságot a kötetnek. Ugyanakkor világos szerkesztési szempontokra volt szükség, terjedelem tekintetében, a nyelvezetben, biblikus megalapozottságban, és nyilvánvalóan a gyermekek életkorának a figyelembevétele tekintetében. Az egységet végső soron nem a stílus azonossága, hanem a közös üzenet és a közös cél adja, a közös mondani való és a közös szándék. Közel vinni az evangéliumot a gyermekek szívéhez és a gyermekeket Krisztushoz.
1: A fizikai könyv élménye bár pótolhatatlan, de nézzünk szembe, a gyerekek ma már sokszor a képernyőn élnek. Nem lett volna érdemes ezt a tartalmat applikációként, vagy akár digitális formában is elérhetővé tenni úgy, hogy az olvasni tudó gyerek maga is a képernyőn keresztül hozzáférjen?
0: A digitális lehetőséget, az applikáció gondolatát természetesen nem zárjuk ki, a jövőben érdemes ezen is gondolkodni. Ugyanakkor ez egy tudatos döntés volt, hogy most könyvet szeretnénk a gyermekeink kezébe adni. Nincs bennünk ilyen szándék, hogy még inkább a digitális világ felé tereljük őket. Abból úgyis bőségesen jut nekik. Inkább szeretnénk visszaadni valamit a könyv, az elcsendesedés és a személyes találkozás élményéből. Ráadásul ennek a kötetnek nem az a legfontosabb célja, hogy a gyermek egyedül magányosan fogyasszon tartalmat, hanem hogy alkalmat teremtsen arra, hogy a szülő és a gyermek, nagyszülő és unoka, egy osztályközösség együtt olvassa Isten igéjét, beszélgessen és közösen imádkozzanak.
1: Hogyan épül fel egy-egy napi áhítat a könyvben, hogy a gyakorlatban egy fáradt nap után is működjön a szülőgyerek vagy a nagyszülőgyerek kapcsolatban?
0: Mindenképpen fontos szempont volt, hogy ne egy újabb teljesítendő feladatot adjunk a családnak. Ezért törekedtünk arra, hogy egy-egy áhítat legyen rövid, világos, kapcsolódjon a gyermek életéhez, korához, vezessen el egy-egy bibliai igazsághoz, és adjon lehetőséget, teremtsen alkalmat néhány percnyi beszélgetésre vagy közös imádságra. Ha egy ilyen rövid együttlétből őszinte szülő-gyermek vagy nagyszülő-unoka beszélgetés születik Istenről, akkor a könyv már elérte a célját. A rövid bibliai rész, néhány gondolat, egy-egy kérdés adott esetben, rövid imádságok az áhítat végén lehetőséget adnak arra, hogy a gyermek egyedül, de jobb esetben családjával megálljon az Isten előtt. 25-én lesz a könyvbemutató Kolozsváron a Farkas utcai templomban.
1: A gyerek áhítatos könyv mellett egy másik stratégiai kiadvány is körvonalazódik, egy új énekeskönyv gyermekek számára. Ugye ifjúsági énekeskönyv már készült, az utóbbi 30 évben több is, 5-10 évente jelennek meg újak. Milyen időszakonként kell ezeket a segédanyagokat frissíteni, vagy mikor avul el egy ilyen kiadvány?
0: Hát nem gondolom, hogy erre egyszerűen azt mondhatjuk, hogy 5 vagy 10 évente. Egy énekeskönyv akkor kezd elavulni, amikor már nem segíti megfelelően az adott nemzedéket abban, hogy saját nyelvén, de ugyanakkor biblikusan és értékálló módon fejezze ki a hitét. A megújulás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy minden régi éneket félreteszünk. A legjobb örökséget mindenképpen tovább kell vinnünk, miközben természetesen helyet adunk az új énekeknek is. Ilyen értelemben a rövidesen szintén megjelenő gyermekek énekeskönyve, vagy gyermekénekeskönyve egy hiánypótló kiadvány, amiért szintén nagyon-nagyon hálásak vagyunk.
1: Az aktív gyerekmunkát folytató gyülekezetek eddig is megoldották maguk, saját belső használatra kiadtak énekes füzeteket. Hogyan lehet ezeket úgy egységesíteni, hogy ne egy újabb kötelező kiadvány legyen ez, hanem valóban hasznos legyen mindenhol?
0: Hát talán éppen abból a gondolatból, tapasztalatból, gyakorlatból értelmes kiindulni, ami már a gyülekezetekben létezik, működik. Nem kell mindent felülről megmondani, hogy mit énekeljenek a gyerekek, vagy az ifjúsági órán a fiatalok, hanem össze kell gyűjteni a jó gyakorlatokat, és azokból létrehozni egy teológiailag mindenképpen megbízható, és ugyanakkor zeneileg is értékes, valóban értékelhető válogatást. Azt gondolom, akkor lesz sikeres egy új énekeskönyv, ha a gyülekezetek nem kötelességből veszik elő, hanem azért, mert az az használható.
2: Az elmúlt percekben Jakab Istvánt

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Kárpátalja. A Krödé egy olyan keresztény non-profit szervezet, amely fiatal felnőtteknek nyújt lehetőséget arra, hogy önkéntes munkát, diakóniai szolgálatot végezzenek. A program keretében a résztvevők különböző szociális, egyházi vagy ifjúsági projektekben segíthetnek, mind Kárpátalján, mind pedig nemzetközi szinten. A Kárpátaljai Református önkéntes diakóniai év gyakran ifjúsági alkalmakon mutatja be tevékenységét. Egy ilyen alkalmon beszélgettünk Tankóczi Csillával, a Krödé koordinátorával munkásságukról.
2: Csodálatos lehetőség, mert egy külső keretben minden biztosítva van ahhoz, hogy ez az út megvalósuljon, akár rövid távon, akár hosszú távon, néhány hetes programtól hosszú távú, egészen több hónap és egy év hosszúságú program is lehetséges, teljes mértékben személyre szabott, úgyhogy mindenki magának döntheti el, hogy hogyan szeretné ezt összerakni.
3: Picit elszomorodtam az előbb beszélgetőn, hogy aki már elmúlt 30, az már bizony nem vehet részt. Tehát milyen korhatár van, és hogyan lehet erre jelentkezni? És egyáltalán kik jelentkezhetnek?
2: Bárki jelentkezhet, aki betöltötte a 18. életévét, és még nem lett 30 éves. Ez jó is és rossz is egyben, mert csodálatos lehetőség, amint már említettük, és amikor megfogalmazódik egy ilyen igény, vagy érzés a fiatalnak a szívében, akkor felkeresheti a szervezetünket, elérhetnek bennünket Facebookon, e-maileket is fogadunk a krode2009@gmail.com e-mail címre, illetve hívni lehet a 066 1851 883 telefonszámot is.
3: Én itt látok több képet is, tehát hogyha valaki elmegy önkénteskedni, tehát az nem arról szól, csak például mondjuk, hogy látok, hogy tiszta forrás alapítványhoz csatlakozik, gondolom, akkor ott főleg ilyen környezettudatossággal kapcsolatos önkénteskedés, akár, de ezt csak én képzelem el, nem biztos, hogy a nevéből ez is valósul meg, de akár időseket is gondozhatnak, és számos más dolgot csinálhatnak. De mi közül választhatnak valóban? Mit jelent az, hogy valaki elmegy önkénteskedni, akár Olaszországba, Franciaországba, Spanyolországba, mit fogod csinálni?
2: Ez is teljes mértékben a fiatalra van bízva, mert amikor jelentkezik valaki önkéntesnek, akkor néhány olyan kérdésben először beszélünk magáról a programról, hogy hogyan is képzelte el, ő, mint ismerve a saját képességeit és készségeit, tudja, hogy mi az, amit szeretne csinálni, amivel szívesen foglalkozna, lehet ez gyermekszolgálat, vagy lehet fiatalok között lévő szolgálat. Van több olyan hely, Olaszországban például nagyon kiépült az a rendszer, ahogyan a fogyatékkal élőkkel foglalkoznak, és két önkéntesünk is volt, aki Spanyolországban és Olaszországban szintén fogyatékkal élők között szolgált, de lehet ez egy református bölcsőde is akár, vagy lehet ez egy olyan alapítvány, ami hajléktalanokkal foglalkozik, és őket segíti, de lehet ez történelmet kedvelőknek egy olyan hely, ahol nemzetközi portrétárban katalógus, szerkesztés, műkincsek, rendbetétele és rendszerezése, és sok minden más, amit egyébként hosszan lehetne sorolni. A lényeg az, mindig a lényeg az, hogy találd meg, kedves fiatal, hogy mi az, amit kaptál talentunként az Istentől, és mi az, amit szeretnél használni egy közösség, vagy egy célcsoport javára, és az Isten dicsőségére.
3: Te hogy látod, az elmúlt évek tapasztalatai mit mutatnak? Csökkent azok száma, akik önkénteskedni szeretnének külföldön, vagy pont ellenkezőleg talán az itteni helyzet is hozta azt magával, hogy egyre többen keresnek feltéteket, és szeretnék kipróbálni magukat valami másban, más országban.
2: Annak ellenére, hogy sok mindent hozott a jelenlegi helyzet, sajnálattal az kell, hogy mondjam, hogy egyre kevesebb önkéntesnek jelentkező fiatal keres meg bennünket. Ez teljesen szívem fájdalma egyébként, mert mostanára már egy olyan biztos keret alakult ki az európai programnak köszönhetően, ami minden részletét biztosítja, és szinte nincsen olyan tényező, ami ez alatt a program alatt felvetődne, akár problémaként, vagy bármilyen akadályként. Nagyon kitaposott út, és amellett, hogy nyelvtanulás, új kultúra megismerése, életre szóló kapcsolatok és felejthetetlen élmények. Valamiért napjainkban talán más útja van annak, hogy a fiatalok külföldre menjenek, de itt is szeretném hangsúlyozni, hogy ez több annál, mint egy utazás, több annál, mint egy egyszerű segítségnyújtás, mert ez egy olyan hely és egy olyan program, amikor maga az önkéntes is fejlődik, épül lelkileg, hasznára lehet egy közösségnek, egy csoportnak olyan helyen, olyan közegben, amit ő szeretne, amilyet ő képzel el magának, és ez csak egy win-win, mindenki nyer vele.
3: Csak református fiatalok jelentkezhetnek, vagy akár más felekezethez tartozó diákok is, vagy fiatal felnőttek is érdeklődhetnek a Krödénél?
2: Felekezettől független a jelentkezés és a részvétel, ami a programhoz kapcsolódik. A nevünkben is benne van az, hogy református önkéntes diakóniai év, de ez nem jelenti azt, hogy ne lennénk küldőszervezetei katolikus vagy teljesen más felekezetű fiataloknak sem. Mindenkitnek a jelentkezését szeretettel várjuk, és öröm, hogyha egy ilyen programon keresztül megtapasztalhatnak valami csodálatosat.
3: Említetted, hogy ez úgymond sokan lehet attól tartanak, hogy jár valamilyen kötelezettsége, mert úgymond akár anyagi vonzatra gondolok itt, de ha jól értem, tehát ez teljesen ingyenes a fiatalnak, őneki csak ott úgymond szolgálatba kell állnia. De hogyan épül fel az, hogy valaki akkor kapcsolatba lép veletek, eldöntötte, hogy milyen önkéntes szeretne lenni, tegyük fel, fogyatékkal élő fiatalokat szeretne gondozni, mi történik ezután?
2: Ezután kezdődik az a tervezési folyamat, amikor megkeressük a célországban azokat a szervezeteket, akik tudnak abban az időintervallumban, amit a fiatal meghatározott magának, vagy amikor az ideje engedi, abban az időintervallumban melyik az a szervezet, aki tudja fogadni az önkéntesünket. Mivel már említettem, hogy ez egy Európai Uniós program, ezért a fogadó és küldő szervezetek biztosítják azt, hogy minden zökkenőmentes legyen, és amikor hosszas, vagy esetleg rövid és hatékony keresés után megtaláljuk azt a szervezetet, aki fogadni tudja az önkéntest, akkor minden egyéb részletet egyeztetünk. Program keretén belül teljes mértékben finanszírozva van az odautazás és a visszautazás. Ez Európa távolabbi országaiban hatékonyabb inkább, mert a repülőjegy az teljes mértékben vissza van térítve, de hogyha Magyarországon utazik az önkéntes, szintén élhet ezekkel a lehetőségekkel. Az ott tartózkodása során a lakhatási lehetőség szintén a program által van biztosítva. Ezt a fogadószervezet egyezteti le, és biztosítja az egész önkéntes program alatt, illetve ezen kívül zseppénzt is kap az önkéntes, és olyan lehetőséget, amivel ott még utazhat a saját szolgálati helyén, környéken, gondolok itt buszbérletre, vagy egyéb közlekedési bérletekre, illetve külön van kiszabva egy olyan összeg, ami még a buszban az önkéntes étkeztetésére van célirányosan elkülönítve. Tehát csak összefoglalva azt tudnám mondani, hogy utazás, ott lét és kaja és zseppénz és minden is adott, és amikor az önkéntes elmegy és elindul és megérkezik az országba, a szolgálati helyére, onnantól kezdve legfőképpen a koordináló, a fogadószervezet tartja őt a kezében, de ez nem jelenti azt, hogy mi küldőszervezeteit hátradőlünk, és most már nem foglalkozunk vele, hanem egy folyamatos és rendszeres kapcsolattartás működik a küldő és fogadószervezet között, a küldő és az önkéntes között, és mindez arra szolgál, hogy egy olyan környezetet alakítsunk ki a fiatal számára, amiben ő biztonságban érzi magát, és tudja, hogy bizalommal fordulhat felénk is, az küldőszervezet felé, bizalommal keresheti meg a fogadószervezet munkatársait, mert mindenki azért van, hogy az önkéntesnek ez egy életre szóló élménye legyen.
3: Egyszer Barta Attilával, a Fornasi Református Gyülekezet lelkészével készítettünk egy igazán hosszú interjút pont arról, hogy hogyan változtatta meg az életét az önkéntesség. Te mit üzennél a fiataloknak, hogy valóban hitben, lelkileg, más országok kultúráját megismerésben, mindenben változhatnak és épülhetnek, de miért választ? Ezt, hogy akár a tanulmányaik előtt egy évet önkénteskednek, vagy utána, mielőtt munkába állnak, és elkezdik a nagybetűs életet, próbálják ki magukat valami újban.
2: Mindenképpen azt mondanám, hogy azért, mert megtapasztalni azt, hogy a biztonságos környezeten kívül kinyílhat még a világ, és elmehet olyan helyekre, amit talán csak képen látott, talán csak filmekben látott, és talán titkon arról ábrándozott, hogy egyszer de jó lenne valahogyan elmenni oda. De azok a sok földi tényezők, amik általában ilyenkor eszünkbe jutnak, de drága az út, vagy bajos oda elmenni, hogy induljak el egyedül, mégis mi várna ott rám, ezek az akadályok így leomlanak, amikor egy ilyen önkéntes programba csatlakozik be a fiatal, és én azt mondom, hogy vágj bele mindenképpen, mert nem fog visszajönni az az idő, amit eltöltesz mással, lehet koncentrálni a tanulásra, lehet koncentrálni a karrierépítésre. Egyébként jól hangzik egy ilyen bekezdés az önéletrajzodban, hogy egy évet töltöttem külföldön, Spanyolországban, Franciaországban, Olaszországban, vagy amit elképzelsz, és szakmai tapasztalatot is szerezhetsz, hogyha céltudatosan egy olyan területet választasz, ahol majd később dolgozni szeretnél. Nyelvtudást is gyarapíthatsz, úgyhogy csak sorolni tudom a pozitívumait, úgyhogy vágj bele, hajrá és keresd meg!
1: Az elmúlt percekben Tankóczi Csillával, a Krödé koordinátorával beszélgettünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. Október 1-től 8. alkalommal várja a háromfős csapatok jelentkezését az erdélyi könyvfalu olvasójáték. A kezdeményezés célja, hogy a gyermekek ne csak egyénileg, hanem közösségben is felfedezzék az olvasás örömét. Az idei játékban több kortárs szerző műveivel is megismerkedhetnek a csapatok, a nagyjátékban pedig a szerzőkkel is találkozhatnak a résztvevők. A részletekről és az idei újdonságokról Harbula Hajnalkával, az olvasójáték egyik szervezőjével beszélgetett Ungvári Szende.
2: Ugye 8. alkalommal szervezik meg az erdélyi könyvfalu olvasójátékot. Hogyan indult ez a kezdeményezés 8 évvel ezelőtt, és miért tartottátok fontosnak, hogy ez évről évre folytassátok tovább?
3: 8 évvel ezelőtt az ötlet az Berke Krisztina és Szikszai Bóni Ildikó közös beszélgetése nyomán született. Amit akkor már tudtunk, vagy tudtak a kollégák, az az volt, hogy feltétlenül arra szeretnénk törekedni, hogy a gyerekeket, fiatal felnőtteket a könyvhöz, az olvasáshoz közelebb hozzuk, és azt is tudtuk már az elejétől, hogy valahogy egy olyan keretet szeretnénk biztosítani, ami kilép egy picit az iskolai kompetitív jellegű extrakurikuláris tevékenységekből. Tehát, hogy mindenképpen olyat szerettünk volna ajánlani, ami nem versenyezteti a gyerekeket, hanem az olvasás élményével próbál hatni rájuk.
2: Hogyan épül fel pontosan ez az olvasójáték? Milyen korosztályok vehetnek részt? Ahogy olvastam, ugye három fős csoportokat fogadtuk el, és hogyan dolgoznak tovább majd a diákok?
3: Igen, tehát három fős csoportokkal lehet regisztrálni, és amikor elindult, akkor ugye harmadik osztálytól kezdtük a diákoknak a kötetek ajánlását, tehát harmadikosokra voltunk tekintettel, aztán az első után jelezték is a másodikosok, hogy feltétlenül szeretnének részt venni, mert hát már ők is tudnak olvasni. Úgyhogy így alakult ki az a bontás, hogy második, harmadik, és harmadik, negyedik. Minden korosztálynál két kötetet ajánlunk a diákoknak olvasásra. Az egyik, ami könnyebben olvasható, azok számára, akik mondjuk most ismerkednek az olvasással, és akkor van egy könnyebb, és van egy nehezebb, ez végig megy, 8. osztály végéig ez a típusú könnyebb, nehezebb bontás, szoktuk úgy is mondani, vastagabb, meg vékonyabb. No, de visszatérve erre második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadik, egyben, 9-12-nek diákoknak már egy kötetet ajánlunk mindig, és tavaly volt egy premierje a felnőtt korosztálynak. Jól sikerült, nagy volt az érdeklődés, úgyhogy a felnőtt korosztálynak ajánlott kötetet is benne hagytuk az ideiben. És akkor miután ugye ezt szeptember elején meghirdettük, hogy 8. ezt mindig nagyon várják, nem csak kolozsvári, hanem Erdély összes iskolájában a pedagógusok is és a diákok is, úgyhogy a nyár folyamán sokan érdeklődtek, de általában ide szoktuk időzíteni iskola kezdésre előtte egy picivel, és akkor lanszíroztuk, azt lehetett látni, hogy milyen kötetekkel lehet dolgozni, miközül lehet választani, össze kell állítani a csapatokat, és október 1-én indítjuk a regisztrációt, ami azt jelenti, hogy az olvasójáték Facebook oldalán lesz egy regisztrációs felület, ahol a csapatok bejelentkeznek. Minimális információkat kér egy ilyen regisztrációs űrlap, csapatnevét, diákok nevét, felkészítő tanár nevét, amennyiben ez aktuális, az iskolát, ahonnan jönnek, a települést. És akkor ezután, a regisztráció után a diákok kapnak egy feladatlapot, ami alapvetően kreatív feladatokat tartalmaz, és akkor ezt kell visszaküldeni legkésőbb október 15-éig. Tehát ez a regisztráció és akkor a beugró feladatoknak a megoldása, feltöltése, ez egy időszakra esik, október 1, október 15-e között, és akkor a nagy lépés, nagy pillanat az a nagy játék, október 19 és 24 között. Ez két dolgot foglal magában, egyfelől azok a pedagógusok, akik ezekkel a kötetekkel dolgoznak, azok előkészítenek egy olyan játéksort, amiben egy helyen ugyanazokat a feladatokat oldják meg azok a diákok, akik ugyanazokkal a kötetekkel dolgoztak, és ezt követi egy íróolvasó találkozó a szerzőkkel, ahol lehet kérdezni, dedikáltatni, és egyéb fontosságot elkövetni.
2: Idén már lehet tudni, hogy milyen szerzőkkel tudnak majd találkozni a résztvevők, illetve hogy milyen olvasmányokat adtok a diákoknak?
3: Persze, ez szeptember elején a Erdély Körfalú olvasójáték Facebook oldalán megjelent, sorolom is, második, harmadikba ajánljuk Jánki István Verespataki Bányász Mesék című kötetét és Győri Alice Hanitkai Álmokat. Harmadik, negyedikben László Noémi a Mi iskolán kötetét, itt meg kell jegyezni, hogy László Noémi és Hadházi Rebeka, mert hogy a grafikai munka, ami belekerült Hadházi Rebeka tollából, kezéből, ollójából, ragasztójából, hogy mondjam, szinte társszerzővé teszi a grafikust, illetőleg ide is Győri Alice Hanitkai Álmokat ajánljuk. 5-6. osztályba Bernát Zsolt Kronosz gyermekei, illetőleg László Noémi a Mi iskolánk, 7-8. Bernát Zsolt Kronosz gyermekei mennek tovább, valamint Kis Judit Ágnes kórház az osztályteremben. A kórház az osztályteremben ennek az aktualitása az, hogy abban az időszakban ünneplik az 1956-os forradalom 70 éve, és akkor lesz egy ilyen megemlékezés sorozat Kolozsváron is. Ennek az aktualitása kapcsán szeretnénk mi is a Kórház az osztályteremben című kötettel megemlékezni. Erről a pillanatról 9-12. Osztályba ajánljuk Nényei Pál József Attiláról szóló kötetét. Ezt már nagyon vártuk, ezt a József Attila kötetet, tavaly sajnos kicsúszott az olvasójátékból, már tavaly szerettük volna, csak éppen nem jelent meg idejében. Úgyhogy számunkra ez egy óriási öröm, hogy Nényei Pál itt tud lenni ezzel a József Attila kötetével, amelyik az Irodalom visszavág sorozatnak az egyik része. Ugye volt egy Petőfi, meg előtte voltak irodalomtörténeti Irodalom visszavág kötetek, úgyhogy örülünk a József Attilának, és felnőtt korosztálynak pedig Adorjáni Panna Körbe című regényét ajánljuk. Én bízom benne, hogy ez nagy publicitásnak fog örvendeni, lévén, hogy kolozsvári, nagyon kolozsvári témájában is közel áll a fiatal felnőttekhez is, és aki pedig már nem annyira fiatal felnőtt, annak pedig nagyon érdekes lehet az, hogy ezeknek a mai 30 éves fiataloknak, 20-30 éves fiataloknak milyen az élete, úgyhogy nagy reményeket fűzünk a felnőttek részvételéhez is. Ugye köteteknek a forgalmazásával az olvasójáték nem foglalkozik, de amit tudunk mondani azoknak, akik kolozsváriak elsősorban, ha ez segítség tud lenni, hogy Ábel kiadónál és a Kofferban tudjuk, hogy meg lehet ezeket a köteteket vásárolni Kolozsváron.
2: Mennyire sikerül itt Erdély szerte különböző részeiről a diákokat bevonni ebbe az olvasójátékba? Vannak olyan települések, vagy iskolák, ahonnan így évről évre rendszeresen járnak vissza hozzátok csapatok?
3: Persze, egyértelműen. Hát a tavalyi szám ott a végén ugye regisztrációs lap visszaküldésével erősítik meg a csapatok azt, hogy részt vesznek, és akkor ott már tudjuk, hogy körülbelül hány diákra számíthatunk. Voltak olyan kötetek az elmúlt évben, amelyek akár 250 diákot is mozgattak, úgyhogy sok helyről jönnek, tavaly a vége szám az picivel az 1000 alatt volt. Nagyon-nagyon sokan jönnek. Szatmár, Bihar, Máramaros, Székelyföldi megyékből, Gyergyó, Csíkszereda, tehát, hogy ez egy olyan pillanat, amire most már bátran mondhatjuk, hogy készülnek, várják különböző részéből az országnak. Busszal, nagy busszal, kis busszal volt olyan társaság, aki Szatmár Németiből érkezett, egy 90 fős busszal. Úgyhogy igen, Zilahról, tehát hogy vannak visszatérő csapatok és iskolák is. Mindenkit szeretettel látunk.
1: Az elmúlt percekben Harbula Hajnalkával, az olvasójáték egyik szervezőjével beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük.

0: 15 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A kereszténység helyzetéről, a fiatalok megszólításáról és a közös bizonyságtétel lehetőségeiről tárgyalt Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke Jerry Pilliel, az Egyházak Világtanácsának főtitkárával Budapesten. A Meöt székházban tartott találkozón szóba került a teremtésvédelem, valamint a mesterséges intelligencia emberi kapcsolatokra gyakorolt hatása is. A megbeszélés egyik kiinduló pontja az volt, hogy milyen kihívásokkal szembesül ma a kereszténység a világ különböző részein, az elvilágiasodástól a keresztényüldözésig. Steinbach József hangsúlyozta a közös keresztény bizonyságtétel jelentőségét, kiemelve, hogy együtt hatékonyabban tudják hirdetni az evangéliumot. Beszámolt arról is, hogy a hazai egyházak egyre gyakrabban adnak ki közös nyilatkozatokat, amelyekhez a római katolikus egyház is gyakran csatlakozik. Jerry Pilli kifejezetten biztatónak tartotta ezt az irányt, mivel az együttes megszólalások hatékonyabban kelthetik fel a társadalom figyelmét. Az együttműködés konkrét formájaként felmerült, hogy a hazai egyházak állásfoglalásai és szakmai anyagai gazdagíthatják az egyházi világszervezet munkáját. Nemzeti ügynek nevezte a vízgazdálkodás fejlesztését Magyar Péter miniszterelnök szombaton az országjárásának szolnoki állomásán. Kijelentette, hogy az idei aszály a klímaszkeptikusoknak is megmutatta, hogy nincs hova hátrálni ezen a területen. A legfontosabb teendők között említette az új vizes élőhelyek kialakítását és a talajvíz szint jelentős emelését. Kiemelte a korábbi időszakok magasabb vizeinek megtartását, valamint a régi vizes élőhelyek mielőbbi visszaállítását. Hangsúlyozta, hogy az elmúlt évtizedek mulasztásai után most már nem lehet visszafelé mutogatni, hanem cselekedni kell. Orbán Viktor volt kormányfő is országjárásba kezdett, amely során a Fidesz megyei választmányainak tagjaival találkozik. A megbeszélések témája a politikai helyzet, a közösség összetartása, valamint Magyarország és a párt jövője. A program keretében a tervek szerint a következő időszakban további 17 megyei választmánnyal egyeztet majd Orbán Viktor. A találkozónak nincs előre meghatározott végdátuma, az ütemezés a helyi ülések időpontjához igazodik. Elindult hazánk európai ügyészséghez való csatlakozási folyamata, az igazságügyi minisztérium már dolgozik a feltételek megteremtésén. Az integráció előkészületeiről Görög Márta igazságügyi miniszter számolt be a közösségi oldalán közzétett rövid tájékoztatásban. A szakmai munka a vonatkozó kormányzati határozat értelmében még május közepén vette kezdetét a minisztérium épületében. A nyomozó hatóság hazai integrációja összetett feladat, amely magában foglalja a nemzeti jogszabályok alapos összehangolását is. A jogi és szervezeti feltételek mellett a megfelelő intézményi és az infrastruktúrális háttér kiépítésén is gőzerővel zajlik a munka. Idén ősszel is csak ott lehetséges avart és kerti hulladékot égetni, ahol az önkormányzat ezt kifejezetten engedélyezi, adja hírül az Infostart. A veszélyhelyzet májusi megszűnése után több település is módosította a szabályokat, ezért érdemes előre tájékozódni. A szabályszegőkre akár 100 000 forintos levegővédelmi, súlyosabb esetben pedig 3 millió forintos bírság is várhat. A mérések szerint egy kisebb avarkupac elégetése is rendkívül magas szállópor koncentrációt és komoly szennyeződést okoz. Égetés helyett ideális és környezetbarát választás lehet a komposztálás vagy a nyesedék ledarálása is. Látványos kísérletekkel, interaktív bemutatókkal és játékos programokkal várta az érdeklődőket a Miskolci Egyetem a kutatók éjszakáján. A péntek esti rendezvényen gyerekek és felnőttek is testközelből ismerkedhettek meg a tudomány sokszínű világával. A kínálatban földtudományos, műszaki, informatikai, valamint kulturális és filmes programok is helyet kaptak. Az egyetemi helyszínek estére olyan közösségi terek kialakultak, ahol a kutatás igazi élménnyé vált a látogatók számára.
0: Az időjárásról.
1: Általában felhőtlen, kisi gomoly felhős, száraz idő várható, északkelet felől időszakosan megnövekedhet a felhőzet. A déli szél az északnyugati tájakon megélénkülhet. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 25 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 4 és 10 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Tanulj meg kérni. Nem kapjátok meg, mert nem kéritek. Jakab levele 4. fejezet, 2. vers. Egyesek tudják, mit szeretnének, és van is bátorságuk kérni. Mások tudják, hogy mit nem szeretnének, és megtanulták ezt anélkül közölni, hogy az ellenségeskedést szülne. Ha nem gyakorlod a vágyaid megfogalmazását és kimondását, frusztráltan fogsz élni. Talán neheztesz is az emberekre, amiért nem jönnek rá maguktól, hogy mit szeretnél, vagy mire van szükséged. Egyesek hagyják, hogy mások átlépjék az általuk felállított határokat, és csendben szenvednek emiatt, ahelyett, hogy megkérnék az illetőt, hogy változtasson a viselkedésén. Sokszor a munkahelyen a legnehezebb kimondani, hogy mit szeretnénk. Soha ne feltételezd, hogy a te jólétet foglalkoztatja a leginkább a főnöködet. Ez nem vád vele szemben, hanem annak a tudomásul vétele, hogy minden bizonnyal a saját problémáival van elfoglalva. Ha például alkalmazott vagy, és folyamatosan ingyen túlóráztál, próbálj valamiféle ellentételezést vagy bónuszt kérni a cégtől. Alapozd átgondolt tényekre és számokra az igényed, vagy kérhetsz szabadnapokat is a ledolgozott órákért cserébe. Előtte persze imádkozz, és hidd el, hogy Isten melletted lesz. Ha nem találsz meghallgatásra, akkor is végezz továbbra is kitűnő munkát, de kezdj el egy B-terven gondolkodni a karrieredet illetően. Egy üzletasszony ezt írta: a kommunikáció képessége az egyik legkülönlegesebb tulajdonság, amelyet Istentől kaptunk. Nem kell azon idegeskednünk, hogy mikor fognak végre olvasni a gondolatainkban, hanem egyszerűen kérhetjük is, amit szeretnénk. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen: mai ige 6201 Kiskörös, postafiók 33.

0: bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió Svéd asztal című műsorát hallják, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Bódis Attila. Mai adásunk első órájában először arról hallhatnak, hogy a Zempléni hegység állatvilága címmel megjelent Dr. Dobronoki Dalma könyve. A kötetben az egyes élőlény csoportok főbb képviselői mellett a védett és a hegységben unikális fajok is helyet kapnak.
2: Én még az a generáció vagyok, és bízom benne, hogy a nálamnál fiatalabbak között is vannak ilyenek, akik szeretik a könyvet. És arra gondoltam, hogy mi lenne, ha lenne egy ilyen kiadvány, ami bemutatja Zemplénnek, a Zempléni hegységnek az állatvilágát, a szépségeit, azt, hogy egy picit inspirálódjunk. Tehát maga a könyv az nem szakkönyv, de nem is gyerekkönyv, hanem valahogy a kettő között lavírozik. Van benne tudomány, van benne ismeret, érdekesség. Ez volt az alapja ennek a könyvnek a megszületésének. Úgy néznek ki az egyes részek, hogy nem csak magukat az állatfajokat röviden ismertetjük, tényleg csak egy nagyon általános áttekintés, hanem magának az élőlény csoportnak az általános biológiájáról is van benne szó. Hogyan működnek, érzékszervekről, főbb sajátosságokról, ezekről mind-mind szó esik, és az általánosabb áttekintés után megyünk rá a fajokra, az egyes fajokra, hosszabban, rövidebben, de próbáltam egységesebb felépítést adni neki.
1: Ezt követően a miskolci színész legendákról szóló sorozatunkat Laborfalvi Róza életének pályájának a bemutatásával folytatjuk.
3: Ugye hát, ha megnézzük a róla készült rajzokat, vagy akár fotók, az látszik, hogy egy királynői termet, egy sugár alkat, egy gyönyörű művészi fejjel, hatalmas szemekkel, és valóban a hangja az szintén varázslatos. Volt talán Vörös Marti ír, dicsérte van, ahol a hangját egy nagyon szép jellemzéssel, tehát minden adott volt ahhoz, hogy külsőségeiben is, hogy ő színpadra termett személyiség volt, és hát emellett ugye a szülőktől volt mit örökölni, színészi vénát is, és hát emellett ugye ott volt még, amit szoktunk mondani, hogy a tehetség az egy dolog, de például nagyon-nagyon kell a szerencse is ezen a pályán.
1: Kedves hallgatóink, kínálatunkhoz kellemes időtöltést kívánok!

0: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a Zempléni Hegység állatvilága címmel megjelent dr. Dobronoki Dalma könyve. A kötetben az egyes élőlény csoportok főbb képviselői mellett a védett és a hegységben unikális fajok is helyet kapnak. Az egészen apró állatoktól Magyarország legnagyobb testű élőlényeig számos fajt rejtenek a lapok. A kötet egyaránt készült azoknak, akik szakemberként ismerik a Zemplént, azoknak, akik lelkes természet szeretőként járják vadromantikus tájait, és természetesen azoknak is, akik ugyan még nem voltak itt, de szeretnének képet kapni hazánk egyik legszebb régiójáról. A szerzővel, aki a Sátoralja újhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum biológus múzeológusa, Jászter Beáta beszélget.
2: Dr. Dobronoki Dalmával beszélgetek, akit nagyon jól ismernek az Európa Rádió hallgatói, hiszen sok-sok témában, ami a természetet, természetvédelmet, környezetet érinti, sok-sok témában beszélgettünk. Beszélgettünk Kitai Belpárról, az életéről, beszélgettünk az ingoláról, a cianobaktériumról, Zemplén élővilágáról, az erdőről, szarvasbőgésről. A teljességigénye nélkül tudom csak felsorolni a rengeteg témát, amit feldolgoztunk. Most egy nagyon örömteli hír kapcsán beszélgetünk, mert hogy megjelent a könyved, a Zempléni Hegység állatvilága címmel. Egy nagyon szép kiállítású könyv, amelyben a fotók olyan fotósok által készültek, akik kötődnek a Zemplénhez, te pedig ugye Sátoralja újhelyiként abszolút a Zemplénhez kötődsz. Először is az indítatásról. Hát nyilván nagyon szereted a természetet, tudjuk, remek jó blogbejegyzéseid vannak havonta itt a Kazinczy Múzeumnak a honlapján. Ebből egyértelműen következik, hogy akkor előbb-utóbb ebből könyv lesz.
3: Köszöntöm a hallgatókat, köszönöm Beti a kedves szavakat, meg a gratulációt. Igazából tényleg ez volt az alapja. Korábban jó néhány évvel ezelőtt, még a Covid kezdete elején kezdtem el írni a múzeumnak a Facebook oldalára az Ismerjük meg környezetünket című bejegyzésorozatot heti rendszerességgel. Ez most egy picit háttérbe lépett, hiszen vannak egyéb dolgok, illetve most a főbb ilyen ismeretterjesztési hangsúlyt azt a blogra helyeztem át, ahol jelenleg havi rendszerességgel jelennek meg. Hát bízom benne, hogy talán ismeretterjesztőbb, vagy talán inspiráló írások. Persze nem mindenkit érinthet ez így, de ezekben az írásokban törekedtem arra, hogy egy picit láttassam a természetet. Én azt gondolom, hogy nem az a fontos, hogy egy ember rendszertanulag pontosan tudjon mindent, vagy minden állatról, vagy növényről, vagy gombáról tudja, hogy mi az, mert ez lehetetlen. Nem is kell tudományos részletességgel tudni mindent, hiszen ez is lehetetlen, hanem már maga az érdeklődés, és ez annyira jó látni, amikor egészen fiatalok, vagy akár idősebb hölgyek, urak jönnek oda, és kérdeznek, és osztják meg, hogy ők ezt látták, azt látták. És ezeknél a bejegyzéseknél, akár a Facebookon, akár a blogunkon, azt tapasztaltam, hogy olyan visszajelzések vannak, hogy ő ezt látta, ő ezt tapasztalta, és örült neki. És hát úgy voltam vele, hogy jó lenne egy olyan anyag, hogyha erre van lehetőség, ahol nem csak a Facebookon lesznek ezek az írások, hanem forgatható formában is. Tehát ugye talán én még az a generáció vagyok, és bízom benne, hogy a nálamnál fiatalabbak között is vannak ilyenek, akik szeretik a könyvet. És arra gondoltam, hogy mi lenne, ha lenne egy ilyen kiadvány, ami bemutatja Zemplénnek, a Zempléni hegységnek az állatvilágát, a szépségeit, azt, hogy egy picit inspirálódjunk. Tehát maga a könyv az nem szakkönyv, de nem is gyerekkönyv, hanem valahogy a kettő között lavírozik. Van benne tudomány, van benne ismeret, érdekesség. Ez volt az alapja ennek a könyvnek a megszületésének, és ezzel az ötlettel, koncepcióval kerestem meg a Petőfi Irodalmi Múzeumnak a vezetőségét, és ezúttal is szeretném megköszönni dr. Török Petra, a főigazgató asszonynak a támogatását, illetve dr. Inger István igazgatónknak a támogatását a könyv elkészültében, és nagyon pozitív volt a visszajelzés. A könyv ez egyébként sok éven keresztül formálódott, mind a kép, mind pedig a szöveganyaga tekintetében, de most megszületett, világot látott, picit izgatott is voltam, kicsit féltem is, De most már azt gondolom, hogy szerintem egy szép eredmény született, és bízom benne, hogy aki a kezébe veszi és forgatja, az is rá tud csodálkozni dolgokra, vagy azt fogja mondani, hogy ő ezt látta, vagy ismeri, és egy picit utána tud olvasni a dolgoknak.
2: Valóban amellett, hogy tudományos igényű, amellett olvasmányos is ez a könyv, és nem csak arra csodálkozunk rá, hogy jaj, hát én ezt ismerem, hanem arra is, hogy jaj, hát én ezt nem is tudtam. Például ahogy kinyitottam, és ugye kezdődik a legkisebb egységgel, ugye az egysejtőekkel, és megy, ugye nagyon szép dramaturgiai íve van tulajdonképpen az élővilágnak, mert a legkisebbel kezdünk, és a legnagyobbal fejezzük be, és például amikor megláttam, hogy itt szivacsok is vannak ezen a vidéken, hát én ezt nem gondoltam volna.
3: Igen, ez volt a koncepció, hogy minden egyes élőlény csoportból legyen bemutatva. De értelemszerűen lehetetlen vállalkozás lett volna legalábbis számomra, hogy minden egyes állatot bemutassunk, hiszen rovarokból is több száz, több ezer van, tehát rengeteg, több tízezer. De azt szeretem volna, hogy csak betekintést, hogy ilyen is van. És úgy néznek ki az egyes részek, hogy nem csak magukat, az állatfajokat röviden ismertetjük, tényleg csak egy nagyon általános áttekintés, hanem magának az élőlény csoportnak az általános biológiájáról is van benne szó. Hogyan működnek, érzékszervekről, főbb sajátosságokról, ezekről mind-mind szó esik, és az általánosabb áttekintés után megyünk rá a fajokra, az egyes fajokra, hosszabban, rövidebben, de próbáltam egységesebb felépítést adni neki.
2: Engem nagyon megfogott a könyvben az, hogy amikor az ember olvasgatja, lapozgatja, nézi a szövegeket, akkor az jut eszébe, hogy micsoda gazdag ez a zempléni vidék. Mert hogy itt minden van, és ezt már több természettudománnyal foglalkozó kutatótól hallottam, hogy ez az a vidék, ahol tulajdonképpen minden van. Az egész Kárpát-medence itt van, meg az egész világ itt van. Tehát nem véletlenül vagyunk rá olyan büszkék.
3: Ez tény is való, így van, Betty, valóban. Nagyon szeretik szerintem a kutatók a Zempléni hegységet, csak ugye távol vagyunk Budapesttől, Debrecentől, Pécstől, a nagyobb központoktól, de szokták szeretni minden élőlény csoport vonatkozásában, hiszen vannak olyan unikális fajok, amelyek csak itt lelhetőek fel, például a tiszai ingola is, amit ugye korábban említettél, az is a területnek egy endemikus benszülött faja, és nagyon sokszor ugye a kutatók, akik mondjuk messzebbről érkeznek, olyan helyekre mennek, amelyek sokkal jobban ismertek a belső zemplének a területeire, amelyek közismertebbek. Viszont nagyon sok esetben nagyon különleges élőlényeket láthatunk az út mellett. Tehát nekem például, amikor először láttam a Zempléni hegység területén uráli baglyot, az tényleg egy út mellett történt meg. Én mentem valahova, és nagyon érdekes volt, mert az egyik oldalon barkát szedtek, a másik oldalon megint csodálkoztam az uráli bagolyra. Tehát tényleg én azt mondom, hogy a legkülönlegesebb állatokat vagy növényeket tényleg ilyen, ha fogalmazhatok így, random, véletlenszerűen figyeltem meg. És hát ugye a könyvnek az alcíme az, hogy betekintés az erdőségek rejtekibe. Ez rámutat arra, hogy ezekben a zárt erdőségekben, ezekben a sokszor kevésbé ismert életközösségekben még nagyon sok élőlény lelhető fel. És ugye, hogyha már állatok, mert ugye a kötetnek a központi szereplői az állatok, azt én szeretném kihangsúlyozni, hogy nem ismer az ember minden fajt, minden állatfajt, és nagyon sok állatfaj addigra kihal, mire leírná a tudomány tudományra új fajként.
2: Ahogy nézem a könyvet, és ugye ismerlek téged, meg ismerem a blog bejegyzéseidet is, az is kirajzolódik számomra, hogy bár tudomány, természettudomány, de ott van benne a szereteted. Tehát ez átsüt a lapokon, a szavakon, a képeken. Talán számomra ez is az egyik vonzereje.
3: Szeretet nélkül én nem tudok írni. Érzelem nélkül nem tudok írni. És például az utószóban is ez a fajta szeretet szerintem benne van, és ez a fajta szeretet inspirálta magát a könyvet, hogy kicsit másképpen lássunk. És kifejezetten így az utószónak az elejéhez, itt most ki is nyitottam a könyvet, választottam egy idézetet, amit nagyon sok helyen szoktam használni, de szerintem nagyon-nagyon szép, hogy az erdő sohasem néma, csak meg kell érteni a beszédét. Ez az érzés inspirálta magát az egész könyvet. Azért is szerettem volna bele több fotót válogatni, mert ezáltal emberekben történetek jönnek fel, történeteket mesélnek el. Tehát mondjuk kinyitja a könyvet, lapozgatja, és csak a képeket néz, és azt mondja, hogy ezt látta, és akkor egy történet felidéződik mellette. Ezért is hálás vagyok azoknak az embereknek. Az én képeim is benne vannak a kötetben, de rajtam kívül még 6 másik személynek a képei, és ezáltal tényleg színesebbé tették ezt a kötetet.
2: Nemrég hallottam egy előadásodat, amelyben azt mondtad a közönségnek, hogy gondoljunk csak bele, hogy ezek az erdők, ezek a fák, a növényvilág, az állatvilág mennyi mindent látott az elmúlt évszázadokban, évtizedekben. És valóban így van, ha ezt a könyvet kinyitjuk, és megnézzük ezeket a gyönyörű képeket, vagy elolvassuk a leírásaidat, bennünk is megfogalmazódik ez. Ezért szereted ennyire a természetet, mert egy megfejthetetlen titok, vagy ahogy mondtad, megpróbálod megérteni, megfejteni a beszédét? És honnan jön ez a szeretet, ez a természet szeretet? Biztos nem most kerültél bele ebbe?
3: Én nem próbálom megfejteni, tehát igazából csak azt szeretem, azt az energiát, ami a természetben érezhető, amit a természet ad. Szerintem mi itt a Zempléni hegységben azért is vagyunk különleges jó helyzetben, mert ha elmegy az ember a természetbe, akkor vissza tud találni nagyon sokszor önmagához. Legalábbis én ezt tapasztaltam. Megérzi az ember azt, hogy a saját maga emberi mi voltát. Mindenféle külcsín, mindenféle egoizmus nélkül a lelki mi voltát. És én igazából nem csak a természethez kerülök ilyenkor közelebb, hanem Istenhez, hogyha mondhatok ilyet. A természet iránti szeretetem az nem most kezdődött. Már egészen gyerekkoromban érdeklődtem a természet iránt, akkor még így nem tudtam megfogalmazni, hogy mi ez, vagy hogyan is nevezem ezt az érzést. Már kisiskolás, óvodáskoromban is mindig figyeltem a madarakat, vagy a katicákat, hogy mondjuk észrevettem, hogy a futó növényen különböző katicák vannak, az egyik ilyen színű, olyan színű, az egyiknek ennyi pettye van, a másiknak több pettye van. Aztán az igazi áttörés az középiskolában történt, az akkori Kossuth Lajos gimnáziumban, amikor is egy biológia órán Csizmadia János tanár úr tartotta nekünk azt az órát, lehet, hogy többen ismerik is, kiváló biológia tanár. Azt hiszem, sejtbiológiát tanultunk, igen. És már nem is emlékszem pontosan, hogy mi volt a táblán, de engem akkor úgy teljesen elvarázsolt az, hogy egyetlen egy mondat fogalmazódott meg bennem, hogy hihetetlen az, hogy egyetlen pici sejt hogy tudja a dolgát. És a sejtben minden bele van kódolva abba a DNS-be, és abból a DNS-ből ilyen gyönyörű dolgok születhetnek. És szerintem én akkor lettem szerelmes a biológiába, és ez nem most történt, tehát az már jó néhány éve. Ez a szerelem, ez a szeretet, ez azóta változatlanul jelen van az életemben.
2: Azt is szoktad mondani, hogy az emberek között vannak jók és rosszak, de a természet az nem jó vagy rossz.
3: Úgy szoktam ugye fogalmazni, hogy az emberek szerint vannak jó és rossz fajok, de a természetben minden élőlény jó. De nem mondhatjuk a természetben azt, hogy jó és rossz faj, hanem azt mondhatjuk, hogy minden fajnak, minden élőlénynek megvan a maga szerepe, és ezt tudja. Hihetetlen. Tehát, hogyha mondjuk a vándorló madarakra gondolunk, hogy tudják, hogy mikor kell indulni, tudják, hogy hova kell menni, tudják, hogy hogyan kell viselkedni, és ezt igazából ki mutatja meg nekik, vagy hogy mutatja meg nekik, főleg, hogyha mondjuk olyan állatokról van szó, ahol nem történik utódgondozás, hanem az utód

0: darak vannak a fákon, és azóta persze megtudtam, hogy mik voltak azok, de akkor úgy nem is érdekelt konkrétan, hogy mi az így fajra pontosan, csak néztem. És a madarak iránti tiszteletem, rajongásom, az mind a mai napig megvan, és talán, hogyha madarakat szeretném kiemelni a saját madárfotóim közül, akkor azt mondhatnám, hogy ezek a madarak rámutatnak arra, tehát főleg a ritkábbak, és ugye nem is minden fotó került bele a könyvbe, mert azóta mondjuk már tördelés alatt volt, amikor lettek mondjuk jobb fotók, vagy más szögből készített fotók, hogy teljesen véletlenül kerültek az ember szem elé, és az ember nem is gondolná azt, hogy ez megtörténhet. Például én kifejezetten a sasokkal voltam így, hogy én nagyon-nagyon sokáig szerettem volna sast látni. Én ide kerültem a Kazinczy Ferenc Múzeumba dolgozni, és én évekig nem láttam sast, és volt olyan ismerősöm Nemzeti Parknál, aki szinte napi szinten látott sast. És hát körülbelül egy éve történt az, hogy történt egy ilyen áttörés, és azóta szinte én nagyon gyakran látok sast. Tehát ez a remény, hogy igazából nem szabad a reményt feladni, mert olykor tényleg olyan helyzetek, szituációk érkezhetnek az ember életébe, amikre nem is gondolt. Én ezt így látom.
1: Például megjelenik egy gyönyörű könyv, amelyről azt is el kell mondanunk, anélkül, hogy reklámot csinálnánk, hogy egy nagyon jó nevű és nagyon híres könyvkereskedelmi láncnál is megvásárolható. Első könyvedről beszélünk, és egyből ilyen támogatóid vannak, és ilyen illusztris helyen, vagy ilyen jól ismert helyen lehet megvásárolni, azért ez is nagyon jó érzés lehet.
0: Hát ugye már magát a könyvet a Petőfi Irodalmi Múzeum adta ki, ugye a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központjához tartozunk, tehát ők adták ki, ők igazából azok, akik a terjesztést ezt megoldották, ők vették fel a kapcsolatot, tehát ők állnak ugye kapcsolatban ezzel a könyvkiadóval, és beszéltem a Pimes kollégával, aki a könyvnek a megjelenésében szerepet játszott, itt név szerint meg is tudom említeni, a Melhart Gergő, olvasószerkesztő, aki budapesti folyamatokat koordinálta és segítette, tehát ő is nagyon erősen hozzájárult ahhoz, hogy ez a könyv megjelenhessen, és akkor tőle hallottam először, hogy amikor a könyvekről beszéltünk, hogy hány példány érkezett ide, hány példány maradt Budapesten, hogy nem tudja még, hogy az a példányszám, amit nyomtattak, abból mennyit fog majd kérni az a könyvkereskedő cég, és akkor utána onnan értesültem arról, hogy most már tényleg megvehető náluk, hogy egy kedves ismerősöm átküldte nekem, hogy ő megrendelte. Sőt, még a saját Facebook oldalán is megosztotta, és akkor így érdekes volt látni tényleg, hogy ott van leírva a könyv, meg minden. Ezek már érdekes dolgok. A könyvnek a megszületésében, ugye, amit mondtam, hogy hálásan köszönöm tényleg a Petőfi Irodalmi Múzeum vezetésének a támogatását, az itteni vezetésnek a támogatását, hogy támogattak ennek a könyvnek a megjelenésében. Hegyesi Gábor kollégámat szeretném kiemelni, aki szakmai lektorként szerepel a könyvben, neki pedig különösen köszönöm azt, hogy így a könyv szakmai információiban nyújtott segítségén kívül, hogy ő, amikor együtt vagyunk terepen, illetve a gyűjteményi munkában, akkor nagyon sokat tanulhattam tőle a zempléni élővilágról, és általa jelentősen nőtt a faj ismeretem. Ugye köszönet illeti még azokat az embereket, akiktől mondjuk kérdeztem, több ilyen volt, hogy te mit tudsz erről, te hogy tudod. Őket is abszolút hála illeti. Nagyon nagy köszönet illeti a fotósokat, akik a könyvnek a képeihez hozzájárultak. Név szerint Hegyesi Gábor, Szoboszlai Marcell, Majer Csák Bertalan, Sallai Zoltán, Géci István, illetve sajnos ő már elhunyt, de Serfőző József jelentős mennyiségű képpel járult hozzá a kötetnek a megszületéséhez. Nélkülük ez a kötet nem nézhetne így ki, mint ahogy kinéz. Ugye maga a kötet egy nagyon szép egységet kapott, és akkor itt szeretném megköszönni Cserba Annának, aki a grafikai, illetve a tördelési munkákat végezte. Ő a Petőfi Irodalmi Múzeumnak az alkalmazásában áll, és nagyon ügyes, tehetséges fiatal lányt ismerhettem meg a személyében. Illetve tényleg mindazon embernek, családnak, barátoknak, akik támogattak abban, hogy ez a könyv ez így megszülethessen. És kíváncsian várták a végeredményt, meg még olyan is volt, aki külön kérte, hogy írjak neki a könyvben ilyen személyre szóló sorokat. Tehát ez azért ez jó érzés. És azért bízom benne tényleg, hogy egy kedves kötet láthatott napvilágot.
1: Szeretettel gratulálunk ehhez a szép könyvhöz, és én azt gondolom, hogy fogja még majd követni ezt pár alkotás, arról is szívesen beszámolunk az Európa Rádióban. Köszönöm a sok szép interjút, és hát ajánljuk mindenkinek szeretettel ezt a könyvet. Várjuk a bemutatót.
0: Köszönöm szépen.
2: Kedves hallgatóink, a Zempléni Hegység Állatvilága címmel megjelent dr. Dobronoki Dalma könyve. A kötetben az egyes élőlény csoportok főbb képviselői mellett a védett és a hegységben unikális fajok is helyet kapnak. A szerzővel, aki a

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a miskolci színész legendákról szóló sorozatunkat Laborfalvi Róza életének pályájának a bemutatásával folytatjuk. Mikita Gábor színház történészt Jászter Beáta kérdezi.
2: A miskolci színész legendák második fejezetéhez érkeztünk, és Laborfalvi Rózával folytatjuk a beszélgetést. Mikita Gáborral, a Miskolci Színész Múzeum szakmai vezetőjével, színháztörténésszel, muzeológussal beszélgetek. Laborfalvi Róza igazi miskolci, mert Miskolcon született, ugyan nem ezen a születési néven, és színész családba született, ha jól tudom.
3: Pontosan így van. Hát ebben a korszakban nagyon jellemzőek voltak a színész családok, a színész dinasztiák. Sok színész házas pár volt, akiknél a gyermekek is követték a pályát, az életutat, beleszülettek a színházba, és nem is volt más lehetőség igazán, hogy máshonnan induljanak, és a tehetségük volt, akkor meg egyértelmű volt az út. Így volt ez a mi esetünkben is. Egész pontosan Benke Judit néven született Miskolcon meg ez a nagy színésznő. Az édesapa Benke József, vagy ahogy akkoriban hívta mindenki már, fiatalon is Benke atyus. Ő volt annak a pesti társulatnak az egyik vezetője, akik 1815-ben Miskolcra jöttek, itt kaptak menedéket, és így menekült meg a magyar színészet. Dérinének is ő volt a névadója, ugye a Szép Patakit ő fordította le magyarra, és a feleség, az első felesége pedig Rácz Zsuzsa, aki szintén színésznő volt, és ahogy ugye Miskolcra megérkeznek, tulajdonképpen itt is marad a család. Benke József, ő érdemes róla is pár mondatot szólnia lehet, ugye fontos szerepe van egyébként is a történetben, nem is csak mint családapa. Egy nagyon sokoldalú színházi ember volt, nagyon művelt volt, és az első Hamletjeim között tartjuk. Számon és róla írta le a kritika azt, hogy amikor Miskolcon játszott a Hamletet, hogy most tapasztaltam először a magyar hazában, hogy mit tud az aktor a publikummal tenni. És egy gyönyörű kritika arról, hogy a közönségre valóban milyen hatást gyakorolt, és milyen értően reagálta a közönség az ő játékát. De aztán Benke atyusnak elege lett a színházi világból, és tanárként működött. Tovább Miskolci Leánynevelő Intézetben, már ebben az épületben is született meg Judit lánya. Tudjuk is, hogy hol van ez az épület Miskolc belvárosában, illetve hol állt az épület, ma már csak egy új épület van a helyén, és egy emléktábla hirdeti Laborfalvi Róza születését. És az édesapa nagyon hamar rájött arra, hogy Judit örökölte a tehetségét, és bár visszavonult, de pont a lánya miatt egy időre újra visszatért a színházi világba, hogy tudja segíteni Rózának az elindulását, többek között Pesten, illetve egészen pontosan Budán a Várszínházban. Nagyon kemény ember volt, nagyon hirtelen haragú volt, az indulatait nem tudta törtőzni, és azt mesélik róla, hogy például ugye végigfigyelte a színfalak mögül a lányának a játékát, és bizony fizikálisan büntette, hogyha valamit nem jól csinált.
2: Így van, erről én is olvastam, hogy terelte ugyan a színészi pályán, és segített neki, de azért elég erős tenyerekkel terelte ezt a fiatal lányt, akinek amúgy sem volt könnyű az élete, mert nagyon hamar anyává vált, méghozzá leányanyává, ha igaz.
3: Igen, igen, és ha még visszatérünk egy pillanatra, nagyon hamar árva is lett, ugye meghalt Benke József első felesége, és aztán új asszonyt hozott a házba, és ez például nem tett jót a kapcsolatuknak a lányával. Ezzel is magyarázzák például a névváltoztatás, hogy nyilvánvalóan mindenki ugye egy hangzatos színész nevet vett fel ebben az időben, ez szinte alap volt, hogyha egy egyszerű, nem izgalmas hangzású neved van, akkor felveszel egy izgalmasabb. Nekik ugye a család előneve volt, Laborfalvi Benke József volt az édesapa, tehát ő ezt vette fel, és variált a rózával is, tehát tulajdonképpen több fordulós kör volt az, amíg megtalálta a laborfalvi róza nevet. És hát valóban, ami a maga korában az, hogy valaki leányanya lesz, ez nyilvánvalóan nem volt szokatlan, sok mindenkivel megesett, de a gyakorlat az volt, hogy eltüntették általában a gyermeket, vidékre kiadták. És Róza tulajdonképpen az elsők között volt, aki nyíltan felvállalta azt, hogy ő családanya, hogy lányanya, hogy van egy gyermeke. No hát ez a nyilvános elvállalás persze nem jelentette azt, hogy mondjuk a fiatal Jókai Mor, aki nagyon naív legényke volt, ez például tudott volna erről, amikor szerelembe estek. Ugye egy színész kollégától született a gyermek, akiről ugye köztudott volt, hogy nagynős csábász, és hát egy volt Róza is az áldozatai közül. Ugye az elején ugye be is árnyékolta a Jókaival a kapcsolatot. Nem annyira a Jókai részéről, hanem a környezete részéről.
2: Van egy nagyon szép legenda, amit Jókai is úgy mesélt, hogy március 15-én, amikor azt a bizonyos kokárdát a mellkasára tűzte Laborfalvi Róza, akkor kezdődött az ő szerelmük. Na hát azt mondják, hogy Jókai is csak lódított ezzel kapcsolatban, mert hogy állítólag már hamarabb is ismerte és látta is Rózát, és tetszett neki a játéka, de az, hogy ők ketten összejöttek, az nagyon nagy ellenkezést váltott ki. Például Petőfi Sándorból is, aki annyira felháborodott állítólag, hogy még Jókai édesanyját is megkereste ez ügyben.
3: Pontosan ez egy filmre való történet, vagy akár könyvbe, ugye Ignác Zsózsa meg is írta ezt nagyon szép részletesen, és valóban a két jó barátnak tulajdonképpen a kapcsolat megrontásához is vezetett. Hát ugye kezdődik a dolog azzal, ugye, hogy nagy volt a korkülönbség. Róza jóval idősebb volt Jókai Mornál, plusz ugye tudjuk, hogy gyermeke is volt, ráadásul hát a színésznői pályát sem tekintették a legerkölcsösebb, legtisztességesebb életútnak, úgyhogy valóban nagy ellenállást váltott ki, amikor nyilvánossá vált az ő kapcsolatuk. És hogy visszatérjek a legendához, valóban úgy tűnik, hogy legenda, hogy ez volt az első találkozás, mindenki azt valószínűsíti a szakmából, hogy a közös pont a Szigligeti Ede lakása volt, mind a ketten jó kapcsolatban voltak Szigligeti Edével, és amikor Jókai nagyon betegen feküdt eszméletlenül hosszú ideig Szigligetinél, akkor először ott a Róza láthatta őt meg, és ott találkozhattak már, és ott elindulhatott valami, de tény az, hogy nyilvánosan és a nagy közönség előtt ott a március 15-én vállalták fel a szerelmüket. Tehát kicsit ugye túlzás van benne, de ugyanakkor mondhatjuk, hogy valóban ez azért ez ott egy sorsdöntő pillanat volt, attól függetlenül, hogy már volt előzmény, és hát látták is, persze Jókai ugye írt is kritikákban Rózáról, tehát biztos, hogy nem az az első spontán összefutás volt ott, de ez magán a története nem változtatott, mert azért a szabadság szerelem eszményét ők ott a színpadon, nemzeti színpadán gyakorlatilag szépen be is mutatták a nagy közönségnek, hogy ez mit jelent. Visszatérve, vagy folytatva a történetet, ugye, hogy miért váltott ki nagy tiltakozást, megmondom őszintén, ezen úgy sokat gondolkodom, hogy nem tudjuk, hogy Petőfi mit láthatott, mit tapasztalt, mit tudhatott Rózával kapcsolatban. Ők ugye a nemzetiben mondhatni kollégák voltak, hiszen egy rövid ideig Petőfi ott volt a Pesti Magyar Színháznak a társulatában valamilyen szinten. Valószínű, hogy ezek az élmények lehettek, amiket ott tapasztalt valamiért számára ellenszenvesek, vagy az is lehet, hogy nem a Rózával volt konkrétan baja, hanem ismerte azt, hogy a Móricz ugye egy nagyon naív, tiszta lelkű, romantikus, ideák között élő figura, tehát lehet, hogy úgy gondolta, hogy egy ilyen tapasztalt színésznő nem a legjobb feleség lenne az ő számára. És valóban ő ugye folyamatosan tájékoztatta az édesanyát, és együtt, ketten nagyon kemény akna munkát végeztek, hogy ne legyen ebből házasság, de nem tudták megakadályozni. Tehát volt, amikor ugye szószoros értelemben kiszökött a fiatal pára az otthonukból, és mindenféle kalandos történet volt, de hát a házasság végül is elkerülhetetlen lett, és tulajdonképpen a sok negatív előítélet ellenére ez egy sikeres házasság, szép házasság lett, mind a kettejüket erősítette, de főleg Jukai számára volt egy nagyon szerencsés döntés, hogy elvette Rózát.
2: Jukai a hősnőit is nagyon sokszor a feleségéről mintázta. Talán nem ok nélkül.
3: Hát valóban az is, hogy ezt szoktuk emlegetni, egy hősített volt, ahogy a szabadságharc után bújtatta, megmentette a férjet, hiszen ugye Jukai ott volt a március 15-én, ugye a 12 pontnak az egyik megfogalmazója volt. Sokféle szerepet vállalta a szabadságharc alatt, tehát abszolút veszélybe kerülhetett az ő élete, és ugye a kollégájukat, Egressy Gábort például halálra ítélte a császár, tehát a közvetlen környezetben is nagyon sok életét vesztett, illetve veszélyeztetett szereplő volt, és Róza szervezte meg a szökését. Méghozzá ez is egy színházi szál, ugye azt tudjuk, hogy Tardonán bújtatta egy kis bükki faluban, de azt például nem szokták megkérdezni, hogy miért pont ott, mi volt a szál. Hát ez a Nemzeti Színházhoz vezet. A Nemzetiben volt Róza kollégája Telepi György, a nagyon sokoldalú színházi ember, színész, a Nemzetiben főleg komikus, színpadtechnikus, díszletfestő, egy fantasztikus technikai tudással rendelkező személy volt, például a Új-Szabadkai Színháznak és a Miskolci Színháznak is a színpadi gépezetét, a színpadi működését ő végezte el, és az ő családjának a falujába vitték és bújtatták el Jukait. Ez megint csak jelzi a korszakot, hogy ez a színházi világ egy milyen erős családi, baráti köteléket is jelentett abban a világban, hogy egy ilyen életveszélyes dologban mindenkire veszélyes volt, ez a bújtató telepire is veszélyes volt. Egy ilyen szituációban is segítették egymást, és tulajdonképpen a színésztársnak köszönhető Miskolcon keresztül vitték, egy fontos állomás volt ennek a bújdosásnak. Miskolc ezért írta is valahol, hogy a második szülővárosának tekinti Miskolcot, hiszen itt így menekülhetett meg, és aztán ugye a Telepi segít, hogy Tardonán tudjon rejtőzködni, és ugye külön egy menlevelet is szervez a komáromi várvédők kapcsán a Róza, tehát itt élhet vissza. Van olyan szakvélemény, ami szerint az egészet kicsit kiszínezte, túlzásba vitte Jukai rá jellemző legendagyártással, de én azt gondolom, hogy ha megnézzük józanul, akkor semmi túlzás nincs. Tehát abban a történelmi helyzetben, amikor ezreket végeztek ki, karrierek törtek ketté, el kellett menekülni az országból, akkor volt mitől félnie Jukainak is, és teljesen érthető volt a bújdosás, teljesen érthető az, hogy ezért tiszteljük Jukainit. Ahogy az édesanyja egyébként, Jukai anyja számára is ez egy nagyon sorsfordító pillanat volt abban a tekintetben, hogy elfogadta aztán Rózát.
2: Beszéljünk akkor Rózának a színészi tehetségéről, hiszen gyönyörű kritikák láttak az ő tragikai vénájáról napvilágot. Nagyon szerették a színésztársak, nagyon szerették a rendezők, és hát a közönség pedig el volt tőle ájulva, mind a szépségétől, mind a hangjától, mind pedig a kisugárzásától, amivel ezeket a tragikus hősnőket meg tudta jeleníteni a színpadon.
3: Pontosan így van, ugye hát ha megnézzük a róla készült rajzokat, vagy akár fotók, az látszik, hogy egy királynői termet, egy sugár alkat, egy gyönyörű művészi fejjel, hatalmas szemekkel, és valóban a hangja az szintén varázslatos volt. Talán Vörös Marti ír dicsérte valahol a hangját egy nagyon szép jellemzéssel, tehát minden adott volt ahhoz, hogy külsőségeiben is, hogy ő színpadra termett személyiség volt, és hát emellett ugye a szülőktől volt mit örökölni, színészi vénát is, és hát emellett ugye ott volt még, amit szoktunk mondani, hogy a tehetség az egy dolog, de például nagyon-nagyon kell a szerencse is ezen a pályán. Nagyon apró nüanszokon múlhat, hogy valaki befut, és nagyon gyakori például, ami az ő esetében is történt, hogy egy beugrás, egy szerepátvétel hoz meg egy karriert. Az ő esetében ez így volt, ez egymás után kétszer is ismétlődött, hogy a kornak akkor a vezető drámai színésznője a Skántorné volt. És először azt hiszem Székesfehérvárot vidéken kellett beállni a szerepeibe, majd pedig jött a sorsfordító pillanat, amikor ugye megnyílt a Pesti Magyar Színház, és hát ott is ugye mindenki arra számított, hogy Kántorné lesz a vezető tragikája. Mondták is, hogy tulajdonképpen neki, meg Bérinének építették színésznők közül a Pesti Magyar Színházat, de a mai napig nem tudni, hogy mi történt. Kapott hivatalos levelet Kántorné, hogy ugye jelenjen meg a Pesti Magyar Színházban, mert szerződtetnék, de Kántorné nem jelent meg. Tehát nem tudjuk, hogy hol kallódott el a levél, mi történt, és ugye valakinek be kellett helyette állni, és miután a Róza már bizonyított az ő szerepeiben, így tulajdonképpen ő vette át a Kántorné szerepkörét, ő állt be helyette, és gyakorlatilag így lett ő a Nemzeti Színház első nagy tragikája. Fellépett a nyitó előadáson is, már ott is ugye a Kántorné feladatait látta meg, és hát egy nagyon szép, bár nagyon bizonyos szempontból, amennyire szép, annyira szomorú, attól függ, hogy melyik szereplő szempontjából nézzük. Pillanat volt az, amikor előadás után Dérinével karöltve mennek haza a Pesti Magyar Színházból, mert ez jelképezte is a váltást. Az, hogy Dériné pályájának az íve is itt fordul meg, ő sem találja meg a helyét a nemzetiben, és át kell adni a vezetői színésznői pozíciót Rózának. Ami egyébként a részéről abban a szempontból nem volt egy szomorú dolog, hogy pici lánykora óta ismerte, szerette Rózát. A családias kapcsolat, amit ugye mondtunk, az ebben a tekintetben is megvolt.
2: Azt is írták róla, hogy a pályájának a későbbi szakaszában a kérlelhetetlen királynőket tudta olyan hévvel és tűzzel alakítani, hogy mindenki a rabjává vált az ő előadásának.
3: Valóban, hát ugye már fiatalon is ugye a bánkban ott volt Gertrudis, tehát ugye egyértelmű, hogy ahogy múlnak az évek, ez a kemény női karakter, ez pedig megerősödik, és hát zárójelbe teszem meg, azért otthon is megvolt benne ez a keménység, tehát kicsit ezt is örökölte, azt gondolom, az édesapától ezt a kemény, határozott stílus, hiszen ugye leírták például, hogy ugye nagyon szigorúan bánt Jókaival abban a tekintetben, hogy ugye kikövetelte, hogy írjon, dolgozzon nagyon szigorúan, mert tudta, hogy egyrészt a Jókai karrieréhez, meg a családi kasszához is szükség van ahhoz, hogy ő nagyon keményen dolgozzon, és hát nagyon szigorú volt például otthon a cselédséggel is, szigorúan figyelt arra, hogy a férje ugye ne tudjon félre lépni, például azt is ugye leírják, hogy csak öreg cselédeket tartott maga körül a háztartásban, és hát ott is olyan volt, mint egy ilyen nagy istenasszony, és körülötte a párkák, mint az öreg asszonyot, tehát ott is egy ilyen mitikussá tudott válni a családi életében, és hát valóban ugye a legjelentősebbek eleve ugye nagyon mutató szerepek, a nagy királynői szerepek, a nagy drámai szerepek. Ilyennel is vonult vissza, ugye, amikor a színészi jubileuma volt, és a búcsú felléptései voltak Miskolcon, Debrecenben, akkor a Shakespeare Coriolanus című drámájában a nagyasszony Volumnát jelenítette, meg azzal köszönt el a színpadtól. Voltak neki teljesen realista karakterei, realista szerepei, vígjátéki szerepek is, de nyilvánvalóan ebben volt a leghatásosabb, ebben tudta legmélyebben megmutatni magát, a erőskezű, nagy szenvedélyű asszonyok alakjában.
2: Szóba került már a búcsú előadása, hát engem is érdekel, hogy mikor, hogyan ért véget ez a pálya, és mi lett utána. Laborfalvi Rózával.
3: Utána már sajnos nem sok idő adatott neki egy betegség miatt. Ugye az 50 éves színészi jubileumhoz kötődött az ő búcsú fellépte, ami nem egy előadás jelentett, megint csak jelzi a nagyságát, hogy ugye több helyen is elbúcsúzott a közönségtől, és hát ugye ebbe a nagy búcsú fellépésbe és nagy tiszteletadásba nyilvánvalóan az is belejátszott, hogy egy jó ideje már a férjével, ugye ők testesítették meg a nagy magyar művészházas párt, akik ott voltak például minden színház megnyitásán. Múltkor csodálkoztam rá, hogy ahol színházat adtak át, ott mindenütt Jóka írta a prológot, a verses köszöntőt, például Miskolcon is, és ugye itt is ugye Jókainé mondta el ezt a köszöntőt. Ugye Miskolcon például Jókai az elsők között lett díszpolgár, és hát fantasztikus tisztelettel fogadta őket Miskolc városát. Abban az időben, szoktam ezt is mondani, a 19. században még mindennek megadták a módját, a rangját, hihetetlen ünnepség, odaadás, tisztelet fogadta őket bárhol megjelentek. Hát érthető, ugye írófejedelem és a Magyar Színház nagyasszonya. Úgyhogy ez az búcsú sorozatot mutatta és megtestesítette, hogy valóban ő mit jelentett a magyar színészet számára. És hát sajnos hosszú idő aztán nem adatott már számára a színpadon túl.
1: Kedves hallgatóink, Mikita Gábor színház történész az egyik leghíresebb tragika, Laborfalvi Róza életéről, színészi pályájáról beszélt, a riporter Jászter Beáta volt.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan a híreink következnek, majd arról hallhatnak, hogy 24 helyszínen mintegy 140 programmal várta a látogatókat az idei immár 11. Kerekdom Fesztivál táján, a sétálós, borkóstolós kulturális rendezvény során a résztvevők nem csak a fellépők magas minőségű előadásait élvezhették, de meghallgathatták a helyi borászok történeteit, miközben a legfinomabb nedőket kóstolhatták.
4: Nekünk nagyon fontos az, hogy azok, akik ide látogatnak mondjuk egy Quimby Parnograst koncert vagy Bohemian Betyárs mellett, közben érzékeljék azt, hogy hol vannak. Ezért vannak történeti séták, pont már ugye elkezdődött a program, és itt járkálnak körülöttünk lelkesen hallgatva a csodarabbikról, meg a történeti borkészítő családokról. Ezért is volt fontos, hogy ne egy ilyen steril környezetben kisasztalnál kóstoltassuk a bort, hanem azt 25 pincészetbe el lehessen látogatni, hiszen egyébként borászok nem veszik észre, de az ő sztoriaik is egyből picit mások, hiszen ott állnak a borászatukban, a pincéjükben, eszükbe jut az, hogy mondjuk egy érmét a falra még a dédnagyapjuk helyezett, és tőlnek a családi sztorik a különböző borhoz köthető történetek, illetve technológiát ismertető bemutatók mellett. Nagyon fontos az is, hogy tényleg a dűlőtúráknál is érzékeljük azt, hogy akár az a bor, amit kóstoltatnak, honnan érkezett ebbe a pohárba.
1: Kedves hallgatóink, kérem maradjanak velünk a továbbiakban.

0: neki.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tudtad, hogy Tokaj hegyalja nem csupán egy borvidék, hanem a jövőt forrása is?
3: Tokaj hegyalja egyetem sárospata,
2: ahol a tudás élménnyé válik.
4: Turizmus,
5: gazdaság,
4: informatika,
5: pedagógia,
4: borászat.
2: Alapképzés, mesterképzés és specializációk. Itt nem csak tanulsz,
3: itt jövőt építesz.
2: Tokaj hegyalja egyetem sárospatak. A tudás forrása.
3: A tudás forrása.
1: Reklámot hallottak. 16 óra. Európa Rádió FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
6: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A kereszténység helyzetéről, a fiatalok megszólításáról és a közös bizonyságtétel lehetőségeiről tárgyalt Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke Jerry Pilliel, az Egyházak Világtanácsának főtitkárával Budapesten. A Meöt székházban tartott találkozón szóba került a teremtésvédelem, valamint a mesterséges intelligencia emberi kapcsolatokra gyakorolt hatása is. A megbeszélés egyik kiinduló pontja az volt, hogy milyen kihívásokkal szembesül ma a kereszténység a világ különböző részein, az elvilágiasodástól a keresztényüldözésig. Steinbach József hangsúlyozta a közös keresztény bizonyságtétel jelentőségét, kiemelve, hogy együtt hatékonyabban tudják hirdetni az evangéliumot. Beszámolt arról is, hogy a hazai egyházak egyre gyakrabban adnak ki közös nyilatkozatokat, amelyekhez a római katolikus egyház is gyakran csatlakozik. Jerry Pilli kifejezetten biztatónak tartotta ezt az irányt, mivel az együttes megszólalások hatékonyabban kelthetik fel a társadalom figyelmét. Az együttműködés konkrét formájaként felmerült, hogy a hazai egyházak állásfoglalásai és szakmai anyagai gazdagíthatják az egyházi világszervezet munkáját. Szigorúbb feltételekkel lép életbe a vagyonadó 2027. január 1-től a korábban vállaltakhoz képest, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök szombaton a szolnoki országjárásán. A kormányfő tájékoztatása szerint egy meghatározott 500 milliárd forintos összeghatár felett az adókulcsa akár a korábban tervezett 1%-nál is magasabb lehet. A részletes szabályokat Kármán András pénzügyminiszter fogja majd nyilvánosságra hozni a jövőben. A vagyonadó bevezetése a Tiszapárt egyik legtöbb támogatást kapott vállalásának számított. A kormányfő hozzátette, hogy a tervezett intézkedést a fideszes szavazók körében is kifejezetten kedvező fogadtatás kísérte. 5 milliárd forintot csoportosított át idén a laktanyák felújítására Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter, több mint 30 helyszínen több mint 200 beruházást kezdtek el vagy fejeztek be, megújítva a mosdókat és a körleteket. A miniszter közlése szerint leállította a korábbi vezetők által tervezett milliárdos irodafelújítási terveket. Hangsúlyozta, hogy a pénzt oda csoportosították át, ahol valóban szükség van rá, a katonák körülményeinek javítására. Kiemelte, hogy a katonák minden nap értünk dolgoznak, ezért a legjobb feltételeket kell biztosítani számukra. Hozzátette, hogy nem luxus beruházásokra, hanem a laktanyák és a felkészülési helyszínek rendbetételére van szükség. A szolnoki vasútállomás fejlesztése is bekerült a Baross Gábor vasútfejlesztési tervbe, jelentette be Rost Andrea, a térség országgyűlési képviselője Magyar Péter szolnoki országjárásán. Első ütemben 48 milliárd forint jut a fővágányok és a váltók felújítására, amit a peronok és az állomásépület fejlesztése követ. A politikus kiemelte a szolnoki kórházak ügyét is, felidézve, hogy a hőséghelyzet idején azonnal intézkedtek a megyei kórház elektromos hálózatának fejlesztéséről és új klímák beszerzéséről Szolnokon. A képviselő hangsúlyozta, a jövőben különösen a fiatalokra szeretne összpontosítani, és közvetlen kapcsolatot kíván kialakítani velük a választókerületben. Hozzátette azt is, hogy a téli nehezebb időszak előtt a rászorulók támogatása érdekében fontosnak tartják a legalacsonyabb nyugdíjak várható emelését. Ismét Torockai Lászlót választotta a párt elnökévé a Mi Hazánk mozgalom a szombati budapesti kongresszusán. A politikus egyetlen jelöltként indult a tisztségért, a szervezetet 2018-as alakulása óta irányítja. A tisztújításon elnök helyettesnek ismét Dúró Dórát választották, alelnök lett Dócs Dávid, Apáti István, Pakusza Zoltán, Novák Előd, valamint újként Tóth Máté és Balogh Csaba. Torockai László a sajtótájékoztatón bejelentette, kongresszusukon azt hirdették meg, hogy át kell venniük a vezető szerepet az ellenzéki oldalon. Hozzátette azt is, hogy a parlamentbe jutott három politikai erő közül az ő pártjuk mentes minden korábbi kormányzási hibától. A pártelnök beszámolt arról is, hogy hétfőn hozzák nyilvánosságra, melyik tisztségről mond le a frissen alelnöknek választott Tóth Máté az összeférhetetlenség miatt. A küldöttek végül nem fogadták el a mandátumok 2-ről 4 évre történő meghosszabbítását.
1: Az időjárásról.
6: Általában felhőtlen, kissé gomoly felhős, száraz idő várható, északkelet felől időszakosan megnövekedhet a felhőzet. A déli szél az északnyugati tájakon megélénkülhet. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 25 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 4 és 10 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat ismét. A következőkben a kalendáriumból tudhatjuk meg azt, milyen jeles évfordulókra emlékezhetünk ma, amelyet református gondolatunk az útra való követ. Ezután arról hallhatnak, hogy 24 helyszínen mintegy 140 programmal várta a látogatókat az idei, immár 11. Kerekdomb fesztivál táján. A sétálós, borkóstolós kulturális rendezvény során a résztvevők nem csak a fellépők magas minőségű előadásait élvezhették, de meghallgathatták a helyi borászok történeteit, miközben a legfinomabb nedőket kóstolhatták.
2: Nekünk nagyon fontos az, hogy azok, akik ide látogatnak mondjuk egy Quimby Parnograst koncert vagy Bohemian Betyárs mellett, közben érzékeljék azt, hogy hol vannak. Ezért vannak történeti séták, pont már ugye elkezdődött a program, és itt járkálnak körülöttünk lelkesen hallgatva a csodarabbikról, meg a történeti borkészítő családokról. Ezért is volt fontos, hogy ne egy ilyen steril környezetben kisasztalnál kóstoltassuk a bort, hanem azt 25 pincészetbe el lehessen látogatni, hiszen egyébként borászok nem veszik észre, de az ő sztoriaik is egyből kicsit mások, hiszen ott állnak a borászatukban, a pincéjükben, eszükbe jut az, hogy mondjuk egy érmét a falra még a dédnagyapjuk helyezett, és tőlnek a családi sztorik a különböző borhoz köthető történetek, illetve technológiát ismertető bemutatók mellett. Nagyon fontos az is, hogy tényleg a dűlőtúráknál is érzékeljük azt, hogy akár az a bor, amit kóstoltatnak, honnan érkezett ebbe a pohárba.
1: Kedves hallgatóink, további kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Ma az Adalbertek, Albertek ünneplik a névnapjukat, Isten éltesse őket. Az Adalbert germán eredetű név, jelentése nemes fény, fénylő nemesség. Az Albert az előbbi név rövidülése. Nézzük, milyen jeles események történtek a mai napon. 1772-ben ezen a napon született Kisfaludy Sándor költő. Művei közül nevét az 1801-től megjelent Himfi szerelmei című verses füzetei tették ismerté. Műveit számos nyelvre lefordították, pártfogolta a színjátszást, jelentős szerepe volt az 1831-ben megnyílt Balatonfüredi Színház létrehozásában és vezetésében. 1884-ben ezen a napon nyílt meg a Budapesti Operaház. A Magyar Állami Operaház hazánk egyetlen nagy létszámú társulattal rendelkező és kimondottan operákra, balettekre szakosodott színháza. Az épület Budapest egyik legjelentősebb 19. századi műemléke. Ybl Miklós tervei alapján épült. A nyitó előadáson Ferenc József császár jelenlétében a Bánkbán első felvonását, a Hunyadi László nyitányát és a Lohengrin első felvonását adták elő Erkel Ferenc vezényletével. Szeptember 27-én született Jancsó Miklós Kossuth díjas filmrendező. Az 50-es években híradó filmek készítésével kezdte pályáját, 1958-ban pedig megrendezte első saját játékfilmjét, a Harangok Rómába mentek címmel. Későbbi alkotása a 19. századi betyár történetet feldolgozó Szegénylegények, rengeteg fesztiválon nyert díjat, illetve kapott jelölést.
0: Az Európa Rádió kalendárium.

teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. De hittel kérje, semmit nem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt. Ne gondolja tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól a kétlelkű és minden útján álhatatlan ember. A szegény sorsú testvér dicsekedjék a méltóságával, a gazdag pedig megalázott voltával, mert elmúlik mindez, mint a mezővirága. Mert fel kell a nap nagy hőséggel, és elszárítja a füvet, a virága lehullik, és szépsége elvész. Így sorvad el vállalkozásaiban a gazdag is. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Senki sem mondja, amikor kísértésbe jut, Isten kísért engem, mert Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal. Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfogamva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Ne tévelyegjetek, szeretett testvéreim! Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. Az ő akarata szült minket az igazság igéje által, hogy mint egy első zsengéje legyünk teremtményeinek. Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja Isten igazságát. Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot, és a gonoszság utolsó maradványát is, és szeliden fogadjátok a belétek oltott ígét, amely meg tudja tartani lelketeket. Legyetek az ígének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Mert ha valaki csak hallgatója az ígének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát. Megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, azt boldoggá teszi cselekedete. Ha valaki azt hiszi, hogy kegyes, de nem fékezi meg nyelvét, hanem még önmagát is becsapja, annak a kegyessége hiába való. Tiszta és szeplőtlen kegyesség Isten és az Atya előtt ez, meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól.

0: svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, október elején kezdődik az Olvas Többet program első fordulója a 2026-2027-es tanévben. Az olvasás népszerűsítő verseny 20 éve házi megmérettetésként indult a debreceni Ady Endre gimnáziumból. Ma már nemzetközi szinten vonza a fiatalokat. A jelentkezőknek az ajánlott művek közül kell választaniuk, majd azt elolvasva kell a fordulók feladatlapjait kitölteni. Mindenféle év végén eredményt hirdetnek, most ez majd november végén lesz. A megmérettetésről Peternainé Juhász Zsuzsával, a debreceni Ady Endre gimnázium tanárával, a verseny szervezőjével Buzás Bori beszélget.
2: Elkezdődik az új tanév, akkor most már talán a hallgatók is megszokják, hogy biztos, hogy beszélgetünk az Olvas Többet programról, amely egy házi kis projektként indult most már 20 évvel ezelőtt, ahogy így beszéljük, és hát azóta tudjuk, hogy olyan, hiszen országos szintű, tehát óriásivá nőtte ki magát, ami méltán mondhatja azt, hogy a fiatalok szeretnek olvasni. Na de valóban így van-e? Szeretnek a fiatalok olvasni?
3: Igen, van egy réteg, akit, hát tegyük hozzá, hogy akiket én ismerek, és akiket meg tudok szólítani, illetve akiket a kollégák, akikkel itt ebben a 20 évben kapcsolatba kerültem, meg tudtak szólítani, olvasnak. Még azt is hozzátenném, hogy természetesen azt, amit ők szeretnek, de közben azt is megfogalmazzák, hogy milyen jó, hogy ráakadtak ilyen könyvekre, és amiket mi ajánlunk. Szóval, ahogy szoktam mondani, nem jó könyv van, hanem jókor olvasott könyv, tehát meg kell találni azt a történetet, ami beindítja a fiataloknak a fantáziáját, és ami oda ragasztja őket, és letehetetlenné teszi a könyvet.
2: Nem említettem az elején, hogy ez az Ady Endre gimnáziumból indult ki, ezt szerintem nagyon fontos kihangsúlyozni, és hogy itt is van a főszervezés, a bázisa ennek az egésznek. Juhász Zsuzsa tanárnő fogja össze ezt az egész projektet. Tavalyra, most egy kicsit még térjünk át, mielőtt az idei ajánlatokra rátérnénk, tavaly egyébként mennyire vonzotta a fiatalokat az Olvas Többet programja, mit lehetett tapasztalni, hogy ahogy ön is említi, van egy réteg, de hogy ez a réteg bővül-e egyébként itt az idő folyamán, mert azért a könyv egy örök, egy olyan kapaszkodót tud nyújtani, egy olyan világba tud minket elvinni, ami a lelkünknek akár jót is tehet, hogyha egy kicsit nehezebb időszakot élünk át.
3: Amikor az olvasásról beszélünk, nem biztos, hogy a számok lesznek a jó adatok. Tehát nem tudnám így megfogalmazni, hogy bővül-e. Mindig felbukannak új nevek, új arcok, akiket aztán, ha szerencsések vagyunk a táborban, megismerek, mármint amit a 7-es-től 12-es korosztálynak szervezünk, mert a kicsiken még nem szoktuk hívni a táborba az 5-6 évfolyamot, de én olyan adatokat tudok mondani, körülbelül fél évente ez a 300 diák az, akiket elérünk, akik legalább a szövegrészletet elolvassák és kitöltik hozzá az online feladatsort, amire ugye idejük van, tehát otthonról is megoldhatják a kis feladatokat. Az tipikusan szövegértéses feladatsor egyébként, és aztán már jóval kevesebben vannak azok, akik aztán az egész művet, a teljes művet is elolvassák, de mindig vannak. És teljesen változó számban sajnos hozzá kell tenni, mert ez a valóság, hogy én itt látom házon belül is, hogy ez a szám nem növekszik, vagy csak nem jutunk el hozzájuk, mert nem azokon a csatornákon népszerűsítjük a versenyt, amit ők néznek. Tehát például a TikTokon nem vagyunk ott. De van egy nagyon extrém példa, egy végzős diák, aki már most egyetemista, írt rám a nyáron, hogy ő döbbenettel tapasztalta azt, hogy ő már végzősként, amikor már gyakorlatilag érettségi körül volt, akkor szembesült azzal, hogy ebben a suliban itt milyen olvasás népszerűsítő program.

0: program zajlik, mert hogy nem hallott róla, miközben a plakátok ott vannak a folyosókon, tele az internet és minden hírcsatornánk, tehát nagyon meggondolandó, hogy a PR tevékenységünket hogy tudnánk frissíteni, és gyakorlatilag az Z, sőt most már az alfa generáció számára is valahogy láthatóvá válni.
1: A jövő kihívása, és ugye pont itt beszélgetünk is arról, hogy ki tudja, hogy azok a technikai és informatikai vívmányok, amelyek az életünkbe becsempésződnek és megérkeznek, és minden évvel valami új alakul, hogy ez egyáltalán hogy alakítja ezt át. Na de nem is ez a lényege az Olvas Többetnek, hanem ahogy itt elhangzott, két fordulós, ugye, mert van az online rész, és utána van a igazán munkás rész, mindig van egy őszi, egy tavaszi forduló, és a végén zárul a táborra. Hát mit kínál akkor az idei program kínálat?
0: Tehát továbbra is három korcsoportban, bár már elmondozunk arról is, hogy a kicsiket is meg kellene valahogy szólítani. Szóval az 5.-6.-osoknak a Dózsa György Általános Iskolából Zsupos Gabriel, a kolléganő, készíti. Az első fél évben Huizingtól a Hogyan írtam véletlenül egy könyvet című történetét választotta Gabi. A második fél évre pedig Tasnáditól a Kőmajmok házát. A kettes kategória, tehát ők a 7.-8.-osok, a Orbán Balázs gimiben Székelykeresztúron készülnek a feladatlapok. A Narancsos lány Gárdertől és Szabó Magdától az Abigail a második fél évben. Szabó Magda már volt a palettán, de még ez a mű nem volt, szóval nagyon örülök, hogy a kollégák választották. Hatos Melinda iskolai könyvtáros, és Kismárton Rozália magyar tanára a feladatlapkészítő. És akkor jönnek a 9-12-esek. Számukra Mód és Anna a kolléganőmmel közösen gyártjuk a feladatokat, és választjuk a műveket. És most a Budapest Off kortárs novellás kötetre esett az én egyik választásom, ez a második fél évben lesz majd. Ebben Berg Judit, Gimesi Dóra, Kertész Erzsi novellák lesznek a kiszemeltek. Az első fél évben Tove Janssonnak a Mumin történeteiből az egyik számomra nagyon kedves a Láthatatlan Lurkó kötetből lesz néhány történet, és a másik olvasmány pedig egyrészt Szabó T. Anna válogatott novelláiból fog összeállni az első fél évben, illetve a második fél évben a Kafka Átváltozás című mindenki által ismert történet, és annak parafrázisa, amit Kvim Monzó írt, lesz a választott olvasmány. Szóval gyakorlatilag a nagyoknál már két-két mű fél évente, és ennek a versenynek ugye a zárásaként, amikor eredményt hirdettünk, kiosztjuk a jutalmakat, akkor még talán ebben az évben lesz egy táborunk, aztán, hogy a jövő mit hoz, azt nem tudom, mert hát most ki kell mondani, ez lesz az utolsó tanévem, hogy a utódom hogy veszi ezt át, illetve én szeretném, mert ugye nyugdíjasként is lehet olvasást népszerűsíteni, de hogy az a tábor, ami azért mégis iskolai keretek közül zajlik, és kísérő tanári feladatokat is igényel, hogy ez hogy fog működni a jövőben, azt nem tudom.
1: Akkor még vissza egy kicsit a jelenre. Mettől meddig tart az első etapja ennek a megmérettetésnek?
0: Tehát az őszi forduló, most úgy hirdetjük, hogy október elején fog indulni, 5-e és 19-e között, ha jól emlékszem, tehát ilyenkor két hetet adunk arra, hogy a fiatalok olvassák el a szövegrészletet, töltsék ki az online feladatlapot, és akkor utána jön a visszajelzés a kollégák számára, majd jelentkeznek a második fordulóra, és az pedig novemberben lesz. Most a adi napunk hetét néztük ki, hogy azon a héten fogjuk majd megíratni a második fordulós feladatlapokat. Ez minden iskola maga dönti el, hogy éppen melyik napon. Ott valahol november 24-e környékén. És ugyanezt történik a második félében, februárban lesz a következő online forduló, és március második felében pedig a második forduló.
1: És ha már november, ugye itt nem menjünk el amellett, hogy a 20. évforduló, amiről beszéltünk is itt az elején, azért nem múlik el csak így a megszokott verseny folyammal, hanem egy konferencia kíséri. Ez ugyan nem az első lesz, de mégis a 20-hoz méltóbb, úgyhogy erre is egy pár gondolatot fűzzünk fel, hogy hogyan is képzelik el, aztán nyilván majd a konferencia előtt akkor a konkrétumokról is beszélünk.
0: Büszkék vagyunk arra, hogy azért 20 éve működik ez a program. A 10 éves jubileumi konferenciát itt tartottuk Debrecenben, utána átvették a kovásznai kollégák, ott ők hatot szerveztek, és ez lesz a 8. konferenciánk újra itt Debrecenben, amire meghívjuk határon innen és túlról azokat a kollégákat, akik régi kapcsolataink, előadónak, tanárok, kortársíró, iskolai könyvtáros, egyetemi könyvtárnak a főigazgató helyettese, a Mélius könyvtárnak az igazgatója, és mellettük még volt olvasók. És jelenlegi olvasók, még erdélyi lánykánk is lesz, aki Sepsiszentgyörgyről fog idejönni, hogy elmondja, mit adott neki az olvas többet. Szóval ezt tervezzük, és nem csak előadásokat, hanem a délutáni sávban pedig olyan szekciókban lehet majd különböző témákban bekapcsolódni, mint drámapedagógiai lehetőségek ugye a tanárok számára, vagy éppen irodalmi séta ott a Mélius körül, vagy a drámás diákjainknak és a kovásznai diákoknak lesz egy versszínházi kis gyakorlat, aminek a produktumát be is fogják mutatni, és természetesen felolvasó rendezvény is lesz, mert ezt már nem engedem el, és az a tapasztalat, hogy nagyon szeretik ezt a hallgatók is, illetve az előadók is, mert hozhatják oda is majd a kedvenc könyveket, és akkor abból lesz egy kis felolvasás.
1: Ha már felolvasás és olvasás népszerűsítés, szerintem ez egy talán az egyik olyan területe a műveltségünknek, aminek a népszerűsítését nem lehet abba hagyni, és nem lehet túl sokat hangoztatni. A könyvbarátai hálózatnak is tagja, ugye maga az intézmény is, és hát maga az olvas többet is, és ez a része, ez az olvasás népszerűsítés, és azon belül is a felolvasás is megjelent most a legutóbbi könyvbarátai napon, úgyhogy azt kell mondjam, hogy maga a népszerűsítés az teljesen tényleg kortól és intézménytől függetlenül működhet.
0: Igen, és nagy öröm, hogy vállalkoznak a kollégák, vállalkoznak a diákok, és nem csak az Adiból, hanem a Pécsiből is, akik odajöttek, és bemutatták, hogy éppen most mit olvasnak, és mit szeretnek leginkább, és hogy miért ajánlják ezeket a könyveket, és ezek között nem csak regények voltak, hanem versek is, például a verses kötet is. Szóval izgalmas látni, hogy mit olvas a mai diák, vagy a diák szemmel nézve, hogy mit olvas a matek tanárom, vagy az infótanárom, vagy éppen a fizika tanárom. Tehát nem csak a magyar tanár és a könyvtáros tanár feladata, ezért is gondoltam, hogy ez egy nagyon hasznos program, hogy láttassuk azt, hogy igen, itt például az Adiban, ugye innen indítottuk, itt olvasó emberek vannak, és nem csak a szaktárgyát ismeri alaposan, hanem tud ajánlani olyan könyvet, amit aztán a gyerek jön, és vagy innen viszi, vagy megveszi a boltban, vagy kikölcsönzi a Méliusból, de az a lényeg, hogy felhívjuk a figyelmüket arra, hogy milyen történetek vannak. És szerintem ez a legfontosabb, főleg ma, amikor ugye nagy a dömpingjel könyvkiadás szárnyal, rengeteg történet van, csak azért nem mindegy az sem, hogy milyen műfajra, milyen minőségre tudjuk fölhívni a figyelmüket, és el tudjuk őket vezetni esetleg a romantikus regénytől, mondjuk egészen Szabó Magdáig, vagy éppen Kafkáig, vagy Szapó T. Annáig. Tehát, hogy merjenek kortárs köteteket is kézbe venni, és igazából a lényeg az, hogy találjanak olyan könyvre, ami igazán megszólítja őket. Én nagyon örülök annak, hogy most az olvasásnak és a könyvtáraknak kezd újra, hogy is mondjam, csak nem is azt mondom, hogy szerepel, eddig is volt szerepe, de most újra a figyelem talán egy kicsit jobban oda koncentrálódik, hogy ne a lexikális tudást akarjuk a gyerekbe nyomni, hanem az olvasás szeretetét, és mi ezért dolgozunk itt az Adiban, és nem csak én, hanem a kollégáim is, és mindazok, akik szívügyüknek tekintik az olvasást.
2: Kedves hallgatóink, az Olvas Többet programról Peternainé Juhász Zsuzsával, a debreceni Ady Endre Gimnázium tanárával, a verseny szervezőjével Buzás Bori beszélgetett.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, 24 helyszínen mintegy 140 programmal várta a látogatókat az idei, immár 11. Kerekdom Fesztivál táján. A sétálós, borkóstolós kulturális rendezvény során a résztvevők nem csak a fellépők magas minőségű előadásait élvezhették, de meghallgathatták a helyi borászok történeteit, miközben a legfinomabb nedűket kóstolhatták. A következő percekben a Kerekdom Fesztivál fesztiváligazgatójával, Oszkó Jakab Natáliával beszélgetek. Ugye sok-sok tokajhegyaljai település keresi azt a fajta rendezvényt, amely a borhoz is kötődik, meg kultúrához is. Itt hogyan próbálták kialakítani azt az arculatot, amely tokajhegyaljához, tájához, és hát itt a fesztiválnak a sajátos arculata is?
2: Nagyon szépen köszönöm ezt a kérdést, mert egyébként erre nagyon sok időt szállnunk a csapattal. Nekünk nagyon fontos az, hogy azok, akik ide látogatnak mondjuk egy Quimby Parnograst koncert, vagy Bohemian Betyárs mellett, közben érzékeljék azt, hogy hol vannak. Ezért van történeti séták, pont már ugye elkezdődött a program, és itt járkálnak körülöttünk lelkesen hallgatva a csodarabbikról, meg a történeti borkészítő családokról. Ezért is volt fontos, hogy ne egy ilyen steril környezetben kisasztalnál kóstoltassuk a bort, hanem azt 25 pincészetbe el lehessen látogatni, hiszen egyébként borászok nem veszik észre, de az ő sztoriaik is egyben picit mások, hiszen ott állnak a borászatukban, a pincéjük eszükbe jut az, hogy mondjuk egy érmét a falra még a dédnagyapjuk helyezett, és tőlnek a családi sztorik a különböző borhoz köthető történetek, illetve technológiát ismertető bemutatók mellett. Nagyon fontos az is, hogy tényleg a dűlőtúráknál is érzékeljük azt, hogy akár az a bor, amit kóstoltatnak, honnan érkezett ebbe a pohárba, és kicsit ugye nem is értek a borokhoz, úgyhogy nekem is fontos volt, hogy ez semmiképpen egy ilyen csak szomeliéknek szóló, elidegenítő környezetű rendezvény legyen, hanem tényleg úgy is meg tudjuk érteni ennek a bornak a szépségét, és az egész velejáró munkát, illetve ezt az egész környéket. Úgyhogy nagyon sok nemzeti parkos túránk is van, sőt a Bodrogra is elvisszük azokat evezni, akik szeretnének. De közben pedig Barabás Lőrinctől kezdve Ferenczi Gyurin át, Kálelulugyi vagy Bodor Áron is vár minket, a színházi vonulatból Udvaros Dorottya Fűranikóval, Csúlya Imre és Hámori Gabival találkozhatunk, Szilárd Piano Projekt játszik nekünk emellé, illetve Márfi Márk, Beller Károly is érkeznek színdarabokkal, sőt, egyébként Lackvi Medvelesét is egyébként Csibi Gergellyel láthatjuk itt a 3 nap alatt, és hát a nagy színpadot is egyébként színházzal zárjuk az utolsó nap, a Momentán társalat nevethetünk jót, és egy kicsit lezárhatjuk ezt a nyarat, rákészülhetünk a télre, de mindezt úgy, hogy szívünkbe zárjuk ezt a települést.
1: Miért pont ez a kora őszi időszak ennek a fesztiválnak az időpontja?
2: Nagyon sokan azért ezt a borvidéket az őszi szürethez kapcsolják. Bevallom, egyébként volt olyan évünk, amikor volt tavaszi, júniusi változatunk és őszi, és nagyon érdekes volt az, hogy mennyire a nyárra a vízpart kapcsol be a látogatóknak, és a szőlő, dűlők, illetve a bor mellé inkább az őszi időszakot párosítják, úgyhogy úgy látszódott, hogy egyébként így tudjuk még jobban bevonzani ide a látogatókat, egyébként meg valóban érdekes is látni a szüretnek az utolsó nyomait, mustot inni, tehát van egy szezonalitása is nyilván ennek a borkészítési folyamatnak.
1: Itt láttam a hátizsákos fiataloktól sátorból kibújni, meg hát láttam nagyon drága autóval ideérkező embereket is. Hogyan sikerül ilyen széles társadalmi közeget megszólítani?
2: Az az érdekes, hogy ugye ezt programszerkesztéssel is szeretnénk bemutatni, hogy ide elhozhatjuk a babánkat is a ringató programra, vagy a kalandozó komédiumon lefoglaljuk a gyermekünket, és úgy tudunk esetleg utána elszaladni, borkóstolni, mint szülő, és amellett, hogy a fiatalokat is megszólítjuk, például a Palotta Borháznak amúgy is ilyen új hullámos boros próbálkozásai vannak, és hát ott lép föl Lenke, Bongor, vagy Kaca és Lóci játszik, úgyhogy próbáltunk minden korosztálynak kedvezni a programokkal is, és emiatt egy picit összehozni akár a családokat is. Érkezhetsz ide a szüleiddel, meg a nagyszüleiddel együtt, és mindenki ki tud kapcsolódni, és közösen töltötök el egy minőségi időt.
1: Hát sok rendezvényen megfordulok, de talán ennyire, hogy mondjam, tudatosan, szinte épületre, helyszínre lebontva a programot még nem nagyon hallottam. Mennyire vonják be egyébként a helyieket? Mert ugye ezt egy professzionális összeszokott csapat szervezi, ezt a rendezvényt. Más eseményük is van, ami Magyarországon eléggé népszerű. A helyiek mennyire vonódnak bele? Tehát azt a helyi jellegzetességet, vagy a helyi know-how-t mennyire tudják bevonni, vagy pedig már megismerték annyira ezt a térséget, ezt a települést, hogy meg tudják önállóan is oldani?
2: Ó, hát a helyiek nélkül ez nem jöhetett volna létre. Fantasztikus a település, mellénk állt, és látszik is, hogy évről évre győzik meg egymást, hogy nyissák ki a borászataikat. Annó egyébként 16-ban még 10 borászattal kezdtük el a borútlevelet, most már két oldalas, és azért is ennyien jelentkeznek oda. Illetve nyilván hozzák a családi sztorikat, borbemutatók, nagyon sok saját készítésű programmal is érkeznek. A Linden Garten gasztroportáján Kata fantasztikus abaújzempléni ízeket és ismerős zenészeket hív meg, vagy a rózsapincészetbe is egyébként abszolút a saját borukhoz, illetve gondolataikhoz párosuló programot hoznak a tulajdonosok, és így áll össze ez egy nagyon szép mozaikká.
1: Sok olyan fellépőt és szereplőt említett, aki országosan ismert, tehát gondolom bővelkednek a fellépésekben, fesztiválokban, de ismerek nagyon sok olyan művészt, aki alig várja, hogy meghívják Tokaj hegy aljára. De hogyan fogadják a felkéréseket a művészek?
2: Nagyon szeretik a fesztivált, ha voltak már, akkor azért, akkor általában meg is keresnek minket egyből évről évre, csak hát ugye 160 programunk zajlik le a 3 nap alatt 20 helyszínen, nem tudunk mindenkit évente meghívni. Ha pedig nem voltak, akkor egyszer nagyon sokat hallanak is rólunk a szakmában, illetve nagyon szeretik ezt a tájegységet. Kuriózum ide eljutni.
1: Hogyan gondolkodnak a továbbiakban?
2: Hát szeretnénk megtartani ezt a fesztivált. Nyilván most átalakulnak fogyasztói szokások is, ugye sokat hallunk arról, hogy kevesebben isznak bort, vagy alkoholt például. Szóval követjük itt a trendeket, és reméljük, hogy érdekesek tudunk maradni hosszú távon is, hiszen amellett, hogy a hagyományt is bemutatjuk, mindig hozunk újabb és újabb elemeket a fesztiválba. És hát reméljük, a helyiek is egyre többen és többen érkeznek hozzánk, pláne például akár a miskolciak is, hiszen azért is ide hívjuk a komoly zenei színpadra, az evangélikus templomba a zeneművészeti szaknak a növendékeit és tanárait, és próbálunk egyébként a Miskolccal, mint várossal is együttműködni abban, hogy akár csak onnan is, a tényleg nagyon közelről elhozzunk embereket, de ha belegondolunk, érkeznek ide Kassáról is, illetve a környező nagyobb települések, Debrecen, Miskolcról, de pont amiatt, hogy a Művészetek Völgyét is mi szervezünk, és ott is elérhető a program, egyébként nem kevés Veszprém megyei is érkezik ide, úgyhogy reméljük, hogy tud egyre népszerűbb és népszerűbb lenni ez a rendezvény, hiszen azzal, ha jegyet váltanak, és akár egyből a fesztivál után, tudják gyakorlatilag a voksukat mellettünk letenni, és esetleg abban megerősíteni minket, hogy tényleg igénylik, hogy mi ezt csináljuk tovább. Ebben az évben különösen fontos lenne, mert azért egy választópont elé érkeztünk.
1: Hát talán átsegíthetik a törzsközönség egyébként ezen a nehéz időszakon. Van-e egyébként törzsközönség? És az ő visszajelzéseik egyébként alakítják-e valamelyest a programokat, vagy nem csak a programokat, de magának a fesztiválnak a kialakítását, létrehozását?
2: Abszolút. Mindig megkérjük őket, hogy mondják el őszintén a véleményüket. Mondják el azt is, ami nem működött, hiszen csak így tudunk javítani rajta, és folyamatosan építjük be a visszajelzéseket. Sőt, ha valamit észrevesznek, és tudunk rajta még azon a fesztiválon javítani, akkor egyből úgy próbáljuk újra rendezni a dolgokat. Úgyhogy sokszor egyébként akár programötletekkel is érkeznek. Érkezett így is már koncert egyébként a Kerekdom Fesztiválra. Úgyhogy mi szeretünk a közönségünkkel, mint egy egy ilyen közös közösségben együttműködni, hiszen egyébként pont Borsod-Abaúj-Zemplén megyében nagyon-nagyon fontos ez, ugye a Zemplén Fest mellett nem igazán van más kulturális fesztivál, sőt a Kerekdomb és a Zemplén Fest történik itt tisztán komoly zenei, színházi, magas művészeti tartalmakkal vegyítve, nyilván azt a típusú könnyű zenét, mint például a Quimby, ahol verseket zenésítenek meg, és talán ott is elgondolkodtatnak minket. Mi ezeket a gondolkodó fesztiválokat szeretjük, és szerintem az igazán minőségi, magas minőségű jóborhoz talán ez illik a legjobban.
1: Kedves hallgatóink, 24 helyszínen mintegy 140 programmal várta a látogatókat az idei, immár 11. Kerekdomb Fesztivál táján, a sétálós, borkóstolós kulturális rendezvény során a résztvevők nem csak a fellépők magas minőségű előadásait élvezhették, de meghallgathatták a helyi borászok történeteit, miközben a legfinomabb nedőket kóstolhatták. Az előző percekben a Kerekdomb Fesztivál fesztivál igazgatójával, Oszkó Jakab Natáliával beszélgettem.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, köszönöm mai figyelmüket. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila, zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, a viszonthallásra!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Péter apostol első levele második fejezetének 21. verséből hallgassuk meg. Hiszen erre hivattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát adott nektek, hogy az ő nyomdokait kövessétek. A keresztény ember elhívása egészen átfogó módon történik. Ugyanis az elhívott ember próféta, főpap és király is ugyanakkor. Ez az elhívás szenvedéssel jár, még akkor is, ha jót tesz. Úgy, mint Jézus Krisztus. A tanítvány nem lehet nagyobb a mesterétől, és a szolga sem az ő urától. Nem könnyű alázattal szolgálni a pogányok között. Éppen úgy, mint azoknak a keresztényeknek sem volt könnyű, akiknek írja Péter apostol ezt a levelet. Erre biztatja őket. Tisztességesen éljetek a pogányok között, hogyha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteiteket látva dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. A helyes életvitelhez hozzátartozik az is, hogy magunkat alárendeljük az emberi rendelkezéseknek. Az apostol azt írja, hogy mindenkinek meg kell adni a tiszteletet, és a szolgák is ezt tegyék, követvén Jézus példáját. Péter apostol szerint a keresztjének életvitele nem könnyű. Például nehéz a keresztény szolgának alázatosnak lenni, különösen akkor, ha igazságtalanul bántják. Az apostol szerint ezt türelemmel kell viselnie. És nem csak néha, hanem mindig. Ez valóban fájdalmas és lelkileg nem könnyű elviselni a felsőbségek túlkapásait. A legtöbb ember számára nagyon nehéz a szolga lelkűség. Természetünkből adódóan hajlamosak vagyunk a lázadásra, és saját magunk szeretnénk az életünket irányítani. Ezáltal viszont így másokat alázunk meg, mert sokszor a saját magunk akaratát próbáljuk reájuk kényszeríteni. Sajnos ez már gyermekkorban jelentkezik. Akaratosak, durcásak, követelőzőek a gyermekek. Feszegetik a határokat, s próbára teszik a szülők engedelmét. A fiatalok már finomabban, a felnőttek pedig még kifinomultabban szeretnének felülkerekedni a másik emberen. Nem jól van ez így. Sokkal inkább kövessük Jézusunk példáját, aki szolgált és szenvedett értünk. A mai ige magyarázat Csomai Árpád Bihar Szent Jánoson szolgáló lelki pásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Hatalmas az érdeklődés a betöltendő tankerületi vezetői posztok iránt. Országszerte minden központban legalább 3 pályázó méretteti meg magát. A beérkezett pályázatokat az iskolák és az önkormányzatok is véleményezhetik, a végleges döntések pedig október végére várhatók. A tervek szerint január 1-től a Klebelsberg központ középirányítói feladatai megszűnnek, és a szervezet támogató, kutatófejlesztő feladatokra áll át. A korábbi határozatlan idejű kinevezések helyett 5 évre választanak új vezetőket, amit az oktatáskutatók és a települések is vegyes fogadtatásban részesítettek. A kormányváltást követően kiírt pályázatok augusztus 20-ai hatállyal jelentek meg, így a korábbi tankerületi vezetőket hamarosan újak váltják a fenntartói rendszer átalakításának részeként. A helyi önkormányzatok megosztottak a kérdésben, mivel a kisebb települések számára komoly terhet jelentene az iskolák visszavétele. Megduplázódott az egyházi iskolák száma 2010 óta, miközben a népszámlálási adatok szerint a vallásos emberek száma csökkent. A Republikon Intézet elemzése szerint az egyházi intézmények diákonként átlagosan 4-szer annyi forrásból gazdálkodhattak, mint az államiak. A kutató rámutatott, hogy a támogatások nem szakmai teljesítmény, hanem fenntartói alapon járnak, miközben az iskolai lefedettség romlott. A politika és az egyház összefonódása, valamint a megkülönböztetés az elemzés szerint hozzájárulhatott a hívők számának csökkenéséhez is. A PISA-mérések eredményei sem mutatják, hogy ez a finanszírozási taktika érdemben javította volna az oktatás minőségét. A szakértők szerint szükséges lenne az egyház és az állam viszonyának újragondolása, valamint az önkormányzatok szerepének erősítése. Az egyházi oktatás továbbra is fontos a hívő családok számára, de a rendszert a jövőben érdemes lenne igazságosabb alapokra helyezni, áll az elemzésben. Zajlik a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2030 megújulási programjának előkészítése az intézményrendszer átfogó megújítására. A program részeként megrendezett napon a minisztérium államtitkárságai fogadták a főigazgatóság képviselőit. 6 intézmény mutatta be működését a gyermekvédelem, az idősellátás és a különböző támogatási területekről. A találkozó során összegyűjtötték a sikeres működési gyakorlatokat, amelyekből a fenntartók is tanulhatnak. A megbeszéléseket a jövőben online is megnyitják a vezetők előtt, hogy minél többen megismerjék a tapasztalatokat. Az átfogó megújulási program előkészítése még július végén indult el a szociális intézményekben végzett állapotfelmérésekkel. Több mint 30 törvénymódosítást tartalmazó javaslatcsomagot készít a belügyminisztérium a dolgozók tehermentesítésére. A változtatások célja a felesleges adminisztráció csökkentése és az ágazatban dolgozók megbecsültségének növelése. A tervezett intézkedések részeként megemelnék a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak alapszabadságát is. Ezen felül kiterjesztenék rájuk a betegszabadság után járó távolléti díjat a méltatlan különbségek csökkentése érdekében. A belügyminiszter hangsúlyozta, hogy döntéseik során a hivatásos, az igazgatási és a munkavállalói állomány érdekeit is figyelembe veszik. A módosítási javaslatok közül a következő napokban többet is részletesen ismertetnek a rendészeti államtitkársággal közösen. Megállapodás jött létre az Európai Unió tagállamai között 6,6 milliárd euró folyósításáról Ukrajna számára az európai békekeret keretében. A Kaja Kallas uniós külügyi főképviselő által bejelentett összegből a katonai missziót, közös beszerzéseket és a tagállami kiadások megtérítését finanszírozzák. Kallas hangsúlyozta, hogy a döntés jó hír Ukrajnának és rossz hír Oroszországnak, miközben Európa nem engedi megfélemlíteni magát. A korábban magyar vétó miatt elakadt támogatás folyósításának feltételeiről szóló tárgyalások idén tavasszal jutottak a megállapodás fázisába. Brüsszeli tájékoztatás szerint a források tényleges és teljes felszabadításához még számos jogszabály elfogadása szükséges. Az ukrán védelmi minisztérium üdvözölte a bejelentést.
0: Az időjárásról.
1: Általában felhőtlen, kicsi gomoly felhős, száraz idő várható, északkelet felől időszakosan megnövekedhet a felhőzet. A déli szél az északnyugati tájakon megélénkülhet. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 25 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 4 és 10 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban Simon Döme Andrással, a Szentes Felsőpárti Református Gyülekezet új lelkipásztorával beszélgetünk. Kérdezem majd arról, hogy hogyan jutott arra a döntésre a családjával, hogy a nyírséget 10 év után otthagyva szentesen vállalnak szolgálatot.
2: Egyik nap nagyon-nagyon nagy vívódásban voltam, hogy el kell indulni, ha nyírségi megyéből is meg kell érkezni Csongrádba, vagy nem. És én imádkoztam, hogy Uram, nekem úgy érzem, szükségem lenne egy ilyenre, hogy valamiben én megnyugodjak, vagy megerősödjek. És nagyon érdekes, ez egy csütörtök este volt, és másnap szabolcsi gyülekezeteimből mentem fel Debrecenben, mert jelenleg a Debreceni Református Hittudományi Egyetemnek vagyok a doktorandusza, és így az egyetemen töltöttem a napot. És amikor sétáltam be az egyetemre, az egyetem előtt jött szembe 3 szentesi gyülekezeti tag Debrecenben, akik azzal fogadtak engem, mikor megláttak, ez egy teljesen véletlenszerű találkozás volt, hogy nagyon-nagyon várunk téged. Én úgy megdöbbentem, hogy csütörtök este kértem imádság, hogy szükségem lenne valami ilyenre. Édesatyám is másnap délelőtt már összefutottam ez a szentes felsőpárti testvérekkel, és mondtam is magamban imádságban után, hogy hát tudom, ez gyorsan ment. Ez a jár.
1: Aztán az első benyomásairól is kérdezem majd a gyülekezettel kapcsolatban.
2: Minden közösségben látom ugyanazokat a típusú embereket, tehát amilyen gyülekezeti tagjaim voltak Szabolcsban, azokat meg tudnám feleltetni az ittenieknek. Tehát azért mindenhol van egy hangadó, mindenhol van egy visszahúzódóbb, mindenhol van egy, aki kicsit jobban akarja irányítani az eseményeket, mindenhol van valaki, aki az ember az életét rá tudja bízni, és esetleg van valaki, akivel nem azt mondom, hogy nem megbízik, mert nem ez a jó szó rá, hanem mondjuk máshogy kell megbeszélni dolgot, mert lehet, hogy könnyebben félreért valamit. De én ugyanazt látom ilyen értelemben itt is, hogy megvannak ugyanazok a típusú emberek.
1: Végül szóba kerül az is, hogy milyen érzés neki a gyülekezetben lenni úgy, hogy elődjei 101 éven át generációról generációra a Gilice családból kerültek ki.
2: Segítőkészséget tapasztaltam, nem haragudtak rám, mert a személyi igazolványomban nincs benne a Gilice. Igazából én úgy érzem, hogy nosztalgia szintjén nagyon erős, mert ugye 3 Gilice lelkipásztor volt itt folyamatosan, és mikor mesélik, hogy engem még ő keresztelt, engem még ő, és nyilván ilyen tapasztalat még nincs jelenleg a gyülekezetben, hogy engem a Simon tiszteletes keresztelt, úgyhogy inkább ilyen szinten vanyám, vagy hogy ő ezt a fát ültette, azt a részt újította a templomban, és így tovább.
1: Mai vendégünk tehát Simon Döme András, a Szentes Felsőpárti Református Gyülekezet lelkipásztora. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Új lelkipásztora van a Szentes Felsőpárti Református Egyházközségnek. Simon Döme András a nyírségből fogadta el a csongrádi gyülekezet hívását, és bár nagyon szerette a besenyődi, leveleki és magyi gyülekezeteit, engedett Isten vezetésének és szentesen folytatja lelkészi szolgálatát. Elsődleges feladatának most a családlátogatást tartja, hogy jobban megismerje a gyülekezeti tagokat. Hozzá tartozik a csongrádi gyülekezet is. Célja az, hogy a két közösséget jobban egyé tudja kovácsolni. A Szentes Felsőpárti gyülekezet életében nagy változás Simon Döme András érkezése, hiszen őt megelőzően 101 éven át generációkon keresztül a Gilice család adott lelkészeket a közösségnek. De hogyan éli meg a gyülekezet, hogy a lelkészük személyi igazolványában nem szerepel a Gilice név? És milyen ez a helyzet az új lelkésznek? Ezekről is kérdezem tehát Simon Döme Andrást, a Szentes Felsőpárti Református Gyülekezet lelkipásztorát. A vasárnapi istentisztelet után beszélgettem vele. Arra kértem Simon Döme Andrást, akivel korábbi ismerettségünk miatt tegeződve fogunk beszélgetni, a megértését kérem a hallgatóknak, hogy a Szentes Felsőpárti templomba ott üljünk le beszélgetni, ahova ő leülne, ha nem lelkipásztora lenne ennek a gyülekezetnek. és kíváncsi vagyok elmesélni, de így interjúban is, hogy miért ezt a helyet választottad.
2: Én azért választottam, az oldalhajóban ülünk egyébként, én azért választottam a templom oldalhajóját, mert úgy érzem, hogy innen telibe látnám az egész templomot, látnék minden egyes gyülekezeti tagot, és úgy érzem, hogy többet látnék, mint hogyha a fő padsorba ülnék be.
1: De a szószékről is látsz ugye minden gyülekezeti tagot.
2: Istennek hála, a szószékről viszont mindenkit látok minden egyes vasárnap.
1: És mennyire érzed úgy, már nem fizikálisan természetesen, hanem szimbolikusan, hogy van helyetek a gyülekezetben?
2: Még most az ismerkedés fázisában vagyunk, hiszen hivatalosan papírforma Szent Július 1-jével született meg a kirendelésem a gyakorlatban, mire azért ténylegesen beköltöztünk, az inkább ilyen július közepe, vége fele volt már, úgyhogy még azért masszívan az ismerkedés fázisában vagyunk, de úgy érzem, hogy van helyünk, mert egyre több testvérnek tudom már a nevét, egyre több ember már megismer az utcán, és ez egy nagyon jó érzés, úgyhogy már kezdem azt érezni, hogy lassan itthon vagyunk.
1: Egy-két apró jelet én is elkaptam ebből a fázisból. Az egyik, hogy ez egy tanév kezdő istentisztelet volt, és volt egy ilyen mondatot, hogy ha nem ismerek még mindenkit, ha van köztünk pedagógus, ő is jöjjön ki, és akkor ő is álljon be ebbe az áldást kapó körbe. A másik meg egy nem illendő dolog volt, hogy ezt elkaptam, de elkaptam egy beszélgetést a templomajtóban. Azt mondta egy hölgy a gyermeket kíséretében, hogy ha ön itt van, akkor jövünk mi is az istentiszteletre, majd hozzátett, hogy eddig is jöttünk, de hogy szóval ebből én azt éreztem, hogy örömmel vett részt az istentiszteleten, és máskor is eljön.
2: Bízom benne, hogy lesznek még ilyen testvérek, akik örömmel fognak részt venni az istentiszteleteken, és bízom benne, hogy egyre több ilyen emberrel fogunk találkozni. Nekem ma is egy jó élmény volt, hogy láttam olyan embereket, akiket eddig nem láttam a templomban, és egy nagyon jó érzés, hogy ezek szerint van nyitottsága az embereknek. Igen, a pedagógusokat pedig idővel megismerjük az iskolákból úgyis.
1: Most jó lenne tovább menni a beszélgetésben Szentessel, de muszáj egy gondolatot visszalépni, mert amikor egy gyülekezet örül az új lelkipásztorának, akkor feltételezem, hogy az a gyülekezet, aki elereszti ezt a lelkészt, az nem biztos, hogy örül ennek. Hogy emlékszel vissza a Besenyődi, Leveleki és Magyi gyülekezet teidre, az ottani testvérekre, milyen szívvel jöttél el, ők milyen szívvel engedtek el, hogy vagy ezzel?
2: Könnyek között jöttünk el, és nem azért mondom ezt, mert ilyenkor ezt illik mondani, hanem tényleg könnyek között jöttünk el. 10 évet szolgálhattam a nyírségi református egyházmegyében, és egy nagyon áldott 10 év volt, csodákat tapasztaltunk olyan vidéken, amire azt mondják, hogy elveszett vidék, hiszen sokszor csak a Sötét Szabolcsnak emlegetik, ott gyülekezetek élettek fel, tehát Istennek áll, a Leveleken olyan szinten megpezsdült a gyülekezeti élet, hogy már gyülekezeti ház építésébe kezdtünk be, tehát én ott egy félig kész gyülekezeti házat hagytam ott. Még amikor elmentem egy-egy adag holmi miatt, felszerelése miatt, akkor mindig találkoztam egy-egy gyülekezeti taggal, és nagyon nehéz volt kezet fogni, nagyon nehéz volt, miután megöleltük egymást, elindulni a kocsival, úgyhogy szeretettel emlékszem vissza. Nagyon szeretem mai napig azt a 3 gyülekezetet, és életemnek meghatározó 10 éve.
1: És hogy van egy lelkészben ilyenkor és a családjában a döntés, hogy van egy hely, ahol szeretik és szeret ott lenni, és ezek szerint a helyén van, és mondjuk imaházat kezd építeni. Már nem ezt a fokmérője, csak ennek ezt gyorsan hozzáteszem, nem a tégla mutatja szerintem csak ezt. És aztán jön egy hívás, és igent mond az ország másik csücskébe, és eljön, és itt is beleáll a feladatba. Szóval hogy hoztad meg ezt a döntést?
2: Ezt a döntést együtt hoztuk meg a családommal. Több részből áll ez a történet. Az első része ennek, hogy azért volt egy minimális kötődésem az egyházmegyéhez, hiszen 1 évet eltöltöttem ebben az egyházmegyében. Igaz, nem Szentesen, hanem Szegeden, de volt már kötődésünk az egyházmegyéhez. Több lépcsőfokból állt ez össze. Annak idején még Esperes úr hívott fel engem, hogy lenne üresedő gyülekezet a megyébe, hogyha úgy alakulna, elfogadnám-e a lehetőséget. Gondolkodási időt kértem, hogy tudjunk mérlegelni és átgondolni a dolgokat, és arra jutottunk, hogy ha Istentől jön ez, akkor elfogadjuk ezt a lehetőséget. Ez volt az egyik része. Én vívódtam sokáig, és lehet, hogy bagatelnek fog hangozni, de volt egy megerősítésem is, Én az egyik nap nagyon-nagyon nagy vívódásban voltam, hogy el kell-e indulni Hanyérségi megyéből is, meg kell-e érkezni Csongrádba, vagy nem. És én imádkoztam, hogy Uram, nekem úgy érzem, szükségem lenne egy ilyenre, hogy valamiben én megnyugodjak, vagy megerősödjek. És nagyon érdekes, ez egy csütörtök este volt, és másnap szabolcsi gyülekezeteimből mentem fel Debrecenben, mert jelenleg a Debreceni Református Hittudományi Egyetemnek vagyok a doktorandusza, és így az egyetemen töltöttem a napot, és amikor sétáltam be az egyetemre, az egyetem előtt jött szembe három szentesi gyülekezeti tag Debrecenben, akik azzal fogadtak engem, mikor megláttak, ez egy teljesen véletlenszerű találkozás volt, hogy nagyon-nagyon várunk téged. Én úgy megdöbbentem, hogy csütörtök este kértem imádságot, hogy szükségem lenne valami ilyenre. Édesatyám, és másnap délelőtt már összefutottam ez a szentes felsőpáti testvérekkel, és mondtam is magamban imádságban után, hogy hát tudom, ez gyorsan ment ez a jár. Úgyhogy ez volt a második része talán, hogy kaptam megerősítést, a harmadik része pedig, ebbe bevallom, mélyen nem fogok melemenni, családi szinten úgy éreztük, hogy szükségünk van egy váltásra. Ennek az az oka, hogy a gyerekek körül nagyon sok teendő akadt, amelyet csak Nyíregyházán tudtunk megoldani, és ez hetente többször ingázást jelentett, 5-6-szor, és azért Nyíregyháza oda-vissza majdnem másfél óra volt, azért ebbe ugye elfárad az ember egy idővel, és akkor feltérképeztük, hogy milyen város szentes, és azok a segítségek, amelyekre szükségünk van, az jelen volt szentesen. És amikor megerősödött bennünk, hogy ezt az ingázós részt elengedhetjük, akkor ez volt a harmadik vetülete, hogy elindulunk.
1: Akkor megérkezünk Szentestre a beszélgetésben. Akkor én legutóbb itt jártam nyáron, azon az istentiszteleten volt, ami az utolsó olyan vasárnap volt, amikor még nem te voltál a lelkipásztor ennek a közösségnek, és én arról kérdezgettem itt az embereket, hogy milyen érzés nekik az, hogy 101 év után nem Gilice családból származó lelkésze lesz a közösségnek. Most meg téged arról kérdezlek, hogy neked milyen érzés egy ilyen örökségbe érkezni, hogy persze egy gyülekezetnek nem a lelkésze a legmeghatározó, vagy nem annak kéne lenni a legmeghatározóbbnak, meg mindegy, hogy hívják a lelkészt, aki a szószéken áll, az a fontos, hogy kire mutat és miről beszél, de mégiscsak meghatározta ennek a gyülekezetnek a történetét az, hogy egy család élettörténete összefonódott ezzel a közösségnek a történetével. Szóval neked milyen volt ebbe beleállni, féltél ettől, hogy majd nem tudom, nevet kell változtatnod, hogy elfogadjanak, most nyilván viccelek, de szóval hogy vagy ezzel?
2: Nehéz egyébként, mert 101 év az nem rövid idő egy gyülekezet történetében. Én nagyon tisztelem, meg szerintem áldott volt az elődeim szolgálata, mind a három Gilice vezeték nevű lelkipásztor, úgy hiszem, hogy egy nagyon nagy szolgálatot végzette, és meg vagyok róla győződve, hogy nagy csodát is vittek véghez szentesen. Nehéz beleállni, és ez egy olyan örökség, amely még jelen van ebben a gyülekezetben. És nem tud az ember úgy szolgálni, hogy nem veszi figyelembe. De ugyanakkor a szívemben viszont én is hiszem azt, és tudom azt, amit a kedves riporter úr mondott nekem, hogy a gyülekezet viszont nem rólunk szól. Tehát a gyülekezet az nem a tiszteletesről szól, nem a tiszteletes asszonyról, alulról építkező az egyházunk. Szerintem akkor jutunk el egy lelki nagykorúságra, hogyha ettől tudjuk mentesíteni magunkat, hogyha nem a lelkész határoz meg bennünket. Itt még ezt nem tudom eléggé megítélni, de honnan eljöttem, ott például a gyülekezet például nagyon olajozottan működik, fel van pesdülve továbbra is, ahonnan eljöttem, és nem rázta meg például a közösséget az, hogy lelkészváltás volt, tehát ott ezt tudom tanúsítani, és itt még folyamatban vagyunk, mondjuk nyilván lassabb is volt a beköltözésem a tervezethez képest, de itt még szerintem lehet, hogy csak idővel tudnék erről igazi véleményt mondani.
1: De olyannal találkoztál-e, hogy valaki szúros szemmel néz rád, hogy nem valamelyik Gilice családbelivel fog kezet a templom ajtóban, meglepődve jön az Isten tiszteletre, vagy azt látod, hogy azért a többség nyitottan áll hozzád, hogy na, akkor nézzük meg, hogy mi lesz 101 év után egy nem Gilice lelkésszel.
2: Nem, ilyet nem éreztem, Istennek hálát, el segítőkészséget tapasztaltam, nem haragudtak rám, mert a személyigazolványomban nincs benne a Gilice. Igazából Én úgy érzem, hogy nosztalgia szintjén nagyon erős, mert ugye három gerince lelki pásztor volt itt folyamatosan, és mikor mesék, hogy engem még ő keresztelt, engem még ő, és nyilván ilyen tapasztalat még nincs jelenleg a gyülekezetben, hogy engem a Simon tiszteletes keresztelt, úgyhogy inkább ilyen szinten vagyám, vagy hogy ő ezt a fát ültette, azt a részt újította a templomban, és így tovább.
1: Lépjünk tovább, további kérdéseim, amik vannak. Az ige hirdetéseddel kapcsolatban, vagy abból kiindulva szeretnék kérdezni valamit. Beszéltél itt arról, hogy kinek mi a, idézlek, mi a plusz szuflája, mi ad szuflát, mi ad erőt az életében. Simon Döme Andrásnak mi a forrása a plusz szuflájában, mondjuk egy ilyen gyülekezetváltásban és új szolgálatban, és persze a hétköznapokban.
2: A plusz szuflát mi jelenti? Szerintem nagyjából az, amiről beszéltünk, hogy nem rólunk szól. Tehát nem rólam szól. A gyülekezet, ahonnan eljöttem, ott sem rólam szólt, ahova megérkeztem, ott sem rólam szól, hanem az Úristenről. És az az üzenet, az az evangélium, amiről szól, az nem változott. Az ugyanaz lesz Besenyőden, ugyanaz lesz Szentesen is, az mindenhol. És ez az evangélium, amely átjárja a mi életünket, és amely jó esetben mindannyiunk életét. Ez a plusz szufla, amely erőt ad a mindennapokban, hogy lehet, hogy időnként elfárad az ember, lehet, hogy időnként vannak kihívások, de ez nem rólam szól, hanem Jézusról, és érte csináljuk meg.
1: És ezt érzed az életedben, életetekben, itt Szentesen is?
2: Én úgy hiszem, hogy az én életem nem változott Szentesen sem, ugyanaz az ember vagyok. Most még azt érzem a szívemben, hogy jelenleg még ugyanaz a falusi nyírségi lelkész vagyok itt még Szentesen. Néha megjegyzik is, hogy azért más vagyok, vagy kicsit talán ízesebben beszélek, vagy csak egyszerűen nem öbetűzök mondjuk. De én a szívemben ugyanaz az ember vagyok, és nem hiszem, hogy másabb leszek, azért mert másholva fog szólni a lakcímkártyám.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan hírekkel folytatjuk itt az Európa Rádióban, utána pedig folytatjuk a beszélgetést Simon Döme Andrással, a Szentes Felsőpárti Református Egyházközség új lelkipásztorával. Maradjanak az Európa Rádióval.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Legkorábban 2032. január 1-én lehet bevezetni az eurót Magyarországon, ha 2030-ra teljesülnek a Maastrichti kritériumok, nyilatkozta a Reutersnek Kurali Zoltán, az MNB alelnöke. A monetáris politikáért felelős szakember szerint a feltételek teljesítéséhez Magyarországnak legkésőbb 2029 elején be kell lépnie az ERM 2 árfolyam mechanizmusba. A jegybank az euró bevezetésére irányuló lépések részeként 3%-ról 2,5%-ra mérsékelte a középtávú inflációs célját, amely 2028-tól lép életbe. Kurali Zoltán hangsúlyozta, hogy a legfőbb belső kockázatot a bérek és a szolgáltatások árainak tartós drágulása jelenti. A kormányváltás után a kabinet gyorsan megkezdte az egyeztetéseket a nemzetközi partnerekkel a csatlakozási menetrendről. A miniszterelnök korábban arra figyelmeztetett, hogy a feltételek teljesítéséhez szigorú fiskális fegyelemre, valamint a hiány és az államadósság lefaragására van szükség. Hatalmas az érdeklődés a betöltendő tankerületi vezetői posztok iránt. Országszerte minden központban legalább 3 pályázó méretteti meg magát. A beérkezett pályázatokat az iskolák és az önkormányzatok is véleményezhetik, a végleges döntések pedig október végére várhatók. A tervek szerint január 1-től a Klebelsberg központ középirányítói feladatai megszűnnek, és a szervezet támogató, kutatófejlesztő feladatokra áll át. A korábbi határozatlan idejű kinevezések helyett 5 évre választanak új vezetőket, amit az oktatáskutatók és a települések is vegyes fogadtatásban részesítettek. A kormányváltást követően kiírt pályázatok augusztus 20-ai hatállyal jelentek meg, így a korábbi tankerületi vezetőket hamarosan újak váltják a fenntartói rendszer átalakításának részeként. A helyi önkormányzatok megosztottak a kérdésben, mivel a kisebb települések számára

0: a komoly terhet jelentene az iskolák visszavétele. Zajlik a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2030 megújulási programjának előkészítése az intézményrendszer átfogó megújítására. A program részeként megrendezett napon a minisztérium államtitkárságai fogadták a főigazgatóság képviselőit. 6 intézmény mutatta be működését a gyermekvédelem, az idősellátás és a különböző támogatási területekről. A találkozó során összegyűjtötték a sikeres működési gyakorlatokat, amelyekből a fenntartók is tanulhatnak. A megbeszéléseket a jövőben online is megnyitják a vezetők előtt, hogy minél többen megismerjék a tapasztalatokat. Az átfogó megújulási program előkészítése még július végén indult el a szociális intézményekben végzett állapotfelmérésekkel. Több mint 30 törvénymódosítást tartalmazó javaslatcsomagot készít a belügyminisztérium a dolgozók tehermentesítésére. A változtatások célja a felesleges adminisztráció csökkentése és az ágazatban dolgozók megbecsültségének növelése. A tervezett intézkedések részeként megemelnék a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak alapszabadságát is. Ezen felül kiterjesztenék rájuk a betegszabadság után járó távolléti díjat a méltatlan különbségek csökkentése érdekében. A belügyminiszter hangsúlyozta, hogy döntéseik során a hivatásos, az igazgatási és a munkavállalói állomány érdekeit is figyelembe veszik. A módosítási javaslatok közül a következő napokban többet is részletesen ismertetnek a rendészeti államtitkársággal közösen. Ismét Torockai Lászlót választotta a párt elnökévé a Mi Hazánk mozgalom a szombati budapesti kongresszusán. A politikus egyetlen jelöltként indult a tisztségért, a szervezetet 2018-as alakulása óta irányítja. A tisztújításon elnök helyettesnek ismét Dúró Dórát választották. Alelnök lett Dócs Dávid, Apáti István, Pakusza Zoltán, Novák Előd, valamint újként Tóth Máté és Balogh Csaba. Torockai László a sajtótájékoztatón bejelentette, kongresszusukon azt hirdették meg, hogy át kell venniük a vezető szerepet az ellenzéki oldalon. Hozzátette azt is, hogy a parlamentbe jutott 3 politikai erő közül az ő pártjuk mentes minden korábbi kormányzási hibától. A pártelnök beszámolt arról is, hogy hétfőn hozzák nyilvánosságra, melyik tisztségről mond le a frissen alelnöknek választott Tóth Máté az összeférhetetlenség miatt.
1: Az időjárásról.
0: Általában felhőtlen, kisi gomoly felhős, száraz idő várható, északkelet felől időszakosan megnövekedhet a felhőzet. A déli szél az északnyugati tájakon megélénkülhet. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 25 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 4 és 10 fok között lesznek.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk, és ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést a Szentes Felsőpárti Református templomból Simon Döme Andrással, aki a gyülekezet új lelkipásztora. A vasárnapi istentisztelet után beszélgettem vele, ennek az interjúnak a második felét hallják most.
2: És akkor még egy gondolat az ige hirdetésedből, ami egy olyan történet, amit szeretném elmesélni a hallgatóinknak is. A másodikos kisfiú matematika órás története, ha már itt van évkezdő istentisztelet, szeptemberben hallgatják ezt a hallgatóink is, de talán nem is ez a lényeg, hanem a következtetése a történetnek. Kérek, meséld el nekünk ezt.
3: Még az előző gyülekezetemben, amikor végeztem a hitoktatás szolgáltát, egy másodikos hittanórát tartottam, amikor az egyik hittanosunk mondta nekem, hogy tiszteltes bácsi, összevesztem a matematika tanárra, és hát visszakérdeztem, miért vesztél össze a matematika tanárra? Azért, mert azt mondta nekem, hogy nekem római számokat kell megtanulni, meg római számokat kell írni, és azt válaszolta, hogy márpedig én református vagyok, én nem fogom a római számokat megtanulni, és ezen mosolyogtam, hogy milyen egy másodikos gyermekről beszélünk, hogy milyen eltökélten kiálltam mellett, hogy ő református állampolgár 7-8 évesen, úgyhogy én valahogy ezt a dacosságot, ezt a ragaszkodást látom kulcsnak, ami egyházon vagy így kellene ragaszkodni, ahogyan ez a másodikos gyermek is ragaszkodott, az ő református volt, az még hogyha még akkor nem rakta össze, hogy egy kicsit másról szól ez.
2: És egyébként mi a történet folytatása? Kivé küldtek a matek tanárra, tudsz erről valamit?
3: Őszinte leszek, utána már nem kérdeztem meg, de belém égett ez a történet, és nagyon különleges, azóta is sokaknak mesélem.
2: Köszönjük, hogy most az Európa Rádió hallgatóinak is elmesélted. És akkor még egy tanév kérdés, most te is szóba hoztad a doktorandusz tanulmányaidat, erről mondasz nekünk valamit, hogy mit tanulsz, miért tanulod, és ez mennyire problematikus Szentesről folytatni ezt Debrecen, innen messzebb van.
3: Egy fokkal messzebb van, mint Szabolcsból. Én a Debreceni Református Hittudományi Egyetemnek vagyok a doktorandusz hallgatója, jelenleg harmadéves vagyok. Missziológiát és gyülekezetépítést tanulok, és dr. Gál Sándor az én témavezetőm. Engem az érintett meg, hogy az elmúlt 10 évben egy olyan vidéken, amit mindenki halálra ítél Szabolcsban, ott gyülekezet növekedést tapasztaltam, ott áldásokat láttam, és épülést láttam egy alapvetően egy szegény vidéken, egy szegény régióban. És engem ez volt az az inspiráció, amely megerősített engem, hogy ezzel foglalkoznék mélyebben is. A másik része az volt, hogy dr. Gál Sándor volt az én esperesem, akitől én 10 év alatt rengeteget tanultam. Nagyon sok mindenben segített, nagyon sok mindenre megtanított, és ő az, aki missziológiát és gyülekezetépítést oktat, ráadásul a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen, és itt összeértek a szálak, hogy én nála szeretnék tanulni, ez 2 évvel ezelőtt indult ez a történet, ugye? Ez innen indult, ezt szeretném kutatni, és bízom benne, hogy azok a gyülekezeti alapelvek, amelyek működtek Szabolcsban, az működhet Csongrádban is.
2: Tartasz attól, hogy ezt nehezebb folytatni Szentesről ezeket a tanulmányokat, vagy ez nem probléma?
3: Logisztika kérdése, tehát azért onnan, ahol szolgáltam, 1 óra hossza volt Debrecen, az se a szomszédfalu volt, de mondjuk innen egy kicsit már messzebb van. Logisztika kérdése, igyekszem megszervezni, hogy ott lehessek, el fogok jutni a könyvtárba, be fogok gyűjteni a könyvtárakban, és azt fel tudom itthon is dolgozni már Szentesen. Úgyhogy én úgy érzem, hogy olyan kihívás nem jelenik benne meg, amit ne tudnék áthidalni.
2: És akkor a beszélgetés utolsó felére a terveidről szeretnének kérdezni. Például az, hogy most a beszélgetés után te rohansz tovább, reméljük nem szó szerint Csongrádra.
3: Mert kocsival megyek.
2: Úgy értem, hogy remélem nem nyomod nagyon a gázpedált, hanem szépen kényelmesen oda fogsz tudni érni. De egyébként mehetni a biciklivel is az ige hirdetés nyomán, azon sem lepődnék meg, mert hogy elmesélted, hogy mondtam be egy versenyen is részt vettél, de erről majd egyszer máskor beszélgetünk. Szóval, hogy nem nem csak a felsőpárti gyülekezetért felelsz, hanem a Csongrádiért is, mondjuk ez talán nem újdonság neked, hogy több közösséget kell ugye vezetni, a korábbi szolgálatahelyeden volt erre példa. És úgy kötöm ezt ide, hogy mondtad az Isten tiszteleten, hogy szeretnéd a két közösséget közelebb hozni egymáshoz. Ez mondjuk egy terv. Ez miért fontos, hogy az a két város reformátusai közösséget alkossanak egymással?
3: Szerintem nagyon fontos, amikor gyülekezeteket közelebb tudunk hozni egymáshoz, mert egymást tudjuk erősíteni. Egymástól tudunk tanulni. Egymástól tudnak ellesni a gyülekezetek jó dolgokat, amely által épülhetnek ezek a közösségek. Hogy nem érezzük azt, hogy itt magunkra vagyunk hagyva egy Szentes nevű városban, vagy egy Csongrád nevű városban. Itt vagyunk egymásnak meg, hogyha már így hozta az élet, hogy egy lelkisze, mert korábban külön-külön lelkisze volt a két gyülekezetnek évekig, ha már így hozta, ő praktikailag is szerencsés egy lelkisznek, hogyha vannak közös alkalmaik, hiszen nem tud egyszerre két helyen jelen lenni. Úgyhogy a praktikum is így hozta, de valóban olyan helyre jövök, ahol korábban három helyen szolgáltam, és én azt látom, hogy ott az a három közösség egymást tudta erősíteni, egymás alkalmait látogattuk meg, barátságok alakultak, és a három faluban ott azt látom, hogy olyan jó, amikor így egymással futottak össze a településeken az emberek, és olyan jó bizonyságtétel volt ez, hogy itt vagyunk egymásnak, számíthatunk egymásra.
2: És milyen módon lehet összehozni szerinted két városi gyülekezetet?
3: Igazából már augusztusban volt egy akciónk, már egy közös evangelizációs sorozatot szerveztünk, amelyben még bevontuk a szegedi Petőfi telepi gyülekezetet, bevontuk a Hódmezővásárhelyen a csúcsi gyülekezetet, meg a székkutasit, és így már öt gyülekezetet elég jól összevontunk, elindultunk egymás templomaiba, elindultunk egymás alkalmaira, és direkt úgy csináltuk, hogy aki a házigazda volt, az sosem szolgált úgymond a saját templomában. Tehát én például Hódmezővásárhelyen szolgáltam, itt nálunk Gyatyel Péter szolgált, és Mándi Kitti pedig Szegeden a Petőfi telepen. De elindultunk egymáshoz, megtiszteltük egymást, egy közös témát megálmodtunk. Ugyanezt tudjuk így nagyba csinálni, de van tervünk arra nézve, hogy kicsiben is szeretnénk ezt megvalósítani.
2: Hogy lehet kicsiben megvalósítani?
3: Hát, hogy nem öt gyülekezetet csapunk össze, mondjuk egy ilyen evangelizációs sorozata, hanem úgymond házon belül a Csongrád és a Szentes Felsőpárti gyülekezettel szervezünk mondjuk közös alkalmat csupán, vagy közös kórus például, ilyesmik.
2: A zene, az feltételezem, hogy fontos neked, már csak azért is, mert ma is gitár volt a kezedben, előkerült egy trombitás a gyülekezetből, meg egy fuvolás, és a feleséged pedig énekel, tehát feltételezem, hogy ez tudatos dolog, ezért fontos a kórus is.
3: Persze, jelenleg nem működik kórus a gyülekezetben, de már szervezés alatt van, már csak az időpontokat kell jól megtalálni. Fontos az életemben, már régóta gitározom, mindig szerettünk új énekeket megtanítani, és szerintem lehet, hogy vegyesebbé teszi magát az Isten tiszteletet is, mint hogyha csak és kizárólag hasonló típusú énekeket énekelünk. Úgy hiszem, mindkettőnek megvan a helye.
2: Az orgona viszont nem szólt ma, hanem szintetizátoron játszott a kántorotok. Ennek valami műszaki oka van?
3: Eltalálta a riporter úr. Igazából műszaki oka van jelenleg. Én nem vagyok szakember, az az igazság, de nem szól szépen az orgona. Tehát érződik, hogy van valami probléma. Egy szakemberrel vesszük fel, most már folyamatban van a kapcsolat felvétele, és így bízunk benne, hogy belátható időn belül meg fog újra szólalni, mert azért a szintetizátor is kiadja az orgona hangot, de azért teljesen más, amikor egy igazi orgona szólal meg.
2: Milyen más terveid vannak még a gyülekezettel kapcsolatban?
3: Nem szeretek ígérgetni. Én annak a híve vagyok most, hogy az alapalkalmakon fölül én szeretnék családokat látogatni. Szeretnék most már így, hogy nagyjából berendezkedtünk, elindulni a családokhoz, megismerni őket, hiszen szentesen nem biztos, hogy ugyanazokkal a kihívásokkal, feladatokkal néznek szembe az emberek, mint mondjuk Szabolcsban valamelyik faluban. Tehát ha ismerem az embereket, tudom, hogy milyen típusúak, akkor pedig jobban látom majd, hogy na, akkor mire van szükség. Tehát elsősorban szerintem most a családlátogatások lesznek azok az események, amelyekről szólni fog a szolgálatom.
2: Voltál már családlátogatáson?
3: Elindultam már, őszinte leszek, még kevés helyre jutottam el, de ezt most betudtam inkább a berendezkedési időszaknak. De ahogy utaltam rá, bízom benne, hogy hamarosan már úgy olajozottabban el tudok indulni.
2: Azért kérdezem, hogy mennyire nyitottak az emberek arra 2026-ban, hogy egy ilyen klasszikus családlátogatást csinál a lelkész, körbenéz nálunk, beengedjük-e, mit tegyünk elé, mit szeret, mit nem szeret, van-e laktózérzékenysége, nem tudom, tehát hogy szívesen látják a lelkészt, hogy mi a tapasztalatod azokkal, akiknek ezt már említetted?
3: Vegyes a tapasztalat, de igazából én olyan értemben nem látok különbséget szentesen, hogy ugyanolyan típusú emberek élnek, mint bármelyik közösségben ezt, aki jobban ért a csoport dinamikához, én nem tartozom közéjük. Szerintem ők jobban tudnának erről nyilkodni, és szerintem minden közösségben látom ugyanazokat a típusú embereket, tehát amilyen gyülekezeti tagjaim voltak Szabolcsban, azokat meg tudnám feleltetni az ittenieknek. Tehát azért mindenhol van egy hangadó, mindenhol van egy visszahúzódóbb, mindenhol van egy, aki kicsit jobban akarja irányítani az eseményeket, mindenhol van valaki, aki az ember az életét rá tudja bízni, és esetleg van valaki, akivel nem azt mondom, hogy nem megbízik, mert nem ez a jó szó rá, hanem mondjuk máshogy kell megbeszélni a dolgot, mert lehet, hogy könnyebben félreért valamit. De én ugyanazt látom ilyen értelemben itt is, hogy megvannak ugyanazok a típusú emberek.
2: Egy utolsó kérdés, szóba hoztad a lelkész kollégáidat, többeket név szerint említettél. Hogyan fogadtak téged a Csongrádi Református Egyházmegyében? Ugye egy évig tényleg voltál itt, biztos van olyan, aki emlékszik rád, akiket soroltál, ők fiatalabb lelkészek, mint te vagy. Ez a kapocse, hogyan fogadtak, akár ők, akár mások, milyen érzés újra itt lenni ilyen értelemben?
3: Igazából még keveset találkoztam velük, mert ugye még lelkésztestületi ülés nem volt, tehát még nagy beszélgetések nem voltak. A korábban emlegetett Mándi Kitti, vagy éppen Gyatyel Peti, két olyan személy, akivel ugye a teológiára is egy időben járhattunk, ismertük egymást, de beszélgettem már itt szentesen a szomszéd lelki pásztorral, Fehér Csaba is szeretettel fogadott, megköszöntött engem. Ő például megtisztelt azzal, hogy a tanévnyitó Isten tiszteltet, például én tartottam a nagy templomi gyülekezetben, és még emellett Nagy Zoltán főjegyző úr is nagy szeretettel fogadott, és sok mindenben segített nekem.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Simon Döme Andrást, a Szentes Felsőpárti Református Egyházközség lelkipásztorát hallották.

0: értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A kisadózó vállalkozások tételes adójának visszaállításán és széles körű kiterjesztésén dolgozik a kormány, jelentette be Magyar Péter szolnoki országjárásán. A miniszterelnök közölte, hogy ismét lehetővé tennék a cégeknek való számlázást és a nem főfoglalkozásúakra, nyugdíjasokra, valamint egyetemistákra is kiterjesztenék a kört. Emiatt a kata havi adóját emelni kell, az éves bevételi összeghatárt pedig 19 millió forintra emelnék. A kormányfő szombaton arról is beszélt, hogy 10 milliárd forintos várólista csökkentési program indul az egészségügyben, amely elsőként a protézis és szürkehályog műtéteknél hozhat eredményt. Hozzátette, hogy a kormányváltás mellett teljes rendszerváltásra, az igazságtétel megvalósítására és a korrupció feltárására is szükség van. Kiemelte a vízgazdálkodás fejlesztését, mint nemzeti ügyet. Végül pedig bejelentette, hogy a Tisza frakciótól mentelmi jogának egyhangú felfüggesztését kérte. Az MVM csoport felkészülten várja a 2026-27-es fűtési szezont, a biztonságos energiaellátáshoz szükséges feladatokat ütemezetten elvégezték. A földgázellátás terén a több mint 4 milliárd köbméter betárolt gáznak köszönhetően már rendelkezésre áll a lakosság téli ellátásához szükséges mennyiség. A paksi atomerőműben három blokk üzembiztosan üzemel, míg a negyedik a főjavítást követően hamarosan visszakapcsolódik a termelésbe. Az MVM az idén is több milliárd forintot fordít a hálózatok korszerűsítésére, új alállomások építésére és a kapacitások bővítésére. Emellett a Mátra Energia ZRT is elvégezte a karbantartásokat, és már épül a visontai új gázturbinás erőmű is. A vállalat azt is jelezte, hogy az egyszerűbb ügyintézés érdekében megújítják a földgáz ügyfélkiszolgálási rendszert. Egyeztetett az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium a kormánypárti frakció képviselőivel a parlamentben az oktatás területén zajló munkáról és a tervezett változásokról. Lannert Judit tárcavezető közösségi oldalán arról számolt be, hogy a megbeszélésen a helyi tapasztalatokat és javaslatokat is áttekintették a célzott fejlesztések érdekében. A miniszter emlékeztetett, az év végére készül el a magyar oktatás új stratégiája és új nemzeti alaptantervet is kidolgoznak, amelyet alapos előkészítés után vezetnek majd be. Hozzátette, hogy a tárca többségi konszenzusra építi az új oktatási rendszert. Ennek érdekében az elmúlt hónapokban már több száz egyeztetést folytattak, és a jövőben is széleskörű párbeszédre törekednek. A kedvezményes diákbérletek vásárlásakor az állandó diákigazolvány 10 jegyű kártya számát kell megadni a MÁV csoport figyelmeztetése szerint. Ezt kell a bérletre írni. Az oktatási azonosító szám már nem használható, az erre vonatkozó türelmi idő ugyanis június közepén lejárt, így az azzal kitöltött bérleteket ellenőrzéskor nem fogadják el. Állandó diákigazolvány hiányában a személyazonosításra alkalmas igazolvány számát kell használni, az ideiglenes igazolvány száma nem írható a bérletre. A levelezős vagy szakmai oktatásban résztvevőknek a diákigazolvány mellett kréta igazolást is be kell mutatniuk a jogosultság igazolásához. Az online vásárolt jegyeket és bérleteket név és születési dátum alapján kötik a használóhoz, a jogosultságot pedig az előírt dokumentumokkal kell igazolni. A helyi közlekedésben eltérhetnek a feltételek, ezért érdemes előre tájékozódni az adott település díjszabásairól, tájékoztat a MÁV. A református közösségek számára a természetvédelme nem csupán környezeti kérdés, hanem hitből fakadó felelősség is. Idén szeptember 27-e és október 4-e között tartják a Teremtés hetét, amelynek központi mottója a víz fakad, ahová ez a folyó eljut, élet lesz. Az esemény sorozathoz segédanyag is készült, amely meditációkkal, imádságokkal és interaktív foglalkozásokkal segíti az elmélyülést. A teremtésvédelmi munkacsoport emellett pályázatot is hirdetett helyi teremtésvédelmi és vízmegtartó akciók támogatására. A kezdeményezések a programok hivatalos űrlapján regisztrálhatók. A szervezők várják a református gyülekezetek, iskolák és közösségek jelentkezését, hogy a közös odafigyelésből új élet sarjadhasson.
0: Az időjárásról.
1: Általában felhőtlen, kisi gomoly felhős, száraz idő várható, északkelet felől időszakosan megnövekedhet a felhőzet. A déli szél az északnyugati tájakon megélénkülhet. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 25 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 4 és 10 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallják, a szerkesztő Lénárt Vanda köszönti Önöket. Következzen mai adásunk kínálata. Több mint 40 éve működik a megyében az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik Borsodabau-Zemplén vármegyei érdekvédelmi egyesülete. A tagok száma jelenleg több mint 700. Az egyesület fő célja az értelmi fogyatékossággal élő személyek emberi és szabadság jogainak érvényesítése, esélyegyenlőségének biztosítása, valamint társadalmi hátrányainak kiegyenlítése. Hogyan és miben tud segíteni az egyesület? Miért fontos az érdekvédelem? Miért jelent sokat, hogy a vezetőség is érintett szülőkből, családtagokból áll? Ezekre a kérdésekre is keressük a választ Szabóné Pataki Adriennel, az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik Borsodabau-Zemplén vármegyei érdekvédelmi egyesületének vezetőségi tagjával, aki saját élettörténetébe is bepillantást enged, és Reiman Zoltán civil referenssel.
2: Nagyon fontos tevékenységet végeznek, és nagyon értékes tevékenységet is, nem csak fontosat. És hát, amelyik családban van sérült gyermek, vagy valamilyen szinten fogyatékos gyermek, az biztos, hogy átérzi, és teljesen megváltozik egy családnak az élete is, hogyha egy ilyen gyermek kerül a közösségbe. És hát ők minden segítséget megadnak a családoknak, figyelemmel kísérik a gyerkőcöket, és hát... Tehát szerintem nem is kell többet mondanom, szerintem.
3: Az Évfolyész Miskolc szervezete már több mint 40 éve működik a vármegyében. Ami nagyon-nagyon fontos, hogy mi, akik ebben a szervezetben, az egyesületben tevékenykedünk, mindannyian érintett szülők vagyunk, így nagyon is jól tudjuk, hogy hogyan zajlanak egy fogyatékossággal élő gyermeknek a hétköznapjai, és itt nem csak gyermekek, hanem fiatalok, hisz vannak olyanok, akik már túl vannak az 50 éven is, és végig kísérjük az útjukat, tehát egészen mondhatni, amióta bekerül a családba, vagy megszületik a diagnózis, teljesen addig, amíg szükség van ránk, mi ott vagyunk nekik, és azt gondolom, hogy mivel mi egy olyan egyesület vagyunk, ahol tényleg mindenki tudja, hogy milyen ez a más élet, ahogy mi szoktuk ezt fogalmazni. Sokkal jobban elfogadják tőlünk a tanácsokat, vagy elmondjuk a mi történetünket, megtudják azt, hogy nincsenek egyedül, és van hova tovább. Nagyon-nagyon fontos, hogy a szülőknek ezt nagyon nehéz feldolgozni. Tehát először is ezt kell megérteni, hogy a szülőknek is, hogy ne adják fel, hogy... Igenis van, amikor összezuhan az ember, mert sajnos összezuhan, amikor megkapja ezt a diagnózist, vagy kiderül, akár amikor már megszületik, vagy akár egy később egy betegség, egy baleset kapcsán is előfordulhat az, hogy valaki értelmi fogyatékossággal élő lesz, és ezt fel tudja dolgozni, mi ebben is segítünk. Tehát nem csak a gyerekeket és a fiatalokért, hanem a szülőket is támogatjuk és segítjük ebben a folyamatban.
1: Az Európa Szalon mai vendégei tehát Szabóné Pataki Adrienn, az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik Borsodabau-Zemplén vármegyei érdekvédelmi egyesületének vezetőségi tagja, és Reiman Zoltán civil referens.

0: Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Több mint 40 éve működik a megyében az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik Borsodabau-Zemplén vármegyei érdekvédelmi egyesülete. A tagok száma jelenleg több mint 700. Az egyesület fő célja az értelmi fogyatékossággal élő személyek emberi és szabadság jogainak érvényesítése, esélyegyenlőségének biztosítása, valamint társadalmi hátrányainak kiegyenlítése. Hogyan és miben tud segíteni az egyesület? Miért fontos az érdekvédelem? Miért jelent sokat, hogy a vezetőség is érintett szülőkből, családtagokból áll? Ezekre a kérdésekre is keressük a választ a következő percekben Szabóné Pataki Adriennel, az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik Borsodabau-Zemplén vármegyei érdekvédelmi egyesületének vezetőségi tagjával, aki saját élettörténetébe is bepillantást enged, és Reimann Zoltán civil referenssel.
2: Nagyon fontos tevékenységet végeznek, és nagyon értékes tevékenységet is, nem csak fontosat. És hát, amelyik családban van sérült gyermek, vagy valamilyen szinten fogyatékos gyermek, az biztos, hogy átérzi, és teljesen megváltozik egy családnak az élete is, hogyha egy ilyen gyermek kerül a közösségbe. És hát ők minden segítséget megadnak a családoknak, figyelemmel kísérik a gyerkőcöket, és hát talán nem is kell többet mondanom szerintem.
1: Adrián, mit lehet tudnunk tulajdonképpen a szervezetről? A miskolci szervezet mikor, miért és hogyan alakult?
3: Az IFOISZ Miskolc szervezete már több mint 40 éve működik a vármegyében. Ami nagyon-nagyon fontos, hogy mi, akik ebben a szervezetben, az egyesületben tevékenykedünk, mindannyian érintett szülők vagyunk, így nagyon is jól tudjuk, hogy hogyan zajlanak egy fogyatékossággal élő gyermeknek a hétköznapjai, és itt nem csak gyermekek, hanem fiatalok, hisz vannak olyanok, akik már túl vannak az 50 éven is, és végig kísérjük az útjukat, tehát egészen mondhatni, amióta bekerül a családba, vagy megszületik a diagnózis, teljesen addig, amíg szükség van ránk, mi ott vagyunk nekik, és azt gondolom, hogy mivel mi egy olyan egyesület vagyunk, ahol tényleg mindenki tudja, hogy milyen ez a más élet, ahogy mi szoktuk ezt fogalmazni. Sokkal jobban elfogadják tőlünk a tanácsokat, vagy elmondjuk a mi történetünket, megtudják azt, hogy nincsenek egyedül, és van hova tovább. Nagyon-nagyon fontos, hogy a szülőknek ezt nagyon nehéz feldolgozni. Tehát először is ezt kell megérteni, hogy a szülőknek is, hogy ne adják fel, hogy igenis van, amikor összezuhan az ember, mert sajnos összezuhan, amikor megkapja ezt a diagnózist, vagy kiderül, akár amikor már megszületik, vagy akár egy később egy betegség, egy baleset kapcsán is előfordulhat az, hogy valaki értelmi fogyatékossággal élő lesz, és ezt fel tudja dolgozni, mi ebben is segítünk. Tehát nem csak a gyerekeket és a fiatalokért, hanem a szülőket is támogatjuk és segítjük ebben a folyamatban.
1: Hogyan tulajdonképpen, milyen tevékenységet végez az egyesület?
3: Már egészen az óvodáskortól látogatjuk az intézményeket, tehát az érintett intézményekkel felvettük a kapcsolatot már a legelejétől. Kijárunk hozzájuk látogatni, szülőklubokat is csinálunk, és ahol különböző tematikára építjük, tehát például az egyik kedvencem volt, hogy 2 éve az időseknek szerveztem, hogy megtanulják az okostelefon használatát és az internet használatát, hisz nekik is haladni kell a korral, ami ott az ügyfélkapu ugye megjelent, és hogy tudják ezeket kezelni, vagy az ESZT-t. Óriási sikere volt, hogy egyszerűen meg tudják most már otthon nézni a gyermeküknek, úgymond a korlapját, vagy a vérvitel eredményét. Van, amikor kikapcsolódásra hangsúlyozzuk, tehát azt megyük, hogy egy kicsit én idő legyen, amikor a gyerekek nélkül ki tudjanak mozdulni, elviszük őket kirándulni például. Amilyen családiasan szoktunk gyereknapot szervezni, télapú ünnepségeket, az összes nagyobb ünnepséget megszervezzük és megcsináljuk nekik, és a saját közegükben lehetnek. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy nem csak az integrációra figyelünk, tehát, hogy elfogadjanak minket a külső társadalom, hanem arra is, hogy mi egy belső összetartó közösséget tudjunk fenntartani. Számos ilyen rendezvényünk van, például a legfontosabb, ami most fog érkezni, minden évben megrendezésre kerül a Vármegyei Kulturális Fesztivál, ahol az értelmi fogyatékossággal élők mutathatják meg a tehetségüket. Óriási sikere van minden éven. 2023 után én lettem ennek a rendezvénynek a főszervezője, mindig valami tematikát találok ki. Tavaly éven például a Színezd újra című számot énekeltük a fináliban, és mindenki kapott egy színes rudat. Még mindig kirázza a liba vörös vagyoktól egyszerűen. Annyira fantasztikus érzés volt, hogy közel 400-an voltunk, és mindenki olyan erővel és olyan boldogsággal énekelt, hogy az tényleg az visszatathatatlan az élmény, amit ott kaptunk tőlük. És tudni kell, hogy egy ilyen rendezvényre ezek a gyerekek több hónapig készülnek. Tehát nem úgy van, mint egy egészséges gyermeknél, hogy azért egy-két hét alatt megtanulnak dolgokat és elő tudják adni. Ők már majdnem, hogy azt mondom, amikor vége van ennek a rendezvények, ők már a jövő évre készülnek. És hát igen, most lehetne a rádióban mutatni képet, tehát, hogy annyira boldogságot érzek most is részükre, amikor látom őket fellépni, ahogy örülnek a tapsnak, ahogy a sikert bezsebelik, és tudják, hogy ez óriási élmény számukra is. És tényleg, amiket a színpadra visznek a gyógypedagógusok és az asszisztensek és a kísérők segítségével, hát én fejet hajtok, mert tényleg óriási dolog, amit ők csinálnak velük.
1: Zoltán, milyen az együttműködés az egyesülettel, szervezettel? Mit tapasztaltál eddig a munkájukból?
2: Hát én elsősorban például a fogyatékosságügyi kerekasztal vagy műhelybe szoktam figyelemmel kísérni ugye az ő tevékenységüket, ugye az esélyegyenlőségügyi referensnek a feladatköre tulajdonképpen a konkrét kapcsolat és a kapcsolattartás segítés velük kapcsolatban. Én csak mint egyesület szempontjából szoktam őket figyelemmel kísérni, és a múltkor pont ennek a műhelynek küldtem egy levelet, hogyha szeretne valaki jönni egy ilyen rádiós beszélgetésekre, akkor jöhet, és akkor onnan kaptam a megkeresést, hogy akkor ők jelentkeznének erre. De egyébként nekem anyukám dolgozott, 15 évig dolgozott itt a Gagarin utcán, volt akkor egy ilyen fogyatékos iskola, és akkor ő dajkaként ott 15 évig dolgozott, én sokszor voltam bent, tehát én már kiskorban láttam, ugyan nem voltam érintett, de láttam az ő munkájukat, hogy milyen munkát végeznek ott ebben az iskolában, és hogy milyen odafigyeléssel, és milyen lelkesedéssel, és milyen toleranciával állnak hozzá a gyerekekhez.
1: Adrián, a szervezet nevében benne van, hogy érdekképviselet. Miért fontos ez? Mit jelent tulajdonképpen?
3: Hál' Istennek, amióta megszületett úgymond a Facebook világa, és most már van weboldalunk is, számos megkeresés érkezik. Mi se gondoltuk amúgy, hogy ennyi probléma és ennyi információ veszett el azért, ami fogyatékossággal élőknek a körében, és ennyi segítséget tudunk nyújtani. Leginkább a megkeresések azok, hogy milyen juttatások járnak, tehát mit tudnak elintézni, mi az, ami majd később lesz, mert az, hogy most ugye jár a gyers, jár adott esetben az ápolási, vagy a kitartósabban beteg agyod, ezeket ugye a hétköznapian is találkozunk velük, de mi lesz utánuk? És ez nagyon sokszor felmerül, hogy mi van akkor, ha már nem lesz az iskola. Miket tudnak akkor kapni? Hova tudnak majd tovább menni? Milyen lehetőségek vannak a nappali ellátásban itt Miskolcon, milyen bentlakásos intézmények vannak, amit nem is gondolnak bele, hogy nekünk ugye gondolnunk kell arra, mi lesz, ha már mi nem leszünk. Sok helyen van egészséges testvér, de nem lehet rájuk hárítani, tehát nem lehet azt csinálni, hogy úgymond azért legyen a testvér, hogy későbbiekben ő ellássa. Ezt nem lehet, ez egy óriási teher. A szülőnek kell arra gondoskodnia a későbbiekben, hogy milyen útunk van. És ezt nagyon korán el kell kezdeni elgondolni, mert majdnem azt mondom, olyan, mint egy öregek otthona, de szerintem egy picivel még nehezebb, hisz nagyon kevés a férőhely, és több évvel ezelőtt, amit be akarjuk tenni őket mondjuk majd az intézménybe, el kell kezdeni gondolkozni, hisz várakozó lista van, és ugyanúgy fizetni kell érte, tehát az ellátást, hogy bekerüljön egy ilyen, mondhatni egy nívósra, vagy egy jobban ellátott helységbe, ugyanennesen fizetni is kell. Én magam is érintett vagyok, tehát nekem 18 éves lesz idén a kisfiam, hát kisfiam, igen, aki magasabb, mint én, de kisfiam marad egy életre. Mi azt beszéltük a párommal, hogy amíg a kisujjunkat meg tudjuk mozdítani, addig velünk lesz, de természetesen mi is gondolkodunk az intézményekben, tehát már most nézegetjük, tapasztalgatjuk, hogy milyen ellátottságok vannak. És ez ügyben is sokszor kérnek megkeresések, illetve hogy hogyan tudnak elintézni egy folyamatot. Nagyon sokszor van az, hogy nagyon bonyolult egy folyamat, nagyon hosszú egy folyamat, hogy megkapjanak egy bizonyos juttatást, és ha már nem jó sorrendben adunk be például egy papírt, már elveszhetünk. És vannak olyan olyan támogatások, amiket például, ha elrontunk egy papírt, fél évig nem lehet beadni. Nem hiánypótlás van, mint régen annó, hogy ha valami hiányzott mondjuk a családi pótlikhoz, akkor kiküldték. Nem, hanem elutasító határozat van. És én hál' Istennek a munkámból adódóan, tehát én analitikus könyvelő vagyok, illetve munkaerő és tébügyi intézést is végeztem, pont emiatt, hogy tudjak segítséget is nyújtani. Így lépésről lépésre összegyűjtöttem már ezeket a folyamatokat, így ha valaki megkeres, akkor el tudom neki mondani. És már volt sikerélmény is, amikor én magam is megkönnyeztem, mert már volt egy szülő, akit többször elutasítottok, és most elkezdtük a folyamatot lépésről lépésre csinálni, és nyár közepén felhívott, hogy megkapták. Úgyhogy ő is, meg én is egy kicsit elsírtuk magunkat az örömünkben, hogy ez egy óriási dolog, hisz ezeknek a fiataloknak a későbbiekben nem lesz saját jövedelme. És ahhoz, hogy egy bizonyos, mondhatni, saját keresetük legyen, és ugye legyen, ami majd akár egy később egy intézményben saját kereslet legyen, amiből tudnak neki majd vásárolni, az fontos, hogy minél magasabb támogatással, juttatásokkal kerüljön majd egy ilyen intézménybe, ne 0 forinttal. És ezekhez óriási dolog, hogy már most el tudjuk indítani ezeket a folyamatokat.
1: Sok érintett van egyébként?
3: Rengeteg. Csak nekünk ugye tagságunk van, csak a tagjaink száma az közel 700. Ha azt kell mondom, hogy hány érintett van, akkor szerintem több ezerről beszélhetünk, akikhez eljutunk most már a Facebook és a weboldalokon keresztül, és most már eljutunk a felnőttekhez is, ami nagyon-nagyon öröm számunkra, tehát hogy nem csak az intézmények által, hanem most például nem olyan rég volt egy megkeresésem, aki egy betegség kapcsán lett fogyatékossággal élő,

0: tudunk segítséget nyújtani. Működik telefonszámunk, ami jelenleg nálam csörög, és akkor ott is el lehet minket érni, illetve a Facebook oldalunkon is, a weboldalokon is van elérhetőség, rengeteg e-mail is érkezik most már ilyen megkeresés kapcsán, és akkor úgy is tudunk segíteni.
1: Hogyan lehet valaki, vagy lesz valaki tag?
0: Tagunk elsősorban azok szoktak lenni, akik értelmi fogyatékossággal élők, tehát a fiataloknak. 2000 forint, tehát egy jelképes összeg az éves tagsági díjunk, ehhez adunk egy kártyát egy érvényesítő bélyeggel. Ez nagyon sok helyre belépési kedvezmény biztosít. Tavaly már bővültünk, mert a miskolci fürdők is csatlakoztak a kedvezményezetekhez. Ugye ez nagyon jó, mert így el tudnak menni kedvezményesen a családok egy strandolásra. Ami egy előny mondjuk, amiket szoktunk javasolni a fiataloknak, ezt el szoktam mondani, hogy amikor az értelmi fiatékossággal élőket tanítjuk arra, hogy egy intézményt látogassanak, mondjuk egy múzeumot, náluk nem úgy működik, hogy bemegyek és végignézem a tárlatot, mert lehet, hogy 5 perc után megunja. És ez nagyon jó dolog, hogy ingyenesen látogatható például Miskolcon az összes múzeum, ami azt jelenti, hogy a szülő már kiskorban el tudja kezdeni az, hogy bemegyek, lehet, hogy 10 perc után kijövök, következő alkalommal már lehet, hogy 20 percig lesz bent. Tehát mire eljön az iskola idő, és mondjuk lesz egy múzeumpedagógiai foglalkozás, már végig tudja ülni a gyermek a foglalkozást, mert már addigra megszokta ezt a helyzetet, azt a környezetet. Tehát számos előnye van, vagy kisvonatozni lehet vele nyáron, akár télen is, aki bírja. Tehát nagyon jó dolog, aki kiváltják szülők a tagsági kártyát, mert ez is megoldható, ők igazából az egyesületünket támogatják, illetve vannak pártló tagjaink is, akiknek ugyan nincs a családban érintett, de megvásárolják a kártyát, ezzel is támogatják az egyesületünket. Mi mindent, tehát az utolsó fillérig a gyerekekre, tehát mindent igyekszünk rájuk, tehát rengeteg programot, ajándékot, mindent. Tehát most is, hogy a Vármegyei Kulturális Fesztivál kapcsán ugye kerestünk támogatókat, és ez azért jó, mert a gyerekeknek is személyre szabott ajándékot tudunk venni, tehát mindenki egyéni, amit haza tud utána vinni.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Szabóné Pataki Adriennel, az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik Borsodabaúj Zemplén Vármegyei Érdekvédelmi Egyesületének vezetőségi tagjával és Ejman Zoltán civil referenssel.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Több mint 40 éve működik a megyében az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Érdekvédelmi Egyesülete. Hogyan és miben tud segíteni az egyesület, miért fontos az érdekvédelem, miért jelent sokat, hogy a vezetőség is érintett szülőkből, családtagokból áll? Ezekre a kérdésekre is keressük a választ mai műsorunkban. Folytatjuk a beszélgetést Szabóné Pataki Adriennel, az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Érdekvédelmi Egyesületének vezetőségi tagjával és Rámon Zoltán civil referenssel.
2: Szerintem már egy elég kiépült rendszer vagyunk, így az intézmények automatikusan mi keressük meg őket, mind ilyenkor szeptemberben, tehát csinálunk szórólapot is, és megkeressük, egy nagyon könnyen érthető szórólapot szoktunk gyártani pont amiatt, hogy ne veszenek el az információk halmazában. Együttműködőek az érintett intézmények, és nagyon segítőkészek, mindenhol van úgymond egy kontakt emberünk, aki segít nekünk ebben, és magában az évnyitón, vagy egy szülői értekezleten beszélnek rólunk, hogy mi miért vagyunk. Mi is ki szoktunk hozzájuk menni látogatni, így ők már automatikusan mondhatni megtalálnak minket. Ez szerintem minden, tehát a Vármegyében mondhatom, hogy minden intézmény, tehát Boldogkőváralján és a bentlakásos intézményben a tagjaink, és most éppen majd mennek ugye a sérült gyermekek napjára, vagy ők is jönnek a fesztiválra fellépni, illetve őket is meg szoktuk lepni ezáltal mondjuk Mikulás ajándékkal, de járunk ki hozzájuk ugye workshopokat, vagy IKT oktatást is tartani, tehát ezért jó ez az előnye, hogy az összes ilyen érintett intézményben mi ezáltal ki is látogatunk. Most már vannak olyanok is, akik a Facebooknak köszönhetően a sok megosztásnak, tehát vannak olyanok, akik, ahol nincs még meg a kontaktunk, tehát Encsnél is van egy intézmény, ahol integrált intézmény, és vannak érintett gyermekek, hogy már a szülők megkeresnek, és adják hírül egymásnak, és ez nagyon jó, tehát ez köszönhet a szülőknek is, hogy beszélnek egymással ezekről a dolgokról, így eljutunk. Tehát lehet, hogy a kezdetben csak egy tagsági kártya lesz, lehet, hogy évek múlva már eljönnek egy önérvényesítő foglalkozásunkra, egy kézművesre, vagy a későbbiekben akár tudunk nekik segíteni bármilyen ellátásban.
1: A beszélgetés elején említetted, hogy fontos az is, hogy te magad is érintett, vagy miért, hogyan tudsz így jobban segíteni?
2: Igen, én úgy lettem érintett, hogy nekem a kisfiam egészségesen született. 2 éves korában egy nagyon súlyos betegség, májuk ismeretlen betegség kapcsán, egy nagyon hosszú folyamat kapcsán lett értelmi fogyatékossággal élő. Nekem ő autista, és súlyos epilepsziás is. Tehát így a tartósan betegség kapcsán is tudok segítséget nyújtani. Én azt gondolom, hogy ő megtanított engem sok mindenre, elsősorban arra, hogy segítsek másokon, megtanított a türelemre, a végtelen türelemre és az elfogadásra. Nem ilyen háttérrel érkeztem, és én erre nagyon büszke vagyok, hogy a mai napon is úgy tudok végigmenni az utcán, hogy már nem nézek meg úgy embereket, hogy megszóljak, hanem mögé gondolok, hogy lehet, hogy neki valami van, és ezt én tőle tanultam meg. És a türelmet is, tehát, hogy a gyerekek körében nagyon szeretnek is, amúgy, ha bemegyek bármelyik intézménybe, sok helyen már megismernek, és valaki úgy, hogy vicces Adrien néni, és oda jönnek, vagy megölelnek, vagy pacsit adnak. Szóval ez egy nagyon jó visszajelzés, hogy valamit jól csinálok, azt gondolom, vagy valamit is jól csinálunk az egyesülettel pontosabban. És ezek jó visszajelzések, és a szülők részéről is, nagyon szeretek a szülőkkel beszélgetni, nagyon nyitottak is felém, tehát adott esetben nem csak a jó dolgokat tudjuk megbeszélni egymással, hanem igenis a nehézségeket is, mert azért a legtöbb gyereknek mondjuk van dükkitörése, vagy vannak rossz napok, vagy rongálnak, vagy csúnyán beszélnek, vagy nem esznek, vagy nem isznak, vagy nem alszanak, és nem csak azt beszéljük meg, hogy úgy képzeld el, hogy már most ki tudja mondani ezt, vagy el tudjuk érni azt, hanem mégis megbeszéljük a nehézségeket. És ez szerintem akkor működik a legjobban, hogyha egy érintett szülő egy érintett szülővel működik, sokkal jobban meg tudunk egymásnak nyílni. És ez már az óvodáskorban kiderült, amikor várakoztunk a gyerekekre, kint pont a Gagarin úti óvoda, ugye ez az most már csak óvoda, és ott ültünk, kint vártunk a gyerekekre, és olyan csendesek voltunk mindannyian, és front volt, és egymásra néztünk, és nem aludtunk, mi se, és elkezdtünk beszélgetni. És kialakult hogy már ott onnantól kezd beszélgetés, és elmertük mondani, már azzal egymásnak erőt adunk, hogy nem csak neki van rossz napja, hogy nem csak az ő gyermekének van rossz napja, nem csak náluk vannak problémák, hanem másoknál is. És mi ezekre próbálunk megoldást találni, vagy pedig ha nincs is rá megoldás, mert sajnos van olyan, amikor el kell fogadni egy adott helyzetet, de sokkal könnyebb elfogadni, ha van mellettünk valaki, aki ebben támogat.
1: El kell mondanom a hallgatóknak, bár biztos hallatszik is, hogy Adrienne egy nagyon közvetlen, mosolygós anyuka. Tudsz-e valamiféle általános tanácsot adni az érintett szülőknek, vagy inkább ez mindig ilyen személyes beszélgetés, vagy ezt hogy kell elképzelnünk?
2: Azt mondanám, hogy mindenkihez másképp kell hozzáállni, meg kell találni az utat. Vannak, akik nagyon könnyedén elfogadják, amikor megkapják a státuszt, vagy kiderül, hogy igenis ez egy más út lesz. Nincs két egyforma út, és vannak, akik könnyebben megnyílnak, vannak, akik nehezebben. Én azt tapasztalom, hogy mindenkivel sikerült eddig megtalálnunk a közös hangnemet. Szerintem pont emiatt a pozitív személyiségem miatt, nem azt mondom tehát, hogy én is szoktam sírni, nekem is vannak nehezebb napok. Hál' Istennek a párommal mindig azt szoktuk mondani, hogy nem egyszerre vagyunk mi, vagy így a másikat ki tudjuk rángatni. Szerencsés vagyok, hogy nekem van párom, tehát nálunk az apuka velünk maradt. Nagyon sokan vannak, akik egyedülálló szülők lettek, és vagy apuka, vagy olyan is van, például, hogy anyuka úgy döntött, hogy nem tudja ezt a más életet felvállalni. Mi ebben is nagyon szívesen segítünk, mert van, nem azt mondom, hogy saját tapasztalom, de tudom, mert van a több szülő, aki ezzel megkeres, és próbáljuk őket még jobban támogatni. Már igazából, amikor megérkezik a státusz, azt mondom, hogy igenis mindenki egy kicsikét gyászolja le ezt a dolgot. Igenis lehet sírni, mindenki olyankor egy kicsikét összeomlik, hogy de kell is, azt mondom. Itt olyankor meg kell találni a táppontot. Legyen a családban remélhetőleg, vagy a barátban valaki, aki mellettünk áll. Egyet tudni kell, hogy mi mindig mell. Tehát az Éfoisz Miskolc, mi mindig ott leszünk. Tehát ha valaki esetleg úgy gondolja, hogy nem tud most a családban, vagy a barátban, akkor nyugodtan fordulhat hozzánk. Mi egy beszélgetésre is nagyon szívesen készen állunk. Úgyhogy először a szülőkre azt mondjuk, hogy megtanítjuk elfogadni ezt a helyzetet, megtanítjuk azt, hogy kezelni, és megmutatni az utat, hogy merre tovább. Mindig kis lépésekbe kell gondolkozni. Az óvodásoknak nem kezdjük le a bentlakásos intézményeket például mesélni, meg nem visszük őket egy olyan közösségbe, ahol a 30 évesnél idősebb értelmefogyatékossággal élők vannak. Szintén saját tapasztalat, hogy nagyon rémisztő tud lenni, ha ott vagyunk egy 4-5 éves gyerkőccel az óvodába, és hirtelen szembesülnünk el azzal, hogy találkozunk egy nagyobbal, hogy a miénk is olyan lesz. Az egy sok hatása azért egy szülőnek. Mindig azt tudom mondani, hogy egy lépéssel előre gondolkozunk. Az óvodáskorban megbeszéljük, hogy miket lehet igényelni, milyen fejlesztések vannak, milyen orvosi ellátások vannak, hova tudnak menni, mert ez is nagyon nehéz. Gyerekkorban még azt mondom, hogy igen, egy kicsivel könnyen, mert jobb az ellátottság az értelmefogyatékossággal élőknek. Felnőtt korban ez egyre nehezebb amúgy megtalálni azt az orvost, aki egy értelmefogyatékossággal élőt ellát. És ott arról beszélgetünk, hogy mi az általános iskola, hogy hova fog tovább menni, tehát a Károly utcára, a Miklós utcára, vagy integrálható lesz. Tehát ebben segítünk. Tehát mindig egy lépés. Az általános iskolában maga a szülőklubokat, maga a kirándulásokat szervezzük, vagy ugye segítünk, támogatjuk az intézményeket, és a középiskoláról beszélgetünk. Tehát nem szabad nagy léptékkel előre menni, és ezt javaslom mindig a szülőknek is. Ne a végtelenbe is, ne az, hogy mi lesz majd, hanem azt nézzék meg, hogy mi a következő, hisz ott van egy élet mellettük, aki az ő vérük, senki nem kérte, hogy ez az állapot így legyen, nem álltunk sorba, érte, én azt szoktam mondani, ezt így hozta az élet, és ezzel kell megtanulnunk élni, és ebből kell kihozni a legtöbbet, és mindig arra kell figyelni, hogy nagyon jó szenzorai vannak az értelmi fogyatékossággal élőknek. Tehát abszolút leveszik azt, hogy azt is, ha egy társaságban szeretik őket, és elfogadják őket, vagy sem, de a szülő rezgéseit is. Tehát a szülő mindig figyeljen arra, hogy a gyerkőc előtt nem omlunk össze, hanem a gyerkőcnek is egy pozitív szemléletre van, hogy érezze, hogy biztonságban van.
1: Meg lehet-e azt határozni, hogy a te életedben, vagy ti életetekben mi okozta a legnagyobb nehézséget?
2: Azt mondom, hogy a nehézségek azok minden nap jönnek velünk szembe. Az első talán az, hogy a család nem minden része fogadta el, hogy a kisfiunk az értelmi fogyatékossággal élő lett. A másik az az, hogy igenis az utat járni, hogy nincs olyan sok lehetőség, hogy merre tovább. Viccesen szoktunk fogalmazni, amikor volt a középiskolai választás, hogy a középsős értelmi fogyatékosság időknek egy lehetősége van, az a Martin János szakképzőkészségfejlesztő iskola, és akkor ugye valaki ugye beírja, ugye az egészséges gyerekeknél ugye írnak be több lehetőséget, és akkor szoktunk viccelni, hogy mert hogy nekünk csak A verzió van. Mindent próbálunk egy picikét így felfogni a párommal, nem mindent a rossz oldalról megnézni, hanem keresni az utat. Tehát igazából a család maga az, hogy merre tovább, illetve hát szerintem, ami mindenkinek az életében ez a gondnokság aláhelyezés, ez eléggé megterhelő lelkileg, és egy hosszú folyamat, amiről nagyon sokan nem tudnak, hogy az értelmi fogyatékosságú gyerekeket 18 éves korukban a szülőnek gondnokság alá kell vennie. Ez azért nagyon fontos, mert ugye, ha betölti a 18-at, akkor onnantól kezdve önálló személyiség lesz, felnőtt lesz, alá kellene írnia, de ugye ezek a gyerekeknek a nagy része nem tud aláírni, vagy nem tudja, hogy mit ír alá, mert nem értelmezi a szövegeket. Egy időben sos volt, és akik ezeket kihasználtak, és ilyen telefon előfizetésektől kezdve hasonló ilyen szerződéseket irattak velük alá, akár az idősekkel is. Ebben segítünk, hogy ezt minél előbb elindítani, és ez egy hosszú folyamat, ez majdnem egy évig fog tartani. Szóval a saját gyerekünket szó szerint be kell perelnünk a bíróságon, bírósági tárgyalás lesz, ahol meg fogják kihallgatni a gyermekünket, minket is, hogy miért akarjuk ezt. Utána a gyámhivatal kijön, megvizsgál minket is, hogy alkalmasok vagyunk-e a gondnokságra, környezettanulmány, tehát mindent ilyen nagyon hivatalosan. Szóval ez nagyon-nagyon jó lenne amúgy, hogyha egyszer majd ez megváltozna, és nem lenne ilyen, hogy szó szerint két évente bizonyítani kell, hogy a gyermekünk az értelmi fogyatékossággal élő, hogy ezeknek a gyerekeknek, akiknek elhajtak az agysejtek, azok nem nőnek vissza, akinek, mint például az én fiamnak amputálva van a fél tüdeje, az nem fog visszanőni. Tehát, hogy ezeken nagyon-nagyon macerás dolgok, hogy igenis ezeket két évente újra és újra bizonyítani, és újra mindent beadni, jönnek felülvizsgálni. Nagyon-nagyon megterhelő ez egy szülő részére, még akkor is, ha tudjuk, hogy mondhatni ez nekünk jár, akkor is ezt a procedúrát végigvinni, azért ezért nagyon kemény. Tehát ezért is jó az egyesületünk, hogy mi ebben segítünk. Mondhatni most magamnak segítek ebben a folyamatban, és majd ezeket a saját tapasztalatokat osztom meg másokkal, szó szerint, ha megnézni, hogy milyen kiskapuk vannak, hogy miben ne bukjanak ők el, érzelmileg, a saját érzelmemet is elmesélem, hogy mi az, ami rossz. Tehát nagyon rossz például most, hogy ugye megkapja az ember a bírósági papírt, és már nem szülőként vagy anyaként vagyok megnevezve, hanem felperesnek és gondnokságra kijelöltre. És ezeket az érzelmeket én megpróbálom feldolgozni, és elmondani másoknak, hogy másnak könnyebb legyen, hogy tudják, hogy ez vár rájuk. És ezt beszéljük meg egymás között szülőkkel is, hogy hova adtad be a papírt, mit adtad be, mit töltöttél be. Ezekkel próbálok segíteni. Tehát az, hogy vannak mélyvölgyek, ezeket nagyon gyorsan túl kell lépni a gyerkőci érdekében és a magunkéban is. Mert ha indulunk egy nagyon negatív úton, akár depresszióba is fulladhatunk, és akkor viszont szakembernek kell fordulni. Tehát ezeket kell megakadályozni. Úgyhogy én ebből a szempontból szerencsés vagyok, hogy nagyon-nagyon pozitívan próbálunk hozzáállni, még akkor is, ha már nagyon-nagyon sok minden, nagyon sok a teher. Talán ezt próbál megfolytani, hogy tudjak másoknak segíteni majd ezzel, ami rajtam teher van, az másoknak kevesebb teher legyen, és minél inkább kevesebb dolgot kelljen nekik önállóan hát megoldani. De vannak, igen, vannak hullámvölgyek, és vannak terhek. Hazudnénk, ha azt mondanánk, hogy ez a más világ, ez könnyű, mert rengeteg lemondással jár. Én például nem tudunk utazni, nekem a kisfiam nem bírja az utazást az epilepsziája miatt, mi igazából ilyen 40 kilométeres körzetbe tudunk elmenni. Nyáron nem tudunk utazni, mert az epilepsziája miatt sem a meleget nem bírja. vagy például nekünk ő az egyetlen gyermekünk, és tudom, hogy nem leszek nagymama, nem lesz diplomaosztója. Tehát sokan, amikor azt mondják, hogy ó, milyen jó neked, mert hogy rugalmasan tudsz elhelyezkedni adott esetben, vagy kapod a gyógyot, vagy az ápolásit, vagy bármi, akkor néha abba is bele kell gondolni, hogy mondjuk mennyi pénzt hagyunk a gyógyszertárban, mert mondjuk ezeknek a gyerekeknek sokkal több vitaminra van szüksége, mert más az ellátottsága. Vagy pedig abba is belegondolhatnak, akik ezt látják, vagy nem látják éppen belülről, hogy ezek a gyerekek nem tudják úgy kifejezni az érzéseiket. Nekem például tehát a fiam mindig azt mondja, hogy fáj a hasam. De mindenre, ha pufadna, ha görcsölne, mindenre, mert nem tudja kifejezni, és nagyon sokan vannak így, hogy egy érzésre csak egy kifejezést tudnak használni, és azt használják mindenre. Szóval ez számos-számos lemondással jár ez az iglet. Én is szándékosan végeztem el például az analitikus könyvelőt, hogy home office tudjak dolgozni. Szerencsés voltam, hogy egyik barátunk könyvelésére be el tudtam helyezkedni, de ezek mind lemondással járnak. Tehát aki nem tud dolgozni mellette, tehát ezekbe kell azért egy kicsit belegondolni, ezekbe az élethelyzetekbe, ha valaki minket lát, aki egy fogyatékossággal élő gyermeket, fiatalt nevél, hogy azok mögött számos-számos logisztika van, újraszervezés, és tényleg az, hogy más világ, és mások vagyunk, az tényleg így van, tehát hogy ezt szó szerint kell sajnos érteni.
1: Zoltán, hogyan lehet segíteni, támogatni az egyesületet?
3: Hát, milyen interjúkkal például, hogy minél többen megismerjék. De egyébként vannak, tényleg voltam a Mások Másképpen alapítványnak voltam, amikor pont a szülőkkel volt. A szülők meséltek, és megdöbbentő volt, hogy tényleg elmondták, hogy nagyon sokan egyedül nevelik, és valakinek kettő van például. És ugye a legnagyobb probléma, a legjobban azért aggódnak, hogy mi lesz akkor, ha már ők nem lesznek. Ugye voltam a Csillabáron, ő szeretett otthonba többször már, ott ugye az egy bentlakás intézmény, talán nem is tudom, hogy mennyi ilyen van Miskolcon, talán rajtuk kívül van-e még, vagy biztos,
2: a Máon van még, ugye fent az Alvason, nekik van még bentlakásos.
3: Úgyhogy hát azért ez nagyon, tényleg nagyon megterelő, és hát a segítséget azt igazából ők tudják nyújtani, mi csak támogatni tudjuk őket különböző formában. Én azzal, hogy próbálom ezt minél szélesebb körben megismertetni az emberekkel.
1: Adrián, mondjuk el még egyszer, ha valaki szeretne bővebb információt az egyesületről, hol találhatja?
2: Kettő elérhetőséget mondanék, ami szerintem már most mindenki számára elérhető, az a Facebook oldalunk, ez az Éfoész Miskolc, tehát így vagyunk fent, vagy pedig a weboldalunk az a www.éfoészmiskolc.hu, tehát éfoészmiskolc.hu.
1: Több mint 40 éve működik a megyében az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik Borsodabaúj-Zemplén vármegyei érdekvédelmi egyesülete. A tagok száma jelenleg több mint 700. Az egyesület fő célja az értelmi fogyatékossággal élők emberi és szabadság jogainak érvényesítése, esélyegyenlőségének biztosítása, valamint társadalmi hátrányainak kiegyenlítése. Hogyan és miben tud segíteni az egyesület, miért fontos az érdekvédelem, miért jelent sokat, hogy a vezetőség is érintett szülőkből, családtagokból áll. Ezekre a kérdésekre is kerestük a választ Szabóné Pataki Adriennel, az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik Borsodabaúj-Zemplén vármegyei érdekvédelmi egyesületének vezetőségi tagjával, aki saját élettörténetébe is bepillantást engedett, és Rajmon Zoltán civil referenssel.

0: az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, Önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallották. A szerkesztő Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Műsorkészítő munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszont hallásra!
0: Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották. Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.

0: 19 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: A kereszténység helyzetéről, a fiatalok megszólításáról is tárgyalt Steinbach József, református püspök, a MEÖT elnöke, az Egyházak Világtanácsának főtitkárával. 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot indít a kormány. Hatalmas az érdeklődés a betöltendő tankerületi vezetői posztok iránt. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. A kereszténység helyzetéről, a fiatalok megszólításáról és a közös bizonyságtétel lehetőségeiről tárgyalt Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke Jerry Pilliel, az Egyházak Világtanácsának főtitkárával Budapesten. A MEÖT székházban tartott találkozón szóba került a teremtésvédelem, valamint a mesterséges intelligencia emberi kapcsolatokra gyakorolt hatása is. A megbeszélés egyik kiinduló pontja az volt, hogy milyen kihívásokkal szembesül ma a kereszténység a világ különböző részein, az elvilágiasodástól a keresztényüldözésig. Steinbach József hangsúlyozta a közös keresztény bizonyságtétel jelentőségét, kiemelve, hogy együtt hatékonyabban tudják hirdetni az evangéliumot. Beszámolt arról is, hogy a hazai egyházak egyre gyakrabban adnak ki közös nyilatkozatokat, amelyekhez a római katolikus egyház is gyakran csatlakozik. Jerry Pilli kifejezetten biztatónak tartotta ezt az irányt, mivel az együttes megszólalások hatékonyabban kelthetik fel a társadalom figyelmét. Az együttműködés konkrét formájaként felmerült, hogy a hazai egyházak állásfoglalásai és szakmai anyagai gazdagíthatják az egyházi világszervezet munkáját. 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot indít a kormány, amely legkésőbb január 1-től látható eredményeket hozna. Elsőként a leghosszabb várólistájú területeken, így a csípő és tért protézis, valamint a szürkehályog műtéteknél csökkentenék a várakozási időt. A forrásokból a kapacitások bővítését és új orvosi termékek létrehozását finanszíroznák, szükség esetén akár éjszakai munkavégzéssel is. A cél az, hogy a járóbetegellátásban 2, a fekvőbetegellátásban pedig 6 hónap legyen a maximális várakozás. Az ígéretek szerint 2027-ben 500 milliárd forinttal több jut majd az egészségügyre, mint az idei esztendőben. Szigorúbb feltételekkel lép életbe a vagyonadó 2027. január 1-től a korábban vállaltakhoz képest, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök szombaton a szolnoki országjárásán. A kormányfő tájékoztatása szerint egy meghatározott 500 milliárd forintos összeghatár felett az adókulcsa akár a korábban tervezett 1%-nál is magasabb lehet. A részletes szabályokat Kármán András pénzügyminiszter fogja majd nyilvánosságra hozni a jövőben. A vagyonadó bevezetése a Tisza párt egyik legtöbb támogatást kapott vállalásának számított. A kormányfő hozzátette, hogy a tervezett intézkedést a fideszes szavazók körében is kifejezetten kedvező fogadtatás kísérte. A kisadózó vállalkozások tételes adójának visszaállításán és széles körű kiterjesztésén dolgozik a kormány, jelentette be Magyar Péter szolnoki országjárásán. A miniszterelnök közölte, hogy ismét lehetővé tennék a cégeknek való számlázást és a nem főfoglalkozásúakra, nyugdíjasokra, valamint egyetemistákra is kiterjesztenék a kört. Emiatt a kata havi adóját emelni kell, az éves bevételi összeghatárt pedig 19 millió forintra emelnék. A kormányfő szombaton arról is beszélt, hogy 10 milliárd forintos várólista csökkentési program indul az egészségügyben, amely elsőként a protézis és szürkehályog műtéteknél hozhat eredményt. Hozzátette, hogy a kormányváltás mellett teljes rendszerváltásra, az igazságtétel megvalósítására és a korrupció feltárására is szükség van. Kiemelte a vízgazdálkodás fejlesztését, mint nemzeti ügyet, végül pedig bejelentette, hogy a Tisza frakciótól mentelmi jogának egyhangú felfüggesztését kérte. Az MVM csoport felkészülten várja a 2026-27-es fűtési szezont, a biztonságos energiaellátáshoz szükséges feladatokat ütemezetten elvégezték. A földgázellátás terén a több mint 4 milliárd köbméter betárolt gáznak köszönhetően már rendelkezésre áll a lakosság téli ellátásához szükséges mennyiség. A paksi atomerőműben 3 blokk üzembiztosan üzemel, míg a negyedik a főjavítást követően hamarosan visszakapcsolódik a termelésbe. Az MVM az idén is több milliárd forintot fordít a hálózatok korszerűsítésére, új alállomások építésére és a kapacitások bővítésére. Emellett a Mátra Energia ZRT is elvégezte a karbantartásokat, és már épül a visontai új gázturbinás erőmű is. A vállalat azt is jelezte, hogy az egyszerűbb ügyintézés érdekében megújítják a földgáz ügyfélkiszolgálási rendszert. Hatalmas az érdeklődés a betöltendő tankerületi vezetői posztok iránt, országszerte minden központban legalább 3 pályázó méretteti meg magát. A beérkezett pályázatokat az iskolák és az önkormányzatok is véleményezhetik, a végleges döntések pedig október végére várhatók. A tervek szerint január 1-től a Klebelsberg központ középirányítói feladatai megszűnnek, és a szervezet támogató, kutatófejlesztő feladatokra áll át. A korábbi határozatlan idejű kinevezések helyett 5 évre választanak új vezetőket, amit az oktatáskutatók és a települések is vegyes fogadtatásban részesítettek. A kormányváltást követően kiírt pályázatok augusztus 20-ai hatállyal jelentek meg, így a korábbi tankerületi vezetőket hamarosan újak váltják a fenntartói rendszer átalakításának részeként. A helyi önkormányzatok megosztottak a kérdésben, mivel a kisebb települések számára komoly terhet jelentene az iskolák visszavétele. Látványos kísérletekkel, interaktív bemutatókkal és játékos programokkal várta az érdeklődőket a Miskolci Egyetem a kutatók éjszakáján. A péntek esti rendezvényen gyerekek és felnőttek is testközelből ismerkedhettek meg a tudomány sokszínű világával. A kínálatban földtudományos, műszaki, informatikai, valamint kulturális és filmes programok is helyet kaptak. Az egyetemi helyszínek estére olyan közösségi terek kialakultak, ahol a kutatás igazi élménnyé vált a látogatók számára. Nagyszabású nemzetközi gyakorlatot tartottak Miskolcon a Diósgyőri Dam területén, ahol füstlángok és földön fekvő sérültek fogadták szombaton az érkező mentőcsapatokat. A megrendezett, nem valós eseményen magyar és szlovák önkéntesek vettek részt. A Borsodabói-Zemplén megyei Tűzoltó Szövetség által szervezett projektben összesen 18 helyszínen oldanak meg még feladatokat. A forgatókönyvek között épülettűz, árvízi védekezés, vízből mentés, közlekedési baleset és eltűnt személyek keresése is szerepel. A program célja, hogy a szervezetek tagjai a valódi veszélyhelyzetek előtt megismerjék egymás munkamódszereit és gyakorolják az összehangolást. A református közösségek számára a természetvédelme nem csupán környezeti kérdés, hanem hitből fakadó felelősség is. Idén szeptember 27-e és október 4-e között tartják a Teremtés hetét, amelynek központi mottója a víz fakad, ahová ez a folyó eljut, élet lesz. Az esemény sorozathoz segédanyag is készült, amely meditációkkal, imádságokkal és interaktív foglalkozásokkal segíti az elmélyülést. A teremtésvédelmi munkacsoport emellett pályázatot is hirdetett helyi teremtésvédelmi és vízmegtartó akciók támogatására. A kezdeményezések a programok hivatalos űrlapján regisztrálhatók. A szervezők várják a református gyülekezetek, iskolák és közösségek jelentkezését, hogy a közös odafigyelésből új élet sarjadhasson. A Tiszáninneni Református Egyházkerület oktatásért díjában részesült a közelmúltban Mallárné Tóth Anikó, a felsőzsolcai Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda főigazgató helyettese, a református nevelés és oktatás terén végzett kiemelkedő szolgálatának elismeréseként. A díjazott rádiónak elmondta, hogy számára mit jelent ez az elismerés, és hogy a hit mit jelent a személyes életében.
2: Nagyon nagy megtiszteltetésnek éreztem, hogy ezt a díjat én megkaptam. Hálás vagyok a Jóistennek, hogy a pedagógus pályára vezérelt, és hogy végig kísér az utamon. Hálatelt szívvel köszönöm, hogy ebben az intézményben és ebben a tantestületben dolgozhatok. Köszönöm a fenntartónak, a Tiszáninneni Református Egyházkerületnek és a kollégáimnak, hogy méltónak találtak erre a díjra. Én egy nagyon kicsi faluban, a Bodrog közben, Seményben nevelkedtem. Ez a település, ez egy 300-400 főből állt, de nagyon református község volt ez. Szinte minden család református volt, és én a gyerekkorom óta folyamatosan minden vasárnap istentiszteletre jártunk, és én ezt a hitbeli elkötelezettségemet már gyermekkoromban megtapasztalhattam. Amit később úgy érzem, hogy mégig az életemben ez egy nagy ajándék számomra, mert akkor még, amikor én gyerek voltam, nem volt teljesen elfogadott ez, hogy hittanórára járjunk. És az én szüleim ragaszkodtak hozzá, és én mindig nagyon boldogan is mentem a hittanórákra. A akkori lelkipásztorunk Bala Lajos bácsi volt az, aki elültette a mi szívünkben, lelkünkben a hit iránti szeretetet. És én ezt tovább is hoztam, és nagy ajándékként élem meg azt, hogy most egy református általános iskolában taníthatok.
1: Köszönöm a figyelmet! Önök az Európa Rádió régió krónikáját hallották a szerkesztőtől, Kecskés Ákostól.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: testi nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség testvérek! Szeretettel köszöntöm mindannyiukat. Makai László vagyok, a Hevesi Eötvös József Református Oktatási Központ intézményi lelkésze, a Maklári és Egerszalóki gyülekezetek lelkipásztora. Jakab apostol levelének 5. fejezetéből az első és következő verseket olvasom, ebből szólít meg minket Isten. Most tehát ti gazdagok, sírjatok és jajgassatok a bekövetkező nyomorúságaitok miatt. Gazdagságotok megrohadt, ruháitokat megrágta a moly, aranyatok és ezüstötök megrozsdásodott, és rozsdája ellenetek tanúskodik, és megemészti testeteket, mint a tűz. Kincseket gyűjtöttetek még az utolsó napokban is. Íme a földjeiteket learató munkások bére, amit visszatartottatok, az égre kiállt. Az arató panasza eljutott a seregek urának fülébe. Dőzsöltetek a földön, és tobzódtatok, hizlaltátok a szíveteket, mint az áldozati állat levágásának napján. Elítélted, megöltétek az igazat, és ő nem állt ellenektek. Amen. A bolond gazdag példázata figyelmeztet mindannyiunkat arra, hogy jó dolog az anyagi biztonság, lehet és szabad is örülni neki. De függetleníteni ezt Istentől, és hagyni, hogy a szív megteljen a pénz miatt elérhető dolgok és tárgyak feletti örömmel, ez már veszélybe sodorja hitünk épségét és egészségét. Jakab a pénzzel eltelt szívűekről ír keményen, nem irítségből, szent indulatból inkább. Pénzkezeléssel, adakozással kapcsolatban sok fontos tanítás elhangzott már egyházunkban. Saját pénztárcánk és szívünk közti távolság vajon nagyobb vagy kisebb, mint az Úristen és szívünk közti? Értékes tanítás ez számunkra. Mindenki úgy adjon, ahogy előre eldöntötte szívében. Ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Gazdagságunkat illetően, bár miénk a menny örökre, mégis néha úgy tűnik, mintha jobban fájna a szívünk a földi kincsek miatt, mint amennyire sokszor megbecsüljük a mennyei kincseket. Hányan örülnének a világban, ha oly békében és nyugalomban mehetnének templomba, mint mi? Hányan örülnének, ha mindenféle büntetés nélkül vehetnének és olvashatnának Bibliát, ahogy mi tesszük? Könyörögjünk, hogy a mennyei gazdagság vonzóbb legyen bármely más kincshez képest. A mi számunkra, szeretteink számára, és azok számára, akik még elutasítják őt. Imádkozzunk! Könyörülj rajtunk, Istenünk, hogy tudjuk megbecsülni a te ajándékaidat, és tudjuk helyén értékelni azokat. Te tudod jól, melyikünk milyen kincsek után sóvárog. Mi az, aminek látása, elérhetősége felderíti a szívünket. Kérünk, segíts, hogy a te kincseidet tudjuk jobban megbecsülni, értékelni és tisztelni. Tudjuk azt az árat jobban megbecsülni, amit te fizettél mindenért. Értünk. Könyörülj hát rajtunk, hogy tudjuk jól kezelni a pénzügyi dolgainkat is, és tudjuk hála áldozatunkkal irántad is kifejezni szeretetünket.

Vas Albert, látható az Isten. Fűben, virágban, dalban, fában, születésben és elmúlásban, mosolyban, könyvben, borban, kincsben, ahol sötét van, ahol fény ég, nincs oly magasság, nincs oly mélység, amiben ő benne nincsen. Arasznyi életünk alatt nincs egy csalóka pillanat, mikor ne lenne látható az Isten. De jaj annak, ki meglátásra vak, s szeme elé a fénykorlátja nőtt, az csak

0: Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. Kardamon város nagy nyári ünnepe. A parkban már javában szólt a zene, forgott a körhinta meg a szerencsekerék, és sok ismerőssel is találkoztak, elsősorban persze Bastián rendbiztossal, aki kedvesen üdvözölte őket. Jó napot, Tóbiás, mondta. Köszöntjük a szép időt, Isten hozta, Zsófi kisasszony kedves, hogy maga is eljött. Azzal már szaladt is tovább, hiszen mindennel neki kellett törődnie. Ott volt a parkban a dundi elefánt is, amelyiknek a hátára fel lehetett ülni. A kedves, jó Tóbiás mindjárt váltott 4 elefántjegyet, úgyhogy valamennyien felülhettek. A csacsinak megmondták, hogy álljon a fa alá, és ott várja meg őket. Mikor már közeledett a délutáni 5 óra, a közönség elhelyezkedett a padokon a régi színház előtt, várták, hogy megkezdődjön az előadás. Tomi, Kamomilla, Zsófi néni és Tóbiás az első padban kaptak helyet, mert Tóbiás is szerepel. No, itt jó helyünk lesz, mondta az öreg. Lassanként még Zsófi néninek is megjött a kedve. Pár perccel az előadás előtt odalépett hozzájuk Bastián rendbiztos. Nagyon ideges volt. Egyenest Zsófi nénihez fordult. Képzelje csak, kedves Zsófi kisasszony, az énekesnőnk hirtelen bereket, míg beszélni se tud, nemhogy énekelni. Nem ugrana be helyette, nem énekelne valamit nekünk. Nem, felelte kurtán Zsófi néni. Ugyan, tegye meg a kedvünkért, legyen olyan kedves. Nem lehet, én csak egyetlen egy dal tudok, és az csöpet se illik ide. Ide minden illik, igazán, kérem, segítsen ki bennünket. És mindnyájuk meglepetésére Zsófi néni végül is engedett. Hát jó, megteszem, a dal nem illik ide, még egyszer mondom, de ez a maguk baja lesz. Köszönjük, köszönjük! Bastián rendbiztos fellélegzett, és boldogan sietett a színpadra. Mindjárt félre is húzták a függönyt, kezdődött az előadás. A zenekar eljátszotta az indulót, aztán megjelent a színpadon Bastián rendbiztos, és üdvözölte a közönséget. Örömmel üdvözöljük kedves vendégeinket Kardamon városnak ezen a szép ünnepén, amelyet felnőtteknek és gyermekeknek rendeztünk. Az első szám az új Kardamom induló volt, most pedig Tóbiás barátunk következik. Halljuk, barátom, énekelj nekünk az időről és a szélről. Tóbiás előadta az énekszámot, a közönség megtapsolta, Bastián rendbiztos megköszönte és dicsérte az éneket. Köszönjük!
1: Köszönjük, Tóbiás!

0: adás. Most pedig, igen tisztelt vendégeink, hallgassák meg a kardamómi kutyakórust. Felvonult a színpadra a kórus, Bobby, meg a barátai Fanni, Kuksi, Csuli és a Borbély kis fekete kutyája. Elénekelték a János bácsi, keljen fel című dalt, mégpedig hibátlanul. Bastián rendező a kutyáknak is köszönetet mondott, aztán bejelentette a műsor következő számát. Műsorunk negyedik száma. Valóban szenzációs. Ilyet azt hiszem még nem hallottak, hölgyeim és uraim. Most ugyanis a beszélő tevét hallják. Ritka dolog, hogy egy teve beszélni tud. De ez néha még énekel is. Nézzék, itt is van már. Ő a híres, nevezetes, beszélő teve. És a teve megszólalt. Fűszerrel járok, rendes fűszeres, meg postás is vagyok, és ami már a tevék közt is ritkaság, beszélni is tudok. Az embernyelvre drága a nagymamám tanított egykoron, hogy ő kitől tanulta, és mikor, az sajnos nem tudom. A tevének igen nagy sikere volt, vastapsot kapott, el kellett ismételni a dalát, a rendbiztos csak azután jelentette be a következő műsorszámot. És most, kedves barátaim, örömmel közlöm veletek, hogy Zsófi néni következik. Sikerült rábírnom, hogy énekeljen nekünk. Azt mondja ugyan, hogy ez a dal nem illik ide, de én nem hiszem el neki. Nincs olyan dal, ami ide ne illenék. Halljuk Zsófi nénit. És Zsófi néni rákezdte. Fúj, tovább nem nézhetem. A méreg majd megesz. Hogy itt minden csak móka vicc, mindenből tréfa lesz. Ha más is olyan volna itt, mint Zsófi néni, aj, de olyan nincs több. Nincs bizony, hisz éppen ez a baj. Itt van mindjárt a jó, derék és nyájas Bastián. De arra kell, hogy jó legyen, azért tartjuk talán rendőrnek jobb, ha szigorú és büntetni szeret, letartóztat, börtönbe zár, ahány embert lehet. Na és a kocsi vezetőnk, Szivarszon úr, tanul. Hol láttak ilyen vezetőt? Én azt mondom, sehol. A villamos nem tréfa, és ha már kocsit vezet, figyeljen, száját fogja be, ennyit csak megtehet. Az is hiba, sőt, nagy hiba, hogy rossz a nevelés. Fiú gyereknek pálca kell, és nem dédelgetés. Az én fiam, ha volna bíz, nem látna süteményt, de többször látná, mint ezek a szappant, fogkefét. Jó Bastiánunk aluszik. Neszekre nem figyel. S ha rablók ólálkodnak itt, lophatnak, ami kell. De én majd elbánok velük, ellátom bajukat. Csak jöjjenek, nyakon csípem egyszerre hármukat. Hát ez volt az. Most hallották. Zsófi néni nem bánta meg a tapsot, mindjárt visszament a helyére. A közönség jót mulatott a haragos nótán, mindenki hangosan nevetett. Csak Bastián rendbiztos arca volt kicsit komolyabb, amikor újra megjelent a színpadon, és elmondta a maga kis mondókáját. Köszönjük, állásan köszönjük. Igazán kedves, mulatságos dalocska volt. Még egyszer köszönjük. Most pedig megint a kutyák következnek, még egy számuk van, tudnillik, egy ismert régi dal. Azt éneklik Csipke Rózsikáról, aki 100 évig aludt. Felvonult a színpadra a kutyakórus, Bobby és a barátai. Belefogtak a Csipke Rózsika című dalba, és egy darabig nem is volt semmi baj. De mikor az ének közepéig értek, hirtelen riadalom támadt, az énekesek bolond ugatásba kezdtek, egyik mérgesebben csaholt, mint a másik, szörnyűség, milyen botrányosan viselkedtek. A közönség mulatott, de Bastián rendbiztos kínos zavarban volt. Bocsássanak meg, hölgyeim és uraim, sajnálatos dolog történt. Sziliuszék fekete macskája hogy nem beszökött a színpadra, ebből támadt a kavarodás. De Sziliuszni asszony már viszi innen a macskáját, és ha megengedik, most előről kezdjük a számot. Rajta, 1, 2, 3. A kutyák elkezdték előről, és hibátlanul végig énekelték a dalt. Ezzel be is fejeződött a színházi előadás. Bastián rendbiztos megköszönte a tapsot, éjjenzést és további kellemes szórakozást kívánt a vendégeinek. Van kérem, körhinta, szerencsekerék és még sok minden. A beszélő teve is szívesen megsétáltatja azokat, akiknek kedvük van felülni a hátára. Tessék, hölgyeim és uraim, ne mulasszák el ezt a valóban kivételes alkalmat, hogy beszélő teve hátán ülhetnek.
1: Álom, álom, édes álom, nyugodj az én szempillámom, míg zárva van a szemem, légy mellettem én, Istenem, amen.

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot indít a kormány, amely legkésőbb január 1-től látható eredményeket hozna. Elsőként a leghosszabb várólistájú területeken, így a csípő és tért protézis, valamint a szürkehályog műtéteknél csökkentenék a várakozási időt. A forrásokból a kapacitások bővítését és új orvosi termékek létrehozását finanszíroznák, szükség esetén akár éjszakai munkavégzéssel is. A cél az, hogy a járóbeteg ellátásban 2, a fekvőbeteg ellátásban pedig 6 hónap legyen a maximális várakozás. Az ígéretek szerint 2027-ben 500 milliárd forinttal több jut majd az egészségügyre, mint az idei esztendőben. Szigorúbb feltételekkel lép életbe a vagyonadó 2027. január 1-től a korábban vállaltakhoz képest, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök szombaton a szolnoki országjárásán. A kormányfő tájékoztatása szerint egy meghatározott 500 milliárd forintos összeghatár felett az adókulcsa akár a korábban tervezett 1%-nál is magasabb lehet. A részletes szabályokat Kármán András pénzügyminiszter fogja majd nyilvánosságra hozni a jövőben. A vagyonadó bevezetése a Tiszapárt egyik legtöbb támogatást kapott vállalásának számított. A kormányfő hozzátette, hogy a tervezett intézkedést a fideszes szavazók körében is kifejezetten kedvező fogadtatás kísérte. Az energiahatékonysági címkéket és adatlapokat vizsgálja a Fogyasztóvédelmi Hatóság a hagyományos üzletekben és a webshopokban. A kormányhivatalok idén főként az okostelefonokat, táblagépeket és elektronikus kijelzőket ellenőrzik a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság irányításával. A hatósági kontroll a kötelező címkék meglétére, a formai követelményekre, valamint a reklámokra és promóciós anyagokra is kiterjed. A tavalyi tapasztalatok szerint a boltok harmadánál a webáruházak több mint felénél találtak jogsértéseket az ellenőrök. Az intézkedés célja, hogy a vásárlók pontos tájékoztatást kapjanak, és a gyártók is jobban betartassák az uniós előírásokat. A turisztikai szálláshelyek forgalmáról, a külkereskedelemről és az ipari termelői árakról is közöl friss adatokat az előttünk álló héten a Központi Statisztikai Hivatal. Szerdán jelennek meg az augusztusi ipari termelői árak, valamint a külkereskedelmi forgalom legfontosabb statisztikái. Ugyancsak szerdán teszik közzé a turisztikai szálláshelyek augusztusi vendégforgalmának és vendégéjszakáinak alakulását. Csütörtökön a kormányzati szektor első féléves és második negyedéves egyenlegéről, valamint a hiány adatairól ad tájékoztatást a KSH. Ugyancsak csütörtökön hozza nyilvánosságra a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság a szeptemberi beszerzési menedzserindexet. Jelentős gazdasági értéket teremt a globális üzleti rendezvényágazat a Magyarországi Rendezvény Szervezők és Szolgáltatók Szövetsége szerint. A friss nemzetközi tanulmány adatai alapján tavaly világszerte több mint 1,5 milliárd résztvevőt vonzottak ezek az események. A szektor közvetlen költése 2025-ben elérte az 1300 milliárd dollárt, amivel olyan ágazatokat előzött meg, mint a légi közlekedés. Az üzleti rendezvények tavaly összesen 24 millió munkahelyhez járultak hozzá világszerte, a teljes GDP hozzájárulásuk pedig hatalmas volt. A szakemberek előrejelzése szerint a közvetlen költések összege 2028-ra akár az 1600 milliárd dollárt is elérheti. Nagyszabású nemzetközi gyakorlatot tartottak Miskolcon a Diósgyőri Dam területén, ahol füstlángok és földön fekvő sérültek fogadták szombaton az érkező mentőcsapatokat. A megrendezett nem valós eseményen magyar és szlovák önkéntesek vettek részt. A Borsodabói Zemplén megyei Tűzoltó Szövetség által szervezett projektben összesen 18 helyszínen oldanak meg még feladatokat. A forgatókönyvek között épülettűz, árvízi védekezés, vízből mentés, közlekedési baleset és eltűnt személyek keresése is szerepel. A program célja, hogy a szervezetek tagjai a valódi veszélyhelyzetek előtt megismerjék egymás munkamódszereit és gyakorolják az összehangolást.
0: az időjárásról.
1: Általában felhőtlen, kisigomoly felhős, száraz idő várható, északkelet felől időszakosan megnövekedhet a felhőzet. A déli szél az északnyugati tájakon megélénkülhet. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 25 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 4 és 10 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
1: Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítünk a Szerencsi Református templomból. Igét hirdet Balázs Pál, a gyülekezet lelkipásztora.
2: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Áldás békességet, szeretettel köszöntöm a gyülekezet közösségét vasárnapi Isten tiszteletünkön. Szeretettel köszöntöm a 8. C osztályt és Bodnár Katalin osztályfőnököt, valamint a szülőket, akik elkísérték a gyermekeket. Isten áldja meg együttlétünket, természetesen szeretettel köszöntjük az Európa Rádió hallgatóit is. Legyen áldott egybegyülekezésünk és Isten igéjére való figyelmezésünk. Isten tiszteletünk kezdetén az első Zsoltárt énekeljük az első verszakával. Az első Zsoltár első verse így kezdődik: aki nem jár hitlenek tanácsán, és meg nem áll a bűnösök útján.

0: bűnbánó szívvel álljunk meg a mi Úrunk előtt a gyülekezet közösségében is. Megjelentünk Isten színe előtt, halandók az örökkévaló előtt, halljuk meg igazságának igéit, valljuk meg bűneinket, hogy feloldozzon minket, és kegyelme által megújuljunk. A Lukács evangéliumából így szól Isten igéje hozzánk. Jézus erre elindult velük. Amikor pedig már nem volt messze a háztól, a százados eléje küldte barátait, és ezt üzente neki. Uram, ne fáradj, mert nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj. De magamat sem tartottam méltónak arra, hogy elmenjek hozzád, hanem csak szólj, és meggyógyul a szolgám. Imádkozzunk. Urunk, a pogány századossal együtt mi is valljuk, hogy nem vagyunk méltók hozzád. Nem vagyunk méltók arra, hogy közösséget vállalj velünk, hogy eljöjj hozzánk, s arra sem, hogy mi keressünk téged hajlékodban. Urunk, irgalmadra és gyógyító erődre várunk. Hallgasd meg imádságunkat. Amen. Szintén az igéből hallgassuk a feloldozást. Így szól Isten szava, eltörlöm hűtlenségedet, mint a felleget, vétkeidet, mint a felhőt. Térj hozzám, mert megváltottalak. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és most hallgassuk meg a 8. C-osztálynak a köszöntését.
1: Füle Lajos, teremtéle. Szeretnék énekelni néked, Uram. Nyisd meg ajkamat, hogy szent legyen mindig az ének, amely szívemből felfakad. Hadd zengjem el, hogy százszor áldott keresztednél ki megpihen. Hadd zengjem el, hogy megtaláltott, s békére lelt az én szívem. Szeretném énekelni másnak, hogy néked énekelni jó, hogy életünk bús lázadás csak, még el nem ér az égi szó. Az zengeni a szót, a szódat, mely életet adott nekem. Szeretnék énekelni rólad, halálig, engedelmesen. Szeretnék énekelni néked, folyton, ameddig itt leszek. Szeretnék hangot adni szépet, mikor lelkem ezért kezed.

Szabolcska Mihály, ünnepnapok. A szeretet az én vallásom, a jó tétel az imádságom. Amikor egy csőp jót tettem, ünnep van aznap a szívemben. Nem építem az üdvösségem, vakhitű, pogány, gyűlölségem, sem égi, földi boldogságom, ember csinálta szűk dogmákon. Célom egy alló földi testben, megállni minél emberebben, s úgy osztani be életutam, ahogy Krisztustól tanultam. Megnyugodni a jó Istenben, ki mindig jóra vezérel engem, s legfőképp egyre törekedni, mindenkit testvérként szeretni. A szeretet az én vallásom, a jó tétel az imádságom. Amikor egy csöp jót tettem, ünnep van az én szívemben.

Köszönjük szépen, Isten áldjon meg benneteket, legyen áldás az utatokon, tanulmányaitokon, családotokon, szüleiteken. Köszönjük szépen a köszöntést a 8. C-osztálynak. Énekszóval folytassuk Isten tiszteletünket, a 206. ének mind a 4 verszakát énekeljük el. 206. énekünk így kezdődik, egek nagy királya, magasztalunk téged.

Jöjjetek, imádkozzunk! A mi segítségünk jöjjön az Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk Istennek igéjét Jakab apostol leveléből, az 5. fejezetnek az első 9 versét olvasom. Foglaljunk helyet, alázatos szívvel hallgassuk Isten igéjét. Jakab levele 5. fejezetének az első versétől így szól hozzánk Isten igéje. Most tehát, ti gazdagok, sírjatok és jajgassatok a bekövetkező nyomorúságaitok miatt. Gazdagságotok megrothat, ruháitokat megrágta a moly, aranyotok és ezüstötök megrozsdásodott, és rozsdája ellenetek tanúskodik, és megemészti testeteket, mint a tűz. Kincseket gyűjtöttetek még az utolsó napokban is. Íme a földjeiteket learató munkások bére, amelyet visszatartottatok, az égre kiállt, és az aratók panasza eljutott a seregek urának a fülébe. Dőzsöltetek a földön, és tobzódtatok, hízlaltátok a szíveteket, mint az áldozati állat levágásának a napján. Elítéltétek, megöltétek az igazat, és ő nem állt ellen nektek. Legyetek tehát türelemmel, testvéreim, az Úr eljöveteléig. Íme a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap. Legyetek tehát ti is türelemmel, és erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van. Ne panaszkodjatok, testvéreim, egymásra, hogy el ne ítéltessetek. Íme a bíró az ajtó előtt áll. A mindenható Isten tegye áldottá az ő igéjét mindannyiunknak a szívében, hogy éljük, cselekedjük, hirdessük az ő szavát, formálja mindannyiunknak az életét, jöjjetek és ezért imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, magasztaljuk és áldjuk a te neved. Szeretnénk hozzád kiáltani, téged megszólítani, hálánkban is dicsérni és magasztalni, hogy itt lehetünk ebben a közösségben, a te színed előtt. Köszönjük, Urunk, hogy lélekben nem csak mi vagyunk itt közösségben, egységben veled, hanem mindazokkal, akik igédre figyelnek, kitárják a szívüket, vágyakozással vannak a te megszólító szavad után, így lélekben sokakkal együtt lehetünk. Köszönjük, hogy ígéreted valóság mindenkoron, hogy ahol a te nevedben gyűlnek össze, te ott jelen vagy. Nem köt semmi időhöz, térhez, hanem te számtalan helyen, mindenhol, ahol segítségül hívják a te neved, te ott vagy. Köszönjük hát, Urunk, hogy megszólítasz bennünket szavaddal. Köszönjük, hogy ma is hirdethetjük a te igédet. Köszönjük, hogy ezt tehettük eddig is, amikor itt a templomban megjelentünk. Urunk, mindenható atyánk, köszönjük azt, hogy ha visszafele tekintünk az elmúlt időkre, napokra, hetekre, esztendőkre, életünkre, akkor ugyanígy a dicséret és a magasztalás fakad föl szívünkből. És ha rád tekintettünk, akkor minden teher, minden megpróbáltatás, baj, betegség, nyomorúság eltörpült, mert te benned láttuk azt. És te arra tanítasz bennünket, hogy te megáldod a megpróbáltatásnak az idejét és alkalmát is. És javunkra tudod fordítani azt. Köszönjük, mennyei atyánk, azt, hogy majd innen eltávozva a te hajlékodból, úgy szintén ezt hirdethetjük. Áld meg Isten tiszteletünket, hallgass meg imádságunkat, tárd ki szívünket, hogy valóban
rád figyeljünk, és elvehessük a te áldásaidat, kegyelmed ajándékait. Amen. Igehirdetésre készülve énekeljük a 209. éneket. 209. énekünk így kezdődik: Úr Jézus, mely igen drága, a te igédnek világa.

Hallgassuk tovább Isten igéjét Jakab leveléből, a felolvasott ige szakasznak az 5. fejezetnek a 6. verszakát. Elítéltétek, megöltétek az igazat, és ő nem állt ellen nektek. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, Jakab apostol levele 5. fejezetének a nyitánya a mai ige szakasz, és az ige szakaszunknál ezt a címiratot találjuk, hogy a gazdagok ítélete. És a felolvasott ige szakasz pedig folytatódik azzal tovább, hogy az Úr napja közel van. A bíró, az igaz bíró az ajtó előtt áll. Tehát így tekintsünk erre az ige szakaszra, mint etika a végidőknek a távlatából. Így is meg lehetne fogalmazni a felolvasott ige szakaszt. Ugyanis minden viselkedésünket, cselekedetünket ehhez szabjuk, ez legyen szem előtt, ezt akarja hirdetni Jakab a levél olvasóinak is. Hogy mindenképpen minden megpróbáltatást, minden nyomorúságot, a topzódó életűek és akik a gazdagságukkal visszaélnek, az ő részükről történő támadásukat mind így lássák, hogy az Úr közel, az igaz bíró érkezik, az ajtó előtt áll, és ő igaz bíró, tehát az ítélkezése, a megítélése is olyan, hogy igazságos. Az anyagilag és lelkileg nehéz helyzetben lévő, Palesztinán kívül külső területeken lévő szétszórt keresztjéneknek, zsidó keresztjéneknek írja ezt, és ezzel bátorítja őket. Ők a levél címzettjei ugyanis nem értik, hogy miért van az, hogy ők keresztjéni életet élnek. Krisztusban megerősödtek, és mégis szegények. Elnyomottak, és az, hogy szegények, ezt még a fejükre is olvassák, kihasználják, és háttérbe nyomják és taszítják őket. Súlyos megpróbáltatások között vannak, sokféle igazságtalanság miatt szenvednek, de ők a sanyargató, istentelen és embertelen

megváltatásban van részük, azoknak mi értelme van? Miért is adja Isten mindezt reájuk? Szilárdan higgyék azt, hogy az Isten jó. Bármikor hozzáfordulhatnak, bármilyen élethelyzetben. És hogy megtanulják, hogy milyen magatartást kell tanúsítaniuk egymás között, és természetesen a kívülállók irányába is. A levél tehát valami gyakorlati dologról is szól. Ezért is mondhatnánk azt, hogy az etika, az erkölcsös élet a Krisztus visszavárása időszakában. A szó kereszténysége helyett a tett kereszténységét kínálja a levél olvasói számára. Milyen világot élünk ma? Zúgolódunk a megpróbáltatások miatt. Szeretnénk levetni azt. Miért hordozzak én keresztet, amikor élhetnék könnyedébben? Milyen értelme van annak? Miért adja Isten, miért pont nekem adja az Isten? És az ilyen helyzetben lévőknek, akik akár föl is teszik ezt a kérdést, ezt mondja, hogy értelme van ennek is. Tekintsetek az Istenre, aki jó, és lássátok meg, hogy mindezt a Jézus Krisztus visszavárása, az igazbíró elérkezése távlatában kell tekinteni. És az ő jutalmazása, és az ő igazságossága tekintetében. Az első dolog, amire valóban figyeljünk oda, az a hangnem, az a prófétai hevesség. Ahogy írja az egész levelet, és ahogy fokozza ezt a hangos szót, ezt a határozottságot Jakab. Ez tükröződik tulajdonképpen az egész levélben. És ebben a határozottságban azt mondja, hogy lesz számadás. Nyugalom, erre tekintsetek, az igazbíró igazságosan ítél, igazságosan ajándékoz. A rangok, a címek, a pozíciók mind érvényüket veszítik az Isten előtt. És akkor, amikor valóban ehhez a mai ige szakaszhoz, amit olvastunk, érkezik a gazdagok dobzódásával kapcsolatosan, ez a prófétai hevesség még inkább fokozódik. És ez a hangnem tanít bennünket. Tanít bennünket határozottságra. Határozottan hirdeti, és azt mondja, hogy igen, lesz ítélet a dobzódóknak is, meg azoknak is, akik most vigasztalásra szorulnak. Van ajándékozás, de ezt az ajándékot el ne tékozoljuk. Ne ijedjenek meg a befolyásosoktól, ne bizonytalankodjanak el, és az apostol se bizonytalanodjék el, az ő hangja ne törpüljön el, ne árnyalja a problémákat, hanem hirdesse azt, hogy akik ítéletesen élnek, azoknak az ítélet lesz majd ott a végidőkben. És itt konkrétan arról szól, hogy a gazdagság, ha mások megrövidítésére, kihasználására történik, ha önzés se áll mögötte, akkor az semmivé lesz. Az Isten nem erre adja a gazdagságot. Isten sáfárságra adja azt, és ezzel lehet élni. Nem öncéluságra. Nem azért, hogy még inkább gazdagok legyenek, hanem hogy ezzel éljenek, és ezzel szolgáljanak mások számára. És ezért hirdeti ilyen fennhangol az apostol, hogy nem kerülhetik el az ilyen emberek az ítéletet. Magukat csapják be, mert elveszik saját maguktól a jutalmat, amit az Isten egyébképpen elkészít minden ember számára. És itt gondoljunk akár a gazdag és a Lázár történetére. Amikor azt olvassuk, hogy Lázár szegény, kíván megelégedni a morzsalékokkal, miközben a gazdag dobzódva él, és dúsan vigadozik. És olvassuk a történetben, a példában, hogy megfordul a helyzet, emez, azaz a gazdag, gyötrettetik a lángban az ő földi élete után, amaz, Lázár pedig felvitetett az angyalok által Ábrahámnak a kebelére.

ez a határozott hangnem, amit Jakab itt megcéloz, ez egy határozott kiállás a gonoszsággal szemben. Tehát még mielőtt olvasnánk a történetet, és látjuk, hogy milyen erősen szól az apostol, mindenképpen tanítson bennünket arra, hogy határozottan álljunk ellene az ördögnek, és elfut tőletek, ahogy mondja a Szentírás. Határozottan álljunk ki minden olyan dologban, amely gonoszságot mutat. És legyünk alázatosak, legyünk szelíd lelkűek. A másik dolog, amit láthatunk az igében, hogy nem a fő feladata az Jakabnak, hogy fenyegetőzzön ezzel a hangnemmel, hanem az a feladata, hogy vigasztaljon. A megpróbált, a megalázott, a szegény gyülekezeti tagokat megvigasztalja. Akik panaszkodnak is, hogy szegénységben élnek, és még ráadásul a gazdagok elnyomják őket, hiszen visszaélnek a lehetőségükkel, az Istentől kapott ajándékaikkal. Megvigasztalja azzal, hogy a bűnösök nem maradnak büntetlenül. De nem kárörömre bíztat ez a levél. Jobb szolgálatot végez azzal, hogy óvja őket a gazdagság megkívánásától. Megszabadítja őket az irigykedés érzésétől, ami felmerülhetett akár bennük is. Kívánatos ugyan a jelenük, a jelen életük, de rettenetes az eljövendő sorsuk. Nem könnyű feladat. Nem könnyű feladat így kiállni a megpróbáltatások idején és helyzetében, a gazdagságnak a csábításával szemben, a dőfösködéssel szemben. Mai világban, amikor a gyermekeinket tanítjuk, vagy egymásra figyelünk, és értékeket akarunk közvetíteni, nem könnyű a figyelmet arra irányítani, a tanítást arra irányítani, hogy szoktuk mondani, jobb a békesség, jobb az alázat, jobb az, ha Istenre figyelünk, és szegénységünkben, egyszerűségünkben, azzal a keresztel, azzal a megpróbáltatással, amit reánk mér az Isten, rátekintsünk, hogy az Isten jó, hogy az Isten igazságos. Nem könnyű megtanítani gyermekeinket, hogy hogyan éljenek, hogy legyenek megelégedettek, hogy szolgáljanak azzal, amit nekik ad az Isten, vagy bontakoztatja ki az ő fiatal életükben is, vagy amit számunkra már kibontakoztatott az Isten, azokkal az áldásokkal hogyan tudjunk élni. Tehát vigasztalni, és nem fenyegetőzően beszélni. Odahajolni a másikhoz, és nem fölényesen lehajolni a másik felé. A vigasztalás szavával körülvenni és támogatni a másik embert. Aztán látjuk a felsorolásban, hogy mennyi mindenben, az akkori korban legértékesebb dolgokban elhalmozva élték az életüket. Az ókori Kelet gazdagságának három szimbólumát sorolja föl a levél: a gabonának a mennyiségét, az értékes ruházatot és a nemes fémeket. És azt mondja, hogy a felhalmozott gabona az meg fog rothadni, az tönkre fog menni. Mi falunkban mindig azt mondták a bölcs öregek, hogy tanuljátok meg, lássátok meg, hogy a Jóistennek van hatalma még a hombárból is elvenni a gabonát. Amikor azt gondolja az ember, hogy mennyi minden adatot, ott van, tele vannak a magtárak. És ha nem élünk vele úgy, ahogy Isten akarja és tervezi, akkor még onnan is el tudja venni. Megrothad a gabona. A ruhák, arról azt mondja, hogy a moly meg fogja emészteni. Hát valóban, mennyit küszködünk, amikor esetleg olyan ruháink vannak, amit rég nem vettünk föl, az először átnézzük, hogy nincs-e valami baja, mert ott a szekrényben állva, a gardróbban összehajtva, még ott is történhet vele bármi. A nemes fém, látjuk,
megrozsdázik, tönkremegy, megemészti, az oxidáció tönkremegy, tehát még a legértékesebb, a maradandó, amiről azt gondoljuk, hogy elpusztíthatatlan, veszendő az Isten ítéletében. És aztán fokozódik tovább ez a felsorolás, azt mondja, hogy nem csak ez a három dolog, ami veszélyes, az, amiben visszaéltek, amiben mutogatták és fitogtatták magukat, hanem még az utolsó napon is kincseket gyűjtöttek. Azt mondja az ige magyarázat, hogy ez már teljes mértékben pótcselekvés, ami azt jelenti, hogy hiába való. A pótcselekvés olyan céltalan tevékenység, amely a feszültséget oldja, és elkerüljük a valódi feladatoknak a megoldását. Hiába való dolog. Pótcselekvés. A szavában is benne van, az értelmében is benne van. És még az utolsó napon is ezt teszik ezek a gazdagok, akikről szó van a levélben. A földi élet helyett az örök életre kellene tekinteni. A lelki kincsek gyűjtésére kellene odafigyelni. Azt írják a Jakab leveléről, hogy hegyi beszéd, amely már a második generációnak szól. A Krisztus utáni következő generációnak szól. És valóban, mivel a tettnek a cselekedeteire, a tett evangéliumára teszi a hangsúlyt, ezért tényleg erről szól, hogy hogyan éljenek, hogyan viselkedjenek. És még utal is ugye a hegyi beszédre ez az ige szakasz, hogy amit Jézus mond, hogy ne gyűjtsetek kincseket a földön, mert elrohadt, tönkre megy, megrozsdázik, megemészti a moly a ruházatot, hanem gyűjtsetek inkább kincseket az örökkévalóságra, a mennyek országára, amit sem a tolvaj nem viszel, meg nem emésztődik, tönkre nem megy, hanem örök érték marad. Az Isten dicsőségére szolgál. És tovább, amikor ezeket felsorolja, mennyi hiába valóság, akkor utána még fokozza az ő prófétai hangnemét és hevületét. Szinte oda teszi a felsorolás után, hogy hát nem csak ebben tobzódtak, hanem még az is bűnük, hogy az aratóknak a bérét visszatartották. Akik tisztességesen elvégezték a munkát, learatták a gabonát, már ott van a magtárban, és a kifizetés nem történik meg. A gazdák visszatartották, és ezeknek az aratóknak a kiáltása felhat a seregek uráig. Mely történet jut eszünkbe? Kain és Ábel története. Amikor Kain megöli Ábelt, és olvassuk ott, hogy Ábelnek a vére felhat egészen az egekig, felhat egészen az Istenig. És ha pedig az Istenre tekintünk, az igaz bíróra, az igaz gazdára, akkor azt látjuk, hogy ő nem visszatart, hanem megad. Nem meglop vagy megvon, hanem bőkezű. Megad, túlfizet. És ha magunkra tekintünk, magunkra figyelünk, akkor azt látjuk, hogy nekünk is mennyi visszatartott dolgaink vannak, amit nem kellene visszatartani, nem kellene megvonni, hanem oda kellene adni. Sőt, bizonyos értelemben túl kellene fizetni, bőséggel kellene kiárasztani. Konfirmandus tankönyvben az egyik kérdés arról szól, hogy hányféleképpen vétkezhetsz Isten és a fele barátod előtt, és ott van egy ilyen felsorolás, hogy gondolattal, szóval, cselekedettel, mulasztással. Még az első három úgy csak-csak úgy eszünkben van, vagy úgy tudjuk, észben tartjuk, de nem is gondolunk arra, hogy a mulasztásainkkal, a visszatartásainkkal mennyit vétkezünk. Amikor megadhatjuk, odafordulhatnánk, odahajolhatnánk, fölkarolhatnánk, megoszthatnánk, és közben pedig visszatartjuk. Hát itt is ez volt a probléma ezekkel a
tobzódó gazdagokkal, hogy visszatartották azt a bért, amit ki kellett volna osztani, oda kellett volna adni azoknak, akik megérdemlik, hiszen végig dolgozták a napot, az időszakot, az aratást. Ne legyenek ilyen értelemben visszatartott dolgaink, hanem tudjunk vele szolgálni. Ne megvonjunk, hanem odaadjunk, hiszen az Istentől kaptuk mi is azokat az értékeket, azokat a gazdagságot, lelki gazdagságot, amelyben arra hív az ige, hogy tudjunk szolgálni, tudjuk megosztani, legyen túlcsorduló mindez. Aztán még mindig folytatja, hogy nem csak ez volt a probléma, hogy visszatartották, hanem halálos ítéleteket is elrendeltek. Elrettendő példákat is mutattak azzal, hogy egy-egy embert megöltek, halálra ítéltek. Aztán látjuk, hogy belefáradtak a gyülekezeti tagok az ellenállásba. És egyszerűen csak engedték, hogy az végbe menjen. És úgy olvassuk ezt, ötödikként, elítéltétek, megöltétek az igazat, és ő nem állt ellen nektek. Hát mondja azokról, akik elszenvedték mindezt. De nyilván látjuk és érezzük, hogy ez az ige más valakire is mutat. A mi Urunk Jézus Krisztusra. Más valakire is odairányítja a figyelmünket, arra, akit elítéltek, megöltek, az igazat, és ő nem állt ellen, hanem engedte, hogy az atyának az akarata végbe menjen, hiszen önként vállalta, érettünk. Nem megvonta, hanem odaadta. Nem visszatartotta, hanem odaadta életét, érettünk sokakért, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Akit a keresztre adtak, a dőzsölők, a tobzódók, az élet terített asztalánál tobzódók, és ebben mi magunk is beletartozunk. De a királyok királya, az uraknak az ura, visszajön az ő dicsőségében, és ennek a távlatában kell látnunk egész életünket, földi létünket, a megpróbáltatásainkat is, az ajándékainkat is, az áldásainkat is, a gazdagságunkat is, és minden dolgunkat. Az olyan dolgokat is, amelyeket szeretnénk elkerülni, de ott van keresztként a vállunkon, de erőt ad hozzá az Isten, hogy azt viseljük, sőt, ilyen keresztek és megpróbáltatásokkal is megtanít bennünket mások felé szolgálni. És ez a legnagyobb vigasztalás a hívőknek, hogy az igaz bíró az ajtó előtt áll. Ezért is ennek az ige szakasznak lehet az a címe, hogy etika a végidők szempontjából. Krisztus visszajövetele szempontjából. Hogy hogyan látom én a helyzetemet, az életemet itt a földi létben. Öt olyan dolog, amire tanít bennünket ez az erős hangnemmel megíródott levél és ige szakasz, felemeli a hangját, hogy határozottságra tanítson bennünket is, hogy álljunk ellene az ördögnek és minden próbálkozásának. Ne fenyegetőzés, hanem vigasztalás, és alázat legyen a szívünkben, és innen tekintsünk minden dolgainkat. És ne gyűjtsünk kincseket itt a földön, hanem gyűjtsünk inkább a mennyek országára nézve lelki kincseket. És lássuk meg azt is, hogy vannak nekünk is dolgaink, amelyeket visszatartunk, pedig meg kéne adnunk, oda kellene adnunk Isten irányába és embertársaink irányába. És az ötödik pedig az volt, hogy tekintsünk Jézusra. Akit elítéltek, megöltek, elítéltünk, megöltünk az igazat, ő nem állt ellen, azért, hogy nekünk örök életünk legyen, és a mennyei távlatokba tekinthessünk, és úgy éljük itt e földi életünket. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk! Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk,
Köszönjük azt, hogy szólsz hozzánk, megszólítasz bennünket. Köszönjük azt is, hogy ha sokszor erős hangon szólít meg a te igéd, mert figyelmeztet, bátorít, vagy éppenséggel eltilt valamitől, hogy el ne tévejedjünk, hanem a te utaidat járhassuk, a biztos utat, amely a mennyek országába vezet. Köszönjük azt, Urunk, hogy figyelmeztetsz arra is, hogy hogyan éljünk javainkkal, amelyet te adsz, te engedsz meg az életünkben. Köszönjük azt, hogy bármink van, azt neked köszönhetjük. Köszönjük, hogy erre oda irányíthatjuk a figyelmünket. Segíts bennünket, Urunk, hogy legyen ott mindig az életünkben a vigasztalás, a másokra odafigyelés, ne a megvonás, hanem az odaadás. És nem csak embertársainkra nézve igaz ez, hanem amikor előtted állunk, amikor veled vagyunk szemben, olyan sokszor megvonunk. A hálát, a dicsőséget, a magasztalást, és olyan sokszor megvonjuk embertársainktól is azt, amit viszont megtehetnénk. Mert te úgy rendelted az életünkben, hogy javaink legyenek. Olyan értékes javak, amelyeket nem a rozsda emészt meg, nem a moly rágja meg, nem elrohad, nem tönkre megy, hanem örök értékek és felülről való ajándékok. Ahogy tanítasz is igédben, minden jó adomány, tökéletes ajándék felülről való, és te tőled a világosság atyától száll alá. Segíts bennünket, Urunk, ezekkel az értékekkel jól élni, jól sáfárkodni. És köszönjük, hogy Krisztusra tekinthetünk. Arra a Krisztusra, akiről a mai ige is oda vonatkoztatva, rá vonatkoztatva azt írja és arra tanít bennünket, hogy igaz, nem állt ellen, hanem vállalta, amit rábíztál, ami te tőled való, ami szeretetedből való, és ami megváltásunkra szolgált. Kérünk, hallgass meg imádságunkat, Urunk, amikor gyülekezeteink közösségéért imádkozunk. Amikor imádkozunk ebben az esztendőben és az esztendő vége felé a tisztújításokért egyházunkban. Adj bölcs vezetőket, hittel teljeseket, akik vigasztalnak, akik alázattal élnek, és így lehetünk egy közösségben. Imádkozunk az erőtelenekért, a gyengékért, a betegekért, de akiknek ott van a vágy a szívükben, hogy találkozzunk, és ott van a szolgálat is a szívünkben, az imádságnak a szolgálata, az együtt gondolkodásnak a szolgálata, örömeink és problémáink oda imádkozása a te felséges színed elé. Imádkozunk a gyermekekért, nem csak a ma szolgálókért, hanem szerte a világban élőkért, erősödjenek hitben, bölcsességben, előtted való felelősségben és járásban. Hallgass meg könyörgésünket, Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Együtt imádkozzuk a mi Urunk Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdettem a gyülekezetnek az adakozás lehetőségét, tudva azt, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el a helyünket. A záróénekünket énekeljük.
A záróénekünk a 281. számú ének, mind a 7 verszaka. 281. számú énekünk így kezdődik: mondjatok dicséretet keresztjének, az Úristennek.

0: Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítettünk a Szerencsi Református templomból. Igét hirdetett Balázs Pál, a gyülekezet lelkipásztora.
1: Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsorát hallották. Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu. Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor. Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl. Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora minden este 22 órától. Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
0: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A kereszténység helyzetéről, a fiatalok megszólításáról és a közös bizonyságtétel lehetőségeiről tárgyalt Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke Jerry Pilliel, az Egyházak Világtanácsának főtitkárával Budapesten. A MEÖT székházban tartott találkozón szóba került a teremtésvédelem, valamint a mesterséges intelligencia emberi kapcsolatokra gyakorolt hatása is. A megbeszélés egyik kiinduló pontja az volt, hogy milyen kihívásokkal szembesül ma a kereszténység a világ különböző részein, az elvilágiasodástól a keresztényüldözésig. Steinbach József hangsúlyozta a közös keresztény bizonyságtétel jelentőségét, kiemelve, hogy együtt hatékonyabban tudják hirdetni az evangéliumot. Beszámolt arról is, hogy a hazai egyházak egyre gyakrabban adnak ki közös nyilatkozatokat, amelyekhez a római katolikus egyház is gyakran csatlakozik. Jerry Pilli kifejezetten biztatónak tartotta ezt az irányt, mivel az együttes megszólalások hatékonyabban kelthetik fel a társadalom figyelmét. Az együttműködés konkrét formájaként felmerült, hogy a hazai egyházak állásfoglalásai és szakmai anyagai gazdagíthatják az egyházi világszervezet munkáját. Nemzeti ügynek nevezte a vízgazdálkodás fejlesztését Magyar Péter miniszterelnök szombaton az országjárásának szolnoki állomásán. Kijelentette, hogy az idei aszály a klímaszkeptikusoknak is megmutatta, hogy nincs hova hátrálni ezen a területen. A legfontosabb teendők között említette az új vizes élőhelyek kialakítását és a talajvízszint jelentős emelését. Kiemelte a korábbi időszakok magasabb vizeinek megtartását, valamint a régi vizes élőhelyek mielőbbi visszaállítását. Hangsúlyozta, hogy az elmúlt évtizedek mulasztásai után most már nem lehet visszafelé mutogatni, hanem cselekedni kell. Orbán Viktor volt kormányfő is országjárásba kezdett, amely során a Fidesz megyei választmányainak tagjaival találkozik. A megbeszélések témája a politikai helyzet, a közösség összetartása, valamint Magyarország és a párt jövője. A program keretében a tervek szerint a következő időszakban további 17 megyei választmánnyal egyeztet majd Orbán Viktor. A találkozónak nincs előre meghatározott végdátuma, az ütemezés a helyi ülések időpontjához igazodik. Elindult hazánk európai ügyészséghez való csatlakozási folyamata, az igazságügyi minisztérium már dolgozik a feltételek megteremtésén. Az integráció előkészületeiről Görög Márta igazságügyi miniszter számolt be a közösségi oldalán közzétett rövid tájékoztatásban. A szakmai munka a vonatkozó kormányzati határozat értelmében még május közepén vette kezdetét a minisztérium épületében. A nyomozó hatóság hazai integrációja összetett feladat, amely magában foglalja a nemzeti jogszabályok alapos összehangolását is. A jogi és szervezeti feltételek mellett a megfelelő intézményi és az infrastruktúrális háttér kiépítésén is gőzerővel zajlik a munka. Idén ősszel is csak ott lehetséges avart és kerti hulladékot égetni, ahol az önkormányzat ezt kifejezetten engedélyezi. Nagyja hírül az Infostart. A veszélyhelyzet májusi megszűnése után több település is módosította a szabályokat, ezért érdemes előre tájékozódni. A szabályszegőkre akár 100 000 forintos levegővédelmi, súlyosabb esetben pedig 3 millió forintos bírság is várhat. A mérések szerint egy kisebb avarkupac elégetése is rendkívül magas szállópor koncentrációt és komoly szennyeződést okoz. Égetés helyett ideális és környezetbarát választás lehet a komposztálás vagy a nyesedék ledarálása is. Látványos kísérletekkel, interaktív bemutatókkal és játékos programokkal várta az érdeklődőket a Miskolci Egyetem a kutatók éjszakáján. A péntek esti rendezvényen gyerekek és felnőttek is testközelből ismerkedhettek meg a tudomány sokszínű világával. A kínálatban földtudományos, műszaki, informatikai, valamint kulturális és filmes programok is helyet kaptak. Az egyetemi helyszínek estére olyan közösségi terek kialakultak, ahol a kutatás igazi élménnyé vált a látogatók számára.
1: Az időjárásról.
0: Általában felhőtlen, kisigomoly felhős, száraz idő várható, északkelet felől időszakosan megnövekedhet a felhőzet. A déli szél az északnyugati tájakon megélénkülhet. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 25 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 4 és 10 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Apikén.
1: A Bogyós Gyümölcskertje. Szent Péter Esernyője. Házasságon innen.
0: Katalin.
1: És a gyerek.
2: A Gólyakalifa.
0: Foszti fiú esete.
1: Pilátus testament. Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titis hangos regény.
4: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Mai magazinunkban Szabó Magda Szigetkék című regényét hallgathatják meg, amely a Titis kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Rátóti Zoltán előadásában hallják.
6: Ha a trapézszám megy, akkor az ötödik számnál tartanak kezdet óta. Akkor a majmok már szerepeltek, a kutyák száma is lement. A trapéz után Enrico jön, a késdobáló, aztán valami lány, aki egy forgódob tetején táncol, a nyolcadik száma Fóka, és szünet után Attila. Nincs sok idő. Az egyik idomító megfordult, egy pillanatig rábámult Valentinra, aztán elmosolyodott és közelebb lépett hozzá. Nini, Lauretta, hát megjöttél. Te Lauretta vagy, ugye? A kígyó számmal. Én Robert vagyok, a majmos. Két napja várunk benneteket. Mi a csuda történt, hogy csak most jöttök? Zombi már örjöngött, mikor ma reggelre sem érkeztetek meg. Hol van a papád? Ja, persze, az irodában. Valentin mosolygott és meghajolt. Ő derékból hajolt meg, mint a fiúk, aztán megijedt és hátrarúgta a lábát, meghajtotta a térdét is. Jól belerúgott Józsefbe, aki nagyot mordult. A levegőben hallatszott a trapéz surrogása. A másik idomító is hátranézett, odalépett a taliga mellé. Itt vannak Rómeóék a kígyószámmal, mutatott Valentinra Robert. Nézd, Pipó, ez a kislány dolgozik az állatokkal. Hinnéd? Pipó Gergelyt méregette és kelement, akinek szikrázott a szeme az idegességtől, és vadul karmolázta a gitárját. Zombi kín van a porondon, mondta Valentinnak. Szünetig nem tudsz vele beszélni. Az állatokat be kell zárni a ketrecbe. Micsoda gondolat, szabadon sétálni ezzel az anakondával. Hülye, mondta Gergely, de csak annyi hallatszott, hogy... Pipó előre ment a legtávolabbi ketrechez, kinyitotta a zárat a rácsfalon. Óriási ketrec volt, elefántnak is jó. Valentin odavezette az állatait, kifogta Arankát. Kandurkát a karján tartotta, Harisnyás mellette lépegetett. Csak Valentin ment be a ketrecbe, Robert meg Pipó kimaradtak. Harisnyás leült a földre a rács előtt. Hughesról szó se volt, mondta Robert. Remek pofa azzal a gitárral. Ügyes ez a kislány. Rómeó az apja? Kérdezte Pipó. Dolgoztam vele ezelőtt 12 évvel Athénben. Akkor azért bontották fel a szerződését, mert folyton ivott. Pedig micsoda idomító, majd nézd meg. Akkor még nem volt meg ez a kislány. Szeretettel figyelte Valentint, aki a ketrec sarkába húzta Józsefet és visszalépett melléjük. Elszerződött a mamád is? Kérdezte Robert. Az ő mamája. Szerencse, hogy mint valami kis piros labda. János vágódott közéjük. Harisnyás később elmondta, akkor először gondolt arra, hogy talán több sportolási lehetőséget kellene biztosítani Jánosnak, aki elnöki titkárként lassanként feszes, tartózkodó aglegény lesz és elsüllyed a sok hivatali teendő között. János hetet bukfencezett a levegőben, elvesztette csúcsos kis kalapját, és sokkal fiatalabbnak látszott, mint bármikor. A Valentin vállára ugrott, megült rajta, mint egy galamb, és súgdosni kezdett a fülébe. Na, még csak ez hiányzott. Egy oroszlán, feltehetőleg Attila, bojtos házisapkában és piros hálóinkben fekszik egy függönnyel eltakart ketrezben, és láthatólag a száma kezdetére vár. Hogy kerül Attila már is a porondra? A műsor második felébe jött volna sorra. Csuk be a többi állatodat is abba a ketrecbe, mondta Robert. A trapéznak mindjárt vége lesz,
0: Nézd meg Zombinét az oroszlányával. Ó, nagyon ügyes szám. Kiművelődött az az oroszlán, nevetett Pipó, de vad volt, rossz rá visszagondolni. Zombiék elnyűttek az orrán egy pár acélkorbácsot. Kelemennek erre a szóra, hogy acélkorbács kigyúlt a szeme, mint a rádiólámpa. Nincs ma este valami műsorváltozás? Kérdezte Valentin. Száraz volt a torka. Dehogy nincs, mondta Pipó. Éppen az oroszlánnál. Az utolsó percben úgy döntött az igazgató, hogy az jöjjön a trapéz után. Rossz kedvű, szeszélyes dög az, jobb túlesni a számon. Ma annyira nyugtalan volt, hogy Zombi nem mer vele várni szünet utánig. Na, vége a trapéznak. Hallod, hogy tapsolnak? Valentin kinézett a függönyön. Három fekete trikós alak hajlongott a poront közepén, fejük fölött akkor húzták vissza a tetőgerendára a trapézokat. A közönség tapsolt, egyesek felálltak és integettek. Szép szám lehetett. A poront szélén, ponyvával letakarva, valami óriási ketrec látszott. Arról beszélhetett János, ott lehet Attila. Az volt a legrosszabb, hogy nem lehetett utasítást kérnie. Harisnyás vagy Kandurka még megszólalhatott, de Valentin nem. Ő volt az egyetlen, akit az idomítók megértettek volna. Ránézett Harisnyásra. Ő levette a cilinderét, megszaglázta, és míg Pipó és Robert nevetve veregették meg galléros nyakát, ezt mondta csendesen. Menj! Kandurka szól Attilának, hogy kik vagyunk és mit akarunk. Az eredeti utasítás a műsor miatt megvalósíthatatlan. Most kell kihoznunk azonnal, nem várhatunk tovább. János, menj előre, mutasd neki az utat. Kandurka leszállt a Valentin karjából, s a függöny felé sompolygott. Pipó és Robert nevetve csóválta a fejét, milyen tagoltan, értelmesen vakkantgat a Lauretta kutyája. Valentin Kandurkát követte a tekintetével. Harisnyás gurigázott a cilinderével, felfeldobta, aztán elkapta a szájával, és ez egyszerre volt nevetséges és iszonyú, tudva azt, hogy Harisnyás nagykövet. És otthon csak a filozófia és az államtörténet érdekli. Hiszen világos volt, hogy most, mint egy valóságos cirkuszi kutya, magára akarja vonni a figyelmet, hogy Kandurka szabadon mozoghasson. Kandurka félt. Úgy félt, hogy gyűrűs farka alá görbült a hasának. Bezzeg nem merett most fel egyenesen, mint a gyertya. A járásában is volt valami természet ellenes. Mi lesz, ha Attila félreérti? Ha nem tudnak beszélgetni? Ha bántja? Ha megöli? Attila évek óta emberek között él, acélkorbáccsal verték az orrát is. Nem is hallott még a szigetről. Még zúgott a taps. Valentin csak bámult a poront felé. Négy bohóc szaladt át a fűrészporon a világos kék ponyvával letakart ketrec felé. Fenn a gerendák tetején valami piros cikázott. János szögdelt előre, s kiáltotta le Kandurkának az utasításokat. Most előre! Most jobbra! Ott! Kandurka kiért a porondra. A közönség azonnal észrevette kék-fehér csíkos trikóját, kis piros sapkáját. Nevettek rá, integettek felé. Kandurka két lábra állt, két kis kezét bedugta a zsebébe, úgy lépegetett előre. A négy bohóc is meglátta már. Kacagva mutogatták egymásnak, miközben odaértek a ponyvával letakart ketrechez, és befűzték a derekukat a négy karikába, amely kilógott a ponyva alól. Attila mutatványos ketrece kereken járt, sőt, bakja is volt, mint egy valóságos kocsinak. Most a lovak széles bejáróján egy nagyon szép fekete nő szaladt ki, fehér bőrnadrágban volt, piros frakban és cilinderben. Felugrott a ketrec bakjára, és megsuhogtatta ostorát a négy bohóc felett. Azok elkezdtek előre futni, és húzták maguk után a ketrecet. Közben mindenki tapsolt, és a fekete nő tisztelgett az ostorával. A páholy alatt egy férfi, aki ugyanolyan ruhába volt öltözve, mint a nő, feléje lengette a cilinderét. Zombi úr, suttogta Robert, meg a felesége. Valentin oda se hallgatott.
6: Kandurka most érte el a ketrecet. Ott futottak mellette a bohócok. János a ketrec tetejére ugrott, éleset kiáltott. Kandurka egyetlen kurta pillanatra visszafordította szürke kis fejét Valentinhoz, búcsúzóul, aztán felszökkent a levegőbe, elkapta a rács alját, és eltűnt a ponyva alatt, a lassan gördülő ketrecben. Valentinnak megállt a szívverése. Pipó a fogát szívta mellette, s azt mondta, hát baj lesz, ha a cica megzavarja a számot. Ő megmondta, hogy be kell csukni a kutyával meg a mókussal együtt. Zombi nem ismert tréfát. Attila nagyon nyugtalan állat. Nem lehet kiszámítani, mi ingerli fel. Zombi látta, mi történt. A fekete nő, aki egyre a közönségre mosolygott, nem. Zombi arca nagy kerek arc volt, hajszálvékony kis bajusszal és kiülő fekete szemmel, nem mutatott semmit. A fogát villogtatta, odament a ketrechez, mely az első sorokig érve megállt, s lerántotta a kék ponyvát róla. A bohócok elfutottak, János elkapta az egyik a tetőről lecsüngő kötelet, és átlendült a poront felett Valentin felé. Nézz fel! Mondta Harisnyás csendesen, és Valentin akkor döbbent rá, hogy félelmében lehunyta a szemét. A ketrec már szabadon állt, a ponyvával elszaladt egy bohóc, és a közönség tombolva tapsolt és nevetett, mert látszott, hogy a ketrec úgy van berendezve, mint egy hálószoba. Közepé hatalmas ágy állott, és a csipkés párnák és rózsaszín paplan között lehunyt szemmel, bojtos házi sapkában ott feküdt egy oroszlán. Zombiné leugrott a bakról, meghajolt, kulcsával kinyitott egy keskeny ajtót a ketrecen, bement, s a rácsot mindjárt be is csukta maga után. Hol vagy, Kandurka? Hol vagy, barátom? Valentin szinte nyöszörgött aggodalmában. Harisnyás homlokáról csorgott a veríték. János már itt volt, a farkával legyezte magát, kimelegedett az ugrálásban. De Kandurka...
0: Mi bajod van, te kislány? Kérdezte Róbert. Hát, ha erre se nevetsz, nem tudom, mi tetszik akkor. Most úgy lesz a szám, hogy a direktorné felkölti az oroszlánt. Az először bebújik a paplan alá, aztán mégis felkel. Leül a tükörhöz, leveszi a hálósipkáját, a direktorné beszappanozza, és úgy tesz, mintha megborotválná. Nem nagyszerű?
6: Mire gondol a katona a csatában?
0: A csatára gondol, nem a bajtársát siratja.
6: Attillát kell megmenteni, így szólt a parancs. Hogy is mondta az utasítás? Mielőtt az Attila száma megkezdődnék, el kell vonni az ápolók figyelmét, és ugyanazon a módon, ahogy bejöttek, Attillával együtt, ha másképp nem megy, ketrecestől, vele együtt vissza kell térni a követségi tisztásra. A szám végeztével már késő, mert a jelentés szerint Attila munka után annyira ideges, hogy nem lehet megkockáztatni vele se magyarázkodást, se menekülést. Kandurkám! Nem gondol Kandurkára! Zombinét nézte, aki az ágy felé hajolt, és az Attila fülébe csöngetett egy kis kézi csengettyűvel. Attila nem mozdult meg. Erre Zombiné újra a párna fölé hajolt, és rázta a csöngettyűt. Harisnyás hátra osont a ketrecek felé, és beszólt valamit a rácsokon át Arankának. Ekkor Valentin nagyot kiáltott, akkorát, hogy Robert és Pipó összerezzent, és még Zombi is oda pillantott a függönnyílás felé, de aztán mindjárt elkapta a szemét, olyan borzasztót látott. Mert egyszer csak megmoccant az Attila paplana, és Kandurka kiugrott a takaró alól, kikapta Zombiné kezéből a csengőt. Attila pedig hirtelen felült, kiugrott az ágyból, lekapta a hálósipkáját, és a direktorné fejébe húzta. Kandurka az ágy támláján állt, és vadul rázta a csengettyűt. A direktorné sóbálvánnyá merett, Attila meg jól megcsomózta az álla alatt a sapka zsinórját. Zombi ordítva odarohant a ketrechez, de mindenki azt hitte, hogy ez is beletartozik a számba. Az emberek egymásnak estek a nevetéstől, és éjjeleztek. A bohócok egyáltalán nem értették a dolgot, és még Pipó is azt mondta, ez talán meglepetés, Csak Robert kiáltozta, hogy valami nagy baj van, és mikor visszafordult, borzasztót visított. Keresztet vetett, és kirohant, mert azt látta, hogy harisnyás kulcsot vesz elő, kinyitja a ketrec ajtaját, a hiúz, meg a medve kirohan, a taliga, a Lauretta taligája, anélkül, hogy valaki hozzányúlna, előre gördül. A medve befogja magát, a kígyó magától felmászik rá a hiúzzal együtt, sőt, a mókus is odaugrik, a cilinderes kutya ugatni kezd, erre Lauretta felugrik a taligába, a kutya mellé ül, a medve meg neki rohan a porond bejáratának.
0: Robert hanyat homlok menekült ki a hátsó kapun, Pipót meg majdnem elsodorta József, ahogy berohant a porondra. A közönség magán kívül tombolt és tapsolt, éjenzett, mert Valentin felállt a taligában és csókokat dobált. Zombi az ostorát csattogtatta, úgy rohant feléjük, de Gergely rámosolygott, integetni kezdett neki. Erre elsárgult, és ekkor Kelemen leugrott mellé, mert félt, hogy összetalál esni. Hát inkább karonfogta és sétálgatott vele. Oda nyomta a gitárját is a zombi kezébe, aki engedelmesen tartotta reszkető kezében, a szeme egészen kidagadt, és a térde meg-megrogyott, míg Kelemen vezette. Ám Kelemen csak sétáltatta fels alá, és közben jóságos hangon beszélt is hozzá, és a közönség cukorral dobálta őket, és ordított örömében. Közben József körbe-körbe rohangált a ketrec körül, és Valentin meglátta Gabrielt és Ginevrát. Most látta először nevetni Gabrielt, amióta él. Ott ültek a második sorban. Gabriel az orrát fújta, és Ginevra köhögött, mert torkára ment a cukor. Ez alatt Zombiné sikoltozott. A zenekarban dörgött a dob, és csattogott a cintányér. Attila leültette Zombinét a székre, bekente az egész fejét habbal, és meg is borotválta ugyanazzal a fakéssel, amelyen róla szokták lekapargatni a habot a szám folyamán. Kandurka pedig változatlanul az ágy szélén állt, és rázta a csengőt. Zombiné egy idő múlva feltűnően csendes lett. Szeme szája tele volt már habbal. Akkor József egészen közel ment a ketrechez, olyan közel, hogy azokat a láncokat, amelyekkel a keselyapó taligájához szokták erősíteni, János be tudta kapcsolni a karikába, ahova az imént a bohócok fogták be magukat. És akkor Valentin újra csókokat dobált. Kelemen elengedte Zombit, felugrott a József hátára. Aranka nekilódult a főbejáratnak, amely a legszélesebb volt, és óriási dobpergés és cintányércsengés közben kirohant a ketreccel a mutatványos térre. A taps úgy dörgött utánuk, mint az ágyú. Zombit két bohóc kitámogatta egy mellékajtón. A közönség ennek is tapsolt. Azt hitte, ez is beletartozik a mulatságba. Aztán felállt, és ordítozott, hol azt, hogy oroszlán, oroszlán, hol azt, hogy kislány, kislány. De nem jött vissza senki. Ugyan, hogy jött volna. Zombiné hajnalra került meg, a város végéről gyalogolt haza, a ketrecet persze ott hagyta. A haja olyan volt a beleragadt habtól, mintha megőszült volna, és magával hozta az Attila sapkáját és piros hálóingét. Tizenkettedik fejezet. Reggel Ginevra nagyot sikoltott, amikor felhúzta a függönyt, és gyengéden a hátára fordította Valentint, aki rendes szokása szerint a hasán aludt. Valentin iszonyú álmos volt, egy szót sem értett az egészből. Ginevra doktornéninek akar telefonálni, kihúzta Valentint az ágyból, és aggodalmas arccal nyomogatta a homlokát.
6: Ah, persze, a paróka. Kinek volt ideje tegnap éjjel abban a zűrzavarban még azt is megvizsgálni, valóban eltűnt-e egészen a ragasztó a homlokáról. Megtapogatta a bőrét, a mézgás valami, amellyel Kelemen a kislányhajat a fejére erősítette. Apró, kemény pöttyökben fénylett a homlokán meg a füle mögött. Megvallotta Ginevrának, hogy játékból bekenték valamivel. Bekenték, mondta, nemhogy bekente magát, hazudni nem szabad. Ginevra összeszitta, nem is értette, elhinni sem akarta, hiszen mikor az este lefektette, fürdés után nem látszott rajta semmi. Kefével és szappannal próbálta lesikálni róla, Valentin kiabált, méltatlankodott. Csupa piros lett a bőre, s a pettyeket végül mégiscsak a mami körömlak lemosójával kellett ledörzsölni. Az oldotta a ragasztót is. Ginevra közben megenyhült, és azt ígérte, csak legyen jó fiú, legközelebb elviszi magával a cirkuszba. Ő tegnap ott volt, s így nem mulatott

Azt kellett volna látni a Valentinnak, milyen mókásan kifutottak a ketreccel. Hogy is lehet így betanítani azokat az állatokat? Az az oroszlán úgy megborotválta a szép cirkuszos asszonyt, hogy öröm volt nézni. Csak legyen jó fiú, elmennek hamarosan. Volt valami Ginevra engedékenységében, vidám mozdulataiban, ami egyáltalán nem tetszett Valentinnak. Ginevra, ha tehette, mindig zsörtölődött. Ginevrát mindenre kérni kellett. És egy ilyen cirkusz dolognak régebben az lett volna a lefolyása, hogy Ginevra minden további ajánlat nélkül elmondja az esti élményeit. Aztán sokáig kéreti magát, hogy Valentin is vele tarthasson legközelebb. Ginevra mindig mindent megtett, mert alapjában roppant szeretett örömet szerezni, de felvillanyozta, ha kértek tőle valamit. Nehéz gyerekkora volt, rossz környezetben nőtt fel, durva emberek parancsolgattak neki reggeltől estig. Felnőtt korában szerette újra meg újra átélni, hogy kérnek tőle, hogy az ő elhatározásán múlik valaminek a teljesülése. Miért ilyen kedves Ginevra? Mit tud Ginevra, amit Valentin nem? Kandurkát kereste a tekintetével, de Kandurka nem látszott sem erre. Éjjel a lábához feküdt, amikor hazajöttek, de ébredéskor már nem találta. Aggodalmasak nőtt, amikor a reggeli után észrevette, hogy Gabriel a medencét betonozza. Gabriel kérdés nélkül azt dünnyögte, nem sokára kihozhatja a flottáját, lehet tengeri csatát játszani. Szakás néni még mindig dagat volt, de már nem annyira. És mikor Valentin a konyhában a tejfeles bőre körül sündörgött, a tejfel volt a kedvence, nem kapta ki a kezéből, hanem maga szelt le neki mellé egy karé kenyeret. Soron kívül. Erre még nem volt példa. S hagyta, hogy elrontsa az étvágyát ebéd előtt. Kandurka nem volt sehol. Valentin pedig érezte, hogy valami baj van. Tapintható, szinte szagolható volt a baj a levegőben. A tűzliliom, aki időközben meggyógyult, azt mondta, ő nem hallott semmit, de Kandurkát látta elmenni hajnal felé a városi úton. A néni változatlanul ágyban maradt. Hoztak neki valami írást a várostól, de nem sikerült megtudni, mi van benne. Egyéb nem is történt ebédig. Ebéd után megjött Kandurka. Poros volt, rosszkedvű, fáradt, húzta a fél lábát. Egyenesen a konyhába ment ebédelni, aztán sokáig tűnődve mosakodott a kertben. Valentin szorongó szívvel figyelte az ablakból. Kandurka láthatólag kitalált valamit végre, mert egyszer csak beugrott az iroda ablakon. Valentin azonnal felállt, hogy utána menjen és beszéljen vele végre. Már rátette a kezét a kilincsre, mikor meghallotta, hogy odabent tárcsázik valaki. Megtorpant. A néni az ágyban. Ginevra tereget. Gabriel a garázsban. Szakács néni főz. Kandurka telefonálhat. Kétszer egymás után hallotta a tárcsázást, végre aztán jelentkezett a szám. A beszélgetés befejezése után Valentinnak minden önfegyelmére szüksége volt, hogy eltitkolja Kandurka előtt, hogy mindent hallott. Kandurka a követséggel beszélt. Kérte Kálmánt, sürgesse meg az ubiszokat, mert Ginevra ma nagyon korán felhívta a kórházat. És az, ami a beszélgetésből kivehető volt, arra ösztönözte őt, hogy kigyalogoljon oda, és személyesen győződjék meg róla, hogy van mami. A külső falon kellett felkapaszkodnia, így juthatott be a szobába. Ez nem volt még baj, de mikor megtalálták, seprővel verték meg, a lábát is megsértették. Mami iszonyúan gyenge, alig tudja a kezét felemelni. Valaki üzenjen, vagy akár utazzék át a szigetre. Ha Valentin jól értette a beszélgetés végét, akkor este, ha a ház elcsendesedik, valamennyien a szigetre mennek. Megnézik Cocót, meglátogatják Attillát, és közben az ubiszok talán már csináltak is valamit. Míg Valentin kicsi volt, Ginevra hasztalan viaskodott vele, hogy lefektethesse délután. Valentin pici korában is nagyon hamar rájött, hogy kell lehúzni az ágy védőrácsát, és mindig kiszökött az ágyból, és pizsamában szaladgált fels alá a lakásban.

0: Mami persze csak nevetett ezen, de Ginevra sokat bosszankodott miatta. És mostanában nem győzött csodálkozni, hogy Valentin magától lefekszik ebéd után, és szinte vacsoráig alszik. Most is így volt. Valentin lefeküdt a kis díványra, Ginevra rádobta a nyuszis takaróját, és megjelent végre Kandurka is, egy sántító, tisztára mosdott, de változatlanul rosszkedvű Kandurka. Nem szólt semmit, Valentin meg nem kérdezte. Kandurka se tud hazudni, az igazságot meg szeretetből hallgatja el. Odaölelte magához a nyuszis takaró alá, Kandurka valahogy elegyengedte a fájós lábát és a vállához simult. Valentin hüppögött egy kicsit, nem sírt, csak hüppögött. Kandurka volt fáradtabb. A néni a vacsoránása jelentkezett, és Ginevra is szokatlanul korán ment lefeküdni. Gabriel sose szeretett sokáig fennmaradni, a sofőr lakásban hamar elaludt a villany, és mégis ezen az estén majdnem meghiúsult a házból való kijutásuk. Szakács néni fogfájása ugyanis kiújult délutánra, semmi csillapító nem enyhítette, kényában nem bírt megmaradni a szobájában, hanem fel s alá sétált a kertben. Még 9:30-kor is csak sétált és nyögött. Kandurka meg Valentin a függöny mögött izgult, mi lesz, ha Harisnyás nem találja őket 11 órakor a tisztáson, ahogy tegnap elváláskor megbeszélték. Nem is találta. Szakács néni szegény bement ugyan a szobájába, de az ablakban könyökölt és sóhajtozott még 11-kor is. Kandurka nem sejtette, hogy Valentin tudja, miért olyan ideges ő most arra a gondolatra, hogy ma éjjel nem jutnak el a szigetre. 11:40-kor aztán, amikor már minden reményük elszállt, megoldódott a probléma. Harisnyás nem győzte várni őket, ideges volt ő maga is, értük jött Fülöppel. Szakács néni még kínjában is érdeklődve figyelte, hogy ereszkedik a holdas, csillagos éjszakában egy felhő a kertjük felé. Mikor Harisnyás meghúzta az esőzsinort, be kellett kapnia a fejét és becsuknia az ablakot, mert valóságos vízözön zúdult a kertre. Ilyettében még a redőnyt is leeresztette, így nem látta, hogy az eső egy pillanat múlva már el is állt, és Valentin és Kandurka hirtelen felszaladt a létrán, amely a felhő hasából leereszkedett, s felhőstől, létrástól együtt eltűnik. János és Gergelyék az elmúlt éjjel Attilával együtt visszamentek a szigetre, így csak hárman voltak a Fülöp belsejében. Mindenről szó esett, csak Mamiról nem. Harisnyás aggodalmasan nézte a Kandurka lábát, amelyre Valentin még vacsora után dunsztkötést tett. Kandurka azt állította, hogy jobban van valamivel. A múlt estéről beszélgettek. Valentin még a kocsisok különös nyilatkozatát is említette. Nevettek is olykor, de azért nem volt igazi jókedve senkinek. Ezúttal valahogy nem is volt olyan jó és izgalmas a szigetre menni. A repülőtéren János várta őket. Harisnyásnak a lehető legsürgősebben a külügybe kellett mennie. Sokáig suttogtak, Harisnyás arca bizony elborult. Úgy döntöttek, hogy mindenki máshova megy, és Oféliánál találkoznak 4-kor. Kandurka azt mondta, felmegy a kórházba, rendbehozatja a lábát. Persze az Ubiszokhoz megy, gondolta Valentin. Harisnyás a külügybe, Valentinnak, aki Cocót akarja viszont látni, az iskolába kell mennie. Cocó minden másodnap délutános, ha sietnek, még elérheti csengetés előtt. Elsőnek Kandurka szállt ki a kórháznál, Harisnyás és János léptek ki másodiknak a külügy előtt, az autó Valentint vitte legtovább, és mikor megállt vele a Cocó intézeténél, azt ígérte, hogy 3:45-kor érte jön. Cocó szebb iskolába járt, mint Valentin. Sokkal nagyobb épület volt. Homlokzatát az osztályfalak szabályos kockákra osztották fel, ablaka nem volt egy se, az egész homlokzat üvegből volt. Egy-egy helyiség előtt le lehetett ereszteni az üvegfalat, mint a Valentin osztálya ablakának a szellőztetőjét, és így a gyerekek mindig friss levegőn voltak, és a parkot és a sportpályát is láthatták.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szabó Magda Szigetkék című regényéből hallottak részletet Rátóti Zoltán előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigén.
4: A bogyós gyümölcskertész.
5: Szent Péter esetlége.
6: Házasságon innen.
7: Katalin.
6: A gyerek.
8: A gólya kalifa.
9: Koszti fiú esete.
10: Pilátus testament.
11: Szigetkék.
12: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
2: Reklámot hallottak. Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora minden este 22 órától.

az áltomás, meg nyűgösám a folytatás, barátom, mondja Tóbiás. Magam maradtam, nem vitás, de ebben nem vagyok hibás. A lánykérés már nem szokás, meg hát az ember kutatás. Magam maradtam, nem vitás, de ebben nem vagyok hibás. A lánykérés már nem szokás, meg hát az ember kutatás. Sajból!

egészség meglegyen, egyet se búsulj, Tóbiás.

Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu

Neki világ és törvény szerint vége. Jól tudom, rám nézne földi öröksége. El is foglalhatnám, elvehetném joggal, hogyha úgy akarnék bánni a dologgal. De akkor azt mondaná egyik, avagy másik, Toldi György az öccse birtokára.

Az Itthon ez hazában című koncertünk következő dalával a török világba látogatunk el. Tinódi Lantos Sebestyén szerzeményének egy rövid részletével az egri hősökre emlékezünk. Címe Egri históriának summája.

0: 12 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A kisadózó vállalkozások tételes adójának visszaállításán és széles körű kiterjesztésén dolgozik a kormány, jelentette be Magyar Péter szolnoki országjárásán. A miniszterelnök közölte, hogy ismét lehetővé tennék a cégeknek való számlázást és a nem főfoglalkozásúakra, nyugdíjasokra, valamint egyetemistákra is kiterjesztenék a kört. Emiatt a kata havi adóját emelni kell, az éves bevételi összeghatárt pedig 19 millió forintra emelnék. A kormányfő szombaton arról is beszélt, hogy 10 milliárd forintos várólista csökkentési program indul az egészségügyben, amely elsőként a protézis és szürkehályog műtéteknél hozhat eredményt. Hozzátette, hogy a kormányváltás mellett teljes rendszerváltásra, az igazságtétel megvalósítására és a korrupció feltárására is szükség van. Kiemelte a vízgazdálkodás fejlesztését, mint nemzeti ügyet, végül pedig bejelentette, hogy a Tisza frakciótól mentelmi jogának egyhangú felfüggesztését kérte. Az MVM csoport felkészülten várja a 2026-27-es fűtési szezont, a biztonságos energiaellátáshoz szükséges feladatokat ütemezetten elvégezték. A földgázellátás terén a több mint 4 milliárd köbméter betárolt gáznak köszönhetően már rendelkezésre áll a lakosság téli ellátásához szükséges mennyiség. A paksi atomerőműben 3 blokk üzembiztosan üzemel, míg a negyedik a főjavítást követően hamarosan visszakapcsolódik a termelésbe. Az MVM az idén is több milliárd forintot fordít a hálózatok korszerűsítésére, új alállomások építésére és a kapacitások bővítésére. Emellett a Mátra Energia ZRT is elvégezte a karbantartásokat, és már épül a visontai új gázturbinás erőmű is. A vállalat azt is jelezte, hogy az egyszerűbb ügyintézés érdekében megújítják a földgáz ügyfélkiszolgálási rendszert. Egyeztetett az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium a kormánypárti frakció képviselőivel a parlamentben az oktatás területén zajló munkáról és a tervezett változásokról. Lannert Judit tárcavezető közösségi oldalán arról számolt be, hogy a megbeszélésen a helyi tapasztalatokat és javaslatokat is áttekintették a célzott fejlesztések érdekében. A miniszter emlékeztetett, az év végére készül el a magyar oktatás új stratégiája és új nemzeti alaptantervet is kidolgoznak, amelyet alapos előkészítés után vezetnek majd be. Hozzátette, hogy a tárca többségi konszenzusra építi az új oktatási rendszert, ennek érdekében az elmúlt hónapokban már több száz egyeztetést folytattak, és a jövőben is széleskörű párbeszédre törekednek. A kedvezményes diákbérletek vásárlásakor az állandó diákigazolvány 10 jegyű kártya számát kell megadni a MÁV csoport figyelmeztetése szerint, ezt kell a bérletre írni. Az oktatási azonosító szám már nem használható, az erre vonatkozó türelmi idő ugyanis június közepén lejárt, így az azzal kitöltött bérleteket ellenőrzéskor nem fogadják el. Állandó diákigazolvány hiányában a személyazonosításra alkalmas igazolvány számát kell használni, az ideiglenes igazolvány száma nem írható a bérletre. A levelezős vagy szakmai oktatásban résztvevőknek a diákigazolvány mellett kréta igazolást is be kell mutatniuk a jogosultság igazolásához. Az online vásárolt jegyeket és bérleteket név és születési dátum alapján kötik a használóhoz, a jogosultságot pedig az előírt dokumentumokkal kell igazolni. A helyi közlekedésben eltérhetnek a feltételek, ezért érdemes előre tájékozódni az adott település díjszabásairól, tájékoztat a MÁV. A református közösségek számára a természetvédelme nem csupán környezeti kérdés, hanem hitből fakadó felelősség is. Idén szeptember 27-e és október 4-e között tartják a Teremtés hetét, amelynek központi mottója a víz fakad, ahová ez a folyó eljut, élet lesz. Az esemény sorozathoz segédanyag is készült, amely meditációkkal, imádságokkal és interaktív foglalkozásokkal segíti az elmélyülést. A teremtésvédelmi munkacsoport emellett pályázatot is hirdetett helyi teremtésvédelmi és vízmegtartó akciók támogatására. A kezdeményezések a programok hivatalos űrlapján regisztrálhatók. A szervezők várják a református gyülekezetek, iskolák és közösségek jelentkezését, hogy a közös odafigyelésből új élet sarjadhasson.
0: Az időjárásról.
1: Általában felhőtlen, kicsi gomoly felhős, száraz idő várható, északkelet felől időszakosan megnövekedhet a felhőzet. A déli szél az északnyugati tájakon megélénkülhet. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 25 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 4 és 10 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Casting Crowns együttes munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

Casting Crowns nevű csapat ifjúsági dicsőítő zenekarként alakult meg Floridában. 1999-ben, két éves szolgálatukat követően a Dayton Beach-i baptista gyülekezetben.

A zene szakmai szempontból pop-rock kategóriába sorolható. A Casting Crowns eltér a megszokott keresztény zenéktől abban, hogy a szövegek Mark Hall élettapasztalatait mondják el, amely évtizedes ifjú vezetésben szerzett. Lemezük több díjat is nyert már Amerikába, és dalai folyamatosan ismétlődnek a keresztény rádiókban.

Casting Crowns nem pusztán énekel a szeretetről, a zenekar tagjai teljes munkaidőben családok felkarolásával, valamint az egyházban végzett szolgálatokkal foglalkoznak, a zene csak részmunkaidős tevékenységük.

0: Zenesám című műsorunkat hallották, melyben az amerikai Casting Crowns együttes munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot indít a kormány, amely legkésőbb január 1-től látható eredményeket hozna. Elsőként a leghosszabb várólistájú területeken, így a csípő és tért protézis, valamint a szürkehályog műtéteknél csökkentenék a várakozási időt. A forrásokból a kapacitások bővítését és új orvosi termékek létrehozását finanszíroznák, szükség esetén akár éjszakai munkavégzéssel is. A cél az, hogy a járóbeteg ellátásban 2, a fekvőbeteg ellátásban pedig 6 hónap legyen a maximális várakozás. Az ígéretek szerint 2027-ben 500 milliárd forinttal több jut majd az egészségügyre, mint az idei esztendőben. Szigorúbb feltételekkel lép életbe a vagyonadó 2027. január 1-től a korábban vállaltakhoz képest, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök szombaton a szolnoki országjárásán. A kormányfő tájékoztatása szerint egy meghatározott 500 milliárd forintos összeghatár felett az adókulcsa akár a korábban tervezett 1%-nál is magasabb lehet. A részletes szabályokat Kármán András pénzügyminiszter fogja majd nyilvánosságra hozni a jövőben. A vagyonadó bevezetése a Tisza párt egyik legtöbb támogatást kapott vállalásának számított. A kormányfő hozzátette, hogy a tervezett intézkedést a fideszes szavazók körében is kifejezetten kedvező fogadtatás kísérte. Az energiahatékonysági címkéket és adatlapokat vizsgálja a Fogyasztóvédelmi Hatóság a hagyományos üzletekben és a webshopokban. A kormányhivatalok idén főként az okostelefonokat, táblagépeket és elektronikus kijelzőket ellenőrzik a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság irányításával. A hatósági kontroll a kötelező címkék meglétére, a formai követelményekre, valamint a reklámokra és promóciós anyagokra is kiterjed. A tavalyi tapasztalatok szerint a boltok harmadánál a webáruházak több mint felénél találtak jogsértéseket az ellenőrök. Az intézkedés célja, hogy a vásárlók pontos tájékoztatást kapjanak, és a gyártók is jobban betartassák az uniós előírásokat. A turisztikai szálláshelyek forgalmáról, a külkereskedelemről és az ipari termelői árakról is közöl friss adatokat az előttünk álló héten a Központi Statisztikai Hivatal. Szerdán jelennek meg az augusztusi ipari termelői árak, valamint a külkereskedelmi forgalom legfontosabb statisztikái. Ugyancsak szerdán teszik közzé a turisztikai szálláshelyek augusztusi vendégforgalmának és vendégéjszakáinak alakulását. Csütörtökön a kormányzati szektor első féléves és második negyedéves egyenlegéről, valamint a hiány adatairól ad tájékoztatást a KSH. Ugyancsak csütörtökön hozza nyilvánosságra a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság a szeptemberi beszerzési menedzserindexet. Jelentős gazdasági értéket teremt a globális üzleti rendezvényágazat a Magyarországi Rendezvény Szervezők és Szolgáltatók Szövetsége szerint. A friss nemzetközi tanulmány adatai alapján tavaly világszerte több mint 1,5 milliárd résztvevőt vonzottak ezek az események. A szektor közvetlen költése 2025-ben elérte az 1300 milliárd dollárt, amivel olyan ágazatokat előzött meg, mint a légi közlekedés. Az üzleti rendezvények tavaly összesen 24 millió munkahelyhez járultak hozzá világszerte, a teljes GDP hozzájárulásuk pedig hatalmas volt. A szakemberek előrejelzése szerint a közvetlen költések összege 2028-ra akár az 1600 milliárd dollárt is elérheti. Nagyszabású nemzetközi gyakorlatot tartottak Miskolcon a Diósgyőri Dam területén, ahol füstlángok és földön fekvő sérültek fogadták szombaton az érkező mentőcsapatokat. A megrendezett nem valós eseményen magyar és szlovák önkéntesek vettek részt. A Borsodabói Zemplén megyei Tűzoltó Szövetség által szervezett projektben összesen 18 helyszínen oldanak meg még feladatokat. A forgatókönyvek között épület, tűz, árvízi védekezés, vízből mentés, közlekedési baleset és eltűnt személyek keresése is szerepel. A program célja, hogy a szervezetek tagjai a valódi veszélyhelyzetek előtt megismerjék egymás munkamódszereit és gyakorolják az összehangolást.
0: Az időjárásról.
1: Általában felhőtlen, kisi gomoly felhős, száraz idő várható, északkelet felől időszakosan megnövekedhet a felhőzet. A déli szél az északnyugati tájakon megélénkülhet. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 25 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 4 és 10 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. A Kárpát-medencei református stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei református rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A gyermekek éve az erdélyi református egyházkerületben.
2: Mindenképpen fontos szempont volt, hogy ne egy újabb teljesítendő feladatot adjunk a családnak. Ezért törekedtünk arra, hogy egy állítat legyen rövid, világos, kapcsolódjon a gyermek életéhez, korához, vezessen el egy-egy bibliai igazsághoz, és adjon lehetőséget, teremtsen alkalmat néhány percnyi beszélgetésre vagy közös imádságra. Ha egy ilyen rövid együttlétből őszinte szülő-gyermek vagy nagyszülő-unoka beszélgetés születik Istenről, akkor a könyv már elérte a célját.
1: A Krödély.
3: Bárki jelentkezhet, aki betöltötte a 18. életévét, és még nem lett 30 éves. Ez jó is és rossz is egyben, mert csodálatos lehetőség, amint már említettük, és amikor megfogalmazódik egy ilyen igény vagy érzés a fiatalnak a szívében, akkor felkeresheti a szervezetünket, elérhetnek bennünket Facebookon, e-maileket is fogadunk a krode2009@gmail.com e-mail címre.
1: Október 1-től 8. alkalommal várja a háromfős csapatok jelentkezését az erdélyi könyvfalu olvasójáték.
4: Amit akkor már tudtunk, vagy tudtak a kollégák, az az volt, hogy feltétlenül arra szeretnénk törekedni, hogy a gyerekeket, fiatal felnőtteket a könyvhöz, az olvasáshoz közelebb hozzuk, és azt is tudtuk már az elejétől, hogy valahogy egy olyan keretet szeretnénk biztosítani, ami kilép egy picit az iskolai kompetitív jellegű extrakurikuláris tevékenységekből. Tehát, hogy mindenképpen olyat szerettünk volna ajánlani, ami nem versenyezteti a gyerekeket, hanem az olvasás élményével próbál hatni rájuk.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Gyermekáhítatos könyvet ad ki az Erdélyi Református Egyházkerület. Az Erdélyi Református Egyházkerületben meghirdetett gyermekek éve többet adott egy tematikus évnél. A gyermekprogramok által közelebb hozta egymáshoz a gyülekezeteket, a gyermekeket pedig az egyházhoz. Az iskolákban zajló áhítatok támogatására, de egy közös, meghitt családi programként is használható gyermekáhítatos könyvet állítottak össze az egyházkerület lelkipásztorai, amelyet szeptember 25-én mutatnak be a Farkas utcai templomban. A gyermekek évének eddigi tapasztalatairól, majd az áhítatos könyv megszületéséről Jakab Istvánt, generális direktort kérdezte Pilbák Kincső.
2: A gyermekek évét hirdettük meg, ami rengeteg tervet szült az egyházkerület részéről, és valószínű rengeteg elvárást jelentett a szülők részéről. Most fél időben visszatekintve és előre tekintve, hogyan látja, mennyit sikerült ezekből a célkitűzésekből élesben a gyülekezetek szintjén is megvalósítani?
3: Valóban az Erdélyi Református Egyházkerület az idei a 2026-os esztendőt a gyermekek évének nyilvánította. Tettük ezt azzal a szándékkal, hogy a gyermekek felé végzett evangelizációs szolgálat szükségességét még inkább hangsúlyozzuk. Immáron túl vagyunk az év felénél, nagyjából látni lehet, hogyan alakul ez az évünk a tematikus év szempontjából is. Az összegzés ideje még odébb van, de néhány következtetés már levonható. Mindenekelőtt hangsúlyoznám, hogy a gyermekek éve számunkra nem elsősorban egy újabb programsorozat, hanem szemléletformálás. Szeretnénk minél inkább a figyelem középpontjába helyezni a gyermekeket és a családokat. És így fél időn túl azt látjuk, hogy nagyon sok gyülekezetben valóban megmozdult valami. Új kezdeményezések indultak el, a meglévő gyermekprogramok pedig új lendületet vettek. Természetesen nem mindenütt egyforma intenzitással, de véleményem szerint a tematikus év egyik legfontosabb eredménye az, hogy sokat és intenzíven beszélünk a gyermekek helyéről és jövőjéről az egyházban. A számos egyházkerületi, egyházmegyei és egyházközségi programból most egyetlen egyet szeretnék kiemelni, amit nagyon-nagyon fontosnak tartok. Több gyülekezetben megszerveztük és megtartottuk idén január-február hónapokban az egyetemes imahét mintájára a gyermekek imahetét. Ez egy teljesen új kezdeményezés, és nagyon áldásosnak bizonyult.
2: Mennyire veszik ki a részüket a lelkipásztorok, a vallástanárok akár?
3: Hát az a tapasztalatom, hogy nagyon sok lelkipásztor komolyan vette ezt a lehetőséget, ezt a felhívást, és nem egyszerűen egy újabb egyházkerületi programként tekintünk rá. Ennek számomra különösen szép bizonyítéka, hogy az áhítatos könyvünk elkészítésébe, az áhítatok megírásába a felkért megszólított 70 lelkipásztor közül 66 lelkipásztor válaszolt igennel, azaz kapcsolódott be ebbe a munkába. Ez azt jelzi, hogy van bennünk közös felelősség azért, hogy a következő nemzedék számára is érthetően és hitelesen adjuk tovább az evangéliumot. A gyermekek éve arra is lehetőséget adott, hogy még inkább partnerként tekintsünk a vallástanárokra. Vallástanárok nélkül gyermekmisszióról alig ha beszélhetünk komolyan, hiszen ők hetente olyan gyermekekkel is találkoznak az iskolákban, ahol tanítanak, akiket a gyülekezeti alkalmakon nem vagy nagyon ritkán érünk el. Ugyanakkor őszintén ezt be kell ismernünk, hogy ezen a téren még bőven van tennivalónk. A gyülekezet, a lelkipásztor, a vallástanár és a családok együttműködését tovább kell erősítenünk. Október hónapra tervezzük a vallástanárok és lelkipásztorok egyházkerületi szintű találkozóját, amire nagy reményekkel tekintünk előre.
2: És milyen volt a tematikus évnek a valós fogadtatása a bázison, a kis és nagy közösségekben? Hogyan mozgatta meg meglátása szerint a gyülekezetek más rétegeit, a presbitériumokat, a nőszövetségeket?
3: Hát talán az egyik legörvendetesebb tapasztalat azt látni, hogy tényleg megmozdultak presbitériumok, nőszövetségek, ifjúsági csoportok, és hogy igyekeztek bekapcsolódni ebbe a programba. Az a tapasztalat, hogy nem egy újabb feladatot, vagy mint említettem korábban is, egy programpontot láttak ebben a különböző belmissziós szövetségek, hanem egy lehetőséget. Az a nagy lehetőség adatik tematikus év kapcsán, hogy a gyermekeken keresztül maga a gyülekezeti közösség is megmozdul. És ez egy nagyon fontos felismerés, mert a gyermekmisszió valójában az egész gyülekezet, az egész közösségünknek az ügye. És sok esetben, ugye ez már régi tapasztalatunk, de most olyan jó ezt újból átélni, sok esetben a gyermekeken keresztül sikerül elérni a szülőket, nagyszülőket is. Tehát a tematikus év ilyen értelemben is egy igazi missziói szolgálat azok felé is, akik még nem élnek aktív gyülekezeti életet.
2: Igen, ezt a tartalmat a gyülekezetek teszik hozzá ahhoz, amit az egyházkerület elképzelt. Mivel tudtak igazán meglepni a gyülekezetek, mit tettek pluszba hozzá ahhoz, ami az elképzelés volt?
3: Éppen azzal, hogy sok helyen nem egyszerűen csak végrehajtották, úgymond, amit központilag elképzeltünk, nem elrendeltünk, hanem javasoltunk, hanem mindezeket tovább gondolták. Számos bejegyzés a gyülekezetek Facebook csoportjaiban, meg ami fölkerül az egyházkerület Facebook csoportjára is, bizonyítja, hogy az egyházközségek saját programokat, sok esetben családos alkalmakat, megszokottak mellett újabb gyermekheteket, terveztek közösségi kezdeményezéseket láthatunk. Nyilvánvalóan mindig a helyi adottságokhoz igazítva az adott évnek az üzenetét. És ez számunkra az bizonyítja, hogy adott esetben egy jó egyházkerületi kezdeményezés az nem uniformizál, nem is ez a cél, hanem kreativitást szabadítja fel. Tehát jó látni ezt a sokszínűséget, ami a gyermekek éve kapcsán megvalósul gyülekezetek szintjén is.
2: Térjünk rá a legújabb kézzel fogható eredményre, a most megjelent gyerekek számára készült áhítatos könyvre. Mi volt az a pont, amikor kiderült, hogy erre most égető szükség van?
3: Hát a gyermekek megszólítása nem érhet véget a templomajtónál vagy a vallásóra végeztével. Egy olyan eszközre, vagy olyan eszközökre van szükségünk, amely hazaviszi az igét, és segít abban, hogy a hitről otthon, a családban is beszélgetés induljon. Innen született az áhítatos könyv gondolata, amely tulajdonképpen egy hiánypótló kezdeményezés. Hogy legyen egy olyan mindennapi áhítatos könyv, amit a gyermek, szülő és nagyszülő együtt tud kézbe venni. És különösképpen, ami ugye elindította az áhítatos könyv megtervezésére, megalkotására, az a tavalyi év kapcsán ugye az ifjúság évévé nyilvánítottuk a 2025-ös évet, és református kollégiumainkat látogattuk meg, és örömmel tapasztaltuk, hogy a kollégiumainkban mindenikében, szinte minden reggel, de hétfő reggel mindenik osztályban reggeli állítatot tartanak, az iskola lelkészek vagy a vallástanárok, és beszélgetés alakult ki annak kapcsán, hogy milyen állítatos könyv alapján, vagy milyen vezérelv mentén tartatnak ezek az állítatok, és nincsen egy egységes, eleddig nem volt egy egységes igei vezérvonal, és tulajdonképpen így alakult, így került sor erre az ötletre, ötletelésre és kezdeményezésre, mert az áhítatos könyvet természetesen az iskolákban a reggeli áhítatok megtartására is jó szívvel javasoljuk.
2: Mi volt az alapötlet, hogyan kell felépülnie egy olyan kötetnek, amely a mai erdélyi családok valóságához szól?
3: Az volt a célunk, és nyilván ennek a kihívásnak a nehézségeivel nagyon komolyan szembe kellett néznünk, hogy valóban a gyermekek nyelvén szólaljon meg az evangélium. Rövid, érthető, életközeli állítatokra törekedtünk, amelyek a gyermekek mindennapi világából indulnak ki, de Isten igéjéhez is, és végső soron Krisztushoz vezetik őket. Ugyanakkor fontos volt, hogy a könyv közös családi használatra is alkalmas legyen, vagy mint említettem korábban is, iskolai állítatok megtartására. A kötet ugyanakkor nem egy tematikus áhítat gyűjtemény. A napi áhítatok textusai követik a bibliai könyvek sorrendjét. Fontosnak tartottuk ezt, mert szeretnénk a gyermekeket arra is tanítani, és nyilván nem csak a gyermekeket, hogy a Biblia nem egymástól független szép történetek gyűjteménye, hanem Isten nagy története, amelynek íve van a teremtéstől a megváltáson át eljövendő országának a beteljesedéséig. Ennek a történetnek a középpontjában pedig Jézus Krisztus áll. A könyvet mindennapi olvasásra szántuk, nem arra, hogy gyorsan végigolvassuk, hanem arra, hogy naponta elővegyük. A rövid bibliai rész, néhány gondolat, egy-egy kérdés vagy felismerés lehetőséget ad arra, hogy a gyermekek megálljanak Isten előtt. Még jobb, ha mindez családban, közösségben történik, jó, hogyha kialakul az áhítat olvasása, az áhítat megtartása közben egy családi beszélgetés, ha a szülő, a gyermek, a nagyszülő, unoka együtt olvas, kérdez, beszélgetés, imádkozik. Ugyanakkor szeretnénk ajánlani a vallástanáraink számára is ezt a könyvet, ezt az áhítatos könyvet, mint említettem, a kollégiumok napi áhítatainak a megtartásában.
2: Elhangzott, hogy 66 lelkipásztor vett részt ennek a kivitelezésében. Hogyan járultak hozzá?
3: Az áhítatos könyvünknek a címét is közben említeném, ami így hangzik, hogy Kis szívek nagy istene. Tehát az áhítatos könyv megírásában összesen 66 lelkipásztor vállalt feladatot, és már önmagában ezt nagyon komoly eredménynek tartom, mert mindez nem csak szerzőket jelent, hanem legalább 66 különböző gyülekezeti tapasztalatot is, teológiai látást, és ettől is lett ez a könyv valóban egy egyházkerületi ügyé. Nagyon felemelő érzés annak a tudata, hogy 66 lelkipásztor Isten lelkének vezetése nyomán írta meg, alkotta meg ezt az áhítatos könyvet. Már ennek önmagában komoly üzenete van.
2: Hogyan lehet ennyi különböző embernek, teológiai hangsúlynak és stílusnak a hangját összeegyeztetni egyetlen egységes, mégis élvezhető kötetbe?
3: Hát ez nem egyszerű, de nem az volt a célunk, hogy eltüntessük a szerzők egyéni hangját vagy teológiai látását, mert éppen ez adhat gazdagságot a kötetnek. Ugyanakkor világos szerkesztési szempontokra volt szükség, terjedelem tekintetében, a nyelvezetben, biblikus megalapozottságban, és nyilvánvalóan a gyermekek életkorának a figyelembevétele tekintetében. Az egységet végső soron nem a stílus azonossága, hanem a közös üzenet és a közös cél adja, a közös mondani való és a közös szándék. Közel vinni az evangéliumot a gyermekek szívéhez és a gyermekeket Krisztushoz.
2: A fizikai könyv élménye bár pótolhatatlan, de nézzünk szembe, a gyerekek ma már sokszor a képernyőn élnek. Nem lett volna érdemes ezt a tartalmat applikációként, vagy akár digitális formában is elérhetővé tenni úgy, hogy az olvasni tudó gyerek maga is a képernyőn keresztül hozzáférjen?
3: A digitális lehetőséget, az applikáció gondolatát természetesen nem zárjuk ki, hogy jövőben érdemes ezen is gondolkodni. Ugyanakkor ez egy tudatos döntés volt, hogy most könyvet szeretnénk a gyermekeink kezébe adni. Nincs bennünk ilyen szándék, hogy még inkább a digitális világ felé tereljük őket. Abból úgyis bőségesen jut nekik. Inkább szeretnénk visszaadni valamit a könyv, az elcsendesedés és a személyes találkozás élményéből. Ráadásul ennek a kötetnek nem az a legfontosabb célja, hogy a gyermek egyedül magányosan fogyasszon tartalmat, hanem hogy alkalmat teremtsen arra, hogy a szülő és a gyermek, nagyszülő és unoka, egy osztályközösség együtt olvassa Isten igéjét, beszélgessen és közösen imádkozzanak.
2: Hogyan épül fel egy-egy napi áhítat a könyvben, hogy a gyakorlatban egy fáradt nap után is működjön a szülőgyerek vagy a nagyszülőgyerek kapcsolatban?
3: Mindenképpen fontos szempont volt, hogy ne egy újabb teljesítendő feladatot adjunk a családnak. Ezért törekedtünk arra, hogy egy-egy áhítat legyen rövid, világos, kapcsolódjon a gyermek életéhez, korához, vezessen el egy-egy bibliai igazsághoz, és adjon lehetőséget, teremtsen alkalmat néhány percnyi beszélgetésre vagy közös imádságra. Ha egy ilyen rövid együttlétből őszinte szülő-gyermek vagy nagyszülő-unoka beszélgetés születik Istenről, akkor a könyv már elérte a célját. A rövid bibliai rész, néhány gondolat, egy-egy kérdés adott esetben, a rövid imádságok az áhítat végén lehetőséget adnak arra, hogy a gyermek egyedül, de jobb esetben családjával megálljon az Isten előtt. 25-én lesz a könyvbemutató Kolozsváron a Farkas utcai templomban.
2: A gyerek áhítatos könyv mellett egy másik stratégiai kiadvány is körvonalazódik, egy új énekeskönyv gyermekek számára. Ugye ifjúság énekeskönyv már készült, az utóbbi 30 évben több is, 5-10 évente jelennek meg újak. Milyen időszakonként kell ezeket a segédanyagokat frissíteni, vagy mikor avul el egy ilyen kiadvány?
3: Hát nem gondolom, hogy erre egyszerűen azt mondhatjuk, hogy 5 vagy 10 évente. Egy énekeskönyv akkor kezd elavulni, amikor már nem segíti megfelelően az adott nemzedéket abban, hogy saját nyelvén, de ugyanakkor biblikusan és értékálló módon fejezze ki a hitét. A megújulás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy minden régi éneket félreteszünk. A legjobb örökséget mindenképpen tovább kell vinnünk, miközben természetesen helyet adunk az új énekeknek is. Ilyen értelemben a rövidesen szintén megjelenő gyermekek énekeskönyve, vagy gyermekénekeskönyve egy hiánypótló kiadvány, amiért szintén nagyon-nagyon hálásak vagyunk.
2: Az aktív gyerekmunkát folytató gyülekezetek eddig is megoldották maguk saját belső használatot.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Kárpátalja. A Krödé egy olyan keresztény non-profit szervezet, amely fiatal felnőtteknek nyújt lehetőséget arra, hogy önkéntes munkát, diakóniai szolgálatot végezzenek. A program keretében a résztvevők különböző szociális, egyházi vagy ifjúsági projektekben segíthetnek, mind Kárpátalján, mind pedig nemzetközi szinten. A Kárpátaljai Református önkéntes diakóniai év gyakran ifjúsági alkalmakon mutatja be tevékenységét. Egy ilyen alkalmon beszélgettünk Tankóczi Csillával, a Krödé koordinátorával munkásságukról.
2: Csodálatos lehetőség, mert egy külső keretben minden biztosítva van ahhoz, hogy ez az út megvalósuljon, akár rövid távon, akár hosszú távon, néhány hetes programtól hosszú távú, egészen több hónap és egy év hosszúságú program is lehetséges, teljes mértékben személyre szabott, úgyhogy mindenki magának döntheti el, hogy hogyan szeretné ezt összerakni.
3: Picit elszomorodtam az előbb beszélgetőn, hogy aki már elmúlt 30, az már bizony nem vehet részt. Tehát milyen korhatár van, és hogyan lehet erre jelentkezni? És egyáltalán kik jelentkezhetnek?
2: Bárki jelentkezhet, aki betöltötte a 18. életévét, és még nem lett 30 éves. Ez jó is és rossz is egyben, mert csodálatos lehetőség, amint már említettük, és amikor megfogalmazódik egy ilyen igény, vagy érzés a fiatalnak a szívében, akkor felkeresheti a szervezetünket, elérhetnek bennünket Facebookon, e-maileket is fogadunk a krode2009@gmail.com e-mail címre, illetve hívni lehet a 066 1851 883 telefonszámot is.
3: Én itt látok több képet is, tehát hogyha valaki elmegy önkénteskedni, tehát az nem arról szól, csak például mondjuk, hogy látok, hogy tiszta forrás alapítványhoz csatlakozik, gondolom, akkor ott főleg ilyen.

0: ilyen környezet tudatossággal kapcsolatos önkénteskedés, akár, de ezt csak én képzelem el, nem biztos, hogy nevéből ez is valósul meg, de akár időseket is gondozhatnak, és számos más dolgot csinálhatnak. De mi közül választhatnak valóban? Mit jelent az, hogy valaki elmegy önkénteskedni, akár Olaszországba, Franciaországba, Spanyolországba, mit fogod csinálni?
1: Ez is teljes mértékben a fiatalra van bízva, mert amikor jelentkezik valaki önkéntesnek, akkor néhány olyan kérdésben először beszélünk magáról a programról, hogy hogyan is képzelt el, ő, mint ismerve a saját képességeit és készségeit, tudja, hogy mi az, amit szeretne csinálni, amivel szívesen foglalkozna. Lehet ez gyermekszolgálat, vagy lehet fiatalok között lévő szolgálat. Van több olyan hely, Olaszországban például nagyon kiépült az a rendszer, ahogyan a fogyatékkal élőkkel foglalkoznak, és két önkéntesünk is volt, aki Spanyolországban és Olaszországban szintén fogyatékkal élők között szolgált, de lehet ez egy református bölcsőde is akár, vagy lehet ez egy olyan alapítvány, ami hajléktalanokkal foglalkozik és őket segíti, de lehet ez történelmet kedvelőknek egy olyan hely, ahol nemzetközi portrétárban katalógus, szerkesztés, műkincsek rendbetétele és rendszerezése, és sok minden más, amit egyébként hosszan lehetne sorolni. A lényeg az, mindig a lényeg az, hogy találd meg, kedves fiatal, hogy mi az, amit kaptál talentunként az Istentől, és mi az, amit szeretnél használni egy közösség, vagy egy célcsoport javára, és az Isten dicsőségére.
0: Te hogy látod az elmúlt évek tapasztalatai, mit mutatnak? Csökkent azok száma, akik önkénteskedni szeretnének külföldön, vagy pont ellenkezőleg talán az itteni helyzet is hozta azt magával, hogy egyre többen keresnek feltéteket, és szeretnék kipróbálni magukat valami másban, más országban.
1: Annak ellenére, hogy sok mindent hozott a jelenlegi helyzet, sajnálattal azt kell, hogy mondjam, hogy egyre kevesebb önkéntesnek jelentkező fiatal keres meg bennünket. Ez teljesen szívem fájdalma egyébként, mert mostanára már egy olyan biztos keret alakult ki az európai programnak köszönhetően, ami minden részletét biztosítja, és szinte nincsen olyan tényező, ami ez alatt a program alatt felvetődne, akár problémaként, vagy bármilyen akadályként. Nagyon kitaposott út, és amellett, hogy nyelvtanulás, új kultúra megismerése, életre szóló kapcsolatok és felejthetetlen élmények. Valamiért napjainkban talán más útja van annak, hogy a fiatalok külföldre menjenek, de itt is szeretném hangsúlyozni, hogy ez több annál, mint egy utazás, több annál, mint egy egyszerű segítségnyújtás, mert ez egy olyan hely és egy olyan program, amikor maga az önkéntes is fejlődik, épül lelkileg, hasznára lehet egy közösségnek, egy csoportnak olyan helyen, olyan közegben, amit ő szeretne, amilyet ő képzel el magának, és ez csak egy win-win, mindenki nyer vele.
0: Csak református fiatalok jelentkezhetnek, vagy akár más felekezethez tartozó diákok is, vagy fiatal felnőttek is érdeklődhetnek a Krödénél?
1: Felekezettől független a jelentkezés és a részvétel, ami a programhoz kapcsolódik. A nevünkben is benne van az, hogy református önkéntes diakóniai év, ez nem jelenti azt, hogy ne lennénk küldőszervezetei katolikus vagy teljesen más felekezetű fiataloknak sem. Mindenkinek a jelentkezését szeretettel várjuk, és öröm, hogyha egy ilyen programon keresztül megtapasztalhatnak valami csodálatosat.
0: Említetted, hogy ez úgymond sokan lehet attól tartanak, hogy jár valamilyen kötelezettsége, mert úgymond akár anyagi vonzatra gondolok itt, de ha jól értem, tehát ez teljesen ingyenes a fiatalnak, ő neki csak ott úgymond szolgálatba kell állnia. De hogyan épül fel az, hogy valaki akkor kapcsolatba lép veletek, eldöntötte, hogy milyen önkéntes szeretne lenni, tegyük fel, fogyatékkal élő fiatalokat szeretne gondozni, mi történik ezután?
1: Ezután kezdődik az a tervezési folyamat, amikor megkeressük a célországban azokat a szervezeteket, akik tudnak abban az időintervallumban, amit a fiatal meghatározott magának, vagy amikor az ideje engedi, abban az időintervallumban melyik az a szervezet, aki tudja fogadni az önkéntesünket. Mivel már említettem, hogy ez egy Európai Uniós program, ezért a fogadó és küldő szervezetek biztosítják azt, hogy minden zökkenőmentes legyen, és amikor hosszas, vagy esetleg rövid és hatékony hatékony keresés után megtaláljuk azt a szervezetet, aki fogadni tudja az önkéntest, akkor minden egyéb részletet egyeztetünk. Program keretén belül teljes mértékben finanszírozva van az odautazás és a visszautazás. Ez Európa távolabbi országaiban hatékonyabb inkább, mert a repülőjegy az teljes mértékben vissza van térítve, de hogyha Magyarországon utazik az önkéntes, szintén élhet ezekkel a lehetőségekkel. Az ott tartózkodása során a lakhatási lehetőség szintén a program által van biztosítva. Ezt a fogadó szervezet egyezteti le, és biztosítja az egész önkéntes program alatt, illetve ezen kívül zsebpénzt is kap az önkéntes, és olyan lehetőséget, amivel ott még utazhat a saját szolgálati helyén, környéken, gondolok itt buszbérletre, vagy egyéb közlekedési bérletekre, illetve külön van kiszabva egy olyan összeg, ami még a buszban az önkéntes étkeztetésére van célirányosan elkülönítve. Tehát csak összefoglalva azt tudnám mondani, hogy utazás, ott lét és kaja és zseppénz és minden is adott, és amikor az önkéntes elmegy és elindul és megérkezik az országba, a szolgálati helyére, onnantól kezdve legfőképpen a koordináló, a fogadó szervezet tartja őt a kezében, de ez nem jelenti azt, hogy mi küldő szervezeteit hátra dőlünk, és most már nem foglalkozunk vele, hanem egy folyamatos és rendszeres kapcsolattartás működik a küldő és fogadó szervezet között, a küldő és az önkéntes között, és mindez arra szolgál, hogy egy olyan környezetet alakítsunk ki a fiatal számára, amiben ő biztonságban érzi magát, és tudja, hogy bizalommal fordulhat felénk is, az küldő szervezet felé, bizalommal keresheti meg a fogadó szervezet munkatársait, mert mindenki azért van, hogy az önkéntesnek ez egy életre szóló élménye legyen.
0: Egyszer Barta Attilával, a Fornosi Református Gyülekezet lelkészével készítettünk egy igazán hosszú interjút pont arról, hogy hogyan változtatta meg az életét az önkéntesség. Te mit üzennél a fiataloknak, hogy valóban hitben, lelkileg, más országok kultúráját megismerésben, mindenben változhatnak és épülhetnek, de miért választák ezt, hogy akár a tanulmányaik előtt egy évet önkénteskednek, vagy utána, mielőtt munkába állnak és elkezdik a nagybetűs életet, próbálják ki magukat valami újban?
1: Mindenképpen azt mondanám, hogy azért, mert megtapasztalni azt, hogy a biztonságos környezeten kívül kinyílhat még a világ, és elmehet olyan helyekre, amit talán csak képen látott, talán csak filmekben látott, és talán titkon arról ábrándozott, hogy egyszer de jó lenne valahogyan elmenni oda. De azok a sok földi tényezők, amik általában ilyenkor eszünkbe jutnak, de drága az út, vagy bajos oda elmenni, hogy induljak el egyedül, mégis mi várna ott rám, ezek az akadályok így leomlanak, amikor egy ilyen önkéntes programba csatlakozik be a fiatal, és én azt mondom, hogy vágj bele mindenképpen, mert nem fog visszajönni az az idő, amit eltöltesz mással, lehet koncentrálni a tanulásra, lehet koncentrálni a karrierépítésre. Egyébként jól hangzik egy ilyen bekezdés az önéletrajzodban, hogy egy évet töltöttem külföldön, Spanyolországban, Franciaországban, Olaszországban, vagy amit elképzelsz, és szakmai tapasztalatot is szerezhetsz, hogyha céltudatosan egy olyan területet választasz, ahol majd később dolgozni szeretnél. Nyelvtudást is gyarapíthatsz, úgyhogy csak sorolni tudom a pozitívumait, úgyhogy vágj bele, hajrá és keresd meg!
2: Az elmúlt percekben Tankóczi Csillával, a Krödé koordinátorával beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. Október 1-től 8. alkalommal várja a háromfős csapatok jelentkezését az erdélyi könyvfalu olvasójáték. A kezdeményezés célja, hogy a gyermekek ne csak egyénileg, hanem közösségben is felfedezzék az olvasás örömét. Az idei játékban több kortárs szerző műveivel is megismerkedhetnek a csapatok, a nagy játékban pedig a szerzőkkel is találkozhatnak a résztvevők. A részletekről és az idei újdonságokról Harbula Hajnalkával, az olvasójáték egyik szervezőjével beszélgetett Ungvári Szende.
2: Ugye 8. alkalommal szervezik meg az erdélyi könyvfalu olvasójátékot. Hogyan indult ez a kezdeményezés 8 évvel ezelőtt, és miért tartottátok fontosnak, hogy ez évről évre folytassátok tovább?
3: 8 évvel ezelőtt az ötlet az Berke Krisztina és Szikszai Bóni Ildikó közös beszélgetése nyomán született. Amit akkor már tudtunk, vagy tudtak a kollégák, az az volt, hogy feltétlenül arra szeretnénk törekedni, hogy a gyerekeket, fiatal felnőtteket a könyvhöz, az olvasáshoz közelebb hozzuk, és azt is tudtuk már az elejétől, hogy valahogy egy olyan keretet szeretnénk biztosítani, ami kilép egy picit az iskolai kompetitív jellegű extrakurikuláris tevékenységekből. Tehát, hogy mindenképpen olyat szerettünk volna ajánlani, ami nem versenyezteti a gyerekeket, hanem az olvasás élményével próbál hatni rájuk.
2: Hogyan épül fel pontosan ez az olvasójáték? Milyen korosztályok vehetnek részt? Ahogy olvastam, ugye három fős csoportokat fogadtuk el, és hogyan dolgoznak tovább majd a diákok?
3: Igen, tehát három fős csoportokkal lehet regisztrálni, és amikor elindult, akkor ugye harmadik osztálytól kezdtük a diákoknak a kötetek ajánlását, tehát harmadikosokra voltunk tekintettel, aztán az első után jelezték is a másodikosok, hogy feltétlenül szeretnének részt venni, mert hát már ők is tudnak olvasni. Úgyhogy így alakult ki az a bontás, hogy második, harmadik, és harmadik, negyedik. Minden korosztály osztálynál két kötetet ajánlunk a diákoknak olvasásra. Az egyik, ami könnyebben olvasható, azok számára, akik mondjuk most ismerkednek az olvasással, és akkor van egy könnyebb, és van egy nehezebb, ez végigmegy, 8. osztály végéig ez a típusú könnyebb, nehezebb bontás, szoktuk úgy is mondani, vastagabb, meg véknyabb. No, de visszatérve erre második, harmadik, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadik, egyben, 9-12-nek diákoknak már egy kötetet ajánlunk mindig, és tavaly volt egy premierje a felnőtt korosztálynak. Jól sikerült, nagy volt az érdeklődés, úgyhogy a felnőtt korosztálynak ajánlott kötetet is benne hagytuk az ideiben. És akkor miután ugye ezt szeptember elején meghirdettük, hogy 8. ezt mindig nagyon várják, nem csak kolozsvári, hanem Erdély összes iskolájában a pedagógusok is és a diákok is, úgyhogy a nyár folyamán sokan érdeklődtek, de általában ide szoktuk időzíteni iskolakezdésre előtte egy picivel, és akkor lanszíroztuk, azt lehetett látni, hogy milyen kötetekkel lehet dolgozni, miközül lehet választani, össze kell állítani a csapatokat, és október 1-én indítjuk a regisztrációt, ami azt jelenti, hogy az olvasójáték Facebook oldalán lesz egy regisztrációs felület, ahol a csapatok bejelentkeznek, minimális információkat kér egy ilyen regisztrációs űrlap, csapat nevét, diákok nevét, felkészítő tanár nevét, amennyiben ez aktuális, az iskolát, ahonnan jönnek, a települést, és akkor ezután, a regisztráció után a diákok kapnak egy feladatlapot, ami alapvetően kreatív feladatokat tartalmaz, és akkor ezt kell visszaküldeni legkésőbb október 15-éig. Tehát ez a regisztráció és akkor a beugró feladatoknak a megoldása, feltöltése, ez egy időszakra esik, október 1, október 15-e között, és akkor a nagy lépés, nagy pillanat, az a nagy játék október 19 és 24 között. Ez két dolgot foglal magában, egyfelől azok a pedagógusok, akik ezekkel a kötetekkel dolgoznak, azok előkészítenek egy olyan játéksort, amiben egy helyen ugyanazokat a feladatokat oldják meg azok a diákok, akik ugyanazokkal a kötetekkel dolgoztak, és ezt követi egy író-olvasó találkozó a szerzőkkel, ahol lehet kérdezni, dedikáltatni, és egyéb fontosságot elkövetni.
2: Idén már lehet tudni, hogy milyen szerzőkkel tudnak majd találkozni a résztvevők, illetve hogy milyen olvasmányokat adtok a diákoknak?
3: Persze, ez szeptember elején a Erdély Körfalú olvasójáték Facebook oldalán megjelent, sorolom is, második, harmadikba ajánljuk Jánki István Verespataki Bányász Mesék című kötetét és Győri Alice Hanitkai Álmokat. Harmadik, negyedikben László Noémi a Mi iskolán kötetét, itt meg kell jegyezni, hogy László Noémi és Hadházi Rebeka, mert hogy a grafikai munka, ami belekerült Hadházi Rebeka tollából, kezéből, ollójából, ragasztójából, hogy mondjam, szinte társszerzővé teszi a grafikust, illetőleg ide is Győri Alice Hanitkai Álmokat ajánljuk. 5-6. osztályba Bernát Zsolt Kronosz gyermekei, illetőleg László Noémi a Mi iskolánk, 7-8. Bernát Zsolt Kronosz gyermekei mennek tovább, valamint Kis Judit Ágnes kórház az osztályteremben. A kórház az osztályteremben ennek az aktualitása az, hogy abban az időszakban ünneplik az 1956-os forradalom 70 éve, és akkor lesz egy ilyen megemlékezés sorozat Kolozsváron is. Ennek az aktualitása kapcsán szeretnénk mi is a Kórház az osztályteremben című kötettel megemlékezni. Erről a pillanatról 9-12. osztályba ajánljuk Nényei Pál József Attiláról szóló kötetét. Ezt már nagyon vártuk, ezt a József Attila kötetet, tavaly sajnos kicsúszott az olvasójátékból, már tavaly szerettük volna, csak éppen nem jelent meg idejében. Úgyhogy számunkra ez egy óriási öröm, hogy Nényei Pál itt tud lenni ezzel a József Attila kötetével, amelyik az Irodalom visszavág sorozatnak az egyik része. Ugye volt egy Petőfi, meg előtte voltak irodalomtörténeti irodalom visszavág kötetek, úgyhogy örülünk a József Attilának, és felnőtt korosztálynak pedig Adorjáni Panna Körbe című regényét ajánljuk. Én bízom benne, hogy ez nagy publicitásnak fog örvendeni, lévén, hogy kolozsvári, nagyon kolozsvári témájában is közel áll a fiatal felnőttekhez is, és aki pedig már nem annyira fiatal felnőtt, annak pedig nagyon érdekes lehet az, hogy ezeknek a mai 30 éves fiataloknak, 20-30 éves fiataloknak milyen az élete, úgyhogy nagy reményeket fűzünk a felnőttek részvételéhez is. Ugye köteteknek a forgalmazásával az olvasójáték nem foglalkozik, de amit tudunk mondani azoknak, akik kolozsváriak, elsősorban, ha ez segítség tud lenni, hogy Ábel kiadónál és a Kofferban tudjuk, hogy meg lehet ezeket a köteteket vásárolni Kolozsváron.
2: Mennyire sikerül itt Erdély szerte különböző részeiről a diákokat bevonni ebbe az olvasójátékba? Vannak olyan települések vagy iskolák, ahonnan így évről évre rendszeresen járnak vissza hozzátok csapatok?
3: Persze, egyértelműen. Hát a tavalyi szám ott a végén ugye regisztrációs lap visszaküldésével erősítik meg a csapatok azt, hogy részt vesznek, és akkor ott már tudjuk, hogy körülbelül hány diákra számíthatunk. Voltak olyan kötetek az elmúlt évben, amelyek akár 250 diákot is mozgattak, úgyhogy sok helyről jönnek, tavaly a vége szám az picivel az 1000 alatt volt. Nagyon-nagyon sokan jönnek. Szatmár, Bihar, Máramaros, Székelyföldi megyékből, Gyergyó, Csíkszereda, tehát, hogy ez egy olyan pillanat, amire most már bátran mondhatjuk, hogy készülnek, várják különböző részéből az országnak. Busszal, nagy busszal, kis busszal volt olyan társaság, aki Szatmár Németiből érkezett, egy 90 fős busszal. Úgyhogy igen, Zilahról, tehát hogy vannak visszatérő csapatok és iskolák is. Mindenkit szeretettel látunk.
1: Az elmúlt percekben Harbula Hajnalkával, az olvasójáték egyik szervezőjével beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A kereszténység helyzetéről, a fiatalok megszólításáról és a közös bizonyságtétel lehetőségeiről tárgyalt Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke Jerry Pilliel, az Egyházak Világtanácsának főtitkárával Budapesten. A MEÖT székházban tartott találkozón szóba került a teremtésvédelem, valamint a mesterséges intelligencia emberi kapcsolatokra gyakorolt hatása is. A megbeszélés egyik kiinduló pontja az volt, hogy milyen kihívásokkal szembesül ma a kereszténység a világ különböző részein, az elvilágiasodástól a keresztényüldözésig. Steinbach József hangsúlyozta a közös keresztény bizonyságtétel jelentőségét, kiemelve, hogy együtt hatékonyabban tudják hirdetni az evangéliumot. Beszámolt arról is, hogy a hazai egyházak egyre gyakrabban adnak ki közös nyilatkozatokat, amelyekhez a római katolikus egyház is gyakran csatlakozik. Jerry Pilliel kifejezetten biztatónak tartotta ezt az irányt, mivel az együttes megszólalások hatékonyabban kelthetik fel a társadalom figyelmét. Az együttműködés konkrét formájaként felmerült, hogy a hazai egyházak állásfoglalásai és szakmai anyagai gazdagíthatják az egyházi világszervezet munkáját. Nemzeti ügynek nevezte a vízgazdálkodás fejlesztését Magyar Péter miniszterelnök szombaton az országjárásának szolnoki állomásán. Kijelentette, hogy az idei aszály a klímaszkeptikusoknak is megmutatta, hogy nincs hova hátrálni ezen a területen. A legfontosabb teendők között említette az új vizes élőhelyek kialakítását és a talajvízszint jelentős emelését. Kiemelte a korábbi időszakok magasabb vizeinek megtartását, valamint a régi vizes élőhelyek mielőbbi visszaállítását. Hangsúlyozta, hogy az elmúlt évtizedek mulasztásai után most már nem lehet visszafelé mutogatni, hanem cselekedni kell. Orbán Viktor volt kormányfő is országjárásba kezdett, amely során a Fidesz megyei választmányainak tagjaival találkozik. A megbeszélések témája a politikai helyzet, a közösség összetartása, valamint Magyarország és a párt jövője. A program keretében a tervek szerint a következő időszakban további 17 megyei választmánnyal egyeztet majd Orbán Viktor. A találkozónak nincs előre meghatározott végdátuma, az ütemezés a helyi ülések időpontjához igazodik. Elindult hazánk európai ügyészséghez való csatlakozási folyamata, az igazságügyi minisztérium már dolgozik a feltételek megteremtésén. Az integráció előkészületeiről Görög Márta igazságügyi miniszter számolt be a közösségi oldalán közzétett rövid tájékoztatásban. A szakmai munka a vonatkozó kormányzati határozat értelmében még május közepén vette kezdetét a minisztérium épületében. A nyomozó hatóság hazai integrációja összetett feladat, amely magában foglalja a nemzeti jogszabályok alapos összehangolását is. A jogi és szervezeti feltételek mellett a megfelelő intézményi és az infrastruktúrális háttér kiépítésén is gőzerővel zajlik a munka. Idén ősszel is csak ott lehetséges avart és kerti hulladékot égetni, ahol az önkormányzat ezt kifejezetten engedélyezi. Nagy a hírül az Infostart. A veszélyhelyzet májusi megszűnése után több település is módosította a szabályokat, ezért érdemes előre tájékozódni. A szabályszegőkre akár 100 000 forintos levegővédelmi, súlyosabb esetben pedig 3 millió forintos bírság is várhat. A mérések szerint egy kisebb avarkupac elégetése is rendkívül magas szállópor koncentrációt és komoly szennyeződést okoz. Égetés helyett ideális és környezetbarát választás lehet a komposztálás vagy a nyesedék ledarálása is. Látványos kísérletekkel, interaktív bemutatókkal és játékos programokkal várta az érdeklődőket a Miskolci Egyetem a kutatók éjszakáján. A péntek esti rendezvényen gyerekek és felnőttek is testközelből ismerkedhettek meg a tudomány sokszínű világával. A kínálatban földtudományos, műszaki, informatikai, valamint kulturális és filmes programok is helyet kaptak. Az egyetemi helyszínek estére olyan közösségi terek kialakultak, ahol a kutatás igazi élménnyé vált a látogatók számára.
0: Az időjárásról.
1: Általában felhőtlen, kicsi gomoly felhős, száraz idő várható, északkelet felől időszakosan megnövekedhet a felhőzet. A déli szél az északnyugati tájakon megélénkülhet. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 25 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 4 és 10 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, ritka alkalmak egyikén vettünk részt a napokban Szikszón, ahol tanévnyitó istentiszteletet tartottak a reformátusok. A városközpontban lévő református templomban gyűltek össze az iskoláskorúak és szüleik, hogy eredményes évre kapjanak áldást az alkalmon. Az istentiszteletet egyébként az Európa Rádió is közvetítette. Kisiskolások és nagyobbak szüleikkel egyetemben ültek be a padsorokba, várva azt, hogy áldást kapjanak. Szabó Pál lelkipásztor fontosnak érzi ezt az alkalmat. A vasárnapi tanévnyitó istentiszteleten jártunk. Évkezdés, ugye tanévkezdés lesz, és most itt a református templomban ehhez kapcsolódó istentisztelet.
2: Igen, a tanév első napjához közel istentiszteletre hívtuk külön a gyerekeket, pedagógusokat is. Az istentisztelet elején majd kihívjuk őket az úrasztalához, és szeretnénk áldást mondani, énekelni, könyörögni értük, felhívni a figyelmet, hogy milyen nagyszerű lehetőség tanulni, és reméljük, hogy együtt maradunk majd a tanév során.
1: Miért van erre szükség egyébként? Egy kis lökést adni a fiataloknak?
2: Igen, hát a saját gyerekeimen is látom, hogy szükség felhívni arra figyelmet, hogy ez egy lehetőség, hogy tanulhatunk. Nem mindenkinek adatik meg, még most se a világon, hogy tanulhat, meg történet végignézzük, akkor Magyarország történelmében sem mindenkinek adatott meg, hogy tanulhasson. Isten nem tiltott el a tudástól, hanem kifejezetten örül annak, hogyha az ismereteinket bővítjük, úgyhogy ne rossz helyzel menjenek, hanem a lehetőséget lássák meg, hogy gazdagodhat az életük itt a tanév elején.
1: Ez bevált szokás egyébként református lelkészeknél, hogy tanév elején egy ilyen istentiszteletet hoznak létre, vagy lelkésze válogatja?
2: Ez helytől függ, tehát ahol van oktatási intézmény, ott mindenképp van egy tanévnyitó istentisztelet. Ahol gyülekezetben mondjuk nagyon kicsi település, már nincs iskola, nincsen gyerek, hát ott nem tudnak tartani. De mindenféleképpen szerintem itt a tanév elején valamilyen formában, imádságban, könyörgésben, áldásban szerintem minden Isten tiszteleten előjön ez, mert ez hangsúlyos dolog, most mindenkit érint.
1: Kiket vártok ide? Csak református gyerekeket?
2: Hozzánk bárki jöhet, mindenkit szeretettel várunk. Akikről tudtuk, hogy elsősök, és a hittanosaink lesznek, meg volt az elérhetőségük, őket megkerestük egy külön kis levéllel is, hogy szeretettel várjuk őket, meg gratulálunk a felvételihez.
1: Ugye református intézmény nincs Szikszón. Hogyha nincs egy református, tehát egy felekezethez kapcsolódóan nincs intézmény, akkor is fontos ez a szertartás?
2: Nekünk fontos, mert azért a látókörünkben sok gyerek van, sok család van, és nekünk egy meghatározó esemény lesz, akár először kezdik a tanévet, akár sokat gyára, hogy elkezdődik az iskola.

Szeretettel köszöntünk titeket, van köztünk pedagógusok is, diákok is, és örülünk annak, hogy egy páratlan lehetőséget kapunk, mert hogy tanulhatunk. És ezt nem mindenki kapja meg. Itt Magyarországon talán természetesnek tűnik, mondjuk kényszeres is, néha diákoknak, főleg már egy év vége fele, meg évelején is. De nem minden korban volt ez természetes Magyarországon, meg nem minden helyen természetes, hogy az emberek tanulhatnak. Vannak olyanok, akik nem ismerik a Bibliát, és azt hiszik, hogy Isten eltiltotta az embert az ismerettől. Mikor ott van a teremtés, és ott van a fa, és azt mondják, hogy ez a tudásfája volt, tehát nem tudják, hogy ez a jó és rossz tudásfája volt, és Isten nem tiltott el minket az ismerettől, hanem örül annak, hogyha bővítjük az ismereteinket. Nem véletlenül teremtett meg minket így. Képesek vagyunk tanulni, és ezt a tudást fel tudjuk használni. Úgyhogy csodás dolgokat tudunk majd velük végrehajtani. Úgyhogy ez az iskolában lássátok meg a lehetőséget, az óviban is. Az életre készít benneteket, hogy jól tudjatok majd dönteni, jól tudjunk bánni a másik emberrel, gyermekkel, felnőttel egyaránt. Ebben akarnak segíteni a tanítónénik, tanítóbácsik, a tanárok. Úgyhogy legyen áldás rajtatok, szeretnénk egy picit imádkozni értetek, úgyhogy hagyjuk meg fejünket, ahol vagyunk, és szólítsuk meg Istenünket. Urunk Istenünk, hálát adunk a gyermekekért, hálát adunk, hogy ismereteiket bővíthetik, hálát adunk azokért a felnőttekért, akik velük foglalkoznak nap mint nap. Kérünk, hogy hadd növekedjenek ismeretben, és hadd növekedjenek szeretetben is. És hadd ismerjenek meg a gyermekek és felnőttek téged minél jobban, és ezek a gyermekek hadd növekedhessenek családok örömére.

0: A prédikációban már Jézusról volt szó, mégpedig, hogy kicsoda is Jézus, tette fel a kérdést nagy tiszteletű Szabó Pál.
1: Miért volt Jézus? Mert a történelmünknek ő a legismertebb alakja. Igaz, hogy sokan félreismerik, de ő a legismertebb alakja, a legtöbbet ábrázolt alakja, a legtöbbet hivatkozott egy kiindulási alak, más vallásokban is megjelenik az ő személye. Fontos. Az, aki az élet nagy kérdéseit felteszi magában, az előbb-utóbb találkozik Jézus nevében. És van itt egy nagyon nagy nehézség, hogy itt van a mi életünk, élünk itt 2026-ban, és akkor itt van ez a szereplő, bibliai szereplő, aki meg 2000 évvel ezelőtt élt, és úgy látszólag semmi kapcsolatunk nincs egymással. Nagyszerű dolgokat csinált, meg kiemelkedő mondatai vannak, de hogy lehet ő hatással a mi életünkre? És miért fontos annyira az ő személyisége? Mi sem mutatja jobban, hogy mennyire meghatározó volt Jézus, hogy az időt azt ő hozzáigazítja. Az időszámításunkat hozzáigazítjuk, az, hogy 2026 van, azt tőle számítjuk. Krisztustól számított évek, az most 2026. És van Krisztus előtti, meg Krisztus utáni idő, bár tudom, hogy sokan az iskolában úgy tanulták, hogy időszámításunk szerint, időszámításunk előtti, utáni, de az nem mondták ide, az Jézus volt, aki egy meghatározó alak volt, és utána már teljesen más az élet. Ő a középpont. És hát a naptárat megnézzük, akkor az ünnepeinknek egy jó részét neki köszönhetjük. De nagy kérdés, hogy a gondolkodásunkban, meg az életvitelünkben mennyire van ő a középpontban. Márk evangéliumából olvastunk fel. Lehet, hogy jó párunknak azért ez kérdés, hogy ki az a Márk? Hogy történtek itt a dolgok? 2000 évvel ezelőtt élt Jézus, és hát akkor még nem volt rádió, meg nem volt televízió, hogy ilyen felvételek készüljenek, mint ezen a mai Isten tiszteleten. De az eseményeknek nem ilyen készülékek voltak a szemtanúi, hanem emberek voltak a szemtanúi, és látták Jézusnak az életét, mint azt, amit tett, meg mondott, és a szemtanúknak a beszámolét összegyűjtötték, és Márk volt az egyik, aki az első keresztények között ott volt, és leírta az eseményeket, nem írt le mindent, négyen írták le, akik ott az Úrszövetségben vannak, ő írja a legtömörebben, a legrövidebben az eseményeket, de mindazt, amit elénk tár, az pontosan elég nekünk, hogy megtudjuk, ki Jézus.

Kedves hallgatóink, ritka alkalmak egyikén vettünk részt a napokban Szikszón, ahol tanévnyitó istentiszteletet tartottak a reformátusok. A városközpontban lévő református templomban gyűltek össze az iskoláskorúak és szüleik, hogy eredményes évre kapjanak áldást az alkalmon. Az istentiszteletet egyébként az Európa Rádió is közvetítette. Kisiskolások és nagyobbak szüleikkel egyetemben ültek be a padsorokba, várva azt, hogy áldást kapjanak. Szabó Pál lelkipásztor fontosnak érzi ezt az alkalmat. A vasárnapi tanévnyitó istentiszteleten jártunk.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, augusztus utolsó szombatján a Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezett az ország. A csata helyszínén, illetve annak közelében számos eseményt rendeztek ezen a napon. Érdekesség, hogy a Miskolc melletti Szikszón is csatlakoztak ehhez a történelmi eseményhez. Már negyedszer várták történelmi délutára a város apraját, nagyját. A Mohácsi csata 500. évfordulóján elevenedett meg a főtér, korhű viselet, páncélzat, hadibemutató, fegyvermustra, tánc, zene várta a Szikszó népét. Fegyverek, sisakok, vértek, páncélok mindenhol. Katonai tábor épült a református templom tövében, azon a helyen, ahol Szikszó élete zajlott a történelem során. Schwab Antal polgármester büszke arra, hogy a település, mely a török hódoltság határán feküdt, most együtt emlékezik ezekre az évekre.
2: Polgármester úr, negyedszer van történelmi délután Szikszón, most a Mohács 500 év jegyében zajlik. Hogyan kapcsolódik egyáltalán Szikszó Mohácshoz?
3: Kétféleképpen is kapcsolódik Mohácshoz. Egyrészt ugye, ha az egész nemzetet nézzük, akkor mindenkit érintett. 500 évvel ezelőtt az a esemény, ami Mohácsnál történt, ugye, ami nem ünnepnap, hanem emléknap, ezt hangsúlyoztuk itt a főtérén is, és egész nap hangsúlyoztuk, hogy azért ez nem ünnep, hanem emléknap, hiszen azért egy nagy nemzeti tragédia történt 500 évvel ezelőtt. Viszont ha 1526-ról beszélünk, és ugye három részre szakadt Magyarország, és éppen Szikszó majdnem a határmezsgyéje volt a török hódoltság és a Magyar Királyság közötti határvonalnak, legalábbis közel voltunk hozzá, így aztán hamar célpontjává vált Szikszó is a törököknek, és a 1526-hoz képest ugye három csata volt Szikszón utána nem sokkal, 1558-ban, 1577-ben és 1588-ban mind a háromszor megtámadták a várost a törökök. A harmadik alapján szoktuk mi október 8-án ünnepelni Szikszó város napját, hiszen az volt az az ütközet a törökök és a magyarok között itt Szikszón, ahol olyan győzelmet arattunk végre, amely aztán egy jó időre visszatartotta a töröket a hazánktól.
2: Mit gondol a Szikszónak ez a kora, ugye, ami ezt felöleli? A szikszói gyerekek, de nem csak gyerekek, a mi korosztályunk is, mennyire van tisztában azzal, hogy itt mi történt? Ezt most próbálja a város és a civil szervezetek, egyesületek ezt tudatosítani, megtanítatni a helybérieket, hogy mi is volt akkor, vagy mi is tudhatnánk erről?
3: Ez egy olyan folyamat, amire most rákérdezett, aminek nem lesz vége soha. Tehát itt nem lesz ennek a mai alkalomra történő foglalkozásnak sem lesz konkrét eredménye. Azok az apró részeredményei lehetnek, hogyha meg tudunk érinteni fiatalokat egy-egy ilyen eseményen, és most így beleszagolunk.

0: rajta, szóval annak a jelentőségét, és emlékezve az akkor éltekre, annak a jelentőségét az folyamatosan ápolnunk kell, és talán az ilyen eseményekkel a színesebbé tudjuk tenni, akkor ha csak néhány fiatalt meg tudunk szólítani vele, már beljebb vagyunk.
1: Most a Mohás csívésztől elvonatkoztatva a történelmi délutánra tekintsünk, már negyedik alkalom, ez már a Szikszónak a programjai között egy bevált, jól működő program. Mennyire illeszkedik ez be az éves program hálózatba? Mert azért nem egy program van évente Szikszón.
0: Igen, sok programunk van, és ezeket szeretnénk úgy felépíteni, és szerintem most már ennek a rendje szépen kialakulni látszik, hogy januártól decemberig megvannak azok a fix pontjaink, amikor egy-egy ünnepkörhöz vagy eseményhez alkalmazkodva Szikszón is emlékezünk valamiről, megünneplünk ünnepköröket. A történelmi délután, ami most már negyedik alkalommal van itt a főtéren, ez olyan szempontból kicsit unikum vagy egyedi, hogy itt nem biztos, hogy csak évfordulóhoz kötődünk, bár igyekszünk évről évre, mondom én ezt ilyen nagyon szépen többes szem első szemében, de azért a négy történelmi napnak négy éve a Gazdája Szia Szikszó Egyesület, ők viszik a hátukon, ők szervezik ennek az egész esemény sorozatnak minden feladatát. Szóval, hogy az a lényeg igazából, hogy ilyenkor augusztus végén, szeptemberén vagy ősszel valamikor legyen egy olyan történelmi napunk, amikor ki tudunk jönni arra a főtérre, amit én mindig nagyon büszkén mondok el, nem csak Szikszó, hanem bármerre járok az országban, hogy mi történelmi kisváros vagyunk, és egy ilyen történelmi kisváros éves program sorozatában egy-egy történelmi délutánnak mindenképpen helye van.
1: Szia Szikszó, eseményen vagyunk, rendezvényen vagyunk. Mi vár itt a szikszóiakra ma délután? Milyen látványosságok jönnek majd?
2: Kézműves foglalkozások, korabeli játékok, selfie pont, ruha, étel bemutató, sok-sok program, melyen részt vehettek a kilátogatók. A szervező Szia Szikszó Egyesület elnöke, professzor dr. Piskóti István próbált ebbe beavatni bennünket.
3: Már elkezdtük egy ágyú lövéssel az ünnepélyes megnyitón, és bemutatkoztak a nap főszereplői, akik felidézik nekünk ezt az 500 évvel ezelőtti korszakot, és ezen belül ruhákat megismerünk, tehát az öltözködést, megismerjük majd a fegyverzetet török és magyar oldalon, magáról egy kicsit a csatáról is, részben ők mutatnak terepasztalt, aztán a kvízben pedig hát egy kicsit emlékezünk a különböző személyekre és eseményekre, de van gasztronómiai visszatekintés is, tehát annak a kornak a gasztronómiáról bemutatás, látvány, konyhát is berendeztek nekünk, meg lehet a kicsit a török konyhába, ugye a török kávét, azt áthozták nekünk az elmúlt évszázadokban. Hát és ezen kívül játékos foglalkozások gyermekeknek, egyrészt régi játékok, társasjátékok, török társasjátékot is, meg aztán a mi egyesületünkél is van foglalkoztatás, nekünk is van egy készlet, ilyen történelmi játékok, amelyekkel a gyerekek kikapcsolódhatnak, és hát természetesen, hogyha itt szétnéztünk, kipróbáltuk, megnéztük a különböző tárgyakat, fölöltözhettünk, akkor a hagyománynak megfelelően van egy selfie pontunk, egy ilyen ruhát is, korbeli ruhát is föl lehet venni, és akkor selfie csinálni, és akkor egy egyedi emlékképes lapot kap mindenki az eseményre emlékezve, és hát adunk ilyen szokásos kis emlékérmet is, valamikérmet, tehát egy sok minden történik, van amikor látványos, van amikor meg csak oda kell menni, és élni kell a információ meg a tárgyak megismerésének a lehetőségével.
1: Elnök úr, miért gondolja azt az egyesület, hogy gondolta azt, de évről évre visszatekintenünk arra, hogy ezt a rendezvényt itt életre kell hívni. Milyen célból szokták ezt megrendezni? Ugye itt nem konkrétan csak helyi rendezvényről van szó, és nem csak helyieket várnak.
3: Igen, kettős a szándékunk. Egyrészt ténylegesen a Szikszóhoz kötődő történelmi hagyományok. Ugye voltak itt a nagy szikszói családok, a Perényiek, a Rákóciakat felidéztük, és Mátyás király korszakát is. De a másik egy kicsit, hogy hintsük el a vendégfogadás, a turizmus csiráit. Most el kell mondanom, hogy természetesen ugye a Facebookon is egyébként kis hirdetés és költés, ma már 11 néhány ember csak úgy megszólított, hogy hát én Kazincbarcikáról innen jöttem, hogy itt lesz, rendben lesz, és ez lesz. Tehát arra is számítunk, hogy majd egyszer ebből beérik az, hogy jó eljönni Szikszóra. Egyrészt, hogy történik olyan, ami izgalmas, másrészt aztán meg majd alakul ez a turizmus más kínálat jelenmel is, de egy picit, hogy

0: kerüljünk föl, mint város a közel-távoliaknak a gondolkodásába. Ez egy apró elem, de tudatosan fölvállalt elem.
1: Igen, azt lett volna a következő kérdés, hogy ha már nem csak helyi rendezvény, akkor nem lenne érdemes reklámozni másfelé is? Facebookon kívül? Tehát, hogy sok ember eszembe jöjjön, olyannal is, aki nem ül az internet előtt.
0: Jogos lenne, megmondom őszintén, hogy vannak léptékek, amiket be kell tartanunk. Tehát ez egy kicsit barátságos, hangulatos, nem az a hogy is mondjam, tömeg esemény azért. Tehát azt gondoljuk, hogy ez most ebben a műfajban, ebben a nyilvánossággal körülbelül nem borítja föl sem a rendezvénynek, sem a lehetőségnek az arányát. Remélem, hogy lesz olyan is, amikor már rendelkezik. Hát ezen is dolgozunk, aztán majd csak összejön.
1: Hát csak azért kérdezem, mert most Mohács a téma, és ugye Mohács környékén nagyon sok rendezvény van, de az ország ezen felé meg lehet, hogy csak itt. Ezért ugrott be nekem ez a gondolat. Továbbmenve, ugye elnök úr városmarketing szakember, Szikszónak ez a rendezvény városmarketinghez kapcsolódik része?
0: Igen, az említett két aspektus mind városmarketing, és tehát a belső identitásunk erősítése nagyon fontos, hogy legyünk büszkék a szikszóiságunkra, és hát ez az előbb említett a turizmusbeli vonatkozás. Majd van még más városmarketinges célcsoport is természetesen, azok is kapcsolatok hozzá, hogyha mondja azt a léptéket, amiről beszélünk. Tehát amikor érdemes esetleg itt már beruházni, mert olyan az érdeklődés, akkor csináljunk szálláshelyet, csináljunk olyan vállalkozást, amelyik kiszolgált ebbe termelő vállalkozást. Tehát ez is benne van a stratégiájában a városnak, hogy ilyen gazdaságfejlesztő funkciót is megerősítsünk ebben, és hát azt gondolom, hogy hát elkezdjük. De az igazság a marketing az is, hogy előre szaladni se lehet, mert egyszer lehet valamit elrontani. Tehát az imázsépítés egy lassú, lépésről lépésre, ahogy mondtam, hitelesen kell csinálni, mert egyszer elrontjuk, az nagyon sokáig kell vezekelni, hogy újra komolyan vegyenek bennünket, vagy elhiggyék, amit mondunk. Hát ebben kell a városmarketingben játszani idézőjelben.
1: Visszatérve a mai rendezvényhez, lesz-e jövőre folytatás? Ugye a négy volt, akkor várja majd mindenki az ötödiket.
0: Hát minden szándék ebben van. Még nem találtuk ki, hogy mi lesz az, de azt gondolom, hogy értelmes és jó dolgot. Majd lehet, hogy egy kicsit majd már kilépünk a középkorból. A szándékaim szerint egy kicsit közelebb jövünk történelemben, és akkor egy olyat találunk, ami van. 2027, hát ez egy olyan évszám, ami nem annyira adja magát kézzelfekvően a hetes, de majd kitaláljuk.
2: Lőttek, kardoztak, vívtak, a mindennapokat mutatták be a debreceni hagyományőrzők, emellett azonban kézműves foglalkozásokra is várták a gyerekeket és az érdeklődőket a felépített sátrakban, ott, ahol a Szia Szikszó Egyesület tagjai is serénykedtek. Hamar Attilát, a civil szervezet egyik aktivistáját kérdeztem.
1: A Szia Szikszó Egyesületnek sok rendezvénye van. Ez a mostani az egyik legnagyobb, ha egy évet nézünk. Mennyire vesz igénybe az egyesületi tagokat ilyenkor? Mennyivel kell többet segíteni, dolgozni?
3: Természetesen ilyenkor sokkal nagyobb erőt kell, hogy mozgósítsunk. Tehát az egyesületi tagokon kívül még sok más segítő is van. Úgyhogy össze kell rántani nagyon a bandát ilyenkor.
1: Mi az, amivel foglalkozni kell? Biztos, hogy nagyon sok fizikai meló is van vele, de gondolom más szervezési kérdések is adódnak.
3: Természetesen logisztika szempontjából sem egyszerű ilyenkor összerakni ezt a rendezvényt. Sokkal, tehát több lábon álló rendezvényről beszélünk. Itt az étkeztetési részétől kezdve a fellépők, a kézművesség, tehát nagyon nagy logisztikát igényel.
1: Ha az egyesületet nézzük magát belülről, hogy néz ki? Mennyire motiválja az egyesületi tagokat egyáltalán maga a cél, hogy Szikszót valahol valamilyen szinten be kell mutatni és fejleszteni kell?
3: Hogyha nem foglalkoztatná őket, akkor senki nem lenne ilyen póló. Nagyon-nagyon becsben tartják a várost, tehát mindegyiküket a tetrekészség vezéli.
2: Kedves hallgatóink, augusztus utolsó szombatján a Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezett az ország. A csata helyszínén, illetve annak közelében számos eseményt rendeztek ezen a napon. Érdekesség, hogy a Miskolc melletti Szikszón is csatlakoztak ehhez a történelmi eseményhez. Már negyedszer várták történelmi délutánra a város apraját, nagyját. A Mohácsi csata 500. évfordulóján elevenedett meg a főtér, korhű viselet, páncélzat, hadi bemutató, fegyvermustra, tánc, zene várta Szikszó népét. Fegyverek, sisakok, vértek, páncélok mindenhol. Katonai tábor épült a református templom tövében, azon a helyen, ahol Szikszó élete zajlott a történelem során. Az eseményen jártunk az elmúlt percekben.

0: Repeto.
1: Repeto.
0: Repeto.
1: Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
0: A nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
2: Kedves hallgatóink, megtartotta a bizottsági ülését a Borsodabói-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság balesetmegelőzési bizottsága. Elhangzott, hogy már nem csak a közoktatási intézmények igénylik az útmutatást, hanem egyre szaporodik a cégek, vállalatok igénye is. Farkas Kormos Krisztina alezredest, a vármegyei balesetmegelőzési bizottság titkárát kérdeztem.
3: Megrendeléseink vannak, hogy mit szeretnének, mi az, amire van a célközönségnek a óhaja-sóhaja vágya.
2: Ez, mint szakember, hogy értékeli? Ez hasznos, jó dolog? Vagy mi lenne itt a feladat? Az, hogy önök menjenek ki a éppen érintett helyekre, vagy az a jó, hogyha behívogatják önöket?
3: Tehát ez nekünk teljesen ugyanaz, mintha kitelepülünk, mert látványosabb. Tehát, hogyha kitelepülünk, ugye ORFK, OBB, nekünk van egy arculati térkép meghatározás, ami a sátrat, az OBB-s asztalt a terítővel előírja, és ezeket mi kivisszük helyszínre, és akkor így látványosabb.
2: Miket mutatnak be ilyenkor, mondjuk egy Bosch napon?
3: Viszünk interaktív kressz, piramislabda játékot, ami a kressznek a témaköreit öleli fel, tehát akár a sebesség, akár a megállás várakozás, ezekből a témakörökből valamelyikbe a piramisra bedobott labda beleesik, abba a rekeszbe, és abból teszünk fel kérdéseket. És ezt nagyon szeretik a fiatalok is, sőt, még a felnőttek próbára teszik a meglévő tudásukat, felújítják.
2: És gondolom, ilyenkor jutalmazzák is a kihelyes választot.
3: Természetesen fényvisszaverő eszközöket osztunk mindenkinek, aki aktívan részt vesz a tevékenységünkben.
2: Mi a helyzet a közoktatási intézményekben, az iskolákban, óvodákban, mennyire aktívak?
3: Tehát egyre jobban aktívak, és ezt az ORFK OBB megköveteli tőlünk. Tehát van a keve oktatás, ami a közlekedjünk együtt, vigyázzunk egymásra. Ez szigorú oktatási rend szerint működik. Tehát egy tanévben 10 tanórát rendőrnek le kell adni meghatározott témák szerint, egymásra épülő tanterv szerint. És ezt, amit felvállaltunk osztályokat, ez mindegyik osztályban a tanév során végig kell vinni. És ezt kötelezően behajtja rajtunk az ORFK OBB, mi meg a városi rendőrkapitányságokon ellenőrizve.
2: Igen. Szakemberként mi a véleménye? Hol hasznosabb a jelenlét? Iskolákba, óvodákba, vagy ilyen céges alkalmakon?
3: Tehát inkább iskolákba, óvodákba, fogékonyabbak rá, tanulékonyabbak, és még rajtuk úgy veszük észre, hogy érdeklődőek. Odafigyelnek, és minden információnak örülnek, csak sajnos rossz tapasztalatunk, hogy amikor hazamennek családba, akkor újra látják a rossz példát, és amit mi tanítottunk nekik, mutattunk nekik jó példát, az mintha elúszna a levegőbe. De iskolákba, óvodákba nagyon szeretünk járni, nagyon hasznosnak tartjuk, és tényleg érdeklődnek, odafigyelnek, és isszák az új tudást, tanulnak velünk együtt.
2: Van egy új történet is. Mi ez pontosan?
3: Fair play a pályán és a közlekedésben. Tehát a sportegyesületekkel együttműködési megállapodásokat kötünk a megyében, és akkor hazai mérkőzésen kimegyünk, és a szurkolóknak tartunk prevenciós előadásokat, foglalkozásokat a biztonságos közlekedésről.
2: Ez itt van csak a vármegyében, vagy országos program?
3: Ez az egész országos program, meghatározta az ORFK OBB elnöke. Úgyhogy ez most januárban Mezőkövesden volt, de decemberben Kazincbarcikán volt. És a polgárőr egyesületekkel is egyre többet működünk együtt, hívnak, hogy menjünk ki, e-rolleres oktatásokat kérnek, hogy ezeket tartsunk a fiataloknak, mivel 80%-kal emelkedett országos szinten a e-roller balesetek, úgyhogy azokról tartottunk. Idősek otthonába is voltunk, nekik is tartottunk előadást.
2: A nyári szünet akkor a baleset megelőzésnek is egy kicsit nyári szünet?
3: Igen, egy kicsit ilyen.
2: rákészülés. Hát,
3: igen, egy kicsit olyan félig meddig lazítás, de viszont a juniálisokra, tehát megindul a juniális szezon, már meg vagyunk hívva a kórházi juniálisra, bírósági juniálisra, tehát a hétvégénk. Tehát a hétvégénk az ugyanúgy be vannak telve szinte, azt mondható.
2: Mennyire volt sikeres a tavalyi év, ha visszatekint a lezredes asszony?
3: Tehát a tavalyi év az a, ugye voltak a holt szezonok, de viszont a tavaszi nyári, különösen az iskola kezdési szezon, az egy kiemelkedő szezonnak könyvelhetjük el, az egy sikertörténet volt. Tehát hiszen a Safe Partingon szeptember 18-án nagyon nagy tömegeket mozgattunk meg, és nagyon sikeres volt, tehát a vármegyénkből, Mezőkövestől, Szirmabesenyő, Mái, Alsó Zsolca, Felső Zsolca, Harsány, Kisgyőr, Kistokaj, mindenhonnan, és még Ózd, Kazincbarcik, a Sajó Szentpéter körzetéből is érkeztek gyerekek, mert annyira élvezték a Trafipax előtti futást, tehát ezt szerették volna kipróbálni, megnézni, hogy ők mennyivel tudnak szaladni, és ez egy unikum volt nekik, hogy különlegesség, hogy egy igazi rendőr Trafipax méri be az ő futásukat, hogy mennyivel tudnak szaladni. Egy atléta kisfiú nyerte természetesen. A nyílt nap is egy nagyon nagy számú volt, ami rendvédelmi technikumban volt, az most volt április 23-án, a rendőrségi nyílt napon.
2: Mi a véleménye a lezredes asszonynak, az önök munkája megteszi a hasznos lépéseket? Tehát a közlekedésbe visszaköszönnek ezek a dolgok?
3: Tehát úgy veszük észre, hogy a gyermekeknél hasznosnak tartjuk, mert azokat az ismereteket, amiket a rendezvényen vagy a keveoktatás során szereznek, azokat alkalmazzák és betartják mindenféle közlekedési szabályokat a gyalogos, kerékpáros közlekedés során. Tehát az ifjúsági részen mi sikertörténetnek gondoljuk a baleset megelőzési munkánkat, és azon vagyunk, hogyha már egy emberélettel többet meg tudunk menteni, mert a folyamatos közlekedés során, közúti közlekedés során már sikernek könyvelhetjük el.
2: Kedves hallgatóink, megtartotta a bizottsági ülését a Borsodabói Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság balesetmegelőzési bizottsága. Elhangzott, hogy már nem csak a közoktatási intézmények igénylik az útmutatást, hanem egyre szaporodik a cégek, vállalatok igénye is.
1: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogat.

0: 1 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A kisadózó vállalkozások tételes adójának visszaállításán és széles körű kiterjesztésén dolgozik a kormány, jelentette be Magyar Péter szolnoki országjárásán. A miniszterelnök közölte, hogy ismét lehetővé tennék a cégeknek való számlázást és a nem főfoglalkozásúakra, nyugdíjasokra, valamint egyetemistákra is kiterjesztenék a kört. Emiatt a kata havi adóját emelni kell, az éves bevételi összeghatárt pedig 19 millió forintra emelnék. A kormányfő szombaton arról is beszélt, hogy 10 milliárd forintos várólista csökkentési program indul az egészségügyben, amely elsőként a protézis és szürkehályog műtéteknél hozhat eredményt. Hozzátette, hogy a kormányváltás mellett teljes rendszerváltásra, az igazságtétel megvalósítására és a korrupció feltárására is szükség van. Kiemelte a vízgazdálkodás fejlesztését, mint nemzeti ügyet. Végül pedig bejelentette, hogy a Tisza frakciótól mentelmi jogának egyhangú felfüggesztését kérte. Az MVM csoport felkészülten várja a 2026-27-es fűtési szezont, a biztonságos energiaellátáshoz szükséges feladatokat ütemezetten elvégezték. A földgázellátás terén a több mint 4 milliárd köbméter betárolt gáznak köszönhetően már rendelkezésre áll a lakosság téli ellátásához szükséges mennyiség. A paksi atomerőműben 3 blokk üzembiztosan üzemel, míg a negyedik a főjavítást követően hamarosan visszakapcsolódik a termelésbe. Az MVM az idén is több milliárd forintot fordít a hálózatok korszerűsítésére, új alállomások építésére és a kapacitások bővítésére. Emellett a Mátra Energia ZRT is elvégezte a karbantartásokat, és már épül a visontai új gázturbinás erőmű is. A vállalat azt is jelezte, hogy az egyszerűbb ügyintézés érdekében megújítják a földgáz ügyfélkiszolgálási rendszert. Egyeztetett az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium a kormánypárti frakció képviselőivel a parlamentben az oktatás területén zajló munkáról és a tervezett változásokról. Lannert Judit tárcavezető közösségi oldalán arról számolt be, hogy a megbeszélésen a helyi tapasztalatokat és javaslatokat is áttekintették a célzott fejlesztések érdekében. A miniszter emlékeztetett, az év végére készül el a magyar oktatás új stratégiája és új nemzeti alaptantervet is kidolgoznak, amelyet alapos előkészítés után vezetnek majd be. Hozzátette, hogy a tárca többségi konszenzusra építi az új oktatási rendszert, ennek érdekében az elmúlt hónapokban már több száz egyeztetést folytattak, és a jövőben is széleskörű párbeszédre törekednek. A kedvezményes diákbérletek vásárlásakor az állandó diákigazolvány 10 jegyű kártya számát kell megadni a MÁV csoport figyelmeztetése szerint, ezt kell a bérletre írni. Az oktatási azonosító szám már nem használható, az erre vonatkozó türelmi idő ugyanis június közepén lejárt, így az azzal kitöltött bérleteket ellenőrzéskor nem fogadják el. Állandó diákigazolvány hiányában a személyazonosításra alkalmas igazolvány számát kell használni, az ideiglenes igazolvány száma nem írható a bérletre. A levelezős vagy szakmai oktatásban résztvevőknek a diákigazolvány mellett kréta igazolást is be kell mutatniuk a jogosultság igazolásához. Az online vásárolt jegyeket és bérleteket név és születési dátum alapján kötik a használóhoz, a jogosultságot pedig az előírt dokumentumokkal kell igazolni. A helyi közlekedésben eltérhetnek a feltételek, ezért érdemes előre tájékozódni az adott település díjszabásairól, tájékoztat a MÁV. A református közösségek számára a természetvédelme nem csupán környezeti kérdés, hanem hitből fakadó felelősség is. Idén szeptember 27-e és október 4-e között tartják a Teremtés hetét, amelynek központi mottója a víz fakad, ahová ez a folyó eljut, élet lesz. Az esemény sorozathoz segédanyag is készült, amely meditációkkal, imádságokkal és interaktív foglalkozásokkal segíti az elmélyülést. A teremtésvédelmi munkacsoport emellett pályázatot is hirdetett helyi teremtésvédelmi és vízmegtartó akciók támogatására. A kezdeményezések a programok hivatalos űrlapján regisztrálhatók. A szervezők várják a református gyülekezetek, iskolák és közösségek jelentkezését, hogy a közös odafigyelésből új élet sarjadhasson.
0: Az időjárásról.
1: Általában felhőtlen, kisi gomoly felhős, száraz idő várható, északkelet felől időszakosan megnövekedhet a felhőzet. A déli szél az északnyugati tájakon megélénkülhet. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 25 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 4 és 10 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Casting Crowns együttes munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

Casting Crowns nevű csapat ifjúsági dicsőítő zenekarként alakult meg Floridában. 1999-ben, 2 éves szolgálatukat követően a Dayton Beach-i baptista gyülekezetben.

A zene szakmai szempontból pop-rock kategóriába sorolható. A Casting Crowns eltér a megszokott keresztény zenéktől abban, hogy a szövegek Mark Hall élettapasztalatait mondják el, amely évtizedes ifi vezetésben szerzett. Lemezük több díjat is nyert már Amerikába, és dalai folyamatosan ismétlődnek a keresztény rádiókban.

Casting Crowns nem pusztán énekel a szeretetről, a zenekar tagjai teljes munkaidőben családok felkarolásával, valamint az egyházban végzett szolgálatokkal foglalkoznak, a zene csak részmunkaidős tevékenységük.

0: Zenes Álló című műsorunkat hallották, melyben az amerikai Casting Crowns együttes munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot indít a kormány, amely legkésőbb január 1-től látható eredményeket hozna. Elsőként a leghosszabb várólistájú területeken, így a csípő és tért protézis, valamint a szürkehályog műtéteknél csökkentenék a várakozási időt. A forrásokból a kapacitások bővítését és új orvosi termékek létrehozását finanszíroznák, szükség esetén akár éjszakai munkavégzéssel is. A cél az, hogy a járóbeteg ellátásban 2, a fekvőbeteg ellátásban pedig 6 hónap legyen a maximális várakozás. Az ígéretek szerint 2027-ben 500 milliárd forinttal több jut majd az egészségügyre, mint az idei esztendőben. Szigorúbb feltételekkel lép életbe a vagyonadó 2027. január 1-től a korábban vállaltakhoz képest, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök szombaton a szolnoki országjárásán. A kormányfő tájékoztatása szerint egy meghatározott 500 milliárd forintos összeghatár felett az adókulcsa akár a korábban tervezett 1%-nál is magasabb lehet. A részletes szabályokat Kármán András pénzügyminiszter fogja majd nyilvánosságra hozni a jövőben. A vagyonadó bevezetése a Tiszapárt egyik legtöbb támogatást kapott vállalásának számított. A kormányfő hozzátette, hogy a tervezett intézkedést a fideszes szavazók körében is kifejezetten kedvező fogadtatás kísérte. Az energiahatékonysági címkéket és adatlapokat vizsgálja a Fogyasztóvédelmi Hatóság a hagyományos üzletekben és a webshopokban. A kormányhivatalok idén főként az okostelefonokat, táblagépeket és elektronikus kijelzőket ellenőrzik a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság irányításával. A hatósági kontroll a kötelező címkék meglétére, a formai követelményekre, valamint a reklámokra és promóciós anyagokra is kiterjed. A tavalyi tapasztalatok szerint a boltok harmadánál a webáruházak több mint felénél találtak jogsértéseket az ellenőrök.